az epe? Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácz-Pác-Egresen. Jobbról Rácz-Egresi, balról Pác-Egresi. Rácz-Egresi tudott furujázni, Pác-Egresi nem. Rácz-Egresi azt mondta nekem. Csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy, és meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pácegresi meg azt mondta, olyan ronda vagy, hogy nem lehet rád nézni, téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pácegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkánya, vagy hétfejű boszorka ott ért hozzánk közel. Mert Rácz-Pác-Egres a négyszögletű kerek erdő közepén van, és innen csak egy ugrás a jachtan kutarbani király fazsindejes palotája, a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda, és esténként gyönyörűen énekelt, hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát, ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rú. Na, megállj! Gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pácegresi a zenész, aki annyira nem tudott furujázni, hogy már nem is akart, a furujája is tömör arany volt. Lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, bencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka neki indultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rídogáltak a füvek, csak mentem, bim-bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák, csak mentem, dim-döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött, csak mentem, zügy-zügy, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnalpályt értem csodaországba. Még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt. Be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza! Nekiestem! Levágtam az első fejét! Mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmékodva bámult rám 12 szemével, nem kiméltem, nyissz! Levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak el akkor. Kikerics, fodorment a kakukkfű, orgona és narcisz illata. Felén nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonokat lippentek, s tűntek el a fák közt.
az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette. Húzta, óvta, de nem menekült. Lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni sem tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szív dobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve, és azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemet. Fény lett a szeme, mint szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, te bolond, mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirol. Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem, és már sírtam is. Te Úristen, hat fejét levágtam! Elengedett. Szeme tükrében megláttam magam. A lábam egyenes volt. A hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se banzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte, nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúdtá, hiszen hat fejed levágtam, jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni. A világ legjóságosabb tündérét, balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is el? Engedd meg, hogy a testőröm legyek. Engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Soha többé nem mentem vissza Rácpác egresre. Ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani, mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, téglapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel.

0: Jelvesti a válon, aligha él túl nagy lábon, megjárom túl kive ülni, királyné lesz, tudni élni.
1: De engedhetem őket, nevelőanyja.
2: Hamuti pünke, hát te is itt vagy.
1: Na gyorsan, gyorsan, jöjjenek csak be. Már is futok, nevelőanyja.
2: Harisnyát le, gyorsan, gyorsan, úgy még kisebb lesz a lába.
1: Igen, anyám.
2: Igen, anyám. Siessetek, már itt vannak.
3: Jaj. Isten hozta a királyfi küldötteit erre, erre. Itt vannak az én finom lába leánykáim.
4: Babucs próba? Igen. Ők azok? És ő? Hát de azért nézzük.
3: Melyik lábra?
4: Íme a papucs. Nos? Innen látom kár a fáradtságét, egy lába, egy kicsit nagy a papucs, meg nagyon kicsi.
3: Próbáld csak fel, alattvalói jogod van hozzá. Kérem szépen, igaz-e, hogy a királyfi feleségül veszi, ha...
4: Feleségül veszi, ha? Ha? Ha az övi a papucs.
1: Hát ki élen?
4: Ó. Oh.
1: Nem megy.
4: Hát ha az övi... De ez a papucs nem az övé. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg...
3: A kisebb leányom. Azért van most mezitlám.
4: Azt hittem, azért, mert papucsot akar próbálni, csak hogy...
1: Ez az én papucsom, nem?
4: De ez nem. De ha három számban nagyobb lenne, ha... Nem baj, majd legközelebb. A papucs próbát ezzel e házban be is rekesztenénk, ha...
1: A papucs a hibás! A papucs! Ha... Nem a lábunk, a papucs!
4: Ha...
1: A papucs!
4: Ha
1: nem akad...
4: Ha nem akad még valaha, nem akad még valaha, nem akad még valaha, nem akad még valaha, nem akad még valaha...
1: Nem!
4: Ha már itt vagyunk, nincs még egy leányzó, akinek...
1: Leányzó?
3: Nincs. Itt nincs semmi leányzó.
4: Kár. Hát akkor... az a csöndes az ajtó mellett, aki beengedett a kapun.
3: Az engedi most ki, uraságot?
4: Ha előbb ő is fölpróbálja...
1: Mi? Kicsoda?
3: Ez a szurtos!
4: Alattvalói joga van hozzá.
3: Csak nem képzeli, uraságot, hogy ez az ágról szakadt, ez a hamuban hempergő, hogy ez is ott volt a bálon, mint a királyi vendége.
4: Bár az időnk kevés, a parancs úgy szól, hogy minden lány próbálja fel.
3: De ez a leány, nézze meg figyelmesen, uraságod, hát ez a leány csak ugyan nem járhatott a bálban.
4: Hát ez a baj.
3: No, ugye?
4: Ez a baj.
3: Mi?
4: Ahogy figyelmesen nézem...
3: No, ugye, a hamupipőke kísért ki az udvarmester urat.
1: Igen, nevelőanyám.
4: Ha figyelmesen nézem, azt látom, hogy hamupipőke lába... Lábocskája?
3: Miért nem indulsz már? Mi lesz?
1: Megyek.
4: Csak még előbb...
1: Hogy mersz nyúlni a papucs után?
5: Úgy mered kivenni az udvarmester úr kezéből?
1: Hadd nézzem! Hát, ha éppen nekem jó.
4: Ezt a papucsot soha senki más nem viselhette. Ezt a papucsot hamupipőke lábára zapták.
1: Csalás!
3: Beszélj, hamupipőke! Mondd meg nekik, hogy nem lehet. Még a végén azt hiszik, hogy te is ott voltál a bálban.
4: Hamupipőke? Ott voltál a bálban, vagy nem voltál ott?
1: Bálban? Én... Keresztanyám! Keresztanyám! Azt kérdik tőlem,
6: hamupipőke! Vedd elő a zsebedből a hattyúprémes papucspát.
1: Igenis, keresztanyám!
6: Lép bele a...
1: Igenis,
3: keresztem. Ez is. Ez is rájlik.
4: Ajszám.
6: És most megérintem a ruháját a varázspárkán. Éme a bálint.

0: emberek, szerencsétek, hogy nekem adtátok fiatokat. Gondját viselem én, hogy senkinek sem különben. Isten áldjon benneteket! Na! Még időben megszabadítottam tőled a lányomat, te kis hivatlan kérő. Itt van ez a kis lányikó, ebben beleteszlek, aztán a folyó majd megoldja fosna.
1: A ládikót azonban jó asztalos készítette. Egy csepp nem sok, annyi víz sem szivárgott. A folyó árja meg úgy csodulta, hogy az éppen egy malomgátjának ott fel. A molnár legény talált rá, azt hitte kincs van a ládikóban. Mikor a fedelét felnyitotta, és látta, hogy egy eleven csecsemő fekszik benne, szaladt vele a mesterét. Mivel azoknak nem volt gyermekük, maguk

0: Jött értem a fekete vizen. Jött értem a fekete vizen. Álom király Fridrich tovább. Moslékországra mentem. Fekete vizen. Moslékország. Haj, Cudarország. Haj, Hortobágy, Csírszibürém. Haj, Átokváros, Redvesugar. Piszok hazám, mit kapaszkodsz belém? Fekete vizen. Vagyok a nyugati király. De magyarnak köpött ki a föld. Moslékország a nyakamod ül, engemet Moslékország örökölt. Nyöszörög a hájszagú föld. Már nem megyek el. Fekete hajó. Moslékország hagyarű szegény. Hadd ugassanak, hadd ugassanak. Fekete vizen. Fekete legény. Vajs tudanáját. Szomorú.
1: Biztos volt, üvegyem már másnak.
0: Estét a minden bírát.
1: Hihós nagy estveledések. Beh, én mindenről lekések. Beh, kalloznak már simót a gyerek.
2: Beh, élvén félek. Beh, mervén merek.
1: Szent jó ízét hővízig mártak. Hagyom már máji zábolyásnak. Biztak a hüvelyem már a hátnak. Egy
0: a minden virágra.
3: Szabolcska Mihály, egy szerűség. Nem hivalgó cifra páva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik bennem, mosolyognak szeliden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én tanulok, mert a szívem tudja őket, nem az olyan nagy dolog. Úgy kicsereg a én szívem egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka, tönt a lombos ágakon, ami a szívemen fekszik, az talolom. Semmi már. Legelő kicsin birkától tanultam a vertirát. Egyszerű és tiszta nóta, gólyakészek háztető, nincsen meg semmi, ám de az legalább érthető. A jó Isten egyszerűnek alkotta az eszemet, nincsen abban nagy modernség, csak szerénység, szeretet, kicsi kulvó, szerető szív, messze ég volt, tiszta tég.
4: Hulladja meg Adi Endre lehetőleg, máma mi!
3: A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya Eszterák felett. Nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka a mi falunkba. A mi falunkba ákác fák alatt. Fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkba nyáron nő az ab, és éjszaka van, ha nem süt a nap, forgácsot vág ki fából a gyalú. Csodálatos, csodálatos falu. Tóth Árpád.
5: Adi Endrének. Mester. Egy ifjú ag. Sötét lő béla. Sánta. Szól félszegem felé. Motyogva és szelíde. A vélet húzza rárba, ki elmekegte őket, nyifegve csendesen, s hal boldog tekenve vén a keset ágya, te szent vagy, fenekedbe felé omolni vágyok, málék zsinatot, én szörnyű mesterem. Alányom, szelíten, ki ünnepelni jöttem, könyv pakó szívemmel és trattyas térdemem, mely úgy fáj alkonyatkor csúzos bokámban len, mikor te lakod fel hőkoromban a fölöttem. Mert Isten vagy csekély, és két Isten, és három, és oly búcs, kieslem mindegy. Szegény rossz papa, ki ellenőr parádon.
3: Babics Mihály, ugyanis az eredeti Mihály
6: született Szekszárdon, néhány nappal születése előtt, ugyanis titkos figyelmeztetésre rávette édesanyját, hogy utazik Szekszárdra, nehogy Szekszárdon születtem színésznőt szerettem című leendő versében az alliterációt elrontsák. Már 6 éves korában egészen fejlett nyelvezete volt, az iskolában félkézzel 30 000 olyan magyar szót tudott fölemelni, ami B-vel kezdődik, míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezetben. A Fogarasi Elemi és a Versenci Főgimnázium 8 osztálya jártak feléje, azon kívül nála végzett a Budapesti Tudományegyetem Filológiai Fakultása, majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert újfajta alumínium ikekötők, szócsavarok és kettős felőri mondat szerkezetekre, melyek Edisonnak a Modern Verstechnika vívmánya és a Villamos Nagyanya Csavar című munkájában is fölemlítik. Nyersei nyőleg a nyugatnál nyelentek nyeg, legutolsó kötete a Főtisztelendő úr, kérem, az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik című hosszú feltűnést keltett. A klasszikus gyomorgyölcsök című. Futurum exactum. Plutó etorzót, márványból szoborta, ó, torzók, torza, bőrző Dunakorzó, ó, korzó, korza, őrző Dunnaorzó, mint ferde torta, és megint retorta. De Afrikában fú az antipasszát, és négerek masszálnak pántlimasszát, és ott az ég oly régi égi méla, stán pápuákok pengetnek porosfát, s nem lesz nyugat már, sem fenyő, sem osvát, s még él Balázs, még él a Méla Béla. Antik szerelem, motto, megint emlő. A szerető, hű, görög leány, lány, török fiú, ki egykor élt, ahol bajtékot ágizöbb leány, és Athénben született Ausgiebild, de most közöttünk jár, bár ő egy antik, kihez ma lelkem este így beszélt. Ó, kancsók kincse, ó, görög romantik, orsók korsója, drága mívű borsó, akit szeretnek Bélák és a bandik, te tarfejű, tritóni targatorzó, dús tőredátum és davos datívusz, poszt penesz ponepréter ablatívusz, ki bún borongva barna búbajszal, beteg bolyongó Béla Bint Balán, és szólt a lány Grádus Genetívusszal, mi? Nekem bajuszom van talán? Én szólj. Ó, kegyed mély mívű marha! Ezt mondtam csak az évmondás miatt. De hogyha ezt nem érti, drága mirha, egymáshoz nincs közünk se végre mátul, kegyed nem készült, aztán hol az irka? Az ember végre még sincs csupa fábul, kegyed nem tudja, mi az a szonánc, erigyen, mert rúgok beléje hátul! Megint előre.

ezzel 1916. Én napon szintben arra jöttem, hogy elfelejtette a

0: hogy szinte pörz. Akkor mint a kanaloszlány, kibicsapt a nyakát, a szeme is megnyikkan bele. Aztán akkor úgy ment turidani, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszol a nagy utcán. De közben tarajos horgat, úri befögés nyomta, nyefegette a torzát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erej úgy taggantak a nyakcsinkájá, mint téli tepinc a vágáskor. Az a szép igaz. Az a szép igaz. Egyszerre Bila jön bele szembe. Ahogy ránézett, megnézte a tepintet, egészben, és csak úgy csúcsutyából oda pislantott a nagy erős hímszemibe, csak úgy a vonalról. De hát így pesderekát, végig riszálkolta valami forr meleg. Fe, muram, hát te Bila, merre lóztál? Beszélte, de aztán már elöntötte a hímes pél haza.
1: Merre?
0: Rüstő taján jelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: Megrisszantotta úgy fenn a derek hajlásán. Tani, akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke híd a madárkodta. A két szem elnyálva, betaknyelcott a hírtőt, kicsúrgott a pörsön duzzat ércája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás hátulja. Azzal csak fejkézbe kapta a ját. Egyet roppantott, és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a ját. Aztán visszaesett, mint arany. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te állá fogta. Téköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát. Vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
1: a Velszi herceg felesége. Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málat tőle a fehér mellett, különösen a köpét nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
2: Mi áradban erre, Túri urám?
1: Kérdengette a herceg asszony, hogy úgy közömbölde.
0: Instál a bucsek, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta turidani makacskerem. Egyszer csak fogtos akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig.
1: Hívon, borunk lett, mondta a herceg asszony,
0: a hívség ilyen börtelemény.
1: Ez így van.
0: Megkábult, összebányad, lecsuppan, odarigyen a férfizek és mellette tegyre. Előzavált, igazi legyen. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igazi. A nagyon. A kérlelhet, az ősösztönök.
2: De szép, én uram, uram, uram!
1: Nyögte el a lérta,
0: pihergve, mint a nyaracki csípve. Dani meg nézd. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg aszfaltát. Úgy hagyta oda. Kibudjanva. Az még akkori szerelmesen tátogat. Cipeget után. Úgy ment el. Döngve. Vitt a nagy lötyösindul. A férfi! Két uralkodó herceg jött vele szembe három belénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsát. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
2: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, Trump.
1: Dani csak nézte.

0: Fejér benyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népies, és csak úgy szörmentén, risálva odakente a palánkhoz, még be is ott a paprintott a kevés. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meningét tovább szállt. Népies irámba.
1: Herceg Ferenc,

0: Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami marga júlcsa szemekben kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert marga júlcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszerűen nevelni. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a hadd elhadd. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, marga júlcsa szeme olyan, mint én. Karcsú sisakvirág igen szép, senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt. Még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel, marga júlcsa szeme éppen olyan, mint én. Na, lett erre riadalom zenevonat. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözte a színét júlcsa szeme. Az ibolya a hasát fogta nevettében.
1: Még hogy azt képzelitek!
0: És én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta az ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor júlcsa szeme is lila, vegyétek tudomásul, kiabált az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni? Nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába. Ennek aztán neki estek mind a hatan. Te mersz közbeszólni? Hiszen még a neved is közönséges.

0: Köszöntünk benneteket, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Újra itt van a Héttérítő, és benne a Real Sheet, a börtönökkel foglalkozó műsor. Talán emlékeztek mi ránk, két héttel ezelőtt is itt voltunk, és beszéltünk arról, hogy a rabok a börtönben miért telefonálnak 80-90 forintos percdíjon most, és miért telefonáltak az elmúlt években 130 forintos telefonköltséggel. Nagyon szépen köszönjük nektek a bátorító és kellemes visszajelzéseket, amit kaptunk e-mailen, a chatfalon és máshol is a Facebook profilunkon. Köszönjük szépen a bátorítást, szeretnénk továbbra is hasonló műsorokat csinálni. Kaptam egy e-mailt Bélától, hogy üssük, vágjuk és tegyük tönkre a büntetés végrehajtást, mert megérdemlik. Nem, mi nem azért vagyunk, hogy őket bántsuk, hanem azért vagyunk, hogy a valóságot megmutassuk. Tehát ez a műsor arra szolgál, hogy, ahogy a neve is mondja, Real Shit, mutassuk meg, hogy mi van ott. A mai témánk sem lesz kevésbé érdekes. A börtönben történnek ugyanis jó dolgok is. Van egy különleges csoport a Váci börtönben, a nevük APAC csoport. Ez egy angol mozaik szó, Association for the Protection and Assistance of the Condemned, vagyis szövetség az elítéltek védelmére és támogatására. Ez egy vallási és filozófiai iránymutatás tulajdonképpen, és lényegében egy hitben járók alkott a közösség, akiket a börtön egy helyen szállásol el, mivel egy közös utat választottak. Vonatkoznak rájuk önként vállalt szigorú szabályok, amelyek sok esetben még szigorúbbak és keményebbek, mint a közönséges fogvatartottaknál, és vonatkoznak rájuk kedvezmények is, ami más, mint a többi fogvatartottnál. De ami a legfontosabb, az a statisztika. Az elmúlt 7 év alatt ez a csoport 10% alatti visszabugási rátát produkált, amire azért mindenképpen oda kell figyelni. Ez messze az országos átlagnak számító 50-60% alatt van. Különleges zenével is lepünk meg benneteket a műsor alatt. A mai adásban elhangzó dalok mind onnan bentről származnak, és ennek a csoportnak a kedvelt dalai. A vendégeink lesznek Csuka Tamás néma Margit néni, nyugalmazott börtönlelkész, aki több mint 20 éven át volt a börtönben a rabokkal, még ha estére hazament is, és aki a munkájával, szívével felépítette az APAC rendszert. És vendégünk lesz Boros Lajos, aki 7 éven át a kezdetektől tagja volt ennek a csoportnak, és végigkövette annak a kialakulását, a fejlődését és a győzelmét a visszabukási számadatok felett. De most vegyünk elő egy dalt, zenéjünk, és vezessük fel ezt az adást, de azt hiszem, hogy Peti, neked még van egy mondani valód még a zene előtt.
1: Így van, egy felhívást szeretnék közölni a kedves hallgatókkal, akik remélem tovább adják mindenkinek. Az Agyhangot Egyesület, ami a Váci Börtönrádiót is elindította, hamarosan új projektbe kezd. Nemrég szabadult fogvatartottak fotózzák majd életük pillanatait profi fotósok szakmai segítsége mellett. A képekből 2016 áprilisában kiállítás nyílik, majd a... Ja nem, az... Igen, 2016 április. Hát akkor jól mondtam. A projektnek kettős célja van. Egyrészt, hogy egy közösséget szeretne létrehozni szabadult fogvatartottak számára. Ez nagyon jó. Amelyben szabadon beszélhetnek a mögöttük lévő évekről és az újrakezdésről, amellett, hogy egy kreatív alkotó folyamban vesznek részt. Hát ez tök jó. Jelentkezni október 30-áig lehet az agyhangot egyesület@gmail.com-on, és várják hölgyek jelentkezését is, mert hát ők vannak kevesebben.
0: Magyarul volt sitteseket keresünk, akik
1: így
0: fotóznának.
1: Van, és 2015 júniusa utáni szabadulás szükséges, tehát ez év júniusa utáni szabadulás. Már még frissen. Így van.
0: Tökéletes. Köszönjük. Így akkor van. Zene.
1: Akkor zene, és akkor jövünk vissza.
2: Volt már vihar, szakadt rám hó,

0: Újra itt vagyunk, szerbusztok, engedjétek meg, hogy a vendégeinket újra bemutassam. Itt ül mellettem Csuka Tamásné Margit néni, volt börtönlelkész, és Boros Lajos, az APAK csoport volt tagja. Margit néni, kezi csókolom, üdvözlöm a műsorban. Szeretném megkérdezni, hogy ez az APAK csoport elsősorban a család megerősítésére jött létre. Mit kell tudnunk arról, hogy ez micsoda, és hogyan jött egyáltalán ez az ötlet?
1: Jó napot, vagy jó reggelt kívánok én is mindenkinek, köszönöm a meghívást. Hát, hol kezdjem?
2: Legelején.
1: Vácra kerültünk a református gyülekezetbe, férjemmel együtt, akik mind a ketten református lelkészek voltunk, vagyunk, akkor napint a bejártunk a börtön mellett, és a 80-as években még nem lehetett bejárni, de aztán missziósként én elég sokat elkezdtem bejárni. De 2000-től 2015-ig, tehát 15 évig főállásban voltam az intézetnek a főállású börtönlelkésze. És akkor hát sok istentiszteletet, bibliakört, sok alkalmat tartottunk, mert hittük, hiszem, a mai napig hiszem minden börtönlelkész kollégámmal együtt, hogy a Biblia egy jó használt utasítás, és azt kapják kezébe, kezükbe a fogva tartottak, és ahhoz ragaszkodnak, hoznak bent egy pozitív, jó életdöntést az életük felől, akkor az nagyon hasznos mindenki számára. A társadalom számára is, az egyén számára is. És így aztán 2000-től az intézet főállású lelkésze voltam. És az APAK kezdete, az, ahogy mondta Tamás testvér is, 2009 májusára tehető, úgy kezdődött. De akart valamit kérdezni, Peti?
2: Igen, hogy mennyire volt nehéz elfogadtatni a büntetésfiratási intézette, hogy oda lelkészként börtönmissziót végező bejárnak az intézetbe. Nehéz folyamat volt ez elindulni?
1: Nem tartottuk igazán nehéznek, férjem, mert mikor először beléptünk a börtönbe, kicsit ilyetten körülnéztünk, aztán azt mondtuk, hogy ha az Úristen ide küldött minket, és mi szívesen jövünk ide mondani az evangéliumot, a jó hírt, akkor itt nincs nehézség. Nem, igazán nem volt probléma, úgy érzem, hogy segítséget kaptam a missziós időkben is a börtönvezetőségétől.
0: A missziós időkre utalnék vissza, Margit néni, a 80-as években, tehát abban a szocialista években már volt igény az elítéltek részéről arra, hogy valaki a lelkükkel foglalkozzon?
1: Hát akkor lett volna igény, de akkor még ez nem volt lehetséges. Hallottam annak idején így elbeszélésből, hogy amikor Jehova tanúinál Bibliát találtak, akkor fogdát kaptak érte, vagy ilyesmi, tehát akkor még más nevelési módszerek voltak a büntetésrehajtásban, de hiszen a büntetésrehajtásnak és a börtönlelkészeknek is ugyanaz a céljuk, hogy megváltoztatni, jó irányba, jó útra terelni az embereket, és ezt mi hiszük, mélyen hiszük, hogy Isten segítségével megy, és könnyebben megy. Ezért jártam be szívesen missziósként is, bár akkor csak egy héten egyszer, és nem volt könnyű, az egy órára ott összeszedték az embereket, és mondani, hogy majd jövök egy hét múlva, megbeszéljük a kérdésekre, válasz majd egy hét múlva megadom, és egész más volt, amikor 2000-ben újra alakult a börtönlelkészi szolgálat, azért mondom, újra alakult, mert régen volt, aztán volt egy 50 év kényszerszünet, de utána, amikor 2000-ben, októberében elindult a börtönlelkészi szolgálat, akkor én örömmel vállalkoztam arra, hogy többet legyek bent, mint az heti 1-2 órát, hanem bizony néha 8-10 órákat is ben voltam naponta, és ott közöttük élve, ismerve, megismerve a dolgaikat. Igazán fontos volt a számomra is, hogy mondjam, hogy emberek, van egy megoldás, nem kell újra 6-szorra, meg 8-szorra is börtönbe járni. Van egy megoldás, én ismerem a szabadítót, aki az én életemben is működött, sokak életében működött, és hiszem, hogy innen is sok lelkileg szabadult ember kerül majd ki ténylegesen a társadalomba, a szabadságra.
0: És van ez a különleges csoport, ez az APAK. Hogyan jött ez, honnan került egyáltalán elő, és hogyan került ez be a magyar büntetés végrehajtásban?
1: Érdekes történet. Az akkori parancsnok úrral, az intézet vezetőjével megnéztünk, Vatai Gyula nevéhez fűződik tulajdonképpen. Leültünk és megnéztünk egy videófilmet. Az volt a címe, hogy a szeretet nem luxus. A brazíliai börtönviszonyokról szólt, és egy brazil kezdeményezésről, a Tamás már felvezette, hogy ez egy mozaik, angol mozaik szó, ez az APAK, tehát a fogvatartottak érdekeinek, jogainak a védelmére alakult csoport, de kimondottan keresztény értékrend alapján alakult csoport. Egy-egy börtönt a katolikus egyház átvett, és ott enyhébb, aztán bizonyos szempontból meg sokkal szigorúbb rendszabályok.
0: Egy egész börtön, APAK börtön?
1: Igen, most nem tudom a mai napig, hogy ez jó, hogy hangzik. Működik, de ott egy egész börtönt átvett a katolikus egyház. Sokkal több lehetőségük volt a fogvatartottaknak vallási alkalmakon részt venni, sokkal többet járhattak be missziósok a börtönbe. Többet látogathatta a család is.
0: És jók voltak az adatai ezeknek a börtönöknek?
1: Igen, fantasztikus adatokat produkált. 4%-os visszaesést produkált ez a börtön.
0: Brazíliában.
1: Ahol 75% persze más börtönviszonyok vannak, ott nehéz börtönviszonyok vannak, ez a filmből akkor is kiderült, de valahogy elkezdett motoszkálni bennünk, hogy hát itt is meg kellene azért csinálni. És még sokszor én voltam a kerékkötője, azt mondtam, hogy hát biztos, hogy akik már elindultak egy jó úton, hoztak egy pozitív életdöntést, az életük felől megtértek, azokat most ki kell venni, hát akkor hogy fogják a többieket hívni megtérésre, de hát hiszen volt elég lehetőség találkozni munkahelyen, sportudvaron a többiekkel, és valóban ezt vettem észre, hogy hívogatják az embereket megtérésre, istentiszteleti alkalmakra, bibliaköri alkalmakra, keresztény filmvetítésre. Tehát megindult a hitélet, és akkor azt mondtam, hogy bizony, akik komoly életdöntést hoztak, azokat sokszor piszkálják, sokszor, ahogy Lajos szokta mondani, nem jár mindenkinek készfogás azért, hogy az megtért a börtönbe.
0: Igen, a börtönben ez azért nem olyan egyszerű.
2: Igen, ez egy enyhe sztereotípia van arról, hogy akik hosszú időt töltenek büntetésvégrehajtási intézetben, elítéltként ők azért hajlamosak a vallás felé fordulni, mint menekülő út, vagy
0: ami
2: kapaszkodó
0: út.
2: Ami nem baj feltétlenül, csak ugye ezt nem osjuk össze azzal, hogy van egy olyan körlet, ahol az emberek nyíltan, őszintén vállalják a hovatartozásukat, a vallásukat, és így közösségként élnek egységben.
1: Igen. Volt olyan, hogy jöttek nekem panaszkodni, hogy hát kaptak egy-két fülest, egy-két borda közi hütést is, hogy na már megint istentiszteleten voltál, megbolondultál, itt kell, nem a börtönbe kell megtérni, stb. És akkor úgy döntöttünk, hogy kezdjük el mi is. Legyen egy olyan körlet, 5 emberrel, 1 zárkával indult 7 évvel ezelőtt, ahol esténként megtalálják a televíziónak a kikapcsoló gombját, elővesznek egy gitárt, énekelnek, imádkoznak, előkerül a Biblia, közös éneklés van, keresik az Isten akaratát az életükre nézve, és ha megtalálták, akkor igyekeznek azt szerint élni, közös bibliaolvasások, beszélgetések, és természetesen ezt az APAK körlet aztán így kiszélesedett, 24 fővel, már 4 zárkával ment az évek folyamán, és bizony a társadalom kíváncsi arra, mindenki kíváncsi arra, hogy mi a haszna ennek, mi a hozadéka is, és azt mondom, hogy a mai napig 42 szabadult volt erről a vallási körletről, és ebből 3-ról tudunk, aki visszaesett.
0: Hát ez egy 10% alatti visszabukási ráta, és azért 7 éves időtartamot már bizony vehetünk statisztikának, hiszen a magyar statisztikákat 1-2 éves gyakorlat alapján már meghozzák. A 7 év alapján azt tudjuk mondani, hogy 10% alatti a visszabukási ráta, akkor hajrá, APAKos börtönöket szeretnénk, úgyhogy ezúton keressük az egyházak képviselőit, vegyenek át börtönöket, és csináljanak APAK börtönöket, mint Brazíliába. Gondolom Margit nének is tetszene ez az ötlet.
1: Hát is ennek vannak is ilyen kezdeményezések, tehát most már az országban 4 börtönben működik ilyen APAK körlet, és keresik a szabadulás útját az emberek, nem úgy, hogy a börtönből testileg szabadulni, hanem lélekben szabadulni. Mert aki bent lélekben szabad, már az sokkal könnyebben reintegrálódik és reszocializálódik majd a társadalomban.
2: Mikor létrejött a körlet Vácon, akkor meg szemmel láthatóan megerősödött a vallási élet? Tehát ez hozott magával egyfajta dobzódást?
1: Én
2: nem
1: azt hiszem, ugyanannyian jártak, hogy is istentiszteletre 80-100-an is jártak. Persze volt irigylésre méltó pontja is ennek az APAK körletnek, és ez tulajdonképpen a havi egy szombat délelőtt, amikor 4 órán át házi ételek mellett a családtagokkal, a hozzátartozókkal együtt lehettek a fogvatartottak. Ellentétben ugye a 1 vagy 2 egyórás vagy másfél órás beszélővel, ahol még házi rétes sem lehetett.
2: És még megérinteni sem.
1: De igen, de nem is ez volt ott a lényeg, és számunkra is mindig elmondtuk, hogy itt nekünk nem az a lényeg, hiszen a 4 órából mi 2-t Istennel töltöttük.
0: Együtt a családdal.
1: Együtt a családdal, éneklés, imádság, bizonyságtételek, fölálltak, fogva tartottak, elmondták, hogy én megtértem, és az én családom is jár már gyülekezetbe, kint milyen áldott életünk lesz, együtt tudunk gyülekezetbe járni, majd olyan ima közösségek, olyan könnyes bűnvallások fakadtak ott föl, ezeket a szombat délőtöket nem felejtem el, az ottosai szívesen.
0: Azt hallottam, hogy sok elítéltnek a családtagjai is az apak beszélő hatására fordultak más útra.
1: Így jó van, útra. Így van, sok ilyen visszajelzést kaptunk, hogy járnak gyülekezetbe azóta is, még talán bent van a fogvatartott, de már telefonon kérdezi a kisfiát, hogy voltatok gyülekezetbe, olvastad ma már, fiam, a Bibliát. Nagyon fontos dolgok ezek. Hát így jön az létre, hogy a sötét börtönből világít az evangélium, és egy fogvatartotton keresztül tér meg esetleg egy család, és a családon igen. keresztül a környezet.
0: Azért azt mondjuk el, hogy az apak nem felekezet függő, tehát igazából meglehetősen ökumenikus az apak, mert bárkit befogad, aki Isten felé szeretne fordulni. Kik kerülhetnek oda be, és hogyan?
1: Igen, semmiképpen nem, én lehet, hogy ebből a szempontból nagyon rossz református lelkész vagyok, de én tudom, hogy Istenhez vezetgetni, imádkozni az embereket, ez az én feladatom. Ott azt se tudom igazán, hogy az emberke meg van-e keresztelve, tartozik-e valamilyen felekezethez, gyakorolja a vallását, valószínűleg nem nagyon, mert akkor nem került volna börtönbe, nem volt elég visszatartó erő, tehát ott jelentkezhet mindenki az apak körletre, aki fölvállalja nagyon komoly maguk által, önmaguk által hozott rendszabályokat, tehát jár az alkalmakra, családi kapcsolata van, és a család is felvállalja, hogy ezen a beszélőn azért együtt imádkozni, énekelni, beszélgetni kell Isten dolgairól, nem csak a család dolgairól van szó. Áldott alkalmak ezek, mondom, mai napig szívesen emlékezek vissza rájuk, és vissza is járogatok a börtönbe, azért nem maradtam el teljesen a börtönből, mert februárban nyugdíjba mentem, de azóta is szívesen, ha hívnak istentiszteletet tartani, vagy esetleg apak beszélve, szívesen visszamegyek, de most a nagyon fontos dolgunknak tartjuk, ugye Lajos testvéremmel együtt, aki szintén már májusban szabadult, hogy az utógondozást meg a bűnmegelőzést. Tehát ez szorosan összefügg majd a szabadultakat után követni, megnézni, hogy van-e gyülekezetük, rendben van a családénekük, van-e munkájuk, segítik egymást.
0: Igen, borzasztóan fontos azt hiszem az, hogy akik erről az apakörletről szabadulnak, azok általában nem a semmibe szabadulnak, mert a korábban szabadult testvéreik várják őt egy szeretett hálóval, tulajdonképpen segítéssel, és megadják nekik azokat az impulzusokat, amiket szükséges. Ez egy fantasztikus dolog, és nagyon remélem, hogy ezt maga a rendszer nem gátolja. Péter, láttam, hogy még kérdezni akart valamit Margit nénitől.
2: Hát nem Margit nénitől, hanem üdvözölni Lajost, aki eddig csendben ült a stúdióban, és kicsit fázósan, aki ennek az apakörletnek a megalakulásánál ugye jelen volt, és hány év után is Lajos májusban?
3: Hát közel 22 év, 21 év, 9 hónap volt ez az ítélet, amiről szabadultam.
2: És ez mennyi
3: szabadultam.
2: Volt Istennel közösen?
3: Hát ha az Isten engedésére, akkor most karácsonykor lesz 21 éve, hogy megtértem. 94 karácsonyakor volt találkozásom Jézus Krisztussal egy bűnvalláson keresztül, és jutottam élő hitre. Ja.
2: És egy kicsit másképp látja azért a belső szemlélő egy körletrész, vagy akár bármilyen változást az intézetben, mint aki az intézet részért képezi. Te hogy élted meg ezeket a változásokat 2009-ben, amikor egy olyan dolog történt, ami azért számotokra bizonyíték, hogy jó úton haladtok?
3: Hát én is ellene voltam, így ki is mutattam, meg úgy hangot is adtam neki, így a börtönlelkésszel szemben, vagy akármikor a börtönparancsnokkal beszélgettem, így az apakkal kapcsolatban mondta, hogy remélem, hogy maga is föl fogja tenni a kezét, mert én is úgy voltam vele, hogy hát egy az, hogy a biztosat nehezen adja föl az ember a bizonytalanért. Nekem is volt egy viszonylag jó helyem, de azt gondolom, ez a világban is így van, hogy egy bevett út, az sokszor, pláne egy ismeretre nehezen felcserélhető, és akkor a másik pedig az volt bennem, hogy a sót azt nem igazán szerencsés dolog a sótartóba tartani, az jobb a fazékba, mert az neki a célja, és úgy voltam vele, hogy most van néhány élő hitre jutott ember, azokat miért gyűjtik össze egy helyre, és most egymást erősítgessük ott, vagy mire való ez. Aztán, mikor az egész elindult, akkor én is megláttam, hogy van ennek olyan vonzata, sőt, nem is kicsi, ami nagyon észszerű és nagyon jó.
2: A emberi ösztönzés is mondjuk egy ilyen dolog volt. Tehát azért ösztönözte az embereket.
3: Én többek közt.
0: Adjunk most a hallgatóknak egy kis időt, hogy megemészszék ezt a sok információt, és kapnak tőlünk egy dalt, aminek az a címe, hogy Bűnűző.

0: Szervusztok, újra itt vagyunk a Reelsit, és vendégünk Boros Lajos és Margit nénia volt börtön lelkész. Lajos, te végigélted az apak születését, és láttad az eredményeit. Mit gondolsz, hogy van létjogosultsága tényleg ennek a speciális csoportnak a börtönökben, hogy ez szélesedjen is?
1: Hát azt gondolom, hogy így az előbb volt róla szó, hogy a visszaesési rátáról, hogy ha valóban az a cél, hogy embereket nem csak pusztán kiszabni ebből a társadalomból azért, mert vétettek a társadalomnak a törvényei ellen, hanem valahogy visszaintegrálni őket, és segíteni, hogy hasznos tagjai legyenek ennek a társadalomnak, akkor feltétlenül van neki létjogosultsága. A számok erről beszélnek. Nem is igazán értem, hogy így, mikor benne voltam akkor sem, így az évek teltek, hogy egy ilyen visszaesési számot produkál maga a úgynevezett nem normatív csoport, hogy vannak mások, más ilyen különleges csoportok is, mondjuk egy gyógyítónevelő csoport, mondjuk egy drogprevenciós csoport, mondjuk egy átmeneti csoport, amiben most így nem menjünk bele az idő hiány, de hogy ezek is a börtönön belül egy-egy ilyen kiszabott rész, amire más normák vonatkoznak, és én megkockáztatom, hogy ugyanezek a visszaesési arányok vannak, mint a börtön többi részébe. Viszont az apak részről ez a 41 néhány emberből a három visszaesés, ez egy akkora előrelépést jelent, hogy nem is igazán értem, hogyha ezt külső szemlélővel ezért felelős emberek nézik, hogy miért van az, hogy csak 4 börtönben van. Miért nem adnak ennek nagyobb teret, ha egyszer működik, és valóban az a cél, hogy integrálják az embereket vissza a társadalomba, és egy igazi változásra. Nyilván én lehetek egy kicsit elfogult, mert meg vagyok térve Istenhez. Tehát ilyen értelembe véve. De azt gondolom, ez nem elfogultság, hanem egy józanság, hogyha én azt mondom, és én tényleg voltam a másik oldalon, mert hogy bűnözőként éltem az életemet, de ha valóban igaz az, hogy 180 fokot tud fordítani, felülről való erő, magyarul az Istennek az ereje az ember életén, hogyha az ember átadja neki az életét, és hogyha van egy táplálék, ami ott bent a börtönön belül adott, mert egy olyan közösségben van az ember, ahol nagyon-nagyon hasznosan tudja lelki értelembe eltölteni az idejét, hodaszánni az életét az Istennek, akkor miért nem adnak ennek sokkal nagyobb teret? Nem 20 emberrel, nem 30 emberrel, hanem azt mondják, hogy akkor ráadásul ez tényleg nem kerül pénzbe.
0: Akár egy apak börtönbe is hát, lehet gondolkodni, hát, mint hogy Brazíliában is van.
1: Persze ilyen kockázat van arra nézve, hogy vannak, akik falból, vagy csak úgy kerülnek be, hogy az érdekeket nézve, vagy próbálnak bemenni. Na, de hát ez
0: minden odabent kiderül nagyon hamar.
1: Ez egy az, hogy kiderül, meg ez a kockázat mindenhol fennáll. De mindegy, hogy színből vagy szívből meg lehet nézni, hogy micsoda eredményeket mutat fel.
0: Igen, ez a kérdés sokszor felmerült, és odabent is felmerült, hogy akik az apakra jelentkeztek, azok nem csak úgynevezett kamuhívőke, akik az előnyökért jelentkeznek. Azt kell mondjam, hogy nem gondolnám azt, mivel ott az emberek a 24 órából 24-et együtt vannak, és nagyon nehéz eljátszani hosszú időn keresztül a hitet. Meg tudja tenni bárki, hogy vasárnap elmegy a templomba vagy a gyülekezetbe, és ott imádkozik, és eljátszik mindent, utána pedig hazamegy, és akkora füleseket ad hétközben a feleségének, hogy csak úgy zörög, és egész máshogy él, mint ahogy vasárnap beszél. De a börtönben ezt nem tudja megtenni. Minden percben együtt vannak a testvéreivel, tehát igazából nagyon nehéz színészkedni hónapokon, éveken keresztül.
2: Igen, és nekem az jutott eszembe, hogy amellett, hogy a közösséget is építi, és az embereket is építi ez a dolog, azért az apoknak célja, hogy a kinti közösségnek is adjanak. És ha jól tudom, azért évente több alkalmat töltenek más intézetekben, istentiszteletet, közösségeket tartva is járnak ki civil rendezvényekre, és a srácok a börtönből.
3: Bent a börtönből is jártunk itt a börtönbe. Olyan hatása eredménye volt, amikor ugyanon ruhában megállnak ott emberek egy másik börtönből, és hívják megtérésre a szomszéd börtönnek a lakóit.
2: Ez egy elvárás is valamennyire, nem, hogyha valaki részes akar lenni az apaknak, és úgy érzi, hogy ő őszintén tud tenni ezért, akkor vállalja. magát és a rendezvényeken való szereplést is.
3: Hogyne, sőt, ez nem is elvárás, hanem ők belőlük, amivel tele van a szívük, az kicsordul, és azt szívesen mondják, hogy nekem is megváltott az életem, most békességem van, most nyugalmam van, bár van sok aggodalom bennem, de Isten segítségével könnyebben. Na és nagyon fontosnak tartom, hogy a szabadultak időnként eljárunk, meghívásoknak eleget
2: teszünk. Ez az volna kérdésem, hogy találkoznak-e szabadulás után, és van-e közösség szabadulás után?
3: És a találkozásoknak mindig van olyan haszna eredménye, hozadéka, hogy nem csak egymással beszélgetünk, esetleg egy ebéd erejéig elmondjuk, hogy kivel mi van, hanem megyünk szolgálatba is. Akár egy börtönbe, Váci börtönbe is voltunk így már többször bent, akár fiatalok közé. Nagyon sok ezer fiatalnak tettünk már bizonyságot arról, hogy mit hagyjanak ki az életükből ezek a fiatalok. És ez olyan hitelesen hangzik olyanok szájából, akik éveket vagy évtizedeket töltöttek börtönbe, olyan jól el tudják mondani, hogy mit hagyjanak ki az életükből.
2: Igen, az apak ez egy... Minden jó projekthez kell egy tapasztalati szakértő, aki átélte a negatív részét.
0: Igen. Ez az apak, ez egy nagyon különleges világ, él egy legenda ezzel kapcsolatban. Számomra csak legenda, mert én nem vettem részt benne, de hallottam én egy apakról szabadult fiatalemberről, aki rossz útra készült tévedni, és hallottam egy börtönparancsnokról, egy büntetésvégrehajtási ezredesről, aki megfogta az egyik fogvatartottat, és megfogta a börtönlelkészt, és hárman elmentek ehhez a fogvatartotthoz, hogy a lelkére beszéljenek, hogy ne térjen rossz útra. Ez igaz? Ez nem csak legenda?
1: Még mielőtt erre válaszolnék, csak röviden, mert lógott az előbb a levegőbe ez a kérdés, a színből vagy szívből való dolog, hogy így idézném a Szentírás, nem be azzal megírva, hogy a vasat azt vassal formálják, az ember pedig az emberrel, és hogyha bekerül valaki egy olyan közösségbe, aki azt gondolja, hogy majd én ott ellavírozok, lehet, hogy ez neki a szándékos, lehet, hogy úgy is van ott, de hogy rossz nem ragad rá. Abba a millióbe, abba az atmoszférába, hova ő bekerül, lelkileg olyan megtapasztalásokat él át, akár az élő szóval való imádságnak a hallgatása közben, akár egy bibliai ige magyarázása közben, akár egy dicséret hallgatása közben, amit nélkül ez a világ, és egyszerűen formálja a másik embernek a belső világát, hogyha abba a közegbe van belehelyezve, és ott van. Tehát mindenféleképpen, ha csak azért kerül oda, hogy az előnyök miatt, akkor is ismerek valakinek egy énekét, akire az van írva, hogy kérek valamit, és te jobbat adsz. Tehát ő valahogy úgy megy oda, hogy majd esetleg egy rántott csirke combbal többet fogok enni, mert lekerülök a beszélőre, de ennél sokkal többet kap az Istentől.
0: És akkor térjünk csak vissza erre a legendára. Ez igaz, Lajos? Mert te berészt vettél, úgy hallottam.
1: Hát igen. Hát persze, ez ma annak idén is meg lett szellőztetve, úgyhogy újat nem mondok vele, de azért azt gondolom, hogy történnek az ember életében rendkívül dolgok. Abban a szerencsés, vagy éppen áldott helyzetben vagyok, ami azt gondolom, hogy utoljára meg lehet 2000 évvel ezelőtt történt meg, de hogyha volt is ilyen történet, megmerem kockáztatni, itt az egész földön, hogy körülbelül 5 emberrel történt meg, szerintem annyival se. Utoljára talán Pál apostol élte ezt át a filippi börtönparancsnokkal. Hát a történet az volt, hogy kint voltam szabadságon, és már előtte volt róla szó, hogy az egyik testvérünk tényleg visszament a piába, és visszament a léha életbe, és egy ilyen nagyon nagy erővel, nagyon nagy alázattal tudott szolgálni az emberek felé, és a szívünkre volt helyezve, és kaptam otthon a telefont a Margitkától, hogy Lajos, elmennénk Pilisvörösvárra, mit szólna hozzá, jönne? Hát mondom, persze, mondja, hogy jön a parancsnok, hát mondom, srab vagyok, mit mondhatok, egyébként is menni akartam. És akkor a Vatai Gyulával a Margitka lejött hozzá Egerbe, beültem az autóba rabként, és ott vagy ilyen hármas volt, hogy a rab, a börtönlelkész meg a parancsnok, és lementünk az emberhez, és beszélgettünk vele, és mondtam neki egy ilyen pizzázóba, hogy ha összerakod ezt, hogy kikülnek itt veled szembe, szerinted mi vagyunk itt? Mondtam neki, hogy az Úr Jézus jön utánad, és Isten nyújtja ki feléd embereken keresztül a kezét, mert ki akar ragadni abból az állapotból, amiben vissza vagy csúszva. Na és akkor a lényeg az egészben az, hogy akkor ott neki rendeződtek is a dolgai a feleségével, az egy máslapra tartozik, hogy utána ő más döntésre jutott. De maga a helyzetnek a rendkívülisége abból állt, hogy mikor jöttünk vissza, már este volt, és megkérdezte a Vatai, az ezredes, hogy Lajos, hol akar aludni? Margitkánál, vagy nálunk? Hát mondom, ha már így föl van dobva a labda rabként, hát persze, hogy a parancsnoknál. Elmentem, és akkor bemutatta a feleségét, a gyerekét, és ott aludtam aznap éjszaka, és ő vitt vissza Egerbe. Ez azért rendkívüli, mert azt hiszem, hogy nem mindennapos dolog, hogy valaki nem mondjuk egy egyszerű és Masszernak Őrnek a házába lép be, hanem egy parancsnoknak a
2: házába. Sikeres volt egyébként a mentőakció?
1: Hát pont ezt mondtam, hogy
3: akkor ott igen,
1: és néhány hónapig igen, helyreálltak a dolgok. Tehát az embernek van egy nagyon-nagyon nagy fegyver a kezébe, amit sokszor úgy használ, mint egy 5 éves gyerek a borotvát, úgyhogy nagyon sokan megvágják vele magát, szabad akaratnak hívják, és hát ezzel a szabad akarattal rosszul élt.
0: De most komolyan most ezt egy végig hallgattam, és egyszerűen cikázik az agyamban a gondolat, hogy ebben a világon, ezen a földön, ezen a bolygón hány börtön parancsnok van, aki fogja magát, és kiballag a szabadult elítélthez, hogy a lelkére beszéljen. Vajon hány lehet?
1: Szerintem, akinek a szíve ott van az Úr Jézusnál, aznak tesznek ilyen dolgot, ami egyébként megjegyzem a világ számára bolondság, és azt mondják, hogy meg van ez őrülve. Tehát ezt valaki 2000 évvel ezelőtt úgy definiálta, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik hiszünk, azoknak az Istennek az
0: ereje. Jót tenne a magyar börtönrendszereknek a hívő parancsnok, ugye? Minden börtönnek hívő parancsnoka lenne, mint ahogy a Vatai úr is az.
2: Igen, meg a tanári diplomával rendelkező nevelők sokasága.
0: Igen, na ne piszkáljuk a börtönrendszert, mert aztán rosszul fogják venni, hanem inkább mutassunk egy dalt arról, hogy miért is kerülünk börtönbe. Hát azért kerülünk börtönbe, mert szerelmesek leszünk a pénzbe.

0: Visszatértünk a műsorba. Lajos, téged kérdeznének, hogy te ugye említetted, hogy 20 év fölötti ítéletet ültél le. Hogy jött el ez a pillanat, és hogyan érezted azt, hogy most egy másik úton és egy erősebb, de vékonyabb úton kell tovább haladnod?
1: Tulajdonképpen az Istenről való üzenetet hallottam a börtönnek az egyik munkahelyén, a napi cigarettaadagomat szívva, és nagyon mélyen megérintett az ott hallott úgynevezett bizonyságtételnek az a része, hogy Istent meg lehet ismerni, hogy Isten valóságos, és Istennel lehet kontaktba kerülni személyesen az embernek. És én akkor kérdeztem rá arra, hogy mi tulajdonképpen a megtérés, és hogy kell ezt tenni. És máskor is hallottam, de lepattant rólam, és akkor abban a pillanatban eljutott a tudatom, még valahogy eljutott a szívemig, és ez az Istennek a kegyelme volt, hogy van valaki, aki engem úgy szeret, ahogy vagyok. Van valaki, aki az életemnek akar adni egy új lapot, egy tiszta szívet. És nyeltem befelé a könnyeimet, és nekem aznap éjjel volt egy úgynevezett bűnvallásom, egy mély traumám, összetörtem nagyon az Isten színe előtt, és kitettem az életemet úgy, ahogy volt. És volt egy nagyon rettenetes része ennek az egész bűnvallásnak, amikor az Isten jelenlétében megláttam igazából önmagamat, hogy ki vagyok. A kép nagyon-nagyon mélyre húzott és nagyon összetört, ebből az állapotból emelt fel az Isten, aki nem vetett a szemre semmit, és megéltem azt, hogy Krisztus vére valóban ma is tisztít, hogy Krisztus vére elég mindenre. És az a 2000 évvel meghozott áldozat nagyon személyes, és hogy az enyém is. És az idő próbálja meg így az embereknek a kapcsolatait. Elmúlt 20 éve, hogy kapcsolatban vagyok Krisztussal, és valóban az a három dolog, ami a megtérésem után bejött az életembe, a Szentírásnak az olvasása, a közösségbe való járás, és az imádság, ez azóta se kopott meg bennem, hanem napról napra megújít ebben engemet az Isten. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy rám talált abban a nagy mélységben, ahol az életemet éltem, és nagyon apró betűvel mondva, mert minden dicsőség az Istené, építhetem az ő országát kegyelemből, a nekem adott mérték szerint, és hogy tényleg nagyon sok emberrel megoszthattam, akár bent Isten tiszteleteken, akár személyes beszélgetéseken, azt az örömüzenetet, ami ennek az egész világnak tulajdonképpen a nagy-nagy hiánya, hogy Isten személy, hogy Isten szeretet, és hogy Istennek valóban ma is az a célja, és ma is az a szándéka, hogy az embert megkeresve kiemelje abból az állapotból, amiben van, és Istennek van egy jó terve mindenki számára.
2: Igen, Lajos, te magad is építetted ezt a csoportot, ezt magam is tapasztaltam, és a bent töltött röpke pár éved alatt sok-sok embert fordítottál jó irányba. Hogy van ez, hogy az Isten kemény missziót szab ki egy bűnösre? Istennek bűnösre van szüksége a munkájához, hiszen te bűnös voltál. Mégis elítéltek, jó nagy számba beszélnek úgy rólad, mint fontos és változtató kilométerkőről. Tudom, hogy ezt tetted bent a börtönben, de mit csinálsz most?
1: Hát, hogy az Istennek bűnösökre van-e szüksége, egyszer valaki mondott egy történetet, ami tulajdonképpen a Bibliában van, és megmosolyogtató. Az Úr Jézus, amikor leült a vámszedőkkel enni, akkor azt mondták a többiek, hogy nézd, bűnösökkel eszik. És valaki hozzátette, hogy hát vagy bűnösökkel evett az Úr Jézus, vagy egyedül. Mert hogy a környezetében senki nem volt, aki teljes lett volna az Isten dicsőségével, vagy pedig bűn nélkül élte volna az életét. Hát igen, az Isten használja az embert így a falakon belül is, és használja az életemet így a falakon kívül is. Azt gondolom, az út semmit nem változott, amire rátette az Isten a lábamat az ő útjára ezelőtt több mint 20 évvel. A környezet változott szabadulásom után, az a lelki út, amin haladok, másképp néz ki, amik mellett haladok el, gyülekezetekbe szolgálok, de nyilvánvaló voltam nem egy börtönben, amióta szabadultam, akár magyar börtönben, akár román börtönben, de hogy tulajdonképpen ugyanaz van. Emberek vannak, akiknek az ember beszél az életútjáról, bent is és kint is. Magyarul itt kint is az Isten használ az ő országának építésében. Jelenleg a baptista szeretetszolgálatnál dolgozom, mint missziós munkatárs, és járok különböző helyekre, mint hogy most itt ma reggel a Tilos Rádióban is vagyok, és próbálom elmondani, megosztani az emberekkel azt, amit belül van, és amit Isten velem tett.
0: Mikor visszatérsz Svájcra, bármilyen alkalomra, hogy tekintesz most rá, és hogy már civilként, mert azért elég sok időt töltött.
2: Saját belépőkártyával nyitni az ajtókat, azért ez
1: hát
2: komoly.
1: Még így Vácon nem voltam, most érik egyébként ez a dolog, hogy be tudok oda is menni. Más börtönben voltam, akár a Miskolciba, akár a Szatmár németi román börtönben, vagy akár
0: valahol úgy mérte, hogy hazamehetsz utána.
1: Egy ilyen vegyes érzelem van bennem egy nagy fájdalom azok felé, akiket látok, hogy velem szembe ülnek azokon a székeken, azokban a szürke vagy éppen civil ruhákban, mert én is azokban a székekbe ültem, és én tisztában vagyok vele, hogy Istennek van arra hatalma, hogy felemelje őket abból az állapotból. Arról a székről, arról az ágyról föl lehet állni, nem kell megvárni, hogy szabaduljon, hanem ezt meg lehet tenni.
2: Tudom, hogy te is és Margit néni is komoly bűnmegelőzési projektekbe vesztek részt, és valami fantasztikus, hogy kiálltok gyerekek elé, fiatalok elé, hitelesen. Azok az emberek mondják el, hogy a bűn nem kifizetődő, akik onnan jöttek, a gödörből. Ez valami fantasztikus. Mesélj erről a munkádról.
1: Talán azért van neki nagyobb ereje, látszólag, amikor egy-egy helyre elmegyünk és szolgálunk az Istennek a beszédével, mert a háttér, ahonnét jövünk, nagyon sötét. És a fény így sokkal intenzívebb és jobban látható. De egyébként ugyanaz a fény, ugyanaz a világosság van a börtönből, a mélyből, vagy egy rákbetegségből meggyógyult hívő embernek az életébe is, mint aki úgynevezett normál állapotból tér az Istenhez, csak a háttér sokkal sötétebb. Hát ilyen sötét háttér az ember életébe a börtön múlt, onnét jön ki az ember, és nagyon nagy dolog az, amikor az ember mellé odáll az Isten, és a cselekedeteivel is be tudja mutatni.
0: Van egy telefonálunk,
2: vegyük fel.
3: Jó reggelt kívánok, a kis ember vagyok.
0: Szia, kis,
2: szia, kis ember.
3: Kedves vendég, a hétköznapjaidról mesélsz majd egy picit.
1: Hát igen, különböző meghívásoknak szoktam eleget tenni.
3: Jó, hallgattam a rádióban, jó?
1: Jó.
3: Köszönöm.
2: Mondja csak, Lajos, csak letette hát, a telefont.
1: Különböző meghívásoknak szoktam eleget tenni, ez nagyon szélsőséges. Most például legutóbb 8-9-10 éves gyerekeknek beszéltem Istenről, és mikor megmondom őszintén, megláttam, hogy a gyermekeket vezetik befelé a Verőcei Gézafejedelem Református Általános Iskolának az aulájába, és ott ültem a Tamás testvérem, és néztem őket, és odasúgtam, hogy te mit tudok én ezeknek mondani. De hogy abban a 15 percben Isten megadta azokat a szavakat, amik tulajdonképpen szóltak arról is, hogy nagyon fiatalon is lehet jó döntéseket hozni, és hogy vannak dolgok, amik nagyon rossz irányba hajthatják az embert, és alapjába véve maga a bűn, az egy rossz tanácsadó, és nagyon jó hallgatni a bölcsebb, idősebb emberek. Hát itt gondoltam a tanárjaikra, és így tényleg voltak olyan dolgok, amiket nem osztottam meg velük, mert mondjuk a 18-as karikát rá lehetett volna tenni, de az érdekes volt, amikor jöttünk el, akkor tanárok mondták, hogy azért a 18 éven felül részt is meghallgatnák már, ami az ember hitéletére vonatkozik, hogy miből vette ki. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon szélsőséges, hogy van, amikor így gyerekek felé szolgál az ember, van, amikor egy gyülekezetbe szolgál az ember, járok egy házi közösségbe péntekenként, vasárnaponként istentiszteleti alkalomra.
4: Öregek között szolgáltak.
1: Igen, öregek között, nyugdíjasok között voltunk nemrég például Margitkával a gödöllői református templomba, tehát nem heti szinten, hanem hetente több alkalommal nyílik rá lehetőség.
2: És ne felejtsük el a legfrissebb projektet, azt, hogy ami ma este indul a Teleki téren, Magyarország legnagyobb összefüggő gettójában, a 8. kerületben egy állandó alkalmunk lesz, ahol az Otthon nevű helyen várunk minden kedves érdeklődőt, aki Lajosra kíváncsi, és aki ott Isten felé akar fordulni, de most eljött az időnk, hogy megint meghallgassunk egy kis zenét, aztán állandó szakértőnket várjuk.
5: One morning death comes creeping through the room.

Somebody.

0: Hát, amikor erről beszéltünk és felvállaltam ezt a témát, akkor nem igazán gondoltam, hogy ilyen nehéz fába vágom a fejszemet, tudnék néhány percben telefonon keresztül ezt tisztázni.
1: Van több műsori óránk, vagy műsor napunk, úgyhogy majd szépen lassan, fokozatosan fogunk haladni ezzel.
0: Jó. Hát először arról kéne beszélnem, hogy egyáltalában mi a nevelés. Tudnék, amióta ez a fogalom hát valamilyen módon megszületett, azóta vita van róla, hogy mit értsünk alatta, hogyan, miként működik. És csak a laikus számára olyan egyszerű a dolog, hogy a gyerek megszületik, a szülők azok elpátyolgatják, kísérik az élete útján, aztán valami lesz belőle felnőtt korában. A szakemberek között egyetlen egy dologban van egyetértés, az az, hogy ez a nevelés ez egy rendkívül bonyolult és rendkívül összetett folyamat. Itt a folyamaton van a lényeg. De az alapkérdésekben óriási a vita, hogy egyáltalán nevelhető-e az ember. De vannak, akik azt mondják, hogy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, bizonyos életkorig, életszakaszig. Szóval vannak, akik azt mondják, hogy gyakorlatilag egész életük végén. De Péter ön biztos tudja, mert hallott engem erről polemizálni már egy párszor, én ezt az utóbbit vallom, ezt az utóbbi felfogást. De ezen túl, hogy mi a célja, mik a módszerei, milyen eszközöket és hogyan használ fel, hát ebben nincs egyetértés, rendkívül sok vita van a szakemberek között. És akkor ez ugye az általános pedagógiára, az ember nevelhetőségére úgy általában vonatkozik, akkor ennél sokkal-sokkal bonyolultabb probléma az, hogy az elítélt, a rab, a bűnelkövető, a bűnöző, az nevelhető-e, megváltoztatható-e.
1: De tanár úr, a nevelésnek a... Én laikus vagyok, azt gondolom, hogy ott kezdődik, hogy a gyermekkorban ugye vannak, vagy a gyermekkori neveléshez vannak rendszerek, és akkor szép lassan ugye ez fejlődik tovább, és elér egy ember egy bizonyos életkort, akkor hát ez már ugye nehezen lehet befolyásolni az ember viselkedését, változtatni rajta, mert rögzülnek a szokások. Mondom, ez még nehezebb feladat egy börtönviselt, vagy egy börtönben lévő ember esetében.
0: Na, a probléma itt kezd igazán elmélyülni, amikor a részletekben megyünk, hogy ugye, változnak a, vagy nehezen változnak a rögzült szokások. Valóban nehezen változnak? Vagy csak azokat a feltételeket nem tudjuk, vagy nem akarjuk megváltoztatni, amelyek ezeket a szokásokat alakítják? Hát gondoljon bele, menjünk egy nagyon hétköznapi példába, egy zseniális bűnöző, egy csaló él, luxus életet x éven keresztül, bekerül a börtönben, és pillanatok alatt megváltoznak a feltételei. Nyilvánvalóan, hogy azokat a szokásokat, amelyek hát vezérelték a magatartását megelőző időszakban, azokat nem tudja érvényesíteni. Tehát azban a pillanatban, hogy bekerül a börtönbe, nem más feltételek közé, zárt rendszerben, abban a pillanatban megváltoznak a szokásai, illetve új szokások alakulnak ki. Ugye ez eléggé szemléletes példa.
1: Igen.
2: Furcsa, hogy én nem éreztem úgy, tanár úr, a börtönben, hogy akarnának engem nevelni.
0: Erre azt mondanám, hogy ha érzi, hogy akarják nevelni, akkor ott a nevelőnél valami probléma van. Az a jó, hogyha az ember, a nevelt úgy változik, hogy nem is sejti, nem is érzi, hogy őt itt most tudatos szándékkal valamilyen irányba befolyásolják. Ez egy picit olyan, mint a manipuláció. Az ember tudja, hogy manipulálni akarják, akkor ellenáll. A gyerek is, főleg kamaszkorban, vagy az első daszkorban tudja, hogy a szülő irányítani akarja, akkor nagyon keményen ellenáll.
2: Akkor ezek szerint ön úgy véli, hogy a börtönökben most folyik egy hatékony és jó nevelési munka?
0: Erre nem tudok válaszolni, hogy most a börtönökben mi folyik, mert pár éve elkerültem a börtönök világából. Azért nehéz megint ez a kérdés, mert egy dolog, hogy mit akar egy nevelő, más dolog, hogy mit akar a másik nevelő, harmadik dolog, hogy mit akar a rendszer, negyedik dolog, hogy ez a rendszer mit épít fel, egyáltalán mire képes. Tehát megint egy nagyon bonyolult kérdésnél vagyunk, amikről heteket kéne vitatkozni. Igazából az ember tisztálása, nem pedig kimondjon.

0: valami megalapozott vélemény.
1: Van egyébként bármifajta most évrénben lévő alapszabály, vagy legalábbis egy séma, egy út, hogy merre kéne vinni ezt a dolgot, hogy milyen elképzelése van egy intézetnek arról, hogy visszaforgassuk az embereket az életben?
0: Én megint csak a nevelés elméleti részéből tudok kiindulni ahhoz, hogy eredményesnek mondhassuk ezt az egész tevékenységet, amit nevezhetünk börtönnevelésnek, rabnevelésnek, bárminek, ha egyáltalán van még ilyen, akkor ott kéne kezdeni, meg kéne felelni bizonyos pedagógiai elveknek, mert különben nem működik. Ezek az elvek pedig hát elég sok számban fordulnak elő, de a legalapvetőbbek például az, hogy az egyének az önálló választási döntési szabadságát bizonyos mértékig meg kell hagyni. Alapelvként kellene leszögezni, hogy nem a börtönre akarunk szocializálni, hanem a börtön utáni szabad társadalomra
2: fontos
0: akarunk szocializálni.
2: Igen. Illetőt. Igen.
0: Tehát, de számtalan ilyen elv van, amit tisztázni kéne. Most ha ezeket tisztáztuk, akkor utána kéne megnézni, hogy a rendszer, ami a börtön belül működik, az milyen. Megfelel-e ezeknek az elveknek, vagy nem felel meg? Ha nem felel meg, mit kéne, vagy hogyan kéne változtatni ahhoz, hogy megfeleljen? Ha ez megtörténik, és sikerül egy ilyen változtatást elérni, vagy változást elérni, akkor nagy kérdés, hogy kik azok, akik érvényt szereznek ennek a gyakorlatnak, tehát működtetik ezt a rendszert. Szakemberek kellenek, lószerével pedagógusok, pszichológusok kellenének, akik ismerik az emberi lélektannak az alapjait, hogy egyáltalán hogyan kell hozzányúlni valakihez, hogy az fejlődni, változni tudjon olyan irányba, amit mi szeretnénk. És akkor nem elég, hogy pedagógus vagy pszichológus, tehát szakember, akkor még börtönnevelővé kell válnia, mert azért a börtön, mondtam, hogy ez egy speciális terület, ez egy olyan közeg, ami hát egészen más, vagy nem egészen más, de sokkal több tapasztalást és szaktudást igényel, mint az általános pedagógia bármely területe. Lehet, hogy ebben egy kicsit elfogult vagyok, és lehet, hogy ez azért van így, mert hát a börtön az tényleg egy ilyen perifériális területe a nevelésnek, ha lehet egyáltalán annak nevezni, de tényleg én gondolom, hogy önök megtapasztalhatták azt, hogy különböző nevelők, különböző típusú emberek különböző módon, különböző eredményességgel tudják befolyásolni esetleg az egyes fogvatartottakat.
1: Igen, az eredményesség javítható lenne, gondolom, hogyha egy nevelőre mondjuk nem 100 ember, hanem mondjuk egy 12 fős csoport jutna, akivel napi szinten tud foglalkozni. De hát ez nem megoldható a jelen körülmények között.
0: Biztos, hogy ez is nagyon fontos lenne, vagy nagyon jó lenne, vagy nagyon kényelmes lenne mondjuk a nevelő számára, de igazából szerintem nem ezen múlik. Én emlékszem, hogy volt olyan viszonylag hosszú, közel egy éves időszak, amikor közel 120 fiatalkorú elítéltel bajlódtam egyedül, mert úgy adódott a helyzet, és nem a létszám arányok okozták a legnagyobb problémát, megmondom őszintén.
1: Hanem mi például?
0: A legnagyobb problémát, és itt most az emlékeimre hagyatkozom, tehát tegyük félre minden objektivitást és szakmaiságot, a legnagyobb problémát azt a szemlélet okozza. Legalábbis a nevelő számára, vagy legalábbis az én számomra az okozta. Hogy kik vannak nagyobb arányban azok között, akik az elítéltekkel foglalkoznak. Olyanok, akik látnak ebben lehetőséget, hogy jó útra terelhetik, irányíthatják, megváltoztathatják az egyént, az elítéltet, vagy azok, akik eleve olyan attitűddel jelennek meg a börtönbe, hogy hát igazából kár ezekre időt és energiát fecsérelni. Van a társadalomnak olyan területe, ahol jobban megérdemelnék a gondozottak, a neveltek, hogy foglalkozzanak velük, és hát nyilvánvalóan ennek megfelelően viseltetnek a munkájukkal, a szakmájukkal kapcsolatban is.
1: Nagyszerű. Hát öröm ezt hallani, de megmondom őszintén, Hát ugye, mint egyszer beszéltünk erről, hogy annyira nehezen mozdul ez a rendszer, hogy hát be se lehet látni azt az időt, hogy mikor történt olyan változás, ami esetleg mindenkinek jó. Tehát nem csak a fogvatartottnak, nem csak az intézetnek, hanem a társadalomnak is közösen, és akkor valami utat mutat ez a dolog. Nagyon szépen köszönjük, tanár úr!
0: Nagyon szépen.
1: Két hét múlva találkozunk, majd adáson kívül megbeszéljük, hogy milyen témával, és akkor, hát jó, nagy a páskodást, vagy most mi következik a mai napban?
0: Igen, hát most az következik.
1: Jó van, akkor jó elfoglaltságot kívánok, és
0: köszönöm
1: örülök,
0: hogy szépen
1: hallottunk.
0: Magunknak, meg további jó munkát.
1: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
3: Szép napot kívánok, Isten.
0: Köszönöm, viszont.
3: Hát, kedves hallgatóink, akkor ma megint hallhattátok a Real Sheet-et, és arról beszéltünk, hogy vannak utak a börtönbe, amik eltérőek a szokványostól, vannak csoportok, amiknek sokkal jobb statisztikái vannak, mint az átlagnak, vannak emberek, akik arra áldozzák az életüket, hogy ezt a dolgot előbbre vigyék, és csodálatos dolog, hogy olyanról is lehet beszélni, hogy jó dolgok indulnak a börtönben. Tudjuk, hogy most már a 7 éve működő Váci Apak csoporton kívül 3 másikat indítottak Magyarországon. Ezzel kapcsolatban nekem vannak kis aggályaim, Margit nénin felé mondom ezt a kérdést. Nekem úgy tűnik, hogy ilyen copy-paste módszerrel másolják ezt az apakot, pedig hát az apakot nem úgy lehet létrehozni, hogy valamire kitesszük a táblát, hogy apak. Azt hiszem, hogy az apakot valami más hozza létre, ugye, Margit néni?
4: Hiszem, hogy Isten ebből a kezdeményezésből is jót tud kihozni, mert ahol hangzik az evangélium, olvasnak Bibliát, napi szinten énekelgetnek együtt, keresztény énekeket. Nagyon sok fiatal ember ott, mikor bejött az Isten tiszteletre, elsírta magát, mert megragadt egy-egy ének, hogy ez rólam szól, nekem szól. Tehát adjon az Isten lehetőségeket a bibliaolvasásra, az evangélium hallására, és a hit az hallásból van. Ezt tudjuk, meg van írva a Bibliába.
3: Mindenesetre borzasztóan üdvözöljük a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának azt a kezdeményezését, hogy minél több apak körletet hoz létre, és még egyszer mondom, belekiáltom az étterbe, apak börtönt szeretnénk már végre látni, szeretnénk egy tilos rádió külső közvetítést az első apak börtönből, talán össze tudjuk hozni. Hadd mondjam el nektek most gyorsan még a műsorunk bezárása előtt, hogy a jövő héten, nem, 2 hét múlva ismét jövünk, megint itt lesz a Real Sheet. És azok az emberek lesznek a vendégeink a 2 hét múlva létrejövő adásban, akik létrehozták Vácon az első börtönrádiót, a Rács FM-et, akik minket is tanítottak, akik elmondták azt nekünk, hogy hogyan kell rádiózni. Itt lesz az Egyesület 3 fontos tagja, oktatóink, tanáraink, mentoraink, barátaink, és még mindig szakmai segítőink, Hajdú Judit pszichológus, Braun Zsolt médiaszakember, médiaoktató, Kerényi György ős rádiós, médiaszaktekintély oktató, és beszélni fogunk a börtönrádiók létrejöttéről, értelméről, jövőjéről és lehetőségeiről. Én és ezzel bezárjuk a műsorunkat, elköszönünk a kedves hallgatóinktól.
1: A héttérítő fecóékkal jó szórakozást, és köszönjük a vendégeknek, hogy eljött.
3: És szép napot kívánunk mindenkinek.
5: Mi is köszönjük.
4: Isten áldjon mindenket.
1: Zárás.
5: Így van.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakot. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Aztán, mondja, megvannak a szülei?
2: Nincsenek!
1: Jobb is, így legalább senki nem fogja siratni a szerencsétlent. Na és, hogy érzi magát itt Csehországban?
2: Én Csehországban mindenütt jól érzem magam, őrmester úr. Közben, útközben igazán csupa jó emberekkel találkoztam.
1: Bizony, nagyon derék, kedves népamiénk. Egy kis lopás ide, verekedés oda, nagyon békés nép. Én már 15 éve itt vagyok, és ha jól számítom, minden évre egy háromnegyed gyilkosság esik.
2: Úgy tetszik gondolni, hogy be nem fejezett gyilkosság? Kaphatnék egy darab papírt, őrmester úr?
1: Hát dehogy is, kamerád. Hanem 15 év alatt csak 11 darab gyilkosság. Hát maguknál ez biztosan másképp számolják. A vezérkarban. Tizedes, adjon be neki egy újságot.
3: Parancsára.
1: Na és mit akar csinálni abban a Bugyajovicében?
2: Szolgálatba akartam lépni a 91-eseknél.
1: Értem.
3: Megfogja.
1: És mit akart csinálni abban az ezredben?
2: Ki akartam menni vele a frontra.
1: Aha. Ez a legjobb módszer, hogy Oroszországba kerüljön az ember. Igazán jó kis spekulálta. Látja, most megfogta. Erre nem tud mit mondani. Hallgat. Hiába vannak a céli gyögei.
2: Na. Nem voltam oda bent túl sokáig. Nem tartottam fel az őrmester urat?
1: Egy csöppet se, barátom. Öröm beszélgetni egy ilyen finom, illedelmes emberrel. Egy bátor emberrel. Most szépen bemegyünk, aztán megeszi az ebédet. Füstölt hús gombóccal és káposztával. Meg rumos teja.
2: Nagyon jó hozzám ez, őrmester úr. Én ilyen jóságos csendőr őrmestert még életemben nem láttam.
1: Látja, ilyenek vagyunk mi csehek. Szereti a rumos teje, igaz?
2: Igen.
1: Igaz, hogy Oroszországban sok teját isznak. Ott is van rum.
2: Rum? Az mindenütt van a világon, őrmester úr, kérem.
1: Nagyon egy rafinált fiszkó maga.
4: Szép kis vércsaft. Berúgnak, mint a disznók. Ha nem lehet lelket verni beléjük, nem szégyeli magát? Tizedes úr, felöltözve aludni, mint az Isten barma. Na, menjen már be, és költse föl az őrmester urat. Meddig döglenek még? Takarítanom kell.
3: Jól van, ne tárgyom, mert megjárja.
4: Meg. Na, maga. Maga meg fogoly úr.
2: Igen is.
4: A slicét igazán begombolhatná, ha asszonyt lát. Na, maga is finom kezekbe került, mondhatom. Egyik nagyobb korhely, mint a másik. Elinnák még az orrukat is a szemük közül. Nekem már harmadik éve tartoznak a takarításért. De ha szólok, Az őrmester mindig azt mondja, hallgasson, vénbanya, mert lecsukatom. Mi tudjuk, hogy a maga fia vadorzó és fát lop az urasági erdőből. Jaj, így kilódok velük már negyedik éve. Kivált az őrmester előtt vigyázzonám.
2: Igen.
4: Mízesmázosan beszélte közben. Nagy gazember. Mindenkit elkap és lecsuk, ha teheti. Hát nem ezt a szegény falu bolondját? Ezt a Pepiket is lecsukatta? 12 évre hazaárulásért. Na de... Én tudom ám miért. Mert az őrmester úr föl akarta bérelni Spiclinek a Pepiket. Mást itt nálunk erre úgyse talál, mint egy szegény bolondot. No, aztán mondta neki, hogy na Pepik, jegyezd meg magadnak, ha valaki azt mondja a császár őfelségére, hogy egy marha, meg hogy nem fogunk győzni, akkor te idefutó hozzám és elmondod. Hallottam, hogy ezt mondta bizony.
2: Tényleg?
4: Ha. Az a szegény meg mindjárt elmesélt a plébánosnak, hogy mit mondott neki az őrmester, hogy ugye a császár őfelsége egy nagy marha. A plébános persze, hogy szólt ennek a flanderkának, ez meg fogta és lecsukatta Pepiket. Új, nagy gazember ez, úgyhogy csak vigyázzon.
5: Pejzlerka néni! Arossad magába, hol van már?
4: Megyek már!
6: Bezzeg, tegnap még beszélni se tudok.
5: Elmegy, hoz egy korsó sört, meg
6: szódabikarbonát.
5: Jó. Fürgén, jó. Egyik lába itt, a másik meg ott.
4: Jó.
5: Gyerünk!
4: Megyek.
5: Szóval, nem szökött meg?
7: Mondom, hogy nem. Ez egy becsületes ember.
5: Spion. Nem becsületes, hanem spion.
7: Az lehet, de tegnap még máshogy beszélt az őrmester úr.
5: Talán csak nem dühöngtem, meg rúdíztam tegnap. Nem emlékszem pontosan.
7: Azt megkészem, hogy nem.
5: Na, mondja már, mondtam valami olyant?
7: Hát, csak azt, hogy nem helyes, ha a kémeket felakasztják. Meg hogy te aranyos szláv kölyök, aki az én kis pionom vagy nekem.
5: Ajaj.
7: De ez hagyján, mert azt is mondta neki, hogy mi csehek és oroszok mind ugyanabból a szláv vérből vagyunk, és hogy Ausztria már nem bírja sokáig, és hogy csak tagadjon nyugodtan, mert a kozákok úgyis kiszabadítják. Aztán Nyikolaj Nyikolajev is cseh király lesz. Különben is úgy is összedől az egész, és a parasztok cséphadaróval mennek majd Bécsbe, mint a huszita időkben. És hogy a Vilmos császár egy nagy állat. Na, szóval én erre jól emlékszek, mert csak egy kicsit voltam becsípve. Aztán, hogy mi volt később, nem tudom. Az biztos, hogy az öreg asszony egész éjjel hordta a söröket, a kandulló, meg a kontusafkát.
5: Kontusafkát. Na de maga is mondottam ezt az tizedes, hogy ilyen Oroszország például. És úgy lőgött, mint egy bika.
7: Az lehet, de maga se kötött szalvétát a szájára. Pont mielőtt eláztam volna, akkor mondta az öreg asszonynak, hogy minden császár és király a maga zsebére csinálja a háborút. Még az olyan vén ember is, mint a Proászka, akit már ki se engednek a klozetról, mert összecsinálja az egész Schönbrunnt.
5: Hogy én ezt mondtam volna?
7: Igen, és éppen ezt, őrmester úr, mielőtt kiment okádni az udvarra. És ott azt kiabálta, hogy... Pejzlerka néni, dugja le az ujját a torkomat! Pejzlerka néni!
4: Jézusom, már megint kezd... Jézusom, hát nem volt elég tegnap!
5: Pejzlerka néni, jöjjön ide! Térdeljen le oda a feszület elé!
4: Jézusom, segíts meg!
5: Maga tegnap nagy események tanúja volt.
1: Az a katona kint. Egy orosz kém.
4: Én drága Skocsicei Szűz Mária.
1: Csönd legyen!
4: Jaj!
1: Mi ki akartunk szedni belőle valamit. És ezért igen furcsa dolgokat kellett, hogy mondjunk. Hiszen hallotta, hogy miket beszéltünk, nem?
4: Azt kérem, hallottam.
1: Na hát, ezzel csaltjuk lépre. Maga ott volt és hallott mindent. De ez egy hivatali titok. És erről maga még a halálos ágyán se beszélhet. Mert akkor nem lenne szabad magát a temetőben elföldelni.
4: Jézus Mária, Szent József!
1: Ne bőgjön! Ne bőgjön! Esküdni fog a feszület előtt. Gyerünk, mondjam utána. Esküszöm a mindenható úristennek.
4: Esküszöm a mindenható úristennek.
1: És magának is, őrmester úr.
4: És magának is, őrmester úr.
1: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
4: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
1: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
4: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
1: Még akkor se, ha kérdeznének.
4: Még akkor se, ha kérdeznének.
1: Isten engem úgy segéljen.
4: Isten engem úgy segéljen. Édes Jézusom, Skocsicei Szűz Máriám. Jaj, miért tettem én itt be a lábam?
1: Na, most pedig csókolja meg a feszületet. Egy-kettő. Na, gyerünk. Úgy, most elmehet. De rajta van magán a szemem.
4: Igen, igen.
1: Meg a fián.
4: Jaj. Na,
1: gyerünk.
4: Én megyek.
1: Tizedes.
8: Igen.
1: Hívja be a foglyot.
8: József Schweik.
9: Szép jó reggelt kívánok!
1: Hogy aludt?
9: Nyugtalanul, őrmester úr. Már nagyon el vagyok késve az én főhadnagyomtól. Én azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen út Bugyajovicébe ilyen sok nehézséggel jár. Én majdnem úgy jártam, mint a kobilici haura mészáros. Az berugott a Kontusovkától, őrmester úr, és egész éjjel járkált körbe a palacki emlékmű falánál. Tapogatta, tapogatta, de a falnak csak nem volt vége. Jött a patrulj, és ő meg megkérdezte, hogy hogyan kell Kobilisibe menni, mert ő már 5 órája járkál valami fal mellett, és annak sosincs vége. Erre bevitték, és az meg összetörte nekik az egész fogdát.
1: Micsoda rafinált alak. Tud maga fényképezni?
9: Fényképezni? Hát, tudni tudok.
1: Akkor miért nem hord magánál fényképezőgépet?
9: Mert nincs gépem.
1: De ha volna, akkor fényképezne vele, mi?
9: Őrmester úr, ha a nagymamának kereke volna, hát tetszik tudni.
1: Jézusom, de fáj a fejem. Nehéz dolog pályaudvarokat fényképezni.
9: Azt könnyebb, mint bármi mást, őrmester úr. Mert a pályaudvar folyton egy helyben áll, az nem mozog, kérem. És az embernek nem kell rászólnia, hogy barátságos arcot kérek.
1: Barátságos arcot kérek. Na, menjen oda a kályhoz és gyújtson rá.
9: Ahogy parancsolja, őrmester úr.
1: Ne látja, tizedes? Nem, írja. Kereszt kérdéseim súlya alatt bevallotta, hogy a legszívesebben pályaudvarokat fényképez.
8: Pályaudvarokat.
1: Feltehető, hogy azért nem hord magával fényképezőgépet, hogy elterelje magáról a gyanút. Ezt a saját bevallása is igazolja, miszerint, hogy igenis fényképezne, ha volna nála fényképezőgép. Ne? Na, pont. Pont. Na, végeztünk is. Így kell ezt csinálni. Egy jelentésnek így kell kinézni. Ne! Barátom!
10: Parancs!
1: Magát a tizedes úr bekíséri píszekbe. Szabály szerint meg kéne magát bilincselni. De én azt hiszem, maga egy rendes ember, úgyhogy nem kap bilincset. Na. Na. És ne legyen rossz emléke rólam.
9: Hát Isten áldja, őrmester úr. Nagyon köszönöm, amit értem tett. Ha megint errefelé járnék, feltétlenül benézek az őrmester úrhoz. Feltétlenül. Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megint itt vagyok.
10: Meg? Mi? Szóval? Megint? Szóval? Megint? Itt?
9: Megint jelentem alással.
10: Van szerencsém itt vaszolni magát Cseszke Bugyajovicében. akinek akasztófát rendelt a sors,
11: nem fullad vízbe.
10: Már köröző levelet adta ki magáról, és holnap regiment raportra megy. Én már nem mérgelődöm többet magával. Ha meggondolom, hogy mennyi ideig kibírtam egy ilyen hülyével, ez borzasztó. Azon csodálkozom, hogy nem lőtte főbe magát. Mi történt volna velem? Semmi. Felmentettek volna. Érti ezt?
12: Oberleutnant úrnak aládatosan jelentem, tökéletesen értem. A Piszeki König kapitány is ezt mondta, de hogy mivel degenerált vagyok, ezért a regimentemnél van a helyem. Tetszik tudni, én mint orosz kém kerültem oda. Mert a putyimi flanderka őrmester úr...
11: Ne kezdje nekem, ne kezdje megint a marhaságait, mert nem állok jót magamért. Na de most majd megtanítják magát, kezdj betudálni.
4: Bizony, Schweik, magának most már
11: ámen.
4: Magának most szépen bezárják a fogdába, aztán
11: az Isten legyen irgalmas magához.
13: Isten hozta, kedves bajtárs, Isten hozta, épp jókor jött.
5: Hát...
13: Halálra untam magam itt egyedül. Ma második napja, ha nem embernek van rúgszent, igaz? Ne is kérdezz, hogy miért vagyok lecsukva.
5: Azt kérem, sose lehet tudni. Az én esetem is pontos.
13: Egy csekénység miatt. Mondjuk fölpofosztam a főtéren egy tüzérhadnagyot. Látott nekem háttal. Nyilván valami prostituáltat várt, én meg összekeveredtem egy jó ismerősömmel. Szevasz, Franci, mondtam, hát én vagyok a Marek. Leütöttem a sapkáját hátulról, viccből. Az is pont olyan vakacs. Megesik az ilyesmi.
5: Ha jól sejtem, a hadnagy meghozta az őrjáratot.
13: Pontosan, kolléga, pontosan. Persze elképzelhető, hogy pár pofon is leesett, de akkor is nyilvánvaló a tévedés. Na mindegy. Aztán persze lehet, hogy azzal a Krankenbuchal is vacakolni fognak.
5: Krankenbuchal?
13: Hát a beteg nyilvántartó könyvben. Az úgy történt, hogy mikor berukkoltam, előbb kivettem magamnak egy szobát a városban. Aztán próbáltam reumát szerezni. Hiába. Kijártam a másikba fürödni télen, de semmi. Úgy megedződtem, hogy egész éjjel kibírtam a hóban fekve, s reggel olyan meleg volt a lábam, mint a papucs lett volna rajta. Aztán anginát próbáltam szerezni, az sem ment. Még egy nyavajás trippen se, pedig eljártam a Port Arthurba. Néhány kollégám már heregyulladást kapott, de semmi. Na, aztán egy lobokai rokkant beinyekcózta a lábam, és mehettem a kórházba. De elrontottam azzal a nyavajás Krankenbuchal, pedig jó ötlet volt. Szereztem egy nagy könyvet, ráírtam, hogy a 91. ezer beteg nyilvántartója, teleírtam kitalált nevekkel, betegségekkel, és minden nap kijártam vele vizit után. Csak felmutattam, s mehettem, ahová akarok. Hajnalban meg vissza a kórházba. De ez a hülye tüzérhadnagy mindent elrontott. Úgy bizony. Nem nőnek a fák az égig. Büszkeségnek gyász az ára. Addig jár a korsóak útra, amíg el nem törik. Az ember vigász akarna lenni, barátom, pedig csak egy darab szar. Istenem, a zsógornőm testvére, itt orvos Bugyajovi célban, ilyen őrült protekcióval végig dögölhettem volna a háborút, és tessék erre, gondatlanságból kitöröm a nyakam. Így van ez. Kartágóra is sor került. Ninivét romhalmazzá változtatták. Marek egy éves önkéntes sem kerülheti el a sorsát. De azért fel a fejjel. Ne higgyék, ha kiküldenek a frontra, egyszer is elsütöm nekik a puskámat. Regiments raport, kicsapni az iskolából. Éljen a császár és királyi kretenizmus. Majd bolond ezek kuksolni és vizsgázni nekik. Szarom rájuk. Fajj! Nem akarja, kedves bajtárs, hogy megtanítsam a plafonra köpni?
5: De igen. Gondolja, én nagyon szívesen megtanulok a plafonra köpni.
13: Na, ide nézzem.
5: Na? Most én?
13: Uh-huh. Vátra! Na, vátra van, elő vátra van. Ó, gyönyörű! Gyönyörű volt! Visszajön, de gyönyörű volt! Na, most tapadósat fölfele. Gyönyörű! Gyönyörű! Hát én akár verset írni is megtaníthatom.
5: Hm? Igen? Mm-hmm.
13: Magányomban írtam is egy párat szeretett uralkodók dicsőségére. Egy bebörtönzött férfiú, akire a regiments raport vár, s cigarettája sincsen. A trónhoz való ragaszkodás gyönyörű példáit nyújtja. Dalaiban hódol hazájának, amelyet minden oldalról fenyeget a segre pacsi. Ave Cézár, Maritúr, itt a szalutant, a halottak köszöntenek császár. Maga bajtás, miért került ide?
5: Én kamerát szintén félreértésből. A regimentemet kerestem, aztán kicsit eltévedtem. Indultam Taborból, aztán valahogy mindig csak nyugatra, dél helyett.
12: És most egy ilyen eltévedés miatt regimentsraportra kell menjek.
13: Akkor találkozunk a vérpadon kamerán. Schröder Robert urunknak megint nagy öröme lesz. Azért afférok, nagyon adnak rá. Száguld az udvara, mint egy kamkutya, köpködve üvölt, olyan, mint egy nyáladzó tele. Akkor is, amikor civilben vonultam be, cilinderrel a fejemen, hát majdnem megütötte a guta. Az bömbölte, hogy az egyéves önkéntes az egy fenkölt fogalom, a dicsőség embriója, és majdnem kipukkott a dütől, mint egy disznó. Látja, kedves bajtárs, milyen nagy az Isten állatkertje. Egyáltalán a hadseregben, kedves bajtárs, minden bűzik a rothadástól, minden. Nincsenek hősök, csak vágóhidra terelt marhák vannak. A vezérkarban meg mészárosok. Éljen a hadsereg. Jó éjszaka. Alszik, bajtás?
14: Nem alszok. Gondolkodok.
13: És? Min gondolkodik, kedves bajtás?
14: Azon a nagy ezüst vitézségi medálián gondolkozok, amit egy Mücsko nevű asztalos kapott, mert a regimentjéből ő neki tépte le elsőnek a lábát egy gránát. Kapott egy műlábat, és mindenütt dicsekedni kezdett, hogy ő az első nyomorék az ezredből a háború óta. Egyszer a vinokradi Apollóba összeveszett valami mészárosokkal, akik a végén letépték neki a műlábát, és fejbe vágták vele. De amelyik letépte, nem tudta, hogy műláb, és az ijegységtől elájult. Aztán ez a Mlicskó az őrszobán visszakapta a műlábat, de ettől fogva úgy megdühödött a nagy ezüstjére, hogy bevitte az állokházba. Erre aztán letartóztatták, és a hadirokkantak becsületbírósága arra ítélte, hogy vegyék el tőle a nagy ezüstöt. Aztán meg még a lábától is megfosztották.
13: Hogy?
14: Talán nagyon egyszerű. Kijött egy bizottság, hogy a Mlicskó nem méltó a műláb viselésére, és mindjárt lekapcsolták neki, és elvitték. Egy ilyen medáliával mindig sok baj van. Na, egy apa, amikor a fia eleste után elküldték neki a nagy ezüstöt kölcsönbe, hogy akassza ki valami vízhelyen, úgy megdühödött, mert azt hitte, hogy a hatóságok gúnyt tűznek belőle, hogy kiakasztotta a klozetban. De ez neki közös volt egy rendőrrel, aki feljelentette hazaárulásért. Így aztán szegényt még le is csukták.
13: Bizony, barátom, nekem az az érzésem, hogy mi nálunk hanyatlik a katonai szellem. Úgyhogy azt javaslom, az éj sötétjében és börtönünk csendjében énekeljük el a Jabúrek tüzérről szóló dalt. Az megerősíti a katonai szellemet.
14: Egyetértek.
13: De ordítanunk kell, hogy az egész Márjaka szárnyában meghallják. Három és az ágyon oda megy a

0: Mi champion, csatolti szinte szüntelen. Ányutodott, hogy csatolti szüntelen.
1: Na szóval, kirontanak a lövészárokból, puska, kézigránát, minden. El se képzelitek Szerbiában, bizony. Fütyülnek a golyók. Elesik egy katona, kettő, három. Csacsak előre, előre bajtársak. Aknavetők, elesik egy, tíz, kettő. Akkor kapom a súlyos sebet. Elborít, kérek szépen a vér. Mit tudom, bocsánat, nem bírom tovább. Be vagyok rúgva!
2: Szájhős! Még hogy súlyos sebb. Felökölte egy tehén a tábori konyhán, amikor részegen megakadt a fej.
3: Kérem, jól gondolják meg ezt. Nálunk fegyverben vannak a landverlánosok. A landveresek. Kérem, a landveresek. A boszniai vadászok. Az asztrák vadászok. A magyar honvéd gyalogság, a honvéd huszárok, a többi. Értik, kérem? És Belgium? Na, Belgium? A hadsereg első és második korosztálya alkotja a hadrakeltsereg. A harmadik a hadtár területen teljesít szolgálat.
4: Ezredes úr.
2: Keménynek kell lennünk, igen. A tuberkulotikusokat is ki kell küldeni a frontra.
3: Jól tesz nekik.
2: No, én mondom, jól tesz nekik, jobb is, ha a betegek esnek el, és az egészségesek életben maradnak. Ki kell mennünk? Pardon.
5: Gyere, nagy úr. Csodálom, hogy Lukács főhadnagy kerül bennünket. Amióta megérkezett, még egyszer se jött el közénk.
6: Fiatal tiszt, ezredes úr, annyit mondok. Annyit mondok, hogy mindent mondok.
7: Verseket írdogál, ezredes úr. Alig jött meg, már is beleszeretett a Schreiter-mérnök feleségébe, akivel a színházban találkozott.
2: Állítólag nagyon jól tud kuplékat énekelni.
7: Az biztos, már a kadét iskolában is jól elszórakoztatott bennünket. És micsoda vicceket tud. Hát az valami nagyszerű. Nem tudom, miért nem jön közére.
2: Amerika, uraim, Amerika!
7: Kérlek szépen, Amerika nem léphet be a háborúba. Azt kérlek szépen...
5: Ma már nincs meg köztünk az igazi bajtársiasság. Régebben kérlek szépen minden tiszt igyekezett hozzájárulni a kaszinóban a mulatsághoz. Emlékszem, hogy Dunkel nevű főhadnagy egyszer mesztelenre vetkőzött. Lefeküdt a padlóra, és herény farkat dugott a ferekébe. És azt játszotta, hogy ő egy tengeri sellő. Meg kellett szakadni. Freisner hadnagy remekül tudta mozgatni a fülét. Nagyszerűen utánozta a csődör nyerítést. Vagy skotai kapitány, jó? Skotai. Azaz mindig hozott nőket a kaszába. Akartuk. Három nővért. Úgy be voltak idomítva, mint a kutyák. A kapitány vezényelt nekik a karnösteri pálcájával, azok meg taktusra vetkőztek. Így ráné. És mit művelt velük a diványon, uram, mit? Egyszer hozzatott egy kád meleg vizet, abban mi sorban megfürödtünk ezekkel a lányokkal, és ő lefényképezett bennünket!
1: Én eredetileg könyvelő
5: vagyok.
1: Pontosan tudom, hogy az angolok és az amerikaiak esküt ellenség. Bizony, úgyhogy Amerika...
5: Micsoda fogadásokat csináltak abban a kádban!
1: Azt akarom mondani...
5: Amikor még a kuplé énekesre jön közénk, még inni se tudnak a fiatal tisztek. Nincs még 12 óra, de már 5 részeg fekszik az asztal alatt. 5!
6: Új van, ezredes uram. A fiatal tisztek
8: hogy a fiatal tisztelt, aki fekszik az asztalon.
5: Volt, amikor két napig ültünk együtt, és minél többet ittunk, annál jól az az abbaznakobak lettünk. Pedig megállás nélkül töltöttük magunkba a likőröket, meg a sört, a bort. Na már, nincs meg a katonai szellem. Semmi vicc. Csak a végtelen szócsépés. Amerikáról beszélnek. Amerikáról! Hői! Fúj!
7: Tartalékosok! Azok tudnak így fecsegni.
5: Ezeket is az ördög ültette a nyakunkba. Egy ilyen fickó tegnap még körmölt valami bankban. Vagy cipőpasztát árult. Esetleg azt mesélte a gyerekeknek az iskolában, hogy az éjség kiűzi a farkast az erdőből.
7: A fiatal.
5: És ma már szeretné felvenni a versenyt az aktív tisztekkel. Mindenhez érteni akar, mindenbe beleüti az orrát. Az aktív tisztjeink meg a Lukás főhadnagy meg nem hajlandó középára aktív. Az ördög buzerálja meg ez a legész bagás.
9: Hogy buzerálja meg?
5: Hazamegyek, uraim! Ez nem mulatság, ez uzsonna az angol kisasszonyoknál.
10: Önkéntes iskola! Vigyázz! Herr Obers! Marek egyéves önkéntes és Schweig infanterist regiment raportra előállítva!
11: Marek egyéves önkéntes!
12: Tudom! Az egyéves önkéntesek szemete. Mit csinál maga civilben?
11: Jelentem, klasszikus filozófiát hallgatok.
12: Te! Szóval egy részeges entellektüel. Klasszikus filozófiát hallgat a nagyságos úr. És egy ilyennel kell nekünk bemocskolnunk magunkat. A köpenye ráncai sincsenek rendben. Mintha egy ringyótól jönne. Mintha a bordélyházban henterget volna. Nézzék meg ezt az embert!
10: Önkéntes iskola! Vigyázz!
12: Elitta a maguk becsületét is. A magukét. Akiknek az a szent feladata, hogy dicsőségre vezessék csapatainkat. Mint Voltát, egyéves önkéntes. Aki 15 ellenséget ejtett fogjul egymaga. 15-öt! És éppen amikor átadta őket, darabokra szaggattatott egy gránáttól. Aztán 5 perc múlva megjött a parancs, hogy kadéttá léptették elő Voltát önkéntest. Ez várna erre az emberre is. Ragyogó jövő, kitüntetés. Beírnák a nevét az ezred aranykönyvébe. Te! De hová vezetni a katonáit ez a boros kancsó? Kacsmából kacsmába. Elinná a legénység elől az összes romot, amit faszoltak. Fel tud hozni valamit a mentségére? Nem tud. Nézzenek rá! Civilben klasszikus filozófiát hallgat, és nem tud felhozni semmit a mentségére. Valóban. Klasszikus eset. Klasszikus filozófus, aki részegségében éjszaka leveri a tisztek fejéről a sapkát. Az ilyen fickót ki kell zárni az önkéntes iskolából. Van elég entellektüel a hadseregben úgyis. Marek, egyéves önkéntes! 21 napi elzárás, és utána a konyhára megy krumplit pucolni. És az egész önkéntes iskola 5 nap kaszárnya áristromot kap, hogy sose feledkezzenek meg egykori kollégájukról. Ez ki?
13: József Schweig, közlegény.
12: Hülye?
13: Oberst úrnak alázatosan jelentem. Hülye.
12: Adjutáns, mutassa a papírjait. Aha.
7: Aha. Szóval ez a Lukás főhadnagy tiszti szolgája, aki elveszett táborban. Akkor ezért kérte a Lukás főhadnagy úr egy új tiszti szolga kiutalását. Nos, jól van. Azt hiszem, a tiszturaknak kötelességük, hogy maguk neveljék meg a tiszti szolgájukat. Ha Lukás főhadnagy egy ilyen notórius hülyét választott tocsernak, kínlódjon vele ő maga. Van rá elég szabad ideje,
12: ha már sehová se jár. Van elég ideje, hogy a szolgáját bedresszírozza. Hülye állat! 3 napi elzárás, és ha túl lesz rajta, jelentkezik Lukás főadnagynál. Bevezetni!
14: A katonák vallási nevelését ápoló arisztokrata hölgyek szövetsége hisztérikus vénasszonyokból állt, és a kórházakban és a pályaudvarokon szentképeket osztogattak a katonáknak, továbbá füzeteket egy katolikus katonára, aki meghal a császár bőfelségéért. E füzeteknek színes borítólapja volt, mely a csatateret ábrázolta. A képen emberek és lovak hullái hevertek szanaszét, azon kívül felborult muníciós szekerek és ágyuk. A láthatáron egy falu ég, srapnelek robbannak, az előtérben egy haldokló katona fekszik, a lába le van tépve, egy angyal hajol fölébe, és koszorút nyújt neki, melynek szalagján a következő felirat áll. Még ma velem leszel a paradicsomban, és a haldokló átszellemültem mosolyog, mintha fagylaltal kínálnák.
15: General, vind is vész, meg az egész
16: abszolút!
17: Éjszére!
18: Látja, Schweig, megint mi jártunk jól. A jó katonák hátul lépkednek, a szuronnyal kísértek meg elől. Azokat bepréselik a marha vagonokba. Nekünk meg ott a jó kis fogdavagon. Ott mindig van hely.
17: Na, hogy van. Egy fogdavagon a legjobb hely a világon.
18: Így van ez, kolléga úr. Már régen tudja mindenki, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Maga is tudta, tizedes?
17: Nem tudta.
18: Nem? Hát pedig úgy van. Megyünk Királyhidára.
17: Milyen Királyhidára?
19: Brugba, Brukander Lejtába.
18: Aztán irány a Kárpátok. A magyarokat meg áthelyezik Bugyajovicébe. Na, abból lesz aztán a jó kisfajta keveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzet leányainak a megerőszakolása a legjobb módszere degenerálódás ellen. Hát így csinálták már a svédek és meg a spanyolok. Most a magyarok is ezt fogják csinálni. Méghozzá minden durva erőszak nélkül. Egyszerű vércsere. A magyar katona cselánnyal hál, a magyar menyecske meg cseh katonával. Aztán évszázadok múlva az antropológusok tűnődhetnek, hogyan kerültek kiugró pofacsontú emberek a Marse partjára.
17: Igen, ez a kölcsönös párosítás nagyon érdekes dolog. Prágában volt egy néger pincér, Krisztián nevű. Az apja Abeszin király volt, és a Stvanice szigeten a Vursliban mutogatta magát. Itt aztán beleszeretett egy tanítónő, aki mindenféle gyerekverseket írt pásztorokról, meg erdei patakokról a Lada című gyerekújságba. És elment el egy szállodába, és bujálkodott vele, ahogy a Szentírásban mondják, és borzasztóan meg volt lepve, amikor fehér kisfia született, és persze meg is volt nyugodva. De aztán feketülni kezdett neki a gyerek, és akkor elvitte egy klinikára, hogy bőrbajos. Vegyék le neki valahogy a színét. De azt mondták, nem lehet semmit se csinálni. Ez egy igazi szerecsen bőr. A tanítónő erre belebolondult. Irkálni kezdett az újságokba, hogy milyen ellenszer van négerségre. És aztán becsukták a Katerzsina utcai őrültek házába. Ez a kis szerecsennek kitanulta később a pincérséget, most meg táncolni jár éjszakai lokálokba. És aztán majd születnek tőle mindenféle keverékek, barnák, feketék. Na, képzelje csak el, tizedet.
18: Ha?
17: Maga elvesz egy ilyen kisasszony, teljesen fehér, és egyszerre csak négert szül magának. Ugye? És ha 9 hónappal ezelőtt elment maga nélkül a varietébe valami atlétikai versenyre, ahol egy néger is fellépett, hát akkor azt hiszem maga fejében is motoszkálni kezd valami.
18: Igen. Ez egy katonailag is nehéz kérdés. Ha ezt a néger például behívják, és S mondjuk, fogjul lehetik az oroszok.
14: Ugye?
18: Akkor ott rögtön megírják az újságok, hogy Ausztria ráfanyarodott a gyarmati katonasságára, nem? Hát de!
14: Azt beszélik Ausztriának, van valahol északon egy gyarmata, valami Ferenc József földnek hívják.
20: Maguk csak hagyják az ilyesmit. Manapság nem okos valami Ferenc József földet emlegetni. Jobban teszik, ha nem neveznek néven senki.
14: Értette?
20: Különben is őrizetesnek tilos alakzatban beszélgetni.
18: Nézze csak meg a térképen, hogy tényleg van ilyen föld. Az egész Európát onnan látják el jéggel. Prágai hajókkal, az összes jéggel. Tudja, az milyen veszélyes? Hm? Ilyen jéghegyeket átvinni a sarkön.
14: Ajaj. Csak az a baj, hogy lassan halad a gyarmatosítás. Képzelje, tizedes, az eszkimók nem akarnak németül tanulni. Építettek nekik iskolát jégtáblákból és vasbetonból, mert az egyik nagyon jó tart. De azok a disznó eszkimók tüzet raktak. A jég meg fölolvadt, és az egész rászakadt az igazgató tanítóra. Ezért most ott is háború lesz. Látott már maga szelídített jeges medvét, tizedes. Borzasztó vad.
18: Kegyetlen!
20: Ez hiányzott még éppen. Úgyis elég háborús találmány van már. Vegyük például a gázmaszkokat a mérges gázok ellen. Elhúzod a fejedre, és már meg is vagy mérgezve. Itt tanultuk az artiszt iskolát.
14: Ahol csak ijesztegetik magukat. Egy katona ne féljen semmitől. Még ha csata közben bele is esik a latrinába. Csak lenyalja magát, és megy vissza az ütközetbe.
18: Méghozzá, pergőtűzbe, hogy mi hamarabb a paradicsomba jusson a latrinába.
20: Na most már hallgassanak el.
14: Épp most. Az állomáson. Az ünneplő tömeg előtt. Inkább éjjenezzünk, kollega úr.
18: Úgy van, kollega úr.
14: Éjjel.
18: Éjjel.
14: Éjjel.
18: Éjjel.
14: Éjjel.
18: Éjjel.
20: Éjjel. Éjjel. Éjjel. Fogják már a pofájukat.
21: Nem megmondtam, hogy csak akkor kezdenek zenélni, ha jól a haját adok. Nem mondtam. Megmondtam, hogy akkor is kemertetek. Annak megmondtam. Csinálok én rendet. Ezek még nem tudják, ki az a Laci Lapáter. Zerec? Hát, ki az a Laci Lapáter?
20: Alázatosan jelentem.
21: Na. Maguk hova mennek most?
14: Jelentem az Oberfeldkurát úrnak, hogy a fogdabagomba. Minket Királyhidára visznek. Az Oberfeldkurát úrnak úgy tetszik. Hát tessék velünk jönni.
20: Hé!
21: Mi az, hogy hé? Megyek itt. Ki mondta, hogy nem mehet? Beszállak!
22: Raguleves vargányával, uraim, annál jobb, minél több benne a vargánya. Előbb meg kell dísztelni hagymával, azután beletenni a babérlevelet.
18: Ja, Istenem.
22: Meg a hagymát.
18: A hagymát már előbb belevértóztatott tenni.
20: Hallgasson már, hogy beszél. Ez mégis egy Oberfeldkurát.
14: Az mindegy, tizedes úr. Akkor is igaza van neki. Minél több a hagyma, annál jobb. A Pakonyerzsicében volt egy serfőző, aki még a sörbe is hagymát tett, mert a hagymára szomjazik az ember. Kelésekre is sült hagymát szoktak rakni.
22: Minden a fűszereken múlik, és az arányokon semmit se szabad túlborsolni, de tök a bóba túlszeg fűszereknek, citromozni, túl szerencsedik az a bóba,
18: Ez ugyan nem ébred föl egy hamar. Teljesen bevarrúgva.
20: Nem mondtam, hogy hallgasson már.
18: Mindegy ennek, tizedes úr, de van ez rúgva, mint a parancsolat. Ezen már nem lehet változtatni. Ezeknek a tábori lelkészeknek olyan tehetségük van az Úristentől, hogy az orrukat elisszák a szemük közül. Én a Kacfelkurátnál szolgáltam. Én ezt tudom. Ez a disznó semmi ahhoz képest, pedig az nem is volt kapitány. Az, ami elittük együtt a monstranciát, és még talán az Atya Úristent is elittük volna, ha kapunk rá kölcsönt valakitől. Hogy elnézem, ez már Brookig hortyogni fog.
20: Brookig? Talán el kéne menjek jelenteni.
18: Eszébe ne jusson!
0: Maga itt az őrkíséret parancsnok, hát magának nem szabad eltávolodnia tőlünk. Egy tapottat sem. Másrészt meg elő van írva, hogy a fogdavagomban senki életéktelen nem tartózkodhat. Jó, ez kemény dió, tizedes úr. Kemény dió. Én nem tudom maga ebből, hogy fog kikeveredni. Legfeljebb azt csinálhatná, hogy eltünteti a kihágása nyomait, és kidobja ezt az illetéktelen szemét a mozgó vonatból, de ez sem megy. Nem megy. Mert itt tanúk vannak, akik látták, hogy maga beengedte. Ez biztos lefokozás, káplár úr.
3: Ezt én nem engedtem be. Ez magától jött. És az nekem mégis csak feljebb való.
0: Tizedes, itt csak maga a feljebb való.
4: Még ha a császár őfelsége akarna is bemászni ide hozzánk, még őt se szabadna magának beengednie.
3: Nagyon jobb, ha hallgat. Maga hívta, hogy jöjjön velünk Brugba.
4: Azt én megengedhetem magamnak, káplár úr, mert én hülye vagyok. De magától senki se várt volna ilyesmit. Egy tizedestől.
3: Most kell előlépjek, Csúszfűrernek.
0: Hát arra már keresztet vethet. Ennek nagyon lefokozás szaga van. Bár az úgyis mindegy, hogy milyen rangban esik el. Persze, lefokozottakat mindig az első vonalba küldik.
3: Harmadik éve vagyok tényleges szolgálatban.
23: Jó,
17: az istálát. Biztos valami zabálásról álmodik. Csak nehogy még ide csináljon magának, tizedes úr. Az én feldkurátom az ilyesmit észre se vette álmában.
0: Csodálom, hogy még nem jött az inspekció. Magának az állomáson meg kellett volna bennünket jelenteni a vonatparancsnoknál, és nem mindenféle részek, főlelkészekkel foglalkozni.
17: Úgy bizony.
3: Nem foglalkoztam.
0: Bizony, ha meggondolom, hogy senkinél se vagyunk lejelentkezve, hát felágaskodik bennem a katonai vér. Olyanok vagyunk, mint a
17: cigány.
0: Mint a cigány.
17: Vagy a csavar.
0: Úgy van.
4: Nekem ez úgy jön elő, mintha félnénk az Isten világától, és sehol sem mernénk jelentkezni, hogy le ne csukjanak.
0: Azon kívül a fogdavagó sincs teljesen rendben. Nem, kollega? Ezt magának ellenőriznie kellett volna. Egy 1879. november 21-i rendelet alapján a fogdavagon tráccsal kell ellátni. Nem mondjuk, ez itt rendben van. Azon kívül minden fogdavagonban klozetnek kell lenni, vagy legalább egy fedett edénynek a letartóztatottak és a kísérő őrszemélyzet számára.
17: Úgyhogy,
0: ha nincsen klozet, ugye, ez nem is fogdavagon, hanem egy külön kupé. Mert hogy fedett edény az sincsen.
3: Most mit izélnek?
0: Nincs.
3: Kicsinálhatnak az ajtó.
4: Az tilos. Letartóztatott nem mehet az ajtóhoz.
0: Megjegyzem, ivóvíz sincsen. Apropó, tudja, hogy melyik állomáson fognak menázsit osztani? Nem tudja, nem tudja. Tudtam, hogy nem tudja, mert nem érdeklődött.
4: Látja, káplár úr, a letartóztatottak szállítása egyáltalán nem tréfa dolog. Bizony.
0: Ugyan.
4: Mi rólunk gondoskodni kell, nem úgy, mint holmi egyszerű katonákról.
0: Ugyan.
4: A lecsukott ember olyan, mint a pólyás gyerek, ahogy egy csavargó ismerősöm mondta. Azt ott gondozni kell. Egyébként 11 órakor legyen szíves szólni nekem?
3: Hogyhogy? Egy mit nem szólni?
4: Úgyhogy engem a regiments raporton három

0: mégis kényelmesebb, mint a marhavagomban. Azt hiszem.
1: Több szauszt.
2: Bizony, tizedes úr, látja? Az Oberfeld kurátor is azt álmodja, hogy maga benne van a szószban.
3: De ne féljen. Én tudok bánni az ilyennel.
1: Vazalékomra, Szent János, Mustár maga, Szent Tamá, Pukadma, Szent Ágaston, Majorán...

0: Na látják, hogy az ajtó is van olyan jó, mint a kübli.
1: Önkéntes úr, nekem közben még valami az eszembe jutott a gyarmati eszkimókról. Hát mi lesz, ha átjátszák az oroszok kezére a harci pingvineket?
0: Olyanok nincsenek.
2: Na-na, tizedes, na-na. Nem ismeri véletlenül az Állatok Világa című folyóiratot?
0: Az járt az én falumban a kocsmárosnak. Mert ő szerette a svájci kecskéket, és mind megdöglött neki. És az ebben a lapban kért tanácsot.
2: No, én szerkesztője voltam annak a lapnak. Hogyan? Nagyon egyszerű. Baráti szeretetből egy régi cimborán bizonyos Hayek iránt, aki becsületesen szerkesztette ezt a lapot, amíg bele nem szeretett a tulajdonosnak a lányába. És a Fuchs úr erre fölmondott neki, azzal a feltétellel, hogy keres maga helyett egy rendes szerkesztőt. Ez lettem én. A Fuchs úr megkérdezte, van-e fogalmam az állatokról, és nagyon meg volt elégedve a válaszommal, miszerint én mindig igen nagyra becsültem az állatokat. A féle átmenetet láttam bennük az ember felé, és mindig respektáltam a vágyaikat. Hogy például? Fájdalommentesen öljék meg őket, mielőtt megenni. Az jó, mondta a Fuchs úr, de hogy értek-e a baromfi tenyésztéshez? A házi nyulakhoz, a kutyákhoz, a méhészethez? Tudok-e szakcikkeket fordítani külföldi közlönyökből? Kiismerem-e magam a Brémben, s tudnék-e vele együtt vezércikket írni? Különös tekintettel a nemzeti és katolikus ünnepek. Hogy ne, mondtam én már régóta töröm a fejem, Fuchs úr, hogyan lehetne átszervezni egy ilyen folyóiratot, és hogy például új rovatokra van szükség a példányszám fellendítéséhez. Vidám állatcsarok meg, állatok az állatokról, a politikai helyzet óvatos figyelembevételével. Az a fontos, hogy az olvasó lélegzethez se jusson két állat között. Na, a Fuchs úr itt félbeszakított, hogy ez neki tökéletesen elég. És ha ennek csak a felét megvalósítom, nekem ajándékoz egy aranyérmes Wyandotte jópárt.
0: Az majd micsoda?
2: Ez az tizedes. Ezt kérdezték az én áldásos működésem alatt az olvasók is, hogy az meg micsoda. Mert állítom, hogy nem jutottak lélegzethez. Szép lassan elkezdtem kitalálni különféle állatokat, mert hogy az olvasót fel kell rázni valami újdonsággal. A kénhasú bálna, mely bálnasavat fecskendez, csak az első lépés volt. Aztán jött az agyafurt bubu, az erszényesek rendjéből, az édeshúsú ökör, az izlandi denevér és a házi macska, mely a Kilimandzsáró hegy tetején lakik, ingerlő szarvas pacsuha néve. El se hiszik, hogy a nagy brém mennyi kiegészítésre szorul. Hallott már maga, tizedes, a kúmérnök bolhájáról, amelyet borostyánban fedeztem fel, és teljesen vak volt, mert a prehisztorikus vakondon élősködött, aki szintén vak volt, mert az ükanya a föld alatti vakgőtével párosodott, és ez a gőte a posztonyai cseppkő barlangban tanyázott, mely egész a balti tengerig ért akkoriban. Na, hát ebből egész kis sajtópolémia lett. A klerikális lapok mellém álltak, hogy amit Isten cselekszik, azt jól cselekszik, a liberálisok meg az Állatok Világa ellen fordultak, és az előfizetők elkezdtek nyugtalankodni. Lehet, hogy bizonyos cikkei miatt is, melyek következtében egy méhész szabályosan megütött a guta, és bizonyos helyeken meg, hogy úgy mondjam, felütötte fejét a baromfipest is. Aztán ebben a Fuchs úr szépen lassan felevonandul. Ennek is mondtam, hogy lesz maguknak. Ja, igen. Hát azért, mert a fák nem nőnek az égig. És az ember bizony néha követel hibákat.
0: Oh.
1: Jaj, de szépen csinálta, tizedes úr. Erőt eszembe, Bolyistél lakott egy pincelakásba a Mahácsek nevű utca seprőn.

0: Ő mindig az ablakra fújta az orrát, és olyan ügyesen szétkente, hogy egy kép lett belőle, amin Libuse ősanyánk látszott, mint tengeri sellő, ahogy megjósolja Prága dicsőségét. Igaz, egy ilyen képért egyszer akkora állami ösztöndíjat kapott a feleségétől, hogy olyan lett a pofája, mint egy zsák. De azért nem hagyta abba, és folyton tökéletesítette magát. Ez volt neki az egyetlen szórakozása.
1: A hülye.
0: Egy Mesztek nevű ember pedig felfedezett egy tengeri sellőt, és azt mutogatta a Vinohradin a Havlicek úton egy spanyol fal mögött. Volt rajta egy luk. Csak 16 éven felülieknek. Ott be lehetett nézni, és a kanapén egy zsiskovi nő hentergett. A lába valami zöld hálóba volt csavarva. Zöldre volt festve a haja, meg uszonya volt papundekliből. És a nagy fenekére rá volt neki írva, hogy a viszontlátásra. De a mellé az nem ért semmit. Lelógott neki egész a köldökéig. Aztán, amikor a Mesztek bezárta a boltot, és azt mondta, sellőkém hazamehet, akkor a nő átöltözött, és este 10-kor már lehetett látni a tábori utcán, hogy feltűnés nélkül leszólít minden urat. Hogy szép fiú, gyere velem biciklizni. Hát persze, hogy nem volt a sellőnek bárcája, és hamar elkapták. A Mesztek meg becsukhatta a boltot.
2: Nézom a fejből, pofába mi vagyok. Köszönök, úgy vagyok. Egy önbélégű, hagyd ma szószorra. Kigyalmatod az egyáltalán.
1: Vizsázzanak már! Oberszerkulátúr! Azért maguk is segítettének egy kicsit!
0: Hagyja csak ott, ahol van, egy ilyen Oberfeldkurát mindenhol tud aludni. Hát még kificamítja neki valamiért, aztán maga kerül bajba.
1: Húgja be a száját és ne pofázó! Minden pucán csak pofázik, olyanok, mint a poloska.
0: Bizony, tizedes úr! Maga pedig az Atyaisten.
3: Sőt, maga a fájdalmas szűzanya.
1: Kikérek magamnak mindenféle megjegyzést és sértegetést! Megértette, ütjétes!
3: Hogy vagyom menni? Maga nem tett semmit. Nem tett arról, hogy a természet az élőlényeknek igen sok fajtáját tökéletesen megfosztotta az intelligenciát.
0: Nem bizony.
3: Nem lett volna jobb, ha maga egy másfajta emlősnek született? És nem kell viselni ezt a hülye nevet, hogy ember és káplár. Ha odavarnak magának még egy olyan kis piszkot, és a zupás nevezetű élőlénynél léptetik elő, akkor sem mondhatjuk el magáról, hogy most már rendben van. Ha levágják a csillagjait, akkor maga egy nulla. Aki teljesen érdektelenül agyonlőnek minden lövészárokba, minden fronton. És ha végső nyugovóra helyezik azokat a kulturálisan elsatnyult csontjait, az egész Európában senki se fog sírni maga után.
1: Lecsukhatom?
3: Hát nyilván azzal a váddal, hogy én gyaláztam magát. De hát a maga szellemi kincses háza képtelen bármiféle sértés befogadására. Egyáltalán fogadok, hogy semmire sem emlékszik az egész beszélgetésünkből. Nem igaz? Na. Azon kívül kérdezzem meg bárkit, hogy mondtam-e én magára valami sértő.
0: Hát én a magam részéről tanúsíthatom, hogy semmi sértő itt nem hangzott el. Csak épp a tizedes úr folyton sértve érzi magát. Ha mi például itten az orángutánokról diskurálnánk, és éppen azt fejtegetnénk, hogy az orángután füle úgy be van nőve szőrrel, mint... Na jó, hát például a tizedes úré, abból maga biztosan azt gondolná, hogy mi itten magát orángutánnak néztük, és úgy elkezdene ordítozni, mint egy orángután. Pedig a harag az rossz tanácsadó, tizedes úr. Szerintem az orángután szó nem büntetendő még a hadseregben sem. Vagy igen? Akkor meg nem lehet érte megharagudni miatta. Ha például magának azt mondanánk, hogy pézsmapocok, azért be akarhatna minket csukatni?
3: Jókor tetszik kiabálni, tizedes úr. Mondd, mikor jön az inspekció.
2: Mit üvölt, mit üvölt, mint egy orángután? Állatkerthez? Melyikük a parancsnok?
1: Alázatosan jelentem, én.
2: Maga? Akkor ne üvöltsön, hanem jelentsen!
1: Vonatparancsnok úrnak alázatosan jelentem, a létszám két letartóztatott, egy fő őrkíséret parancsnok.
2: És az ott kicsoda?
1: Lajtan úrnak alázatosan jelentem,
2: Mit izérget? Mit izérget itt mindenki? Mindenki izérget? Ez egy kupleráj! Tiszta káosz! Hol két tábori konyhával van több, hol két kadéttal kevesebb. Az ördög buzerája meg ezt az egész vonatot. Szóval, kit visz maga ebben a vagonban?
0: Lajtnant úrnak alázatosan jelentjük. Ez az úr, aki hasonfekve alszik, valami részeg Oberfeldkurát úr. Oda jött hozzánk, és bemászott nekünk a vagomba. És mert feljebb balunk, hát nem dobhattuk ki innét, hogy ne legyen függelebb sértés belőle. Biztosan összetévesztette a stábvagont a fogdával.
2: Mi? Főlelkész? Itt semmiféle főlelkész nem szerepel, akinek brugba kell utaznia. Tizeles, fordítsa a hátára. Hadd látom, ki ez.
4: Szervusz, Freddy. Was gibt's Neues? Mi van vacsorál?
5: Jézus Mária, ez Lacila. Maga tizedes, ezért raportra fog menni, megértette?
0: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, nekem csak 11-ig kell lecsukva lennem, mert lejárt a határidőm, és én a marhavagomba tartozok. Pontosabban nekem a Lukás Oberlajtnant úr mellett a helyem.
2: Mi a neve?
0: József Schweik, jelentem alásan.
2: Szóval maga az a híres Schweik.
0: Igen.
2: Valóban, 11-kor kellett volna szabadulnia, de a Lukás főhadnagy úr külön megkért, hogy Bruckig ne engedjen ki magát. Legalább nem követel az úton semmi gazemberséget. Itt marad!
0: Értette.
1: Na látja, Schweik. Hiába fordult a magasabb hatóságokhoz, szart se ért vele. Akarnám, befűthetnék mindkettejüknek.
3: Tizedes úr, ha valaki szarral dobálódzik, azt én többé-kevésbé meggyőző érvelésnek tartom. De nem egy intelligens ember részéről. Annak nem volna szabad ilyen szavakat használnia.
0: És mi az, hogy mindkettőnknek befűthetne? Miért nem tette meg az előbb, amikor alkalma volt rá?
3: Miért nem? Hát a lelki érzékenysége és a nagy lelki finomsága miatt. Nem igaz, tizedes?
1: Elegem van ebből. Mindkettőnket fegyházba küldetem.
3: És milyen okból, galambom?
1: Ez az én dolgom.
3: Még hogy a maga dolga. Én inkább azt mondanám, hogy magára rendkívüli hatást gyakorolt az a megjegyzés, hogy raportra fog menni. És ezért üvöltözik mi ránk. Persze, egyáltalán nem szolgálati.
1: Disznók! Galamba disznók!
0: Szerintem az ilyen disznózásra nagyon rá tud fizetni az ember a hadseregben. Egyszer én panaszt tettem, és addig jártam raportról raportra, amíg a Schreiter őrmester úrnak bocsánatot kellett kérnie tőlem egy hasonlóan sértő kifejezésért. Na, ez a Schreiter, ez bocsánatot is kért, és aztán utánam futott az udvaron, és megígérte, hogy a helyőrségi fogházba juttat.
3: És?
0: Hát, végül sikerült is neki. Hiába vigyáztam. Mert az őrségen a raktár falára valaki fölírta, hogy a zupás Schreiter egy nagy marha. Ott nagyon sok ilyen fölírás volt, és én is fölírtam valahogyan a nevemet unalmamba. A pechemre pont ez alá a bizonyos fölirat alá. És egy szerencsétlen véletlen folytán ez fölött volt egy másik fölírás, hogy nem megyünk mi a háborúba, mind az egész le van szarva. És ezt is mind rám akarták fogni. Bécsből hozottak írás szakértőt. Le kellett írnom vagy 15-ször ezelőtt az írás szakértő előtt azokat a mondatokat, meg mindenféle szavakat S betűvel, mint szerb, szőr, szikra, szopornyica. Mert a hadbíróságot főleg a szar érdekelte, és az az ember megállapította, hogy nem az én kezemtől származnak, kivéve az aláírás. Na de hát azt én egy pillanatig se tagadtam. És akkor 6 hétre elítéltek azzal, hogy amíg a nevemet írtam, nem őrizhettem a raktárt.
1: Na ugye, hogy meg lett minden. Maga egy közönséges bűnöző. Én nem 6 hétre, hanem 6 hétre csuktam volna be magát.
3: Ne legyen olyan kegyetlen, tizedes. Inkább gondoljon arra, hogy raportra fog menni. Tűnődjön el azon, hogy milyenek egy tizedes utolsó órái. Tartson penitenciát, ez nagyon jó tud állni magának. Egy ilyen magába szállás. Ha elnézem, ahogyan bámulja az ablakon át a zengő erdőke és az illatos hegyeke, tizedes úr, maga engem határozottan a Dante alakjára emlékeztet.
0: Igen.
3: Ugye, kollega, nem? Ugyanaz az átszellemült arc, ugyanaz a félprofil, ahogyan dülleszti a szemét a tájra és a tavaszra gondol. Mikor a kopár téreken tarka mezei virágok szőnyege terül el.
0: És ezt a szőnyeget patakocska szeli keresztül, és a tizedes úr megnyál azzal a ceruzáját, leül egy fatönkre, és valami versikét ír az Ifjú Olvasó című újságban.
3: Én egész biztos vagyok, hogy láttam már a maga fejét megmintázva valami szobor kiállításon. Nem ült maga véletlenül modellt a Sturza szobrásznak?
1: Nem ültem. Semmiféle szaros szobrásznak nem ültem. Meg vagyok értve.
3: Hát,
1: hanem ide figyeljenek. Mondok én maguknak valamit. Ezekkel a nagy intelligenciákkal én szétnyomhatnám magukat, mint egy poloskát. Én már készítettem ki különbet is, mint maguk. Igazi szerkesztőt, egy őrvezető koromban. 20 ügyet csináltattam vele a pocsolyában. Erre azt mondta, hogy maga őrvezető úr a hadsereg szégyene, mert nem tiszteli bennem az embert. Na én azt aztán tiszteltem neki, ne féljenek. Napokig henteregtettem ott a sárban. Álltam fölötte és azt kérdeztem. Na szerkesztünk. Mi a nagyobb, a hadsereg szégyene vagy az az ember, aki magában van? Mert mindig csak az emberrel jött. Én megfeleltem neki. Na hát mondom. Ha mindig az emberről meg a sárról jár a szája, hát jusson eszébe, hogy az embert is sárból teremtették, és biztos, hogy úgy kellett neki. Ezeket aztán megírta az újságoknak. És akkor ládavizitet csináltak nála, és micsoda könyveket találtak ott. Mind a leszerelésről szólt, meg a nemzetközi békéről. De a puskáját, azt nem tudta megpucolni. Olyan rozsdás puska nincs is, mint amilyen ennek volt. És a kabátját, olyan vörösek voltak a gombjai, mint az ézsau haja. Hiába hozott Prágából mindenféle pasztákat a gombpucoláshoz. Ütszal utalt, mint egy majom. Na és azok a fordulások, úristen! Mikor masíroztunk és járni tanult, tap-tap-tap, egy kerge birka. De pofázni azt tudott. Aztán azokért a könyvekért le is csukták. Nem én lettem lecsukva, hanem ő. Világos.
6: Olyan ilyen szekírozásokért évekkel ezelőtt a 35-ösöknél valami Konyicsek nevű katona leszúrta a káplárját. Benne volt a kurírban. A káplár 30 szúrt sebet kapott, és ezekből több mint egy tucat halálos volt. Aztán ez a Konyicsek ráült a halott káplárra, és agyon szúrta magát is. És akkor nem volt kit lecsukni, tizedes úr. De nem ám.
4: Aszentség, hol vagyok?
1: Tábori főlelkész úrnak alázatosan jelentem, a fogdavagomban tetszik lenni.
4: Fogdavagom? És ha szabad kérdeznem, kinek a parancsára lettem ide a fogdavagomban?
1: Alázatosan jelentem, parancs nélkül.
4: Nem értem. Valamit én itt nem értek. Tulajdonképpen hova megyünk?
1: Brugba, jelentem aláson.
4: És minek megyünk mi abba a Brugba?
1: Alázatosan jelentem, oda helyezték az egész 91-es regimentet.
4: Oda helyezték már magad. Akkor se értem. Önkéntes úr, maga intelligens embernek látszik, el tudná nekem magyarázni őszintén, hogyan kerültem én ide? De ne hallgasson el semmit.
7: Kész örömmel. Reggel, amikor beszálltunk a vagomba, egyszerűen csatlakozott hozzánk az Oberfeld kurátúr, mert ködös volt a feje.
4: Ködös?
7: Ködös. Bemászott hozzánk ebbe a vagomba, és kész. Lefeküdt nekünk a padra, és ez a svejk itten a feje alá rakta a köpenyét. Az előző állomáson, amikor a vonatot ellenőrizték, beírták az Oberfeld kurátúrat a tisztek jegyzékébe, és ezért ez a mi jóságos káplárunk raportra fog menni.
4: Na jó. Majd a következő állomáson átmegyek a stábvagomba. Nem tudja, volt már ebédosztás?
1: Ebéd csak bégyben lesz, Oberfeld kurátúr, kérem.
4: Szóval maga a fejem alá tette a köpenyét.
6: Igen.
4: Szívből köszönöm. Na, tessék, kamerát, gyújts rá.
6: Ó, köszönöm. Egyébként nekem ezért nem jár semmilyen köszönet. Tüzet is tetszik tudni adni?
4: Na, várjál.
6: Én csak úgy cselekedtem, ahogy minden katonának cselekednie kell, ha látja, hogy a feljebb valója ki van készülve. Nekem a feltkurátokkal nagy tapasztalatom van.
0: Mondhatom, vidám és jószívű népség.
4: Úgy van, úgy van, úgy van. Mi vagy te civilben, tizedes?
1: Jelentem alás a marhapásztor.
4: Na te marhapásztor, ne félj semmit, ha raportra mész én miattam. Majd én kihúzlak a bajból. Nekem nagyon sok ismerősöm van. Te neked önkéntes, ha akarod, hozatok csokoládét. Na? Rumot, jó, hozassak nektek rumot?
7: Hát, na,
4: téged meg tizedes akarod, áthelyeztetlek a 7. lovassági hadosztály fényképés csoportjába. Jó van? Nem akarom, hogy rossz emléketek legyen róla, van, nem. Láttam én, hogy jóra való emberek vagytok, akiket az Úristen szeret. És megnyugvással tűritek, amit az Isten rátok mért. Miért ültök? Hadd halljam.
0: Én rám regiment raportom mért büntetést az Isten. Ártatlanul késtem az ezredemtől.
7: Aha. Én pedig azért, mert az irgalmas Istennek Reuma képében tetszett meglátogatni engem, és én elbíztam magam. Ha levezekeltem a bűnömet, megyek a konyhára krumplit pucolni.
4: Ajajaj, hát amit az Isten intéz, az jól van intézve. És a konyha, az fontos dolog, az nagyon fontos dolog. Rendes ember ott is karriert csinálhat. Épp a konyhára kéne küldeni az intelligens embereket. A kombináció miatt. Mert nem az a lényeg, hogy hogyan főznek, hanem hogy milyen szeretettel állítják össze azt az ételt. Intelligencia nélkül az nem megy. A konyha. Tegnap ettem egy vesét, a la Madeira. Hát mondom, aki ezt csinálta, az intelligens ember kellett, hogy legyen. És igazán volt, mert van ott egy scucsei tanító, azt csinálta. De a múltkor a 64-eseknél ugyanez a vese, na hát, az pocsék volt. Kapaszkodjanak meg, köményt raktak bele. És mi volt civilben a szakács, aki készítette? Marhapásztor. Na. Ha legalább egy kis rum volna. Egy kis rum.
8: Esetleg... Megkínálhatom az Oberfeld kurátorat, ha meg nem sértem.
4: Hát egyáltalán nem vagyok megsértve. Arra iszom, hogy szerencsés legyen az utazásunknak. Jó rumod van, fiam? Látom rajtad, nincs ellenedre, hogy ezt a két vezeklő bűnöst is megkínáljuk benne. Húzzátok meg!
7: Hát, a parancs az parancs.
0: Parancs az parancs.
4: Jó. Jó.
0: Az üres üveget meg tetszik tartani az Oberfeld kurátúrnak, vagy visszaadjam a tizedes úrnak?
4: Azt te csak tartsd magadnál, fiam. A legközelebbi állomáson elmész a tisztikonyára, és telitölteted nekem. És hozol mindjárt ebédet is. De mondd meg, hogy dupla porciót adjanak, mert a Lacina Oberfeld kurátnak lesz. Meg faszolsz nekem egy üveg bort is. Na, várjál csak. Nincsen most nálam apró. Tizedes, adjon nekem kölcsön egy forintot.
8: Igenis.
4: Na, ezt fogja maga. Ez a magáé, hogy is hívják?
0: Schweig.
4: Jó van, Schweig. Ezt a forintot az útért kapja. Tizedes, adjon még egy forintot, jó van. Schweig. ez is a magáé lesz, ha mindent rendesen elintézett nekem. Ha, na várj, ha gombóc lesz, ne a tetejéről vegyem, mert arra mindig ráfizet az ember. Nem igaz? Tizedes.
8: Jelentem. Jelentem. Na, ez is aztán jó kis alak. Szegény káplától kölcsönkérni egy forintot borvalóra.
9: Tessék, fogja itt a forint. Én nem akarok a maga kontójára meggazdagodni. És ha majd megkapom, hát azt a másikat is visszaadom magának, hogy ne bőrüljön. Inkább örülhetne, ha a katonai főjebb valója pénzt kér magától kölcsön a cekre. Maga borzasztóan önző. Itt csak két nyavajás forintról van szó, és én nagyon szeretném látni, hogy mit csinálna maga, ha az életét is fel kellene áldoznia a fejjebb valójáért. Amikor ő sebesülten feküdne ott az ellenséges vonalban, és magának a hátán kéne elcipelnie őtet, miközben a túloldalról mindenfélével lőnek magára.
1: Maga ott összecsinálná magát, meg a kutyamosó.
7: Ott mindenki összecsinálja magát. Bugyajovi cében mesélte egy bajtárs, hogy ő háromszor egymás után csinálta magát össze. Először, amikor kimásztak a dekkunkból, másodszor a drótakadályok előtt, és harmadszor, amikor az oroszok elkezdtek üvölteni a szoronyrohammal. Gyurá! Élő és halott mindössze csinálja magát. A roham után lábbal lefelé lógott ott a dekunk tetején egy katona. Annak ketté volt hasítva a feje. És az utolsó pillanatban úgy összecsinálta magát, hogy az egész kifolyt neki a csizmájára, és bele a dekkumba a vérével együtt. És a koponyájának a másik fele a velővel, az is ott volt alatta. Az ember észre se veszi, és már is megvan.
9: Néha meg egy ilyen roham már egyszerűen rosszul lesz az ember. Például megundorodik valamitől. Prágában mesélte a pohozseleci kilátókocsmába egy lábadozó. Aki Przemyszlből jött vissza, hogy éppen szuronyroham volt, és ővele egyszer csak szembe került egy orosz, marha nagy ember, mindegy hely. És az rárontott a szuronyával, és egy jó nagy csepp lógott az orrán. Ahogy ő meglátta ezt a csepptaknyot, mindjárt rosszul lett. És el kellett menni a segélyhelyre, ahol azt mondták, hogy meg van fertőzve kolerával. És elküldték a pesti kolerás barakba, ahol aztán tényleg meg is kapta a kolerát.
7: Közönséges baka volt, vagy pedig káplár?
9: Káplár volt.
1: Az megtörténhetett volna minden önkéntessel is.
9: Na tessék, már is Bécsbe vagyunk. No, csupa szöges drót, meg fedezék. Hát itt a vécsiek, ha kirándulnak, könnyen eltéphetik a nadrágjukat. Bécs az egy nagyon fontos város, hogy ne mondjak mást. Mennyi vadállat van abban a Schönbrunni menazsériában? Én, amikor évekkel ezelőtt Bécsben voltam, legjobban a majmokat szerettem volna megnézni. De ha valami személyiség kijön a császári várból, akkor senkit se engednek oda a kordonon keresztül.
1: Aztán volt a várban is?
9: Nem voltam, de hallottam valakitől, hogy ez egy nagyon szép hely. Főleg a várőrség. Azt mondják, mindegyiknek 2 méter magasnak kell lennie, és utána kap egy trafikot. És hercegnő annyi van ott, mint a személy. Na, de én most már nem érek rá magával diskurálni. Nekem el kell mennem ennek a disznónak az ebédjéért. És ugye, ez most már a maga érdeke is tizedes úr, hogy szerencsével járja. Nem?
10: Svej!
11: Parancs, főhadnagy úr!
10: Látom, szépen vételezett.
12: Meg itt már egy fél órája várok a Kirchner főadnagy tiszti szolgájának. De ez a Kirchner úgy látszik, hogy csak ígérte, hogy nekem is hozott a pucserjével ebédet. Kinek viszi ezt a sok mindent, Svej?
11: A főhadnagy úrnak jelentem alásan. Csak nem tudom, hogy hol van a főhadnagy úr kupéja. És azt se tudom, hogy a vonatparancsnok úrnak nem volna egy kifogása ellene, hogy a főhadnagy úrral menjen.
12: Ez a vonatparancsnok egy disznó.
11: Igazán disznó főhadnagy úr, kérem? Amikor inspekción volt a vonatban, én mindjárt jelentettem neki, hogy már 11 óra van, és én leültem az egész büntetést azért a kis tévedésért. Tetszik tudni, na hát Én ezt jelentettem, és hogy akkor már az Oberleutnant úrhoz tartozom, de ő nagyon durván elbánt mi délünk, mert azt hazudta, hogy meg lett neki mondva, hogy engemet ne engedjen ki Brookig, hogy legalább útközben ne csináljak a főhadnagyúrnak botrány.
9: Mintha én bármikor is csináltam volna a főhadnagyúrnak valami botrányt.
12: Istenem, Shrek!
11: Én biztos, hogy sose csináltam a főhadnagyúrnak semmi botrányt. Ha történt valami, az véletlen volt. Kizárólag az Isten rendelése, ahogy az öreg Banicek mondta, amikor leülte a 36. büntetését. Én semmit se csináltam szándékosan az Oberleutnant úrnak. Én mindig valami ügyes és jó dolgot akartam csinálni, és én nem tehetek róla, ha egyikünknek se lett belőle semmi haszna, hanem kizárólag fájdalom és szenvedés.
12: Na, jöjjön, Shrek, és ne sírjon annyit. Majd én mindent elintézek, hogy megint velem lehessen.
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem sírok. Nekem csak egyszerűen megfájdult a szívem, hogy mi ketten vagyunk a legszerencsétlenebb emberek ebben a háborúban, és az egész világon, és egyikünk se tehet róla. Borzasztó sors ez, ha meggondolom, hogy én egész életemben olyan gondos voltam.
12: Nyugodjon már meg, Shrek!
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ha ez nem lenne függelemsértés, akkor most azt mondanám, hogy én egyáltalában nem tudok megnyugodni. De így azt kell mondanom, hogy Oberleutnant úr parancsára már tökéletesen nyugodt vagyok.
12: Hát akkor ez az én vagonom. Másszon be, Shrek!
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy már mászok.
13: A Brook fölötti magaslatokon a császári és királyi húskonzervgyár fényei látszottak, éjjel-nappal folyt itt a munka. Különféle hulladékokat dolgoztak fel, s ha a katonatábor fasorai felé fújt a szél, vele jött a leveskonzervbe főtt rothadó inak, paták, karmok és csontok bűze is. Lent a völgyben világosan látni lehetett a kukorica kalászhoz címzett bordélyház vörös lámpáját, mely igen nevezetes hely volt az 1908-as hadgyakorlatok idején, még István főherceg is megtisztelte látogatásával, s most is tiszti társaság gyűlt össze benne minden nap. A színházban valami operettet játszottak, melynek a főszerepeit molett zsidó színésznők alakították, akiknek az volt a roppant előnyük, hogy tánc közben magasba rúgták a lábukat, és nem viseltek se trikót, se bugyit, s a tisztorakra gyakorlandó nagyobb vonzerő kedvéért alul leborotválták magukat, mint a tatárnők. Amit persze a karzat egyáltalán nem élvezhetett, viszont annál inkább a földszinten helyet foglaló tüzértisztek, akik egy gyönyörű látványhoz magukkal hozták a színházba tüzérségi kukkereiket.
14: Parancsoljon a tinta, toll, levél, papír, főhadnagyúr. És itt a konyakocska, amit rendelni tetszett. A lányokat mikor küldhetem?
12: Lelépni, hagyjon békén.
14: Igen is. Nagyságos asszonyom. Tegnap este magam is láttam a városi színházban azt a darabot, amely kegyedet annyira felháborította. Micsoda ennivaló bestia. Nem is tudom, mit keres azzal a borotvált páviánnal. Az egész első felvonás alatt figyelemmel kísértem önt és férje urát, és mint észrevettem,
15: férje ura a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a színpadon lejátszódó trágárságot, mely kegyedből nagyságos asszonyom visszatetszést váltott ki. Mivel az nem művészet volt, hanem undorító kísérlet az ember intimebb érzéseinek megnyerésére. Ez az... Micsoda melle van a bestiának? Micsoda melle? Csak rajtam, katonásan. Bocsássa meg nekem, hogy ismeretlenül is őszinte vagyok kegyedhez. Sok asszonyt láttam már életemben, de egyik se tett rám olyan hatást, mint kegyed, kinek gondolkodásmódja is világszemlélete tökéletesen megegyezik az enyémmel. Meg vagyok győződve, hogy a kegyed férje ura csak a saját rút önzésének enged, mikor ilyen alantas előadásra viszik kegyedet. Semmiképpen sem óhajtok betolakodni az ön magánéletébe, de arra vágyom, hogy négy szem közt beszélgessek kegyeddel. Tiszta nézetről. Az itteni szállodákban nem lehet. Kénytelen leszek elcipelni Bécsbe. Na, mindegy. Ezért bátorkodom, nagyságos asszonyom, találkát kérni kegyettől, hogy tisztességes formák között közelebbről megismerkedhessünk, amit kegyed bizonyára nem fog megtagadni attól, akire a legközelebbi jövőben a háború gyötrelmes tapasztalatai várnak.
16: Bocsánat.
15: Mi van?
16: Nem sírtam, főhadnagy úr. Van itt egy egész prima román nő. Az mindent megcsinál a főhadnagy úrnak, amit csak akar.
15: Nem, köszönöm, zavarja el, és hozzon még egy üveg konyakot.
16: Igenis, főhadnagy.
15: A háború gyötrelmes tapasztalatai várnak. Igen. És aki a kegyed szíves meghívása esetén a csaták forgatagában a leggyönyörűbb emléket őrzi majd a ma lélekről, mely őt épp úgy megértette, mint ő a ma lelket. A kegyed válasza útmutatás lesz számomra, és életem döntő pillanatát fogja jelenteni.
17: Egészségedre, vagyicska! Vagyicska, vagyicska! Ezt se gondoltam volna, hogy én itten pont te veled találkozom.
18: Egészségedre. Aztán te hová igyekszel tulajdonképpen?
17: Az titok. Na de tégedet, mi régi bajtársamat beavatlak. Tudod, melyik a Soproni utca 16?
18: Pont azt ne tudná az öreg vagyicska. Ez itt, mindjárt a sarkon túl.
17: Na, oda kell nekem elvinnem egy diszkrét levelet az én Lukás főhadnagyomtól. De ez egy borzasztóan diszkrét dolog ám. Nőnek lesz a Kákonyini őnagyságának.
18: Menj már. Hát azok magyarok.
17: Na és a magyarok? Az nem magyar, hanem egy kapitális nő.
18: Akkor is magyar? Te még nem ismered a magyarokat, pajtás.
17: Ered már, Vagyicska.
18: De ne félj. Nagyon én szépen eljövök veled. Nehogy valami bajod esik. Egy ilyen kákonyéknál. Fajj!
6: Nem, azt nem lehet. Ezt nekem egyedül kell elintéznem.
19: Mondom, hogy nem ismered a magyarokat.
18: De igen. Mit verekedtem én már ezekkel?
6: Csináljál meg engem is,
18: Bocska. Egységvegyés. Köszönöm.
19: Például, bemegyünk valami kocsmába itt a közelbe, ott meg valami honvéd géppuskás osztagulat.
6: Aha.
19: Járják a csárdásukat, és bömbölnek, hogy uram, uram, bíró, uram. Lányok, lányok, lányok a faluba.
18: Na, mi leülünk?
19: Kirak...

1830-ban Kossuth Lajos első nyilvános beszédében szenvedélyes hangon szólt a sajtószabadságról. Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem. Kossuth eszméiben a magyar szabadság és az egyetemes emberi szabadság jelszava egybefonódott. A 48-as forradalomban megszületett a szabad sajtó törvénye, melynek első paragrafusa kimondotta. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. Deák Ferenc gyakorlati ésszel ezt így egészítette ki. A sajtótörvénynek egyetlen szakaszból kellene állnia. Nem szabad hazudni. A konzervatív ország jogrendje azután 1914-ben iktatta törvénybe a sajtóról szóló 14. törvénycikket, amely sokáig egyedül bizonyult irányadónak az államaparátus rendőri, ügyészségi és bírósági gyakorlatában. Akkor is, ha hivatkoztak rá, de különösen akkor, ha az oly sok hézagot hagyó törvényt jogászi mesterkedéssel vagy egyszerű rendőri intézkedéssel kijátszották, illetve figyelmen kívül hagyták. 1919. augusztusában megálltak a nyomdagépek, megdermedt a szellem Magyarországon. Egy egész nemzet szenvedett. Törvények, rendelettek zárták ketrecbe, akárcsak szülőjét, az embert, az emberi gondolatot. Korlátozó intézkedések kötöttek gúzsba az írókat és a publicistákat, a polgári humanistát épp úgy, mint a forradalmárt. Eljöttem, írja Gábor Andor. Mert nem bírtam tovább saját némaságomat, amit csak ugyan nem a papír hiány okozott. De azt, hogy a cenzúra miatt, vagy hogy az általános terror miatt nem lehetett volna otthon megszólalnom, azt nem írhattam meg a Nemzeti Újságnak, mert azt éppen a cenzúra és a terror miatt a Nemzeti Újság nem nyomtathatta volna ki. Tréfás fordulattal tehát a papírhiányt írtam meg, nem szólalhatásom okául. De ez nem is olyan tréfás tréfa. Valóban. Számomra már akkor papírhiány volt a magyar irodalomban. És ez a papírhiány tekintet nélkül arra, van-e papír vagy nincs, mind a mai napig fennáll minden magyar író számára, aki azt szeretné megírni, hogy Horthy nem nemzeti hős, hanem csak nemzetközi szélhámos, az is nem a könnyebb munkájúak, hanem a véreskezőek közül. Horthy a Magyar Nemzethez intézett 1920 márciusi kormányzói szózatában kijelentette. Minden igyekezetemmel elősegítem a magyar kultúra tökéletesedését és szellemi életünknek minden métejező hatástól való megtisztítását. Így is történt. Hatalomra kerülésének első pillanatától fogva a gyanú bíráskodása uralkodott. Az a kártékony, reakciós szellem, amelyet Marx oly szenvedélyesen ostorozott a porosz cenzúra kapcsán. A cenzúra a szabadság nélküliségnek egy alakja, a látszatra támaszkodó világnézet polémiája a lényegre támaszkodó világnézet ellen, olyasmi, aminek csak negatív természete van. Ha a cenzúra törvény a szabadságot, mint nem kívánatos valamit el akarja hárítani, akkor éppen az ellenkezője következik be. A cenzúra országában minden tiltott. Azaz, cenzúra nélkül kinyomtatott írás, esemény. Mivel a nép kénytelen a szabad írásokat törvényteleneknek tekinteni, hozzászokik, hogy a törvénytelent szabadnak, a szabadságot törvénytelennek, és a törvényest a nem szabadnak tekintse. Így módon a cenzúra megöli az állam szellemet. A proletár diktatúra levelése utáni napokban egymás után jelennek meg a Septiben készített rendeletek. Hatályon kívül helyezik az 1919. március 21-e után hozott sajtóintézkedéseket, amelyek a szellem szabadságát biztosították. Közben az államhatalom szerveit cenzúrázza a megszálló román királyi hadsereg illetékes hivatala, Horthy fővezérsége pedig ellenőrzi, s brutálisan támadja nem csak a sajtót, de sokszor a katonai cenzúra ürügyén magát a miniszterelnököt, minisztereket, főispánokat is.
A Bécsbe emigrált Pogány József, a Tanácsköztársaság volt hadügyi névbiztosa, a Fehér terror Magyarországon című művében így ír. A fehér terrort hagyományai a középkor uralkodó és a maga egyetemességéért harcoló katolicizmusának módszereihez vezetik. Az emberek elégetésével és indexre tevésével új életre kelti az inkvizíció könyvégetését és indexre helyezését is. A fehér terror tudatlan vandáljai természetesen még csak azt sem tudták, hogy mit kell elpusztítaniuk a saját érdekükben. A szocialista irodalmon kívül elégetésre ítéltek egészen konzervatív, sőt reakciós munkákat is. Minden könyvnek mágiára kellett kerülnie, amelyben a szocializmus vagy a szociális szó előfordult. Werner Sombart Szocializmus és Szociális Mozgalom című tipikusan polgári könyvét csak úgy indexre tették, mint Carl Dillnek, a konzervatív professzornak a szocializmusról, kommunizmusról és anarchizmusról szóló munkáját, vagy Masaryknak a marxizmusról szóló könyvét. A fehér terror vandáljainak tudatlansága annyira ment, hogy a Frankfurter Zeitung híradása szerint köröző levelet bocsátottak ki Hugo Wolf, a híres halott zeneszerző ellen azért, mert Czóbel Ernőnél, a tanácskormány börtönben ülő bécsi követénél egy papírdarabkán felírva találták Hugo Wolf nevét. A Népszava Index című cikkében felpanaszolja. A rendelet minden eszközt kezébe ad a rendőrségnek, hogy vadpusztításokat vihessen véghez, és minden képtelenséget finom paragrafusokba szed olyan akció számára, amely Magyarországot halálosan megszégyeníti a civilizált Európa előtt. Indexre került egy csapat olyan fordított és eredeti magyar munka, amelyeknek megjelenését és terjesztését Tisza István háborús cenzúrája sem akadályozta meg. A kultúra tökéletesedését, ahogy Horthy írta a legfelsőbb kéziratában, így segítették elő. És közben az egyetemekről kiűzték a Galilei kör tagjait, Babits Mihályt, Benedek Marcelt, Vámbéri Rusztemet és másokat. A Petőfi Társaság Móricz Zsigmondot, a Kisfaludi Társaság többek között Alexander Bernátot zárta ki tagjai közül. Diószegi Tibor így látta a bécsi emigrációból a lapok megindulása utáni sajtószabadságot szatirikus bökversében. A vezércikket törölte a cenzúra. Mi van ebben fura? A riportot a cenzúra törölte. Ezen megütközölte? A cenzúra törölte a napi híreket. Bizonyos okból kirekedt. A pesti lapok laposak és üresek. Mégis, ha fejem lágyára nem estem, megállapíthatom ebből az ürességből nyomban, hogy mi van Pesten? Holt szezon van. A parlamentben a miniszterelnök a kormányprogramot hirdet a nemzetvédelem és államépítés kérdéseiről, miközben a zalaegerszegi internálótáborban egy embert azért vernek véresre, mert Krúdi Gyula a Vörös Postakocsi című könyvét olvassa, melyet a csendőr bolsevista röpiratnak vélt. Könyv és ember, vers és költő, újságcikk és hírlapíró sorsa immáron tragikus módon összefonódott. És ehhez csatlakozik harmadiknak az egyszerű olvasó, aki választ vár kérdéseire.

0: figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
1: Tizennyolcadik törvénycikk. A sajtótörvény. Az előző vizsgálat eltöröltetvén, a sajtószabadság visszaállítatván, ennek biztosítékául ideiglenesen rendeltetnek. Első paragrafus. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. 1. E rendelkezés az előleges cenzúra eltörlését jelenti. 2. A sajtószabadság az elvéből következik, hogy gondolatainak sajtó útján való közléséért bárki csak annyiban felelős és büntethető, amennyiben a közlés tartalma a büntető törvénybe ütközik, és amennyiben a közlésért felelős egyént az illetékes bíróság elítélte. Ha a bűnvádi eljárás senki ellen sem indítható meg, a BTK 62. paragrafusa szerinti eljárásnak van helye. 3. A gondolatnak sajtó útján való közléséből származó felelősségtől 13. és 33. paragrafus, és a közléssel, nyomtatvány útján elkövetett büntetendő cselekményektől, melyeknek tényálladékát az anyagi büntető törvények állapítják meg, különböznek a jelen törvény szerint büntetendő sajtórendőri vétségek és kihágások. Második paragrafus. Sajtóútoni közlés alatt értetik minden olyan közlés, mely vagy szavakban, vagy ábrázolatokban nyomda, kőnyomda, smetszés által eszközöltetik, és amelynek közzététele a példányok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával már megkezdődött. Tizennegyedik törvénycikk a sajtóról. Első fejezet. Bevezető rendelkezések. Első paragrafus. Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti gondolatait. Második paragrafus. Sajtótermék valamely iratnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek műszaki vagy vegyi úton előállított többszörösítése. A sajtótermékekre megállapított jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell a gondolatnak fonográf vagy más készülék útján többszörösített kifejezésére. Harmadik paragrafus. Időszaki lap az egy hónapot meg nem haladó időközökben megjelenő minden hírlap vagy folyóirat. Az időszaki laptól elkülönítve is megszerezhető melléklet csak akkor időszaki lap, ha önmagában is az időszaki lap fogalma alá esik. Negyedik paragrafus. E törvény rendelkezései nem terjednek ki az országgyűlés és bizottságai, úgy szintén a hatóságok által közrebocsátott sajtótermékeknek azokra a részeire, amelyek csak hivatalos közléseket tartalmaznak. Második fejezet. Sajtórendészet. 1. A sajtótermékek előállításáról. 5. paragrafus. Az ország területén előállított minden sajtóterméken a nyomtatás vagy más többszörösítés helyét és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának, úgy szintén a sajtótermék kiadójának nevét, időszaki lapokon pedig még a felelős szerkesztő nevét is ki kell tenni. E rendelkezés nem terjed ki, 1. a társadalmi és az üzleti élet céljait szolgáló egyszerű jelentésekre, értesítésekre, például névjegyekre, űrlapokra, címlapokra, minta és árjegyzékekre, ha kizárólag a jelzett célnak megfelelő közléseket tartalmaznak. 2. Választásnál használt sajtótermékekre, ha tartalmuk csupán a választáshoz szükséges adatokra szorítkozik. 6. paragrafus. Minden nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a törvényhatóság első tisztségviselőjénél vállalatát bejelenteni, és a kereskedelmi törvény értelmében esetleg vezetendő könyveken kívül bekötött, laponként folyószámmal ellátott, átfűzött és a nyomda vagy kőnyomda vállalat helye szerint illetékes királyi törvényszéknek, Budapesten a budapesti királyi törvényszéknek, elnöke által hitelesített könyvet vezetni, amelyben az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével minden sajtóterméket kiadójának nevét, a sajtótermék címét, alakját,

Az 1897 35. törvénycikk 4., 13. és 16. paragrafusa, valamint az 1897 41. törvénycikk irányadók. A királyi ügyesség vezetője a hozzá beküldött sajtótermékeket az 1897 41. törvénycikke 15. paragrafusa értelmében az ott említett könyvtárnak szolgáltatja ki. A sajtótermékek terjesztéséről. Terjesztés e törvény értelmében az árusítás, az ingyenes szétosztás, a közszemlére kitétel, a nyilvános helyen való elhelyezés, úgy szintén a szétküldés. 9. paragrafus. Sajtóterméket a törvény korlátai közt mindenki szabadon terjeszthet. A Magyar Királyi Posta és postai szállítást teljesítő minden közforgalmú közlekedési vállalat oly sajtóterméket, amelynek terjesztése a 10. paragrafus szerint eltiltva nincs, azonos díjakért szállítani köteles. 10. paragrafus, első és második bekezdés. Büntetőítélettel sújtott, bírói határozattal lefoglalt, valamint oly sajtóterméket, amelyen a nyomtatás vagy más többszörösítés helye és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának neve feltüntetve nincs, terjeszteni nem szabad. Időszaki lapokkal szemben ez a tilalom csak arra a számra terjed ki, amely az első bekezdés alá esik. 10. paragrafus, 3. bekezdés. A Magyar Szent Korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott, vagy ezen a területen kívül egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium közérdekből eltilthatja. 3. Az időszaki lapokról. 16. paragrafus, első bekezdés. Időszaki lapot mindenki szabadon alapíthat. Az alapításhoz engedély nem szükséges. 16. paragrafus, második bekezdés. Az időszaki lap megindítása előtt 15 nappal a kiadó köteles a lap kiadásának helye szerint illetékes törvényhatóság első tisztviselőjénél írásban bejelenteni. 1. Saját nevét és lakását. 2. A felelős szerkesztő nevét és lakását. 3. A nyomda vagy más többszörösítő vállalatot, amelyben a lapot készíti. 4. A lap címét, alakját, megjelenésének helyét, és ha előre meg vannak határozva, a megjelenés időszakát is. 5. A lap politikai, társadalmi, tudományos, stb. Jellegét. 6. Azt a helyet, ahonnét a terjesztés megindul. A szerkesztő és a kiadó állampolgárságát és nagykorúságát, 17. paragrafus, továbbá politikai tartalmú lap alapítása esetében a lapbiztosíték, 18. paragrafus, lefizetését igazoló okiratokat a bejelentéshez csatolni kell. Ha a lap különböző részei más-más helyen készülnek, minden egyes nyomda vagy más többszörösítő vállalatot meg kell jelenteni. A felsorolt körülményekben beálló változásokat a kiadónak 2 nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjénél be kell jelenteni. 17. paragrafus, első bekezdés. Időszaki lapkiadója, vagy ha a lapot személy vagy társaság adja ki, az ügyvitelre jogosított egyén, aki a kiadásért személyesen felelős, csak nagykorú magyar állampolgár lehet, aki állandóan az ország területén lakik, s büntet miatt 5 éven belül, aljasokból elkövetett vétség miatt pedig 3 éven belül büntetve nem volt, csőd vagy gondnokság alatt nem áll, szabadságvesztés büntetést nem tölt, és a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztve nincs. 17. paragrafus, második és harmadik bekezdés. Időszaki lap felelős szerkesztője csak az lehet, aki az előbbi bekezdésben felsorolt kellékeknek megfelel, és ezen felül előzetes letartóztatásban, vagy vizsgálati fogságban, vagy feltételes szabadságra bocsátva nincs. A kiadói és szerkesztői minőség igazolására szükséges bizonylatokat a hatóságok késedelem nélkül kötelesek kiállítani.
18.

paragrafus. Politikai tartalmú időszaki lap kiadásánál a kiadó köteles a legközelebb eső magyar királyi állampénztárnál vagy királyi adóhivatalnál készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban biztosítékot letenni. A biztosíték összege, ha a lap hetenként legalább 5-ször jelenik meg, Budapesten 50 ezer, vidéken 20 ezer korona, más esetekben Budapesten 20 ezer, vidéken 10 ezer korona. A Székesfővárosi Magyar Királyi Államrendőrségnek Budapesten kívül eső működési területén ugyanaz a jogszabály érvényes, mint amelyet e bekezdés Budapest területén megállapít. A kőnyomati úton vagy más módon, főképpen az időszaki lapok részére készülő hírlaptudósító újság biztosítékának összege 5000 korona. A készpénzben letett biztosíték után az államkincstár a letevőnek a törvényes kamatlábnak megfelelő kamatot fizet. A biztosíték a lapban megjelenő közlemények miatt esetleg megállapítandó pénzbüntetés, bűnügyi költség és kártérítés fedezésére szolgál. Ha a biztosítékból egy célra valamely összeget elvontak, vagy ha a biztosíték más okból csökken, a lap a hiány bekövetkezésétől számított 15 nap elteltével politikai tartalommal csak úgy jelenhetik meg, ha a kiadó a biztosítékot teljes összegére kiegészítette. Ugyanez a szabály irányadó akkor is, ha az arra jogosult, a biztosítékot felmondotta. A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve rendelettel szabályozza.

Tilos. Népszava 1919. október 9. A mai rend fél a betűtől. Két hónapig elnyomták a sajtót is, hogy vakságban maradjon az ország, és csak a lángoszloptól világosodott, amely a Mátyásföldi gépgyár falai közül szállt fel Budahegyére. A lapok már írnak. Sokszor nem éppen Friedrich úr örömére, most írásokat, röpiratokat, könyveket hajszolnak, szimatolnak, amelyek bolsevista módon a közbiztonságot zavarnák. Bódi Tivadar polgármester adott ki egy ilyen hirdetést, amely szerint a kormánynak szeptember 21-én kelt körrendelete alapján mindennemű a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető kommunista, bolsevista és anarchista irányú könyv, röpirat, röpcédula, propagandairat vagy bármilyen más alakban megjelent sajtótermék birtoklása és forgalomba hozatala tilos. Ehhez képest a polgármester fölhív mindenkit, aki ilyen sajtótermékeknek akár csak egy példányban is birtokában van, hogy azt a hirdetés közzétételétől számított 48 órán belül a lakása szerint illetékes kerületi kapitánysághoz büntetés terhe alatt szolgáltassa be. A hirdetés mellé helyes lesz odajegyezni, hogy a kutatókat, bolsevista röpiratkeresőket alaposan ki kellene oktatni, hogy ez nem alkalom arra, hogy a gyűjtők sok fáradtsággal, drága pénzzel megszerzett könyvtárát szétrugdalják, megkárosítsák, amint ez mostanában több esetben meg is történt. Marx örök könyveit vitték el szorgalmas detektívek bolsevista kiáltással. Pregnánsan, tudományos, vaskos munkákat emeltek ki könyvtárakból, talán olyan megállapítással, hogy azok röpcédulák. Egy szóval, helyes lesz a kutatókat kitanítani, hogy mi a tudományos könyv, és mi a napi életű röpirat, de a leghelyesebb talán mégis az lenne, hogy olyan embereket állítsanak a könyvtárak elé, akik írni-olvasni tudnak.

Mike Jenkins, lucskos szexbotrány a rögbi klubban. Írta a helyi újság. A tudósítás szerint hivatalosan tagadták a hírt, olyan makacsul, hogy ettől lett gyanús az embereknek. A külvilág eseményei zajlottak tovább. Az USA elnöke kétszer hágta át saját törvényeit, és az egészet a médiára kente. És mert írt tudfulban, hol? Egy népdöngés lerombolta a kliséket. Buzika budiban, szólt a főcím, amely felkavarta a szájalók hálózatát. Okos tojások, mondták a kétkedők, és várrándítva gondoltak vissza a herevédős izzadt fiú csapat a fürdőben idejére. Az igazság már nem számított. Az emberek saját meséiket szőtték, hogy kitöltsék az életükben tátongó űrt. De akármennyit is ittak a fiúk, hogy visszanyerjék sárba tiport becsületüket, felesküdtek, hogy véget vetnek a sértéseknek, küzdöttek az ítélkező szemek ellen. Vádlottak lettek, és akár az elnököt, őket is a maguk alkotta erkölcs romjai alá fogják temetni.

Szabad Európa, figyelem! Itt a

0: Ekkor írt az egyik budapesti lapa a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
2: Az állambiztonság mechanizmusa. A politikai rendőrség önértelmezése. Az állambiztonság szabályzatai kezdettől fogva a monolitikus diktatúra kádári változatának szellemiségéből és gyakorlatából fakadnak. Ennek következtében az átszervezések és néhány frazeológiai korrekció dacára a testület működése már a 60-as években alkalmatlannak bizonyult arra, hogy hatékonyan szálljon szembe azokkal a világpolitikai konstelláció változása során kialakuló kihívásokkal, amelyeket jobb híján ellenségesnek minősített és akként kezelt. A politikai rendőrség önértelmezése a rendszer bukásáig lényegében változatlan marad. Az emberi és polgári jogokat alapjaiban sérti. A kezdeti hivatalos definíció így hangzik. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma állambiztonsági szerve munkáját az MSZNP központi vezetősége és a forradalmi munkás-paraszt kormány irányításával végzi. A BM állambiztonsági szerve munkájának alapját a párthoz, a kormányhoz, a hazához, a dolgozó néphez való hűség képezi. A BM állambiztonsági szerve a népi állam, a Magyar Népköztársaság védelmi szerve az osztályharcban a munkásosztály fegyvere. Fő feladata, hogy időben felderítse, megszakítsa és leleplezze imperialista, kapitalista országok hírszerző és elhárító, valamint egyéb ellenséges szerveinek úgynevezett kém, terror, szabotás, diverziós és egyéb kártevő, felforgató tevékenységét, valamint az ország területén működő belső reakciós erők ellenséges aknamunkáját, az illegális fegyveres szervezkedéseket, szabotásokat, terrorcselekményeket és az ellenforradalmi tevékenységet, propagandát, kifejtőket. Mindemellett megszervezi a népgazdaság, a fegyveres erők, a tudományos és kulturális élet védelmét az ellenség behatolása ellen. A korabeli 1960-ból származó szabályzat ezzel kapcsolatban kimondja. A büntető eljárásra vonatkozó alapvető rendelkezések tekintetében nem lehet különbséget tenni a bűnügyi és politikai nyomozószervek nyomozása között. Politikai büntetnek számít e szerint. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló büntettek, mozgalom, szervezkedés, önálló cselekmény. Hazaárulás és kémkedés. Ellenforradalmi jellegű emberülés. Szándékos emberülés és gyilkosság. Szabotás. Aktív és passzív. Társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos felgyújtása vagy felrobbantása ellenforradalmi célzattal. Államrend elleni izgatás szervezettség gyanúja esetén. Háborús büntettek. Béke elleni büntet. Tiltott határátlépés. Útlevéllel való visszaélés, az ország területére történő belépéseknél, minden esetben, kilépéseknél, ha a cselekmény ellenforradalmi jellegű, vagy más állam elleni büntet gyanúja is felmerül. Katona külföldre szökése, zendülés, nemzetközi jó viszonyt sértő büntettek, visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel, lőfegyverrel, vagy lőszerrel, ha egyéb ellenforradalmi büntet gyanúja is felmerül. Államtitok sértés, ha különösen fontos titokra nézve követték el. Terv elleni büntettek, ha ellenforradalmi célzattal követték el, és a cselekmény különösen nagy kárt okozott. Az államellenesnek deklarált aktusok, tehát a polgár alanyi jogából fakadó cselekedeteket, mint a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tettek, mozgalomként, szervezkedésként, önálló cselekményként való kriminalizálása, illetve közbűntényekkel való összemosása természetesen nem a politikai rendőrség találmánya. Mindez a diktatúra jogi önértelmezéséből és önlegitimációjából fakad. Az állambiztonság csupán fenntartója, biztosítója és biztosítéka az ezen alapuló emberellenes rendszernek. Az 1970. júniusában elkészült BM intézkedési terv az MSZMP központi bizottságának 1969. november 28-ai határozatára épül, amely kimondja. A belügyminisztérium funkciói az állambiztonság, a közrend, a közbiztonság összefüggő rendszerében a jövőben sem változnak. Munkáját a párt és a kormány politikája a szocialista társadalom építéséből adódó feladatok határozzák meg. Tevékenységük minden tekintetben igazodjon az állami társadalmi élet követelményeihez. Ennek jegyében az állambiztonságnak különös tekintettel kell lennie arra, hogy az imperialisták stratégiai célkitűzései változó taktikával továbbra is a szocialista országok a Magyar Népköztársaság államhatalmának gyengítésére, alásásására, megdöntésére irányulnak. Ugyancsak szem előtt kell tartania a nemzetközi osztályharc tendenciáit, az imperialisták ideológiai diverzióját, a belső ellenséges erőkben még élő restaurációs törekvéseket. A KB határozata szerint a szocialista törvényesség pártunk és államhatalmunk nagy víványa. Szigorú betartása a BM munkájának minden fázisában alapvető követelmény. Ezért az állambiztonsági szervek biztosítsák a védelmét minden törvénytisztelő állampolgárnak. Ugyanakkor személyre és beosztásra való tekintet nélkül lépjenek fel a törvények megsértőivel szemben. A politikai rendőrség értelmezésében ez annyit jelent. Feladatunk a bűncselekmények felderítése, megelőzése, az ellenséges tevékenység megszakítása, de semmi esetre sem az, hogy politikai, ideológiai vitákba kifejezetten gazdasági, termelési problémákba avatkozzunk. Szigorúan be kell tartani azt az alapelvet, hogy ideológiai kérdésekben tévejgő, vagy akár ellenséges világnézetű személyek ellen a marxista világnézetet és nem az állambiztonság eszközeit állítjuk szembe. Mindez azonban inkább a féle szép elmélet, amely nem vál gyakorlattá akkor sem, amikor a csupán a 60-as évek elején lecsengő véres megtorlást követően a politikai rendőrség valóban nem alkalmazta többé elődjének, az AVH-nak legdurvább terrorisztikus módszereit. Az állampolgárt fizikai és szellemi fogságban tartó rendszer működtetéséhez már más, korszerű, kifinomultabb metódusok szükségeltettek. Ami pedig a szocialista törvényesség álságos voltát illeti, érdemes elidőzni annál a mondatnál, amely az állambiztonsági szervek alapfeladataként jelöli meg, hogy a negatív tendenciákat jelezzük az illetékes párt, állami vagy társadalmi szerveknek. Arról természetesen már szó sem esik, hogy az illetékes pártszervek, az állami vagy társadalmi szervezetek a valóságban csak közvetve a párton keresztül voltak kompetensek, s hozzájuk befutó jelzések alapján nevek és ügyek közt válogatva, lehetőleg semmiféle írásbeli nyomot sem hagyva hátra, közvetlenül határoztak a politikai rendőrség célkeresztjébe került emberek sorsáról. Az egyik legkirívóbb, s talán legjobban dokumentálható eset Konrád György és Szelevényi Iván önmagában is emberi jogot sértő lefogása és váratlan szabadonbocsátása volt, amely utóbbi cselekedetük éppenséggel nem az őrizetbevétel helytelenségének belátásából fakadt, hiszen az állambiztonság időközben produkálta a bűncselekmény bizonyítását, hanem, mint kiderült, felsőbb utasításra. A rendszer bukását megelőzően évekből származó önmeghatározás szerint az állambiztonsági szervek tevékenységüket a szocialista törvényesség elveinek megtartásával, a társadalom fejlődéséből fakadó igények és elvárások figyelembe vételével, az összkörülmények politikai, jogi és operatív értékelésére alapozott intézkedések útján végzik. Jellemző módon a politika most is megelőzi a jogot. Kötelesek a bűncselekményre utaló információk megszerzése érdekében sokirányú, különböző jellegű felderítő, ellenőrző, védelmi, preventív tevékenységet folytatni. Vagyis az állampolgár ellenőrzése egy végső soron kiszolgáltatott szubjektum felderítése útján szereznek be el nem követett bűncselekményre, meg nem valósult tényállásra, de egy bűncselekmény lehetséges elkövetésére utaló információkat, illetve folytatnak preventív, a bűncselekményt megelőző tevékenységet. Ez pedig annyit jelent, hogy a bűncselekmény fogalmát meghatározókon, azaz a hatalom birtokosain és a rendszerüket erőszakkal fenntartókon kívül minden polgárban, akár van priusza, akár nincs, mert ha nem szerepel a nyilvántartásban, még szerepelhet, potenciális elkövetőt kell gyanítani. Más kérdés, miként működik mindez a gyakorlatban, ahol korántsem szükséges, és egy olyan fejetlen rendszerben, amelyen a kádárista volt, technikailag nem is lehetséges, minden egyes állampolgár totális és állandó ellenőrzése. Azt viszont el lehet érni, hogy az állambiztonsági szervek permanensen jelen legyenek a polgárok tudatában, ami már csak azért sem különösebben nehéz, mert a jelenlétet maga a rendszer hétköznapi gyakorlata sugallja. Hozzájárult mindehez a rendszernek a lakosság millióit korrumpáló mivolta is, amelynek köszönhetően a hétköznapok nyújtotta lehetséges javak megszerzésére törekvő polgárok tekintélyes része idővel lemondott a rendszerrel szembeni kritikus szemléletalkotásról, illetve e véleményének nyilvános hangoztatásáról. Így nem váltak elsődleges célobjektummá az állambiztonság számára, amely következésképp szűkíthette azok körét, akik a rendszer értelmezésében politikai bűncselekményt követhetnek el. A politikai bűncselekmény fogalmának meghatározása pedig lényegileg még a bukást megelőzően is változatlan. Az állam elleni bűncselekmények a Magyar Népköztársaság megdöntésére, gyengítésére, alapvető érdekeinek megsértésére, illetve az állam biztonsága veszélyeztetésére irányuló magatartások. Ezek a bűncselekmények akkor valósulnak meg, ha a cselekményeknek állam elleni jellege van. Az állam elleni jelleg az elkövetési magatartás objektív irányából, az állam elleni célzatból, az elkövetés állam elleni motivumából következik. E jószerével filléres bölcselkedés ébe kiáltóan pongyol a megfogalmazásban, ugyancsak erőltetett s méltán sejteti. Hirdetői lassan a végüket járják.

az 1930-as Brit Cenzúra Bizottság forgatókönyvvizsgáló részlegének jelentései. A felülbírálatra küldött történet alapjában véve ártalmatlan. A bizottság azonban felszeretné hívni figyelmét az alábbi pontokra. 1. A sirályrejtély vulgáris, kihagyandó. 2. A dal második versszakát meg kell változtatni. Túlzottan merész. 3. Az ifjú hölgy öltözete annyira hiányosnak tűnik, hogy bizonyos helyeken a függöny legördítését vonná maga után. 4. Daphne csipkés nadrágos kombinés jelenetei elhagyandó. 5. A pingvin lerészegedésénél vigyázni kell. Amennyiben a pingvin valóban részeg, a jelenetet tilos előadni. 6. Mi az a bugyibuci? Hangzása alapján nem tűnik kívánatosnak, ha valóban nem az, ki kell hagyni. 7. Párbeszéd. Az alábbiakat ki kell törölni. Blanche, imádom a melleidet. Te riherongy. Te szemét fasz. Te strihelőgép. Mindenható Atya Úristen. És bármi nemű, fűzőre történő utalást. Feltéve, hogy tanácsainkat megfogadja, semmi akadályát nem látjuk, hogy darabja elsöprő sikert ne arasson.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem! Felhívásunk az ENSZ főtitkárához.
1: A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították. A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
2: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

Szabad Európa Rádió elvei és céljai az aktuális világhelyzetre fogalmazottak meg. 1948-tól 1953-ig, Sztálin halála, legfőbb célja a kommunista terjeszkedés megállítása, visszaszorítása, felszámolása volt. 1953 után a szervezetések kevésbé támadó politikát fogalmazott meg, mert Közép-Európában enyhülési folyamat indult el. Az alapvető cél a vasfüggöny mögötti rab népek felszabadítása, azonban mindvégig megmaradt. Céljaik megvalósítása érdekében különböző stratégiákat és ezeknek megfelelő eszközrendszereket fejlesztettek ki. Ennek szellemében készült el például 1950-51-ben a SZER eljárási kézikönyve, amely 4 pontban sorolja fel, hogyan lehet a rab népek tiltakozását fenntartani és körükben ellenállást szítani országuk politikai berendezkedése ellen. Az első pont. A hallgatókat állandóan emlékeztetni kell arra, hogy idegen, szovjet elnyomás alatt állnak, és hogy ez a hatalom soha nem fogja a valós nemzeti érdekeket szolgálni. A második pont. Feltárni a kommunizmus erkölcsi, szellemi siválságát, rámutatni gazdasági rendszerének tehetetlenségére, amely sohasem fog megfelelő életszínvonalat biztosítani az embereknek. A harmadik. A felszabadulás reményének állandó táplálása, annak bizonyítása, hogy erre megvannak a megfelelő erőforrások, katonai is. A negyedik. Állandó ellenszenvet kelteni a rendszer hivatalnokaival szemben, leleplezni alkalmatlanságukat, egymás ellen fordítani őket. Ezeket az irányelveket 1957-ben átértékelték, mivel az 1956-os események jelentősen megváltoztatták a vezetés gondolkodásmódját, a SZER műsorpolitikáját. A rádió megalakulását követő első 5 évben több alapelvet dolgoztak ki az eredményes működtetés érdekében, ezek közül csak néhányat sorolunk fel röviden. Az egyik ilyen alapelv a tárgyilagos igazság stratégiája volt, amely a rádió feladataként a világesemények pontos ismertetését, a hírmagyarázatok korrektségét jelentette. Erre azért is törekedniük kellett, mert a SZER adásainak híranyagát más forrásokból is megerősítették, mielőtt a hallgatósághoz eljutott volna. A következő feladat az Egyes Nemzetek Rádióinak, a Huni Szolgálati Rádiónak a megszervezése volt. Feladata a szocialista államokban annak az alaptételnek a hangsúlyozása és erősítése volt, amely szerint ezekben az országokban az állampolgárok magatartása ahhoz igazodjon, hogy minden, ami nem kötelező, az tilos. Csak a kényszernek engedelmeskedjenek tehát, önmaguktól semmit se tegyenek, ami hasznos lehet a rendszer számára. A propaganda tehát arra törekedett, hogy tudomására hozza a népnek, mit kell és mit nem szabad tennie. A SZER-nek egy cél elérése érdekében gyorsan és határozottan kellett reagálni az eseményekre, hogy a hallgatóság számára jelentőséggel bírjon. Ezt fogalmazták meg a taktikai eljárás elvében, amely szerint a Huni Szolgálati Rádió feladata az adott országok kommunista propaganda gépezetének megelőzése, az információk szolgáltatásában. Ezzel állásfoglalásra kényszerítik a hallgatóságot, növelve a tekintélyüket. Ilyen volt például a rádióban Sztálin betegségének a hivatalos hírforrásokat megelőző bejelentése. A SZER elve, hogy nem a száműzöttek politikáját valósítja meg, hanem olyan gondolatokat, terveket ad közre, amelyek a hazai közvéleményt érdeklik, és az ottani problémákra válaszolnak. A rádió önálló hatáskörére vonatkozó alapelv függetlenséget követelt New Yorktól, autonómiát a müncheni 5 állomás részére, politikai direktívák helyett politikai irányelveket. A SZER irányítása, ellenőrzése azonban mindvégig a New Yorki központ feladata volt. A központ 5. osztálya foglalkozott a műsorkészítéssel, ez az egység München fölöttes irányító szerveként szerepelt. A központban helyezkedett el az igazgató hivatala 4 törzskari egységgel és 3 hadműveleti osztállyal. A törzskari egységből 3 különösen fontos szerepet játszott. Az eljárási törzskar, az irányítási törzskar és a műsorszemle törzskar.
Feladataikat a következőkben határozták meg. Az eljárási törzskar igazgatójának dolga elsősorban a távlati tervek elkészítése volt. Ehhez adatokat kellett gyűjtenie a rádió közvetítés stratégiájára vonatkozóan. Ilyen például a munkabérek, az árviszonyok alakulása a szocialista országokban. Feladata volt a SZER adásainak hatásmérése. Tevékenységéhez tartozott még egy tanácsadó testület működtetése, amelynek tagjai tapasztalatokkal rendelkeztek a nemzetközi propaganda terén. Ezt a szakértő testületet 1956-ban szervezték meg. A következő az irányítási törzskar, amely taktikai szakértőkből állt. A törzs teendői között szerepelt a napi irányítás elkészítése, ezeket New Yorkban és Münchenben naponta szétosztották. A műsorszemle törzskarhoz tartozott a kéziratok felülvizsgálata New Yorkban és Münchenben, ellenőrizték, hogy végrehajtják-e a megadott irányelveket a műsorokban. A müncheni műsorirányítónak két felettes igazgatója volt, a New Yorki és az európai. A müncheni szervezet vezetője az európai igazgató volt. Közvetlenül hozzátartozott a politikai tanácsadó hivatala, a hallgatóságkutatás, az állomásvezetés, a sajtó és információs osztály, valamint a négy műveleti egység, az igazgatási szolgálat, a mérnöki osztály, a hír és információs szolgálat és a műsorosztály. Münchenben a politikai tanácsadó nem az igazgató törzskarában végezte munkájának jelentős részét, hanem a nap mint nap a politikai taktikát tárgyalta meg az osztályokkal, állomásokkal, ellenőrizte az irányelvek megvalósítását.

0: Jó.
1: Jó.
0: Jó. Keltakaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
0: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Mikor aztán Hajlésszel a szél meghajolt és távozott, minden vendég viszonozta a meghajlást. A két hadsereg generálisai rendjeleket cseréltek, feldíszítették egymást, a kormánytanácsosok feltették mellükre a díszszallagot, a csípőjükre feltűzték a csillagot, amit a császár adományozott nekik, és engemet, a legkisebbet, egyszerre csak kézen ragadtak, és a császár kancellárja elé vezette. És ő megszorította a kezem a példás felszolgálásért, és kitűzte rám a legkisebb fokozatú, ám legnagyobb méretű csillagot. Kék díszszalaggal. És mindezt az abesszin császári trónnak tett szolgálataimért kaptam. És a rendjel ott fény lett a frakkom hajtókáján, a kék szalag pedig keresztben a mellkasomon. Lesütöttem a szemem, és mindenki engem irigyelt. És amennyire láttam, a leginkább a Schróbeck szálló főpincére irigykedett, akinek ezt a rendjelet tulajdonképpen kapnia kellett volna, és ahogy láttam a tekintetét, hát legszívesebben nekiadtam volna a kitüntetést, mert már csak néhány éve volt hátra nyugdíjig, és talán már csak erre várt, mert egy ilyen rendjellel szállodát, vendégfogadót lehet nyitni valahol a Krokonose alján vagy a Cseh paradicsomban. Szállót az abesszin rendjelhez. De az újságírók és riporterek engem fotografáltak. Az én nevemet jegyezték föl. És így jöttem-mentem azzal a rendjellel, meg a kék szalaggal, és beszedtük az evőeszköznek a tányérokat, és kihordtuk a konyhába. Késő éjszakáig dolgoztunk, és amikor az asszonyok, a szakácsnak meg pincérnek öltözött detektívek felügyelete alatt elmosogatták és eltörölgették mind a 300 evőeszközt, Skrivánek főúr a Schróbeckék főpincérének segítségével megszámolta a készletet, megszámolta egyszer, aztán még egyszer és harmadszor is, azután maga a főnök olvasta meg a kiskanalakat, és amikor befejezte, elsápadt. Hiányzott egy kiskanál. És átszámolták megint. Aztán összedugták a fejüket. És én láttam, hogy ez a főpincér a Schróbeckéktől halkan mond valamit a főnöknek. És mindnyájan csodálkoztak. És eközben a kölcsönkért pincérek megmosakodtak, és ők is bejöttek a terembe, mert annyi volt az étel, és most ők is, meg a szakácsaink és felszolgáló lányaink is bejöttek, nem azért, hogy megegyék a maradékot, hanem hogy azt a rengeteg ételt nyugodtan megízleljék, és főleg, hogy meghallgassák a szakácsainkat, amint az ízeket elemezgetik és találgatják, milyen fűszer van ebben vagy abban a mártásban. És hogy milyen mesterfogásokra volt szükség ahhoz, hogy ilyen pompás étel szülessen, hogy a Konopászek úr, a kormánytanácsos, aki fő ételkóstoló volt a prágai várban, így üvölcsön gyönyörűségében. De én igencsak keveset ettem, láttam, hogy a főnök rám se néz, hogy nem örül annak az én szerencsétlen rendjelemnek. Láttam, hogy a Schróbeckék főpincére halkan beszélget a főúrunkkal, Skrivánek úrral. És egyszerre csak világossá vált előttem, hogy az arany kiskanál lesz az, amiről beszélnek. Hogy biztosan azt hiszik, én loptam el azt az arany kiskanalat. Töltöttem magamnak a konyakból, amit nekünk tettek ki, aztán megittam még egy kupicával, és oda mentem a főpincéremhez, akinek vendége volt az angol király, hogy nem haragszik-e én rám. Megszólítottam, és megemlítettem azt is, hogy igazságtalanul kaptam a rendjelet, hiszen a Schróbeck Hotel főpincérének dukált volna, vagy pedig neki, vagy a főnök urunknak, de senki sem figyelt rám. Sőt, azt kellett látnom, hogy Skrivánek főúr a csokornyakkendőmet nézi. Úgy mered rá, ugyanazzal a pillantással, mint amikor pár nappal azelőtt a nyakkendőmet nézte, azt a fehéret, amin kék pöttyök voltak, mint a kardos lepke szárnyain, amit engedély nélkül vettem kölcsön a szekrényből, ahol azokat a honmikat meg ruhákat tartották, amelyeket a vendégeink felejtettek itt. És én azt olvastam ki a főpincér tekintetéből, hogy ha képes voltam engedély nélkül elvenni azt a nyakkendőt, miért ne vághattam volna zsebre az aranykanálkát is, amit utolsóként szedtem le magának az abesszin császárnak az asztaláról, és tényleg így volt. Én vittem ki, de rögvest a mosogatóba dobtam. És ahogy ott álltam a felemelt kupicával, majd elsüllyedtem szégyenemben, mert én kocintani akartam a főúrral, mert Skrivánek úr volt számomra a legbölcsebb, a legnagyobb ember a világon, több, mint maga a császár, mint az elnök, és ő is felemelte a poharát, de habozott egy kicsit,
Bennem még megvolt a remény, hogy mégiscsak kocint velem arra az én szerencsétlen rendjelemre, de ő, aki mindent tudott, most csődöt mondott. És a Schróbekék vele egy idős főpincérével kocintott, és nem nézett többé rám. És én elvittem azt a kocintásra felkínált kupicát, és felhajtottam, és mindenem égni kezdett, szinte lángoltam, és töltöttem magamnak még egy konyakot. És úgy, ahogy voltam, kirohantam az éjszakába a szállodánk elé, az én volt szállodám elé, mert már nem akartam tovább élni. És taxiba ültem. És a taxisofőr megkérdezte, hová menjünk, és én azt mondtam, vigyen az erdő szélére, mert friss levegőt akarok szívni, és mentünk. És ahogy a kocsi haladt, szemem előtt minden hátrafelé kenődött el. Legelébb a fények, rengeteg fény, majd csak itt-ott egy-egy utcai lámpa, és aztán már semmi, csak hátul, vagy amikor a taxi egy kanyarban vissza-vissza fordította felén Prágát, és végül megálltunk egy igazi erdőnél, és fizettem. A taxisofőr megnézte a rendjelemet, meg azt a kék szalagot, és azt mondta, nem csodálja, hogy ilyen izgatott vagyok, ismeri ő ezt, gyakran megesik, hogy főpincérek kivitetik magukat valahová, hogy járjanak egyet a Stromovkán, vagy másutt, és én ellevettem magam, és azt mondtam, én nem sétálni indulok, hanem valószínűleg fölkötöm magam. De a taxisofőr nem hitt nekem. Tényleg. Csak kacagott, hogy mivel? És nekem tényleg nem volt, mire felkötnöm magamat. A zsebkendőmmel mondtam. Ő meg kiszállt, és fölnyitotta a csomagtartó fedelét, és kotorászott a kocsiban. Aztán az elemlámpa fényénél egy kötelet nyomott a kezembe, aminek kis fül volt a végén, és nevetett, és hurkot kötött rá, és húzigatta a hurokban a kötelet, és nevetve adott tanácsokat, hogyan kell helyesen felkötnöm magam. És aztán még az ablakot is letekerte, és kikiáltott, hogy sok szerencsét az akasztáshoz, és elhajtott. És üdvözlésképpen rám villogott, és mielőtt kiért volna a kis erdőből, megnyomta a dudát. És én csak mentem az erdei ösvényen, aztán leültem egy padra, és amikor újra végig gondoltam az egészet, de főleg, amikor megállapítottam, hogy a főpincér úr már nem szeret engemet, arra gondoltam, hogy többé nincs miért élnem ezen a világon, mert ha egy leányról volna szó, hát nem csak egy kislányban a világon, de a főúrból, akinek az angol király is a vendége volt, csak egy van. És a főúr most azt hiszi, hogy képes volnék ellopni egy kis kanalat. És ez nem fért a fejembe. Mert igaz, hogy a kanál hiányzott, de ellophatta valaki más is. És ujjaim között ott éreztem azt a kötelet. És az erdőben olyan sötét volt, hogy tapogatóznom kellett magam előtt. És végig tapogattam a fákat, de csak olyan fa csemeték voltak. Aztán kiértem az erdőből, és az égbolton láttam, hogy most még kisebb törpefenyők között megyek, amolyan bokros részen. És újra egy kis erdőbe jutottam, csak hogy nyírfa erdőbe. Létra kellett volna hozzá, hogy följussak az ágig. És láttam, hogy nem megy az olyan könnyen. És mikor végül igazi fenyőerdőbe értem, ahol elég alacsonyan voltak az ágak, ezek az öreg ágak a földet verdesték, úgyhogy négy kézláb kellett másznom. És eképpen másztam tovább, és a rendjel az államat verdeste, és az arcomba csapott, hogy egyre csak az arany kiskanára emlékeztessen, ami a szállodában elveszett. És aztán megálltam amúgy négy kézláb, és újra lepergettem magamban az egészet. És agyamban megint megsajult az a fájó pont, amin képtelen voltam túltenni magam, hogy Skrivánek úr már nem szeret engem, hogy többé nem tanítgat, hogy eztán nem fogad velem már soha, hogy melyik vendég mit rendel, vagy mit kéne rendelnie, hogy milyen nemzetiségű az épp belépő kuncsaft. És ekkor följajdultam, mint Konopászek főtanácsos úr, amikor megkóstolta azt a fölséges töltött tevét. És elhatároztam, hogy fölkötöm magam, és ahogy feltérdeltem, valami megérintette a fejemet. Úgy maradtam, térden állva, és ahogy fölnyúltam a fejem fölé, cipőt tapintottam ki, két cipő orrát. Kicsit följebb nyúltam, és a kezem két bokát érintett, két zokniba bujtatott hideg lábikrát. Felálltam, és orrom egy akasztott ember derekába ütközött, és ekkor úgy megijedtem, hogy futásnak eredtem, és csörtettem az öreg szúrós ágak között, össze-vissza szaggatták az arcomat, lemarták a fülcimpámról a húst, de valahogy kiverekedtem magamat az ösvényig, ott aztán összerogytam, és kezemben a kötéllel elájultam.
Lámpások fényére és emberi hangokra ébredtem, és amikor kinyitottam a szemem, láttam, nem, inkább tudtam, hogy Skrivánek főpincér úr tart a karjában. Hogy simogat, és hogy én egyre csak azt hajtogatom, ott, és ott aztán megtalálták azt az akasztott embert, aki megmentette az életemet. Mert ott akasztottam volna föl magam a közelében, vagy mellette. És a főúr egyre csak a fejemet simogatta, és törölgette rólam a vért, és én zokogtam, és fölkiáltottam, az arany kiskanál. És a főúr a fülembe súgta, ne félj, megkerült. És én megkérdeztem, hol? És ő halkan elmondta, hogy nem folyt le a víz a mosogatóból, hát lecsavarozták a szifont, és az a kiskanál ott volt a szifonban. Bocsáss meg nekem, kérlek, minden újra szép lesz, úgy, mint rég, én meg, hogy honnan tudták meg, hogy hol vagyok. És a főúr elmondta, hogy a taxisofőr meggondolta magát, és visszahajtott a szállóba, és megkérdezte a pincérektől, vajon ki lehet közülük az, aki föl akarja kötni magát, és pont akkor hozta oda a szerelő azt a kiskanalat. És a főúr, akinek az angol király is a vendége volt, azonnyomban tudta, hogy én vagyok az, és a keresésemre indultak. És így esett, hogy megint úgy éreztem magam a Párizs szállóban, mint Szűz Mária kötényében. Skrivánek főpincér úr még a borospince kulcsát is én rám bízta, ahol a sok likőr meg konyak volt, mintha csak mindazt, ami az aranykiskanál miatt történt, jóvá akarná tenni. De a főnök, az sosem bocsátotta meg nekem, hogy én kaptam azt az érdemrendet, meg azt a mellkasomra való díszszallagot. Egyszerűen keresztül nézett rajtam, pedig már annyi pénzt kerestem, hogy az egész padlót be tudtam borítani a bankokkal. Minden harmadik hónapban egy ilyen padlónyi 100 koronással mentem az állókbankba, mert elhatároztam, hogy milliómos leszek, hogy nem leszek én kisebb senkinél, hogy később majd bérbe veszek vagy vásárolok egy kis hotelt, egy egészen picike kis kalickát valahol a Csehparadicsomban, hogy megnősülök és gazdag menyasszonyom lesz. És ha az asszonnyal összeadjuk a pénzünket, akkor majd mindenki nagyra tart, mint a többi szálloda tulajdonost. S ha emberként nem is fognak tisztelni, mint milliómost, tisztelniük kell majd. Becsülniük kell bennem a szálloda és más ingatlanok tulajdonosát. Kénytelenek lesznek számolni velem. De megint kellemetlenségért, mert már harmadszor voltam sorozáson, de harmadszorra sem lettem katona, mert nem ütöttem meg a mércét, és bár megpróbáltam lepénzelni a honvédségi urakat, mégsem vittek el. És a szállodában mindenki rajtam nevetett, maga Brandeis úr faggatott ki, és tett újra nevetségessé, mert mitagadás kicsi voltam. És azt is tudtam, hogy halálomig kicsike maradok, mert már nem növök tovább, s ha mégis, hát csak úgy, ahogy csinálni szoktam, hogy dupla talpú cipőt viseltem, és magasan hordtam a fejemet, mintha mindig egy kis fraggallérom lenne. Ez volt az egyetlen reménységem, hogy majd csak kinyúlik a nyakam, ha mindig magas kaucsukgallért hordok. És így történt aztán az is, hogy beiratkoztam német órára, hogy német filmekre jártam, német újságokat olvastam, és nem is csodálkoztam, hogy a prágai utcákon fehér harisnyás, zöldzek és diákok bukkantak fel. És hogy végül már szinte csak én szolgáltam ki a szállóban a német vendégeket. A többi pincér úgy tett, mintha nem tudna németül. Maga Skrivánek főpincér úr is csak angolul, franciául vagy csehül beszélt a német vendégekkel. Egyszer aztán a moziban véletlenül ráléptem egy nő lábára, s ő mondott valamit németül, s én ugyancsak németül bocsánatot kértem tőle, és hazakísértem azt az elegánsan öltözött nőt, és hogy megháláljam, hogy németül beszél velem, azt mondtam neki, hogy felháborító, amit ezek a csehek a szerencsétlen német diákokkal művelnek. Hogy a tulajdon szememmel láttam, amint a Naronyi Tridán letépték lábukról a fehér harisnyát, meg hogy két német diákról leszaggatták a barna inget. Ő meg azt mondta, hogy nagyon jól látom a dolgokat, hogy Prága mindig is a birodalom része volt, ezért az utcáin járni és a szokásoknak megfelelően öltözködni a németek elidegeníthetetlen joga, és hogy a világ ezt közönösen nézi, de eljön majd az óra, a nap, amikor a Führer ezt nem hagyja annyiban, és idejön, hogy felszabadítsa az összes németet a Sumavától a Kárpátokig. És ekkor vettem észre, hogy amint ezt mondta, egyenesen a szemébe nézek. Hogy nem kell rá fölnéznem, mint a többi nőre.
Nekem mindig pechem volt, mert minden nő, akivel csak dolgom volt, nem csak hogy nagyobb volt nálam, de mindegyik valóságos óriásnak számított a nők között. Amikor mellettük álltam, a szemem a nyakukkal volt egy vonalban, vagy a mellükkel. De most azt láttam, hogy ez a lány pont olyan picike, mint én. Hogy zöld szeme szinte világít, hogy őt is szeplők borítják, akár csak engem. De nála ezek a kis barna pöttyök olyan megejtő harmóniával álltak zöld szemével, hogy egyszerre csak megállapítottam, hogy szép. De azt is észrevettem, hogy ő is néz engem. Megint az a szép, fehér, kék pöttyös nyakkendő volt rajtam, de ő a hirtelen szőke hajamat nézte, meg a kék boci szememet. Aztán azt mondta, hogy a birodalmi németek úgy sóvárognak a szláv vér után, a szláv síkságok, meg a szláv természet után, hogy már 1000 éve szép szerével vagy erőszakkal házasságra kívánnak lépni ezzel a vérrel. És elárulta, hogy sok porosz arisztokrata vérében szláv vér is van. És ez a vér teszi ezeket az arisztokratákat a többi arisztokrata szemében, mindnyájuknál érdekes.

s mellén egy jelvény volt, 4F1 körben, mint valami négylevelű lóhere, és rám mosolygott, és egyre csak a hajamat nézte, és már nyugtalankodni kezdtem. De ő visszaadta az önbizalmamat, mondván, hogy nekem van a világon a legszebb szőke hajam. Szinte beleszédültem, ahogy ezt hallottam. Én meg elmondtam, hogy a Párizs szállóban vagyok főpincér. És ahogy ezt kimondtam, hát a legrosszabbra számítottam, de ő a karomra tette a kezét, és ahogy megérintett, úgy fölcsillant a tekintete, hogy szinte megijedtem. Ám ő csak annyit mondott, hogy apjának étterme van Hebben, övé az Amsterdam városához címzett étterem. És így megbeszéltük, hogy elmegyünk moziba. A szerelem 3/4-es ütemre, azt nézzük meg, Líza tiroli kalpagocskájában jött, és amit gyerekkorom óta szerettem, amolyan zöld galléros szürke zekécske volt rajta, hímzett tölgyfa levéllel díszítve, és odakünn esett a hó, közelgett a karácsony, és azután többször is bejött hozzám a Párizs szállóba, és megebédelt, vagy megvacsorázott, és amikor először jött, Skrivánök főúr most is rátekintett, aztán meg én rám, és most is bementünk az előtérbe, és én elnevettem magam, és azt mondtam, na, fogadunk egy 20-asban, hogy mit rendel a kisasszony? Mert láttam, hogy ma is abban a zekében jött, sőt, most fehér tért harisnya is volt rajta. És elővettem a zsebemből a 20-ast, és letettem a tálalóra, de Skrivánek főpincér úr valahogy idegenül nézett rám. Pontosan úgy, mint mikor kocintani akartam vele azon az estén, amikor az abeszin császárnak szolgáltam föl, és amikor az aranykiskanál elveszett. Ott volt az ujjam a 20-ason, ő meg kész akarva hagyta, hadd élvezzem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ő is elővette a maga 20-asát, lassan meglebegtette, de aztán, mintha csak a bankója beszennyeződhetne a 20-asomtól, hirtelen visszacsúsztatta a briftasniába, még egyszer Líza kisasszonyra pillantott, és legyintett, és ettől fogva nem szólt hozzám, és a műszak végén elvette tőlem a pincekulcsot, és úgy nézett rám, mintha ott se volnék. Mintha sosem lett volna vendége az angol király, mintha én sosem szolgáltam volna föl az abesszin császárnak. De nekem ez már édes mindegy volt, mert láttam és tudtam, hogy milyen igazságtalan minden cseh a németekkel szemben. Abban a pillanatban már azt is resteltem, hogy a Szokol tornaegylet pártoló tagja vagyok, mert Skrivánek úr lelkes szokolaktivista volt, akárcsak Brandeis úr. És mind elfogultak voltak a németekkel, de főleg Líza kisasszonnyal, aki csak miattam, csak is én miattam járt az étterembe, és akit nem volt szabad kiszolgálnom, mert az asztala egy másik pincérhez tartozott. Jól megfigyeltem, milyen közönségesen és durván szolgált föl neki, hogy hideg levest hozott ki, és hogy abban a hideg levesbe beledugta az ujját. És így esett, hogy rajta kaptam a pincért, hogy amint vitte ki a töltött borjút, a lengő ajtó előtt beleköpött a tányérba. És én odaugrottam, hogy elvegyem tőle a tányért, de a pincér az arcomra borította, és még szembe is köpött, és mikor letöröltem a szememről a hűlő, kocsonyás szószt, újra leköpött, hogy lássam, mennyire utál engem. És mintha csak erre a jelre vártak volna, a többiek kirohantak a konyhából a lengő ajtó elé, összeszaladt az összes pikoló fiú is, és mindenki képen köpött, és addig köpködtek, míg oda nem jött maga Brandeis úr is, és mint Prága első kerületének Szokol parancsnoka, ő is arcul köpött, és azt mondta, el vagyok bocsátva. És így leköpdösve, és a borjú sült szaftjával összekembe kirohantam a terembe a Líza kisasszony asztalához, és magamra mutattam, mindkét kezemmel mutattam, hogy mit műveltek velem ő miatta a Szokol tagok és csehek, és ő rám tekintett, és letörölgette a szalvétával az arcomat, és azt mondta, hogy a cseh szoldateszkától nem lehetett, és nem is lehet mást várni. És hogy azért, amit érte elszenvedtem, szeret engem. És mikor aztán kimentünk, mikor átöltöztem, hogy elkísérjem Lízát, rögtön a lőportoronynál cseh ripőkök rohantak oda hozzánk, és akkora pofont adtak Lizának, hogy lerepült a fejéről az a kis tiroli kalap, le az úttestre. És amikor védelmére keltem, csehül kiabálva, mit műveltek, hát csehek vagytok ti, fúj! Akkor az egyik félre lökött, ketten meg Lizát kapták el, és leteperték, lefogták a kezét, egyikük fölhúzta a szoknyáját, és aztán durván lerángatták, napbarnította lábszáráról a fehér harisnyát, én meg, miközben ütöttek, vertek, csak üvöltöttem, hogy mit műveltek, ez hát a cseh szoldateszka, és addig üvöltöztem, míg végül eleresztettek bennünket, és úgy lobogtatták a Líza kisasszony fehér harisnyáját, mint valami skalpó.

mint egy fehér trófeát, és mi kijutottunk egy átjárón valami kis térre, és Liza sírt, és rekedten mondta, ezt még megkeserülitek, bolsevik csürhe, így meggyalázni egy hebi német tanítónőt. És belém kapaszkodott, és én nagy embernek éreztem magamat, és annyira fel voltam háborodva, hogy keresni kezdtem a Szokol igazolványomat, hogy széjjel tépjem. És egyszerre csak Liza rám emelte könnyes tekintetét, és ott az utcán megint elsírta magát. Arcát arcomhoz szorította, egész testével hozzám simult, és én tudtam, hogy meg kell őt védenem minden csevel szemben, aki bántani akarna ezt az eigerlandi kislányt, akár csak a hajaszálát is meggörbíteni a Hebi Amsterdam városához címzett szálló tulajdonosa lányának. Hebet már a múlt év őszén elcsatolták, mint birodalmi területet. Az egész Szudéta vidék oda került, ahová annyi éven át amúgy is tartozott. Vissza a birodalomhoz. És most itt, ebben a Szokol Prágában, ezt művelik a szerencsétlen németekkel, amit a magam szemével is láttam, és ami csak igazolja, hogy miért vették el a Szudéta vidéket, és hogy alig, hanem Prága is ezt a sorsot érdemelné, ha egyszer veszélyben van a német emberek élete, ha sárba tapossák becsületüket. És így is történt. Engem pedig nem csak, hogy kirúgtak a Párizs szállodából, de sehol sem vettek fel, még pikoló fiúnak sem. Már másnap követett a hírem, hogy német érzelmű cseh vagyok, ráadásul szokoltag, akinek egy német tornatanárnő a szeretője. Így aztán sokáig voltam állás nélkül, míg végre bevonultak a németek, akik nem csak Prágát foglalták el, hanem az egész országot. És Liza kisasszony 2 hónapra eltűnt a szemem elől. És amikor hiába írtam neki, de nem csak neki, hanem az apjának is, hát Prága megszállása után 2 nappal kisétáltam az óvárosi térre, és látom, hogy a birodalmi katonák hatalmas üstökben jó ízű levest főznek, és csajkában osztogatják az embereknek, és ahogy oda nézek, kit nem látok ott csíkos ruhában, piros jelvénnyel a mellén, merőkanállal a kezében? Lizát. Meg se szólítottam, csak néztem egy kis ideig, hogyan töltöget, hogyan nyújtja oda mosolyogva az edényt, aztán összeszedtem magam, és én is beálltam a sorba, és amikor rám került a sor, Liza nyújtotta a meleg levest, és ahogy rám nézett, nem höpkent meg, hanem megörült. És büszkeségtől eltelve mutogatta magát, hogy a fronton szolgáló irgalmas nővérek katonaruhája vagy a jó ég tudja, miféle egyenruha van rajta, és én elmondtam neki, hogy azóta nem kaptam állást, azóta, amióta fehér harisnyás becsülete védelmére keltem a lőportoronynál. És Liza átadta valakinek a merőkanalat, és nyomta belém kanalat, és nevetett, és örvendezett, és nekem az volt az érzésem, és így érezte ő is, hogy tulajdonképpen a fehér harisnyája meg az én leköbdösött ábrázatom miatt vonult be a birodalmi haderő Prágába. És így sétáltunk a Prikópin, az egyenruhás katonák szalutáltak Liza kisasszonynak, és én mindannyiszor meghajoltam, és egyszerre csak támadt egy ötletem. És alig, hanem Lizának is. A lőportorony után befordultunk, áthaladtunk azon a helyen, ahol 3 hónappal azelőtt Liza a járdán feküdt, és a fehér harisnyát szaggatták róla, és amikor beléptünk a Párizs szállóba, úgy tettem, mintha asztalt keresnék. Már mindenütt német tisztek ültek. Én meg ott álltam az irgalmas nővér egyenruhájában feszítő Liza kisasszonnyal, és a pikolók meg Skrivánek főúr sápadtak voltak, és némán szolgáltak föl a német vendégeknek. És én az ablak mellett foglaltam helyet, németül rendeltem kávét, bécsi teljes kávét egy kupica rummal, úgy, ahogy azt annak előtte szervíroztuk, mint a bécsi Zacher Hotelban. Wiener Café, mit be Spitzter náci. Micsoda jó érzés volt, amikor bejött a hajlongó Brandeis úr is. És kitüntető udvariassággal felém is meghajolt, és egyszerre csak beszédbe elegyedett velem. Arról a kínos esetről beszélt, ami annak idején történt, és elnézésemet kérte. De én megmondtam neki, hogy nem fogadom el a mentegetőzését, hogy majd még meglátjuk. És amikor fizettem Skrivánek főpincér úrnak, mondom, na lássa, mire megy vele, hogy vendége volt az angol király. És felálltam, és mentem az asztalok közt, és a német tisztek tisztelektek Liza kisasszonynak, én pedig meghajtottam magam, mintha az üdvözlés nekem is szólna.
Azon az éjszakán Liza kisasszony meghívott magához. Először valami katonai kaszinóban voltam vele a Prikópin, egy szürkeházban, és pesgőt ittunk Prága elfoglalására. A tisztek kocintottak Lizával, meg velem is. Liza mindenkinek elmagyarázta, hogy milyen bátran viselkedtem. Hogy védelmeztem az ő germán becsületét a cseh szoldateszkával szemben. Én pedig meghajtottam magam, és megköszöntem az üdvözléseket, a magasba emelt poharakat, de nem tudtam, és nem is tudhattam, hogy ezek a köszöntések csak is és kizárólag Lizának szólnak. És hogy rajta mindnyájan keresztül néznek, hogy csak megtűrnek, hogy csak Lizának, a tábori nővérek parancsnokának a csatolt részét respektálják bennem, mert az volt ő, miként a pohár köszöntőkből megtudtam. És olyan kellemes érzés fogott el, hogy jelen lehetek ezen az ünnepségen, hogy századosok és ezredesek között foroghatok, hogy olyan fiatal emberek között vagyok, akiknek pontosan olyan kék a szemük és szőke a hajuk, mint nekem. S bár rosszul beszéltem németül, németnek éreztem magam, akinek, mint valami csipkerózsikának, találkoznia kellett Liza kisasszonnyal, rá kellett lépnie fekete cipőcskéjére, hogy azután fölocsúdjon, akár a mesében. És az ünnepségről olyan helyre mentünk, ahol én még nem jártam. Liza kért, nézzek utána a családfámban, biztosan akad az őseim között egy német. És én csak annyit mondtam neki, hogy a nagyapám sírjára az van felírva, hogy Johann Dittje, hogy lovászmester volt egy uradalomban. Én mindig szégyeltem ezt a lovászrokont. De amint ezt Liza meghallotta, mintha megnőttem volna a szemében. Sokkal inkább, mintha valami cseh gróf lennék. Úgy tűnt, hogy ezáltal a Dittje által leomlott az összes bennünket elválasztó sánc és fal, Liza egész úton hallgatott, aztán kinyitotta egy régi ház kapuját, és elindultunk a lépcsőn. Minden emeleten hosszan csókolt, a lábam között simogatta a nadrágomat, és mikor beléptünk a szobájába, fölgyújtotta az asztali lámpát, és nedvesség csillogott az ajkán meg a tekintetében. A szemét hájog vonta be, a féle nedves hártya, az ágyra döntött, és megint hosszan csókolt a nyelvével, tapogatta ki, és számolta meg minden fogam, és eközben egyfolytában jajgatott és vinnyogott, mint a szélben nyitódó, csukódó, rosszul kent kapu. És aztán már nem lehetett más tenni, mint azt, amire számítottam. De amit most nem én kezdeményeztem, mint máskor, hanem ő. Neki volt én reám szüksége, és mindent megengedett. Szép lassan levetkőzött, elnézte, hogyan vetkőzöm le én is. Azt hittem, hogy mivel a hadseregben szolgál, biztosan valami egyenruhaszerű alsóneműt kombinét kell hordania, hogy a nővéreknek a tábori kórházban kincstári fehérneműt kell viselniük, de rajta minden olyan volt, mint a Párizs szállóbéli kisasszonyokon, akiket a tőzsdeügynökök mustrálgattak, vagy mint az Éden kisasszonyain. Aztán mezítelen testünk egymáshoz simult. És mintha minden csepp folyós állapotban lett volna, mintha házunkból kiöltött csigatestek lennénk, nedvesen tapadva egymáshoz, és Liza iszonyúan reszketett és remegett, és rá kellett jönnöm, hogy először estem szerelembe, s hogy engem is szeretnek, egészen más volt ez, mint annak előtte. Liza még csak nem is kért, hogy vigyázzak, hogy legyek óvatos, hanem minden csak azért történt, hogy úgy legyen, ahogyan volt. A mozdulatok, az egyé olvadás és az út a csúcsra, a megvilágosodás, a fénynek, az elfojtott zihálásnak és jajnak a kifröccsenése, s azután sem félt tőlem egy percig sem. Hasát az arcomhoz emelte, combjával szorosan az ölébe font, és egy cseppet sem szégyelte magát, ellenkezőleg, mintha mindez hozzátartozna a dologhoz, megemelkedett, és addig dörzsöltette, nyalatta magát a nyelvemmel, míg meg nem feszült a teste, és hagyta, hogy a nyelvemmel, a nyelvem által megízleljen, megéljen mindazt, ami a testében végbe ment. És aztán, mikor ott feküdt hanyatt, kezét a feje alá csúsztatva szétvetett lábbal, s lába között lángolt a bóbitába felfésült szőke szőrcsomó, tekintetem egyszerre csak megakadt az asztalon egy tavaszi tulipánokból, nyírfagaljakból és néhány fenyő ágacskából kötött csokron. És mint egy álomban, nem is mintha emlék volna, az csak azután jött, csak később jutott eszembe a visszatérő motívum, letörtem az ágacskákat. Kis darabokra szedtem szét őket, és ezekkel a pici ágacskákkal raktam körül a szemérmét.
Milyen szép is volt a fenyőgajacskákkal körös körül rakott hasikája. Titokban rám-rám tekintett, és mikor aztán lehajoltam és megcsókoltam azok között az ágacskák között, s szám körül éreztem a tűlevelek szúrását, Líza gyöngéden a tenyerébe vette a fejemet. Fölemelte a csípőjét, és olyan erővel szorította ölét az arcomhoz, hogy följajdultam a fájdalomtól, és néhány erős hasmozdulattal olyan gyönyörig jutott el, hogy áthatóan fölsikoltott, és az oldalára dőlt, hevesen kapkodva a levegő után, úgy, hogy már azt hittem, haldoklik, hogy meg fog halni, de nem volt az sem haldoklás, sem halál. Egyszerre csak fölém hajolt, kifeszítette mind a 10 ujját, és megfenyegetett, hogy kikaparja a szememet, hogy összekarmolja az arcomat, hogy egész testemet összekarmolássa, annyira hálás és elégedett volt. És megint kifeszítette a körmeit, és görcsösen összehúzta, hogy aztán kisvártatva sírva rodjon össze, és a csendes sírás lassan halk kacajjá változott. És én nyugodt és csöndes voltam, hervadtan feküdtem, és láttam, hogy Líza fülge ujjai a maradék fenyőgajakat tépdesik, ahogyan a vadászok tördelik az ágacskát, mikor leterítik a vadat. Láttam, hogy beborítja a hasamat, hervadt nemi szervemet, az egész ölem telis-teli volt gajacskákkal, és aztán ő emelt engem magához, és simogatott, és belecsókolt az ágyékomba, és én lassan újra megmerevettem, és egyszerre csak emelkedni kezdtek az ágacskák, és kibukkant közülük a hímvesszőm, és egyre nőtt, és dobálta le magáról azokat az ágacskákat, de Líza a nyelvével koszorúba igazította a gajakat, hogy aztán fölemelje a fejét, és tövig a szájába vegyen, szinte a torkába. El akartam hessegetni, de ő visszanyomott, eltolta a kezem, a plafont bámultam, és most én hagytam, hogy ő tegye velem azt, amit csak akar. Sosem hittem volna, hogy ilyen erőszakosan is tud viselkedni. Erőteljes fejmozdulatokkal szinte durván szívott ki a leges legutolsó cseppig, anélkül, hogy félretolta volna az ágakat, melyek szinte véresre bögdösték az ajkát. A germánoknál úgy látszik, így szokás. Szinte féltem Lízától. Mikor aztán nyelvével végigkúszott a hasamon, nyálas csíkot hagyva maga után, mint a csiga, megcsókolt, és szája ondóval, meg fenyőtű levéllel volt tele, ám számára ez nem volt tisztátalanság, ellenkezőleg ez volt a csúcspont, a mise része. Ez itt az én testem, és ez itt az én vérem, és ez itt az én nyálam, és ezek a mi nedveink, és ez kötött és köt bennünket össze mindörökre, ahogyan ő mondta, mert mindezt kölcsönösen átadtuk egymásnak a nedvek és szőrök szagával együtt. Mára elég lesz ennyi. Most abba is hagyom. És a fejét már nem találtam meg. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az új munkahelyem, ahol először pikolóként, majd főpincérként dolgoztam, valahol Gyecsíny fölött a hegyekben volt. Amikor megérkeztem abba a szállóba, szinte megrémültem. Nem holmi közönséges szálloda volt az, amilyenre számítottam, hanem valóságos kisváros, vagy inkább nagyobb falu az erdők, melegvízű erdei források közepette. A levegő itt olyan friss volt, hogy pohárba lehetett volna tölteni. Elég volt, ha az ember arccal a kellemes léghúzatnak fordul, és lassan nyeldekel, mint hal a kopottyúival, és tisztán és világosan hallotta, miként áramlik be az ózonnal kevert oxigén a kopottyúkon, hogyan pumpálja fel a tüdejét, a teste üregeit, mintha odalent, jóval a felérkezés előtt defektet kapott volna a gumi, és csak itt, ezen a levegőn érte el automatikusan a megfelelő nyomást, amivel nem csak biztonságosabb, de kellemesebb is hajtani. Liza egy katonai autóval hozott föl, s úgy járt kelt itt, mintha otthon volna. Állandóan mosolygott, miközben végigvezetett a dísz udvart övező hosszú fasoron.
A féle kétszarvú német szobrok álltak ebben a fasorban. Királyok, császárok szobrai márványból vagy fehér mészkőből, ami úgy csillogott, mint a cukor. És ilyenek voltak a közigazgatási épületek is. Mint az akáclevelek úgy ágasztak le a sétány két oldalán. És ide is minden épülethez külön sétány vitt. Mielőtt bármelyikbe belépett az ember, végig mehetett, végig kellett menjen egy ilyen szobrokkal ékesített oszlopsoron. És a falakat is a dicső német múltat megörökítő domborművek díszítették. Abból az időből, mikor a germánok még szekercével a kezükben rohangáltak, és állatbőrbe bújtak, akárcsak irászek régi csemondáiban. De az öltözékük az német volt. És Liza mindent elmagyarázott, és én csak ámultam, bámultam, és eszembe ötlött a csendesség szálló mindenese, aki szeretett arról beszélni, miként is vált valósággá a hihetetlen. Itt is valami hasonló történt. Liza büszkén magyarázta nekem, hogy egész Közép-Európában itt van a legjobb levegő. Hogy még egy ilyen hely van csak, valahol Prága mellett. Meg hogy itt van Európa első embernemesítő állomása, hogy a Nemzeti Szocialista Párt itt építette föl a jóvérű német lányoknak, meg a Heereswaffe és az SS fajtiszta katonáinak első keresztező állomását. Mindez tudományos alapon. Itt naponta folynak a Nemzeti Szocialista közösülések méghozzá élesben, ahogyan a régi germánok csinálták. Ráadásul a leendő kismamák, akik szívük alatt hordják az új Európa emberét, itt is szülnek. S csak egy év múlva rajzolnak szét Tirolba, Bajorországba, Fekete-Erdőbe vagy a tengerhez, hogy ott aztán az első bölcsödékben és óvodákban folytatódjék az új ember nevelése, persze már anya nélkül, az új iskola felügyelete alatt. És Léza a falusi kunyhók mintájára épített szép házikókat mutatott. Az ablakok, verandák és teraszok párkányán búrjánzott a sok virág, és én láttam a leendő anyákat. És ezek az anyák, mintha mind parasztlányok lettek volna. Jól megtermettek és szőkék voltak, mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide a Hannám ellől, vagy Humpolecből, valami Istenháta mögötti faluból, ahol még csíkos alsó szoknyát meg olyan blúzt viseltek, amilyent a szokollányok. Vagy azon a bizonyos festményen Bozsena, aki ruhát mos, és megtetszik az arra lovagló orzsisnak. Szép mellük volt ezeknek a lányoknak. És ahogyan ott jártak fels alá, mert ezek a lányok reggeltől estig andalogtak, úgy jártak keltek az oszlopsorokban, mintha a séta a foglalkozásukhoz tartozna. És nézték a szarvakkal díszített harcosok szobrait, eláldogáltak a daliás, német királyok meg császárok előtt, alig hanem igyekeztek rögzíteni agyukban ezeket az arcokat, figurákat és dicső történetüket. De ezt már a tanterem ablakából hallottam és tudtam meg, mert ott tartottak előadást ezekről a legendás férfiakról, és ott vizsgáztatták a jövendő anyákat, hogy emlékeznek-e a történetekre, mi több, tudják-e fejből. Mert, mint ahogy Liza mondta, ez kötelességük volt. Hiszen a leányfejekben elraktározott képek lassan átjárják egész testüket, és lejutnak ahhoz a ponthoz, ami először csak köpetre emlékeztet, majd ebiharra, később leveli békára vagy varangyra, s végül már apró emberkére, homunkulusra, aki aztán hónapról hónapra lassan növekedik, egészen a 9. hónapig, mikor emberré válik, és ez a sok tanulás és szemlélődés feltétlenül és törvényszerűen megmutatkozik majd a kis teremtményen is. És Liza végigjárta velem az egész települést, még belém is kapaszkodott, és észrevettem, hogy mikor hirtelen szőke hajamra pislantott, még örömtelibben indult tovább. És mikor bemutatott elöljárójának, azt mondta, hogy Dittie vagyok, mint ahogyan a nagyapám Cvikovics írján írva volt. És tudtam, hogy Liza azt szeretné, hogy itt élhessen 9 hónapig, vagy még tovább, hogy ő is ajándékozhasson a birodalomnak egy fajtiszta utódot. És amikor elképzeltem, hogy azzal a leendő gyerekkel úgy zajlik majd minden, mint amikor a tehenünket vittük fedeztetni, vagy mikor a kecskét vezettük a falu bakjához, hát végig tekintettem azon az oszlop és szoborsoron, és a végén láttam, hogy semmit se látok. Hogy amit ott látok, az rémisztő. A mélységes, iszonyat kicsinke felhőjét láttam, mely teljesen beborított. És amikor eszembe jutott, és ez mentett meg, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy a Szokol csapatba se vettek be, pedig ugyanúgy lengtem a gyűrűn meg a korláton, mint a nagyok.
Amikor felidéztem magamban, miként jártam a Párizs szállóban azzal az arany kiskanállal, s hogy végül miként köbdöstek le csak azért, mert egy német tornatanárnőbe lettem szerelmes. És most, midőn a fajnemesítő szocialista tábor parancsnoka személyesen nyújtott nekem kezet, és láttam, ahogy hirtelen szőke hajamra néz, kedvesen elkacagja magát, mintha valami szép lányt látna maga előtt, mintha kedvenc italába valami likőrbe vagy pálinkába kortyolna. Hát kihúztam magam. És bár nem volt rajtam kemény fraggallér, tehát először éreztem úgy, hogy az embernek nem termetre kell nagynak lennie, hanem nagynak kell, hogy érezze magát. Így aztán magabiztosan körülnéztem, és nem voltam már sem pikolócska, sem pikoló, sem kispincér, aki otthon arra ítéltetett, hogy kicsike maradjon élete végéig, hogy többszlinek és tökmagnak szólítsák, mert én itt Herr Dieter voltam. Itt már a nevem miatt is tiszteltek. Mert, ahogy Liza mondta, az ilyen nevet még a porosz és pomerániai nemesek is irigyelni fogják tőlem, akiknek nevéből mindig kihallatszik a szláv eredet, úgy, mint nekem, von Dietiének, az ötös részleg pincérének. Öt asztalom volt délben és vacsorakor. És öt német terhes lányról kellett gondoskodnom. Bármikor csöngettek is, hogy tejet, hideg forrásvizet, tiroli kalácsot, vagy egy-egy tál hideg sültet vigyek, egyáltalán bármit, amit itt az étlap kínál. Csak itt virultam ki igazán. És mert olyan jól szolgáltam fel a csendesség szállóban, meg a Hotel Párizsban is, hát amolyan kedvenc féléje lettem ezeknek a viselős német lányoknak. Különben ilyenek voltak hozzám a Párizs szálló bárjában a kisasszonyok is, mikor csütörtökönként megérkeztek a Chambre Separé-ba a tőzsdeügynökök. De ezek a német lányok, akárcsak Liza, élvezettel nézték a hajamat, a frakkomat. És később Liza elintézte, hogy vasárnap és ünnepnapokon felszolgálás közben a mellemen feszülhessen az a kék szalag, és rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető rendjel, piros kővel a közepén, ezzel a felirattal, Viribus Unitis, mert, és ezt csak itt tudtam meg, Abessziniában is a Mária Terézia tallér az aranytartalék. Így hát itt, ebben az erdei városkában, ahol az összes fegyvernem katonái minden este jó étkekkel erősítették magukat, és különleges rajnai meg mózeli moroktól vidultak fel, míg a lányok csak tejet ittak, hogy aztán minden éjszaka szinte az utolsó pillanatig tudományos felügyelet alatt engedjék hozzájuk a férfiakat, itt én voltam az a híres nevezetes pincér, aki az Abessin császárnak is felszolgált. Úgy néztek rá, mint Scrivanek főúrra a Párizs szállóban, akinek az angol király volt a vendége. És nekem is volt a kezem alatt egy fiatal pikoló fiú, akit pont úgy tanítgattam, ahogy Scrivanek úr tanítgatott engemet, hogy találja ki, vajon milyen vidékről jött az a katona, és vajon mit rendel majd, és mi is fogadtunk 10 márkában, és mi is egy kis asztalra tettük le a pénzt, és szinte mindig én nyertem, és éreztem, hogy a győzelem érzése a legfontosabb. Mert ha az ember kis hitűvé válik, vagy hagyja, hogy elcsüggesszék, akkor élete végéig ilyen marad, és sohasem szedi össze magát, különösen a saját hazájában és a saját környezetében, ahol úgy néznek rá, mint valami segdugaszra, mint az örök pikoló fiúra. Az lettem volna otthon én is, de itt a németek megbecsültek, és kitüntettek engem. És minden délután, ha sütött a nap, teljes vagy fagylaltos poharakat, de olykor, ha azt rendelték, meleg tejet vagy teját hordtam a kék úszómedencékhez. A vízben kibontott hajjal úszkáltak a szép, viselős német lányok anyaszült mesztelenül, engem úgy tekintettek, és ez jól esett, mintha az orvosuk volnék. Elnézhettem, hogyan lebeg fehér testük, hogyan tárják szét karjukat, lábukat, hogyan nyúlnak el egy tempó után, egy lendülés után, hogy a kéz meg a láb újra szép úszó mozgásba fogjon. De engem már nem is a testük érdekelt igazán. Én a hajukba szerettem bele úgy, hogy bizsergett tőle a testem. Az úszó hajukba, mely mint valami világos, szalmából való füst áradt
lebegett a testük után, mely a láb, a kéz erőteljes mozdulatára egész hosszában elterült a vízen, hogy aztán egy pillanatra, mint egy megpihenjen, és a tincsek vége ilyenkor apró hullámokat vetett, mint redőnyön a fémlemez, és mindehez a szép napsütés, és háttérnek a kék vagy zöld csempe, melyre a hullámzó víz, mint valami szirupos cseppeket rávetítette a nap és a hullámok körvonalának repedezett hártyáját, és mindehez az árnyékok, a testek mozdulatai a medence falán, meg kékszínű fenekén, és mikor aztán a lányok odaúztak hozzám, és felhúzták a lábukat, és talpra álltak, és úgy álltak ott mellestül, meg hasastul, mint a sellők, s csorgott róluk a víz, én oda nyújtottam nekik a poharat, ők meg ittak, vagy szép lassan ettek, hogy aztán újra a vízbe ereszkedjenek, összetegyék a kezüket, mintha imádsághoz készülnének, és az első tempók ketté hasították a vizet, és megint csak nem keftelésből úsztak, hanem a születendő gyermekük kedvéért. És néhány hónap múlva immár a fedett uszodában láttam, hogy nem csak az anyák, de azok a kicsike gyerekek, azok a 3 hónapos porontyok is ott úszkáltak a nőkkel, az anyukákkal. Ahogy a nőstémedve úszik a kölykeivel, vagy mint a fóka már az első napon, vagy mint a kiskacsák, alig hogy kikeltek. Csak hogy közben rájöttem, hogy ezek a nők, akik itt estek teherbe, itt hordták ki pocakjukban gyermeküket, és itt úszkáltak, engem közönséges szolgának tartottak, még ha frakban jártam is, sőt, mintha levegőnek néztek volna, mintha a fogasuk lennék, mert nem szégyenkeztek előttem. Szolgáló voltam, valahogy úgy, mint ahogy a királynőknek is volt bolondjuk vagy törpéjük, mert amikor a lányok kijöttek a vízből, mindig vigyáztak, nehogy valaki meglesse őket a deszkakerítés mögül. Egyszer valami részeg SS legény lepte meg őket, visongtak, a hasukra szorították törülközőjüket, könyökükkel takargatták a mellüket, és rohantak a kabinokba, de mikor én hoztam tálcán a poharat, akkor nyugodtan ott álltak, mezítelenül fecsegtek, egyik kezükkel az állványra támaszkodtak, a másikkal aranypelyhes hasukat törölgették, laza, aprólékos mozdulatokkal sokáig tisztogatták ágyékukat, fenekük mindkét fél almáját. Én meg csak álltam. Ők pedig elvették a poharakat, és ittak, mintha én holmi tálalóasztal lennék. És tekintetem oda kalandozhatott rajtuk, ahová csak akart, semmivel sem tudtam megijeszteni őket, megzavarni a nyugalmukat. Alaposan és óvatosan tovább törölgették frotír törölközőjükkel az ölüket, aztán karjukat felemelve törölgették keblük minden hajlatát, mintha én ott se lettem volna. De mikor egyszer épp ilyenkor lepte meg őket egy fölöttük elhúzó repülőgép. Sikítva, kacagva szaladtak szét kabinjaikba, hogy aztán rögvest az előbbi púzba helyezkedjenek, én pedig csak álltam és tartottam a hűlő poharakkal teli tálcát. Szabadidőmben hosszú leveleket írtam Lízának, akkor már egy Varsó környéki címre, a várost már elfoglalták, aztán Párizsba mentek a levelek, később meg, talán épp a győzelmek miatt nálunk is lazult a rend, a városka szélén panoptikumot, céllövöldjét, körhintát és hintát állítottak fel. Olyan volt az egész, mint régebben Prágában a Mátyás napi búcsún. Annyiféle attrakciót vonultattak fel, de még nálunk, a mi bódéinkban nimfákkal, szirénekkel, mindenféle allegórikus nőalakokkal vagy állatfigurákkal festették tele a táblákat, addig ezeken a céllövöldéken meg a körhinta és hinta oldaltábláin germán hadak hömpölyögtek, szarval díszített sisakokban, és én ezekről a táblákról tanultam a német honismeretet. Egész évben bámultam a képeket, amikor csak egy kis szabadidőm volt, és a kultúrreferenst faggattam felőlük. Ő meg örömmel magyarázott, és csak menj Liebe Herr Dittier-nek szólított. Olyan szépen ejtette ki azt a Dittier-t, hogy újra és újra megkértem, tanítsa meg nekem a képek és dombolművek segítségével a dicső német történelmet, hogy egyszer majd én is nemzhessek német gyermeket, úgy, ahogyan azt Lízával megbeszéltük. Mert a Franciaország felett aratott győzelem örömére Liza meglátogatott. És azt mondta, hogy felajánlja nekem a kezét, amit azonban az apjától, a Hebi Amsterdam városához címzett fogadó tulajdonosától kell megkérnem. És így vált valósággá az elképzelhetetlen. És a Hebi bíróságon a bíró és az SS katonaorvos jelenlétében vizsgálatnak kellett alávetnem magam. Megírtam a kérvényt, amelyben felsoroltam egész családomat visszamenőleg egészen a Cvíkovi temetőig, ahol is Johann Dittier, a nagyapám nyugszik,
és az ő árja és germán származására hivatkozva tisztelettel kértem, hogy házasságra léphessek Líza Elizabeth Pápanyekkel, és tekintettel a birodalmi törvényekre vizsgálják meg testi adottságaimat, hogy a Nürnbergi törvények értelmében alkalmas vagyok-e arra, hogy idegen nép fiaként ne csak közösüljek, de meg is termékenyítsem a germán vért. És miközben Prágában, Brnóban és más városokban, ahol a bíróságoknak joguk volt halálos ítéletet hozni, a kivégző osztagok végezték a dolgukat, én mezítelenül álltam az orvos előtt, aki pálcával emelgette a férfiasságomat, majd megfordultam, és a doktor a pálca segítségével a seggem lukába is belenézett, aztán megemelgette a herémet, és hangosan diktálta a látottakat és a minősítést, majd végig tapogatott, aztán megkért, hogy onanizáljak, és hozzak neki egy kis ondó mintát, hogy tudományosan megvizsgálhassák, mert mint azt az orvos szörnyű égerlandi németséggel, amit nem értettem, de a dolgok lényegét nagyon is jól megéreztem, dühösen elmondta, ha egy szaros cseh német lányt akar feleségül venni, akkor az ondójának legalább kétszer olyan jónak kell lennie, mint a legócskább hebi szálloda utolsó mindenesének, és még hozzáfűzte, hogy a turha, amit egy német lány a szemem közé köp, ugyanolyan szégyen a lányra nézve, mint amilyen megtiszteltetés az én számomra. És akkor hirtelen megelevenedtek előttem a távoli újsághírek. Rádöbbentem, hogy miközben a németek lövik a cseheket, én itt a nemi szervemmel játszadozom, csak hogy méltónak találjanak arra, hogy feleségül vegyek egy német nőt. Egyszerre csak elfogott az iszonyat, hogy az országban embereket végeznek ki, én meg itt állok az orvos előtt, markomban a hímvesszőmmel, és nem tudom megmerevíteni, nem tudok néhány cseppnyi spermát kicsiholni belőle. És aztán nyílt az ajtó, és ott állt a doktor kezében az irataimmal, nyilván csak most olvasta el rendesen, hogy kiről is van szó, mert kedvesen így szólt. Herr Dieter, was ist denn los? És megveregette a vállamat, és adott néhány fényképet, és fölgyújtotta a villanyt, és én csak néztem a mezítelen pornóképeket, már ismertem őket. Azelőtt, ahányszor csak rájuk néztem, ha csak az ujjaim között éreztem ezeket a képeket, rögtön megmerevettem, ám most... Minél tovább néztem őket, annál inkább az újságcikkeket láttam magam előtt, amint hírül adják, hogy ezt meg azt és még néhány másik embert halálra ítéltek és kivégeztek. Minden nap újabb és újabb nevek, újabb ártatlanok, és én itt állok egyik kezemben a hímvesszőmmel, a másikkal a pornófényképeket rakom ki az asztalra, és még mindig nem értem el azt, amit elvártak tőlem, hogy később képes legyek megtermékenyíteni egy német nőt, Lizát, a menyasszonyomat. Végül egy fiatal nővérkének kellett bejönnie. Miközben néhányat mozdult a keze, én már nem is tudtam, és nem is akartam másra gondolni, mert a kis nővérke keze olyan ügyes volt, hogy egy-két perc elteltével már vitte is kifelé egy papírlapon két ondócseppemet, melyek aztán egy fél óra elteltével kitűnő minősítést kaptak, mint amelyek egyedül alkalmasak az ária vagina megtermékenyítésére. Így aztán a német vér- és becsületvédő hivatal semmi nemű kifogást nem emelt az ellen, hogy egy német vérű árja nőt vegyek feleségül, és készhez vehettem a keményen koppanó pecséttel hitelesített házassági engedélyt, miközben ugyanazokkal a koppanásokkal és ugyanazokkal a bélyegzőkkel cseh hazafiakat küldtek a halálba. Az esküvő Hebben volt, a városi előjáróság vörös termében. Mindenütt horogkeresztes, vörös zászlók, a tisztviselők barna egyenruhában, piros karszalaggal, a karszalagon horogkereszt, én frakban, a kék szalaggal, s rajta az abesszin császártól kapott érdemrenddel. Liza, a menyasszony pedig most is abban a vadászruhájában, a tölgygalyacskákkal díszített mellényképben, amelynek hajtókáján vörös mezőben horogkereszt sötét lett. És nem is volt ez esküvő, inkább holmi katonai állami szertartás, melynek során megállás nélkül vérről, becsületről és kötelességről beszéltek. És a végén a városi előjáró, aki szintén egyenruhában, csizmában, barna ingben volt, felszólított bennünket, jegyeseket,
hogy lépjünk oda valami oltárféleséghez, ahol egy horogkeresztes, hosszú zászló lógott, és egy asztalkán alulról megvilágítva Adolf Hitler mellszobra állt. Hitler mogorva képet vágott, ahogy az égők alulról árnyékot vetettek a láncaira, és az előjáró megfogta a kezem, megfogta a menyasszony kezét is, és beletemette abba a zászlóba, és a vásznon át fogott velünk kezet, és ünnepélyes arcot vágott, és következett az esketés. És az előjáró azt mondta, hogy mostantól egymáséi vagyunk, és hogy csak is az a feladatunk, hogy a Nemzeti Szocialista Pártra gondoljunk, és gyerekeket nemzünk, akiket majd ugyanennek a pártnak a szellemében kell fölnevelnünk, és az előjáró ekkor már szinte könnyezett, és ünnepélyesen kijelentette, hogy semmi baj, ha nem eshetünk el mindketten az új Európáért folytatott harcban, de ők, a katonák és a párt a végső győzelemig folytatni fogják a harcot. És aztán lemezről felharsant a Die Fahne hoch die Reichen dich geschlossen, és mindenki együtt énekelt a lemezzel, Liza is. És nekem egyszerre csak eszembe ötlött, hogy annak előtte, fönn, Strachovon, a cseh himnuszt énekeltem. De azért halkan én is rázendítettem, Liza megérintett a könyökével, a szeme villámokat szórt, így hát tovább énekeltem a többiekkel. Ez ámar sírt, és érzéssel énekeltem. Végül, mintha már magam is német lettem volna, amikor láttam, ki mindenki tanulja az én esküvőmnek. Voltak itt ezredesek, és itt volt az összes hebi párt funkcionárius is. Tudtam, hogy ha most otthon volna az esküvőm, olyan lenne, mintha mi sem történt volna. De itt, Hebben, szinte történelmi eseménynek számított, mert Lízát itt mindenki ismerte. És aztán véget ért az esküvői szertartás, és én ott álltam és nyújtottam a kezem a gratulálóknak, de egyszerre csak elöntött a veríték, mert hiába nyújtottam a kezem. A Wehrmacht és az SS tisztek nem paroláztak velem, már megint csak a kis pikoló fiú voltam nekik. A cseh tökmag, a segdugasz. Viszont Lízára szinte rávetették magukat, és olyan kihívóan gratuláltak neki, hogy ott álltam egymagamban, senki sem fogott velem kezet, az előjáró megveregette a vállamat, én meg kinyújtottam felé a kezem, de ő sem fogadta el. Így álltam ott egy kis ideig, egész testem, mintha elzsibbadt volna a kéznyújtogatástól, és az előjáró átkarolta a vállamat, és az irodájába kísért, hogy írjam alá és fizessem ki a szertartás költségeit. És én tettem még egy kísérletet, 100 márkával többet hagytam az asztalon. De az egyik tisztviselő, bár én németül beszéltem vele, tört cseh nyelven közölte, hogy itt nem szokás borra valózni, hogy ez itt nem étterem, de nem is büfé vagy kocsma, hanem az új Európa építőinek a hivatala, ahol a vér és a becsület szava dönt, nem pedig a terror, a csúszópénz, meg más efféle kapitalista és bolsevista szokás, mint Prágában. És az esküvői ebédet az Amsterdam városához címzett étteremben tartottuk. És én újra láttam, hogy bár mindenki velem is kocint, mégis minden Liza körül forog. És én már-már a megtűrt árja, de mégiscsak bőmis szerepében éreztem magam, holott a hajam világos szőke volt, s a mellemen ott pompázott a díszszallag, s rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető érdemrenddel. De nem árultam el semmit. Mosolyogtam, mint aki semmit sem lát, sőt, még jól is esett, hogy egy ilyen híres, nevezetes nőférje vagyok, akiért az összes bizonyára még nőtlen tiszt versengene, vagy versenghetne, de egyikük sem kapta meg, mert én voltam az, aki Lízát elbűvölte. Ezek a katonák alig, hanem máshoz sem értenek, mint hogy csizmástúl vessék magukat a nőre az ágyban, és a vér tisztaságát meg becsületét védjék. Eszükbe sem jut, amire én az édenben már rég rájöttem, hogy az ágyban szerelem, játék és játékosság is szükségeltetik, úgy, ahogyan azt én csináltam, mikor ciklálmen és krizantém szirmokkal ékesítettem föl a mezítelen pincérlány hasikáját. És végül, 2 évvel ezelőtt, ennek az öntudatos német nőnek, ennek a tábori nővér parancsnoknak, ennek a magas párt funkcionáriusnak a hasát is. És ahogyan Liza most a jókívánságokat fogadta, senki sem gondolta volna róla, amit én viszont láttam.
hogy hanyat fekszik mesztelenül, és én zöld fenyőgajacskákkal díszítem a hasát, és ő ugyanolyan, vagy talán még nagyobb megtiszteltetésnek veszi ezt, mint amikor az előjáró a vörös lobogón átfogott mindkettőnkkel kezet, és sajnálkozott, hogy nem eshetünk el mindketten az új Európáért, az új nemzeti szocialista emberért. És Liza, amikor észrevette, hogy jó pofát vágok a dologhoz, hogy belementem a játékba, amit ez a hivatal rám kényszerített, fogta a poharát és rám nézett, mindenki meghökkent ettől a szertartásosságtól, és én fölálltam, hogy magasabb legyek. Ott álltunk szemtől szemben, pohárral a kezünkben, és a tisztek csak néztek, s hogy jobban lássanak, a szemüket merezgették, találgattak, mintha kihallgatáson lennénk. És Liza fölnevetett. Úgy nevetett, mint mikor az ágyban voltunk együtt, mikor franciásan gáláns voltam hozzá. Úgy néztünk egymásra, mintha mindketten mezítelenek volnánk, és Liza tekintetét újra az a hártya, az a hályok homályosította el, mint a nők szemét mindig, amikor nem ájulnak el, hanem félreteszik az utolsó gátlásaikat is, és hagyják, hogy azt tegyék velük, amit az adott pillanat megkíván. A pillanat, amikor egy egészen más világ nyílik meg előttük, a szerelmi játékok és a becézgetések világa. És aztán ott mindenki szeme láttára Liza hosszasan megcsókolt, és én lehúnytam a szemem, közben fogtuk a pezsgős poharakat, és ahogyan csókolóztunk, a poharaink megdőltek, és az ital lassan az abroszra csurgott, és az egész társaság elnémult, és ettől fogva valahogy mind zavarban voltak. Most már tisztelettel tekintettek rám, sőt, folyvást engem figyeltek, s azt figyelték ki, hogy a német vér a szláv vértől sokkal több gyönyörűséget kap, mint a sajátjától. És néhány óra múlva, bár idegen maradtam, olyan ember lettem, akit enyhe irigységgel vagy gyűlölettel mindenki megbecsül. Még a nők is azt fürkészték tekintetükkel, vajon mit művelnék ővelük az ágyban. És arra az eredményre jutottak, hogy én különös játékokra, különös kis durvaságokra vagyok képes. Édesen sóhajtoztak hát, és égnek emelték a tekintetüket, és szóba elegyedtek velem, s bár rosszul használtam a derdidást, válaszoltam nekik. És ezek a nők, akiknek úgy kellett velem beszélniük szörnyű német nyelvükön, mint egy óvodással, szép lassan artikulálva mondták a mondatokat, most gyönyörködtek a válaszaimban. És úgy találták, hogy az én gyenge német tudásom elbűvöli, megkacagtatja őket. Szláv nyírfácskák, rétek és síkságok varázsát kelti fel bennünk. Viszont az összes Heereswaffe meg SS katona mereven viselkedett velem, majdhogy nem dühösek voltak rám. Jól látták, mennyire meghódítottam a szép szőke Lizát, ha a német vérrel és becsülettel szemben az ösztönös és szép szerelmet részesítette előnyben. Amivel szemben ők, bár melkasukat a lengyel és francia hadjáratból való temérdek kitüntetés ékesítette, tehetetlenek voltak. Így aztán, mikor nászutunkról visszatértünk abba a Gyecsin fölötti kisvároskába, ahol pincérként dolgoztam, Liza azt akarta, hogy gyerekünk legyen. De ez az egész nem volt nekem való. Én igazi szláv módjára hangulatember voltam, aki a pillanat sugallatára mindenre képes. De mikor Liza azt mondta, hogy készüljek fel, pont úgy éreztem magam, mint mikor az a birodalmi doktor a Nürnbergi törvények alapján fölkért, hogy hozzak neki azon a darab fehér papíroson egy kis ondót. Szóval pont így éreztem magam, mikor Liza azt mondta, hogy most készüljek fel, mert aznap este olyan állapotban van, hogy megfoganhat méhében az új ember, az új Európa megalapítója, mivel már egy hete csak Wagnert, a Lohengrint meg a Siegfriedet hallgatta hanglemezről. Liza már választott, és ha fiú lesz, Siegfriednek fogják hívni. Siegfried Dittiének. Egész héten eljárt és nézte a jeleneteket a domborműveken, árkádsorokon és oszlopokon. Ott áldogált alkonyatkor, amikor a kék égboltra kirajzolódtak a német királyok és császárok, a germán héroszok és félistenek alakjai, miközben én azon törtem a fejem, hogy miként díszítem föl megint virágokkal az egész hasát. Hogy először csak játszani fogunk, mint a gyerekek, és Liza aznap este hosszú tógában jelent meg. Tekintetében nyoma sem volt a szerelemnek, viszont tele volt kötelességtudattal, meg azzal az ő vérükkel és becsületükkel,
Oda nyújtotta a kezét, s hebegett valamit németül, és az égre emelte tekintetét, mintha onnan, erről a plafonról, ezen a plafonon át bennünket nézne az összes germán mennylakó, az összes Nibelung, sőt, maga Wagner is, akit Liza megidézett, hogy segítsen neki úgy teherbe esni, ahogyan azt ő szeretné. Az új germán becsület jegyében, hogy méhében fogadjon meg kegyelemben egy új ember, új élete, aki megteremti az új vér, az új gondolat, az új becsület, új rendjét, amiben aztán élni fog. És ahogy mindezt hallottam, hát éreztem, hogyan száll el belőle minden, ami a férfit férfivá teszi. Így aztán csak feküdtem, és bámultam a mennyezetet, és az elveszett paradicsomról álmodoztam, hogy milyen szép is volt minden a házasságom előtt. Hogy úgy éltem akkor a nőkkel, mint valami keverékkutya. Most pedig olyan feladat előtt állok, mint amikor a fajtiszta kant összehozzák a fajtiszta szukával. Márpedig tudtam én, meg láttam is, hogy micsoda kínlódás az, hogy a tenyésztőknek hosszú napokig várniuk kell az alkalmas pillanatra, hogy egyszer egy tenyésztő az ország másik végéből utazott hozzánk egy szukával, de dolga végezetlenül távozott, mert a díjnyertes foxinak nem kellett a nőstény. Mikor aztán másodszor is eljött, a szukát rá kellett fektetni az istállóban egy puttonyra, és a hölgynek kesztyűs kézzel kellett bevezetni a kutya nemi szervét a szukába, és a foxinak úgy kellett teherbe ejteni azt a nőstény, hogy a feje fölött suhogott a korbács, és tette ezt pont olyan lelkesedéssel, mint ahogy az a fajszuka odatta magát minden jöttment korcsnak. Vagy pedig a főtörzs úrnak volt egy Bernáthegyie, amelyiket egész délután nem tudott összeismertetni a Szumavából hozott szukával, mert a nőstény nagyobb volt ő nála. Végül azután Marcin mérnök kivitte a kutyákat a kertbe, ásott a lejtőbe egy mélyedést, egy óra hosszáig rendezgették a terepet a Bernáthegyi esküvőhöz, mire este felé, miután teljesen kifulladva az utolsó simításokat is elvégezték a lejtőn, végre megtörtént a dolog, a kant a kiásott lépcsőre állították, és mivel pont egy lépcsőnyivel volt kisebb a szukánál, a különbség kiegyenlítődött, és így kerülhetett sor az egyesülésre, de csak úgy muszájból, kényszeredetten. Holott a természetrendje szerint a farkas kutyakan nagy kedvel hágja meg a tacskó szukát, vagy az írszetter a tenyész pincsi szukát. És így voltam ezzel én is. És valóra vált az elképzelhetetlen. Egy hónapig injekciókra kellett járnom. Erősítő injekciókat kaptam, mindig egy egész sorozatot. Olyan tompa volt a tű, mint a szög. Azt döfték a fenekembe, hogy megerősítsék a pszichémet. És mikor már túl voltam 10 ilyen sorozaton, egy éjszaka sikerült előírásosan teherbe ejtenem Lizát. És megfogant a magzat, s most Lizának kellett erősítő injekciókra járnia, mert féltek a doktorok, hogy nem hordja ki azt az új embert, hogy elvetél. Így aztán semmi sem maradt a szerelmünkből, és az a mi nemzeti szocialista közösülésünk is csak valamiféle tógában végrehajtott aktussá vált. Liza meg sem érintette férfiasságomat, én meg csak meghágtam az új Európa regulái és előírásai szerint, és ez nem tett jót nekem. De az a gyerek úgyis csupa tudomány meg kémia volt, de főként injekció. Liza feneke olyan volt az injekcióktól, mintha szegekkel szurkálták volna össze. Úgyhogy inkább a sebek gyógyításával voltunk elfoglalva. Főleg az én nedvedző sebeimmel, amelyeket azért ejtettek rajtam, hogy egy szép új gyermeket tudjak nemzeni. És ez időtájt kellemetlen dolog esett meg velem. Már többször észrevettem, hogy a tanteremből, ahol a régi germánok dicső múltjáról szoktak előadásokat tartani, most orosz órák foszlányai hallatszottak ki. A katonák még itt is, ahol tenyész kötelezettségüknek tettek eleget, és szép szőkelányokat termékenyítettek meg, ráadásképp oroszul is tanultak. A féle alapmondatokat. Úgyhogy megkérdezett egyszer a parancsnok, mit szólok én mindehhez, mert épp az orosz órát hallgattam az ablak alatt, és én azt mondtam, minden jel szerint háború készül az oroszokkal. És ő üvölteni kezdett, hogy ez a közvélemény izgatása, mire én azt mondtam, hogy kettőnkön kívül nincs itt senki. De ő tovább üvöltözött, hogy az oroszokkal szerződést kötöttünk, és hogy ez izgatás, rémhírterjesztés. És én csak akkor vettem észre, hogy ez ugyanaz a tiszt, aki Liza tanúja volt az esküvőn, és hogy ő volt az, aki nem csak hogy nem fogott velem kezet, de még csak nem is gratulált. Hogy előttem ő is pályázott Liza kezére, ám én egyszerűen leköröztem.
És most itt volt az alkalmas pillanat, hogy kitöltse rajtam a dühét. És feljelentett. És én kisvártatva ott álltam ennek a kisvárosnak, ahol az új Európát fejlesztették, ennek a városnak a parancsnok előtt. És amikor a parancsnok már kiüvöltötte magát, hogy ez hülyeség, egyszerre csak riadót fújtak a táborban, és a parancsnok, amikor fölvette a kagylót, hát elsápadt. És igen, kitört a háború, ahogy én azt előre láttam, és a parancsnok immár a folyosón megkérdezte, hogyan találtam ki ezt előre. Én meg csak szerényen annyit mondtam, hogy nekem az abesszin császár is vendégem volt. És egy napra rá fiam született. Líza Siegfriednek kereszteltette, ahogyan azt az árkádokon látta és Wagner zenéjében hallotta, melyből ihletet merített a fiacskánkhoz. Nekem mégis fölmondtak, és meghagyták, hogy szabadságom letelte után a cseh paradicsomban a kiskosár étteremben kell fölvennem a munkát. A sziklák mélyén, mint egy kiskosárban, úgy lapult meg az a szálloda és étterem, reggeli ködökbe burkolózva, kristálytiszta levegőtől körülvéve. Ez a szálló is szerelmeseknek volt fönntartva, párocskáknak, akik álmodozva sétáltak a sziklák és kilátók alatt, hogy aztán kéz a kézben, vagy egymásba karolva térjenek vissza ebédre, vacsorára. Vendégeink minden mozdulata fölszabadult és nyugodt volt, mert bár a kiskosár is a Heereswaffe és az SS-Waffe számára volt fönntartva, azokat a tiszteket küldték ide, akiket a keleti frontra vezényeltek, s még mielőtt kimentek volna, itt találkoztak utoljára feleségükkel, kedvesükkel. Itt mégis minden egészen más volt, mint abban a kisvárosban, ahol az új fajt tenyésztették, ahová úgy érkeztek a katonák, mint holmi tenyészcsődörök, vagy fajtiszta kanok, hogy aznap este, de legkésőbb két napon belül germán ondójukkal tudományosan teherbe ejtsenek egy német nőstényt. De a kiskosárban minden egészen más volt, kedvemre való. Itt nem a vidámság uralkodott, hanem a melankólikus szomorúság, álmodozás, amit katonaembertől sosem vártam volna. Szinte minden vendégünk olyan volt, mint egy költő, mielőtt nekifog a versírásnak. De ez nem azért volt, mintha valóban ilyenek lettek volna. Mert biztosan ugyanolyan ripőkök, pimaszok és pökhendiek voltak, mint a franciák felett aratott győzelemtől megrészegült többi német. Még akkor is, ha a Großdeutschland hadosztályok tisztjeinek egy harmada esett el ebben a gal hadjáratban. Ezek a tisztek itt egészen más út, más küldetés, más harc előtt álltak. Mert egészen más tészta az, ha novemberben már Moszkva alatt álló, ám tovább nyomulni nem tudó frontra megy az ember, ahol a hadsereg széltében terjeszkedett, egészen Voronyezsig és tovább a Kaukázus felé, meg aztán a távolság és a frontról, de főleg a front mögül érkező hírek, ahol a partizánok annyira kellemetlenné tették a frontra vivő utat, hogy a front már tulajdonképpen ott volt a hátországban. Ahogy a Líza mesélte, mikor hazalátogatott a frontról, és korán sem volt elragadtatva az oroszok elleni harctól. Hozott nekem egy picike kis bőröndöt is. A leghalványabb sejtelmem sem volt, milyen értéket képvisel a tartalma. A kis bőrönd telisteli volt bélyegekkel. Biztosan úgy találta, gondoltam, de Líza már Lengyelországban és Franciaországban is csak bélyegek után kutatott a zsidók lakásaiban. És Varsóban a deportált zsidók ellenőrzésekor zsákmányolta ezeket a bélyegeket, melyekről azt mondta, hogy a háború után olyan értékesek lesznek, hogy ott és olyan szállodát vehetünk majd rajta, amilyent csak akarunk. Hanem az én kisfiam, aki itt maradt velem, fura egy gyerek volt. Egyetlen vonása sem emlékeztetett rám vagy Lizára, de még arra sem, amit az a valhallai környezet ígért, sőt, még Wagner zenéje sem hagyott nyomot rajta. Ellenkezőleg. Ijedős kisgyerek volt, akire már 3 hónapos korában rájött a nyavajatörés. És én a legkülönbözőbb német lakta vidékekről érkezett vendégeknek szolgáltam föl, megismertem, és azután halálos biztonsággal eltaláltam, hogy melyikük pomerániai, melyikük bajor, és hogy ki érkezett a Rajna vidékéről. Pontosan meg tudtam különböztetni a tenger mellől jöttet, az ország belsejéből való katonától, a parasztot, a munkástól. Ez volt az én egyetlen szórakozásom. Reggeltől estéig, késő éjszakáig szolgáltam, pihenő nélkül, szabad nap nélkül,
mert már nem tudtam mással mulattatni magam, mint azzal, hogy találgattam, mit rendel a vendég, és honnan érkezett. Nem csak a férfiakat satszolgattam meg így, de a nőket is, akik szintén titkos küldetéssel jöttek ide. De ez a küldetés a szomorúság és a félelem volt, meg valamiféle ünnepélyes szorongás. Későbbi életem során soha többé nem láttam ilyen gyöngéd és figyelmes házastársakat, meg szerelmes párokat, akiknek ennyi szorongás és gyöngédség volt a szemükben. Olyan volt ez, mint mikor otthon a lányok azt énekelték, hogy miért hullik könnyetek ti fekete szemek, vagy azt, hogy felzúnak a hegyek, meg ilyeneket. A kiskosár környékén akármilyen volt is az idő, párok sétáltak, fiatal, egyenruhás tisztek, fiatal nőkkel, csendben, egymásba feledkezve, és én, aki pincére voltam az Abesszin császárnak, ilyet még sosem láttam, és elképzelni sem tudtam volna. És csak később jöttem rá a dolog nyitjára, hogy a lehetőség, hogy ez a két ember sosem látja viszont egymást, hogy ez a lehetőség tette széppé ezeket az embereket. Hogy ez volt az az új ember, nem pedig a győzedelmes, nagyhangú és gőgös, épp ellenkezőleg. Ez az alá

láttam és megéltem. És bár pincér voltam, sőt, néha főúr is, tulajdonképpen úgy éreztem itt magam, mint egy nagy színházban vagy moziban, mintha valami szerelmes darabot, filmet néznék. És arra is rájöttem, hogy két ember között a legemberibb kapcsolat a csönd. Egy csendes óra, végül csak negyed óra, és az utolsó pár perc szaga. Mikor előáll a kocsi, olykor katonai bricska, máskor autó, és a két csendes ember föláll, hosszan nézi egymást. Egy utolsó sóhaj, egy utolsó csók, és a bricskában felágaskodik a tiszt alakja, aztán leül, a kocsi elindul fölfelé a hegynek, az utolsó visszafordulás, kendő lobogtatás, és amikor a kocsi vagy autó lassan eltűnik a hegy mögött, mint a lemenő nap, és már semmi sem történik, a kiskosár bejárata előtt ott áll egy nő, egy német asszony, egy könnyes szemű ember, és még mindig integet a kezével, melyből kihullott a kendő, hogy aztán sarkon forduljon, és görcsösen zokogva felrohanjon a lépcsőn a kis szobába, s ott, mint az apáca, aki férfit látott a kolostorban, arccal az ágyra veti magát, beletemetkezik a párnába, és sokáig rázza az erőt adó sírás. Aztán másnap ezek a szerelmes nők kivörösödött szemmel indultak a vonathoz, és ugyanaz a kocsi, bricska vagy autó újabb szerelmes párokat hozott mind a négy égtáj felől, az összes falusi és városi helyőrségből, hogy a frontra való indulás előtt még egyszer, utoljára együtt lehessenek, mert a hadsereg gyors előre nyomulása ellenére a frontról érkező hírek olyan rosszak voltak, hogy Líza egyre gondterheltebb lett ettől a Blitzkriegtől. És kijelentette, hogy ő itt már nem bírja tovább, hogy elviszi Siegfriedet Hebbe az Amsterdam városához címzett fogadóba, és hogy kimegy a frontra, ott biztosan összeszedi magát. És így vált ismét a hihetetlen valósággá. Ekkor már nem a kiskosárban voltam, egy éve, hogy utoljára láttam, én is ugyanúgy búcsúzkodtam, én is ugyanúgy integettem, míg a kocsi el nem tűnt a domb mögött, én is sírtam, és aztán vonattal új munkahelyemre utaztam. Azokat a ritka bélyegeket egy közönséges bőröntkében vittem az ennivalómmal együtt, egy kis vulkánfíber kofferben véletlenül találtam, valaki kidobhatta, mert amint megnéztem a katalógusban néhány bélyeg értékét, rögves tudtam, hogy nem kell többé 100 koronásokkal beborítanom szobámat, hogy ha tapétaként használnám is a bankókat, ha a plafont, az előszobát, a vécét meg a konyhát is 100-asokkal ragasztanám tele, ha az egész lakás zöld 100 koronás csempékkel lenne is burkolva, mindez nem tenné ki azt az összeget, amit ezekért a bélyegekért egyszer majd bezsebelhetek. A Zumstein szerint csak ezért a 4 bélyegért annyit kapnék, hogy milliómos lennék. Így aztán arra gondoltam, hogy egyszer majd hazamegyek. A németek már elveszítették ezt a háborút, úgyhogy egy-kettőre véget ér. Mert amint belépett valahova egy magasrangú tiszt, arcáról leolvastam az egész helyzetet. Ezek a tiszti ábrázatok voltak az én újságjaim, az én harctéri jelentéseim. Hiába illesztettek volna szemükre csillogó monoklit, akkor is tudtam volna, hiába tettek volna fel fekete szemüveget, akkor is világosan láttam volna, milyen véget ér a háború. Ha fekete kámzsát húznak a fejükre, ha fekete állarcba bújnak a tábornoki járásukból, viselkedésükből, tartásukból, kitaláltam volna, milyen is a helyzet a harctéren. És ahogy föl alá jártam a peronon, egyszerre csak a tükörbe pillantottam, és ahogy végigmértem magam, a tükörből egy idegen ember nézett vissza rám. Ugyanolyan idegen, mint azok a különféle vidékről összesereglett, mindenféle foglalkozású és kesztelésű, ilyen-olyan betegséggel megvert németek, akiket én, mivel az Abessin császárpincére voltam, és mivel kijártam Skrivánek főúriskoláját, aki viszont az angol királynak szolgált fel, azonosítani tudtam. És most elnéztem magam, és ezzel az átható pillantással pontosan olyannak láttam önmagamat, amilyennek azelőtt soha. Láttam magam, mint szokoltagot, aki, miközben cseh hazafiakat végeztek ki, náci doktorral vizsgáltatta magát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy egy német tornatanárnővel közösüljön. És miközben a németek hadat üzentek az oroszoknak, nekem lagzin volt, és a Die Reichen dicht geschlossen-t énekeltem. És miközben az otthoniak nélkülöznek és szenvednek, nekem jól megy a sorom,

a német szállókban és panziókban, ahol a német hadsereget meg az SS Waffét szolgálom, és ha majd véget ér a háború, sosem térhetek vissza Prágába. Nem is azt láttam, hogy engem akasztanak, hanem hogy én kötöm fel magamat az első lámpavasra. Láttam, ahogy saját magamnak a legjobb esetben is 10 évet adok, ha nem többet. És így álltam ott a kora reggeli névtelen pályaudvaron, és úgy néztem magam, mint ahogy a vendéget szoktam, mikor szembe jön velem, majd távolodik. Csak hogy én, aki az abeszin császárnak szolgáltam fel, igazságra is ítéltettem, és amiként kíváncsian gyönyörködtem idegenek szenvedéseiben és titkaiban, úgy most pontosan ugyanazzal a módszerrel fürkésztem magamat. És rosszul vagyok a látottaktól. Különösen attól az álmomtól, hogy milliómossá váljak, és hogy megmutassam Prágának és azoknak a szállodatulajdonosoknak, hogy én is egy vagyok közülük, és nem is akárki, hanem talán ő náluk is több vagyok, és hogy csak is én tőlem függ, mit csinálok most. Hogy hazatérhessek és megvehessem a leges legnagyobb szállodát, és egyenlő lehessek, mint Schröbeck, mint Brandeis úrral, ezekkel a szokoltagokkal, akik keresztül néztek én rajtam, és akikkel csak az erő pozíciójából lehet tárgyalni, csak is a kis bőröndöm pozíciójából. Mert ha csak 4 bélyeget adok el azok közül, amiket Liza Varsóban vagy Lembergben zsákmányolt, egy szállodát vehetek rajtuk. Hotel Dittie. Vagy Ausztriában, esetleg Svájcban vegyek valamit? Tanakodtam tükörképemmel, és mögöttem halkan befutott egy gyorsvonat, egy tábori kórház szerelvény a frontról. És mikor megállt, a tükörben lehúzott vászonredőnyöket láttam, és ekkor az egyik redőny megmozdult, a zsinórt tartó kéz fölengedte, és az ágyon egy hálóinges nő feküdt. Akkorát ásított, hogy majd kifordult az állkapcsa. A szemét dörzsölgette, és mikor kidörzsölte belőle az álmot, hunyorogva nézte, miféle állomáson állt meg a vonat. És én csak néztem a nőt, és ő is engem nézett, és Liza volt az, a feleségem. Láttam, hogyan pattam föl, hogyan suhan végig a szakaszokon, és aztán úgy, ahogy volt, kirohant, és mire észbe kapta, már a nyakamban lógott, és úgy csókolt, mint lánykorában. És én, aki az abesszin császárnak is felszolgáltam, rögves láttam, hogy megváltozott. Mint ahogy a mások voltak azok a tisztek is, akik hazalátogattak a frontról, és egy kellemes hetet töltöttek el a feleségükkel vagy kedvesükkel a kis kosárban. Alig, hanem Liza is hihetetlen dolgokat látott és élt át, amelyek valóra váltak. És most újra a torna tanárnő volt. Egy egész katonai transport nyomorékot kísért oda, ahová én is készültem, Komutovba, a tóparti tábori kórházba. És én csak felszálltam azzal a kis bőröndel, és aztán elindult a vonat, és én bementem Liza kupéjába, és mikor a behúzott függöny a bezárt ajtó mögött vetkőztetni kezdtem, úgy reszketett, mint lánykorában. Mert a háború úgy látszik szabaddá, alázatossá tette. Aztán viszonzásul ő vetkőztetett le engem, és mezítelenül feküdtünk egymás karjaiban, és Liza hagyta, hogy a mozgó, érintkező és rugózó ütközők ritmusában csókolgassam a hasát mindenit. És a Homutovi pályaudvaron már ott vártak a mentőautók és kocsik és autóbuszok, amolyan 6 gumiabroncson mozgó kórházak, és én nem fogadtam szót Lizának, és megálltam a kiürített peron végén. Csak azért ültek meg ott engem, mert Lizával szálltam ki. Liza a jelentést tett az állomásparancsnoknak, és utána kirakották azt, amit ez a vonat a frontról szállított. Egy szerelvényre való friss, transportképes nyomorékot, mindazokat, akik nem tudtak járni, mert egyik vagy mindkét lábukat amputálták. És ezeket a katonákat felrakták a teherautókra és szállítójárművekre, egy tele peronnyi nyomorékot. És ahogy elnéztem őket, bár nem ismertem fel senkit, tudva tudtam, hogy ezek a katonák ugyanazok, akikkel ott fedeztettek abban a Gyecsim fölötti kisvároskában, akik ott búcsúzkodtak a kiskosárban. És hogy ez itt a komédiájuk, színházok, filmjük utolsó jelenet. Én pedig az első transporttal elindultam oda, ahová kirendeltek, a katonai kórház kantinjába.
ölemben a kis vulkánfíber bőröndel, míg a nagy bőrkoffert földobtam a csomagtartóba a katonai zsákok és batyuk közé. Aznap csak körüljártam a vidéket meg a tábort, mely egy domb tövében húzódott meg, amolyan cseresznyés, medgyes, gyümölcsös végén, mely lenyúlt a sóstóig. Ez a tó most a Genezáreti tóra, vagy a Szent Ganges folyóra emlékeztetett, mert a hosszú mólókon ápolók hordták ki az amputált, rothadó, sebű nyomorékokat a vízbe, melyben már egyetlen egy rovar, egyetlen egy halacska sem élt, minden, de minden kipusztult ebből a vízből, és már soha, amíg csak víz fakad ebben a Tinföld bányában, nem lesz itt semmi élet. Szóval itt, ebben a vízben heverésztek a nyomorékok, a gyógyuló félben lévők lassan úsztak, hiányzott az egyik lábuk, vagy mind a kettő térdből, volt, akinek semmi sem maradt a lábából, csak a törzse úszott, és mint a béka úgy mozgatta a karját a vízben, a kék tóból csak a feje látszott, olyanok voltak így, mint azokban a Gyecsiny fölötti medencékben a jóképű fes férfiak. De amikor leúzták az adagjukat, amikor eltöltötték a vízben az orvos megszabta időt, akkor a karjuk segítségével emelkedtek ki a vízből, és úgy másztak a partra, mint a teknős békák, és ott fekve maradtak, és várták, hogy az ápolók fürdőköpenyekbe és meleg takaróba bugyolálják őket, és a több száz testet egymás után kihordják a sugarasan benyúló mólókról a fő platóra, az étterem elé, ahol egy hölgy zenekar játszott, és ahol az ételt szolgálták föl. Engem legjobban a gerinclövésesek osztálya indított meg, azok a katonák, akik maguk után húzták egész altestüket. Úgy néztek ki szárazon, meg a vízben is, mint a sellők. Aztán ott voltak azok, akik mindkét lábukat elvesztették. Olyan kicsi volt a törzsük, hogy olybá tűnt, mintha a fejük egyenesen a lábukból nőtt volna ki. Az ilyenek azonban szívesen pingpongoztak. Összecsukható, krómozott tolókocsijuk volt, és olyan fürgén mozogtak vele, hogy még focizni is tudtak. Csak hogy láb helyette a kezüket használták. És egyáltalán, amint egy kicsit összeszedték magukat, ezek a féllábúak, félkarúak és égett fejűek hatalmas kedvel vetették magukat az életbe. Sötétedésig fociztak, pingpongoztak és kézilabdáztak. Egy kis trombitával hívtam őket, amolyan takarodóval tereltem össze a társaságot a vacsorához. És ahogy befutottak a kocsiaikon, vagy odavonszolták magukat a mankóikkal, majd kicsattantak az egészségtől, mert az osztály, ahol felszolgáltam, az már az úgynevezett rehabilitációs osztály volt. Még a többi három osztályon az orvosok a frontról jött sebesülteket műtétekkel, majd elektromos hullámmal és iontoforézissel állították talpra, és ezektől a nyomorékoktól néha fordított látomásaim támadtak. Amiként állandóan láttam elvesztett végtagjaikat, úgy az is megesett, hogy a hiányzó végtagokat láttam, de a meglévőket nem. Úgyhogy megrémültem, mi is az, amit voltak éppen látok. Ilyenkor a homlokomra bögtem, és így szóltam magamhoz. Miért látsz te így? Mert pincére lehettél az abeszin császárnak. Mert az a Scrivanek úr tanított, aki az angol királynak is felszolgált. Hetente egyszer Lizával meglátogattuk fiacskánkat a Hebi Amsterdam városához címzett fogadóban. Liza most visszatért az úszáshoz, és elemében volt, állandóan ott hasította a vizet a tóban, és az úszástól olyan feszes és szép volt, mint egy bronz szobor. Alig bírtam kivárni, hogy együtt lehessünk. Liza mezítelenül járt a szobában. Behúztuk a függönyöket, és egyáltalán Liza teljesen megváltozott. Vett egy könyvet, amit a birodalom egyik sportolója, valami Fouré vagy Fouqué írt, és abban a könyvben a mezítelen test kultuszáról volt szó, és mivel Lizának szép teste volt, nudistává lett, anélkül, hogy csatlakozott volna hozzájuk. Reggelenként egy szál szoknyában hozta be nekem a kávét, néha mezítelenül is, és ahogy rám nézett, elégedetten bólintott és mosolygott, mert a szememen látta, hogy tetszik nekem, hogy tehát szép. De a fiacskánkkal, azzal a Siegfrieddel kínszenvedés volt az élet. Mindent, ami a keze ügyébe került, elhajított. Míg aztán egyszer, amint az Amsterdam szálló padlóján mászott, talált egy kalapácsot. És a nagypapa viccből egy szöget is adott neki, a kisfiú fogta azt a szöget, és egyetlen kalapácsütéssel beverte a padlóba.
És attól fogva ez a kisfiú, míg a többiek csörgővel, mackóval játszottak, míg más gyerekek már futkároztak, ez a Siegfried a padlón csúszott-mászott, és addig üvöltött, míg kalapácsot nem kapott, és szöget, amit úgy vert be a padlóba, hogy öröm volt nézni. És miközben a többi gyerek már csacsogott, a mi fiacskánk még azt sem mondta, hogy mama, csak a kalapács meg a szög kellett neki, és amíg ébren volt, az Amszterdam városához címzett fogadó remegett a kalapács ütésektől, és a padlót a bevert szögek feje borította, és Siegfried jobb karja a kalapálástól olyan fejlett volt, hogy izmossága már messziről föltűnt. És valahányszor meglátogattuk, én mindig kiborultam. Mellesleg a kisfiunk sem engem, sem az anyját nem ismerte fel. Semmi sem érdekelte, csak az, amit végül mindig a kezébe nyomtak, a kalapács meg a szögek. De szöget csak utalványra, jegyre vagy feketén lehetett kapni. Ahol csak lehetett, szögeket hajkuráztam, és a fiacskám a 6 centis szögeket egyetlen csapással a padróba verte, és én minden ilyen csapás után a fejemhez kaptam, mert már a születésekor láttam ezen a gyereken, ezen a vendégen, aki a fiam volt, hogy kretén, és kretén is marad, és hogy mikor a vele egyidős gyerekek majd iskolába mennek, Siegfried akkor kezd el járni, mikor a többiek kikerülnek az iskolából, addigra tanul meg Siegfried úgy, ahogy olvasni. Mikor a többiek családot alapítanak, akkor kezd Siegfried megismerkedni az órával, és felhozza az újságot, és otthon marad, mert haszna vehetetlen lesz. Legfeljebb a szög beveréséhez ért majd. Így tekintettem tehát az én fiacskámra, és minden látogatáskor újabb, szögekkel keresztül kasul kivert szobát láttam. Megítélésem továbbra is helyesnek bizonyult, mert nem úgy néztem arra a gyerekre, mint a saját fiamra, hanem mint egy vendégre. Ám ez a parkettába ütött szögektől megszállott fiúcska, ez nem volt olyan egyszerű eset. A padlóba kalapált szegek egészen más értelmet nyertek, mert míg a légriadóra mindenki az óvóhelyre rohant, Siegfried örült és felragyogott az arca, míg a többi gyereknek tele lett a nadrágja, Siegfried csak tapsikolt és nevetett, és egyszerre úgy megszépült, mintha elhagyta volna a nyavajatörés, mintha agykérgéről leesett volna a hájog. És miközben hullottak a bombák, Siegfried egyik szöget verte a másik után egy deszkába, amit levittek neki a pincébe, és szinte nyerített a nevetéstől. És én, aki felszolgáltam az abesszin császárnak, örvendeztem, hogy jól lehet a fiacskám hülye, annyira azért mégsem az, hogy megjósolhatná az összes német város jövendőjét, mert én tudva tudtam ezekről a városokról, hogy mind úgy végzi, ahogyan a szálloda szobáinak a padlója. Vettem 3 kiló szöget, és Siegfried délelőtt kiverte velük a konyha padlóját, és délután, miközben ő a szobában csapkodta tovább a szögek fejét, én kínkeservel húzigáltam a konyha padlóból a délelőtt beverteket. És titokban örültem, hogy Tedder Marshall szőnyeg bombázásai ugyanígy verik a földbe a bombákat. Pontos terv szerint, mert az én fiacskám is hajszál egyenesen, majd derékszögben verte a szögeket a padlóba. Újra győzedelmeskedett a szláv vér, és én büszke voltam a fiamra, mert beszélni ugyan még nem beszélt, de járni már tudott. Igaz, hogy erős kezében mindig ott volt a kalapács.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akike viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy 5-ösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik, a hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják, az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak a témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatása alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mivel Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenáll annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajültűző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják ki a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszak alkalmával találkozott. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozó. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Taure rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lustadik őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bob Poljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick, Cave Felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jelzet. A halászöbölben közfegyverzett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間、方角や管弦楽の演奏、平時に

Budapesti kormány biztos a következő közleményt. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon legyenek. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltak tovább. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormány biztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be, és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegy váltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50 perckor mondunk ki neked.

0: Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gyönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128-17, Paks 166-17, Baja 263-21, Mohács 295-25, Bezdán 134-25, Apatin 218-31, Gombos 168-27, Vukovár 140-25, Újvidék 167-27, Zimon 272-44, Moldova Veke 624-83, duzzasztott. Drenkova 884-100, duzzasztott. Orsova 2418-99, duzzasztott. Turnu-Severin 148-25, Gyurgyu 170-29, Csernavoda 108-31, Brajla 197-34. Gázlóviszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajó útszűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakánál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28. Barcsnál 14, 7. Dráva Szabolcsnál 61, 9. Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29. Belgrádnál 224-45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77-18, Huszt 109-15, Tiszabecs mínusz 56-11, Vásárosnamény mínusz 64-14, Záhony mínusz 100-19, Dombrád 96-27, Tokaj 463-57, Duzzasztott. Tiszalök alsó, mínusz 34-29. Tiszafüred 388-53, Duzzasztott. Kisköre alsó 93-29. Szolnok 198-39. Csongrád 121-37. Szeged 201-35. Zenta 252-41. Titel 230-36. A Szamos Désnél 184-1. Csengernél mínusz 36. A Kraszna Alsószopornál 82-9. Ágerdőmajornál 34-9. A Latorca Munkácsnál mínusz 195-6. Az Ungvárnál mínusz 139-3. A Bodrog Felsőbereckinél 240-33, Sárospataknál 256-36. A Sajó Csoltónál 40-3, Sajópüspökinél 58-8, Felsőzsolcánál 47-9. A Hernád Aboskőszegnél 122-9, Hidasnémetinél mínusz 37-3, Gesztejnél 37. A Zagyva Apcnál 50-5, Jászteleknél 16-9. A Berettyó Szalárnál 44-3, Berettyó Újfalunál mínusz 126-9, Szeghalomnál 97-23. A Sebeskörös csúcsánál 20-14, Nagyváradnál 34-14, Körösszakálnál mínusz 88-5. A Fekete-Körös Belényesnél 25-3, Tenkénél 58-6, Sarkadnál 9-11. A Fehér-Körös Honctőnél 19-3, Kisjenőnél 62-6. A Kettős-Körös Békésnél 100 cm 21%, a Hármas-Körös Gyománál 337-43, Duzzasztott. Kunszentmártonnál 130-31. A Maros Sobocsinnál 71-9, Aradnál 15-5, Makónál 10-13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei-tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombey-les-Deux-Églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét De Gaulle ravatalánál.
4: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
5: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
6: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
7: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
8: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel 1000 esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
7: A külpolitikai szeretőt, Vértes Évát, no ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt, Vértes Évát hallották.
9: Még fölteszünk valamit a Magnó teker, egy Magnó tekercset a lemezjátszónkra, Magnónkra.
5: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúbos 5-ös adja elő.
10: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
11: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
12: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikat bizonyos időre elkészíthessék.

0: üzenet szolgálatunk születkedik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Ottól üzeni a Gellérhegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségre legyen.
0: Ismétlen, ottól üzeni a Gellérhegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
1: Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcába, hogy jól van.
1: Üzenem Budapokra, Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budapokra, Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
1: Albertfalvára üzeni Mimi, édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
1: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
1: Laci a forgalbíró üzeni szüleinek, a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a fotbalbíró üzeni szüleinek a 11. kerületbe Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: Serbest Tarşaşa. August Tarşaşak élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Tildi Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam. És most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak. Igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetétől. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nagyon gyönyörű, ment az űrállomás és űrhajó belsejében, légnyomás körülbelül 700

0: pontban, 40 mm. Hőmérséklet rendkívül kedvező, nappal 22-24 fok, éjszakára egy picit lehűtjük az űrállomást, kb. 19 fokos hőmérséklet. Nagyon-nagyon jó a munkakedvünk, jó a hangulatunk, kiválóan érezzük magunkat.
1: Hogy van az, hogy egyáltalán nem érezni a súlytalanságot, így legalábbis a tévéképernyőjén nézve meg a hangját hallgatva, a súlytalanság káros hatásait vagy kellemetlen hatásait?
0: Megmondom őszintén, ezen én csodálkozom a legjobban. Majd visszatérve a földre megpróbálom elmondani azoknak az orvosoknak az általam érzett élményeket, amelyeket közvetlen a fellövés után kezdődtek. Nagyon örülök neki, hogy a súlytalansággal ilyen hamar sikerült megbarátkoznom. Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget,

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra, Tajmin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvő vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Tieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológia Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamans csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására kora délután több felé plusz 5-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a Földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap esték időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután plusz 6, este 21 órakor plusz 2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény 28 akadt a héten, nyereményük egyenként 141.345 forint. A 3 találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomp 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomp még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcompon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
0: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1-3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havadások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az évszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
0: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az újér, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Hello, stúdió!
7: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elindult. Mínusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt mindenütt. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagy rész borul, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett fel a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foggal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult 11 fokos fagy, ezt Borsod nádastól jelentettük.
0: Budapesten ma estig napos száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én ezt menát kértem, bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra. Mi?

0: A jó bizonyítvány jutalma
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka
0: a fényképezőgép.
1: Certina,
0: Smena,
1: Jubitej,
0: Skolnik.
1: Ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüveg keretet kell választanom.
0: No, és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgozója lesz.
1: A Budapesti Közlekedési Vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A Budapesti Közlekedési Vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista?
4: Hely, hogy rohan az idő. A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
4: Köszönöm. De rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Ha jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
4: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csak is Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
2: 40 éven felülieknek áll engedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja pedig Pirjaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.

0: lehet, ha ofotért szemüveget visel?
1: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Ofotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Ofotért szemüveggel.
5: Huligánot figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az ofotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Ofotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövid látó Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének?
6: Ofotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
5: Vágyás.
1: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
1: Fogarvas. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen Vikkent házat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
6: És szídja időnként a kapitalizmus is.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

dolgokat, amelyeket az óvodában is tanultunk, hogy minél többször majd

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben

Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok. Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek. Először körjátékokat énekeljük.

0: folytonmarja böki, mincicus a blöki.
1: Itt nincs elásva még a csaszkapár.
2: Van itt nálunk fancihő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zenne volna, ricsaj, papa, mamma, gyerekek, tupa, szép, szeretek, egysegy, apok, keserek, réka, a baj.
0: A családhoz tartozik, köbb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, MZ per X, jelentkezz, jelentkezz!
3: Kapcs fort!
0: Mit mond?
4: Egy forintért megmondom.
3: Elfelejtem ókor, ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vízszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző, egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgók várakozásteli hangulat.

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

sorban most már a hattyú következne, de még mindig nem mozdul a menet. A zeneszerző újabb farsangi tréfával lepte meg a közönséget. Megkövül dallamokat öltöztetett álarcba. A főszerepet a fényes hangú xilofonnak adta, azzal a szándékkal, hogy a már szúnyókáló állatokat újra táncba hívja. Kedvükért ebbe a tételbe két nagyon közismert dallamot is beleszőtt. Az egyik a hullapelyhes fehér hó kezdetű francia népdal, a másik Rossini szevillai borbélyából vett melódia.

Most megfesdült az élet. A zenekar szárnyakat kapott. Egy csalogány csapongó éneke következett. Ő a fuvolát választotta. A madárház köréje sereglő lakói, akiket a vonós zenekar kísért, alig-alig jutottak szóhoz, mert a csodás hangú csalogány megállás nélkül dalolt.

A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mágszem nagyságú halak játszadoztak, és olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak, akkora lehetett, mint mi felénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen és az icipici patakon, míg csak a világ közepére nem ér. Vele tellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb. Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallották, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

Kedves hallgatók! A 19. századi hangszeres programzene egyik előfutára Antonio Vivaldi. Ismeretes, hogy a szerző a Négy évszak címmel négy önálló hegedű versenyt írt. Ezeknek címei tavasz, nyár, ősz és a tél. A 18. századi versenyművek, a koncertók, egyik fő jellemzője az úgynevezett ritornell szerkezet. Ez az olasz szó visszatérést jelent. Ebben a zenei műfajban a változatos szólórészeket követő, mindig visszatérő zenekari szakaszokat nevezzük így. Jól megfigyelhető ez a szerkesztés Vivaldi a tavasz című hegedű versenyének első tételében. Hallgassuk meg először a mindig visszatérő ritornell dallamot.

A karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára csillámló uszonyaikat szétterítve suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: ne csapás, ez nem isző semmit.
1: Láttál te ott bent egy fia banánt?
0: Nem. Mi köze a szövőmadárnak a banánhoz?
1: Hát éppen erről van szó.
2: Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintyek kimbálóztak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle.

0: köttöm panna. Volt egyszer egy asszony, aki hiába sóvárgott gyermek után, pedig beérte volna már egy akármekkora pirinóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki,
1: gyermeket szeretnék. Nem bánom, ha csak akkora is, mint a kis ujjai fele.
2: A papagájokat még lehet tanítani beszélni.
3: Megmondom én lelkem, hogy ne mondanám. Itt van egy árpaszem. Ez nem olyan árpaszem, mint ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Nem, lelkem, ez nem olyan. Ültesd ezt az árpaszemet egy kis virágcserépbe, és várd meg, mi lesz belőle.
1: Áldjon meg téged az Isten, és fogadd el tőlem ezt a 12 ezüst pénzt a jó tanácsodért.
0: Azzal hazament az asszony, és elültette az árpaszemet, amely azon nyomban ki is hajtott. Szemlátomást kezdett nőni, és egy tulipán formájú, pompás nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna.
1: De szép virág! Hadd csókolom meg ezeket a piros-sárga szirmakat.
0: Alig, hogy érintette az ajkával, megpattant, és felhasadt a bimbó. Most már látszott, hogy igazi tulipán, de a szirmai rejtekében, parányi zöld széken egy pöttömnyi leányka üldögélt. Olyan szép és kedves, hogy gyönyörűség volt ránézni. Akkorácska volt csak, mint a kis ujjam fele. Az asszony nyomban el is nevezte Pöttöm Pannának. Egy szép, fényes dió hélet Pöttöm Panna bölcsője, derékaja kék ibolyaszirom, rózsalevél a takarója. Ebben aludt éjszaka, nappal meg az asztalon játszadozott. Az anyja egy tányér vizet tett az asztalra, a tányért pedig virágokkal fonta körül. A tányér vízben tulipán szirom ringatózott, azon csónakázott Pöttöm Panna. Két fehér lószőrszál volt az evezője, azzal hajtotta a csónakját a tányér egyik szélétől a másikig. Egy éjszaka, amikor szép kis ágyában az igazak álmát aludta, egy fertelmes varangyos béka ugrott be az ablakon. Utálatos állat volt, kövér és nyirkos. Egyenesen az asztalra tottyant, ahol rózsalevél takarója alatt Pöttöm Panna aludt.
4: Ez volna még csak a fiamnak való feleség. Micsoda öröm lesz, micsoda öröm!
0: Azzal fölkapta Pöttöm Pannát dióhi ágyacskájával együtt, és kiugrott vele az ablakon a kert alatti széles patak mocsaras partjára. Itt lakott fiával a fertelmes béka. Rút volt a fia is, pedig az az anyjára ütött.
5: Csuda szép lány!
4: Ne kiabálj, mert felébreszted. Aztán még elszökik tőlük, hiszen olyan könnyű, mint a hattyúpihe. Most ráültetjük erre a széles vízi rózsalevélre. Hadd ringatódzék a patakon. Olyan pöttöm és könnyű, hogy ez a levél valóságos sziget lesz neki. És innen meg se szökhet, amíg mi a mocsárban feldíszítjük a szobát, ahol majd laktok.
0: Kora reggel kinyitotta a szemét Pöttöm Panna, körülnézett, és amikor látta, hogy hol van, keserves sírásra fakadt. A zöld levelet a víz vette körül, a cseppteremtése úgy sem tudott volna kijutni a partra.
4: Ez itt a fiam, akinek a felesége leszel. Pompásan éltek majd a mocsárban.
5: Brekeke, úgy lesz bizony. Kapjuk fel az ágyat, papa, és ússzunk vele.
6: Mert nem akarok feleségül menni. Nem akarok békalakban élni.
5: Brekeke,
6: brekeke.
0: A patak mélyén úszkáló kis halak most kidugták fejüket a vízből. Látni akarták a békafiú menyasszonyát. Nagyon megtetszett nekik a gyönyörű kis teremtés. Sajnálták, hogy az öreg béka és fia a mocsárba akarja vinni szegény Böttöbpannát. Azon nyomban elhatározták, hogy ezt nem engedik. Összegyűltek a vízben, a levél zöld szára körül, és apró fogaikkal elfűrészelték. Hajrá, röpült a levél a patak színén. Vitte Böttöbpannát olyan messzire, és olyan sebesen, hogy a két valany már nem érhetett a nyomába. Böttöbpanna boldogan hajózott

0: és fölfüggesztette egy nagy sóska levél alá, hogy eső ne érje. Közben beállt a hideg, kemény tél. Elröpültek a tájról a madarak. Pöttöm Panna az erdő közelében levő gabonaföldön sétálgatott, és nagyon elkeseredett. Megreszketett is szegény a havas téli hidegben. Ahogy mendegélt a torzsok között, egyszer csak az öreg mezei egérodujához érkezett. Egy szem árpát kunyerált, mert két napja már nem evett.
1: Ó, te szegény, ó, te szegény, kerülj be ilyen, és ebédelj velem itt a jó melegben.
2: Nagyon rendes teremtésnek látszol, egérke. Köszönöm a meghívásod, elfogadom.
1: Ha akarsz, itt maradhatsz egész télen. Csak a szobámat tartsd rendben, és mesélj nekem szépeket, mert azt én nagyon szeretem. De ma, ebéd után vendég érkezik. Tudod, Vakond úr, a szomszédom minden kedden meglátogat. Ő még jobb módban él, mint én. Nagy termei vannak, és szép fekete bársony bundát visel. Nem csak gazdag, de nagy tudományú is. Ha feleségül venne, gond nélkül élhetnél. A lakása legalább 20-szor akkora, mint az enyém, csak a szeme sajnos gyönge, alig lát, és ezért a napot meg a virágokat nem szívlelheti.
0: A vendégnek Pöttöm Panna elénekelt néhány szép dalt. Vakond úr nyomban beleszeretett a szép hangja miatt, de nem szólt semmit, mert megfontolt férfiú volt. Amikor a mezei egér és Pöttöm Panna meglátogatta a bársonybundást otthonában, Vakond úr egy darabka korhat fát vett a fogai közé, meggyújtotta, és azzal világította hosszú folyosón. Ahogy így sétálgattak, Pöttöm Panna észrevette, hogy a folyosóban egy fecske fekszik, egészen szorosra csukott lábbal, fejét mélyen behúzva tollai. Elszorult a szíve, mert nagyon szerette a madarakat.
3: Na, ez se csicsereg többet. Biztosan a tél hidege ölte meg. Nyomorúságos dolog fecskének születni. Az ilyenek egyebet sem tudnak, mint csicseregni. Télen aztán éhen vesznek. Szerencse, hogy az én gyermekeim vakondok lesznek, és nem madarak.
1: Okosan mondja a nagy tudományú szomszéd uram, mi haszna a madárnak a csicsergésből, ha beáll a tél? Éhezik és fázik, de talán ez az előkelőséghez tartozik.
0: Pöttöm Panna nem szólt semmit, de mikor azok ketten hátat fordítottak, a fecske fölé hajolt, és megcsókolta a madár csukott szemét.
2: Isten veled, fecske madár! Köszönöm, hogy olyan szépen énekeltél, amikor még zöldeltek a fák, és melegen sütött ránk a nap. Hadd hajtom ide egy picit a fejem a melletre. De hallgat csak! Belülről, mintha hangos kopogás hallatszana. Talán nem is pusztult el, csak megdermedt szegényke a kemény hidegben, és most a meleg új életre keltette.
4: Köszönöm a jóságodat. Kedves, szép leánykom, olyan jól felmelegítettél. Nem sokára talán erőre kapok, és fölrepülhetek a melegre, a napfényes ég.
2: Jaj, most hideg van ám ott a fön, erősen fagy, és havazik. Maradj csak itt ebben az udukon, majd én gondodat viselem. Hozok neked ennivaló, virágszirom csészéből megitatlak. Azt mondd meg, kedves fecském, hogy miért maradtál itt a hideg télre?
4: Már a nagy útra próbálgattam erőmet, amikor egy tüske bokorága megsebezte az egyik szárnyat. Ezért nem tudtam útra kelni társaimmal, akik réges-rég elrepültek meleg tájakra, más országokra. Megpróbáltam utánuk szállni, de nem bírta a szárnyam, lezuhantam a földre. Aztán már arra, hogy hogyan kerültem ide, nem emlékszem.
0: A kicsi fecske madár aztán ott húzta ki a telet a meleg oduban. Pöttöm Panna ápolgatta, gondját viselte, szeretgette. De bizony nem tudott erről semmit.

0: Nem a mezejegér, sem a vakond. Talán jobb is, mert ők nem szenvedhették a fecskék népét. Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, és a nap átmelegítette a földet, pöttönpanna rést nyitott, melyen át beragyogott a napsugár a föld alatti oduba.
1: Mondd csak, pöttönpanna, nem akarnál-e a hátamra ülni és útra kelni velem messze-messze zöld erdőkbe?
2: Nem mehetek. Bizonyára nagyon zokon venni az öreg mezei egér, ha itt hagynám őt.
1: Próbál csak meg, pöttönpanna.
2: Nem lehet. Sajnos. Sajnos nem merem.
1: Hát akkor Isten veled, kedves szép leányka.
2: Kedves mezei egér, engedj fel, kérlek, innen az oduból a föld felszínére. Ott most melegen süt a nap. Énekelnek a madarak, szállnak a pillangók. Olyan gyönyörű ott minden a természet.
3: Nem engedhetlek én téged oda. Ezen a nyáron meg kell varnod a kelengyét. Mert a bársonybundás szomszéd megkérte a kezedet. Kapsz tőlem elegendő vásznat is, gyapjút is, hogy illendő kelengyéd legyen.
0: Szegény kis pöttönpanna napestig a rokkát pörgette. A mezei egér pedig négy pókot fogadott föl, azok éjjel-nappal szőtték pöttönpanna kelengyéjét. Vakond úr minden este meglátogatta őket, és mindig csak arról beszélt, hogy mi lesz majd a nyár. Így jött el az ősz.
3: Gyönyörű a kelengyéd minden darabja. Négy hét múlva lakodalmat ültök Vakond úrral, kedves szomszédommal.
2: Megmondom én kereken. Köszönöm a jót, de nem akarok az utálatos vakond felesége lenni.
3: Ne akaratoskodj! Ha makacskodol, megharaplak. Na, nemhogy örülnél, mikor ilyen derék, gazdag, szép férfi választott magának feleségem. Külön bundája van, mint a királynak. Tele a konyhája, a kamrája. Kívánhatsz-e jobb?
0: Elérkezett hát a lakodalom napja. A szegény kis teremtés búsan indult el az egér házából, nem kívánt új otthona felé. Útközben megölelt egy kis piros virágot, amely előtte hajlatozott.
2: Isten veled, piros virág. Ha erre röpül egyszer az én kedves fecskét, mondd meg neki, hogy tiszteltetek.
1: Pöttönpanna! Mi a baj, hogy ilyen szomorú?
2: Te vagy az, kedves fecské. Súlyos az én bánatom. Szívem ellenére feleségül kell mennem az utálatos vakondhoz. Bele kell laknom mélyen a föld alatt, ahonnan soha többé nem láthatom a szép napot. Tőle is, meg te tőled is búcsúzom, kedves fecské. Nem találkozunk mi már soha többé.
1: Hamarosan kemény tél lesz itt. Elrepülök messze földre, meleg országba. Gyere velem, te kedves kis teremtés! Neked köszönhetem az életemet. Te mentettél meg, amikor dermedten feküdtem. Gondold meg, ülj fel a hátamra és jöjj velem!
2: Kedves fecském, veled megyek. Veled én, ha elviszem.
0: Felült panna a fecske hátára. Övével kötötte magát a fecske legerősebbik tollához. Boldogan repült a fecske erdőkön, tengereken is túlra, míg végül nagysokára Melegországba érkeztek. Vadon termett itt a narancs, a citrom, mirtusz meg fodormenta illatozott. Egyre szebb lett a vidék, amerre jártak. Dúsan zöldelő fák alatt, kéken csillogó tópartján egy régi kastély áll. Fehér márvány falai szinte világítottak. Magas oszlopaira szőlővenyige kapaszkodott. Az ormán fecskék fészkeltek.
1: Ez a háza. Te csak válasz ki magadnak egy szép virágot odalem. Én majd beleültetlek a kejjébe. Itt kedvedre lakom.
2: Szebb otthont nem is kívánhatnék magamnak. Nézd csak ott, azt a szép fehér virágot. Ott, a márvány oszlop tövében. Azt választom. Azt a szépet!
0: A fecske leröpítette pöttönpannát a legszebbik fehér virághoz, és széles szilvára ültette. Most ámult még csak a cseppteremtés. a fehér világ kelyhében egy ifjú ült. Éppen olyan csepp, mint ő maga. Csak fehér volt és áttetsző, mintha üvegből volna. A fején gyönyörű kis aranykorona, vállán fehér szárnyacskák. Ő volt a fehér világokban lakó tündérifjak és tündérleányok királya.
2: De gyönyörű ez az ifjú, ugye, kedves fecském?
4: Soha életemben nem láttam még hozzád fogható szép hajadat. Hogy hívnak, ha meg nem sértelek kérdésemmel?
2: Pöttöm Pannának hív mindenki, aki szeret.
4: Szépséges Pöttöm Panna. Itt az aranykoronám. Fejedre illesztem és kérdezem. Leszel-e a feleségem? Akarsz-e a virágtündérek királynéja lenni?
2: Igen, leszek a te feleségem. Leszek én királynéja a virágtündérek.
0: Kitárultak a virágok kelyhelyi. Minden virágból egy-egy tündér lebbent ki, és ajándékokkal halmozták el Pöttöm Pannát. A legszebb ajándék egy pár fehér szárnyacska volt, amit nyomban fel is kötöttek a vállára, és most már ő is röpködhetett tündér népével virágról virágra.
4: Kicsi mátkám, nem illik hozzád a neved. Te olyan szép vagy, hogy ezentúl ne Pöttöm Pannának hívjanak, hanem Tündér Panna legyen a neved.
1: Tündér Panna. Tündér Panna. Csodaszép név. Csodaszép. Isten veled, Tündér Panna. Most útra kelek a meleg országból, és elrepülök messze-messze a másik fészkembe, mely egy ablak fölött.
0: A kicsi fecske fészke éppen az én ablakom fölött volt. Ő mesélte el nekem ezt a történetet. És mert nagyon tetszett, hát most nektek is elmeséltem.

Bob Semyon. Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon estúl, ott, ahol a bolhát patkóba verik, ott élt, éldegélt egy szegény ember és a felesége. Ezeknek annyi gyermekik volt, mint a rostalika, még egyel annál est több. Ez a több olyan kicsike volt, mint egy fuszújka szem, és éppen ezért Babszem Jankó lett a neve. Jankó nagyon ügyes legényke volt. Az apja csinált neki egy pöttömnyi ostorkát, azzal folyton csapkodott. Egyszer az apjával szántani ment. Nagy vihar lett, és nem tudtak hazafutni. Bémentek az erdőbe. Jankó bébújt egy keserű lapi alá, hogy az eső meg ne verje. Egyszer csak a kajla ökör békapta a levelet, s vele együtt Jankót es. Az apja kereste, de sehol sem találta meg. Nagy búsulva hazament az ökrökkel. Jankó olyan erősen döfködte ostorjával a kajla hasát, hogy az elszakasztotta a kötelit, s kifutott az udvarra. Jankó ekkor elkezdett a kajla hasában kiabálni. Édesapám, vágassa le a kajlát, mert ha nem, kifogy a Jankó fiából. Hallotta az ember a kiáltozást, megesértette egy-kettőre, hogy a fia az ökörben van. Hívatta a mészárost, leütötték az ökröt, s a belit odaadták egy szegény asszonynak. A többi részében mindenütt keresték Jankót, de nem találták meg. Lees mondtak róla. A belet az asszony kivitte a patakra mosni. A hurkán volt egy kislik, Jankó kipillantott rajta, és azt kiáltotta. Jaj, néni, látom a lábát! Az asszony új megijedt a hangtól, hogy a belet egyszeriben a túlsó partra hajította, maga pedig hazafutott. A partra vetődött egy éhes farkas, és békapta a belet. Jankó most még rosszabb helyzetbe jutott. De bátor ember volt, s hogy bosszút álljon a farkason, a hasát kezdte döfködni, s közben kiáltozott. Hajtsad, pásztor, a csordát, mert jöjj a farkas! A farkas nem mert még a csorda közelibe sem menni, úgyhogy majd megdöglött éhen. Találkozott a medvével, és kérte, hogy segítsen rajta. A medve a Rókáné komámasszonyhoz utasította. Azt mondta neki. Menj el Rókáné komámasszonyhoz, akinek három lába sánta, a negyedik ki van törve. A meggyógyít téged. Eles ment a farkas a Rókánéhoz. Az orvosnő megvizsgálta, és békjáltott a száján. Hókusz, pókusz, ördög, bördög, búj ki a farkas komám hasából. Jankó örvendett, hogy őt ördögnek hiszik, és azt kiáltotta ki. Nem ér addig, amíg a tolvajok házáig nem visztek, s ott es csak akkor, ha farkaskoma jól kitátja a száját. A farkas és a medve elfuttak a tolvajok házáig. Ott Jankó kiszökött, és megköszönte a farkasnak a kocsikáztatást. Mindketten hűséget esküdtek Jankónak. Jankó kihallgatta a tolvajok beszélgetését. Azt beszélték, hogy az éjjel a királyhoz fognak bétörni. De már abból nem lesz semmi, gondolta Jankó, és bécsúszott az egyik rabló lájbi zsebibe. A rablók a királyi palotához mentek, hogy azt kirabolják. Míg a zár kinyitásával bajlódtak, Jankó a kulcsnyikon bészökött, gyorsan a király hálószobájába szaladt, költögetni kezdte a királyt, rángatta a szakállát. Király uram, keljen fel, mert itt vannak a tolvajok! A király felszökött, intett az őrségnek, amely rögtön elfogta a tolvajokat. A király megörvendett, és meg akarta jutalmazni. Sőt, a leánya kezites annak akarta adni, aki őt felébresztette. De Jankó nem szólt semmit, hanem a király kisasszony ujjáról lehúzta a gyűrűt, és eltávozott. A kapuban a farkas és a medve várták. Az egyiknek megparancsolta, hogy vigye őt a tolvajok házához, a másiknak, hogy hozzon egy jó nagy szekeret ugyanoda. A parancsolatját egy minutum alatt végrehajtották. A szekeret Jankó telirakta arannyal és ezüsttel, felült a tetejébe, a medvét és a farkast béfogta elől, és hajtotta őket hazafelé.
Amint mentek, mendegéltek, egy sziklás helyre értek, s Jankó majd meghódt a szomjúságtól. Mindegyre sóhajtozott a víz után. Egyszerre egy szikla meghasadt, és szép, tiszta, friss víz ömlött ki belőle. Jankó egyet ivut belőle, s olyan deli legény lett, hogy a medve és a farkas majd meghalt bámulatában. Egy-kettőre hazaértek, és otthon alig tudtak bételni a szülei az örömmel és bámulattal, hogy milyen szépen megnőtt és megügyesedett Jankó. Jankó hamar véget vetett az anyja örömének, mert azt mondta neki, hogy menjen el a királyhoz, és kérje meg neki a királyleányt. Eles ment az anyja, nagy búsulva, és előadta a kérelmet a királynak. A király nagyon megharagudott, és azt mondta neki, mondd meg a fiadnak, te szegény asszony, hogy holnapra szerezzen egy aranyhintót, de minden kicsi szeg arany legyen rajta, és azon kívül szerezze elő azt is, aki a tolvajoktól megmentette az életemet. Ha ezt megteszi a fiad, övé a leányom, s fele királyságom, ha nem, karóba húzatom, elmehetsz. Nagy sírva ment el az asszony, alig kapta meg az ajtót. Otthon mondja a fiának a király föltételeit. Jankó csak legyintett, s hívatta a falu összes kovácsait. Megcsináltatta a hintót, s ment rögtön a királyhoz. Látta a király a hintót, de csak a fejét lógatta. Hát látom, a hintó megvan, de hol az az ember, aki engem megmentett? Én volnék az, mondta Jankó. Nagyon örvendett ennek a király, de még jobban a leánya, hogy ilyen ügyes vőlegénye van. Csaptak egy nagy lakodalmat, de akkorát, hogy hencidától boncidáig folyt a bor, s még ma est tart, ha vége nem lett.

0: bolygóról valóban.
1: Aha. Ezek szerint egy másik bolygóról jöttél?
0: Igaz. Ezen a repülőgépen nem jöhetsz valami messziről.
1: Azt mondd, honnan jöttél? Hová akarod vinni a bárányomat?
0: Tudod, az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára a háznak is megfelel neki.
1: Persze, persze. Ha jól leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót.
0: Megkötni? Milyen ostoba ötlet?
1: De ha nem kötöd, meg elkúszál, elvész.
0: Elkúszál? Hová?
1: Mit tudom én, az orra után.
0: Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, hogy nem valami sokáig mehet az ember az orra után.
1: Így tudtam meg egy másik fontos dolgot. A bolygó, ahonnan jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagyobb bolygókon kívül van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parányú, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedez egy ilyet, egyszerűen egy számot ad neki. Például elkereszteli a 3251-es kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a kisherceg a B612-es kisbolygóról jött. Távcsövön ezt a csillagocskát egyetlen egyszer észlelték. 1990-ben egy török csillagász. Felfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson, öltözéke miatt azonban nem itt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezt is, mert a fölnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk, nekik sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek, sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt kérdezik, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának. Ha én azt mondom egy fölnőttnek, hogy láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli, tetején galambok, sehogyan sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondanom nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat, erről felkiáltanak, ó, milyen szép! Ezt azért mondom, hogy érthető legyen, a gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a felnőttek iránt.
0: Igaz, hogy a bárányok cserjéket esznek?
1: Igaz.
0: Akkor jól van. Szóval a majom kenyérfákat is megeszik?
1: A majom kenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas templomtorony magasságú fák. És magaddal vihetnél akár egy csordára való elefántot is. Egyetlen majom kenyérfával sem bírnának el.
0: Egymás tetejébe kellene rakni őket. Mielőtt megnőnek, a majom kenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek, nem?
1: Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majom kenyérfákat?
0: Miért ne?
1: Azt feleltem, miért ne? Mint ha valami nyilvánvaló dologról lenne szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a kérdés nyitjára. Tehát, mint minden bolygón, a kisercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak. A magvak azonban ártatlanok. A föld titkos mélyén alusznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, aztán elkezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajt ki, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, azonnal ki kell tépni. A kisherceg bolygóján a majom kenyérfa magvak az egész földet megfertőzték. A majom kenyérfával úgy van az ember, hogyha későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Igaz?
0: Egyszerűen elborítja a bolygót.
1: Átjuggatja a gyökereivel?
0: Igen. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják.
1: Aha, most már világos.
0: Fegyelem kérdése. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.
1: Ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, ugye?
0: Igen, amint meg tudod különböztetni őket a rózsáktól. Mert amikor egészen zsengik, nagyon hasonlítanak egymáshoz.
1: Unalmas munka lehet.
0: De nagyon könnyű. Jó lenne, ha egyszer lerajzolnád.
1: Úgy gondolod?
0: Hogy a hazádbeli gyerekek jól megértsék a dolgot.
1: Okos gondolat.
0: Hasznukra lehet, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a majom kenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót. Lusta gazdája volt. Figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Rajzold le.
1: Most?
0: Most azonnal.
1: De nehéz lesz. Sokáig tart.
0: Ne sajnáld a munkát. És írd alá, gyerekek, ügyeljetek a majom kenyérfákra.
1: addig el nem mozdult mellőlem, amíg le nem rajzoltam. Mit csinálsz ott?
0: Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Jaj, persze. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok.
1: Na persze.
0: Tudod, ha az ember nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon?
0: Ha a bárány cseréket eszik, megeszi a virágokat is?
1: Ez a csavar nem akar meglazulni.
0: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad?
1: Pedig itt lehet a baj, ennél a csavarnál.
0: Az olyan virágot is megeszi, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Azt tudnám.
0: Mire valók a tüskék?
1: A tövisek nem valók semmire, a tövis puszta gonoszság a virág részére.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
1: Ez az átkozott csavar. Ha semmiképpen sem mozdul, ráverek a kalapáccsal, úgy ugratok ki a helyéből.
0: És te mondd, te is azt hiszed?
1: Nem hiszek semmit, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal. Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz.
1: Én?
0: Tudok egy bolygót. Egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te most. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok. Csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire se jók. A bárányok és a virágok háborúja. Talán nem fontos, nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a vörös úrnak a számadásai? Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos.
1: Gyere ide! Gyere ide, ne sírj! Gyere ide a karambaszépen! Semmi veszedelem nem fenyegeti a világot, amit szeret, no. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg vértet rajzolok, és... Már se tudtam, mit mondjak neki. Olyan titokzatos világ a könnyekország. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal. Helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elherültek.

0: király kis Miklós. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy 77 éves nyárfa. Annak a 77 éves nyárfának a 77. ágán volt egy 77 éves szoknya. A 77 éves szoknyának a 77. ráncában volt egy 77 éves kiskönyv. A 77 éves kiskönyvnek a 77. oldalán a 77. cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, de király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot. Azt mondja a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a napot. Második reggel megint kimentek sétálni, megint feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a középső lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a holdat. A király nem adta, elvitte a holdat. Harmadik reggel, mikor kimegy a király újra sétálni, megint feljön a fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a legkisebbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a csillagokat. Azt mondja neki a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a csillagokat. Na, hát ott nagy sötétség lett. A nagy sötétségben jártak. Egyszer király kis Miklós megyen az öccsével a király udvarra vízért. Azt mondja az öccsének király kis Miklós, öcsé, én elhoznám a napot, holdat, csillagokat, hogyha a király nekem adná fele királyságát, meg a legkisebbik lányát. Ezt meg a király meghallotta, oda hívatta. Na fiam, azt mondja, ha elő nem hozod, amit mondtál, a fejedet levétetem. Hát, felséges király atyám, tessék adni egy lovat, mind a kettőnknek egy-egy kardot, útnak indulunk. Megindultak, mentek hetet hét országon. Egyszer elértek egy ezüst erdőt. Az erdő szélén megkötötték a lovat, a kisebbik fiú ott maradt, ügyelt a lóra, hogy valami állatok meg ne egyék. Király kis Miklós elment az ezüst ídra, rávágott, egy száldeszka leszakadt. Arra megy a hétfejű sárkány, megbotlik a lova. Azt mondja a hétfejű sárkány, kutyák, ebek igyák a véredet, hét esztendeje, hogy ezen a hidon járok, sose botlottál meg, mi oka ennek? Azt mondja a ló neki, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a lóról a hétfejű sárkány, és azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köles kásának az ezerd része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kimegy király kis Miklós. Azt kérdi tőle a hétfejű sárka. Hogy menjünk? Ölre, vagy kardra, vagy botra? Azt mondja rá király kis Miklós. Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Kardra mentek. Addig birkóztak, addig vágták egymást, hogy a vitéz levágott hat fejet. Azt mondja neki a hétfejű sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a csillagokat. Na, mondja király kis Miklós. Hol vannak? Ott, a nyerekpokróc alatt. Vedd el! Kivette király kis Miklós a csillagokat. Levágta a sárkány hetedik fejét is. Elment az öccséhez, elkötötte a lovat. Mentek tovább. Elérték az aranyerdőt. Ott megint megkötötték a lovat a fához. Király kis Miklós elment az aranyjéthoz. Rávágott a kardjával. Leszakadt két szál deszka, elbújt a híd alá. Jön a 14 fejű sárkány, menne keresztül rajta, megbotlik a lova. Az is azt mondja megint. Mi oka annak, hogy 14 éve járok erre? Sose bírtál megbotlani, és most megbotlottál? Az aló is azt mondja. Nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a sárkány, és azt mondja. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment. Kérdi tőle a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? Kutya szogott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Azzal kardra mentek. Addig-addig verekedtek, vagdalkóztak, hogy király kis Miklós annak a sárkánynak is levágta 13 fejét. Mikor levágta 13 fejet, azt mondja a sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a holdat. Hol van? Kérdi a legény. Ott van a nyerekpokróc alatt. Vedd ki! Elvette király kis Miklós a nyerekpokróc alól a holdat, eltette a csillagokhoz, akkor levágta a sárkány 14. fejét is. Elment az öccséhez, de nem mondotta, hogy már a hold is megvan. Mennek, mendegélnek, ugyannyira, hogy elérték a gyémánt erdőt. A lovat újra megkötötték egy fához. Király kis Miklós elment a gyémánt híthoz. Mikor odaér, rávágott a kardjával a hídra, ott már 3 szál deszka szakadt le. Elbújt. Megy a 24 fejű sárkány. Menne a hídon keresztül. Hát, megbotlott a lova annak is. Azt mondja, mi oka ennek? 24 éve rajtad járok, sose botlottál meg. Nekem tűz, neked víz, mind a kettőnek el kell pusztulni. Akkor leszállott. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment, kérdi a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre, kardra vagy botra? Kutya szokott örre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Addig verekedett a legény a sárkánnyal, hogy annak is levágta 23 fejét. Mikor levágta 23 fejét, azt mondja a sárkány, király kis Miklós, add meg a 24. fejemet, odaadom a napot. Mikor megkérdezte tőle király kis Miklós, hol van a nap, azt felelte a sárkány, ott van a nyerekpokróc alatt. Ennek a sárkánynak 3 lábú lova volt, de az a 3 lábon is sebesebben tudott menni, mint más, akinek 4 lába van. Király kis Miklós nem vette ki a napot, hanem oda tette a csillagokat meg a holdat a naphoz, a 3 lábolónak a nyerekpokróca alá. A sárkány 24. fejét levágta, felült a 3 lábú lóra, elment az öcséhez. Na öcsé, most már megvan a nap, a hold, meg a csillagok, mehetünk, mondta. Ahogy kifelé mentek az erdőből, leszólt egy kis ember a fa tetejéről. Király kis Miklós, azt hiszed, tiéd a nap és a hold meg a csillagok? Hát kié? A legyék? Na, király kis Miklós fogta magát, felmászik a fára, hogy leverje a kis ember. Az meg, miről félig ér, ráugrott a 3 lábú lóra, elment vele. Király kis Miklós elküldte haza az öccsét, mondja meg a királynak, hogy mint járt, ő meg folytatta az útját. Megy, mendegél szegény fiú hetet 7 országon keresztül. Egyszer talált egy embert, sírt, kérdi tőle. Hát te miért sírsz, ember?
1: Hogy ne sírnék,
0: mondja az ember. Ha kinyitom a szememet, keresztül látom a világot, és nem látok tovább. Na gyere velem, majd lesz módodban a nézés. Mennek tovább ketten. Megint találnak egy másik embert, az is sír. Hát te miért sírsz, ember? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Mikor egyet lépek, keresztül lépem a világot, és nincsen tovább hova menni. Na gyere velem, majd lesz módodban a lépés. Na, ahogy mennek, mendegélnek 3, megint találnak egy ember, az is sír. Hát, miért sírsz? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Mikor 7 ölfa ég mellettem, 7 nagy ujjas van rajtam, meg 7 bunda, mégis majd megfagyok. Na gyere velünk, majd lesz módodban a melegedés. Mendegélnek tovább, egyszer csak elérték a házat, ahol a csepp ember lakott. Bementem. Az öreg asszony, a felesége már tudta, hogy az ugrát keresik. Adott nekik szállást, de egy szobát befűtött, mint a katlant, hogy égjenek meg benne mindahányan. De hát a fagyos ember szerette. Ennek nem volt melege, hanem a többiek. Azok nem akartak sülni, azt mondja király Kis Miklós, hallott te fagyos ember, ne hagyj bennünket megégni, csinálj velünk valamit. Hát az csak egyet sóhajtott. Egyszerűen olyan langyos lett a szobában, hogy nem sültek meg. Reggel, mikor kiengedte őket a vénasszony, azt mondja király Kis Miklós messzi nézőnek. Nézzél csak széjjel, nem látod valamerre a bakarasznyi embert a méternyi szakállával? Dehogy nem, mondja messzi néző. A tenger közepén ül egy fűszfának a tetején. Na, lépjél csak érte, mondja messzi lépőnek király Kis Miklós. Messzi lépő tüstént odalépett, a kezére tekerte a szakállát, oda vitte király Kis Miklós elé. Az elvette tőle a napot, holdat, meg a csillagokat, és azonnal fel is engedte a csillagokat az égre, hadd ragyogjon. Megköszönte a 3 embernek a segítséget, és megindult hazafelé. Félúton felengedte a holdat is, és mikor már gondolt, hogy nem olyan messzire van, felengedte a napot is, hogy napvilágon érjen haza. Mikor hazaér, a király nekiadta fele királyságát, a lányát is nekiadta, csaptak nagy lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem hal.

csupa cseh királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs király. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcárt. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, és megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, azt mondja. Meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta. Én a jobb füledbe lövök, s valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta. Apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbojtárnak, semhogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát! Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 1745, contact Air 118, szevasztok, jó kérdést.
1: Valami
0: van, Malé, 745,
1: és az utolsó
0: maléviára
1: személyzete nevébe köszönjük a
0: több évtizedes
1: együttműködést,
0: felbújtok. Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, megtalálkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

gyárak füstjei, és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő. Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lombtalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon? Micsoda szépség? Mi bánat? Mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút regyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel. Csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagyok. Szél van tám, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagyok, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig? Nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé. Egy angyal várja tám, hogy átlejjen.

Visszajöttem, nézd! És holnap újra rettek, spincékbe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már. Elég. Írtál-e tegnap óta? Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír, a macska miákol, és az ebb vonít, s a kis halacska ikrát ürít kacélon. Mindent megírok én, akár neked, hogy fönn is tud, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres holt fénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek, a lélegzet megáll, az ég is émelyeg, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Mit is tehetnék? S egy vers milyen beszélés, ha tudnád egy sor is, mi kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lásd, a költő ír, a macska milyen kényes, az emberét, s a kis halacska, s a többi. És te mit? Sem. Csak hallgatod a gépet, s zúg fület, hogy most nem hallgatod. Ne is tagad. Barátod és összenőtt veled. Miről gondolkodol, míg száz fejünk felett? Neves ki. Félek ott fönn, s a kedvesemre vágyom, s lehunyva két szemem heverni lenne gyágyon, vagy csak dúdolni róla, fogam köz szűrve halkan a kantin mély vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s lenn újra szállni vágyom. Nincs nékem már helyem a nékem gyúrt világon, s a gépet is tudom jól, túlzottan megszerettem, igaz. De együttemre fájunk fönn mind a ketten, de hisz tudod, s megírod, és nem lesz majd titok. Emberként éltem én is ki, most csak pusztítok ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz róla, hogyha ő, s ha lesz majd meg.

Úgy kínlódom a szavakkal. Úgy kínlódom, hogy kimondjalak. Kimondjalak, hogy közelebb kerülj hozzám. Mert nélküled vak vagyok, és néma is süket. Nélküled lélegzeni sem tudok. Nélküled olyan az élet, mint a szerelem nélküli csók. Annyira elképzelhetetlen, mint a mozgás nélküli anyag. Kedvesem, segíts, hogy kimondjalak. Kedvesem,

Annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem emberül élni. Annyit kerestelek, hogy lelkemre bütykösödött a bánat. Annyit kerestelek, hogy kezdtem elveszíteni a hitet önmagamban. Lépteid nyomát kutattam kiégett szemmel, borzongó fasorokban, felhők csücskében, künn a harctereken és benne a gázkamrákban. A te neved véstem az akasztófák gerendáiba is, mert tudtam, hogy újjászülsz, hogy megtalálsz, mert megtalállak. Kedvesem, én annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem örülni, mint a mindig éhes gyermek, annyit kerestem.

Meztelen arcú emberek jönnek szembe velem. Felhőket hasogat késben kezem. Neonok halvány csápja kinyúl, hogy a sötétet összeszedje. Egy áttetsző ecset estét rajzol a szürkületre. Mint aki aludt, s reggelig elfelejtett járni. Szívünk régi ritmusát szeretném megtalálni. Ajkad mögött piros szegfű, szemed öblén fehér rózsák, rugdald vérem piros öröm, nyugtasd lelkem fehér jóság. Mint ki nem lát, nem hall, nem él, csak csókol, önfeledten. Rám esteledett a nap, magamra esteledtem. Szemem egész nap fényeket cipelt, görnyedezik. Bőröm egész nap óvta jonhomat. Jól van ez így. Egy láthatatlan küklopsz lehunja szemét, a napot. Egy láthatatlan árgosz kinyitja száz szemét. Hú, csillagok! Az örömöt te hódítottad vissza nekem. Te hoztad napfényre a föld alól, és mellém adtad, hogy tápláljon. Hogy tápláljon. Az öröm bánatot eszik. Az öröm téged szolgál, és engem is a szépet, s mindent, ami igaz. Az örömöt te hódítottad vissza nekem, te oltottad ereimbe a kilencediket, a vérszimfóniát. Te adtad meg a nélkülözhetetlent, a munka örömét, hogy okos kezem alatt mosolyra igazítsa arcát a föld.

0: pilóták is néznek katasztrófa filmeket?
1: Én úgy gondolom, hogy két csoportra bonthatóak az aktív pilóták, illetve a passzívak is tulajdonképpen. Az egyik csoport az, aki nézi őket és szereti őket, a másik csoport pedig, aki csak azért nézi meg, hogy utána kellőképpen kifigurázhassa, hogy mennyire nem a valós életnek megfelelően történtek a dolgok. Tulajdonképpen arról van csak szó, hogy ha bármikor bekapcsol valaki egy gombot, amire rá van írva, hogy robotpilóta, akkor a robotpilóta az rögtön emelkezni kezd, hogyha éppen a gép addig süllyed, vagy szépen elkezd fordulókat leírni jobbra-balra és elnavigál a repülőteréhez. Ez nem így van a valóságban. Azt tudja csak a robotpilóta végrehajtani, amit én előzetesen beállítottam. Tehát ha én nem állítottam be semmit, és egy utas ide bejön és bekapcsolná a robotpilótát magától, nem fog történni úgy lényegében sok minden. Én úgy gondolom, hogy félni azért nem fél az ember, mert nincs rá ideje. Tehát nem azért, mert hősnek született. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudod, hogy mi történik körülötted, akkor nem az jut eszedbe, hogy úristen, akkor mi lesz majd velem, hanem az jut eszedbe, hogy hogyan tudnám ezt megoldani. A repüléssel ugye hivatalosan 9 éves koromban, 1985-ben találkoztam a Magyar TV híradóján keresztül. Köszöntök mindenkit a fedélzeten, itt állunk a DAS 8-as konyhájában, illetve álltunk, ugyanis a konyha itt hátul található, benne mindenféle finomságok előállításához szükséges eszközzel, tárolóval, sütővel, forró víz adagolóval, tehát mindennel, amit csak az utasainkat tudjuk kényeztetni. Mind a 72-t vagy 76-ot, ugye, mint mondottam, mert hála Istennek ugye a mi repülőgépeink, legalábbis a DAS 8-asok, hát elég sok utast el tudnak vinni, tehát sok mindenkivel tudunk találkozni az utak során. Ugye láthatjátok az utasteret, 2+2 ülést lehet látni, ezáltal elég kényelmes, ugye én is mindenkinek van ablakülése és folyós ülése. Tehát aki ki szeretne nézni, az is jól érzi magát, illetve aki nem szeretne átmászni másokon, hogy a mosdóba mehessen, ő is megkapja azt, amit szeretne. Ez a repülőgép az, amelyiken jelen pillanatban a Malévnél repülök. A Bombardier repülőgépgyár DAS 8-as típus családjának Q400-as alverziója, és a Malév flottájában a harmadik ilyen repülőgép, de negyedikként lett regisztrálva, tehát a Rajstrom jele, repülős ABC-vel elmondva Hotel Alpha Lima Quebec Delta, és korábban ugye a Skandináv légitársaságnál repült, úgyhogy volt egy nagyon nagy szerencsém, hogy engem választottak ki a gép hazarepülésére Kopenhágából, úgyhogy én vele már Kopenhágában ismerkedtem össze pár hónappal ezelőtt. Nagyon szeretjük. Ugye most várjuk a festési pályázatnak a győztesének a kihirdetését, amely napokon, illetve heteken belül realizálódni fog, ugyanis a repülőgép speciális festést fog kapni, amelyben is hangsúlyozni fogjuk a magyarság tudatunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik lesznek az eredmények. Akárhányszor jövök ki dolgozni a járataimra, mindig ugye a személyzet az itt suhan el a kis busszal a skanzen előtt, és mindig látom az Aladárt, a Moa Aladárnak hívjuk ezt a repülőgépen, és mindig úgymond köszönök és elköszönök tőle, mert így magamban, mert mondom, tehát számomra ez a repülőgép típus, illetve ez a korszak jelenti a repülés igazi aranykorát, aminek hát mi már sajnos nem lehetünk részesei.

0: itt a hátam mögött, hogyha megnézzük, ez a rész az úgynevezett parancsnoki híd, ahonnan az egész munkát vezényeljük. Itt vannak a repülésvezetők, a légtérgazdálkodók, illetve az áramlásirányítók. Mögöttük van egy pult, hosszú pult, ahol tulajdonképpen az alacsony légtéri légiforgalmi tájékoztató szolgálat dolgozik, őket repülésirányítónak nevezzük. Nem kifejezetten légiforgalmi irányítás, hanem csak egy ilyen tájékoztató szolgált 3000 méterig sportrepülőknek 3000 méter fölött ellenőrzött légtér van, ami azt jelenti, hogy légiforgalmi irányítás zajlik. Mindenkinek kötelessége betartani azokat a repülési szabályokat, amit a nemzetközi normák előírnak. Gyakorlatilag innentől kezdve, ahogy elindul egy repülőgép Ferihegyi repülőtérről, gyakorlatilag itt látjuk a közelkörzeti irányító szolgálatot. Ők a felszállás fázisa után kivezetik a repülőgépeket az útvonalra, illetve az útvonalról, mikor megkapják a repülőgépeket, bevezetik a végső egyenesre a leszállás előtti időpontra. Továbbiakban a közelkörzeti irányító központból teljes karét írva, ez a távolkörzeti irányító központ, ez 3000 métertől egész a, úgy szoktuk mondani, a csillagos égig irányítja a légiforgalmat.
1: Ferihegyen vagyunk az irányítótoronyban. Itt az irányítótoronyban az érkező és induló légijárművek forgalmát kezeljük. Köztudomású, hogy a repülők repülőtérről szállnak föl és szállnak le. Ide zsúfolódik össze a forgalom, mindig történik valami érdekes dolog. Az irányítótoronyban lévő munkának az egyik nagy előnye, hogy amennyiben a légiforgalmi irányító szabad szemmel látja mind a két légijárművet, akkor azt a bizonyos elkülönítési minimumot le lehet csökkenteni biztonságos, megengedett minimálisra. Tehát gyakorlatilag itt repülőtér közelben sokkal nagyobb kapacitást lehet ezzel elérni, amennyiben látjuk mindig a légiforgalmi, tehát a légijárművek forgalmát. Egyéb esetekben, amikor köd van, különféle berendezések, például a gurítóradar segíti a munkánkat. Előfordul olyan, hogy nem is lehet az ablakon kilátni, illetve ki lehet látni, de nem látunk semmit. Olyankor bizony radar segítségével követjük és irányítjuk a légijárművek forgalmát, már a földön is, a gurulóúton is, ugyanis előfordulnak olyan ködös helyzetek, hogy maguk a pilóták se tudnak tájékozódni, és ilyenkor a mi felelősségünk az is, hogy a földön lévő légijárműveket elkülönítsük egymástól.
2: Jó, akkor menjen papa 4. Jó, thank you. Hello.
1: Előfordul olyan, hogy egy műszaki meghibásodás miatt elsőbséget kér a pilóta leszálláshoz. Ilyenkor természetesen mindenkit megpróbálunk kisöpörni előtte és elsőbséget biztosítani, mert sokszor perceken, másodperceken múlik egy biztonságos leszállás.
3: Szia, egyes pálya zárva.
0: Láthatjuk a légiforgalmi irányítással kapcsolatos berendezéseket, amit egy légiforgalmi irányító kezel. Tulajdonképpen három diszplét láthatunk, ezek közül a fő diszplé egy 2K-s monitor, ami általában a légiforgalomban használt, illetve nagyon ritkán használatos más területen. Gyakorlatilag itt lent láthatunk egy kommunikációs berendezést, ami magába foglalja a rádiót és a telefonokat. Gyakorlatilag egy gombnyomással át lehet váltani bármelyik külföldi vonal együttesre, amit föl lehet hívni. Magán a monitoron láthatjuk a repülőgépeket, amit a légiforgalmi irányítók figyelemmel követnek, és gyakorlatilag ezen a monitoron döntik el, hogy fönnáll esetlegesen egy konfliktus veszély, tehát összetartó irányon repülnek a repülők, és ezen végzik a munkájukat tulajdonképpen. A jelszimbólumot, ahol a kis egeret mozgatom, itt van a repülőgép helyzete, ez a információs címke hozzátartozik, ahol a repülőgép típusát, magasságát, repülési útvonalát láthatjuk például zölden megjelenítve. Ugyanakkor különböző listákat tudunk nyitni, kikérhetjük a repülési tervét ennek a repülőgépnek, megnézhetjük, hogy milyen városba tart, milyen útvonalon, melyik útvonalpontot repülte már át gyakorlatilag, és még sok-sok olyan információt, tehát tudunk róla mindent.
1: Tulajdonképpen a szellemi megterhelés a mi munkánkban nem a forgalom nagyságából adódik, hanem abból, hogy folyamatosan oda kell figyelni. Hogyha nagy forgalom van akkor is, és a kis forgalom van akkor is. Általában az embereknek a figyelme, amikor kicsi a forgalom, akkor lankadni szokott. Általában nagyon érdekes, hogy kis forgalomban szoktak előfordulni problémák. Nem fogja elhinni, de ez az amerikai pilóták. Általában az szokott problémát okozni, hogy szlenget beszélnek az irányításban is. Az irányításnak megvan egy speciális nyelve, az ICAO-fónia, ami tulajdonképpen egy kicsit műnyelv, talán a hajózás alapjaiból indult, és a célja az, hogy minél jobban érthető legyen a közlemény.
4: Iberia 351 for Charlie, Lefteling 330 for base.
5: Rendkívül jól meg kell, hogy lássa azokat a helyzeteket, ami majd később az életben elé kerül, hogy melyek azok a veszélyhelyzetek, amit előre meg kell, hogy lásson, illetve ki kell, hogy védjen. Megosztott figyelem, így szoktuk mondani, tehát ha valaki beszél hozzánk, közben nézzünk valamit, ez a kettő dolog két különböző információt tartalmaz, ezt tudnunk kell kezelni.
6: Felvételi teszt, egy számítógép alapú teszt, amit el kell végezni, ez egy egész napos számítógépes vizsga. Ezt követi egy angolnyelvi felmérő, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, és a végén egy szóbeli interjú. És hát itt, ahogy mondtam, úgy durván a jelentkezők 10%-a, vagy talán még annyi sem marad állva, viszont aki sikeresen teljesítette, az elkezdheti a tanfolyamot, és hát ott már kevesebb vagy kisebb arányú a bukás, ez olyan 6 hónap hosszúságú. Itt az abszolút alapokról tanulják meg a legfontosabb szabályokat, a rádiótávbeszélő kifejezéseket, meteorológiát, meg minden olyan egyéb tudást, ami szükséges a szakmához. Az elméleti képzés végén van egy rövid repülőszimulátoros képzés, ahol úgymond átülnek a túloldalra, tehát kapnak egy képet arról, hogy a pilótafülkében milyen munkaterhelés vagy munkafolyamatok zajlanak, és utána kezdődik a szimulátoros képzés, ami fejenként 220-230 óra, több szakaszra bontva, ez értendő, ez a több vizsga, mindegyiken természetesen meg kell felelni, és hogyha az összes vizsgát sikeresen teljesítik, akkor kerülnek a munkaterembe. Természetesen a cél az, már csak anyagi megfontolásból is, hogy minél többen fejezzék be a tanfolyamot, mert az irányítóképzés ez rendkívül drága. Arról nem is beszélve, hogy folyamatos munkaerőhiánnyal küzdünk, tehát a gyakornoknak is, meg nekünk is az a célunk, hogy sikeresen teljesítse a tanfolyamot.
7: Üléssel mindenki életében meghatározó pillanat. És ha az első találkozás hozzánk kötődik, hadd legyen ebből tartós kapcsolat.
8: Te is tagja lehetsz a Malév Junior Klubjának.
7: Odafenn, idelen, ugyanaz a figyelem.

0: 745, contact Air 118, szevasztok, jó kérdést.
1: Van 745, és az utolsó maléviárat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, szervusztok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

mégse lett belőlem angyalka. Tollsöprű szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, hercig kicsi édes. Olyan, amin őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, szárnyatlanul, de meg

De nem sajnálok mást, csak a túlsöprű szárnyat, melynek hasznát veheti az ember, ki meg akarja tisztítani e pókhálós századot. Nem lett belőlem angyalka, bavá, bavi, bavá, szelít, pendelyes szőszi, bavi, bavá. Ki ott lebeg a világ minden lebegő pallója fölött, hogy vízbe ne pottyanjon, senki szelít, szőszi, kicsi, édes. Óvja őket a túl sok fajtól, elhallgatja előlük az angyalgyártás kis és nagyipari módszereit. Estente mesét mond arról, hogy a sárkánynak mind a hét feje tökkel ütött, és különben is a sárkány csak arra jó, hogy levágják neki mind a hét fejét, mert tudjátok, gyerekek, e világon csak a sárkány mulandó, elég ennyi tudnotok a mulandóságról. Se mondjarka, de lángpallósú kerúb se lettem, a lángszórót már a paradicsomban sem szerettem, pedig ott még mi kezdetleges vala nagyjából nem volt célja egyéb, mint a sarki rendőrnek pirosra állítani a lámpát. Nos hát, nem lettem sarki angyal, s az vesse rám az első követ, aki biztosan eltalál, mert meghalni nem szeretek, de ha muszáj, egyszer bőven elég. Nem lettem angyalka, ördögöcske inkább, vigyori, szélhámos, szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, kanak, utálatos, békételen, békélhetetlen, B12-től hetetlen. Figyeljetek, kislányok, kisfiúk, mielőtt elaludnátok, elárulom nektek, hogy az a sárkány nem is olyan tökkel ütött, és azt se higgyétek, hogy mese ország valami különös világ, dip-dap-dap-dá-ra-rám. Mindennapi dolgok történnek ott is, tegnap például Wecker színű strandfelhő úszott a palatetőn, s a Velszi herceg érsek első szülött fia szinkofazotron szült egy okker éjszakán. De mire megjöttek a mentők, elfolyt már a nehéz víz, és képzel Mr. WHO, három órát álltam sorban kapcabetyár becsületért, és mire odaértem, elfogyott. Ezen kívül egy washingtoni milliomos $200,000 megvette Ferenc Jóska Rézus faktorát, de egy gengszter banda kilopta belőle a golyós csapágyakat. Hát nem egy bosszúság! Pedig én hittem a pápa csalhatatlanságában, míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk. Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög vinne el engem. Egyetlen tudományom az élve boncolás. Nézzétek ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőn. Nézzétek ezt a kopasz agyvelőt. Hogy megkérgesedett. Pedig még csak pár millió éves. S hogy elkérgesedett. Mennyi mindent kibírt a nyavajás. Mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy a pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzétek, e kérges, e becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, s okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsöprű szárnyú, sztaniol góriásat. És hagyjuk a sárkány mesét,
És nékem, aki nem lettem angyal, tolsöprű, szárnyú, sztanyol, glóriás, gyolcspendelyes, hercik, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni, mint te magadra. Szeress fele barátod húsán hízni, mint te magad én. Csak ennyit mondjatok, és akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom. Vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban. Kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyedese telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát készítsek. Eljövendő kényszerleszálló.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét, a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszolt a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyaid. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szívd. Volt tavasza, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is, sütkérezz, árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval, föléd tübörög.

szájköltemény. Szójköltemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám. És van remény, van idő, csípjük csak fülön. Biztasd a gazdagok riadt kis lelkét, lesz majd kegyelem. Forrást kutat, nem vért itat a szabadság s a szerelem. Szólítsd, mint mél a borjú száj, a szorgalmas szegényeket. Rágd a szívükbe, nem muszáj hősnek lenni.

tukkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lóholc alatt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ső pislogott szeppiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra nem. Az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra nem.

0: Itt hozzák, itt hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog, a karját gyorsan mozgatja, és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén be, ne beszéljen annyit.
1: Pistike, te zozdó, Auklernem.
3: Ja, voltam te.
4: Egy meleget.
1: Na zozdó.
3: Várniszt, máma.
1: Most nézd, most neki megy. Új, már a levegőben van.
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen, én is a levegőben vagyok.
1: Óriási, már lehet 200 méter, de legalább is 300.
5: Ja, Istenem, Istenem, hogy nem fél.
1: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
4: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
5: Jézus Mária, felfordul.
1: Jaj, nem tudok oda nézni.
4: Mi? Ez a lópinglóp? Azt elhiszem. Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom.
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőben. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
1: Most megint bukfencezik? Ja!
2: Ne tessék félni, nagysád, amíg engem lát, ne féljen, nagysád. Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
4: Meddig marad még olyan magoson?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
1: Oda nézem, megint egy bukfenc.
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
1: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
4: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akarna se.
1: Hát maga ismeri a dárdot?
4: Nagysád is?
1: Unoka fivére.
4: Óriási, hallotta?
1: Nekem mondja, már 3 hónapja, mindenki beszél róla.
4: És a nő nem szégyeli magát.
6: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét rákölti.
4: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze, egy ilyen nőre.
1: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízbont.
4: Óriási, példátlan.
1: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Mi?
4: Ilyen még nem volt.
1: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen gancsa. Óriási.
4: Nagyszerű, hihetetlen.

Valamikor vadlúd voltam, vadlúdakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban fel-fel támad régi vágya, társaimmal útra kelni, fényt és felhőt úszva szelni. Majd ha végemit elérem, vadlúd formám visszakérem. Jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd ékre, s ezt mondjátok eltűnődve. Újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a végseregben, hangja szól a fellegekben.

madara. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rinek, bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címkesző, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

Ijesz, Gyula. Madarak. Gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói. Neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói, tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad. Vállald magad. Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy.

csodálatos madár. Volt egyszer egy kis vadmadár. Olyan szép volt, hogy festeni se lehetett volna különbet. Talán róla kezdték azt a szép éneket is, hogy

mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja, az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekelt, meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának. Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár? És megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja. Megtanítalak én Móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is! Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni, de megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába! Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak, csak az énekét hallották. Nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja. Na majd ott télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük, vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most itt az alkalom, indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába, célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett, s a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat, hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő, ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csoda madárról. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azon

Hela det var veta konsejanjo ui utotasiv, cho bajarto ui kikotö. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák, a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog, fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, kágognak egyet, mint gyerekkorom.

0: Hallihó mindenkinek újra. Most a Planet Error fúziós tevékenységet folytat a Honti és Hannával, ugyanis átveszik ők a műsoridőnket, a 24 órás
1: kis... beletrolkodunk.
0: Beletrolkodtok, igen, a 24 órás próbálkozásotok, szurkolni fogunk végig nektek, remélem a hallgatók is veletek lesznek. Hoztatok vendégeket is. Igen. Először is amúgy nekem lenne egy kérdésem, hogy a rendhagyó szó számotokra mit jelent, mert én azt tettem észre, hogy az emberek két ellentétes módon használják. Szerintetek melyik volt az, melyik az eredeti jelentése?
1: Mert mint melyik két...
0: Hát az, hogy rendhagyó, mint az eltér a bármitől, és egy egyedi, és stb., vagy hogy a rendet hagy, rendhagy, mint rendhagyó, tehát mint,
2: a rendhagyó
0: mint
2: az
0: alap.
2: Az emberek szerint tévesen értelmezik, és azt mondják a rendhagyóra, hogy ez a rendszeres, és valójában igen. A rendhagyónak az értelme az, hogy az átlagtól rendszerestől eltérő.
0: Pontosan.
2: De tévesen értelme. Tehát
0: nagyon sokan úgy használják, hogy a mindennapokkal.
2: Igen.
0: Na mindegy, ti hogy használtátok?
1: Nem használjuk.
0: Nem használjuk.
2: De mi nem rendhagyónak apostrofáljuk a műsorot, hanem
1: különlegesnek.
0: Kuriózum. Jól van.
1: Inkább.
0: És ugye azt tudjátok, ugye hallottátok a bejelentkezésünkkor is, hogy egy környezetvédelemmel kapcsolatos műsor idejét fogjátok majd ti túlolni. Nekem csak egy-két kérdésem lenne felétek, hogy egyáltalán volt-e nektek már olyan pillanatotok az életetekben, amikor így elgondolkoztatok mondjuk, amikor mostátok a fogatokat, és folyt közben a víz, hogy vajon ez mennyi vizet fogok én most elpocsékolni ezzel, vagy amikor éppen az autónak megnyomjátok extra durván a gázpedálját, hogy erre most szükség volt, vagy egyáltalán nem? Tehát van-e bennetek néha egy ilyen pillanatnyi tudatosságra ébredés, vagy egy kíváncsiság?
1: Persze, mindenképpen. Ha a fogmosásra visszatérünk, én addig engedem meg, amíg picit teszek a fogkefére, aztán elzárom, ha ez tudatosságnak számít. Uh-huh. Tehát, hogy persze igen. Van bennem, ugye, bár nem feltétlen az a célom, hogy ne folyassak annyi vizet, hanem mert amúgy idegesít a hangja, hogy megy közbe. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy
0: az a lényeg, hogy pozitív irány. És akkor másnak, valakinek volt esetleg...
1: Tudatosságotok.
2: És én csak egy kérdésetok, nincs olyan ember, aki nem merülne az adott esetbe fel, és ne viselkedne úgy.
0: Igen.
3: Igen, bár végig ez már következetesség.
2: Az a baj, hogy ez... Valaki öntudatlanul szelektíven gyűjt a hulladékot.
0: Az a baj. Mert ez a célunk amúgy, hogy ösztönös legyen.
4: Elvés barátaim, hogy a kultúra az a pazarlás fogalmából fakad. Tehát nem egyszerű, mindig azt mondja, hogy elzárom a vizet. Az a kút, ahol az a nő, tudod, aki noshalt meg a...
0: Az Ágnesnek hívták, nem?
4: A felé fényében az a nő.
0: Ja.
4: Milyen kútba tudod táncol. A trévi kútba.
2: Igen.
4: Hogy kultúrán kívüli környezetben már teljesen természetes, hogy mindennel óvatosan is bánsz. De csak azért, mert a kultúrán kívül kerültünk. Uh-huh.
2: Hát most mit értünk kultúra? Hát a kultúra fogalmából automatikusan fakad a pazarlás.
4: Igen, ezt mondom, igen. Hogy a...
0: Igen?
4: Hát nem csak 14. Lajosra gondolok, bárki.
2: Nem csak a fogyasztói társadalom.
0: Szerintem a kultúra az lehet, hogy egy tágfogalom erre, ennek a leírására, mert mondjuk tegyük fel a nép akik mondjuk falun élnek, és egész nagy kultúrájuk van, tegyük fel, mert az ősöknek a hagyományait is tartják, azok pont nem a pazarló emberek közé tartoznak például.
4: Jó, mondjuk azt én ezt civilizációnak hívnám.
0: Az már így oké, az teljesen jó. Az jó, igen. Tehát a civilizált emberre jellemző az, hogy ami van, akkor azt én úgy használom, fel se fogom azt, hogy meddig lehet használni, vagy hogyan kéne használnom, azt használom, amennyire csak tudom, és bekebelezem, és fel, tehát így erről van
5: arra
0: szó.
5: Arra emlékszel, hogy mikor a mérő vendégünk volt, mit mondott nekem?
0: Mond.
5: Hogy mi a tökér akarom én megmondani, hogy ő mit csináljon?
4: Mocsok filozófus.
5: miért akarok ráparancsolni? Akkor szellőztet, amikor akar. Meg annyi energiát.
4: Jó, mondjuk lehetett volna érvelni, a közösség miatt kell.
0: Mert együtt élünk.
4: Igen, az a közösség...
5: Én nem te vagyok. Érted, itt a híres filozófus, mit mondják neki?
4: Azt lehet mondani a híres filozófusnak, hogy nem egyedül lebeg a térben.
0: Például.
4: És akkor innentől a tért megosztja másokkal, onnantól sajnos egyik ember mondhatja, mert érted, az összes szabadságjogot például felfüggeszti, aztán elfogy a víz. Nem?
0: Vagy a levegő olyan szennyes lesz, szennyezett lesz,
4: hogy... Nem is érdekesek a demokratikus szabadság jogai, de akkor, hogyha nem iszol vizet.
0: Vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a Paks azt mondja, hogy bocs, nem mérő, hanem bocs, mondjuk Nagy Ági, nektek nem adok áramot, mert most ti köcsögök voltatok. Hát ez milyen lenne? Akkor nem, teljesen meg lennék lőve, tehát akkor nem tudnék rádiót hallgatni, nem tudnék semmit csinálni.
4: Hát már egy sima mobiltelefonnál visszafordulok, ha otthon vagyok.
0: Pontosan. Ja. És amúgy ezen még nyugodtan lehet gondolkozni, de most csak ilyen egyszerűen felraknám, hogy péntek...
4: Ezt viszont értem, tehát amikor azt mondja, hogy még nyugodtan gondolkozhatok ezen én is fel vagyok háborúban. Azért folytatod a mondatot. Igen.
0: Hogy péntek 13-at szerveztétek ezt az egészet. Azért, hogy a szlogenetekben benne volt, hogy ugye felvidítsátok ezt a napot, de akkor ezek...
4: Mi vagyunk a legdepressziósabb műsor a
0: tímet. Vagy hát így, hogy így pozitívan túléljük ezt a napot. De hát ezek, akkor jó, bocs.
2: De és, minden napunkkal így van.
0: És én nekem az a kérdés, hogy péntek 13, ezek szerint nektek negatív.
4: Nekem vagy tudod, azért, mert az én Istenem, akit hiszek, mi emberek így a tenyerét egy szöggel, paf, paf, paf, pénteken átvertük, tudod? Pénteken például fekete lefellel leterítik a keresztet.
1: És gyönyörű az, hogy péntek van, hogy péntek 13, tehát reménytelen.
4: Az összes sorozatgyilkos ilyenkor mosolyog.
1: Ráadásul holnap Valentina, tehát ma még a kétségbeesés napja is van. Farsang is van, tehát újra emberek mászkálnak az utcán. Ráadásul még a rádió világnap is, úgyhogy gyönyörű ez a nap.
4: Ennyi hülyébb nap.
0: Szerintem teljesen jó. Én a péntek 13-ot azt én nagyon szeretem. Tehát én ezt mindig pozitívan nézek rá, és mindig így azt mondom, hogy ilyen.
1: De amúgy pont, amit mondtál, igen, ezért akartuk egy kicsit úgy megfrissíteni, és ugye a team műsorotokba behívni, ugye a mi kis preview, brui, ugye így. Igen, így egyik szépen. De tegnap este amúgy gyakoroltam, hogy kell kiejteni, mert mindig bajba voltam ezzel.
4: Brui,
1: úgy hívják a csapatot, mint a sörfőzésből jött, gondolom, a brewingból jött a szó. De mondd el te akkor, Marci, Ecsek a vendégünk. Igen, kössünk át rátok azért egy kicsit. A nevet magyarázzatok már meg. Biztos millióan kérdezték.
6: Persze, tehát én ennek a Pál Marci, a ügyvezetője a Bruinak, mert te itt Zoltán Gergő úri emberül, aki pedig összerakta ezt a gépet, amit lehet látni. Mi, amit csinálunk, tehát gyakorlatilag a tradicionális sörfőzést automatizáltuk a teljesen.
4: Csináltatok egy sörfőzőgépet, csak hogy jól érzed.
6: Igen.
0: Igen.
4: Én is szívesen főznék sört, biztos nem ez az első, hogy kell sörfőzőgépet csinálni. Hogyan csináltad meg? Vettél mintát, vagy hogyan? Miért tudsz te sörfőzőgépet csinálni, míg én nem?
0: Te is tudsz sörfőzőgépet csinálni, csak még nem kezdtél neki. Jelzem.
4: Ez a pozitivitás, amitől depressziós lesz.
2: És azért sem tudnál környezettudatos módon is.
6: Igen. Az ötletnek az alapja az alapjáraton a lustaság volt. Szóval maga a sörfőzési folyamat, ez egy hosszú folyamat, meg mocsokkal jár, meg mindenfélével. Úgyhogy mi lustamérnökök voltunk, ezért elkezdtük automatizálni, és hát ideig jutottunk.
0: Bepánikoltatok, hogy lehet, hogy vasárnap nem tudtok most már vásárolni sört, és akkor mi lesz?
4: De nem, feküdtetek el, egymást néztetek, azt mondjátok,
1: annyit hadd mondjak el előjáróba a srácokról, már pár éve ismerem őket, és volt alkalom attán néha, hogy eljárkáltunk így egy hosszabb időintervallumra Ecsekre iszogatni, és hát ezek a srácok, akik itt... Nem csak sör, nem csak
0: általában,
1: igen, és ami nagyon leírja ezeknek a srácoknak a kreativitását és az alkoholfogyasztást egyszerre. Ültünk egy meleg nyári napon fent a teraszon, és ezek a zseniális fiatalok kitalálták azt, hogy fú, most annyira stresszes folyton kivenni a hűtőből lent a bort, és összeinteni a szódával, és aj, de necces, meg lusták vagyunk. Felhoztak egy régi hűtőt a pincéből, és egy bruttó 2 óra alatt összedobtak egy fröccsgépet. Ami úgy nézett ki, hogy bedobták ugye a szódát, bedobták jó helyre, gondolom, a zöldség vagy mélyhűtő tárolóba a bort, erre már pontosan nem emlékszem, furtak egy lukat a falára, szépen megcsapolták. És volt egy olyan fröccscsapoló hűtőgépünk, amin még állíthattad is, hogy milyen arányban akarod a fröccsöt meg a szódát, mert hogyha nagyon nyitottad, akkor csak a bor jött, ha picit,
6: akkor csak a szóda.
2: De ez
1: kószakos.
4: Nem, csak hungarikum, nem? Az úgy tudom, hogy ez hungarikum. Ne, most komolyan.
0: Én voltam Guinness rekordos fröccs döntős ilyen actionen, és ott ittam a Guinness rekordos fröccsből. Yes!
6: Mi is ott voltunk egyébként.
2: Várjad, de most akkor keresem, hogy mennyire kell hozzá mérnöki elővégzettség, vagy képzettség az egész...
6: Az egész összerakáshoz. Nem csak a mérnöki.
2: Hát, hogy én most hiába vannak ilyen sörfőző készítés leírások, én nem tudom ezt sem, ugye? Tehát, hogy értem, hogy kell hozzá ilyen szintű...
6: Hát tapasztalat kell hozzá, hogyha te egyszer nekiállsz, akkor az első az biztos, hogy szar lesz. Ezt garantálom. A többiben meg szépen belejössz. Ez a gép ez pont azt csinálja, hogy te megveszed, belerakod az alapanyagot, lecsippantod az RFID kártyát, ami rajta van a recept, azt mondod, hogy start, és már főzi is a sört.
4: Pofátlan egyszerűnek hangzik, nem?
1: Na, akkor egy picit ezt bontolgassuk, jó, mert ez egy rohadt egyszerűnek
0: ez
1: hangzik.
0: Ez olyan, mint hogyha a Jackson család, emlékeztek arra a mesére, a Jackson család kb. Egy volt egy kis bőrönd, és abból lett egy autó. Hát ez ilyen majdnem olyan, hogy így kirakom, és tökéletesen működik, és kis helyen elfér, és így bőröndbe mikor lehet megkapni?
2: Az olyan gyors büfé, nem? Gyors büfészerűség, nem?
6: Gyors büfének én azért nem mondom.
2: Nem sejében vannak.
3: Mennyi idő alatt készül el a sör?
6: A sörli az körülbelül egy olyan 5-5,5-6 óra, attól függ, hogy milyen receptet
4: fölteszem. Tehát azért a gyors büfé...
2: Jó, azt mondom, hogy vállalkozom azt a
6: de azért ne értsük félre, mert akkor nem a kés sör jön ki belőle, hanem csak a sörli, és azt még utána el kell rakni, még utána parackozni kell.
4: De szóval. Mi az a maláta, az a sörli, vagy mennyire maláta az?
6: Hát az alapanyag a maláta, meg a komló, és akkor...
2: És a víz.
6: És a víz, igen.
4: Igen.
6: És akkor ezt különböző lépcsőkkel fölmelegítjük, ide-oda rakjuk, kiszűrjük, leszűrjük, forraljuk, lehűtjük, és akkor utána készen van a sör.
4: Te ott úgy látlak titeket, amit ott ti láboltok ott is méritek, nézitek, ugye? Igen.
2: Nem ők csinálják.
4: Mert ti csináljátok?
6: Nem kell csinálni, pontosan ezért csináltuk ezt a gépet, mert az volt a probléma a sörfőzés, hogy rengeteg időt vett el abból az időből, amit sör ivással tud megtölteni. Ezért muszáj volt valamit kitálni ezt az időt.
4: Lecsökkent előtt, igen. És akkor... Most már kezdem érteni, hogy tényleg lusták
2: vagy tovább. Halló, most úgy csináltok.
1: Szia, Herman vagy.
7: Jó napot mindenkinek, szervusztok, Cukros Simike vagyok. Egy olyan jó 20-25 évvel ezelőtt rengeteg házsörfőzde volt Magyarországon, aztán különféle adórendszerek miatt megszüntették. Ha nyilvánvaló ez valami kisüzemi főzde lesz, tehát én otthon, mit tudom én, 3-4 kiló malátából vagy akármiből én tudok magamnak főzni ilyen sört. Én erre ugyanúgy majd adót fogok fizetni, vagy ennek utána jártatok-e, hogy ez tulajdonképpen ezt a sörfőző készüléket, ezt ti árulhatjátok-e majd forgalomba, hozhatjátok-e? Uh-huh. És én megvehetem-e, mint nagyon-nagyon felhasználó barát.
6: Jó, akkor...
1: Köszi!
7: Na hallgatok, az én is elvágyom meg
6: mindenkit. Tehát tök jó a kérdés, amit feladat és egy csomóan szokták ezt tőlünk kérdezni. A kérdés igazából ott dől el, hogy te azt a sört, amit lefőző, el akarod adni. Ameddig te nem akarod adni, addig 1000 litert főzhetsz magadra évente, ez teljesen adómentes, bármikor megjátod a saját sört. Hogyha ezt viszont el akarod adni, akkor utána sok jogi dolgokat tudsz ütközni. Tehát ugye akkor bejön a jövedéki adó egy részről, másrészt pedig a jövedéki adóraktár. Ami most elvileg 20 millió forintot kell neked ahhoz betenni, hogy te ezt a sört el tud kezdeni árulni. Ugye most ezen dolgoznak, hogy ezt lejjebb vigyék, és reméltek pár éven belül ez változni fog, mint más országokban is. Tehát például Csehországban azért jóval könnyebb eladni a saját sődet, úgyhogy reméljük, hogy ez majd itthon is be fog következni. Viszont egyelőre azt tudom mondani, hogy ez a gépe otthon 1000 literig nyugodtan főzhet, sőt, és nem kell ilyesmi miatt aggódnod.
5: Tehát akkor a gép maga az konyhai nagy gép, mint egy mosogatógép, vagy egy mikrosütő.
3: Meg egyszerre hány liter sörlét képes lefőzni, vagy?
6: 20 litert.
2: 20 litert.
5: És kár volt belekezdeni, hát ezzel kellett volna kezdenetre. Hát de, az és milyen?
2: Hány fél,
5: 40 perc?
2: Hány fél recept van? Tehát, hogy
6: bármilyen fél receptet lefőzni. Szóval, hogyha mit tudom, a helynek ennek a pontos receptje megvan, és be tudod táplálni a gépbe, akkor...
4: Olyan sört isztok, amilyet akartok.
5: Mert te nem. Te is olyan sört.
0: Csak te többet fizetsz.
2: Hozzá receptet is? Vagy ez hogy jön? Tehát a receptet az honnan?
1: Igen.
6: Alapjáraton kétféle felhasználónak adtuk meg a lehetőséget, hogy biztos, hogy jól tudjon velem működni. Az egyik a nagyon kezdő sörfőző, a másik a pró. A kezdő az kap egy ilyen kis pakkot, abban benne van az összes alapanyag, abban benne van az RFID kártya, amit az előbb említettem, és azon rajta van a recept, és akkor nem is kell, hogy...
1: Ez egy
0: ilyen chip-es
1: kártya,
0: az a know-how,
1: amit a gép felismer, oda rakod mondjuk a gép, ez mint egy belépető kártya, rá van programozva a recept.
6: Pontosan, csak hogy
1: mindenki értse, nem mindenki high-tech ám.
5: De mindenki ilyen high-tech. Tilos rádió hallgatók a
2: leghigh-tech.
4: Mert benne van az elektronikában, csak belenyomod és nyomás.
2: Azt mondja, hogy bármennyi receptet be lehet rakni, ami nincs a kártya. Hát akkor hogy?
6: Nem csak kártya, most mondjad.
8: Ja, csak hogy a kártyára tudjátok, tehát a kártya az egy alternatíva, az azért van, hogyha tényleg még annyit se akarsz bajlódni, hogy kikerest a gépen, hogy melyik receptet akarod éppen lefőzni, az RFID kártya éppen azt a receptet tartalmazza, amelyhez megrendelve hozzá.
0: Aha, az egy-egy recept.
8: Ez az amatőr felhasználóknak van. A prók ugye inkább saját anyagokkal főznek, és mi azt nem is akarjuk tőlük elvenni. Tehát mi sok támadást kaptunk prófőzőktől, hogy kinyírjuk a házi sörfőzés örömét. Nem nyírjuk mi ki, mi konkrétan kivesszük az unalmas részét, és megtartjuk a fán részét. Mm.
1: Közben, bocsánat, körbe mutogattam mindenkinek képen, hogy az, aki szürke dobozocska, nem, a többieknek, srácoknak mutatom, hogy hogy kell ezt elképzelni. Ezt
5: amíg nézegetek
4: a képet, egy hifi rádió.
5: Konkurencia van-e? Mert azért Kickstarteren meg itt ott lehet látni ilyen kezdeményezéseket.
8: A világon két másik cég van, akik igazából hasonló terméket sikert összerakni, mint amilyen.
0: Előttetek vagy utánatok?
8: Előttünk, hát körülbelül azután pár hónap, hogy mi, nekünk jött az ötlet.
0: Ez a kollektív tudat.
8: Igen,
0: ti is leszívtátok az infót.
8: Igen, mi is azt néztük, hogy a világ több részén hirtelen.
0: Igen.
8: Ugyanakkor pattan ki a fejéből. Nagyon
1: kell, mindig elszere volt lusta nagyon, igen.
0: Itt az ideje, hogy a kollektív tudatból lejöjjön a földre a sörfőzés tudása.
5: Halló,
1: szia!
9: Jó reggelt, a Golyos vagyok. Nekem egy nagyon gyakorlati kérdésem van. Mondjuk délután 4 órakor kezdődik a Real Madrid meccs, és várom a haverokat, mondjuk mit tudom én 4-5 havert várok, és hogy délután 4 órára, vagy mondjuk 3-4-re, mire a műsor kezdődik, addigra hideg sör legyen ott előttünk, akkor mikor kell elkezdenem nekem ezzel foglalatoskodni? Tehát mi az az első időpont, amikor már az a sörfőzés jegyében?
4: Várjál, Real Madrid szurkolónk nem biztos, hogy elmondja.
9: Jó, oké. Ha nem kívánt részt tőled, ja. Jó, elnézést kérem. Hallgatom a műsort, sziasztok.
1: Köszi. Na igen, tehát, hogy akkor ez összesen, ami fogyasztható. Mikor kell előtte elkezdeni?
6: Hát mondjuk egy hónappal előtte.
1: És már a lustaság miatt, hogy gyorsan meglegyen.
6: Na jó, de közben csak várni kell, szóval utána közben már mit tud csinálni az ember, nem kell ott állni a főzőedény fölött és kavargatni az egészet.
1: Tehát az érlelés miatt.
6: Igen, tehát sajnos.
4: Ez a gépetek, ez találmány, vagy csak jól működik?
2: Szabadalmaztatva?
6: Nincsen szabadalmaztatva, egy-két része lesz szabadalmaztatva, az egészet nem tudjuk leszabadalmaztatni.
2: És ki a célcsoport? Tehát kik veszik?
0: Hát szerintem
4: mindenki. Várjál, próbáljuk együtt megválaszolni.
2: Nem, mert úgy értem, hogy ki az, mert van ugye a házi sörfőzők, akik kereskedően forgalom is árusítják, van akik a sima sörfőzők, mint én, aki csak így megveszi a boltban, meg a kocsmában.
0: Tényleg.
2: És te ki, mi egyik az a célcsoport, aki ezzel, tehát aki, valami a kettő közötti szegmens, nem?
8: Mielőtt még elugornánk ide, én még hozzátennék valamit az előző telefonához, az, hogy ugye ez a körülbelül egy hónapos várási idő, az azért van, mert az eresztési időszaka a sörnek, ezt sajnos nem olyan lehet kikerülni. Ugye ezt úgy lehet kompenzálni, hogyha az úriember másnap már a haveroknak sört akar, akkor egyszerűen előre tervez, és akkor meg tudja azt csinálni, minden napra legyen sör. Kérdésedre válaszolva pedig, nekünk a célcsoportunk az inkább külföld, tehát Nyugat-Európa, Amerika, Új-Zéland, Ausztrália és
5: Skandinávia. Írd körül, mert ez
4: nagyon a marketingben.
2: De akkor a második
5: hír. Marketingben ez nagyon...
8: Hagyjátok, hogy végigmondjam.
4: Úgy könnyű.
8: Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy azért nem csak meg kell mondani, hogy hány éves, de azt is, hogy hol van, de azért az is fontos. Nekünk a célcsoportunk az kb. 20 és 50 év kor között van. Ezek általában olyan emberek, akik vagy már főztek, csak pár éve főznek, vagy pedig megvan bennük ez a hajlam, hogy főznek, tehát hogy jobban mozognak a sörhöz, mint egy átlag ember, úgymond. Emellett egyébként mi sok megrendelést kaptunk külföldi éttermektől és bároktól is, valamint, ami még érdekes, hogy shared office-okban ilyen saját céges. Sokan akarnak.
5: Shared office, olyan iroda, ahol egy helységben több apró cég.
0: És használ egy nyomtatót.
5: Egy nyomtatót.
0: Egy bejáratot. Egy WC-t.
8: Ami például érdekes, hogy a Wirednek például van egy ilyen saját automatája. Csak nem tőlünk, mert mi akkor nem voltunk, de...
5: A Wired egy híres kütyű magazin.
4: Köszönöm, köszönjük. Is köszönjük, tehát többen vagyunk az infót.
1: Egy picit arra menjünk rá, hogy azért ti egy olyan kis magyar csapat vagytok, akik kitaláltatok valamit, most azt hagyjuk. Tehát innovatívan azért kitaláltatok valamit, elkezdtétek, megcsináltátok. Ennek a folyamatáról egy kicsit beszéltek, hogy honnan kezdődött, és hol vagytok most, tehát, hogy milyen relevancia itt vagytok a rádióban.
0: Hova szeretnétek eljönni?
8: Hát ugye minden nagy ötletnek a forrása a sörözés, vagy egészséges szintű alkoholbevitel, az nem segíti a kreativitást.
0: Tudjátok, hogy bebizonyították, hogy a sör hosszabbítja az életet? Tényleg be van bizonyítva, hogy
4: összekemeltek.
0: És viszont bebizonyították a kávéról, hogy ez megrövidíti az
4: életet. Nézd meg Robespierre, milyen korán meghalt, ugye? Álló kávé.
1: Tehát ittatok rendesen valahol.
8: Igen, tehát kávé után megkérni két sört, hogy akkor...
0: Igen, legyen balansz.
8: Igen, tehát nekünk ez úgy volt, hogy én kint voltam Dániába, és egy nyáron hazajöttem, Andris pedig már régebb óta főzött otthon sört, és hát ugye mi az össze szoktunk járni sörözni, úgyhogy át is mentünk hozzá sörözni, és megkóstoltuk a sörét, ami tényleg egész jó volt, úgyhogy elkezdett érdekelni, hogy hogyan is zajlik ez a sörfőzési folyamat. Akkor lenyomott nekem egy 15 perces, nagyon unalmas, hosszú monológot, hogy akkor hogy is néz ki ez a sörfőzés. És akkor
4: de azért láttam, jó, hogy egyik kötök tudta.
8: Hogy akkor én otthon azért ezt mégsem biztos, hogy így csinálnám, mert az elején úgy voltam, hogy tök jó, akkor én sem csinálok sört, mert tök olcsonként, tehát én 60-80 forintból tudsz létre sört csinálni. Viszont megkérdeztem, hogy nem lehet ezt valamennyire automatizálni, nekem annyi időt töltem. Tehát sört főz, akkor 6-8 órát ott vagy a konyhában, és utána meg egy 3-4 órát takarítasz.
4: Az
8: annyira, tehát nagyon időigényes, és nem mindenkinek van erre ideje. És megkérdeztem az Andrist, hogy nem lehetne ezt automatizálni, és akkor mondta, hogy az első 3 órát már le is automatizálta, hogy mindig nem az igazi. És akkor jött a kérdés, hogy nem lehet ezt az egészet egy dobozba belakni. Tehát képzeld el, hogy megnyomod a gombot, és akkor utána ezt süd anélkül, hogy egy komolyabb befoltot is belevinni, és mondta, hogy igazán meg lehet csinálni. Úgyhogy akkor neki is álltunk, hogy mi magunknak csináljunk egy ilyen gépet, úgy, mint még a fröccs gépet, hogy nekünk ilyen legyen. Aztán útközben rájöttünk, hogy igazából erre egy baromi nagy piacidés van a világon.
5: De ez egy olyan műsor, ahol lehet betűszavakat mondani, és akkor hogy sikerült leautomatizálni, milyen környezetet használtok, milyen
4: eszközöket. Ő is mérnök, vigyázzatok, úgy kérdezik.
5: Vagy olcsó lett az Arduino, és akkor már lehet vele sört főzni, mert...
8: Vagy... Hát az egésznek alapja az tényleg egy Arduino volt, a legelső prototípusnak. Mert hát az egész sztori igazából ott kezdődött, amikor a Marci, ő leadta a jelentkezőt a Venture Cap nevezetű Dán startup verseinre, és akkor visszajött, hogy bekerültünk a döntőbe. És akkor abba a jelentkezésből leírta, hogy készen van a prototípusunk. Nem volt kész.
4: Biztos volt a
8: fejlesztés alatt volt, de nagyon közel volt.
5: De ezt nem is olvasták el, hogy elkezdték olvasni, hogy sör, bekerült.
8: A Venture Cap-ról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon komoly verseny, tehát a hihetetlen nehéz bekerülni, nehezebb, mint itt az összes kelet-európai verseny.
5: De mindenki ilyen fura dolgot akar vinni. Robotokat, meg szoftvereket, meg ezért. Sör, az egyszerű.
8: Hát igen, de azért volt nekünk érdekes az a Venture Cap, mert az, hogy ezek a profik azt mondták, hogy ebben tényleg van potenciál, azt jelentette, hogy tényleg van tele.
4: De egyébként megindult a fantáziátok, láttátok a hajót, amit vásároltok a tengerre?
0: Látják, hogy sok embert vissza a sörtünkkel.
8: Tehát ezt megelőzte egy piackutatás, én megkérdőjéveztem azokat a célcsoportokat, amiknek arra tartottunk, hogy vennének ilyet.
0: Tényleg kíváncsiságképpen miket kérdeztetek kérdőjében?
8: Hát azt nem fogom elmondani, mert ez elég hosszú idő. De lényegében azt próbáltuk kideríteni a kérdőívből, hogy először, hát a legfontosabb része nekünk az volt, hogy a célcsoportunk azok a házi sörfőzőke, vagy azok, akik nem főztek még sört, de hajlamosak lennének rá. És kiderült, hogy sokkal több ember lenne azok között, akik nagyon szereti a sört, de még nem főzött, mint azok, akik már főznek otthon sört. Ennek az oka egyszerűen annyi, hogy az ember egy után szokások hívja ezt is, és ő már így megszerette ezt, hogy akkor mindent kézzel csinál. Szerintem ez teljesen értető dolog, és mi ezt nem is akarjuk elrontani. Viszont emellett meg szeretném megadni az olyan embereknek, mint mondjuk én, akinek nincs annyi ideje, hogy 12 órát ott legyek a konyhában, de viszont tökre szeretem az ilyen kreatív dolgokat, meg új dolgokat csinálni.
6: meg a sört is, így akkor legyen meg a lehetőség annak, hogy én is tudjak otthon.
0: Na például én ezt tök fenntartatónak tartom, mert így visszamegyünk mégis valahogy a gyökerekhez, tehát hogy magunk csináljuk a dolgokat, de használjuk az újításokat, a technológiai lehetőségeket, amiket már mi így felfedeztünk, és itt vannak körülöttünk, és ez az, ami szerintem a jövőnek az útja, hogy picit visszamenni.
4: Én is azt mondtam a bíróságon, amikor elültettem a vissza szeretnék jutni a forrásokat.
1: A nyilvánába.
5: De azért érzitek, hogy kerülik a technológiai ízét. A technológiára csak azért kérdeztem rá, hogy lehet tartani, van egy ilyen konzisztens eredmény, amit a receptúra tud tartani, mert azért a sör az egy érzékeny. Itt a pálinka.
1: Hello.
7: Szervusztok, Cukros Imike vagyok, ha nagyon sokat telefonálok, akkor szóljatok is.
5: Akkor nem veszlek föl, Imike.
7: Felizgultam, tudjátok, a sörre, mert ez nagyon jó. Egy olyan gyakorlati kérdésem lenne, hogy amikor én kenyeret sütök otthon, és elmegy véletlenül az áram, akkor a kenyérsütőgépbe tönkre megy az előkészített kenyér. Uh-huh. Ebben van-e akkumulátor, hogy tudja folytatni onnan magát a metodikát, a készítését?
0: Nem jó tudom, kérdés, jó kérdés, jó kérdés. Válaszolunk is már is rá. Köszönjük.
7: Oké, ha sok vagyok, szóljatok, és akkor...
0: Jól van, változtas nevet, és akkor... Hello. Ez jó kérdés,
8: hát, jogos kérdés, de azért feltételezzük, hogy most így a mai napon, vagy a mai időkben azért nem megy el az áram minden nap.
0: Na látjátok? Ezt is alapnak veszitek.
6: Nem, egyébként. Tehát
1: akkor mindig ki agregátorral
6: fűzze. Gép tele van szenzorral.
0: Napelem.
6: Akkor szól neked gépkült hibaüzenetet. Gondolkodunk egyébként olyan, hogy esetleg ilyen plusz megoldást, hogy az a baj, hogy ez, hogyha beteszünk egy akkumulátort ebbe a gépbe, akkor egy csomó más problémán fog abból adódni. Mint szállítással, mint sok
0: mindenással. Mert annak van is ára.
6: Iodós aksik most már veszélyes akármi csodának számítanak, és hogyha x darab fölött szállítasz, akkor olyan, mintha atombombát
5: hát szállítanak. Persze, hogy veszélyes, tele van kadmium.
6: Így van.
0: Legegyszerűbb azt ajánlani a felhasználóknak, hogy vannak ilyen biztonsági tápegységek, ezt hogy hívják? Amit így a
8: szünetmentes
0: tápegységet kell használni, és pont.
8: Mondjuk egy elég izmos szünetmentes táp kell hozzá, de azért megoldható.
5: Tényleg, energia.
1: Pontosan. Mennyit fogyaszt egy ilyen?
5: Igen, napelemmel működhetető. Egy liter sörre gazdaságosabb, mint a borsodi.
8: Gazdaságosabb, mert alapanyagokkal, rezsivel, vízzel, mindennel együtt olyan 70-80-90 forintra jön ki per fél liter.
5: Szerinted ennél drágább, vagy ennyibe kerül a nagy üzemi sör?
0: Hát ott azért többen benne kell dolgozni, tehát ott abban még benne is.
8: Az biztos, hogy drágább.
4: Te, én veszek mindegyik drágább annál, amit mondott, ne viccelj.
5: De a gyártás maga, mert most ez csak a gyártás, nem kell elszállítani.
4: 200 forint körül van a sör.
5: Jó, de akkor ne a borsodihoz.
4: Nem fél liter, várj, mert fél liter,
5: azt mondtad. Kézműves sör.
8: Igen, fél liter.
4: Ne viccelj, mindenképp olcsóbb akár.
8: De nem, hogyha kézműves sört akar venni az ember,
4: az meg 500 forint.
8: Ez
0: csak az
4: állam, a igen.
0: Ami sör kijön nektek az egységből, mármint ebből a szuper tech dobozból, az inkább hasonlít a kézműves sörökre, vagy inkább hasonlít mondjuk a lágernek hívják, amik ilyen egyszerű hagyomány, nem hagyományos, hanem amit itt kapunk, mondjuk soproni, borsodi, stb.
4: Mondja egy rendes sört a kozerre hasonlít, hogy mire hasonlít.
8: Az attól függ, hogy milyen receptől.
0: Tényleg csak a receptől függ? Semmi mástól?
4: Olyan, mint a kajat.
6: Attól függ az egész. Mi alapjáton tradicionális házi sörfőzés.
2: Ezek a receptek elérhetőek bárkinek?
6: Hozzátok le. Rengeteg recept van elérhető. Több mint 200 recept.
4: Hány televíziós anyag készült rólatok?
6: Sok, nem tudom.
4: Igen?
0: És tényleg a megvalósítás útján azt még nem fejeztük be. Hol jártak? Mert tudjuk, hogy pályáztatok ugye erre a nem tudom mi volt, ez a fedezzünk fel titeket.
4: Valami angol szót mondtak ott, fetcher, fedding, nem tudom már.
6: Ja, a venture cap az egy elég
0: legis. Ja, venture, de jó voltak a betűk, igen.
3: Hogy nagyjából ott tartunk, hogy van egy prototípusotok, lehet, hogy már van több gép is, de hát mikor lesz ebből valóság, sorozatgyártás?
6: Ott lehet, ez a venture cap, hittem, ez 2013 végén volt, most 2015 elejét írunk, tehát ez
1: elég
6: régi dolog. Hát fedd le, most akkor sokáig itt fogunk ülni, mert na, sok mindent
1: történt. Jó, fel egy régit vagyok, mondjad.
6: Jó.
4: Igen.
7: Sziasztok, nekem nem egy kérdésem ezzel kapcsolatban, szeretem a sört, az ízt, az aromát, lehet ilyen szobizmus irányba elvinni ezt a dolgot, hogy barna, meg karamell, meg én egy dolgot hadd mondjak azért, a minden férfi szívem mélyén ott van ez az egyetlen kis pici apró szó, ami az egész dolgot meghatározza, felesleges ezt elkerül, hogy ezt úgy hívják, hogy alkohol. A lényeg az, hogy általában 3-4-5 fokos alkoholok vannak, aztán valami tigris, meg nem tudom, ilyen Batman sörök vannak hét, meg mi van, ha én azt akarom mondani, hogy nekem jó a kőbányai világos szintű sör, amit otthon megcsinálok, de azért de jó lenne 11 fokos vagy 13 fokos legyen. Megiszok fél litert, aztán megyek, busulok egy jót, tehát ne legyen az, hogy 5 fokos legyen. Erre válaszoltok, köszönöm, jó adást!
0: Amúgy jó kérdés, mert én mondjuk a Triple X meg a Six Fingers az, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ezeknek nem 5-6%-os az alkohol.
6: És én aztán, hogy Triple X az nekem is az egyiket.
0: Ugye? Hú, én is imádom.
3: Ez is megoldható? Ezzel a géppel?
6: Igen, mert elefántsőt.
0: És hogy oldjátok meg, egy kis vodka bele, vagy mi?
6: Nem. Hát maga a főzés változik egy picit, az alapanyag több lesz benne a sörléhez kép, vagy a vízhez képest, amit beleraksz.
8: Ez a cukortól függ, tehát a különböző félcukrokból mennyi van benne ebbe a lébe, amit a végén megkapsz, mert ugye van egy adott cukor, és az alakul át alkohol, tehát ott az alkohol erősség az.
6: És minél cukrosabb a sör, de annál van erősebb lesz.
2: De minél több cukor kell, annál több alapanyag kell, nem?
6: Igen, ez így van. Triple X-e, mondjuk 2 forint korsó.
0: Igen. Tehát akkor a kezdő pakkotok, az például lehet olyat csinálni rajta, hogy én mondjuk az A receptet szeretném, és 7%-os alkohollal, tehát be tudom állítani, hogy 7%-os alkohol legyen, vagy már az a receptben benne van.
4: Tiszta mézga Géza, mert nem?
8: De most akkor az amatőrről beszélünk, akik mondjuk én szeretném akkor ezt az A-típusú sört megcsinálni, akkor én, amikor már kiválasztom ezt az A-típusot, akkor én már ott látom az alkohol fokát, és azt szerint a keserűséget.
1: Igen,
8: ezt
1: ki a receptet.
8: És ehhez kapom hozzá a megadott alapanyagot, mert ugye az erőssége függ attól is, hogy mennyi alapanyagot használsz, ezért azt már előre megkapod, hogy lássad.
0: Jó, tehát akkor a receptben benne van már, szuper.
2: Amúgyatok pár szóba, hogy mi történt? 13 óta jut.
8: Igen.
0: Zene
4: most
0: után.
4: Most rájön, fiatal koromban azt csináltam, amit ti, csak én a sörből dianet beleöntöttem.
0: Na, üdvözlünk mindenkit itt a Planet Errorban, azaz a fúziós műsorunkban a Hontén és Hannásokkal. Vendégeink a sörfőző brigádunk.
1: Brui kis csapatunk,
0: amúgy tényleg az SZIA bevallásakor gondoljatok ránk, és az 1% adatokat nagyon szívesen fogadjuk.
1: És akkor ott tartottunk, hogy meséltek arról a nagy ugrásról, hogy,
2: igen,
1: hogy
2: ezt
1: a kis, igen, a találmányatok az, hogy jutott el idáig.
8: Igen, tehát ugye beszéltünk már a Venture Capos dologról, ez volt 2013 vége, 2014 elején. Itt végül is kell második helyezést elérni 350 csapatból.
0: Ki lett az első?
8: Az első az egy ilyen bicikli lopás gátló lett. Mert ugye
4: csak nem a Tomcat. Elnézést kívánok.
8: Igen? Na tehát Dániában egyetlen egy dolog valami népszerűbb, mint a sör, az a bicikli. Így történt ez. Viszont annyiban volt jó ez, hogy rengeteg kapcsolatot sikerült kint gyűjtenünk, és tényleg nagyon sok pozitív visszajelzést kapjon, amiből tovább tudtunk menni. Ugye erre a versenyre már kész prototípusra mentünk, tehát ugye ez itt közben elkészült, sikerült megtartani. Egyébként tök jó volt ez, hogy volt egy deadline-unk, mely nagyon sikerült megnyomni a fejlesztés részét. Ez követte azt, hogy hazajöttünk, és akkor...
4: De anyád, apád támogat, vagy hogy megnyomjátok a fejlesztést? Tehát ki család támogat, vagy ti magatokat?
8: Mi magunk, tehát megnyomjuk a fejlesztést, az azt jelenti, hogy több időt szántunk.
4: Jó, önkizsákmányolás fokára voltunk kíváncsi.
8: Ilyen nagyon minimális budgetben vettük össze az első prototípust. Nem tudom, hogy van-e arról fönt kép a Facebook oldalunkon, lehet, hogy van, de az érdemes megnézni, mert kicsit másképp néz ki, mint most a végleges dizájn. Na igen, tehát ez követte az, hogy voltunk itthon a Startup Springen, ahol első jelzést kaptunk, utána voltunk a Startup Salon a Budapesten, ott is a legjobbak között végeztünk, és utána voltunk Berlinben, a Next Berlin konferencián beválasztottak minket a 8 legjobb startup közé, és közben pedig folyamatosan ment a fejlesztés. Arra rájöttünk útközben, hogy az a kezdetleges dizájn, amit mi elképzeltünk, az termékként nem állja meg a helyét. Így voltunk olyan szerencsések, hogy amikor egyik este mond, ilyen csapatépítés volt az egyik budapesti kocsmában, akkor belefutottunk egy volt évfolyamtársunkba, aki éppen ipari formatervezőként végzett, mint kiderült,
6: és tök jó ötletei voltak arra, hogy milyen irányba vigyük el ezt a dolgot. Úgyhogy akkor egy bővült a csapat vele, meg közben Attilával is, aki a gyönyörű logóját csinálta a Bruinak, illetve az egész megjelenését. Majd ezt követte az, is volt már nehéz visszaemlékezni, hogy május-június végére elkészült az a kinézetű elképzelés, ami már termékként is megállja a helyét. Ez rengeteg mérnöki problémát hozott fel, hogy ebbe a dizájnba be tudjuk tenni ezt a rengeteg technológiát, amit ebben van a gépbe. És ez,
1: tehát,
6: ez,
1: hogy abban a szépségben legyen szép is, de legyen hatékony is alatta. Tehát...
6: Igen, ugye a cél az volt, hogy ezt a gépet bárhova büszkén kitehesse az ember. Ugye, hogyha
0: tehát látod, násufniba legyen eldugva.
6: Igen, látod, az ilyen házi sörfőző felszerelést, az nem annyira appealing, hogy te azt kitedd otthon a konyhába, vagy a nappali, vagy ilyesmi, meg valószínűleg a barátnő vagy feleséget ki is nyílna, hogyha ezt megpróbál megtenni.
3: Ha csak nem szereti a sört.
6: Ha csak nem, igen. De ez a gép, ez pont ez a lényege, hogy kinézetre is, meg méretre is bárhol elférjem. És ez a gép, ez kb. Nyár végére lett kész, ez a prototípusunk, úgymond a végleges prototípus a végleges termék előtt, ugye most jön az a verzió, ami már a gyártható, tehát ez az a gyártás technológiával készül, mert gyártani is fogjuk azt.
0: Most már egy elég sok prototípusról beszéltünk, ahogy én hallom, erre viszont már nektek volt még pénzetek, vagy valahonnan szereztetek erre pénzt?
6: Igen, ebbe a saját pénzünket, ami volt, azt így beleöltük, ugye jó darabig azért ezt mellékállásba csináltuk, és júniustól kezdve kezdtük el full time-ba.
4: Ez a fő foglalkozásotok most már?
6: Most már igen, június óta ezt teljes állásba csináljuk mindannyian, tehát most már hatan vagyunk, akkor még öten voltunk, és mindenki felmondott, amit csináltam.
1: Azért kemény.
0: Bíztak a dologban, akkor ezek
6: annyira
0: szerint.
6: Szerették annyira ezt a projektet, igen, meg az a tök jó csapat állt össze, tehát a csapat az nagyon-nagyon fontos, és mindenki annyira elhivatott volt, hogy annak ellenére, hogy mondtam srácok, hogy januári pasznak biztos lenne a fizetés, mégis azt mondták, hogy de ők ezt akarják csinálni. És itt sikerült az, hogy akkor nyert.
4: Első fizetés mikor volt?
6: Az most volt, nemrég.
0: És milyen sörrel ünnepeltétek meg?
6: Januárban.
10: Hát a sajátunk.
6: És
0: akkor hol jártok most? Lehet már a piacon kapni, bárhol mondjuk bemegyek így a valami Tesco, Ocean, stb. És ott van kint kirakva sorban.
6: Tesco meg Ocean, de valószínűleg nem fogsz tudni ilyen gépet venni, később sem. De ezt majd még meglátjuk. Annyit kell tudni, hogy amikor mi meglettünk ezzel a végleges prototípussal, akkor mi csináltunk crowdfunding kampányt. Ez sokáig filosztunk a Kickstarter vagy Indiegogo, mi végül az Indiegogot választottuk. Ez egy külön műsor lenne az, hogy miért, már rengeteg dolgot kell ilyenkor számításba venni. Ezt december elején sikerült végül elindítani, nagyon sokat csúsztunk a videó készítése miatt, meg sok minden más miatt. De nagyon sikeresen sikerült indulni, tehát mi amikor feladottuk ezt a kampányt az első órába, már több mint a 10%-a kitűzött összegnek összejött.
0: Tehát a kampánynak mi volt a célja?
6: A kampánynak az volt a célja, hogy összegyűjtsünk pénzt arra, hogy el tudjuk kezdeni a gyártást.
0: Sorozatgyártásban?
6: Igen.
0: Tehát ezt ti akarjátok magatoknak csinálni.
1: Annyit azért mondjunk el, hogy ez a kampány, amiben belekezdtük, hogy ez egy közösségi finanszírozás, tehát hogy lényegében ugye tehát hogy hasonlóan működik, mint mondjuk a Tilos, amikor ugye az SZIA mondjuk az 1%-át szeretné felajánlásra ugye elkérni az emberektől, ez ugyanúgy működik.
0: A kormánytól kéri már el, bocs.
1: Így van, hogy az emberek ugye oda ide ajánlják, tök jó, hogy mondtad, de hogy a közösségi gyűjtésnek, adományozásnak, tehát hogy más emberek, akik úgy gondolják, hogy jó ez a projekt, azok támogatják ezt, tehát ez a kampány volt.
6: Igen, tehát az a crowdfunding az a legújabb finanszírozási formája annak, hogyha te egy ötletből céget is akarsz csinálni, és azt szokott, hogy ez a biznisz menjen rendesen. Ez arról szól, hogy ha van egy ötleted, vagy terméket, szolgáltatásod, legyen az bármi, te erre a platformra fel tudod tenni, és megmondhatom ennek, hogy srácok, mi ezt csináljuk, hogyha tetszik, akkor egyszer segítsetek meg ki minket, hogy ez létrejöhessen. És ez azért valami a jó dolog megy, az, hogy nem kell adnod részesedést a cégből. Kettő, az pedig ez egy tök jó lehetőség arra, hogy validáld a terméket, és hogy lássad azt, hogy hol van a te célközönséged. Mi egyébként ez nagy része is volt annak, hogy miért ezt a finanszírozási formát választottuk.
0: És mi lett a végeredmény? Mi volt a célotok?
6: A célunk az 100 000 dollár volt.
4: Minden megy, utálom őket. Szörnyű. Igen.
6: Sikerült majd fel, kicsit több, mint megduplázni 222 000 dollárt. A kampány végére. Ez egyrészben tök jó, mert így több pénzünk költ egy gyártásra, másrészt pedig tök jó, megmutatta, hogy tényleg van szükség egy ilyen termékre. A mi termékünk azért viszonylag drágább kategóriába esik, főleg itthonról nézve, és így láthattamba az, hogy emberek hozzájárulnak ehhez, és tényleg adnak annyi pénzt, hogy akkor később kapjanak egy gépet, az egy hatalmas dolog.
0: Mm-hmm. Van egy telefonálunk. Hello, hello!
1: Szia, adásban!
10: Hello! Sziasztok! Hát egy legfontosabbat nem mondott a fiatalember, két okot mondott, hogy miért jó ez a finanszírozási forma, de hát a harmadik az, hogyha ugyanezt a pénzt banktól kéred kölcsön, hogy el tudja indulni, akkor ezt vissza kell adni. Ezt meg nem.
0: Nem? Ez így van? Akkor valós?
6: Hát ez egy érdekes dolog, tehát ugye az érdekes része szerintem az, hogy nem kell részesedést kiadni azért, mert a mi esetünkben
10: hát így fogalmazhat, igen,
6: vonni. A bankos dolog ugye az a leghagyományosabb finanszírozási mód. Ezt a pénzt nem kell visszaadnod, tehát nincs olyan elkötelezettség, hogyha te nem teljesítesz valamit, akkor azt vissza kéne adnod. Viszont mi azért úgy gondolkodunk, hogy nekünk ezt mindenképpen teljesíteni kell. Tehát itt az emberek nagy része az adott pénz, hogy ők kapjanak majd egy

0: Én erről kielintézi azt, hogy a karbantartás és a javítása az megoldhatatlanná váljon, de ezt csak úgy viccesen mondtam. Szerbusztok, minden jót!
1: Minden jót. Vagy éppen azt csinálja meg, mondjuk a designer régen volt, hogy úgy tervezett a gépet, hogy ne legyen benne semmilyen lyuk, mert akkor tuti, hogy abban egy csík fog landolni. Tehát így régen még így az orosz időszakunkban ez egy alap volt, hogy gyerekek nem szabad olyan gépet termelni, vagy tervezni a bármi.
2: Ne legyünk ilyen nem viszik, az ipari forma tervező is mérnök. Csak
3: zárójelben. Igen, ezzel kapcsolatban nálunk is vannak a mindennapi oltások, oda visz egy tervező és a gépészek között. Úgyhogy.
4: Még egy mondatot arról, hogy akkor jelenleg, ugye mondtad, hogy úgy lehetett, hogy úgy lehet elérni, hogy befektettek ebbe a kampányba, ugye beleszálltak, és akkor azok az emberek már előrendelték, úgymond. Mostantól mondjuk én hogy jutnék hozzá egy ilyen géphez? Most és itt van előttem a laptop, és mennyiért?
5: Mert ő tanuló.
3: Igen, ez a kampány, amiről beszéltünk, ez január végén lezárult. Most azon dolgozunk, hogy újra megnyissuk majd az előrendelési lehetőséget. Ez vagy egy hónapon belül, vagy valami hasonló időszakon belül fog megtörténni, és akkor lehet újra venni ilyen gépet. Ez azt jelenti, hogy ha te ez alatt fogod megvenni, akkor ugye az elsők között lesz, akik megkapják, viszont azok után fogod megkapni, akik az Indiegogo kampányát tették meg. A gép az $1,600 volt az Indiegogo kampány alatt, valószínűleg körülbelül ilyen ára lehet számítani.
5: A fordítsátok le nekem, az mennyi magyar?
4: 400 000.
3: Hát azt a visszamarok, mozog a forint.
5: Úgy. Nem én vagyok a célcsoport, jó, csak ezt akartam.
1: Viszont legyen, mondjuk vagyunk hárman, négyek barátok, vagy egy család, és akkor veszünk
5: ne, egy gépet. Vegyenek a gazdagok, van pénzük, rossz az ízlésük, mindenük rossz. Itt az idő, hogy felnőjenek az ilyen dolgunkhoz.
1: Ja, igen. De azért, hogyha összefogunk, akkor lehet, hogy mondjuk megéri, hogyha meg kiszámolom, hogy én körülbelül mennyi sört iszok egyáltalán évente, mondjuk egész sokat szerintem, akkor lehet, hogy mondjuk a négyen összefogunk, akkor simán megérni, és két éven belül megtérülne az egész, de nem fontos csak a megtérülést nézni, amúgy nagyon fontos.
5: Vannak alkoholista barátaim, akiket meg tudnál győzni ebben a dumával.
1: De nem fontos csak a megtérülést nézni, mert alapból, hogyha megtehetem, tegyük fel, van annyi pénzem, akkor miért ne tenném meg ezt, és miért ne vennék magamnak egy ilyen gépet, és én azzal otthon elszórakozok, és elmondhatom, és a barátokat megvendégelhetem, meg saját magamat megvendégelhetem, és amúgy ezt a logikát követve bárki, hogyha bárki megteheti, mondjuk napelemet vesz magának, vagy napkollektort, vagy valamit beépít, ugyanígy. Nem azt kell nézni, hogy akkor most hú, ez 10 év alatt fog megtérülni, és akkor lehet, hogy már bele se kezdek, hanem egyszerűen, ha megteltem, akkor még nem. Miért ne tenném meg? Akkor miért ne?
5: Föl marketingesnek, nem?
6: De hát a megtérülés... Én értem, azt a megtérülést értelmeztetlenek találom.
5: Szerintem most is értem,
1: kiszámoltam. Valaki
5: vesz... Egészségesek is, egészségesek lesznek.
1: Pont amikor autóhoz például nem tudom, milyen felnit veszel, akkor sem gondolkozol, hogy úristen, ez a felnit nekem mikor fog megtérülni. Sosem gondolod, de én mégis megveszed, fúj, drágán.
6: Ezt tudjál állásfoglalni, azt tudnod kéne, azt jutunk a sört, szóval miért iszol a sört, és milyen közegbe. Tehát, hogyha csak otthon iszol a sört, és az a megtérülés, mert láttam, az ember többsége kocsmákba iszik, még nyilvános helyeken. Tehát, hogy olyan szempont, ezért szerintem értemetlen a megtérülésről beszélni.
1: Mert ez, jó, én csak ezen is át akartam vinni, hogy az megtérüléssel fontos gondolni.
6: Ez egy életérzés lehet, hogy nem tudom.
7: Igen, még ahhoz, hogy mondjuk így megtérülésről is beszélhessünk.
5: Jó, megyünk a utoljára, de aztán tartanunk kell ám a...
4: Igen, mennünk kell utána. Szia adásban!
0: Sziasztok! Bocsánat, lehet, hogy beszéltetek erről, csak én nem figyeltem, de hogy ezzel a szerkentyűvel milyen sört lehet főzni? Már úgy értem, hogy lehet-e különféle típusú, fajtájú söröket?
1: Egyszerűen vagy... válaszolva, igen.
0: Tudok vele ipát is főzni, meg mit tudom én, barna
1: sört? Felső erjesztésűt, alsó erjesztésűt, és mindent tudsz főzni vele.
0: Hát ez igazán nagyszerű. És hol lehet kapni?
1: Fel lehet rá iratkozni most.
3: A felmész a www.revie.org-ra, ott van egy várakozó listánk, vagy várólistánk, hogy hívják ezt magyarul, waiting list. Aha. És ott tudsz arra feladkozni, és ott fogjuk értesíteni az embereket, amikor újra megnyitjuk az előrendelést.
0: Mondod még egyszer az oldal nevét?
3: B-R-E-W-I-E.org.
0: www.bírt.org.
1: Igen, ez egy, nem egy egyszerűen megjegyezhető. Nem gondoltátok, hogy csak egy a bírt, vagy sör, többféle honlapot, honlapnevet le fogtok foglalni, és egyszerűsíteni az embereknek az elérhetőséget, mert ha kirakjátok valahova ezt a drs, úristen, én se jegyeztem meg.
5: Gyertek vissza, mert tényleg gazdag emberek is hallgatják a rádiót.

0: De nem, a ti is gazdagok lesznek.
1: Hát eltartják a rádiót azok a körül.
2: Igen, de egy ilyen gép, ez hány évig tart ki szerintetek?
3: Mivel, hogy 3 éve fejlesztik, még szerintem nincsen rá. Hogy
4: minél tovább. Mert a tervezésnek az alapja az az volt, hogy minél tovább írja. Szóval az alkatrészeket, hogy
2: minél tovább.
4: Hát ezt még mi sem tudtuk kiteszteni. Szóval a prototípusunk is az tökéletesen működik.
5: A májad meddig.
6: Szia adásban!
7: Szerbusztok, Robi vagyok. Nem tudom hallgatni az adást, csak egy annyit akarod, hogy kitartás, majd délután hallgatlak titeket.
6: Köszönjük!
0: Hajrá! Nekem még egy megjegyzésem lenne, hogy szerintem ezt úgy kell, ezt azt hiszem, ez a megterülésen lovagolok, ez szerintem nem így, ez úgy kell terméket forgalmazni a piacon, mint egy életérzés, tehát mint egy atmoszférát, amit biztosít ez az egész. Tehát
5: egy teljesen más.
3: Pont,
0: igen, tehát mint egy életérzés, ami speciálisan nem tudom milyen.
6: Persze, a srácok ezt ezért csinálják.
3: Én meg ezt akartam mutatni, hogy nem mindig a megtérülést kell nézni.
0: Sőt, általában nem azt nézik.
6: Persze, jól van.
0: Mindig hozzáadott érzés.
6: Átállunk a következő órára. Köszönjük a srácoknak.
8: Mi köszönjük.
6: Marcinak és Gergőnek, hogy itt volt velünk. Brui, nézzétek az oldalt, és támogassátok az innovatív fiatalokat. Ádám életet.
9: Azt, hogy ez egy pozitív nap, hiába.
3: Pozitív nap jelentkezik a Planet Error és a Honti és Hanna 24 órás kis műsoruk. Mi ez? 13-áról beszélünk, azaz péntek 13-áról beszéltünk pont, hogy ugye sokan negatívan veszik föl, holott péntek 13 az akármilyen egy egyszerű nap, és hogyha te úgy fogod föl, az akármilyen szinten is pozitív tud lenni. Persze. Például tegyük fel az én példám, az nagyon jó. Nekem péntek 13-án volt egy autóbalesetem, ami után én kómába kerültem, gyerekek, de 10 nap után mégis felépültem, és nekem a péntek 13 akkor is pozitív. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy én most paráznék a péntek 13-tól, sőt, én konkrétan várom is.
0: Én csak arra utaltam, hogy sztereotípiák...
6: Ez mondjuk egy fura fétis ám, de...
0: Sztereotípiák
3: mentén mozognak
0: az emberek, tehát hogy hajlamosak arra fogni a problémát.
3: Amúgy péntek boldog születésnapot kívánok Kilián Zsolt barátomnak.
4: Na, hányadikán törtöd el a vállad?
3: Nem tudom, de meg fogom nézni, lehet, hogy az is
6: péntek 13, akkor itt félnék azért egy picit, hogy mi történt ott magammal.
4: Na, új óra, új vendégek.
6: Így van, új kis csapatunk van, a Hackerspace Budapest kis csapata. Én úgy promóztalak amúgy egy kis érdekesség, hogy akármikor beszélgettünk erről a 24-re, jönnek a hackerek. De tényleg, tehát, hogy aki nem ismeri a ti csoportotokat, és ugye ez a nevetek, mi a legegyszerűbb, amit mondhatok, a hackereink jönnek. És akkor mit vár az ember, hogy Anonymous maszkba bejönnek majd a csúnya hackerek eltorzított hangon, és elmondják, hogy hackelték meg a NASA-nak a honlapját. De van egy ilyen gondolat az emberekben valamiért, de el kell mondanom, hogy totál nem erről van most szó, tehát hogy ide jönne a Tech, meg a Ninja, meg a NAV, meg akárki, nem ilyen hackerek vannak itt közöttünk, de még mielőtt ránk törnék a stúdiót, hogy mi folyik itt, ugye, ahogy titeket, tehát ezt a hacket, amit ti használtok szóval.
3: Az egy hal, nem?
6: Igen, 2 K-val. Ugye a magyarul szépen lefordítva, ugye annak a rövidítés, hogy a független...
4: Magyar Tudás Központ.
6: Az, Magyar Tudás Központ. Köszönöm szépen, igen. És átítom a szót a vendégeinknek.
4: Sziasztok. Igazából a hackernek az a jelentés, amit te mondtál, annak is van köze hozzá, mert igazából arról van szó, hogy más-más vetületét nézzük a dolognak, tehát hivatalosan annak idején a legelső, egyrészt a favágást is jelentette az, hogy hacker, de rögtön utána a technológia ezt fölkarolta, és azt nevezték hackernek, aki nem szokványos megoldásokat adott problémákra, és igazából a mai napig van is a, mondjuk úgy az átlag tech szénában is, tehát ha mondjuk fejlesztőkkel beszélgettek, akkor hú, ez egy csúnya hack, vagy ez egy szép hack, ezzel utalnak arra, hogy valaki nagyon nem a szabálykönyv szerinti megoldást adott valamire, fú, ez nagyon nem úgy néz ki, mint kellene, de mondjuk gyorsan megoldotta a problémát, és sikerült időre leszállítani. Mondhatjuk igen, sokszor a lustaság motiválja, de hát ez egy csomó fejlesztésről elmondható a technika történet során, hogy
6: az
4: lusták az emberek, így van.
6: Gyönyörű, igen.
4: És igazából, így van. És a Bruce Schneiernek a definíció mellé szoktunk állni, ez van kinn a hackerekről részben is a honlapunkon, hogy igazából hacker az, aki rendszereknek a határait próbálja felfedezni, és esetleg túl is lépni rajta, és olyan viselkedésre késztetni a rendszert, amire a tervezői sohasem gondoltak. Ebben nyilván belefér részben az is, hogy valaki csúnyát csinál. Még az is, hogy felvesz hozzá egy Guy Fawkes maszkot, és hát, hogy is mondjam, ez a maszk, ez azt hozza elő, hogy mondjuk ezek között sokan inkább olyanok vannak, hogy évvégre valamelyik szájt lehal, mert a mérnökök nem voltak elég okosak, és akkor gyorsan kivitelik, hogy mi lőttük le. Tehát ők már inkább úgy egy eszközként tekintenek a hackerésre, letöltenek kész eszközöket. Nyilván vannak olyan eszközök, amiket ha kellően sokáig nyomogatod a gombokat, ebből azt csinálja, amit szeretnél.
6: Igen.
4: De igen, ez eléggé fals kép ezt azonosítani a hackeréssel.
3: És ti miért használjátok ezt a szót magatokra? Hogy jött?
4: Onnan jött, hogy 2008 decemberében van egy ilyen nagy kongresszus minden decemberben Németországban, most már 30 sokadik éve. Ez a Chaos Communication Congress, és a Chaos Computer Club szervezi, ők egy ilyen 40 éves német szervezet, most már szép nagyra nőttek, és szerencsére teljesen függetlenül tudnak üzemelni, tehát nem nincsenek szükségük mondjuk állami támogatásra. Ők szervezték ezt az eseményt, és
6: non-profit
4: abszolút, és igazából biztos mindegyikötök már tapasztalta valamilyen módon ezt az élményt, amikor mondjuk van mi nyári tábor, vagy bármilyen összejövetel kapcsán, úgy érzed, hogy bárcsak ez úgy folytatódna. Tehát tudod, hogy vége lesz, és rossz, hogy vége lesz, és szeretnéd, hogy ó, ezt bárcsak hazavihetném, ugyanezekkel az emberekkel együtt lehetni, és nekik ugye volt, és tényleg vannak Chaos Computer Clubok szerte Németországban, Hamburgban, Kölnben, Berlinben. De például az amerikaiaknál, vagy más országokban nem volt ilyen, és néhány amerikai az egyik ilyen összejövetel után úgy gondolta, hogy az kéne, hogy ezek ugye mindig időben állandó helyek, tehát mondjuk minden decemberben elmegyünk Németországba. De mi lenne, ha ezen fordítanánk egyet, és ez hely szempontjából lenne állandó, térben egy állandó helyet hoznánk létre, ahol egy közösség tud találkozni, tud alkotni, stb. És innen jött, volt egy híres előadás, igazából többek szerint ez volt egy mérföldkő, hogy 2008. decemberében a kongresszuson mondták, hogy csináljunk egy hackerspace mozgalmat, és gyűjtsünk össze tippeket, hogy akik már hasonló helyeket hoztak létre, de még nem hívták így, azok milyen problémákkal találkoztak, ezt hogy oldották meg, és ebből mi az, ami a hasonlóságok alapján leszűrhető ilyen eszenciaként, ezt hívják szoftverfejlesztésben design patternnek, vagy tervezési mintának, hogy ismétlődő problémákra gyűjtően rájövünk, hogy elég hasonló megoldásokat adunk, és ha ezt újra hasznosítjuk, akkor könnyebben állhatunk neki más megoldásoknak. És kiadtak egy ilyen dokumentumot sok tervezési mintával, és ebből indult el többek között nálunk is a hely.
6: Tehát akkor lényegében olyan kis non-profit kis közösség vattok, akik befogadják a közösség más-más tagjait, és együtt alkottok valamit.
3: Igen. Tehát, ha én oda megyek, akkor nekem milyen lehetőségem van? Most én oda megyek, hogy én csak vágyok valaminek az elkészítésére, vagy csak vágyok a közösségre, vagy milyen emberek mehetnek hozzátok?
4: A motiváció az nem szerte ágazó lehet. Tehát leginkább például vagy azt szokta hozni magával, hogy szeretnék valamit csinálni, van mondjuk egy meglévő hobbim, és annak egyszer csak eljutok egy olyan határára, ahol kellene egy plusz infrastruktúra, vagy plusz tudás, ami nekem pont nincs meg, de például mit tudom, hogy valaki szeret építeni számítógépházába ilyen furcsa dolgokat, hogy világítson így, világítson úgy, és nagyon, hogy ehhez most kellene egy
3: forrasztópálka,
4: kellene egy a neten olvasott egy új kiegészítőről, aminek fönn vannak a tervei, tehát ugye ez a jó, hogy a neten át tudsz hozni terveket, fizikai tárgyakat nehezebben, de ilyen a 3D nyomtatás, és akkor kellene nekem egy infrastruktúra, amin ezt elkészítem a terv alapján. Például ez is lehet motiváció.
6: És akkor tehát azt olvastam rólatok, meg ugye sokat beszélgettünk, hogy azt el lehet mondani, mi egy rendezvényen találkoztunk, ugye, ahol mindenképp meséltek, hogy egy workshopot tartottatok, ráadásul, ahol kisgyerekek, tehát ez az élmény, én nekem ezt fogott meg, hogy volt egy adott a rendezvény, oda lehetett ülni a 8 évestől a 60 évesig a ti kis workshopos asztalotokhoz, és mindenkinek a kezében volt egy forrasztópálka, és ilyen diódákat, meg ledeket, meg nem tudom, olyan szavakat tanultam meg, és gyerekek, életemben először forrasztópálkát fogtam a kezembe, és tök jól nem elsőre, de utána tök jól forrasztottam. Tehát ez az élmény nekem, és ott volt minden eszközt adtak a srácok. Nagyon durva, igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa fétiseket hozott bennem elő, hogy mi van, ha én tök jó vagyok, meg tök jó dolgokat lehet ott csinálni.
1: Hallottunk
6: van a vonalban. Hello. Szia, adásban.
7: Kis azt, hogy ne haragudj, de be kell, hogy szóljak.
5: talán elnézi meg te is, hogy, hogy ha megtanultad, akkor tudod. De most úgy adtad elő, hogy olyan szavakat tanultam meg. Hát a szavakat, azt könyörgöm szépen betűk egymást utánratva, hogy vagy tudod, vagy nem, vagy tanultam, vagy nem. Érted? Hogy elhiszem, hogy gyönyörű élmény volt, csak nem, csak beszólással
1: a telefon. Világos, hogy a Gadamer egyetért veled egyébként, a hermeneutika nagy filozófus.
5: Bólogat, aha.
1: Aki jó, azt mondja, hogy...
5: Én is nevetek ősz válig érő szőkehajat, és bajszok. Jó?
1: Jó.
5: Csókolom, kiszálltam, elnézést kérek, bocsánat.
3: De itt kb. Arról van szó, hogy a szavak kaptak értelmet is, tehát láttad azt, hogy mi volt a fizikai megvalósulása.
6: Persze, meg én ezt nem hallottam, tehát hogy nekem közöm nem volt ilyenekhez, és egy dióda. Hol hallottam volna én ilyen szót? Új szavakat ismertem meg? Igen, tehát hogy ez a lényege ennek, hogy engem, akinek közöm nincs ehhez a világhoz, be tudtak szippantani, és ott is maradtam. Tehát 2 órát ott ültem, és forrasztottam, és létrehoztam egy kis tárgyat, ami működik, én raktam össze. És ez egy új élmény volt, úgy nem azt mondom, hogy most akkor én a közösség aktív tagja lettem, de beszippantott pár órára, és igen, és tök szívesen csináltam, és visszamentem másnap, és befejeztem, és működött, tehát hogy amúgy működött,
3: élmény.
6: Tök jó volt.
4: Örülök neki egyébként, tényleg ez, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy... tényleg érezhessük, hogy itt nincs, tehát egyébként néha úgy érezzük, hogy el van szakadva a társadalom attól, hogy vannak eszközök, amiket használunk, vannak, amiket értünk, és ez egy két teljesen diszjunkt halmaz, nagyon messze vannak egymástól, és ezt próbáljuk megmutatni, hogy nem, itt nagyon pici a küszöb, és amint átlépsz rajta, és ezt a küszöböt próbáljuk minél kisebbre hozni, értelem rájössz, hogy basszus, ezt én is össze tudnám rakni. Hoztam is pár ilyen dolgot, végig lehet nézni, ezeket mind nálunk rakták össze.
6: Mesélj erről egy kicsit, rádióban nehéz megmutatni. Ezt
4: ki tudom, ezt elsősorban, hogy lássátok ti is. Tehát például, amit te raktál össze, az a televíziókat lehetett kikapcsolni, tehát konkrétan van benne egy kis számítógép, ami tartalmaz egy csomó tévének az infravörös nyelvén azt, hogy kapcsolj ki, és ezt szépen végigveszi egymás után, ez és egy nagy teljesítmény ledek.
1: Tehát ha bemegyek egy tévémoltba, ahol mennek a tévék, és ezt ki tudom titokba kapcsolgatni?
6: Igen.
4: Hogy körülbelül egy ilyen 5-6 éve volt is be egy nagy botrány, az egyik ilyen tech újságíró csapat, az beszabadult a CES-re, erre a nagy szórakoztató elektronikai vására, bemutatóra, és így vittek mindent.
1: Na, halljátok,
4: és...
0: Guerilla marketing.
4: Ez
1: anonimus.
4: Guerilla marketing, és utána nagyon föl is lángolt a vita, hogy akkor most mit szabad egy tech újságírónak, kiszámít tech újságírónak, úristen, tiltsuk ki őket, az eszköz tervezőjét is nekiálltak.
0: De csak ezek volt, nem?
6: Tehát igen, és amúgy ezen a rendezvényen is ez volt az érdekes, hogy ahol mi találkoztunk, és megcsinálták rajtam kívül nagyon sokan ezt a kis gépet. Egy teremmel arrébb millió tévé volt, mert nagyon sok játékkal, meg ilyenekkel foglalkoztak, és kapcsolgatták a gyerekek a tévéket ezzel a távirányítóval, amit ott csináltak a rendezvényen. Szia adásban!
5: Sziasztok! Ez digitális terrorizmus, amit a... ha ezt Malajziában megcsinálnál, és Tiriszet meg kell kérdezni, vagy akár a fejletlenebb országokban, ez simán egy megkövezést, vagy kézlevágást. Szerintem innentől kezdve ez. És nagyon elítélek titeket most azért, hogy ötleteket adtok, baszott.
1: Hát igen.
5: A fölnövekvő zseni palántáknak, akiknek tényleg
4: nem új keletűek ezek az ötletek,
5: ne aktivitással a fejük, hogy ne erre használják, legyenek új kettőt.
4: Ez már Károlyi trollkodás, amit itt művelsz.
5: Ja, jó, én Károly 2 vagyok. Jó, kiszálltam, bocsánat, elnézést.
3: Gyorsan, hogy így átlássuk, hogy hova tudjunk tenni titeket? Vannak inkubátorházak, ahova friss induló
1: hova
3: cégeket...
1: Hova tudjunk titeket? Vannak inkubátorházak.
3: Hova helyezünk a titeket? Pont. Úgy mondod. Vannak inkubátorházak, amiket nagyjából ismernek az emberek, hogy mire használják. Tehát új kis cégek, akiknek nincs pénzük, stb. Hozzátok, vagy ti milyen közösségi teret nyitottatok? Tehát mennyiben hasonlít egy ilyen helyhez? Mennyivel tértek el? Teljesen más esetleg? Vagy hogyan képzeljünk el?
4: Lehet, biztosan vannak átfedések abban, hogy vannak olyan dolgok, amiket tudunk nyújtani mi is, de alapvetően például vannak olyan helyek, ahol pénzt adnak azoknak, akik bejönnek nálunk, ez abszolút meg van fordítva, tehát aki taggá akar válni, bárki lejöhet, de aki tényleg taggá akar válni, annak tagdíjat kell fizetni, hiszen ez a függetlenségünk kulcsa.
3: Úgy, mint ahogy a tilosban.
4: Hát ugye ugye a nevünkben is van, hogy független magyar, abban független az, az egy nagyon fontos dolog, hogy csak úgy tudsz független lenni, hogyha finanszírozásod nem függ mástól. És a másik...
1: Tehát ezt nem értik a magyar filmesek, ezért nincs független magyar film. Igen, folytatok.
2: Nem van. Az otthoni pornó videó.
4: Például egy németnek egyébként éppen ezért van sokkal könnyebb dolga, mert ott ez egy teljesen megszokott dolog, hogy, tehát, hogy egy Chaos Computer Clubnál az, hogy srácok egy lézervágót kéne venni, semmi gond, már dobják is össze a pénzt a tagdíjon felül. Nálunk ez még egy kicsit inkább gyerekcipőben van, tehát az SEO 1%-on kívül kevesen gondolkodnak azon, hogy basszus, itt lehet, hogy adakozni is kéne, ha itt ilyen civil társadalom nevű dolgot akarod kiépíteni. Tehát nálunk egyrészt ez meg van fordítva ez a logika. Másrészt inkább, tehát ha valaki lejön azzal, hogy szia, itt a tervem, rakjátok már össze nekem, de figyeljük holnapra kéne, akkor azt mondjuk, hogy nem, tehát itt eleve nincs kitől megrendelni, mert ugye a helytagok összességet, tehát nem tudsz oda menni, hogy én a helytől megrendelem, persze oda mehetsz egy emberhez, de lehet, hogy elhajt a fenébe. Mert azt mondod, hogy figyelj, segítenél nekem összerakni? Akkor már lehet, hogy hirtelen kedvesebbé válik, és azt mondja, hogy persze, gyere, üljünk le, kezdjük el, meddig jutott el, tehát ez sokszor szokták is mondani, hogy ez a hogyan kell jól kérdezni. Tehát, hogyha ha mutatsz valami erőfeszítés, hogy én már elkezdtem, és nekifutottam egy hibának, és ezen nem tudok túljutni, például mondjuk nem tudok forrasztani, akkor oké, gyere, csináljuk meg együtt. Tehát azt próbáljuk, hogy segítsük az embereket, hogy maguk oldják meg a saját problémáikat, és közben lehetőleg tanuljanak is valamit, hogy legközelebb
1: az meg eszetekbe, hogy a társadalom újra szervezze magát, hogy ez a gondolat, hogy hallgatok.
5: Halló, sziasztok! Nagyon jó, amit mondasz, hogy igazából le kéne ültetni, aki nem csak beruházni akar, hanem tevékenyen részt venni a dologba. De viszont az ötletgazdának ez egy lemondás, mert abban a pillanatban, hogy én másokat bevonok a projektbe, hogy ilyen szép magyar szóval fejezzem ki magamat, annak abban a pillanatban meg kell osztozni a szellemi termékén, érted? Még akár, ha jóra is vezet, valamilyen szinten az irítség befolyásol.
4: Szerintem túl gondolod a dolgot annyiból, hogy egyrészt önmagában egy ötlet az nem sokat ért. Tehát egy csomó jönnek azért, neki olyan jó ötlete van, és ebben olyan milliárdokat fog szakítani. Önmagában az ötlet nem sokat ér, kivitelezed azért valamit. Másrészt az, hogy megosztod a szellemi terméket, nem feltétlenül. Tehát ha te oda jössz hozzám, hogy gyere, forrasszunk együtt valamit, és nálad van egy kapcsolásra, ez az a kapcsolásra, ez nem válik
3: hirtelen. Meg ez a gondolat, ez eléggé kapitalista gondolkodásmódot
5: mögötte.
3: Igen, tudom, elmetleg én is így szocializálódtam.
5: Szerencsét nem, 13-ai napon.
3: Boldog születésnapod, de nem ma van, gondolom.
5: Igen. De holnap lesz van évnapon, vanok a bulira, nem csak a pénzek.
3: Lényeg az, hogy én is a kapitalista világban nőttem, világszemlélettel nőttem föl, mert anyukám égtől meg mindenkitől ezt kaptam, viszont most már úgy néz ki, hogy azért nekünk is a gondolatvitelünk, meg a világból látjuk, hogy nem csak ez számít, a nyílt forráskódú rendszerek igenis egészen keményen...
5: Most teszem le a nyílt forráskód, meg ilyenekkel jött. De várjál, valamit el szeretnék mondani, ami kapcsolódik sehogy sem. Hallod, azt a mazsolás csokoládét, azt miért tiltották be? Vagy miért nincsen már? Tudod, van most nem full nem Milka volt, hanem mit tudom én, valami más. De olcsó is volt, ugye a 90-es évek végén. Az annyira jó volt, ilyen rumos mazsola volt benne. Ott valami fergeteges, és sehol nem lehet megkapni.
4: Hát gyere le a Hackerspace-be is csinálhatsz.
3: Meg lehet, hogy nem nyílt forráskódú az előállítása, és már nem volt pénz, mert így túlságosan tartották vissza a know-how-t idézőjelben.
5: Így van, és várjál, a know-how-t azt lehet úgy is birtokolni, vagy ellopni, hogy megszüntetem. Az is egy birtoklás. Ez olyan, hogy ha valamit eltitkolsz, az is hazugság, hogyha nem mondod el, nem?
3: Valamilyen szinten igen, és szerintem amúgy nagyon sok technológia fejlesztés például így tartják vissza, akár az energia előállításban, például szerintem a napelemeknél is, meg ami a fosszilis energiahordozókat kiváltaná, nagyon sok helyen szerintem sokáig vissza volt fogva az idézőjelben a know-how, ami könnyebben, olcsóbban, nem a fosszilis energiát használva.
5: A működő autó története, nem?
3: Igen, viszont nagyon elkanyarodtunk már a témától szerintem, szóval most visszatérnénk a fiúk.
5: Kanyarítanék rajta egyet, hogy...
3: Az visszamenjen a fiúkhoz.
1: Kíváncsi, hogy
5: meg tudod. Hogy termékadóval sújtanák a szolár energiát, a elektroenergiát.
3: A környezetvédelmi termékdíjra beszélsz. Azt vissza lehet hallgatni a Planet Errorunkban, a mostani műsor, két héttel ezelőtt pont beszéltünk erről, hogy azt tényleg reálisan behozták és működik, viszont az csak néhány 2-3 ezer forinttal.
5: Igen? Sokan mondták, hogy jaj, indokolatlanul adóztatjuk meg a vagy megtérülő energiaforrás, mit tudom én. Nem. Ez meg, hogy 100%-ban visszaforgatható az a nyersanyag, amikor nem. Annyira bonyolult eljárás.
3: Relatíve egyetértünk, félig. Igen.
5: Technológiailag kivitelezhetetlen a visszanyerése.
3: Én az elvem volt.
5: Uh-huh. Ezért kell termékdíjat fizetnünk rá. Szóval azt ne felejtsük el, ne rugaszkodjunk el, ne egyszerűsítsük annyira a történetet, hogy azt valamikor tényleg hulladékká fog. Ha 20 év múlva, akkor is hulladékká fog válni. Itt igazából, ami rugózni kellett volna az, hogy most veszedik érte az adót, uh-huh. és ki tudja, mi lesz 20 év múlva.
3: De itt meg azt mondtam azt, hogy...
5: Nem azon, hogy megadóztatjuk egy bizonyos terméket.
3: Ez az maximálisan Planet Erroros téma, viszont most Planet Erronnak van vendége, úgy tűnik, és szeretnénk velük is visszatérni. Ez teljesen jogos kérdés volt, de erre meg azt tudom mondani, hogy a nyugdíjjárulékot én ma fizetem, holott nem ma megyek nyugdíjba. Tehát ez meg olyan, tehát valami...
5: Én ma meghalok, szóval...
3: Na, akkor most csatlakozunk, lecsatlakozunk rólad, és visszatérünk a fiúkról, és majd két hét múlva ugyanígy Planet Erroron folytatjuk ezt az adózást. Na... Köszi.
4: Visszatérve ahhoz, hogy milyen hely is vagyunk, én azt hiszem úgy jellemezhetném magunkat, hogy a kreatív, alkotó embereknek egy olyan zúg, ahol nem áll mögöttük egy menedzser, aki azt papolná neki, hogy tök jó, amit alkotsz, csak nem elég költséghatékony, nem fogja megfogni az ügyfeleket, hanem az a fajta technológiai alkotás, technológiai művészet, ami sokunkban benne van, itt ezt szabadon ki lehet élni. Ez a hely erre van, hogy teljesen szabadon csináljuk azt, amit igazán szeretünk.
3: És hogyha van egy ötletem, meglássam, tegyük fel, hogyha ott meg tudom valósítani, hogy hopsz, ez egy hülye ötlet volt, és ennek nincs haszna, és nem tudom belőle semmit csinálni, és ez nekem nem lesz jó, tehát akkor lépjek egy továbbira. Például.
4: És te is tanultál belőle
3: igen.
4: valamit.
6: Tehát akkor nekitek ugyanúgy mondjuk a Tilos Rádiónak a
1: az, hogy egy ötlet hülye vagy jó, az majdnem mindegy, nem?
3: Mert mint, hogy igen. nem ért.
1: Tudománytörténetileg gondolom, hogy a hibás elképzelések hihetetlen mértékben fejlesztették az emberi tudást.
3: Ez mondjuk igaz.
4: Illetve egy csomó szóval szokták, hogy az út az fontosabb, mint a cél.
1: Igen.
6: Egy picit hadd olvassak föl, amikor így utánatok néztem, picit mélyebben rátok googliztam.
4: Oka.
6: Nagyon megtetszett az, hogy
1: nem hasonló... Nem googliztál meg, édes.
6: De hogy nem. Olyan mélyen meggooglistalak, hogy fogalmat sincs.
1: Kiszegszetek.
6: Tehát ami nagyon tetszett, hogy hasonlóan működtök, mint a Tilos Rádió, tehát ez a non-profit, függetlenség,
1: szabadság
6: a közösség, a szabadságközpontúság.
1: Szerelem központúság.
6: Igen, szabadságszerelem. Az alapelveket megtaláltam nálatok a honlapon, ami nagyon tetszett, hadd olvassam fel a Hackerspace-nek az alapelveit. Függetlenség, fenntarthatóság, önkéntesség.
1: Szabadsághoz ez hozzájárul.
6: Autokrácia, ha jól olvasom, innováció, transzparencia, nyitottság.
3: Ezek jó szavak, de amúgy mi van a háttérben?
1: Ez autokrácia?
4: Ez meritokrácia
6: szerint. Lehet, igen, csúnyán írok, bocs, igen, azért mondom, hogy az nem jól olvasottam.
4: Nagyon elgondolkoztató. Ez kinek kell tenni?
1: Ez a dialektika.
6: Nem is rém lett, igen, hogy ez nem
0: jól. Nem vagy meritokrácia?
4: Benne van, igen.
0: Az érdemek uralma, nem?
4: Így van. Tehát ez nagyon fontos, hogy, és somóan szokták mondani, hogy akkor nálunk biztos anarchia van, mert nincs kéne a honlapján, hogy ki a vezetőség, ki az elnökség, alelnök, titkár, jegyzőkönyvvezető, nemecsek, és de nem, tehát nálunk egyszerűen tényleg nincs explicit hierarchia, mert úgyis egy közösség, főleg ilyen méretben képes megítélni és eldönteni, hogy ki az, aki jobban járul hozzá, és ez egyébként mindjárt a szabadságot annyiból erősíti, hogy nincsen gyenge láncszem a rendszerben, mert voltak olyan tagjaink, akik mondjuk 3-4 éven olyan aktívak voltak, ma meg mit külföldön vannak, vagy nincs idejük bejárni, semmi gond, megy tovább a szervezet magától, mert mindig van, aki átvegye a helyét.
6: És nektek amúgy mi a szerepetek? Ketten vagytok ugye itt képviselőként. Ti mit csináltok ebben a kis bukallóban?
1: Szabad csapatban. Éppen most mondták, hogy nincsenek címek, most gyorsan találjátok ki magatoknak
6: nem, valami. Nem pedig lenn címet, hanem tevékenységet.
8: Hogy nincs kimondott vezetőség, ennek megvan az a igen, igen nagy haszna, hogy az éppen adott aktuális feladathoz tud egy hierarchia felépülni.
1: Mm-hmm. Hallgatom.
6: Meghallgatjuk. Szia!
5: Nincs remény, sziasztok!
6: Köszi! Igen.
5: Annyi csak, hogy a tanácselnök meg az kimaradt, a tanács, mert annyira titok szóval vált, hogy tanács a előző rendszerből, pedig miért az önkormányzat szó, nem most komolyan.
1: Igazad van, nekem is fáj.
5: Nem hallom, mert dúg ez a szar az autó lehet. Köszönöm.
6: Köszi, szia! Na tehát, hogy mit csináltok? Valamelyik ötök vajas kenyeret kell, valamelyik ötök meg nyáklapot, vagy ez hogy működik nálatok?
1: Vendégénket trüffellel kínálom meg, mert hiába hekkerek, szeretik az édességet.
6: És mivel élőadásban teszed, kötelező, hogy elfogadják, persze, látom én.
8: Köszi. Vegyünk mondjuk egy olyan példát, hogy költözés.
6: Igen.
8: Egyszer csak ez egy nagyon szép példája, hogy hogyan is működünk. Az előző helyünkön nem foglalkoztunk azzal, hogy vajon meg lesz-e hosszabbítva biztosan a bérleti szerződés, és egyszer csak megtudtuk, hogy van 2 hetünk arra, hogy innen kipakoljunk. Úgyhogy 2 hét alatt sikerült találnunk egy új helyet, és lebonyolítanunk a költözést is. És volt egy igen érdekes beszélgetés, velünk szembe volt egy nagy spár, és valaki felvetette, hogy hát a spárból tudnánk kérni egy csomó üres dobozt, és abban majd tök jól fogunk tudni pakolni a költözés. Az éljen, mindenki éjjenzett. Jó, kimegy le a spárba dobozt kérni, és akkor a néma csönd. Tehát ugyanakkor viszont szépen sikerült megoldanunk ezt az egészet. Azon a napon, akik éppen ott voltak, kialakult a csoport, hogy ki fuvaroz, hová, mit, kipakol, meddig pakol, és sikerült megoldanunk ezt a problémát. Vagy 3D nyomtató építés során ki tud alakulni egy csapat, ahol az vezeti éppen a csapatot, aki az adott területhez ért, legyen szó mechanikáról, elektronikáról, programozásról.
1: Egyébként tök igaza volt a betelefonnak, az LK ide is így működik. Igen, tényleg, hogy mindenkinek bizonyos dologhoz feltétlenül értenie kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön a saját sejtő csoportján belül.
6: Hát én mondjuk jobban szeretem a rádiót hasonlítani, mint az alkaidához.
1: Most ez csak egy példa volt, hogy...
4: Annyi volt a kérdés, például, hogy pont ezért nehezebb is konkrétan, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen szervezetnek neki akarsz menni.
1: Igen.
4: Tehát én jó példának hoznám még a, nem tudom, geocaching szóról hallottatok-e?
6: Persze.
4: Ez egy ilyen GPS-es játék, Magyarországon 2001 óta lehet játszani, és annak idején, mikor én elkezdtem ezzel 2003-ban foglalkozni, akkor történt egy olyan nemzeti park, hogy elkezdtek bővülni a geoládák az országba, és a nemzeti parkok jöttek azzal, hogy húha, de mi van azokkal a ládákkal, amiket természetvédelmi területen helyeznek el, hogy akkor azt, aki keresi, azt csinál kárt, és rájöttek, hogy akkor még nem volt, ma már egyesületként működnek, de nem volt semmilyen egyesület, semmilyen forma, hogy végén azt keresték meg, hogy a geocaching.hu domain az kinek a tulajdona, találtak egy BT-t, és akkor azt kezdték el hívogatni, tehát hogy lehet egy, és akkor is már több ezer felhasználó volt, meg nagyon sok száz geoláda, tehát lehet úgy egy komoly szeretet üzemeltetni, valójában nincs is kit megfogni, mert annyira mindenki dolgozik a saját feladatán, hogy az egy mellékes dolog, hogy ja, amúgy van-e mögötte egy komoly szervezeti struktúra.
0: Tehát mindig adhok jellegű csoportulások vannak.
4: Így van, tehát például kimegyünk egy rendezvényre, amin ugye ti is találkoztatok
1: tehát velünk. A hatékonyság és a szervezettség az furcsán van összekapcsolódva. Nagyon érdekes.
0: És visszatértünk az anarchizmusra is, tehát olyan...
1: Igen, volt a
0: magisztadásunk
1: két héttel ezelőtt, és akkor beszélgettük a politikai
0: rendszeren kívül belső rend kialakul, ami hatékony szervezést tesz lehetővé, nem?
4: És igen, mert főleg, hogy ugye van az a, tehát van az, amikor egy ember a saját feladatával törődik, és utána az, hogy már két ember törődik egy feladattal, akkor már jön egy ilyen overhead a dologra, hogy az, hogy kommunikálniuk kell egymással, az, az valamire csökkent. Tehát nem biztos, hogy egyáltalán szükség van ilyen kis méreteknél.
0: De hogyan történik a kiválasztás, hogy neki csak azt a feladatot csinálja, ami az legjobban
4: jön? Ezt megmondom őszintén, erre egy nagyon jó felirat volt a falon az előző helyünkön, föl volt fújva ilyen sprével a falra, hogy just fucking do it.
6: Igen.
0: Ja.
6: Szia!
5: Ja, ismét én vagyok, elnézést kérek előre. Ti nem akartok 1 millió új munkahelyet Magyarországon, mert igazából az ellenőrzést is ellenőrizni kell, és amiről ti beszéltek, az pont arról szól, hogy nem kell ellenőrizni, mert mindenki a saját feladatát elvégzi, és tökéletesen a hatékonyság maximalizálás, ahol működik a folyamat.
8: Nem, de... nem erről beszélünk egyáltalán.
5: Hát dehogy nem.
8: Mi
5: nem?
8: Arról beszélünk, hogy bizonyos mérettartományban az emberek sokkal hatékonyabban tudnak úgy együttműködni, hogyha nincsenek szoros keretek közé beszorítva. Összetudválhatni úgy 5 embert, hogy ők egy demokratikus csapatban tudnak hatékonyan együtt dolgozni, és összetudsz válogatni úgy 5 embert, hogy nekik egy hierarchikus központosított irányítás szükséges. Hogyha ha nem tudsz válogatni az emberek közül, akkor az a legjobb megoldás, hogyha ami összejön emberanyag, ők alakítják ki maguknak a hatékony.
5: Ha kevesen vagy, akkor még tudsz válogatni, hogy kit válogatni.
8: Igen, és mi kevesen vagyunk, és magunkról beszélünk, nem pedig az egész országról.
5: Hát persze, én se. De erre van egy nagyon jó példám, hogy én ahol előzőleg dolgoztam, ott mikor engem fölvettek, én voltam a 9., mikor kirúgtak, én voltam a 17. Most nem a rangsor szerint, hanem darabszámra. És amikor már kirúgtak, akkor kezdett át, ha először ott 9-en vagyunk, mit tudok, gyere segíts, olyan valahogyan közvetlenebbül ment a dolog, viszont a vége felé meg már teljesen az volt, hogy hát majd a főnöktől kérdezd meg, hogy ezért tudod, túlnőtte magát a történet, érted? És ezért jó, és én nem is akarom, hogy a Csonka Magyarországnak meglegyen a 1. lájkolója, mert kisebb több, vagy a kevesebb több, vagy hogy mondjam.
1: Én is ezt mondom mindig, amikor nézem a pikilimet.
5: De jó, hogy
1: a farkamat.
6: Köszönöm,
1: szia-szia! Csap-csap, kisebb tök.
6: Egy picit a munkáitokról beszéljetek, de gondolom nektek is vannak azért ebben projektetek, akármennyire mondjuk így a közösséget is szolgáljátok, hogy magát amiket összeraktok tudtokról. Mik azok a kis szerkezetek, amiért ti mondjuk lejártok, vagy mik, amiket lent nálatok csináltak, és mondjuk érdekes, vagy ezekről a munkákról beszéljetek.
4: Ebben egyébként tényleg eléggé széles a spektrum, mert innentől kezdve mindenki azért jár le, ami őt meg tudja fogni. Tehát van például egy tagunk, aki azon dolgozik, hogy egy olyan kis pendrive méretű titkosító eszközt csináljon, amellyel a lehetőleg el lehet kerülni, hogy a gépre telepített dolgok befolyásolják az ember kommunikációnak a biztonságát.
6: Tehát ilyen adatvédelmi kis...
4: Így van. Tehát aha. Ez ugye alapvetően hardware és szoftverfejlesztés. Akkor engem például az ilyen kijelzők is vonzanak, hogy például olyan puskás bőrzén, meg egyéb helyekről összeszedegetünk ilyen régi kijelzőket, hogy lehet meghajtani őket, hogy lehet valami érdekes animációt rájuk rakni.
6: Meghajtani.
4: Ugye konkrétan megszerzel egy ilyet, általában ezek ugye ki lettek kukázva, tehát nem nagyon figyeltek arra, hogy mindenki jöjjön vele együtt, vagy akár lehet, hogy az eredeti vezérlője nem is érdekes, hogy működik. És én azt akarom, hogy jó, én meg akarom oldani, hogy erre én tudjak mondjuk egy egyszerű játékot kirakni. Amikor kim voltál velünk ezen a rendezvényen, ott látod is, hogy például megcsináltuk a klasszikus Snake kígyó játékot, mint Nokia telefonokon, egy ilyen régi németországi autópályákon használt kijelzőre, és ahhoz képest, hogy a rendezvényen más játékokkal is lehetett játszani, akkor már 4 és 5 dimenzióban nagy képernyőn toltak, sorban álltak a gyerekek, hogy jöjj a Snake-et, hadd játszhassák még
6: igen, egy ilyen
4: az ördös kijelzőn.
6: Igen.
4: Ákos?
8: Tulajdonképpen nem korlátozódunk az informatika meg az elektronika világára, tehát mi minden alkotó kedvű embert és projektet befogadunk. Itt például van egy akvaponikus zöld fal projekt is odalent a pincében, ahol...
6: Ezt egy picit azért írjuk körül, hogy ez micsoda?
8: Az akvapónia ugye egy olyan kertészeti termesztési rendszer, ahol a halak, vízi állatok ürülékét használjuk föl a növények trágyázására, és a növények tisztítják ezeknek a vízi állatoknak a vizét, és egyfajta szimbiózisban élnek ők. Itt pedig egy zöld falat táplál két darab vízi kétértű, ami annak ellenére, hogy egy 10 fokos pincében van, és mennyire keveset foglalkozunk vele, nagyon szépen virít. Egyfajta 10 kerti extenzifikációs kísérlet.
6: És ez, tehát, hogy én ezt láttam, ezt a kis gépet, ugye ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy néz ki, ezt írjuk le a hallgatóknak, hogy ezt te hogy raktad össze, mert ez benne a zseniális, ahogy ez a modern gép, és lényegében ez a zöld fal, amit mondasz, ez hogy tud együtt élni, hogy raktad össze ezt?
4: Ugye ő a kisebbik szkenneres változatot.
8: Hát építettünk egy másik zöld falat is, egy régi szkennerbe
6: építettünk
8: bele egy kis növénykultúrát, és ott ledes megvilágítást kap a növényzet.
6: Tehát egy régi szkennerben lényegében ott van a moszat?
8: Hát egy ilyen régi szkenner az olyan 7,5 cm vastag, van egy szép üveglapja, és az üveglap alatt helyeztünk el vízszigetelő réteget, közeget, amiben a gyökereket bele lehetett rakni, és beültettük növényekkel, és a szkenner szélére helyeztünk el olyan hullám osztartományban fényt kibocsátó ledeket, amelyek fotoszintetikusan tudják a növény igényeit kielégíteni.
6: De ennek a gépnek mondjuk az összerakása mennyi idő volt neked, vagy mennyit, gondolom, egyedül dolgoztál ezen a projekten? Tehát ez a te projekted volt?
8: Szerintem olyan 50-60 óra.
6: És ez gondolom nem egy hosszában, hanem azért, tehát hogy mennyi időt lett, hogy így összesen
8: három
6: hónap alatt tudtad összerakni ezt a gépet, és a nagy falat mondjuk?
8: Az viszonylag gyorsan ment, az mondjuk egy azt egy nap alatt összeraktuk, de ugye a beszerzéssel együtt egy fél év alatt ment végbe a folyamat.
6: És miért volt mondjuk ez a kisebb, ez a szkenneres dolog, ez sokkal hosszabb, miért tartott hosszabb ideig? Annyiban bonyolultabb mondjuk egy ilyen dolgot összerakni?
8: Hát ugye a nagy falnál a világítás megoldása az viszonylag egyszerű, mert fellógattunk fölé egy speciális neoncsövet. Viszont a szkennernél ott be kellett építeni abba a szűk helybe a növények megvilágítását, és itt ment el az idő azzal, hogy a megfelelő teljesítményű áru ledeket kiválogassuk a katalógusból, és utána ezeknek az arányát megpróbáljuk meghatározni valamilyen becslés mentén, hogy lesz ez harmonikus, és utána meg az összeszerelés is egy rémálom volt végül.
6: És annyit akkor még a... De csak sikerült, és azért büszke vagy a munkádra, tehát azért ezt...
8: Igen.
6: Akármilyen rémálom volt. A kis csoportotokról egy pár szót még mondjatok azért, hogy akkor... Tehát hozzátok most lehet így csatlakozni bármikor. Tehát, hogyha valaki bármikor azt mondja, hogy most innen mondjuk, hogy kint ül a kanapén, hallgatott minket, és most ide jött az Üllői útról, hogy én szeretnék hacker lenni, akkor hol és hogyan tud titeket megtalálni, hogy tud a ti közösségetekhez aktívan csatlakozni mondjuk?
4: Tehát van ugye a hely, ami tényleg azt mondjuk, hogy mindig adott, és a közösség tartja fönn, de ebben benne van az is, hogy a tagok tudják kinyitni. Tehát amikor nyitva van a helyünk, és ez például a fő oldalán, a honlapunkon is mindig aktuálisan ki van, nyitva vagyunk-e vagy nem. Nyitva vagyunk, akkor semmi akarjának, hogy lenézzen, kint van a címünk is, tehát megtalálunk, a Kávin térnél vagyunk. Viszont érdemesebb például, tehát ugye az, hogy nyitva van a hely, elindulsz fél óra múlva, senki nem garantálja, hogy nyitva lesz. Bár hasonlóan az adáshoz oda is be lehet telefonálni.
6: De mitől függ amúgy az, hogy nyitva van tőletek?
4: Csak a tagoktól, igen. Tehát ha te holnap azt mondod, hogy befizetsz egy tagját, és taggá válsz, akkor kapsz egy kulcsot, és akkor tartod nyitva a helyet, amikor neked tetszik. Mm-hmm. Tehát vannak tagok, akik éjszaka nyitva tartják, de alapvetően ez az este az, ami meghatározó. Tehát napközben nyilván csomóan dolgoznak, vagy egyetemre járnak, stb. De este érdemes, illetve vannak rendezvényeink, amikor...
6: Saját, külsőre csatlakoztak.
4: Nem, saját. Mm-hmm. Tehát például a kedvéért mondjuk van, tehát ilyen sorozatok szoktak lenni, például voltak ilyen workshop sorozatok, ahol valamit meg lehet tanulni, vagy van például most ilyen előadássorozat kriptográfiáról, aki ez iránt ilyen titkosítás, stb. Iránt érdeklődik. Ezeknek egyébként van a YouTube csatornánkon a felvételés, tehát ha valaki lemarad róla, vagy, vagy vidéken, akkor meg tudja nézni. És gyakorlatilag a rendezvények megvan az előnye, hogy akkor tudsz egy időpontot, hogy ekkor nyitva lesz a hely. Illetve végül vannak kommunikációs csatornák, például a Facebook oldal, levelező lista, Twitter, stb. Ezeken, hogyha valaki ír, hogy srácok, szeretnék lejönni és megnézni ezt, és srácok, érdekel ez, akkor ott gond nélkül összeegyeztetheti, hogy ki az, aki ért ahhoz a dologhoz, és akkor megbeszélnek egy időpontot, hogy legyen lent. Tehát ez ennyire úgymond elosztott.
6: Hogy... Itt a, akkor a Facebookon mondjuk rátek keresnek egy Hackerspace, ugye Budapest, ugye ez itteni, itteni kis csoport, és akkor bármikor fel lehet veletek venni a kapcsolatot, nem vagytok ilyen Guy Fawkes-osok, akik nem veszik fel senkivel a kapcsolatot, majd mi keresünk 3 nap múlva.
4: Fekete Volga megjelenik a házban. De nem, tehát abszolút nyitottak vagyunk ilyesmire, csak nyilván a másik félnek is kell tennie valamennyit ahhoz, hogy érezzük, hogy, hogy ő neki, tehát szoktak például az egyik tudunk megkérdezni, hogy mi a projekted. Oda jössz hozzá, és megkérdezni, mi a projekted. Tehát, hogy tudja valamit mondani, hogy te mit szeretnél csinálni, mi az, amiben ez a hely téged segíteni tud, és akkor már is szimpatikusabb a dolog állása.
6: Hát ez, ez jó. Kell lesz majd valami. És van most jelenleg olyan projektetek, amin, amin ti, mint magánember dolgoztok? Tehát van valamilyen, amin hú, most kitaláltam egy, nem tudom, 4D nyomtatót, vagy valamit, nincs ilyen?
1: 4D nyomtató.
6: Mit tudom, én csak mondtam valamit.
1: Én már csak kérdezem.
6: Bármit.
4: Hát dolgozunk mindenfélék.
6: Jó, persze. Igen, gondoltam, belekérdeztem, igen.
4: Nem csak az, hanem tényleg az a jó, hogy itt mindenki a sajátját meg tudja valósítani. Tehát hogy az irreleváns, hogy én mind dolgozom. Nyilván van egy csomó projektem, ami már jó régóta halódik. Tehát oda nem meg lehet nézni, amik elkészültek. Tehát van is egy ilyen projektfalunk, amire az ember föltelti a már valamilyen megmutatható dolgát, és akkor ha tesz alá valami dokumentációs linket, annak megvan az előnye, hogyha ott hagyja, és 3 évig felé se néz, akkor valaki tudja folytatni. Tehát ott ezt is szoktuk, amihez nincs kiírva ilyen link, akkor azt úgy kezeljük, hogy ez bedolgozható valamivel.
6: Tehát létszét leszedni, és egy harmadik dolgot
4: akár belőle. Vagy folytatni az eredeti elkét. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet ilyenkor csinálni vele, és tényleg ezt most már 5 éve csináljuk, tehát mondhatjuk, hogy valamennyire működik azért Magyarországon is a szisztéma, meg tényleg nemzetközi viszonylatban is már több száz ilyen hely van, ha nem több ezer, nem néztem már egy ideje. Tehát gyakorlatilag bárhova megyek például valamiért külföldre, akkor ott azért, ha van egy szabad estém, akkor körülnézek, hogy van egy ilyen Hackerspaces wiki, megnézem, hogy ott van Hackerspace, és akkor felveszem velük a kapcsolatot, és csomó helyen örülnek, hogy mondjuk lenézek, és mondjuk tartok valamilyenről előadást, amihez ők nem annyira értenek, és akkor kaptak is valamit, én is megnézhetem a space-t, találkozhatom az ottaniakkal, és hozzánk is egy csomó külföldi látogató. Tehát még nem is volt meg a hivatalos nyitóbulink annak idején, már jött Luxemburgba, hogy láttuk, hogy itt van a Hungary, Budapest, nagyon jó, akkor benézzünk, és így oké, hát még kész sincs a hely, de foglaljátok helyet, nézzetek körül.
6: Még festék szag.
4: Igen, tehát nagyon nagy a nemzetközi együttműködés. Most már 2 éve tartunk saját nyáron ilyen rendezvényt, a Komáromban, az Erődben, és arra is a tavaly például a résztvevők 70%-a külföldi volt. Tehát vicces módon könnyebb őket mozgósítani, mint Magyarországról érdeklődőket, mert...
6: Nem, terjedt még el itthon, vajon? Vagy milyennek
1: hát, azok? A világhackeri egyesületek, ez egy nagyon régi.
4: De én azt is hozzátenem, hogy Magyarországon nem annyira divatos természettudományokkal ennyire foglalkozni, tehát hogy nem sokan tekintenek hobbiként erre a dologra, meg az oktatás is segít ebben, de remélhetőleg ebben például tudunk segíteni azzal, hogyha valaki lejön gyerekként, hogy bocs, fizika órán ennek a felét se tudom gyakorlati szempontból elsajátítani, gyere, forrasz nálunk.
1: Fiatalok, forrasszatok, keressétek velük a kapcsolatot.
6: Hackerspace.
1: Különben is a jövő csak tőletek függ, és hogy
6: hackeljetek meg együtt a világot.
1: Ahogy a Honti Hanna meghackelt ezt a mai napot.
6: És jövünk a másik civil kistársunkkal, Szirágyi.
1: Kistársunkkal?
6: Sándorral.
1: Sándor, nem is tudom mekkora.
6: Nagy társunkkal.
1: Oké. Okay.
0: Nevezünk csak társunkkal.
4: Köszönjük. Köszönjük.
1: Sziasztok. Csak.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, itt az éterben a gyűjtői napot hallhatjátok. Eljutottunk addig a csodálatos egyben felemelő pontig, hogy a zenegyűjtés, hanglemezgyűjtésnek egy újabb fórumát nyissuk meg. Itt van velünk Shuriken, Johnny Drama, Tomanek és én Káosz egyenlőre, de hát bizonyára érkeznek majd többen.
1: Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Voltak már itt a iménti műszis lemezbőrzén is egy páran. A lemezgyűjtés határait szeretnénk megkérdezni. Így egy lemezbőrze kapcsán felmerülnek a típus problémák, illetve kérdések, hogy ha az ember 300-500 forintos lemezeket hoz ki, az fog-e jobban fogyni, vagy 5000 forint alatt ne is árazzon lemezt, hiszen nem veszik komolyan. Őt mindennyien vásároltatok már bőrzéken, és próbáltatok is már eladni. Kezdjük egy ilyen beugratós kérdéssel.
1: Nincs törvényszerűség szerintem, egyszer így, egyszer úgy. Nagyon sokan persze először a filléreseket nézik meg, de aztán egyébként persze jobban megéri, hogyha egy drágát elvisznek. Teljesen változó. A mai bőrze már a második volt a nap folyamán, úgyhogy én a 200 és 400 forintos lemezeket a csomagtartóba hagytam. Ez volt a stratégiám. Hát, ha valaki ezt itt röntgen szemmel meglátja, és lefut egy 200 forintos lemezemért, ez nem történt meg. Hát ma nem törvényszerűségből éppen az egyszer lent jött össze, de ettől függetlenül kalandos és hosszú nap volt.
0: Nektek korábbi bőrzés tapasztalat, hogy
3: lehangoló.
0: Korábbi
3: tapasztalat. Mindegyik korábbi bőrze nagyon lehangoló, aki volt már ilyen eseményen, egyrészt azt látja, hogy nők elvétve és tétován, és általában ilyen szomorú arcú férfiak állnak a dobozaik fölött. Ott van az a sok szemét, amit otthon összegyűjtöttek, és igazából nincsen rá szükségük, pénzre jobban lenne szükségük, meg még több jobb lemezre, nem ezekre a hulladékokra, amik láda szám állnak, néznek, egymás ládáiba beletúrnak, lefikázzák egymás árazási stratégiáit, meg egyáltalán, hogy megint ugyanezeket a szemeteket hoztat ki. Mindenki tudja mindenkiről, hogy ki a dörzsölt, ki az, aki múltkor eladta azt a rommá karcolt lemezt, és nem szólt róla, hogy szét van karcolva, hogyha már olyan idióta voltál, hogy nem néztél meg. Tehát, hogy van egy ilyen, egyrészt egy ilyen alkoholmeleg belter, de inkább egy ilyen savanyúázott birka szaga van, mint ez a finom meleg gyapja, amihez hozzábújná, és ez egy végtelenített lubban. Tehát ugye ezek jellemzően olyan helyeken szoktak lenni, ahol nincsen mester vagy természetes fény, tehát teljesen elveszíted az időérzékedet a neonban, és ebben a ragyogásban csak azt várod, hogy valamikor ez a loop ez így véget ér, és ki tudjál belőle szállni. Sokszor megfordul ilyenkor a fejemben, hogy miért is kezdtem lemezeket gyűjteni.
0: Hát ez az eladás kérdése, ez pont ezt az egyik határt feszegeti, amikor így nem csak megszerezni, vagy saját magad számára próbálsz, hogy örömet vagy tárgyat okozni, hanem részt veszel egy kiállításon, lejátszod másoknak, vagy nehogy Isten, eladod, elcseréled egy másik darabra. Marci foglalkozott hanglemez kereskedelemmel, professzionálisan.
4: Igen.
0: Hogy látod, az olcsó dolgok mennek jobban, vagy a drága, sokat bizonyított Rage Against the Machine lemezek?
4: Azok mindig jól mennek, de még az előző kérdésre válasz, hogy mondjam, mert én például nagyon olcsón sosem adtam el semmit, igaz, nem is sokszor adtam el dolgokat, de azok, hát igen, nagyon olcsón nem is próbálkoztam semmivel.
0: Tehát neked könnyű azt mondani, hogy te tényleg a saját gyűjteményedet számolod fel, és már nem úgy van, hogy megveszed a 82. zalatnai, hadd mondjam el, lemezt azért, hogy eladhassad egy őrült áron egy elképesztő embernek?
4: Hát ez eleve nehéz, ugye, mert itt veletek ülök itt, és hogy mondjam, azért a ti gyűjteményed, tehát inkább abból áll, hogy régi dolgokat vadásztok össze, ezt így nagyon egyszerűen mondhatom, nem? És az enyém, tehát én meg az újakat veszem egyfolytában, és ugye a lemez volt is erről szólt, hogy, és akkor ugye láttam az olyan arcokat, mint mondjuk ti, és akkor...
0: Marci lemezboltban dolgozott.
4: Igen, 10 éven keresztül lemezboltban dolgoztam. Na és akkor ott látom, hogy vannak az olyan arcok, akik rámennek az eredeti nyomás, meg tudod, csak a rígység, és ott meg volt egy csomó újra nyomás mindenből. Nem tudom, azokra annyira nem pörögtem rá, inkább az új beatekre.
0: Tehát te a folyamatos újdonság hajszoló vagy.
4: Igen.
0: Hát azért ezekben a freaklemezgyűjtőkben is ott van az, hogy most végre megjelent a Quadrophon digitális japán kiadás hologramos lemezen. Karácsonyra meg lehetett rendelni, de úgy, hogyha előtte egy vércseppet elküldesz digitálisan egy norvég címre. ami egyben egy adomány.
4: Azt ráfestik a picture diskre.
3: Megint kiderült, hogy a rossz fórumokat olvasom, káoszéről teljesen lemaradtam.
0: Térjünk vissza a lemezbőrzézéshez, mert a gyűjtemény kialakulás az előző műsor számban itt a gyűjtői napon a társasjáték Flipper, ugye Transformers, G.I. Joe gyűjtemények voltak, de azok egy más típusú, inkább személyes élmény, míg a mi dolgunk az a zene, ez akárhogy is, de a DJ-ségünkből fakadt. Tehát, hogy lejátszunk több számot is egymás után, és az egyik után valahogy jöjjön már egy másik, és van egy inspiráció ahhoz, hogy több számunk legyen, mint amennyit éppen egy lemezként be tudunk fogadni. Nem tudom, hogy nálatok ez DJ-ségként indult-e, de én úgy kezdtem el gyűjteni eleve a lemezeket, hogy egy csomó számot nem játszottak le azok az emberek, vagy nem hallottam semmilyen fórumon, és próbáltam egy olyat találni, amit többször szívesen hallanék, mint ahogyan éppen hozzájutok. Tehát azon túl, hogy persze korábban kazettákra másoltam én is 100 forintért a Randy MC és a Derek B, meg a Prodigy hanglemezeket, és Walkman-en hallgatgattam, de azután ez jött már a 90-es évek közepétől, hogy hanglemezen próbáltam ezt, természetesen nagy köszönettel a Tilos Rádiónak, ahol ugye megtámogattak ezt műsorral, meg egyéb lehetőséggel.
3: Igen, volt egy ilyen energiája a Tilosnak, tehát nekem ilyen kazettákon, meg aztán CD-ken kezdtek el meglenni zenék, és akkor nem tudom, azt gondoltam, tehát ez a mi volt először én azt hiszem, hogy nem DJ voltam, hanem ezeket gyűjtöttem, mert volt egy ilyen ráébredési pillanat, hogy azok a zenék, amiket beszereztem, azokat jellemzően a Tilos Rádióban hallottam először, de ez nem állt össze, tehát ez két év spéttel esett, hogy ja, én minden zenét, amit vettem, azt először a Tiloson hallottam, tehát gondolom, hogy a Nádori, meg a Palotai, meg ezeknek a zenéi voltak. És akkor megveszegettem, és akkor volt egy ilyen ambíció bennem, hogy a gimnazista, akinek még a tojáséj rajta van a fenekénből, már majdnem egy kifejlett, ivarérett példány lettem a gimnázium végére, és akkor indult a Tilos legálisan, és akkor gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és szeretnék műsort csinálni, és olyan szerencsés helyzetem volt, hogy csinálhattam műsort, és akkor ott láttam először lemezjátszókat, meg az igazán komoly DJ-k lemezről, és hogy valahogy onnan indult ez a bolondéria.
1: Nekem a lemezezés az előbb jött végül is, mint a Tilos. Világéletemben tele volt a szobám, meg a táskám kazettákkal, CD-kkel, és akárhol volt valami zenelejátszó eszköz, akkor 5 percen belül oda kerültem. Meg csereberéltem emberekkel, meg másolgattam én is javában, és amikor egyszer elkezdtem így indokolatlanul lemezeket is gyűjteni, édesapának volt egy félig használható lemezjátszója, irodában, akkor közben néhány Tilos bulin vettem észre azt, hogy ott vannak azok a zenék, amiket szeretek, meg amiket gyűjtögetek. Meg el is kezdtem közben hallgatni a Tilos Rádiót, és akkor végül egy jó időpontban jelentkezve, pont 15 évvel ezelőtt, illetve plusz 2 hét, illetve konkrétan előtte fél egy évvel jelentkeztem, csak így lassan örülnek a malmok a rádióba, tehát mire a jelentkezésből sikeres műsor lett, ez 2001. november 16 volt, még így napra pontosan is tudom a jeles dátumot. Úgyhogy ez volt, és igen, egyszerűen mindig új dolgokat lehet felfedezni ezzel, hogy találok valami soha nem ismert előadónak egy 60-as évek végi lemezét, és ezzel egy ilyen új dimenzió kinyílik, mert hirtelen megnézem, hogy milyen kik a közreműködők a lemezen, így utána nézek a kiadót, a többi kiadványának egyéb dolgok, és valahogy mindig talál újat az ember, még így a régiségek között is.
4: Én nagyon sok CD-t vásároltam, tehát ott

0: Mert ez továbbra is fent áll, tehát hogy annyira sokféle zenét játszik a rádió, hogy máshol nem nagyon találni meg ezt.
1: Én meg is akarom köszönni a hallgatóknak, mert ez az egyik ilyen legitimációja ennek, hogy az ember miért kell föl és megy ki bolha piacra, meg költ el pénzt erre, hiszen végül is az internetről letölthető, nem biztos, hogy ugyanaz, amit bebele akadsz a bolha piacon, de rengeteg jó zenét föl lehet fedezni, és valahogy mindig ez van, a műsoromba eljutok a héten, ha eljutok, és akkor ott viszont le tudom játszani azokat, amiket az utóbbi időben kukáztam össze, és akkor ennek van értelme, és egy csomó minden a Tomaneknek valamelyik ilyen végtelen Facebookos posztján volt leírta, hogy ő kategorizálja a dolgokat, és akkor volt benne ez, hogy jó, és akkor lejátszottam róla azt a számot, amit akartam, és akkor mehet a bőrzére, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog is, ami csak így átmegy a kéz alatt. Aztán nagyon hamar ráébred az ember, hogy beszerezni a nagyon nehezen beszerezhető lemezeket is könnyebb, mint eladni. Van egy ilyen csapda jellege, hogy szeretsz úgy gondolni rá, mint egy befektetés, tehát hogy egy nap kiszállsz ebből, más a takarékbélyekbe rakja, vagy ingatlant vásárolt elemezt, majd megnézzük, hogy amikor konténerrel viszi el az önkormányzat, mert örökösök nélkül pusztulsz el, akkor hogy annak mennyi értéke van, de hát reméljük, hogy van.
2: Néha azért
3: van.
4: Igen, meg még azt akartam mondani, hogy azért néha van sikerélmény a bőrzén, tehát pont az új lemezekről beszéltünk, egy 10-15 év ezelőtt azért volt egy időszakom, amikor az úgynevezett ilyen new jazz-es dolgokra, meg mondjuk a Ninja Tunes lemezekből a kicsit ilyen olyanokra, amik egy picit jobban veszítenek a minőségükből az évekkel, így rágyúrtam, és amikor ezeket én elhoztam először a bőrzére, akkor láttam a vásárlók, csillogó szemű vásárlókba 10-15 évvel ezelőtt jön magamat, akik így nagyon-nagyon megörültek, hogy én ezeket ilyen olcsón odaadom, ezeket a lemezeket, eljutottak a tökéletes helyre, mert egyébként nálam álltak a polcon, csak azzal gondolkoztam, hogy ők a jövő lemezbőrzés, akik 10-15 év múlva ugyanazt árulni fogják, mert egyszerűen voltak tényleg ezek a new jazz-es dolgok, nagyon érdekesnek tűntek.
0: De ez egyfajta büntetés, én félek, hogy egyszer csak a gyerekem osztálytársa egyszer csak odaállít, hogy hallottad a bűnös new jazz 1995. Minden esetre ennek a lemezbüszkeségnek sajnos tényleg egy elkényeztetett oldalát képviseljük, akik kapnak, vagyis hát adott egyfajta reprezentációs lehetőség a Múlikban vagy a rádió műsorban, míg azért a bőrzékre elképesztő helyekről elképesztő pofák jönnek, ki tudja, hogy miért, és pont azt talán ezt vásárolják meg. Szóval, hogy ebbe a lemezesdiben azért biztos ti is megszenvedtétek azt a részt, ahogy elkezdtétek már nem elengedni soha többet ezt a történetet, mert akárhogy is, hogy az ember rádióműsora és a lemezgyűjteménye és a DJ karrierje együtt kiad egy olyan erőt, amiből már elég nehéz kiszabadulni, hogy ne bővítse ezt a karikát.
1: Azért vannak a leépülésnek azok a gyors formái, amikor ezek elkezdenek nem számítani, és az ember nejlonzacskó számra hordja le a körúti lemezboltokba három sós magyaróért cserébe a gyűjteményt, és egy fél év alatt olvad el 20 év munkája, de ezt reméljük, hogy egyikünknek sem kell átélnie. Hol is tartottunk? Talán nekem az volt az érdekes, hogy ugye beszéltem erről, hogy milyen a bőrze, a szomorú arcú férfiak állnak a ládáik mögött, és amikor először én is beálltam a másik oldalára a pultnak, azért az egy nagyon kemény nap volt abban a szempontban, hogy jó, most már én is ez a 40 fölötti szomorú arcú férfi vagyok, akin eddig röhögtem, és most valószínűleg remélem jönnek mások röhögni rajtam. És a más, tehát hogy volt egyrészt ez a fajta ilyen midlife crisis pillanat, és a másik ugyanazon a bőrzén az az ember volt, aki egy ilyen hosszú ballonkabátban, tényleg egy szomorú arcú férfi volt, bocs, hogy ezen a témán lovagolok, így nézi, de az a fajta szomorú arcú férfi, aki még ilyen 40 évesen is az édesanyjával lakik, és szociálisan kicsit ügyetlen, és így nézi át a lemezeket, és a 300 forintos ládában egyből megtalálta a kincset, és amikor kihúzta azt a lemezt, amiért én soha nem gondoltam, hogy bárki még pénzt akar adni. Tehát hogy ez, ugye ez a gyönyörűség, hogy mindannyian értéket találunk olyan lemezekbe, amik úgy nem slágerlistásak, emberek nem gyűjtik, nem tudom, de hogy van benne zeneileg valami jó. És ez az ember kihúzta a, nem tudom, a Alm Dudler testvéreknek a jódli lemezét, és egy ilyen stájer táj előtt álltak ezek a jódlizó férfiak. És egy ilyen végtelen boldogság csillogott a szemben, hogy megtaláltam

0: találta a Szent Grált, majd végignézett mindent, semmi más nem talált, akkor kicsit csalódott volt, és megkérdezte, hogy és Bartókon van-e? És hogy ezek a fajta teljesen váratlan ízlés kombinációk, amik összejönnek, azok végül is mulattatóak a vonalnak erről az oldaláról nézve.
1: Igen, annyi, hogy egyébként a lehurcolt lemezekkel, vagy lehurcolandóval kell valamit kezdeni. Múltkor pont panaszkodtam Gábornak, hogy a hozzám a kettő legközelebbi adományboltban, mert borzalmas, hogy mindig csak azt a 10-10 lemezt húzom ki, amit már én adtam oda nekik. Úgyhogy amikor már 11 egyszerre nem akartam 200 forintért kihozni a bőrzére, akkor így bedobtam, és amikor már 3 napja nem jártam ott, és benézek, hogy hoztak el valamit, és megint csak azt a 10-et húzom ki, amit én hurcoltam le, az egy kicsit így nehezebbé teszi ezt a sportot. De viszont ez a csillogó szám meg, ha tényleg valaki megtalál valamit, amit nagyon szeretett volna, annak nagyon örülök. A rádióban 10 évig hevertek ilyen széjjel karcolt status quo lemezek, és így hazavittem őket, így a bőr lejött a bőr az ujjamról, mire letisztítottam őket, és kihoztam, és ilyen 200 forintokért kiraktam, annyira rossz állapotban voltak, és ugyanez, hogy valaki csillogó szemmel kiúzta azt, ami neki hiányzott a kollekcióból, és mondta, hogy nagyon örül neki, és megdolgoztam érte, úgyhogy ingyen elhoztam a rádióból, letisztítottam, és 200 forintért eladtam neki, és boldogság.
2: Igen, akkor ezek szerint mi egy kicsit a misszionárius lemezgyűjtők körébe tartozunk, akik ugye a rádióműsor, a DJ-zés és a lemezgyűjtés együttes vonzásából nem tudnak szabadulni. Megérkezett közben körénk szintén egy lemezgyűjtő DJ Suhaid és egyben lemezjátszó társunk, aki egyben két mikrofon közül is tud választani.
3: Szervusztok!
2: Neked is ezt a határt kellene megtalálnod. Hopp, ezt figyelj. Igen. Megvagy?
3: Igen.
2: Hogy te már túrtál ugyanúgy külföldön, mint mások. Mi most itt az árusításról beszéltünk a bőrzén, arról beszéltünk, hogy DJ tilos rádiós műsorkészítőnek milyen fantasztikus érzés is lenni, és egyben mekkora tisztelet és köszönetet tartozunk a nálunk hatalmasabb, akiknek a vállán állunk, és egyben hanglemezről játszok, hiszen mennyire inspiráltak arra, hogy mi magunk is hanglemezeket gyűjtsünk. Ideig jutottunk azt hiszem a történetben, illetve néhány személyes emlékkel megszínesítettük ezt a dolgot. Hogy áll a tankcsapda beszerzés? Sikerült előbbre lépni, ugyanis egy tankcsapda hanglemez lehetséges boldog tulajdonosával állunk, szóval nem tudom, titkot árulok el.
3: Igen, igen. Ez egy titok. De sehol nem állok vele, le kell mennem egy ipari hát nagyvárosnak nem mondanám, de kicsinek se. Cserébe elég ipari. Titkos hely. Titkos hely. Ott egy néni mondta, hogy van egy tankcsapda lemeze, meg 27 millió zárai vámosia, és mondtam, hogy meg fogom látogatni, de ez egyelőre még nem egy nagy sztori, ennél csak jobbjaim vannak.
2: Hát akkor Lícius, vágj már bele. Engem tényleg az érdekel, amikor egy olyan lemezt találtál, amit soha többet nem adnál el.
0: Ugye azt lehet tudni, hogy a Kristóf az már egészen üzletszerűen nyomja ezt a bizniszt, és kérdezném tőle, hogy ez olyan-e, mint a Falfúró című filmben, tehát hogy fölhívnak-e érett asszonyok, akiket elhanyagol a férjük, hogy ebből a gyűjteményből mazsolázz amennyire szeretnél, meg hogyha gondolod, akkor ő főz egy kávét, meg biztos meleged van, levehetnéd az ingedet. Tehát, hogy hogyan néz ki ez test közelből?
3: Abszolút volt ilyen, de az a helyzet, hogy általában ketten megyünk az unokabátyámmal, ő egy kicsit ilyen kultúráltabban néz
0: minél
3: ki nálam.
0: Többen, annál boldogabban.
3: Ránézésre is több pénze van nálam, viszont azzal van még megbonítva a dolog, hogy általában nem a nőké a lemezgyűjtemény, aminek apropóján megjelenünk valahol, hanem a férjüké. És amikor egy házi asszony azt gondolja, hogy örül annak, hogy ott vagyunk, akkor általában lehet azzal számolni, hogy a férj zavarba kerül, és mi is. Olyankor megtörtént az, hogy a férj zavarában elkezdett minket itatni a házi pálinkájából, amiből nyilván akkor már nő is ivott, hölgy, feleség, és ez nem segített a helyzeten, hanem rontott. És akkor menekülésre kellett már fogni a dolgot, mert mielőtt még a nő elkezdett volna megszabadulni a ruháitól, mi udvariasan elmentünk a megszerzett lemezekkel, mert veszélyben éreztük a zsákmányt, tehát hogyha ott ilyen szituáció van, akkor a misszió kerül veszélybe. Tehát hogy van egy sorrend, attól függetlenül, hogy kinek milyen párkapcsolata van egyébként, attól függetlenül is van egy sorrend, hogy ilyen alkalommal az elemezekért vagyunk ott, elsősorban nem az ökölharcért, meg nem az összeméregetésért.
2: És végül is elhoztátok a lemezeket?
3: Persze, hogy el, hát ez, hogyne. Hogyne, de megdöbbentő, hogy egy-egy random öreg asszonytól milyen lemezek tudnak előkerülni, hogyan. Tehát, hogy tényleg, vagy a férjéktől, vagy a megboldogultaktól.
2: Na de tényleg ebben a történetben bele kell, hogy tartozzon az is, hogy az az inspiráció, ami miatt vásárolsz, abban benne legyen az a pont, hogy ezt bizony nem adom el. Persze, a többit vihetitek, ha szeretnétek, de egy ilyen jó rátalálás, illetve hát esetleg megmutathatnád, feltehetünk lemez, van itt két hanglemezjátszó, illetve közben megérkezett DJ Minik, Tilos Rádiós testvér, és egyben gyűjtő barátunk,
4: hello,
2: akivel már találkoztam a Bakancsos Bolha piacon, sőt, haza is vitt a kis kölykömmel az ölemben.
4: Igen.
2: És hanglemezeket vásárolt, tehát azért mondom, hogy benne van az, hogy az, amit a Gábor is említett, hogy bizony kiment reggel korábban, mint ahogy a nap rendesen fel kell, így vasárnap.
4: Ez így igaz, mondjuk nem csak a lemez volt ott a motiváció, hanem ott a minden. Az a piac, az olyan, ami nincs, az nem létezik. De tényleg, ott olyan kincseket találsz, olyan filérekért erre rengeteg példa. Nem tudom. Ilyenkor viszont rájövök, hogy olyanom van otthon, amit ott árulnak fillérekért, viszont én lemezt nem tudom, sosem adnék el, meg sosem szabadulnék meg tőle, ha tudom, hogy sosem fogom lejátszani, akkor sem. Ti hogy vagytok ezzel, mert...
5: Hát azért megváltozik a véleményed, amikor már nem férsz el otthon.
4: Jó. Nem tartok még ilyen apartmannyi lemeznél, de még családi lemezeim is megvannak mind nagyjából.
5: Illetve pont porosak. Az van, hogy... Én egy kicsit sajnálom, hogy későn kezdtem el lemezeket eladni, mert sokkal jobban érzem magam, hogyha... Tehát mindig ott hagytam Bolha piacokon a másodpéldányt, hogy nekem már megvan mint állapotban, akkor most miért tudjam ki, bár tudom, hogy többet ér.
4: Ja, és... volt, amiből vettem még egyet, hogy meglegyen még jobb állapotban is, úgyhogy van, amiből kettő.
5: Ja, hát igen, ez egyébként a klasszikus, hogy én is megveszem, összehasonlítom, és akkor a jobb állapotú borítóban a jobb állapotú lemezt, hogyha ugyanaz a nyomás, megtartom másikat. De a lényeg az egész, hogy sok, alapvetően többet költök sokkal lemezekre, mint amik bejönnek, viszont utána jobban érzem magam, hogyha legalább néha ilyenkor egy ilyen másodpéldányt kikukázok, és valami köztes áron eladom, ami azért annál több, mint ahogy kikukáztam.
4: Tökéletesen jó a gondolatmenet, csak én akkor is ilyen furcsán gondolkozom erről is, meg egy-két dolog van, amit nem adok el, pedig tökre megérné, meg érdemes lenne gondolkozni azon, hogy megszabaduljak dolgaimtól, de mint az öreg asszonyok, a tárgyakhoz ragaszkodom nagyon.
3: Eszem jutott a nem eladós történetről, hogy van egy kedves díler ismerősöm, aki válogatottabb marasságokkal talál be mindig, de mindig valahogy úgy jön ki a dolog, hogy azért van értelme. És a minap hozzám vágta DJ Tommy Boy, a legendás magyar house DJ, gyakorlatilag egy éra emblematikus képviselő. Egyébként a Tilos Rádióban is volt neki annó műsora, a House műsora, Palotai a jövő zene előtt, vagy... Igen.
2: Palotai felkonferálja Tomiboyt.
3: Igen.
6: Hát és ez... a mai napig is világszerte aktív a Crazy Biza formációval.
3: Igen, Crazy Biza, ahogy mondod. És ő valahogy elkezdett megszabadulni lemezeitől, és ehhez az érdekes ember lemezdílerhez került egy táskányi adag, amit ő nekem adott, és mondtam, hogy hát annyira nem érdekel, de azért ragaszkodott hozzá, hogy hazavigyem, hát hazavittem, nem kellett érte fizetnem semmit, majd otthon átnézem, mi van benne, és volt benne egy olyan kameruni diszkó 1981-ből, amely 300 euróért volt fönn az interneten, de 200 egy néhányért már adták is el, tehát az látszott, hogy nem valami elmebeteg gondolta, úgyhogy most akkor ő beárazza lesz, ami lesz. Az egészben az volt a szomorú és egyben örömteli, hogy zseniális zene volt rajta, vagy hát van rajta. Úgyhogy ilyenkor az ember úgy dönt, hogy 300 euró, belegondol, hogy mennyi mindent lehetne abból rendezni az életében, majd úgy dönt, hogy azok a dolgok elrendezetlenül maradnak inkább.
2: Igen, azért az fontos, hogy lásd azt a pillanatot, ugye az előbb beszélgettünk a gyűjtőkkel, az ideális helye egy gyűjteménynek, meg ahol megjelenik, hát ahol megszólal ez a kameruni diszkó. Tehát én például majd egy kitűnő lengyel free jazz lemezre tettem szert, amit nem biztos, hogy annyiféle helyen tudok megszólaltatni, viszont ha én magam hallgatom, az engem nagy örömmel fog eltölteni.
5: Még annyi, hogy dicsértük a tilos hallgatókat, és pont ezt akartam mondani, hogy...
2: Elfelejtettem mondani, hogy a tilos hallgatók meg fogják hallgatni a
5: műsor. Igen, és azt szokott lenni, hogy én felrakok egy 10 perces free jazz-t, és így azon gondolkozom, hogy ez kicsit talán túl meredek volt, meg necces, és így a 6. percben betelefonál valaki, hogy te ez, ami szól percek óta, mi ez a nagyon jó dolog, és így tudod, már így várom, hogy így dobálja a köveket. De most és csak így valaki így átszemült hangon betelefonál, hogy tetszik neki az, amit én ott így leízattam, hogy ez most talán egy kicsit meredek volt berakni.
2: Köszönjük, tilos hallgatók. Ugye tilos rádióban hallgatjátok továbbra is ezt a dolgot, és a tilos.hu-n ezt az egész gyűjtőnapot letölthetitek. Most valami furcsa dolgot el kell indítani a lemezjátszóról. Nem is tudom, itt van DJ Shuriken, DJ Suhaid, DJ Johnny Drama, DJ Minich, DJ Tomanek is, DJ Bahama Chaos. És most elkezdjük azt, hogy elkezdünk még inkább a darab-darab, forint-forint, euró-euró, és a végén pedig a vér-vér részről beszélni, ahol már a, hát tulajdonképpen a péniszméret összehasonlításáról van szó, de ez tényleg csak így 10 óra felé, amikor már így a hip-hop műsor is elértem. Tegyünk be egy pár számot, lazuljunk el, és folytatjuk a feltárást.

0: Szavaztok, kedves rádióhallgatók, Tilos Rádió, gyűjtők, gyűjtőség, gyűjtemények napja, megérkezett Zocska is. Tilos lemezgyűjtők köre éppen szokásos gyűlését tarts itt a műsziben, élő bejelentkezés az éteren és a téren át, és hát lemezgyűjtői élményeket próbálunk átbeszélgetni, és próbáljuk megtalálni azt, hogy kedves hallgatóknak egy-egy szám, amiket most játszunk is, egytől egyig mind gyűjtő különleges példányok, attól függetlenül, hogy a Tilos Rádióban minden nap hallhatjátok. El vagytok kényeztetve a Tilos Rádió DJ-től, akik itt egy egész asztal körül ülő társasággal formálódnak lassacskán, és hát mindnek van egy-egy olyan története, olyan benne van a megszerzés, megtalálás, öröme. Ugye szerintem a vadságba beletartozik az egzotikusság is, tehát hogy ami a legtöbbet tettetek meg út, vagy a legmesszebbről hoztatok lemez. Zocska, aki itt van velünk, megkérhetem, hogy egy szót mondja azt, hogy hello, itt vagyok, vagy ilyesmi.
1: Mit?
0: Igen, mert ő is hozott lemezeket, amit összeszedett innen-onnan.
1: Hoztam egy pár lemezt, de ez nem számít.
0: Valahonnan csak beszerezted őket, a gyűjtésről beszél egész nap a Tilos Rádió.
1: Gyűjtöm. Gyűjtjük és koptatjuk. Nekem elég kopogtak a lemezeim, de gyűjtöm őket. Gyűjtök mindig újakat, hogy le lehessen játszani valamit közülük, ami még nem annyira karcos. Tehát én azért gyűjtök, hogy legyen utánpótlás. Mások azért gyűjtenek, hogy legyen a polcon sok lemez, de nekem mindig lekerülnek a polcról valahogy a lemezek is. Káoszba fullad az egész. De aztán mindig találok egy olyan lemezt, ami még lejátszható. És ezért lejátszom. Ugyanis a lemezek arra valók, hogy lejátszuk, mint ahogy már többször megemlítetted a mai műsor során. Ugyanis akkor indultam el otthonról, amikor Káosz kapitány elkezdte a kalandozást a gyűjtemények rögös útján.
0: Szóval, hogy azokat a lemezeket meg is kell szerezni. Inkább azt mondd el, hogy te hogyan szerzed ezeket a lemezeket. Most ott tartunk, hogy egy bőrzéből jutottunk el idáig. Tehát itt lemez alkudozás van, itt rekesznyi hanglemez fölött mondanak ítéletet, pro és kontra, megy vissza a sötét puttonyba, vagy pedig egy új puttonyba kerül át. Zocska, mesélj már el egy kalandos lemezvásárlásodat, hogy egy furcsa helyen, furcsa módon jutottál furcsa lemezhez.
1: Hirtelen így nem is jut eszembe, minden lemezhez furcsa jut az ember. Nem tudom. Talán a legtöbb lemezt Zürichbe vettem. Ott összeismerkedtem srácokkal, akik egy lemezboltot csináltak. És minden szab... Spruci, Pipa és Spruci. A Mono Records. Mono Records. Ez ott van Zürichnek a régi negyedébe, azaz, hogy ott volt, ugyanis megszűnt, de múlt évben újra nyitották kapuikat, csak másútt a Langstrasse-n, ami ugye híres a magyar lányokról. De nem is ez a lényeg, hanem én hozzájuk jártam gyakorlatilag a munka után, munka helyett, munka közben, mindig hozzájuk jártam, és náluk tudtam az összes lemezt, hogy mi van a boltba.
0: A magyar lányok.
1: De viszont Zürichben sok lemezbolt van, és amikor náluk már minden lemezt meghallgattam, akkor mentem a többibe. Aztán később rájöttem arra, hogy melyik lemezbe melyik nap hoznak árut, és akkor oda mentem, és kitúrtam a legdurvábbakat. Gyönyörű volt. Régi szép idők.
0: Hát abban is egyetértünk, hogy a lemez gyűjteményünk alapjait elég régen fektettük le ahhoz, hogy a hanglemezen meglét egy csomó lemez esetében alap volt, hiszen a 90-es évek közepén olyan újrakiadások vagy eredetik jelentek meg, amik éppen akkor, amikor mi is egyfajta indító tűzben égtünk, benne voltunk ebben a dologban, hogy nincs más, ezt hanglemezen kell megvásárolni egyáltalán, nem? Vagy de?
1: Én gyűjtöm a CD-ket is. Ja, most 600 van a táskámból. Nem viccelek. Kellenek, hogy tudjak válogatni. Végül is tök mindegy, hogy min van a zene, milyen formátumon, maga a zene számít, tehát lehet az a legszebb, legdrágább lemez is, hogyha vacak rajta a zene. Akkor kidobhatod, felrakhatod a falra, nézegetheted, vagy megdobálhatod vele az embereket az utcán. Ellenben...
0: És a lemezbőrze, ahol egy más embernek örömet okozol vele, esetleg ő maga saját maga számára okoz örömet vele, hogy lejátsza azt a Jódli lemezt?
1: Esetleg? Játsza a Jódli? Van egy Jódli lemezem, nagyon durva. Soha nem engedik meg, hogy lejátszam, mert annyira durva. Na mindegy. Tehát, hogy azt számít, hogy jó zene legyen. Mégis a CD... A CD az is gyárilag van kiadva, tehát még annyira nem vészes, de persze nem kell elmenni a pendrive-okig.
0: A lemezgyűjtemény határait mindig az határozza meg, ahol az illető azt mondja, hogy ezeket a lemezeket, mivel már nem játszom le, meg is vagyok hajlandó, mint egy válni ezektől a daraboktól. És hát az elengedés egyrészt a négyzetméterekben szokott határt szabni, másrészt meg pont abban a stiláris, vagy
1: kultúrális. Én nem tudom elengedni tizimása. A lemezeket, mert ugye kivesz karcos lemezt. Tehát maradnak. És addig játszom, amíg játszhatatlan nem lesz. Ennyi. Ugye, mert leesnek a buliba, fújja, szérel, fújja a port, stb. Stb. Odaérek, sörös újjal, és akkor már is ott a ford. Persze ezeket lehet időnként tisztítani, takarítani, és újra rájönni, hogy lehet, hogy az a karc külön jó benne. Kell hozzá tábortűzeffektus. Attól gyakorlatilag újra komponálódik egy lemez az ember keze között.
0: Kérdezzük meg a többieket is a lehasznált lemezek szükségszerűségéről. Tehát egy-egy szám megléte, mennyiben fontosabb a minőségnél. Tehát a különleges darabok, amiket lejátszottok, mennyiben érted? Tehát akárhogy is sercegnek azok a lemezek.
2: Vannak olyan lemezek, amiket megtaláltam ilyen nagyon-nagyon karcosba, és sokáig kerestem egy jó állapotú, de annyira sokáig, hogy fölraktam, és inkább így megtartottam a karcosat, mert megszoktam, hogy van az a sercegés, a recsegés, és az attól volt az a szám nekem, és így mondtam, hogy ez így nem kell.
1: Zene úgy van fölvéve, eleve a CD-re, vagy az albumra, hogy az a sercegés ott van. Figyelj, Cut Chemist, DJ Shadow. Csupa karcos lemez.
3: Hát ami meg a megválás, az tényleg az van, hogy a délelőtt is egy bőrzen voltam, úgyhogy nem tudtam hallgatni a Teszt és Lélek adását a mai tematikus napon, de valami, ahogy olvastam a tematikát, azt hiszem az volt az egyik, hogy így az ilyen gyűjtőszellem az nem tud megválni tőle, és meg rájöttem, hogy néha annyira túltolom a túrást, hogy azért jobban érzem magam, hogyha meg is tudok válni néhány darabtól, és ez sikerült is elérnem. Bár ahogy a korábban Gábor említett, olyan van, hogy vagy egy két perces jó részt egyszer lejátszok azért meg a hallgatóknak, és utána válok meg a lemeztől. De én azt érzem, hogy ilyen szempontból egészségesebb a gyűjtőszerűen, hogy meg is tudok valamitől válni. Azon kívül, hogy persze vannak olyanok, amik megtalálom, akkor azt mondom, hogy na jó, ebből majd, hogyha még egyszer belefutnék ebbe az őrülten ritka kiadványban, akkor azt majd talán eladom, de ezt egyelőre azért megtartom, játszom mindenhol.
1: Én nagyon sok lemezt adtam el, például a Negro boltjába, de egy csomót megbántam.
0: Ezután hallgassunk meg egy zenét, elnézést! Nem.

0: A Tilos Rádió gyűjtőnapját hallhatjátok a Műsziből élőben, DJ-k a helyszínen, és a lemezgyűjtésről beszélgetünk, illetve arról a luxusról, hogy tilosos DJ-ként gyűjthetünk lemezt, és lehetünk egy őrületes mánia, szenvedély, rabjai, mindannyian, hiszen nem tudjuk elereszteni a hanglemez korongok utáni további keresgélést, és egy-egy különleges példány beszerzését, és hát ennek tulajdonképpen a hallgatók egy ilyen élvezői, és nagyon örülünk, hogy ezt meg is oszthatjuk velük most ezzel a fórummal, hogy bevalljuk ezt a kis fantasztikus kötődésünket így a rádióhoz és a lemezezéshez. És amiket most hallhattatok az előzőekben, azok mind-mind ilyen túrásnak az eredménye, illetve most, amit majd hallhattok ezek után is. DJ Minik megérkezik, és ő már bekészítette azt a következő dalt, ami majd a beszélgetés pont után egy-egy ilyen különleges példány. A DJ találás felelőssége nagyon nagy dolog szerintem.
1: Most nem értem a kérdést.
0: Ahogyan bővíted a lemezgyűjteményedet, abban az, hogy te le is tudod játszani, az azért meghatározó. Tehát, hogy azok az emberek, akiknek még a lehetőség sem adott soha, hogy egy rádióműsorban, vagy egy parti során, ne egy isten, lejátszak a lemezeit.
1: Vagy otthon. Van egy csomó ember, aki így megveszi és felrakja a polcon, nem? Ilyen ezek a kis tarisznyás alter indie rockosok. Szerintem ott nincsen lemezjátszó, hanem megvették a hipster szakállat, megvették a tarisznyaszacsot.
2: De figyelj, de most, hogy egyre több lemezt adnak el világszerte, nem, tehát nem feltételezhetjük, hogy...
1: De srácok, jó, de ők a csillogó számítógépükről, mert a download card miatt kinyitják, letöltik a zenét, és akkor aztán ezt a laptopról játsszák, viszont van egy lemezgyűjteményük, ami kirakhatnak a Pinterestre, hogy így lakberendezésileg így rendben van a kéró. Nem?
0: Van egy vitatott ike a keret, ami pont lemezborító méret, és elvileg vannak ilyenek, hogy ugye egy kisebb veszed a lemezt, úgy is belefér abba a keretbe, tehát hogy...
2: Azt a baj, ez azt kéne, hogy tudj, tehát hogy ismerjünk olyan embereket, akik úgy vesznek lemezt, hogy nem DJ-k. Én viszonylag kevés ilyen embert ismerek.
0: Aki DJ?
2: Nem, aki
0: nem DJ,
2: nem
0: és úgy veszi
2: lemezeket. De vesz lemezeket, igen.
0: Tehát valakiről... Egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak DJ, azért vette évekig a lemezeket, vagy azért rögtön tudod, hogy...
3: De most kommentet, a gyűjtés az egy egész más dolog, mint a használat. Tehát a bélyegeket se tudod lejátszani, meg mit tudom én, a fényképeket, aki régi fotókat gyűjt, az se nézegeti folyamatosan, azért csak megszerzi, örül neki, de már a következőt szerzi, meg azzal nem foglalva, nem azzal, hogy nézegeti az előzőt. Tehát a gyűjtés, meg a használat, vagy a hasznossá tétel, az két totál külön dolog, az egy szerencsés egybeesés, hogy a lemezeket használni is lehet, de szerintem a gyűjtést egyáltalában nem befolyásolja az, hogy még nem, pláne nem az, hogy másnak le tudod játszani, de még az se feltétlenül annyira nagyon, hogy magadnak. Gyűjtöd, mert ember vagy, mert az ember úgy alakult ki, hogy gyűjt, valamit gyűjteni kell, komfortérzet, biztonság, univerzumban való helyünk.
2: Vagy azért veszed meg, hogy lejátsz az a heti műsorba, hogy hú, nem vettél új lemezt, de azért a műsorban legyen valami új. És veszel valamit gyorsan.
3: Az is van. De az már az extra.
0: Na de hát azért akárhogy is most itt az asztal körül pont a gyűjtésnek olyan példányai vannak, benne vannak a gyűjtésben is, és benne vannak ebben is, hogy egy lejátszási helyzetben vannak. És ezért maguk a gyűjtemények is terheltek olyan darabokkal, amit valamilyen módon megmutatásra szántál.
3: Ne felejtsük el azt a feature-t, hogy a gyűjtésről beszélni is lehet, és pont ezt csináljuk most, és a gyűjtők egymással is tudnak beszélni. Sőt, akitől, mit tudom, egy ilyen small talk során megkérdezik, hogy és egyébként te mivel foglalkozol, akkor lehet, hogy elmondja, hogy ő könyvelő itt meg ott, de szerintem három mondattal később már lemezgyűjteményéről fog beszélni, ez önmeghatározásnak is egy óriási mankóját jelenteti a gyűjtés. Nyilván erre valaki kevésbé szorul, erre van, aki jobban, de
0: biztosan arra akartad felhívni a figyelmet, hogy hoztál te is egy pár különleges lemezt, mint mindenki itt a DJ-k között. Akkor szerintem kezdjük el a mélyebb bemutatásra a lemeznek, hogy miért gondolja egy gyűjtő azt, hogy amit felrak, az egyel jobban róla szól.
4: ez táskám legelején volt egyrészt. De tényleg elő volt. Ez egy olyan, nekem mostanában nagyon kedves előadó, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni. Ő Moszkomen, és tínédzser módjára alá is irattam múlt héten vele a lemezeket, úgyhogy tessék. És nagyobb történet nincs, csak egyszerűen nagyon-nagyon megtalált ez a hangulat, ez az elektronikus hangulat.
0: Szép. És akkor vele gazdagítottad a gyűjteményt, amit most megosztasz a rádió hallgatókkal is. Hallgassuk meg ezt a dalt egy részletével legalábbis, és utána visszatérünk, és most akkor egy DJ, egy dal, ezt fogjuk lejátszani, ez a rovat következik, ameddig DJ Jeremix megérkezik, és ő is elő fogja adni, hogy hány DJ, hány dal, és utána folytatjuk.

0: Tilos Rádió, FM.
1: Gyűjtsétek a Lutra albumban a matricákat, mi is ezt tesszük, és ez a gyűjtői tematikus napnak gyakorlatilag az a leáldozó utolsó fénysugára, ami már el se hatol a tudatotokig. Remélem, hogy itt vasárnap elkezdtetek készülni a következő hétre. Nem sok nap van karácsonyig. Nekem még rengeteg hulladéklemezem van, ami keresi a gazdáját. Úgyhogy remélem, hogy a jövő hét olyan lesz, ahol a kínálat megtalálja a keresletet, áramlik a lemez, eljut valakihez az, amihez én már hozzá se akarok nyúlni, és ők boldogok lesznek. Körülbelül ennyi. Szerintem nem kell túlerőltetni ezt a zenéről beszélést. Most már itt lenne.
0: Beszélgessünk már a lemezbőrzéről, már volt arról szó?
1: Persze, arról volt szó.
0: Ja, bocs, én később érkeztem, ugye.
1: De te elmondhatnád,
0: hogy... Ha nincs más hogy... téma, akkor nyugodtan elmondhatnátok nekem is, hogy milyen volt. Kicsit egy más szemszögből.
1: Hát azok, akik eladnak általában, azok egymás ládái körül mászkáltak, és én kicsit nagyobb szerencsével sóztam rá a saját hulladékomat másokra, mint fordítva.
0: És ilyen joviális baráti hangulat volt, vagy
1: hát
0: inkább ez a préri?
1: Mindenki így várta, hogy jönnek majd mások is, tehát volt egyfajta reménykedés, de erről én lemaradtam, mert én ilyen fél négykor estem be, és akkor már inkább ilyen reményvesztett volt a hangulat, és akkor még egy kicsit átnézték egymás ládáit, lefikázták, hogy ki mennyire áraszta be annyira, amennyire, és aztán nagyjából ennyi volt. Voltak ilyen emberek, volt egy kedvencem, egy oldalszakállas, aki egy tengerészkabátban végiggyalogolt az egész rendszeren. Nálam 15 percet töltött avval, hogy 4 darab lemezt kivett a tokjából, a borítóba belerakott, fénymásolt dalszöveg, lapot, darabon, tehát oldalanként végiglapozta, megnézte. A lemez állapotát több lámpa alatt, többféle szögben végignézte, visszarakta, visszacsomagolta, akkurátusan is nem vett semmit. Úgyhogy ő volt a kedvenc vásárló.
0: Nekem az a csóka kedvencem, aki iszonyatosan összetaperolja még az ujjaival is eközben, és tényleg fél-háromnégy órákat tölt egy ládánál, más nyilván nem fér közbe oda, majd nem vesz semmit, vagy ha megvesz valamit, az 500 forint lesz, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú monológot kell meghallgatnom arról, hogy ez mekkora érveges, és igazából jót tesz velem, amiért megveszi 500 forintért.
2: Nyilvánvalóan ez a szép, nem gondolod? Én most, amikor erről beszélgetetek, eszembe jutottak azok a vásárlók, akik ugyanezt csinálták.
0: Még a Deepben, azt tegyük az, hogy Johnny Drama a Deepben dolgozott.
2: Igen, a káosszal, hogy a lemezboltba dolgoztam.
0: Új hallgatók.
2: És igen, akik éveken át azok az arcok, akik nem vettek semmit, és aztán egyszer csak elkezdtek venni mondjuk egy darabokat. Iszonyat nagy sikerélmény. Szép dolog ez.
0: Ja, hát amikor nem a termezeidet vakargatják, megtapogatják, akkor nyilván a sikerélmény...
2: Persze ez is benne van.
0: Előbbre tud kerülni az idegzsábánál. Megjött az Esteházi gazdája.
3: Igen, itt már előkerültek azok a kérdések, hogy egy-egy lemeznek eladhatósága úgy felmerül, és a megtartása, illetve a lejátszása azért akárhogy is a gyűjtésnek pont ez, ahogy az előző műsorban is volt, a használat során jön meg egy típusú új értéke a gyűjtő számára. És ezek szerint élesen elhatárolódik ugye az eladandó, vagy eltrédelendő példányoktól, úgyhogy lehet, hogy ezeket most hagyjuk is, és most térjünk el tényleg azokra, amik miatt ti inkább vagytok gyűjtők, mint egyszerű felhasználók, vagy végfelhasználók, és ezzel bevállalva azt, hogy ti beletúrjátok magatokat olyan dolgokba, amikbe hát találtok olyan darabokat, amiknek nincsen neve vagy hivatkozása, ne egy Isten, és el kell kezdeni társítani valahova, mert a zenéket most így az előző körökben abban megegyezhetünk, azért valamilyen módon összekapcsoljátok korábbi zenei élményeitekkel, és együtt műsorrá, vagy DJ-szetté, vagy rádióadássá, vagy mixé képzitek.
0: Nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés volt, amit feltettél. Én már nem is emlékszem az elejére, viszont eszembe jutott az, hogy vettem most egy pár lemezt, és kiderült, hogy Fenyő Miki szüleitől, Fenyő Miki szülnek a gyűjteményéből való, és a lemezekkel együtt jött ez a sztori is, ami nem feltétlenül igaz, de hogy mikor Fenyő Miki, ők ugye kint éltek Amerikában valamennyi ideig, és azért tudott ő behozni olyan dolgokat, mint a beat zene, aztán a rock and roll, meg a break, meg ilyesmi. De hogy akitől vettem, annak az a csúfondáros története volt, hogy hát ez egy kamu, mert hogy igazából folk lemezeket hallgattak a szülei, és a Fenyő Miki a szülének a folk lemezein nevelkedett, és semmi köze nem volt se a rock and rollhoz, se a pszichedelikus dolgokhoz, se a folk azért egy határmesdje, de pláne nem az ilyen breakhez, meg rock and rollhoz, ahhoz egyáltalán nem. És egyébként amiket vettem, azok tényleg ilyen érdekes amerikai nyomású, izraeli népzene, meg tudom én, tök érdekes dolog. Kicsit az jutott eszembe, mikor állítólag a 80-as években kiment Charlie Amerikába, és aztán erre a mitosz építette fel a karrierjét. Tehát őnek is ugye a New York... Hogy volt az? Mi a cím ennek? Na, Vájgából még kicsit szebben is neki, mint Charlie, viszont ugye, és az a mítosz is valami, az sem biztos, hogy igaz, de az is erre épült, hogy Charlie kiment Amerikába akkor, amikor még senki nem mehetett oda, ami által úgy zajlott, hogy behúzta a függönyöket, felhalmozott elegendő elemózsiát, és gubbasztott 2 hétig a nappaliában a lehető légnél csődből, hogy a szomszédok sem eszeljön meg, hogy mi van.
1: Úgy indult, hogy megtalálja Indiát, de végül nem volt baj, hogy felfedezte Amerikát.
0: Szóval lehet, hogy a magyar pop-rock ikonok azok hát igen, ilyen csokker mód születtek meg.
3: Még mindig a saját gyűjteményekről beszélünk, tehát persze az ikonjainknak vannak elég kalandos történetek, de azért akárhogy is a mi lemezhez való jutásainknak is vannak olyan önfeláldozós része, amikor már túlmegy a jó zenész vagy a kulturáltság határán egy lemeznek a megszerzése vagy a lejátszásának a körülményei.
1: Erről beszélnél egy kicsit? Tehát, hogy mikor érezted azt te, aki egyébként a kultúra lefoszlásával így nem vagy egy ilyen nagyon érzékeny viszonyban, hogy konkrétan észrevetted, hogy ez már az elállatiasulásnak egy első vagy második fokú súlyosbított esete?
3: Amikor szívesen tettem fel egy abba számot, és egy 3+2 szám után, akkor volt egy olyan pont, mind a kettőt hanglemezről tettem fel, és akkor volt egy olyan pont, hogy egyrészt a buli megkívánta, tehát táncolt mindenki, sőt, nagyon jó volt a hangulat. Másrészt lemezről játszottam le a számokat, hogy miközben az abba kívánság pont megvolt, és le is tudtam játszani, és ezzel még egyfajta plusz örömet váltottam ki, mert amúgy a számkívánság a DJ egyik, hát nem is tudom, furcsasága, hogy ezt most teljesíti-e vagy sem, hogy ez a repertoárjába vagy a saját DJ profiába belefér-e éppen az adott pillanatban, de pont megvan az a szám, azért az nagyon izgalmas, hogyha azt fel lehet tenni, és akkor azzal kiváltani az adott leánybúcsúnak, vagy születésnapnak a hangulatát, vagy éppen az ott esetben az esküvőnek. Viszont ez a két szám, meg ez az egész esküvői hangulattal egy olyan ponthoz érkezett el a hanglemezről való zenelejátszásom, hogy el kellett gondolkodnom ezen, hogy egy esküvőn abba számok hanglemezről való lejátszása az tényleg már egy misszióvá változott, és bizony a lemezeim formálnak engem, és akárhogy is.
1: De azért volt a táskában, amikor elindult az esküvőre, tehát a lehetőség magvai el voltak vetve.
0: Hát meg azért két dolog, tehát ez hol van az elállatiasodástól, ez inkább a racionalitás számomra, ami nagyon is emberi tulajdonság. A másik pedig az, hogy többször elmondtad, hogy hát hanglemezről játszottad le te azt az abbát, mint egy mentegetve önmagad és a helyzeted. De nekem csak az a kérdésem, hogy számít ez valóban bármit, hogy az ember felrak egy vállalhatatlan számot lemezről? Szerintem nem biztos, de az is lehet, hogy igen. Mit gondolsz erre, Csabi?
3: Hát ugye az adott helyzet diktál, ugye? Ebben az esetben egy 3+2 kombiné című nóta után sikerült ezt, és tökéletes sikerrel, mert hogy a szándék az nemes volt, és erről szólt a buli. De hát azért a gyűjteményünknek ez olyan része, amit csak akkor viszünk el magunkkal, hogyha nagyjából sejtjük, hogy ezt le fogjuk játszani, viszont pont amiért ma itt vagyunk, az pont egy másik része, ami a saját szórakoztatása van, és a többiekkel való megosztás viszont egy közös öröm. És ez, erről szólna most a további rész, hogy a különös darabok, amiket kitúrtatok, és sose hallottatok, és máshol sem nagyon tudtok csatlakoztatni hozzá. Arról mondjatok már egyet-kettőt, mert most már azért egy-két szám megszólalt normál gyűjtésből, de legyen egy-kettő olyan rátalálás, amihez fűződik valami olyan élmény, ami miatt ez különleges. És hát Gábor, te is hoztál egy-két olyan kis lemezt, ami...
1: Melyeket már le is játszottam, úgyhogy ezek gyakorlatilag nem voltak rosszak akkor annak, amik...
3: annak, aki hallotta a műsor elején, ugye, mielőtt sikerült összehozni.
1: Szerencsére a rádió archívumában vissza tudtok tekerni. A legjobb számokat akkor játszottam, mikor az itteni élő közvetítéstől, mert aki most kapcsolna be, ez élőben szól valóban a műsziből, ez a enervált lemezbúvár találkozó. Kérlek, Kristóf, a oxigén palackomat ne zárd el most. Tehát voltak ilyen nagyon-nagyon jó számok is, amiket felraktam, ezek alatt jellemzően a stúdióban átkapcsolták a híreket, mert híreket is kell sugározunk, és ez fog következni 2 percen belül, úgyhogy kapaszkodjatok bele a székbe, Kristóf még mond egy rövid zárszót, mielőtt átveszi a híradó az éter hullámait, és utána majd zenékkel jelentkezünk újra.
0: Folytatódik a műsor?
3: Csak zeneileg, szerintem köszönjünk el így DJ-ileg, és...
2: Mert most már jön mindjárt Lord Győre, ha minden igaz, nem?
3: Így van, és utána pedig 10-től a No Wave magazin, ahogyan szokott lenni, és a többi, és a többi.
2: No Wave gyűjtői kiadás?
3: Bizony,
2: képzeld. Az forró lesz.
3: Tóth Pali is hatalmas nagy gyűjtő. Azt mondta, hogy van olyan lemeze, amit egy csiszoló korong mellékleteként adtak ki. Úgyhogy szerintem lesznek ott történetek szintén.
2: És utána talán a Sample Temple is egy gyűjtői tematikus adással zárja a gyűjtői műsor folyamat.
3: És remélem ez folytatás is a gyűjtői napnak itt a Tilosan, ez szerintem egy izgalmas.
0: Számunkra minden nap gyűjtői nap. Igen. Ez lett volna a zárszó, azt gondolom.
4: Én még csak annyit mondtam volna, hogy jó, hogy van sok bőrze, hogy jó, hogy volt itt a Missy-ben, van a Muzikumban, a Lemezpiac, Dürer, hol szokott még lenni, a Körlet, Bálna. Úgyhogy azért végül is mindenhol lehet valamit találni.
2: Folyamatos programajánlót hallottak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Sziasztok! Ezen a héten folytatjuk a múlt heti Keltakaróban megkezdett regényfeldolgozást. Garaci László, pompásan buszozunk. És figyelem, korhatár, felhívás. A következő másfél órában csúnya hangok, csúnya szavak, és a nyugalom felborzolására alkalmas szövegek fognak elhangzani, senkinek sem ajánljuk.

bátyja a Szabadság téri galéri tagja. Igazi Jampec, aki Buffalónak hívja rendőröket, és az van a karjára tetoválva, hogy előre gyilkosok. Ez a herendé, kérem szépen, az egész bandát megeszi reggelire. Puszta létezésével bohóc tréfává zülleszti azt az amúgy is pusztuló emléket, hogy valaha én voltam itten a totum factum és a szívtipró férfi ideál, helyi Dölon. Ráadásul az iskola orvos szemüveget ír fel. Szemüggágó. Szüleim határozatlan időre megtiltják, hogy szóba hozzam a kovbojnadrág vásárlás neuralgikus témáját. Mackó alsómat próbálom rángatással trapéznadrággá alakítani. És valahogy kiszivárog, hogy éjszaka fogszabályzót hordok, ami egyrészt megfelel a valóságnak, másrészt mégsem felel meg a valóságnak, mert ahogy kimegy anyu a szobából, kitépem és bevágom az ágy alá. Herendi sorban felszedi a csajokat. Tud twistelni? Szia csaj! Bedobjuk magunkat a csurgiba? Elkövettem a végső baklövést. Én is lementem a Honvédba kajakozni. Egy napig kajakoztam a Honvédban. A stékhez kötözött gyakorló kenuból kavargattam a szürke Dunavizet. A kajakház fölött varjú csapat körözött. Időnként rikácsolásban törtek ki, majd egy láthatatlan kéz intésére elnémultak, és csendben keringtek tovább. Az öltözőben sötét volt, büdös. A korhatpadokon rosszarcú nagyfiúk a farkukat gyűrögették önfelettem. Az edző búcsúzáskor felszólított, legközelebb hozzak igazolást úszási képességemről. Nem tudta, hogy ilyen igazolást nem áll módonban beszerezni. Egyedül sétáltam a szigeti bejáró felé. Fekete varjú állt a fagyalbokor mellett. A kocogókat figyelte. Úgy éreztem, én is kicsi vagyok és varjú. Maximum egy hozt bírok, és elmerülök. Megállt egy kocogó az ösvényen, felvett egy követ, és megpróbálta a varjút leteríteni. A varjú félrebillent fejjel nézte a lövedék becsapódási helyét a fűben, és a férfira pillantott kérdőn. Bántják a madarat, gondoltam, és hazamentem. Takács Frigyessel az iskola befejezése után egy Rádai utcai szükséglakásban találkoztam. Hajnalodott. A konyhaszekrény alatt egy fél tubus bolgárragasztó hevert. Erika, házigazdánk prostituált húga, Frici, aki elvesztette fél lábát egy gázrobbanásnál, és én, aki gracidint szedtem, lefogytam 48 kilóra, és abba hagytam főiskolai tanulmányaimat. Mind a hárman előnyben részesítettük a bolgár vegyipare kis csodáját a Palmatex-el szemben. Este a szomszéd meg a sógora átjöttek csocsózni. Megbízható alkoholisták. Aztán rövid játék után, melyben az ellenfél gyalázásával fűtötték indulataikat, Küronya és Bakferi leverték a két betolakodót. Felrepett száj, véres monokli, eltört kisúj. Visszajöttek borgőzös haverjaikkal, de újabb verekedés helyett egymás vállát átölelve üvöltötték az Edda Blues-t. Most a földön hevertek az eszelős tivornya haláltusájának kifacsart pózaiba. Kértem Erikát, hadd fogjam meg a mellét. Frici arcán zizegve pulzált az acskó. Kicsit zavart, hogy Erika kurva, őt meg feszélyezte, hogy főiskolás vagyok. Hónapok óta nem volt csajom. Erika nem tudta, hogy Frici féllábú. Frici nem tudta, hogy Erika kurva. Erika bátyja életem első szerelmével a Falik út alatt feküdt. Karján tetovált intézet is kereszt. Oda mentem, és a csapba vizeltem. Mögöttem a fél lábú a kurvával smárolt. Lehajoltam, és megfogtam életem első szerelmének a mellét.

két perc alatt két mell, mellben már jó vagyok. Néztem őt, a horkoló szerelem. Erika felsikoltott, és a Diana sósborszeszes üvegeket felrúgva kimenekült. Frici alsó nadrágban ült a földön. Egyik kezében nylonzacskó, másikban lecsatolt műláb. Feltettem egy lemezt. Erika visszajött, és elaludtunk a sezlonyon. Beszorítottak a vécék melletti sarokba. Szólózni kellett Fricivel. A többiek nem szálltak be, csak vihogtak, mint a fagudja. A verekedés kimenetele nem lehetett kétséges. Az erőléti alapozás közepén tartottak a kajakházban. Már csak egyetlen gigász volt a porondon. Lenyomott a földre, odahívta Gyulait, aki gyűlölettől és félelemtől reszketve a hasamba bukszolt. A szülők mit se tudtak a történtekről. Frici tavasz végén bejelenti otthon, hogy Petyát akarja elhívni a tengerparti nyaralásra. Kétségbe esett telefonálások, konzultációk, békéltető tárgyalás, belőlem ugyanegy szót sem húznak ki. Mikor hazaérnek Bulgáriából, azt mesélik, hogy Bulgáriában az a szabály, hogy a bulgár nők meztelenül napoznak a bulgár tengerparton. Míg ők a mezítelen bulgár macák lábainál hevertek a forró homokban, Nagy Varga a kapuajban megsúgja a titkot, felle húzigálod a bőrt, és jó lesz. Aha. Ez az, ami elalváskor jön, és nem lehet megkérdezni, elmagyarázni, fényes puhaság emel a magasba, és édes álomba ájulsz. A menetrendszerűen érkező esti mámor nem mutatott összefüggést a lányok létezésének filozófiai problémájával. Takács Frici egyszer azzal az ötlettel állt elő, hogy megbízható forrásból értesült, a fütyköst benyomod a csajba, úgy lesz a gyerek. 3 éves korunk óta ismertük egymást. Hülye vagy, mondtam, de még kinőheted. A gyerek baszásból van, mondta Cakó. A férfi bedugja, spriccel és passz. Fültömön vágtam. Elinat, te is kaphatsz egy átszállót, mondtam Szaniszlónak, mire ő is elpályázott. Felfoghatatlan, hogy ezeket a srácokat, akiknek a legtitkosabb gondolatát is ismertem, elkápráztatott egy ilyen visszataszító agyszülemény, sőt, a végén még én maradok megvetett és nevetséges kisebbségben. Frici körömszakadtáig ragaszkodott a fütyi bedugáshoz, mintha az élete függne tőle. Honnan veszi? Agyrém. Eleve az, hogy levetkőzni egy lány előtt. Na jó, oké, akkor viszont mondja meg én. A gyerek csókolózásból lesz, mindenki tudja. Az együgyűbbek tiszteletteljes komolysággal hallgatták fejtegetéseimet, mert az ötlet bimbaját érvek sziromkoszorújává bontottam ki. De még 8. nagyfiúk is felkerestek, hogy a fontos kérdésben megtudják a végső igazságot. A szeplőtelen fogantatás elszánt hívévé szegődtem, és arra az aljasságra, hogy bele kell pisilni a lányokba, nem voltam hajlandó több szót fecsérelni. Saját tanaim megalapozására koncentráltam, de a szájnak nemzőszervként, illetve a szerelem érzésének anyagi teremtő erőként való tárgyalásával elenyésző számú hívet sikerült doboroznom. Kezembe akadt Fritz Kahn nevezetes műve, a szerelem iskolája, ami elvont költői sejtelmességgel ugyan, de mégis mintha arra a borzalomra utalt volna áttételesen, hogy pina fasz együtt basz, ebből lesz a kis kopasz. Ezzel egy időben Herendi házi készítésű pornó fotókat lopott a bátyjától. Presztízsem sosem látott mélységbe zuhant. Nem néztem többé a felnőttek szemébe. Reszkedtem a megalázottságtól, lehet, hogy ezek mind pinafaszoznak éjszakánként. Aztán a gólya hozza legendás passzusa a 101. oldalon. Nos, a pénisz pontosan beleillik a hüvelybe. Ha az apa és az anya gyermeket akarnak nemzeni, a pénisz merevvé válik, és... Nem hittem a szememnek. Nos, a pénisz...
ez így van elmesélve, hogy nos, nincs mit tenni. Sajnos ez a nagy helyzet. Nos, a pénisz beleillik. Régi pénzeket kezdtem gyűjteni, naptárt, gyufacímkét és bélyeget. A házból való újdonsült haverommal, Nagy Vargával, délutánonként lélegzett visszafolytó versenyt játszottunk stopperral Bélásban. A bőrhúzigálásról nem beszéltünk többé. Továbbra sem láttam összefüggést a kélyes elalvások és a nos, a pénisz pontosan beleillik brutális kijelentés között. Ha pontosan bele is illik, amit erősen kétlek, mert mi az, hogy beleillik, az a természet nagyon ostoba tréfája lenne, és én életem végéig minden erőmmel tiltakozni és harcolni fogok ellene. A bélyek gyűjtésnél az első perctől nagy horderejű döntések meghozatalára kényszerülsz. Külföldi vagy magyar, a fordulatévétől vagy a születésedtől, témakörök, Nyasszaföld flórája, Csajuszkin expedíció jegesmedvékkel, mártírsor, tömegbélyek százasával összekötve, bélyekfoga képségének ellenőrzése nagyítóval. A benzin megmutatja a belső szervi hibákat, hogy ablakos, azaz a borítékról való leválasztáskor a papír felső rétege megsérült. Sose fejtsd, mindig áztasd, várd meg, hogy magától leváljon. Csipesszel kiteszed hátlappal fölfelé a rózsaszínű itatósra, ne siess a szárítással, összekunkorodik. Két itatós között könyvbe rakni, könyvre nehezék a pucsizmája. Az úttörő nem cseréli hibás, javított vagy hamis bélyeget, nem ócsárolja a másik gyűjteményét. Vapcarov sor és szeptembricse blokk. Fogazva és vágva, magas névérték. A magyar nép hálaszobra stilizált sassal. Mezőgazdaság, csorda, 40 kopek, halászhallal, törekedj teljességre a népi demokráciák bélyegeinek gyűjtésében. Bélyeglok árvízkárosultak megsegítésére. Másfajta szórakozásra is maradt idő. Szőrök és hajszálak egyenkénti kigyomlálása. Köröm minél mélyebbre történő betépése. Szemhéki fordítás. Nagyobb tárgy szájba való befeszítése. Kukoricacsuma keresztben. Térdropogtatás. Fülmozgatás. Új percek recsegtetése. Bármikori képességböfögésre, szellentésre, bélgáz meggyújtása, illetve érlelése orvosságos üvegben, ugyanez nyállal, könnyel, egyéb váladékkal, büfögés-érlelés. Távköpés, felköpni a levegőbe, aláállni, bekapni, újból felköpni. Tócsaköpés, félórás meló, kiszáraz gyomorig. Torszpofákat begyakorolni tükör előtt. Vágni óra közben. Ha a tanár elfordul, bandzsítani, hörögni, csukott szájjal hasbeszélni. Nyelvet kinyújtva tartani, hagyni kiszáradni. Fület előrehajtani, leragasztani, visszahajlik-e. Némasági fogadalom. Balkézzel írás, cipőfűzés lábujjakkal. Égő gyufaszál elutása bekapással. Végtagjaimat a szék karfájára és lábára fonom, zsebretett kézzel hintázom órákon keresztül. Hánya vetin vonszolom magam. Vonaglok. Klári néni rám szól. Mászol, mint egy ólomtetű. Lerajzolom Spartakuszt, háncskötélen, függeszkedve ereszkedik alá a Vezúvról, mint Gyulai Miki a tornaórán, a pejhedző fütykösével, hogy hátba támadja a római légiót. Csatajelenetek, képregény, vadromantikus tájképek. Tanárok egyvonalas karikatúrái. Kezet rajzolni a legnehezebb. Rajzoló kezemmel lerajzolom nem rajzoló kezemet. Százszor lerajzoltam rajzoló kezemmel nem rajzoló kezemet, sosem sikerült. A kisúj merőlegesen kiállt a tenyérből. Kiradíroztam, újra rajzoltam, hártyává dörzsöltem a papírt, végre sikerült. Betettem egy aranyozott barokk képkeretbe, ez most már jó. Felakasztottam a falra, nézegettem. Akkor szúrt szemet, hogy a kis ujjam még mindig kiáll a tenyeremből. A tenyerem még elmegy valahogy. A többi új is, de a kis ujjam olyan, mint egy baleset, vagy egy anatómiai nonsens. Vannak dolgok, amiket nem lehet lerajzolni. Viszont a nem tökéletes változat is megjelenítheti az emberi mérték szerinti tökéletességet. A lapos rajz egyébként is csak utalhat a vastag valóságra. A kétdimenziós kisúj a háromdimenziós kisújra.
Igazából semmit sem lehet lerajzolni, és mindent le lehet rajzolni, sőt azt is le lehet rajzolni, ami nincs. Elképzelsz egy nem létező módosult kezet, egy nem létező háromfejű házmestert, elképzelsz egy oldalkocsis rollert, föld alatti repülőt, elképzeled a múltat, elképzeled a jövőt, elképzeled az életet a földön 1000 év múlva, és már le is rajzoltad. Ahogy semmit sem lehet elmondani, mégis mindent el lehet mondani. Azt is el lehet mondani, ami éppen hogy csak lehetséges, sőt, azt is, ami még csak nem is lehetséges, sőt azt is, amiről nem lenne szabad beszélni, mert rémületes és csüggesztő. Azt is, amit le kellene tagadni, el kellene hallgatni, sőt, azt is el lehet mondani, amire nincs nyelv. A nem lehetet is el lehet mondani, vagy talán csak is azt, csak is a lehetetlent szabad, a tilost. Azt kell mindenáron elmondani, a nincset, a nemet. A mindent beborító és átitató nincsre el sem suttogott nem szabadot. Azt kell. Érthetetlen jeleket közölni a nem létező elmondhatatlanról. A tehetetlenségről, a biztos kudarc tudatáról és az elmondás kimondhatatlan erőfeszítéséről. Beszélni muszáj, ha nem beszélsz, annyi. Tanuld meg tisztelni és szeretni az üres fecsegés mindent lebíró hatalmát. Ma nincs kedvem zónázni, vagy amerikázni, azaz a villamos ütközőn utazni. Különben is van már bérletem. Múltkor a kalauz észrevett, csöngetett a vezetőnek, majdnem fülön csíptek. Szaladnak a házak, bambulók, tornazsák az ölemben. Pompásan utazunk. Egy repülő az ablaküveg anyaghibái miatt, mintha rángatózna az égen. Teljes graftal vágtatunk. Üvöltve rászkodik a szerelvény. A kanyarban sikít, mint a megcsusszanó kréta a táblán. Fékezésnél döccenbe lódulva, egyre lassabban ugrál a fém a fémen. Utolérünk egy volgát a pirosnál. Szívet rajzolok az ablakra lehelt párafoltba, ahogy a betűket is beleírom, lassan eltűnik. T. Judit. Megőrültem. Minden ülőhely foglalt. Már jön is egy lihegős néni, ahogy az lenni szok, és fölém tornyosulva direkte az én ülésembe csimpaszkodik. Viszolygok a feltűnéstől, nem adom át helyemet. Az ablakon tükröződve látom, hogy néz. Lezserre veszem a figurát. Azt ismételgetem a szavakat már nem is értve, hogy a feje a néninek éppen jó lesz Penzlinek. Köpés nyom az ablakon. Mögötte a szürke csíkokra szálazott városi táj. Ősi szabály, hogyha megráz egy néni, ösztönösen rápillantasz. Felpattantam, mint aki darást csípett, mert a néni, aki 3 megállón keresztül megrovón toszogatta szatyrát az oldalamba, majd rángatni kezdett, bácsi néni volt, a szomszéd ház több házfelügyelője. Szuszogva leereszkedett. Én meg ott maradtam mellette állva tehetetlenül, mint akit ott felejtettek. Tanácskörút megálló. Beszélgetni kéne. Menteni a menthetőt. Köszönés nélkül óvatosan, mint egy az utastérben uralkodó természetes impulzusoknak, áramlatoknak engedelmeskedve, lassan elsodródtam mellőle. A villamos csöngetett, döccenbe megindult, és az utas massza, mint sűrű zselé egy tégelyben, engedelmesen előre-hátra zuttyant. Szép nagy duzzat fürtökben lógtak a lépcsőről a munkából hazatérő magyarok. Egy férfi valahogy a kelleténél jobban hozzám szorult. Ellenőr? Odébb csusszantam. Utánom sasszézott. Erre a helyzetre nem volt klisém. Megszólít, cukorkával kínál, bizalmamba férkőzik, megfújt és megerőszakol. Pedig van bérletem. Perifériás látásommal kopaszodó 30-asnak azonosítom. Hasonlít a himlő helyes fodrászhoz, aki azzal piszkál nyírás közben, hogy rezeg a feje. Kiáll csak bácsi néninek, hogy valaki köpölyöz itten hátulról, tessen már rászólni. Konokul fúrtam magam befelé. Füstszak terjengett, kinyitották az ajtókat, és 2 megálló között kitódultunk a friss levegőre. Felkapcsolták a neont az alföldi cipőbolt kirakatában.
emberem kámforrá változott. Buzi bácsi, bácsi néni, mindig megmenekülök. Beiratkoztam pingpongozni, de Laci bácsi nem szeretett. Éles szemmel azonnal felismerte bennem a Natural Born tehetségtelen pingpongost. Anyámmal tapintatosan közölte, hogy nagy karriert nem jósolhat nekem, de ha szorgalmasan gyakorolok, még kinőhetem magam. Vannak csodák, akár még első osztályú csapatjátékos is lehetek valamikor. A hátsó teremben forgóztunk. Laci bácsi időnként kihívott valakit előre, és azzal külön foglalkozott. Engem egyszer hívott előre, mikor kiderült, hogy valami van a Gramsperger tenyeresében. Minden edző odajött, és a Gramsperger tenyeresét vizsgálták nagy komolyan. Visszahoztam a sarokból a labdát, feladtam jó magasra, a Gramsperger lecsapta. Velem abszolút nem törődtek. Általában megvertem a Gramspergert, mégis az ő tenyeresében találtak valami rendkívülit. Ezután külön foglalkoztak a Gramspergerrel, kihívták a forgózós kis teremből előre, ahol a klappárék is edzettek. Nyáron az öltözőben az újakat a faházi vizes törölközővel lesimázza. Engem is lesimáz a faházi. A palatinus strandon zsíros kenyérrel, parkettával, rongyal játszik pénzben, meg sem ismer. Nem emlékezhet mindenkire, akit valaha lesimázott erőllétin, az ő feje sem káptalan. Az erőlléti edzés végén focizunk. Tudnék végre kicsit villogni. De az orsós belém köt. Ezzel a hemüvel kicsit elszorcsizunk. Ordítva ütöm, vágom, harapom, úgy kell róla levakarni. Nem a szokásos gyerekbúnyó, átharapni a torkát. Jobb, ha nem zsikálnak. Ha rájönnék, hogy mi a Gramsperger tenyeresében a pláne, Laci bácsi megszeretne, és velem is foglalkozna külön. Megpróbáltam leutánozni a Gramsperger tenyeresét, de akkor meg kiderült, hogy a Gramsperger tenyerese nem váltotta be a hozzáfűzött vérmes reményeket, és a Gramsperger visszacsúszott közénk, akik hetente kétszer a hátsó teremben forgóztunk. A plebsz, a resztli, a fölösleg, a deklasszáltak, a csőcselék televényes alvilága. Zárkózott lett a fiú, mondja anyám bácsi néninek. Olyasmiket teszek, amit nem akarok. Például a legnagyobb titkomat, amit senki sem tudhat, hogy szerelmes vagyok az Anikóba, aki a szemben lévő házban lakik, elkottyintom a házmesterünk fiának. Ami olyan, mintha kiállnék az udvar közepére, és ordítva közölném az emberiséggel, hogy este az Anikó bébidolban kiáll az ablakba és integet. Pedig egyébként nem is köszönünk egymásnak, és én szeretem, imádom, róla álmodok, mert ő a halálos szerelmem. Amit viszont akarnék, azt nem tudom megcsinálni. Nem tudom magam kihúzni. Azért járok görbe háttal, olvasta anyu az orvos válaszolban, hogy úgynevezett hirtelen nyulánkságomat leplezzem. Herendi a műjégpálya melegedőjének végében pornóképeket mutat. Nő széttárja szőrös punát. Amatőr fotók mesztelen magyar nőkről és nyugati újságkivágások. Gyűrött képen kontyos nő nagy tölcséres fagyival. Kiderül, hogy az nem fagylalt. Egyszerű, mondja Herendi, beteszed a szerszámot a szájszervébe. Már csak sóhajtok. Nem hinném, hogy ilyesmi lehetséges, de tartom a szám. Beleolvasok egy újságpapírba csomagolt, házilag gépelt füzetbe. Szerinted a delfinek intelligens lények? Kérdezte Joe. Válaszoltam, mert gyakran hallok csodálatos történeteket életmentő delfinekről. Meg a teknősök, mondta Joe. Szerintem a teknősök intelligensek, válaszoltam. Eszembe jutottak a növények érzelmi reakciói. Kusztó kapitány szerint az egész óceán él és lélegzik. Hol a határ? Azt hiszem, Joe, mondtam Joe-nak, az egész világ intelligens. Joe rám nézett, majd fel a holdra. A hullámok édesen paskolták a hajó farát. Ismered Roger atya híres beszámolóját? Kérdezte Joe. Roger atyát elvezették a benszülöttek az áldozati kanibál fához. Az áldozati kanibálfa olyan volt, mint egy hatalmas ananász. Nyalánk darazsak dőzsöltek rajta, indák hálózták be. Törzséből éles tüskék meredtek elő. A tetején lévő mélyedésből zöld folyadék szivárgott. Az áldozatnak kiszemelt fiatal szűzlány felmászott a tetejére. Az indák rácsavarodtak, a levelek pedig lassan, méltóság teljesen felemelkedtek és beborították a testét.
A sűrű, nyálkás folyadék vérrel összekeveredve csorgott le a kannibálfa törzsén. A benszülöttek odarohantak, lefetyelni kezdték, megrészegültek, és förtelmes orgia vette kezdetét. Roger atya elérkezettnek látta az időt a távozásra, és oldalán az ifjú lédivel búcsút intett a bizarr látomásnak. Hallgattunk egy sort, csak a hajó kötelei nyiszogtak. Az ananász emberevő fa volt régen, mondta Joe, az a keményebb fás közepe az volt a gyomra. Az egész világ intelligens. Te is intelligens vagy, Joe, mondtam, és egyenletes, lágy nyelvcsapásokkal, szuszogva, nyöszörögve, simáztam, karimáztam, hatalmas, erőtől duzzadó, véreres farkát. Hazamentem a műjégről, és elővettem a gólyahozzát. A borítón egy piroshajú kisgyerek kacsindévajul. Az író a bevezetőben hosszan könyörög, hogy ne csak azokat a fejezeteket olvassuk el. Édesanyja beszámol édesapának, fiunkból férfi lett, ágyneműjén pollúció nyomát észlelte. A szőrök azt jelentik, vigyázat, nem sokára felnősz. A tömegközlekedés során beálló, nem kívánatos erekció fejszámolással való lelohasztásának művészete. Az orméret és péniszméret téves analógiája, avagy tud-e a pénisz szagolni? Havi vérzés az én meleghúsú, illatos édesanyámnak ilyenje nem lehet. A kannibál fáról és Joe-ról a gólya hozza mélyen hallgatott. Rendőrök szállták meg az iskolát. Olyan hangulat, mint mikor a mafilmesek válogattak. Nagy izgalom, filmsztár leszel, egy új Mastroianni, egy új Somogyvári Rudolf. Orosz óra közben bekopog Kozma bácsi, és felkíséri Herendit az igazgatóiba, mert pénzért árulta a mesztelen magyar nők fotóit. Az egyik sorozaton a nő fenekén tetovált macska lesi a lukba bújt egeret. Próbált Ferenc orosz tanár, akinek a légnyomás a felszálló repülőn kifröccsenti a tollából a tintát a vajszínű zakójára, annak a véleményének ad hangot, hogy ráfért már egy kis féregtelenítés az iskolára. Herendit csak a következő óra közepén engedik vissza. Délutánra részletek is kiszivárognak, a kisvargától megkérdezték, öcsi, a te papád tényleg nyominger? Mert ha nyominger, akkor a kisvargával csinyán kell bánni, vagy éppenséggel jelenteni kell az elhárításnak. Nem ismertük ezt a szót. Nyominger. Vicces. Nyominger. Nyomizó. Szia, Valesz! A te papád tényleg nyominger? A tetovált fenekű nő különböző pózokban illegette magát, de úgy, hogy a macska és az egérjük mindenképp látszon. Akik tetovált fenekű nőt birtokoltak, egymás között csereberéltek, és komoly eséllyel indultak a farsangi bálon, hogy felkérjék twisztelni a Mohácsi Tündét. A rendőri akció után veszélyessé vált tetovált fenekű nőt birtokolni, mert igazságnéni rendszeresen razziát tartott a táskákban és a zsebekben. Akkor rajzoljunk. Egy elnagyolt kontúr hasából vízszintes nyúlvány vezet egy másik elnagyolt kontúr hasába. Mit suskenoltok ti ott? Igazság néni kitépte kezemből a papírt, és minden szál haja égnek ugrott. Később térhatású nőket rajzoltam, vetkőzős toll és Barcsai album alapján. Barcsai Jenő az egyetlen legális pornó. Ő ismerteti meg a felnövekvő ifjúsággal a női test anatómiáját. Barcsai vázlatot ölel álmában a kamasz. Az egyik mell szemből, a másik profilból. Tehát, hogy a mellek szöget zárnak be, nem olyanok, mint a vonatütközői. Ez utóbbi elképzelés sokáig szívósan tartja magát. Paralel cicik. Bekopogott egy kövér tanácsi dolgozó, kiküldte Klári nénit, és elmesélte azt a viccet, hogy valaki beír az újságnak, igaz-e, hogy a sárga répa jó az impotenciára. Igaz, csak jó szorosan hozzá kell kötözni. A lányok kint vártak a folyosón. Hozzá kell kötözni. Ez nem fért a fejembe. Hozzá kötözni? És mégis mivel?
cipőfűzővel? Spárgával? Celluxal? Aztán a döntő pillanatban észrevétlenül leszereled? Vagy le sem veszed, Jézusom? Jobban örültem volna egy simább viccnek nemi felvilágosítás címén. A paralel cicikre vonatkozó kérdést a répás előzmények után föl sem merem tenni. Következő héten egy kövér, de nő nemű tanácsi dolgozó a fiúkat küldte ki az osztályból. Minden nap egy rituális órát a mesztelen nőknek szenteltem. Nem biztos, hogy ez normális, de képtelen voltam abba hagyni. Balmel szemből, jobb profilból, elnagyolt fej, a muffot jól becsatírozod. Mind ugyanolyan, ugyanaz a nő. Fejet nem rajzoltam. Nehéz is, fölösleges is, nem az a lényeg. Csonka női testek hevertek az ágy alatt, az ágynemű tartóban. A könyvek mögött a polcon, sőt, a könyvek lapjai között is. Mint egy sorozatgyilkos, aki nem tudja hová dugni áldozatait, és bárhová néz, kikandikál egy ernyet kéz vagy egy formás kis bokacsont. Verne Gyula kötetei tömegsírokká puffadtak. A radiátor mögé sem fért be egy mufnagyságú feszni sem, nem lehetett tovább halogatni a dolgot. Injekciós tűvel kiszúrtam a lánchíd konyak kupakját, teával utána töltöttem, és egy részeg orgia során miszlikbe szaggattam a mesztelen nőket. A maradványokat nejlonzsákba gyömöszöltem, és kidobtam a kukába. Nesztek! Ezzel megvolnánk. Hideg vizet lögyböltem az arcomra. Elővettem egy tiszta papírt, és egyetlen lendületes mozdulattal hatalmas kerek mellett kanyarítottam rá, profilból. Elmentem pingpongedzésre, az első csonkanőt az új szériából a zöldre, amilyen felejtettem. Úgy vesz észre, mondta apám a vacsoránál, hogy rajzaim téma választásában egyre kifinomultabb az ízlésem. Valami cinkosságot szeretne kicsikarni. Mi, férfiak, mi? A női mellek kába fanatikusai. Mi aztán tudjuk, mi a dörgés. A pornóképekkel való üzletelésből nem lett nagyobb botrány. Tekintettel voltak a kisvarga Nyominger papájára. Öten rovót kaptak, de nem rúgtak ki senkit. Maglódi bácsi egyedül él az ordasdűlőn. Kutyája a bolond is öreg már. Nem bolondozik úgy, mint régen. Téli éjszakákon Maglódi bácsi beengedi a konyhába. Bolond a sparhelt alá fekszik. Szorosan a szakadt fülű fáskosár mellé a döngölt agyagra, és a hátát sütteti a meleggel. Maglódi bácsi lánya napközis tanárnő. Karácsonykor meglátogatja Maglódi bácsit. Danika az udvaron játszik a bolonddal. Meleg zoknit hoznak, csokoládét és egy csomag Amigo kávét. Az első kutyát, amit Danika megismert Pesten, Amigónak hívták. A házmester kutyája volt, és Danika sokáig azt hitte, hogy minden kutyát Amigónak hívnak. Amigó egy hatalmas és rosszkedvű dándog volt. Agytumor végzett vele. Hogy lehet a kávé Amigó, mikor nem ugat, nem nyal és nincsen lába? Jön a török, kiáltotta Danika, és végig rohantak a töltésen. Vera néni levágta Maglódi bácsi lábáról a körmöt. A kemény, sárga körmök bekunkorodtak, belenőttek a húsba, és sok szenvedést okoztak Maglódi bácsinak. Nem is lehetett vágni, hanem úgy kellett kis darabokban letördelni. Maglódi bácsi csendesen, de szünet nélkül jajgatott. Fürdetés. A nagy mosófazékban vizet melegítettek. Nem sokat, mert a kút befagyott. A faluból hozták a vizet kannában. Maglódi bácsi beleállt a langyos vízbe. Vera néni egy összecsavart törölközővel ledörzsölte. Kivitte a mosófazekat, a gőzölgő szennyes vizet az árokba locsintotta. Segített tiszta ruhát venni. Ráadta a téli kabátot, szellőztetés. A vizes kannát a vegyesboltos felesége szokta kihozni. Elég egy hétre. Este ülnek az ablaknál, nézik a holdat. A folyón három táskás jégtábla bukdácsol. Szól a rádió, de csak halka. Alszik a gyerek. Kezében műanyag kilőhetős rakéta.
A rakéta orrán puha gumicsőr, hogy ne törje be az ablakot. Ünnepi dalok. A Kossuth hurutosan jön be, a Petőfi sercegve. A gyerek halkan horkol hozzá. A szokol hátuljára gumizott lapos elemek, régi, kemény, repedezett befőttes gumi. Maglódi bácsi kap a dohány csavar a megnyálazott újságpapírba, megrázza a gyufás dobozt, térdére könyököl, kifújja a füstöt a lába közé. Lemúr Miki elnyeri Cakó ebédpénzét. Felcsalja suli után az üres lakásba, snapszeroznak órákon keresztül. Néha hagyja nyerni, játszik vele, mint macska az egérrel. Kosztul vastag, ragadós kártyalapok. Zsírt bele. Mikor elnyeri Cakó utolsó fillérét is, körmösben játszanak, piros vér a fekete köröm alatt. Cakó váratlan és merész javaslatára felteszik tétnek az óráikat. Aztán Lemúr Miki elnyeri Cakó összes ruháját. Cakónak kopaszra kellene nyilatkoznia, és négy kézláb mekegve megkerülni százszor az ebédlőasztalt, majd egy késhegyre menő csata végén Cakó örök időkig Lemúr Miki titkos rabszolgája lesz. Ott ül Cakó Károly, általános iskolai tanuló a nagy fotelben mesztelenül, és elképzeli a rabszolgaság eljövendő nyomorúságos éveit. Azon töprengenek, milyen hazárd játékkal folytassák. Snur, lukazás, pötyi, 21, snóbli, snapszer. Rövid disputa után a Fájernél maradnak. De mi legyen a tény? Cakó Károly általános iskolai tanuló rövid tépelődés után felajánlja újabb tétnek a szemfogát. Hogy azt ő kitörné vagy kihúzná mindenért cserébe, amit Lemúr Miki eddig elnyert tőle. De Lemúr Miki egy szemfog ellenértékét mindössze 3 havi ebédbefizetésben állapítja meg. Viszont, mondja, és gondterhelten gyűrögeti homlokán a bőrt, viszont mondjuk, de csak azért, mert kedveli Cakót és régi jópajtások, mondjuk, egy ilyen levágott kislábújért fel tudná ajánlani a rabszolgaságot és a mekegést. De Cakó ebbe sehogyan sem akart belemenni, szülei várható bosszújától rettegve. Azért egy hiányzó kislábújat még csak el lehet titkolni valahogy, vélekedik Lemúr Miki. Oda kötözöl egy töltény hüvelyt, egy radírt vagy egy szelepsapkát. Cakó nem szól. Mesztelen lábát nézi szelíden, szeretettel. 5 perc múlva Lemúr Miki elnyeri Cakó kislábúját. De ezen a ponton megint elakadnak. Cakó szeretné, ha nem kellene levágni a kislábúját, de mit ajánljon fel cserébe? Dupla vagy semmi? Két lábúj kontra mekegés, rabszolgaság, kopasság, stb. Na jó, mondja Lemúr Miki olyan hangon, mint aki gavalléros nagyúri kedvében éppen most kutyavetyélel fillérekért egy országnyi latifundiumot legyen. Ha nyersz, visszakapod a ruhádat, a pénzed, az órád, a rabszolgaságot, a lábújadat, a kopasságot, a mekegést, mindent, ha viszont vesztesz, akkor... Itt egy kicsit eltöprek. Na jó, figyelj, de ez az utolsó ajánlatom. Ha nyersz, mindent visszakapsz, és még ez a 300-as is a tiéd, azzal előhúz a zsebéből 3 piros hasú, ropogós 100 forintos bankjegyet, ha viszont veszítesz, ha te veszítesz, akkor Lemúr Miki krákog egyet, akkor kiugrasz az ablakon. Bámulnak egymásra. Lehetetlen, gondolja Cakó, hogy 9 egyszer sorozatban veszítse. Matematikai képtelenség. Most már egészen biztos nyerne. És akkor hazafelé a pénzből a szalai fagyizóban? Kiteríti a 30-at. Lemúr Miki letesz 20-at. Cakó halántékán egy izzadságcsepp gördül alá. Benne forog az egész világegyetem. Cakó szemébe néz. A rettegésnek és reménynek ebbe a két kicsi, feneketlen kutyába. Mi van már? Lemúr Miki finom, arisztokratikus mozdulattal, kis ujját kényesen eltartva, puhán elhelyezi a piros ászt az asztal közepén. Sokáig ülnek némán. Haza kell mennem, nyögi Cakó. Tessék, mehetsz, mondja Lemúr Miki, és mutatja az utat. Ruhákat, pénzt, aláírásos elismervényt a tartozásokról bezárja a szekrénybe.
a kulcsot zsebre vágja, és átmegy a másik szobába rádiózni. A néprádió szájában a nagy, sárga bakelit örlő fogok. Visszamegy a kis szobába, és szó nélkül megmutatja a pici jeleket a hátlapokon. Cakó csak ül kezében a cinkelt piros ásszal. Szürkén és mozdulatlanul, mint egy homokszobor.

0: Tilos Rádió. Folytatjuk a korhatáros irodalmi mű feldolgozást. Figyelem! 3 óráig előfordulhatnak csúnya szavak. Felnőtt szövegek gyerekszemmel. Garaci László. Pompásan buszozunk. Senkinek sem ajánljuk, de azért jó hallgatást.
1: Ehéz lett a szívem. Visszaroskadtam. Nem megyek haza. Aztán fölálltam és hazamentem. Nem ülhetek itt az idők végezetéig. Csak ne a bottal könyörgöm. Jó leszek. Megígérem, mostantól mindig nagyon-nagyon-nagyon jó leszek. Mint egy angyal. Egy ma született bárány, csak ne a bottal. Jaj, minek is nőttem meg. Pedig milyen klafán kezdődött minden. Magyarország legfontosabb kapás növénye? A kövér csesznegi próbálja értelmesre berendezni az arcát. Kövér, de legalább nem ráncosodik, mintha gondolkodna, mintha tudna bármin is gondolkodni. Düllett, vizes kék szemekkel bámul fel a levegőbe, háta mögött morzsolgatja rózsás ujjacskáját, izgatottan tekergeti rajta a nem létező aranygyűrűket. Vesz egy nagy levegőt, de nincs mit mondani, üresen tátog a száj. Megszánom. Odasúgok, és ő kapásból megismétli felhangon boldogan, banán. Banán! Banán! Csesznegi úgynevezett szenzoros pöszességben szenved. Nem csak pösze, de másnál sem képes a pösszeséget felismerni. Tanszerét elhányja, köpenyét elveszti, füzetmunkája borzalmas. Sarolta néni bejegyzése, randa és másolás. Kis lufit szétdurrantani a fején, attól nagyot rebben. Dolgozat előtt körzővel megszúrni a fenekét kabalából. Cejsz nagyítóval, ha besüt a nap, óra közben megpörkölni a gallériát. Te, Csesznegi, igaz, hogy kiskorodban mogyoróval etettek, mert nem tudták, majom leszel-e vagy ember? Banán. Micsoda, emelkedik Sarolta néni a tanári asztal mögül. Banán! Csesznegit elönti a forróság, rázogatja fejét. Nem banán, egyáltalán nem banán, de hogy banán, még hogy banán. Magyarország legfontosabb kapás növénye a... Magyarország leges-leges legfontosabb kapás növénye a... Úgy kell súgni, profin, hogy az S, S, C, C hangokat kihagyod. Azon kívül nagyon jól lehet súgni szimulált köhögés, tüsszentés, krákogás közben. Sarolta néni bevési a karót, és odavágja a Csesznegi ellenőrzéjét az asztalra. Csesznegi kívánszorog. Idült vigyor az arcán, megpróbál úgy tenni, mintha ő találta volna ki a banánt virtusból, hogy az osztályt szórakoztassa. Ne vigyorogj, lányom, mert kiváglak, mint a taknyot. Takács Frici elcsumázza Csesznegit. És Cseszneki hatalmas teste, mint egy válaszként Sarolta néni fenyegetésére, csattanva zuhan a padlóra. Köpenye beakad, és hangos hivítással végig feslik a hátán. Begyakorolt akcióterv szerint néhányan megjátszott rémülettel a púrúját áldozathoz ugranak, és a kezére taposva rángatják, gyömöszölik. Mások hangosan haotáznak. Valaki az általános zűrzavarban kérdést intéz Sarolta nénihez, hogy ki mehet-e vécére. Teljes a káosz. És persze megint Csesznegi a hunyó. Ki más? Mikor végre mindenki újból a helyén ül némán, Sarolta néni még egy szép hosszú intőt is behorgol neki ráadásnak. Addigra ki is csengetnek. Csesznegit a szünetben a levegőbe dobáljuk. Hajrá, banán! Pedig nagyon kövér. Notabene banánt ritkán eszünk. Még ha lenne is a boltban, most nem kapnék egy ideig. Lelőttem a kontyos macát. Mit keres ilyen későn az utcán egy tanuló? A kék iskola köpenyt hazafelé sem szabad levenni. Intő. Kék vagyok, mint az MTK-sok meze. A kenderesi bácsi moszkvicsa. kékbe kell csomagolni a könyveket, füzeteket és többnapos gyötrelem rá nejlon. Kék a kis dobos nyakkendő, az öltönyöm, kék az ég, a véraláfutás, a paplanbérés. Kék vagyok. És nagyon félek. Igazság néni roppant konyba tornyozta haját. Bajuszt növesztett. És hatalmasra fúvódott teste különböző pontjain, bőrének barna csomóiból erős törzsű, fekete szőrszálak törtek elő a gyermektársadalom legnagyobb riadalmára. Nincs appelláta, rikácsolta klimaxos fejhangon, és megkülönböztetés nélküli, demokratikus szigorral utált mindenkit. Ebéd után körmével piszkált a fogából a mócsingos húscafatot. Az ujja hegyén billegő iszamos maradványt, nehogy megint beszoruljon valahová, nehogy megint fennakadjon zegzugos szája öblének valamely rettenetes zátonyán, egy előre összeszürcsölt Niagara-szerű nyálzuhataggal egy adagban nyelte le. A szende bűbáj. Nincs répéta? Mordult az ételkiadó felé settenkedő Gyulaira, gyűlöllek, mondta, mert te is gyerekszerű vagy. Danikád bőrfodros tiroli nadrágban járatta, haját, mint a lányoknak, csattal fogta össze. Arcába szaru keretes szemüveget nyomott. Danika nem beszélt, nem kérdezett, és nem válaszolt. A kérdezés a kíváncsiság, az érdeklődés attitűdje ismeretlen maradt számára. Kihívták felelni erdőből. Az erdő. És minden tudott az erdőről, csak azt nem, hogy jellemző növénye a fa. Vagy szó szerint eldarált egy ismeretlen ok és elv szerint kiválasztott bekezdést, de ha megakadt, vége, ha belekérdeztek, vége. Az anyjával szembeni tanári szolidaritásból sosem kérdeztek bele, és ha megakadt, gyorsan beírtak neki egy közepest. Kapanyélnek hívtuk. Szünetben értelmetlen üzeneteket adtunk át neki. Hozza fel a kanyarfúrót a szertárból, vályogtéglát tettünk a tornazsákjába, pókot a fülébe, de nem sikerült kizökkentenünk idiotisztikus ernyedtségéből. Beálltunk igazságnéni pózába, csípőretett kéz, kitolt ülep, és ráordítottunk. Hey, fiam, hát ti néked halvány lila dunsztot sincsen, mi az a kikérics? A szende bűbáj és a kapanyél. A tikitaki szezon alatt kapanyél megbokrosodott. Tikitaki. Badzagra kötözött műanyag golyókat koccintasz össze, csattogó hangot ad, poliamid szilánkok pattannak a szemedbe. A sztárok 10 percig is képesek folyamatosan tikitakizni. De vannak áldozatok is, akik inhüvelygyulladás miatt hetekig nem írnak leckét. Lemaradnak. Évismétlésre kényszerülnek. A Lehel piacon látjuk legközelebb. Egy rossz arcú férfinak segít a zöldséges standon. Belekeveredik egy kocsi feltörési ügybe. A sitten köcsög lesz. Buziverő suhancok kirabolják és félholtra verik a felszabtéri WC-ben. És egy zúzmarás téli napon megfagy részegen egy dohány utcai kapuajban a kukák mögött. Kapanyél sose tikitakizott. Tömpe ujjak, katatón magány. Igazságnéni drákói szigora. Befelé torzult mosolya szobrozott a folyosón, mint egy sötét értelmű példázat. Mivé nyomorodik az ember az igazság közelében. Aztán hirtelen megelevenedett, szemében sárga téboly villant, és kitépte kezemből vadonatúj tikitakimat. Hé, a tikitakim! Behúzott nyakkal elfordult, fejét félre billentette, szeme sarkából a földre merett, és szorította magához a zsákmányt. Adod vissza? Joli néni a sarokba hívott, és titokban, mintha másnak ezt nem lenne szabad látni, visszaszolgáltatta a tikitakimat. Másnap kapanyél nem jött iskolába. Eltűnt. Kapanyél felszívódott. Igazság néni fülkagylóiból viszont rettentő szőrcsomók bújtak elő. Kinéz az udvarra. Még randallázik már megint oda le? Lemenjek, vagy feljössz két rettentő pofonért? Kegyelmez nékünk, igazság nénie. Jövő héten kirándulni megyünk Komlóra. 33 torok üdvri valgásban tör ki. Pompásan buszozunk. buszunk hűtőrácsán a feltekerhető bőrvédő. Tülekedés a lépcsőn. Hátulról egy hang, Dormán, az új ősvezető. Gyerekek, mi ez? Nem vagyunk csürhék. Barát barát mellett foglal helyet. A busz harákolva, köpködve elindul, és már pattog is a nóta. Kender, kender, de szép tábla kender, az ibrányi lányoknak csak ez kell. Sofőr bácsi hátra szól, csendesebben vígadjatok. A nótázók észbe kapnak, a kultúrált éneklés. Buszunk nyeli, fajja, habzsolja a kilométereket. Már messziről észreveszük az erőt sugárzó alakot, és feltesszük Klári néninek kérdéseinket. Hogy a faszba készült ez a szobor, mi a picsát jelent az arcán a mérgesség? Le, nin, mondja Klári néni, mert ráz a busz a makadámon. Kifejezésre juttattuk, hogy otthon mi is megpróbálunk Lenint formázni beáztatott tojásos dobozból. Aztán visszaindultunk a buszhoz. Utoljára maradtam. Megigézett Lenin szigorú tekintete. Szerbusz, Lenin, mondtam. Homlokán recsegve felgyűrődött a kőbőr. A gyerekek vadul integettek, nehogy lemaradjak, mint a borravaló. Az égen olajzöld felhők nyargaltak keresztben. A kísérő tanár csípőretett kézzel beszélgetett a nyilvános vizelde mellett. Rászállt egy légy a számra, és rögtön tovább repült. Hogy hívnak? Kérdeztem. Lenin, mondta. Lenin. De igazából mi az igazi neved? Arra vagy kíváncsi, kisfiú, mi volt a nagy Lenin igazi neve? Arra. Lenin neve, na de most aztán jól figyelj, jó szív volt. Lenin neve fürgeszarvas volt. Lenin neve pöttyös labda volt. Lenin neve pompásan buszozunk volt. Lenin neve, na de most aztán jól figyelj volt. Innen útunk a bányába vezetett. Nagyon tetszett a modern megoldás, hogy a bányából feljövő bányászoknak nem kell törülközőt használni, hanem higiénikusabb, hogy egy levegőt fúvó folyosón haladnak át a fürdőből a szekrényükig, és az leszárítja fáradt testüket. Továbbra is jól viselkedtünk, nem akartunk rossz színben feltűnni. Aki mégis rosszalkodni próbált, azt a többiek leintették. Navratil beköpött a tárnába. Kifaggattuk az idős vájárt, a sújtó lég ma már nem olyan halálos veszély, mint a kincskereső kisködmön idején. Füstölgő salakdombok a város szélen, irány a természet. Orvvadász által felállított hurokban vergődő nyúrra bukkanunk. Klári néni a vadon élő állatok életéről, táplálkozásáról, szokásairól mesél. Bogarat gyűjtünk, áradmányos talajt és szuvas kutyalapockát. Egy mókus dobozt majszol a fán. Milyen változatos vidék, ami szűkebb hazánk. Nézd, bazd meg, őzikék. A TS kapuban hever a gazdaság vén házőrző ebe, a portás úgy hívja, életunt tömlő. Hússertés, a tehenek törzslapjai, nagyüzemi baromfi tenyésztés. Tyúkszarba, libafosba taposni, csesznegire kenni. A vájúban szivacsos, zöld lepedék a tehenek nyálától. Átlagos tejhozam. Tejszeparátor. Bruttó regisztertonna. Tanuljatok szorgalmasan, mondja az idős parasztasszony, nektek már ne kelljen ilyen csúnya munkát végezni. De Klári néni bebizonyítja a TS munka nagyszerűségét, fontosságát, sőt a TMK, a tervszerű megelőző karbantartás szépségeit. Osztályfőnöki feldolgozó órán majd mindent átismétlünk. Mit éreztél az óra elején, mit érzel most? A bogarat az áradmányos talajba tesszük, hogy megpuhuljon, otthon megfelelő méretű rovartűvel átszúrjuk a szárnyfedelét, és megvárjuk, hogy kiszáradjon. Szabad foglalkozása dombok ölelte, kikericselteli virághímes tavaszi réten. A lányok összevesznek a zsinórlabdán. Tauszék, fogyasztós kidobóst akarnak játszani, megy a klikkezés, egy labdát hoztak. Ismerkedünk a famászással, annak lehetséges következményeivel. Bizonytalanul mozgunk a természetben, mert kísért a szörnyű emlék, néhány napja toboz gyűjtöttünk Budán, mikor nagyfiúk megtámadtak. Az igazság az, hogy jól beijedtünk. A kovboly nadrágos elgáncsolt, könyörögtem, ne bánts, kegyelem, mire adott 3 kokit, 2 melport és 1 elefántpuszit. Rónai szájaskodott, kínzó cölöphöz kötötték, a nadrágját feldobták a fára, mert ez most az ezüst tó kincse, és halálra leszünk kínozva. Nemrég olvastam az ezüst tó kincsét, közöltem hol a kincs. Hát, ha elengednek. Csak szeretnéd, mondták,

0: csíkokra vágták, megsütötték. Füstbomba, mondták, és rátették a tűzre a rónai gépéből kitépet filmet. Rónai haladéktalanul öklendezni kezdett. A colos összepattintotta zsebkését, aztán megint kinyitotta, odament Rónaihoz, de a füst mindent eltakart. Egymásra néztünk Fricivel, és Iszkiri. Másnap reggel Rónai az ablakban ült, és a számtant írta. Mi volt?
1: Semmi, elengedtek.
0: Másik nadrág volt rajta. Az sem derült ki, visszakapta-e a fényképezőgépét. Délután óvatosan megközelítettük a helyet. A kiégett tűz hamuja. Eljátszottuk a jelenetet, oda kötöztem Fricit, és csupasz ágat forgatva sütögettem a nem létező szalonnát. Most nincs mitől tartani. Két felnőtt is vigyáz ránk, de bekanyarodik a parkolóba egy másik farmotoros Ikarusz. Játszatok a rétnek ezen a felé, mondja Klári néni, nem kell velük keveredni. Gimnazisták az Alföldről. Piócásnak hívják a virághímes rétet, reket hangon röhögnek. Navratil célba vesz egy fán gubbasztó karvajt, mire ott terem két gimnazista az Alföldről. Felkapják a szédült karvajt, és elszaladnak vele. A mieink utána, adjátok vissza a szédült karvajt! Gúnyosan nevetgélnek, és szó nélkül elteszik a szédült karvajt a buszukba. Szólunk Klári néninek, hogy tanári tekintélyével szerezzen érvényt az igazságnak, kérje vissza a szédült karvajt. De a gimnazisták azt mondják, a szédült karvaj a sofőrjüknek kell. Ilyenkor hol van a társadalmi bíróság? Nincs mit tenni, focizzunk. Mi leszünk a mötöká? Felfújjuk a fűzős focit, és megkérjük a kísérő tanárt, Kárpáti Marika papáját bíráskodjon. A lányok is kibékülnek, klinikát játszanak. Kárpáti Marika a legfélősebb kislány az osztályban. Nyuszi. Szemberáncos szoknya, szürke garbó. Egyetlen érdekessége, hogy a papája filozófus. Mikor rákerül a sor, apja foglalkozása, suttogva bemondja, filozófus. Az meg mi fánterem? Filozófus az, aki mindent tud. Rábeszéltük Klári nénit, hogy Kárpáti Marika filozófus papája legyen a kísérő tanár az osztálykiránduláson. De Kárpáti Marika filozófus papája csalódást keltett, mert kopaszodott középen. És mikor megkértük, hogy bíráskodjon a fociban, az előzetes szabály megbeszélés során kiderült, hogy a legmesszebb menőkig nincs tisztában a leszszabály jelentőségével. Nem tudja, mi a les. Fuvolázni sem hallott róla. Mi igazából a bevett szokásokhoz híven nem is kívántuk kispályán a leszszabályt alkalmazni, de ahhoz, hogy egy szabályról komoly megfontolásuk után lemondjunk, töviről hegyire ismernünk kell magát a szabályt. Ahhoz, hogy egy törvényt semmisnek nyilvánítsunk, behatóan ismernünk kell magát a törvényt. Ő viszont a legellenszenvesebb és legfelületesebb módon a leszszabály ismerete nélkül is lemondott volna a leszszabály alkalmazásáról, amivel elásta magát a szemünkben. Még hogy filozófus. Thalész legalább, a nagy görög gondolkodó, mikor állandóan szivatták a poliszban, hogy élhetetlen idióta, mert például egyszer sétaközben annyira elgondolkodott egy matematikai problémán, nyilván a Thalész tételén, hogy belezuhant a messzes gödörbe, Thalész ekkor legalább kiszámította a csillagokból a jövő évi termést. Felvásárolta az összes szőlőprést a városban, így lett egy csapásra gazdag, és így állt bosszút. De mi később sem tanultuk meg tisztelni Kárpáti Marika filozófus apukáját, mert azután sem produkált semmi különöset, hogy olyan csúnyán felsült a leszszabállyal. Egyáltalán nem számította ki a szőlőtermést, sőt, még ő volt megsértődve. Kamgán pantallómat gyerekek fotbalozás ürügyén sárral összecsapták, kérem intézkedni. Ül a buszban egyedül, hátravetett fej, száraz migrén, ne zajongjunk. Be lehet állni? Kérdezte egy mutálós gimnazista az Alföldről. Egy lavor vízbe, majd ha visszakaptuk a szédült karvajt. Kárpáti Marika felsült a filozófus papájával. Nem sokára mégis ő lett a legnépszerűbb lány az osztályban. A banda összes tagja egyszerre, egyazon napon, egyazon percben esett halálos szerelembe Kárpáti Marikával. Véletlenül fejbe vágtam egy sakkfigurával. Sírva fakadt, de úgy, hogy a kő is megszánta volna. Összetrombitáltam a fiúkat, és kiadtam szigorú parancsban,

hogy mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika, aki eddig soha semmelyikünk szerelem sorában nem szerepelt, sosem kapott szerelmes levelet, és az osztály azon félénk visszahúzódó tagjai közé számított, akik észrevétlenül fátyol alatt tengetik szemérmes életüket, és nem is vágyakoznak arra, hogy kitörjenek az ismeretlenség homályából, mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika mindannyiunk szívszerelme. Nem örült neki. Padjára tettük sorban a pisztolyokat, és követeltük, hogy valljon színt. Most boldogok vagytok? Kérdezte a pattársnője, mikor Kárpáti Marika megint sírva fakadt. S akinek szerepe ebben a vérre menő rivalizálásban a szükséges, de önmagában értéktelen kellék jelentőségére korlátozódott. Írja a földrajzleckét, a szavak átégetik a füzetet, az asztalt, a padlót, és beleesnek a földbe. A bütyök meglesi a lépcsőházban, mintha ő is tudna a banda szerelmi tébolyáról. Egyem azt az édes kis puncikádat. Síró görcsöt kap, zárva termőket összekeveri a nyitva termőkkel. Maradékot elfelejti hozzáadni, radírját elveszti, áttér a kockázatos reggeli bepakolásra. Feláll és reszkető hangon bejelenti Sarolta néninek, hogy az ő leckéje, a Karaganda Kujbisev Krivojrog, beleesett a földbe. Hetekig üres a padja. Nem tudunk róla semmit. Szenvedélyünk szalmalánk természetűnek bizonyul. Kurta tréfa. Egy percre tündökölve mindenki fölé emelkedik, majd azonnal visszahull az ányszerű töredéksorok egynemű televényébe. Papírgyűjtés közben elcsapja egy autó. Fekszik az aszfalton. Kíváncsian és részvétlenül bámuljuk fentről az ablakból. Az osztálykirándulás másnapján kiderül, hogy Klári néni kém. Lemúr Miki hegykén odakiált, így szoktunk elbánni a kémekkel, lealázzuk őket, japán és kínai elmentek, stb. Klári néni átolvad az ablakon keresztül a tájba. Vígan pattog az énekszó, sofőrbácsi engedi. Kocaturisták vagyunk mi, nem szeretünk gyalogolni, csak akkor, ha busz visz minket, járjuk be a hegyvidéket. Ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussz busz. Akkor derült ki, hogy Klári néni kém, mikor mikrofilmet dugott az orrába. A CIA-től kapta, akkora, mint egy szőrszál. Fel lehet rá venni a laktanyákat. Klári néni számítóravassággal úgy tervezte meg az osztálykirándulás útvonalát, hogy a legfontosabb laktanyákat lefényképezhesse az orrával. A lefényképezett laktanyák kiszolgáltatottá válnak, mint a hátára fordított szarvasbogár. Magasan tartott orrát mindig pontosan abba az irányba fordította, amerre kinézett a buszból. Bár ez talán bizonyítéknak kevés, mert könnyen hivatkozhat anatómiai és kényelmi szempontokra, hogy nem a szemes arkából, a perifériás látásával szemléli az elsuhanó tájat, hanem teljes arccal fordul felé. A természet, az arc fiziognómiája nyilván nem szándékosan, de ez esetben a kém tevékenység segítségére sietett, mikor ős eredeti adottságként mutatta fel, hogy az orrtengely és a szemtengely merőlegesek egymásra. Szólni kéne a kalandjai felügyelőnek, vagy írni Kádár apánknak. A titkos adóvevőt óvatosságból otthon hagyta, de orrába túrt, leleplezte magát. Stirlitz tudta, hogy hibázott. Klári néni viszont nem tudta, hogy hibázott, és mi, az Emil és a detektívek mintájára figyelőszolgálatot szerveztünk. Szemmel tartottuk Klári néni orrát. Ha beszélt hozzánk, forognia kellett, mert elsasszéztunk leselkedő orruka elől. Minket ugyan nem fognak beszervezni a rohadt imperialisták. Titkos kupaktanácsot tartottunk a hátsó ülésen. A figyelő szolgálat nem elég, tárgyi bizonyítékra van szükség. Takács Frici éjjel belopózik Klári néni szobájába. Kitépi orrából a szőrfilmet, lenne meglepetés. Kalocsán robogott keresztül az Ikarusz. Pompásan buszoztunk, de nem vétettük el, hogy Klári néni orcimpája a forradalmi ezred laktanyájánál remegve, elfehéredve kitágul, hogy minél szélesebb öblöt tárhasson a tiltott látvány felé. Majd a jól végzett munka örömteli fáradtságával bágyattan elernyed. A harckocsizó ezred laktanyája következett. Ford bennünk a tehetetlen düh.
Klári néni orra kalocsán két legyet ütött egy csapásra. Láttuk lelki szemeinkkel, hogy a katonai üzemek, fegyvergyárak, stratégiai fontosságú csomópontok, hidak és vasúti átjárók, középületek, élelmiszerraktárok és víztárolók a hátukon fekve kalimpálnak, mint szerencsétlenül járt védtelen szarvasbogarak, és immár lehetetlen őket megoltalmazni. Klári néni az orrába gyűjti egész Magyarországot. Mi meg ölbetett kézzel ülünk, és ki tudja még mire készül. Előre dőlve oson a pártház kihalt folyosóján, egyik kezében mordály, másikban madárpók. Frici megkérdezte, mert hogy ezen vitatkoznánk, hogy mi a különbség a CIA és az FBI között, de Klári néni rárivalt, maradsz a seggeden. Aha. Na jó. Fogol, te még másképp is beszél. Az a fenyegetőzött, ha így folytatjuk, nem viszi el az osztályt a mezőgazdasági vásárra. Aztán persze elvitt, kötelező. Prospektusok, külföldiül, 500 kilós disznó és a bűz. Klári néni, otthon hagytam a gázállarcom. A pavilonban szép gyümölcsök kínálják magukat. Kevesen gondolnak azok munkájára, akik ezeket megtermelik. Lengyel répaszedőgép, intenzív alma, önfelszedő csávázó. Az a modern tanítónéni, aki kiállításon szétengedi a gyereket. De hát egy kémtől mit vársz? És akkor kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Mert akkora hibát egy CIA ügynök nem követ el, hogy elválik. Sokáig titkolózott, de mikor újból férjhez ment, a névváltoztatás elárulta. Megszűnt ugyan kém lenni, ám egyszer s mind megszűnt erkölcsi lényként létezni. A válás a visszataszító lealjasodás végfoka. Osztályfőnöki óra elfhűségből, egyetlen kérdésre sincs jelentkező. Némán, mozdulatlanul és gyűlölettel telve ülnek a padban. Legközelebb azzal próbálkozik, hogy milyen vagyok én, meg hogy milyen lesz az életem 10, 20 vagy 30 év múlva. Felszólítja Lemúr Mikit, milyen lakásban fogsz lakni, milyen munkahelyet választasz. Miklós nem akarta elképzelni a jövőt. Szép, napfényes panellakás káposztás megyeren, házsártos feleség, hat kicsiny porony. Nem kívánta jövőről beszámolni ennek az elvált asszonynak, a morális szörnyetegnek, kurvának. Miért engedik az ilyet tanítani, hogy tovább rombolja az ifjúság erkölcsét? Miért engedik az ilyet egyáltalán tovább élni? Hol fogsz lakni? Budapesten? Lesznek gyermekeid? Berlinben fogok lakni, gondolta Miklós. Ösztöndíjas író leszek. Későn kelek az alkoholtól és az altatótól kába fejjel. Orrom tele lesz véres takonnyal. A mosdókagylóba fújom, de rácsapódik a trikomra. Így kezdődik a nap, vérrel és takonnyal tanítónéni, kérem szépen. A trikomon két kifakult transvestita, Boys are pretty in New York City. Felteszek egy teát. A konyhából anarchista szekértáborra látok, a szobából maoista törökökre. Fátyolos napfény, csupasz ágak, kora tavasz. Ez lesz, Klári néni. Pattanásig feszülnek a rügyek. A kommunistákat elkergettük, Klári néni. A kis feloszlott. Az úttörők meghaltak. Kiderült, hogy egy oltári nagy baromság volt az egész. Minek tetszett elválni? Inkább kémnek tetszett volna lenni. Jobban jár a Klári néni, ha kém. Ma már össze se házasodunk, hogy ne kelljen elválni. A visszataszító lealjasodás végfoka. Ma kellene születni a Klári néninek. Polotválkoztam, kidobom a taknyos trikót a szennyesbe, gyógyteát fogok inni, csilis tea. Amszterdamban vettem, ahol a házak homlokából kampó áll ki, mert csak ablakon át tudnak költözni. Hogyan fogsz visszaemlékezni az általános iskolás évekre, tanáraidra, nevelőidre, osztálytársaidra? Kérdezte Klári néni türelmesen. De Lemúr Miki nem akarta tudni, mire fog emlékezni 30 év múlva. Miklós, ide figyelsz te egyáltalán? Klári néni sokáig csak néz, mint aki kapizsgálni kezdi, mi az ábra,
aztán az asztalra borul. Egy tanár nyílt színen kiterítve. Senki sem veszi a fáradtságot, hogy oda menjen. Pusmognak, amőbáznak, röhigcsélnek. 3 éve az osztályfőnökük. Lemúr Miki ütemesen a padhoz csapkodja vonalzóját. Helyet cserél Navratillal, rajcsúrozzunk gyerekek, bőgő masina. Lecserélni egy férjet, mint egy zoknit? Klári néni a tenkesnek drukkol, he? Lassan feláll. Üres tekintet. Mindegy, mit mondasz, inkább hallgass. Elcsigázott és kétségbe esett, vagy csüggett és bánatos, vagy szontyoli és durcás asszonyka a 60-as évek legmélyebb bugyrából. Valami homályos értelmű bosszú vágyból halálra kínozzák a gyerekei. A rettenetes 7. A. Másnap kőkemény vonás a szája szélén, most megmutatom nektek. Ez az erő már abból a férfiból jön, az új férj akarata, féltése, szigorúsága. Zabos a góré, lesz nem ulas. Kioszt néhány intőt, néhány felelőt bezúgat, a főkolomposokat szétülteti. Az ültetés az apropótól függetlenül nagy horderejű, egzisztenciális esemény. Az élet egy eddig ismeretlen, vadonatúj perspektívába helyeződik. Új baráti és szerelmi struktúrák képződnek. Személyiségek deformálódnak vagy teljesednek ki. Rejtett tulajdonságok törnek felszínre. Rossz tanulók feljavulnak. Jó tanulók hullámvölgybe kerülnek. Minden érték átértékelődik. Az első pad ugyan fedezék nélküli tűzvonal, de rónai a szomszédod. Matekból egy jeggyel jobbra számíthatsz. Viszont vészes közelségbe kerültél Tausz Jutkához. Csak átnyúl a padok között, és toltartód alá csúsztat egy illatos levélkét. Az osztály passzív rezisztenciába szorul. Klári néni feleltetés közben már oda sem figyel. Be vagyunk idomítva. A naplóba írogat, kiosztja a továbbtanulási lapot. Az ideges rossz kedv örök árnya. Ma már nincsenek származási kategóriák, közli hidegen, de a fizikai dolgozók gyerekeit támogatjuk, hogy íróasztal mellé kerüljenek. Nálunk nincsenek fizikai dolgozó gyerekei. A Gyulai Miki egyedül a fizikai dolgozó gyerekei. És csak találgatni tudunk, milyen íróasztal mellé fogják ültetni, mert azt, hogy hülye, még 8. is pontos jével írja. Gyorsan elröpül az utolsó év. Nincs új anyag, csak ismétlés. A 7-esek lombozzák fel a búcsúzók termeit, nagy díszítési versenyben vannak egymással. Klári néni úgy tesz, mintha nem értené a célzást, mikor mutatjuk neki a kapu fölötti különös feliratot. Válásra int már az óra. Lemúr Miki ballagó párja Serei Kati. Ez meg közben hogy megnőtt, ha kis pöckös? Kézen fogva ballagnak az olajzöld folyosó. Hamuban sült pogácsa a botocskára tűzött tarisznyába. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. Mielőtt leveszik, megcsókolják a vörös nyakkendőt. Elbúcsúznak tőle. Filiszter leszek magam is. Szertári vödrökben hűsölnek a csokrok. Mi az a filiszter? Senki sem tudja. Navradil úgy énekli, miniszter leszek magam is. Jéghideg ölelések, formális puszik. Soha többé nem leszünk általános iskolások. Mostantól nem vonatkoznak ránk az iskolai szabályok, nagyok vagyunk, máshová tartozunk. A lányok, főleg akik nem tanulnak tovább, rúzsozzák magukat. Hűtlen asszony frizurát csináltatnak. És olyan fülbevalót hordanak, amitől kibodorodik a fülcimpa. A fiúk egyik délután a suli felé bandáznak. A kopogtató oda van ragadva a zöld festéktől. Kozma bácsi, a pedellus, a hűvös kapuajban fűrészport seper a kövön. És akkor ők sorban leturházzák az oroszlán fejes kopogtatót. Lemúr Miki az őszi osztálytalálkozón Kárpáti Marika kezére teszi véletlenül, vagyok olyan legény, a kezét. Ciklámens színű kis kosztüm van a Kárpáti Marikán. Te miért mentél gimnáziumba, Miklós? Kérdezi. Az általános műveltség miatt, Marika. A tanárok elszivárognak, Klári néni a sarokban ül beszorítva, raglánszabású kabát, gyöngyházfényű rúzs, keserű ránc az ortőn. Egy szót sem szólnak egymáshoz.

0: Üdv mindenkinek, ez a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak, egészen pontosan 2 óra lesz mostantól a műsorrendben, 2 hetenként van 2 óránk. Én Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője, vendégem Örsi László történész, az 56-os intézet munkatársa, az 56-os fegyveres felkelők legjobb ismerője, és erről is fogunk beszélgetni. Egyébként, amit most hallottatok, az Little Richard Heebie-Jeebies című rock'n'roll száma volt, ami 1956. októberében jelent meg kislemezen. Ilyen zenék voltak máshol. De még mielőtt elkezdjük, az elkerülhetetlen téma, új korszak kezdődött a magyar sajtótörténetben, felfüggesztették a legnagyobb magyar minőségű, vagy szeriőz napilap, a Népszabadság kiadását, egészen brutális módon, minden előjel nélkül, minden figyelmeztetés nélkül, lényegében becsapva a szerkesztőség munkatársait, akik összecsomagolták holmiukat azzal, hogy most költöznek át vagy vissza Óbudára az olcsóbb szerkesztőségi irodákba, majd másnap reggel motoros futár száguldott végig, és közölte mindenkivel, hogy be se menjenek most már, még a normál fizetésüket felvehetik, aztán csókolom. Függetlenül attól, hogy a magyar médiapiac, mint olyan nem létezik, ezt a pozsonyi kollégánk Lovász Attila nagyon precízen állapította meg egy Facebook bejegyzésben, tehát a magyar politikai elit, vagy ahogy én mondom, a magyar politikai kaszt 26 éven át, ne legyünk igazságtalanok, egy olyan 2000 óta szorgosan, legkésőbb 2000 óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy Magyarországon ne legyen szabad piacgazdaság, ahol mondjuk egy olyan súlyú, olyan tekintélyű, olyan szellemítőt képviselő napilap, mint a Népszabadság megélhet eladásokból és hirdetésekből, ellentétben más térségbeli országok hasonló minőségű napilapjaival. És függetlenül attól, hogy jogilag a tulajdonos sok mindent megtehet a lappal, ami nekünk nem tetszik, bár itten a jogszerűséggel is vannak kételyek. Ettől függetlenül ez olyan mértékű botrány és rossz előjel, amit nagyon nehéz kimagyarázni. Voltunk a tüntetésen szombaton. Én a magam részéről nem voltam elragadtatva, lehet, hogy más szögből néztem, mint olyan barátaim, akiknek jobb élményeik voltak, és utólag az Index fotójából, illetve videójából derült ki, hogy valakik elégették a Magyar Idők példányait ottan a kövön. Most lehet, hogy ezzel kifejezték a Magyar Idők, illetve a kormányzat iránti érzelmeiket, de hát ez egy politikai játszma, ahol az ember az ellenfélnek, amelyben gazemberek is vannak, egyszerűen nem ad a kezébe ilyen lapot. Tehát ez a mélységes politikához nem értés, spontaneitás, de ez csúnyább szóval amatőrizmus. Attól függetlenül, hát véleményszabadságban mindenki azt csinál, amit akar. Most erről a dologról nekem eszembe jutott valami, és kezdünk a tárgyra térni. Magyarországon utoljára ezelőtt, ha jól emlékszem, nem volt egyszer egy ilyen szélső jobboldali, ilyen náci jellegű könyvégetésről valami videó, ami nem biztos, hogy hiteles, de ha nem hiteles, akkor is szörnyű, hogy valakinek ilyen eszébe jut, de ismert, dokumentált könyv és újság égetés Magyarországon utoljára 1956-ban volt. Tudomásom szerint 3 helyen, a Kossuth Lajos utcai szovjet könyvesbolt előtt a Váci utcában, valamint éppen a Népszabadságház, vagy akkor azon a napon még Szabad Népház előtt a Blaha Lujza téren, ekkor átfordult a világ. Most ezen gondolkozunk, hogy milyen világ volt az, amikor ottan elkeseredésből könyveket és újságokat égettek, és ehhez képest milyen a mi világunk sokkal nagyobb jólétben, sokkal egy hosszú demokratikus periódus és uniós tagság kellős közep után és uniós tagság kellős közepén, békében, stb. Hogyan lehetséges az, hogy embereknek pont ugyanaz jut eszükbe, mint 1956-ban, amikor, és most már megkérdezem vendégemet, Őrsi László történészt, hogy milyen világ volt?
1: Hát mindenkit üdvözlök. Milyen világ volt? Hát ez a reakció, ugye, ami akkor, az a reakció, amiről most te is beszéltél, ez akkor se volt a legügyesebb, tehát ez szerintem az égetés, ez főleg ugye a nem sokkal korábbi náci könyvégetés előzményeként, ez nem nagyon heroizálható tett volt akkor sem. Persze, természetesen érthető a tömegeknek ez a tettem, ugye, mert annyira gyűlölték azt a rendszert, amit ezt is képviselték ezek az újságok. Na most valószínűleg ugyanez játszott le akkor, tehát a Kossuth téren is szombaton, de hát itt sem volt, egyetértek veled, tehát nem egy szerencsés ötlet volt, pontosan azért, mert könnyen támadható. Tehát a népszabadságban beszéltük, annyit mondjuk még, ugye, hogy egy pillanat erejéig, hogy az éppen 56-ban, a forradalom napokban, november 2-án jelennek az első száma.
0: Tehát nem a diktatúrában.
1: És hát nem, és hát, hogyha a forradalom emlékévéről beszélünk, akkor is ugyanakkor ezt a sajtószabadságot ért támadást is, akkor ezt is el kell mondanunk, ugye, hogy ez borzasztóan ellentétes mindazzal, amit az 56-os forradalomról hát gondolni kellene. Úgyhogy ezt még azért nekem is muszáj volt hozzátennem. Tehát visszatérve, ugye, hát ez egy reakció, egy általános reakció ilyenkor, hogy a gyűlölt, most akár újságról van szó, azt akkor elégessük, de pontosan nem. Meg akkor azt hiszem, hogy a középkori időszakban is ez egy gyakori, vagy legalábbis előforduló mozzanat volt, és hát ez, emiatt aztán, hogy...
0: Hát már ami után volt könyvalkotás.
1: Persze, volt könyvalkotás, igen. Tehát hát jobbak az, tehát fönt kell tartanunk azt az álláspontokat, jobbak az érvek, mint a gyújtogatás, vagy a fölégetés. Tehát az a szerencsésebb, hogy a érvekkel tudjuk meggyőzni az ellenfelet, nem ezzel az eszközzel, meg hát emiatt különböző asszociációk miatt meg pláne nem volt szerencsés dolog ez.
0: Nekünk tanulságos lehet, 56-ban miért volt szerinted forradalmi helyzet, vagy volt-e egyáltalán? Van-e olyan, hogy forradalmi helyzet?
1: Hát utólagosan van. Utólagosan van, senki nem tudta, hogy forradalmi helyzet van, ez tény, tehát mindazok, akik ugye elindották ezt a mozgalmat, ami már ugye elég korán 53 Nagy Imre első kormányzása idején, sőt inkább pontosabban nem is akkor, hanem amikor Nagy Imre megbukott 54 vége felé, ugye elkezdődött, és aztán 56. október 22-én és 23-án ugye folytatódott, sőt, akkor csúszott ki, de mindez Ez ekkor még senki nem gondolta, hogy ebben forradalom lesz, mindenki a reformokban gondolkodott, ugye, és szokás szerint is, meg is ijedtek kellőképpen az értelmiség, ugye, a Nagy Imre és értelmiség rendkívül meg is ijedt, hogy mi lesz ebből, hát nekik is igazuk volt. Úgyhogy hát ez azért fontos ezt erről beszélni, ugye, mert még mindig nem fejeződött be az a vita, hogy ki 56, hát így aztán mindenki, mert anélkül, hogy ez a talaj így föl nem lett volna lazítva ilyen értelemben a forradalomnak, nyilván nem lett volna a fegyveres felkelés sem, és hát a fegyveres felkeléssel radikálzott annyira a hangulat, hogy hát ezáltal legalább átmeneti szabadságot, átmeneti függetlenséget ezzel lehetett elérni.
0: Na most, mint mondtuk, a fegyveres felkelés szakértője vagy. Felkelőké, itt van előttem a korvinistákról írott kisméretű tégla nagyságú könyved, nagyon kitűnő olvasmány.
1: Ó, köszi szépen.
0: Rettentő alapos. Most kezdjük ezzel. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nem is benyomásom, hát azt látom, hogy egy jogilag követhetetlen Nagy Imrékkel kapcsolatos manővert kivéve, az egész 56-ot leegyszerűsítik a fegyveres felkelésre. Pesti srácokra, az egyik sarkon ott van óriási méretben Iván Kovács László, a másik sarokban szintén óriási méretben photoshopolva Pongrácz Gergely, 3-4 emelet magasságban, mintha csak erről szólt volna. Első kérdés, valóban erről szólt, de milyen rétegei voltak 56-nak?
1: Hát természetesen nem csak erről szólt a forradalom, meg a szabadságharc sem. Hát az a gondolat, amit előbb elkezdtünk, hogy ki is 56, ugye? Én azt gondolom, hogy azért az értelmiség rétegről is volt azért némi, hát nem is kisajátítás, de legalábbis a hangsúlyátolódás még mindig is volt, és most pedig...
0: Az értelmiségek írnak róla.
1: Igen, értelmiségek írnak róla, és azért abból az irányból, és volt valami érdekes módon ellentét a forradalom alatt, érdekes módon a forradalomat elég együtt. Tehát ami közismert, a legnagyobb összefogás talán a magyar történelemben ekkor volt, ez egy közismert dolog, ugye. Akkor nem, a börtönben már elkezdődött ez a folyamat, hogy értelmiséget kiengedték, sokkal hamarabb, kevesebb büntetéseket kaptak, és hát ugye tudjuk, a 63-ban az amnesztiában rengeteg forradalmár maradt benne, akinek a vágyát, ugye a harci vágyát az egész egyszerűen gyilkossággá minősítették át, tehát ami abszurd, ugye, mert azért T-34-esekkel szemben, T-54-esekkel szemben azért egy dióverővel azért mégsem teljesen lehet elmondani, hogy egy gyilkossági törekvésről van szó. És hát és ugye ezt a rendszerváltásnál, ahol bizony tényleg az történt, hogy az értelmiség azért nem feltétlenül vette figyelembe azokat az embereknek egész tömegét, akik 56 után azért nagyon sokkal súlyosabban ráfaragtak, hogy ezt a kifejezést használjam, sokkal rosszabb helyre kerültek, megtorlás sokkal jobban érintette őket. Hát gondoljunk bele mondjuk egy vidéki helyen, ahol valakiben be volt mondjuk a forradalomban, oda került vissza, és ott aztán nem kapott állást, vagy a legrosszabb állást kapta, és mindenütt mindig a hátrányos retorzió érte. Az értelmiséggel azért nem történt azért ennyire meg, és hát ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor őknek az életük ez elment, sőt a családjuk is ugye nagyon is mesinlette, és hát ugye aztán nagyon, nagyon súlyos keserűség tört ki belőlük, ugye, hogy ők rosszul jártak, még utána sem kapták meg a kellő elégtételt. Hát most ezt meg lehet vitatkozni, hogy azért mégiscsak voltak értőekvések, persze voltak, de valahogy ez aztán így nagyon szétesett a dolog, tehát az a 56-os összefogás az nagyon, annak az már a rendszerváltás idejénben sem nagyon volt meg, és aztán, ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé, és hát most, amit most látunk, az egy ennek, annak az ellen csapása, amikor jócskán túl nőve a korábbi aránytalanságokon. Most valóban a kormányzat ezt láthatja, hogy végül is a Nagy Imre, meg a reform értelmiségi kör szinte nem is létezett, hanem csak a felkelők, és ez megint egy nagyon rossz folyamatot indít el. Azt láttam, hogy a köreinkben is, ugye, hogy most tehát most meg mi is veszük a lapot, és mi nekünk is van egy bizonyos ellenszenvünk ezekkel a fegyveres felkelőkkel szemben, akik nagy részük, nem mindenki persze, de nagyon jó fej volt annak idején, nagyon derék ember volt, és bátor is volt, hogy küzdött a szabadságért, és akkor ez rendben, 56-ban ez teljesen rendben is volt.
0: Azt, amíg talán visszatérünk rá, azért vannak még rétegek, tehát van a munkástanácsok 56-ja, amiről a 80-as években a demokratikus ellenzék fénykorában főleg ment a diskurzus, valamint van a pártoknak, az újjáalakuló, színrelépő pártoknak az 56-ja, ami pár napig tartott, de aztán meg is szűnt. Hallgassunk most megint egy kis zenét 56 októberéből, Gene Vincenttől a Blue Jean Bop című szép hangon előadott dalt.

0: A Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90,3 FM. Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 56-ról beszélgetünk, különös tekintettel a fegyveres felkelésre. 56-ról nekem az a benyomásom, hát ezek úgy látszik örök dolgok, hogy a mitosztól nem lehet látni, hogy mi történt. Tehát ahogy nekünk annak idején elmondták a nagy októberi szocialista forradalmat, hogy Lenin ott ült a Szmolnéban, meg az Aurora cirkáló ágyúja eldördült, és a téli palota, nem derült ki belőle, hogy itt tulajdonképpen mi történt, szóval mi a fenének ült a Lenin a Szmolnéban, és ki mit csinált, stb. 56-tal is nagyjából így van. Az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki nem kutatja és nem ért hozzá pontosan. Miből lett 56-ban a fegyveres felkelés? Miért tört ki?
1: Van egy olyan pillanat, amikor már nincs visszaút. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádiónál ugye megtörtént ez a konfliktus, hogy nem voltak hajlandó beolvasni az egyetemisták 16 pontját, sőt át is verték őket, mert ezt ígérték, hogy be fogják olvasni. És aztán később még ugye erőszakot a rádióvédői, az ottani AVH-sok kezdeményeztek.
0: Kinek a parancsára, ezt tudjuk?
1: Hát Orbán Miklós volt ott ugye az AVH, az ezredes az AVH parancsnoka. Én azt tudom, hogy ő volt, aki kiadta, de hát nyilván ő neki esik.
0: Önhatalmulag, vagy?
1: Hát az előtte, én úgy tudom, hogy előzetesen volt egy kiadva neki, hogyha olyan szituáció van, akkor használjon fegyvert.
0: Most például
1: nagy kapkodás volt, azt tudni kell, hogy óriási kapkodás volt ugye a pártközpontban is, úgyhogy ezt én teljesen pontosan nem ment, csak nagyjából kutattam még ezt a kérdést, hogy pontosan mi is volt ott, milyen percről percre, de majd előbb-utóbb ennek is, erre is sor kerítünk. Tehát így tudom, hogy ő adta ki a parancsot.
0: Ez de hány órakor volt?
1: Ez 9:30 és 10 között, este.
0: Most azt tudjuk, hogy 10-kor este 10-kor, helyi idő szerint este 10-kor, tehát magyar idő szerint azt hiszem este 8-kor összeült a Szovjetunió kommunista pártjának politikai bizottsága, és megvitatták a magyar helyzetet. És akkor döntöttek úgy, hogy katonai beavatkozás kell.
1: Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert volt egy kis pingpong, ugye, hogy akkor most...
0: Vitatkoztak, tehát volt vita, mert
1: például... De magyar pártvezetéssel is, hogy kell azért ehhez, mi kell hozzá, hogy valóban bejöjjenek. Tehát először Andropovval próbálkoztak, aztán úgy mondta, hogy a szovjet prezidium adhat erre.
0: Illetve bocsánat, a prezidium, akkor úgy hívták éppen,
1: igen,
0: a így elnökség. Hívták,
1: igen. Elnökség, igen. Itt aztán végül is, de hát végül is aztán úgy látták, jó. Tehát mindez meg, ez a formaiságokat lerendezése után nem is nagyon kellett akkor még külföldről bevonulniuk, elég volt, hogyha a székesfehérvári különleges hadtest alakulata vonul. Főleg az, nem csak az, de főleg az vonul be.
0: Pestre, és akkor éjfél után valamikor a legkorábbi órákban.
1: 3-4 felé, inkább 3-4 felé hajnalban jöttek meg. A belvárosban akkor tűntek fel az első páncélosok.
0: És erre válaszul, mikor alakultak meg az első magyar felkelő alakulatok?
1: Hát azért nehéz pontos választ adni, mert hát ugye mindegy igazi forradalomban minden spontán módon történt. A kirobbanás, az előbbi kérdésre is válaszolva, hogy hát senki nem tudta előzőleg, hogy ebből forradalom lesz, ott akkor rádió előtt, akkor látták, ugye, még nem fejeztük be a választ, ugye akkor adódott valahogy úgy, hogy akkor most itt már nincs visszaút, itt már ezt érvényesíteni kell a legfontosabb követeléseket. Most mikor alakult ki? Hát akkor már elkezdődött szerveződni, de hát teljesen adhok módon, egy különböző helyeken, hát így a Korvin köz mondjuk az nagyon fontos helyszínek bizonyult már az első pillanattól kezdve a stratégiai szempontok miatt, ugye, hogy pont ott jártak leginkább a szovjet páncélosok a Petőfi hídon keresztül, az Üllői úton jöttek föl, meg onnan mentek a Nagykörútra, Tehát ott az ilyen, és a Corvin köznek meg egyébként is van egy nagyon jó kis stratégiai helyzete, de nem csak ott, mindenütt másutt is jöttek, mentek az emberek az első napokban, aki úgy tűnt, hogy leginkább ért hozzá, arra hallgattak, az elment, jött egy másik, akkor arra hallgattak, tehát teljesen, és mind, jöttek-mentek az emberek, teljesen hát még akkor csoportokat nem is nagyon lehet beszélni, akkor minden nagyon spontán módon ment, és talán két-hármas fő csoportokban haladhattak inkább az első napokban a fiatalok, főleg nagyon fiatalok. Hát azért fiatalok, ugye, mert mondjuk a katonaviseltek, azok tisztá voltak az a helyzet, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben azért reménytelen az ellenállás.
0: Tehát és magyarul a pesti srácok.
1: A pesti srácok voltak azok, akik segíts fiatal srácok, akik ezt a feszélyt nem mérték föl, és így kerültek szembe a szovjet páncélosokkal, akik szintén nem gondoltak arra erre leshetőségre, tehát nyilvánvalóan politikai megoldásban gondolkodtak, különben nem jöttek volna így, ilyen támogató módon a szovjet teherautók, harckocsik is, főleg ezek a páncélautók, amiket nyitott koporsoknak nevezték később őket, mert olyan könnyen lehetett molotov koktéllal felrobbantani azokat, és hát nem. Azt gondolták, hogy ilyen, úgymond ilyen flotta demonstrációval megjelennek a városban, és akkor rendet csinálnak ezáltal. És ez
0: nem gondolkoztak az oroszok abban, hogy lőnek eredetileg?
1: Nem gondoltak. Legalábbis minden jelenre mutat, hát azért sok mindent mondhatunk ugye a szovjetekről, de azt nem, hogy amatőrök lettek volna mondjuk a szovjet hadász, a hadászatra gondolunk, abban nyilván nem volt.
0: Harcászat.
1: Harcászat, az több pontos.
0: Ez ebben az esetben.
1: Harcászat, köszönöm. Így van. Hát azért a városi harcokban is voltak bőven tapasztalataik, ugye, és nem is nagyon régen.
0: Hát
1: nem
0: Budapestet is, elég jól ismerték.
1: Igen. Budapest is jól ismerték, meg hát ugye erre van rutinuk, tehát minden jel arra mutat, hogy erre egyáltalán nem gondoltak, hogy támadás érje őket. És mondom, hát a felnőttek se, tehát hogy mondom, akik életebben emberek sem hittek volna ebben, úgyhogy teljesen a fiatal, nem igazán képzett pesti srácok voltak azok, akik főleg kivívták a átmeneti győzelmet.
0: Ha nem kezdenek el lőni, meg molotov koktélokat dobálni bele a tankokba, meg rájuk, akkor hogy alakult volna a helyzet?
1: Hát igen, a halák azok mindig kicsit nehezek, ugye, de hát lehet vele játszani. Valószínűleg akkor az lett volna, hogy bizonyos engedményeket tett volna a hatalom. Elképzelhető, hogy akkor is Nagy Imrét teszik akkor is miniszter elnöki, és valamiféle óvatos reformokkal megint próbálkoztak volna.
0: Tehát úgy alakult volna, mint Lengyelországban, hogy először egy nyitás, aztán belesibul az egész a
1: Ez az esélyes, hogy valami ilyesmi lett volna talán. Hát ugyanaz lehetett volna, mint ami 53-ban, hogy akkor Nagy Imre ugye megkezdheti, folytathatja pontosabban a reformokat ugyan, de nincsen igazi változás amiatt, hogy a személyi feltételek azok ugyanazok maradnak, tehát bármikor ez visszafordítható, tehát nem lett volna egy... Igen, hát Lengyelország az is jó példa erre, igen, hogy nem lett volna, a győzelem nem lett volna csak kivívva, hanem egy ilyen átmeneti kisebb engedmények szerzett volna talán az ország.
0: Most nem akarlak belevinni a susnyásba, de nekem a más olvasmányaim alapján is az a véleményem, hogy itten, ami az 56 kultuszban eluralkodott, függetlenül a harcosoknak, szabadságharcosoknak a hősiességéből, az az irracionális politikai cselekvésnek, tehát a nagyon keményen fogalmazva a tájékozatlanságnak és a meggondolatlanságnak a kultusza. Tehát például a Békés Csaba könyvéből tudjuk, hogy a felkelők elmentek az angol követségre, mert az amerikai követség az ilyen minimalizált üzemmódban működött, vagy nem működött, és mondták, hogy akkor most kapnak-e fegyvereket, és akkor mondták, hogy szó nem lehet róla. Most hogyan képzelték azt, és ez mindig az van, hogy az amerikaiak, az tény, hogy kétféle amerikai propaganda volt, az egyik az nem csinált semmit, illetve hát bíztatta, de nem csinált semmit, az másik az, hogy már jön a segítség, tartsanak ki. ami rendkívüli felelőtlenség volt, de nem ez volt a hivatalos amerikai kormánypolitika, ez egy irányzat volt a
1: Szabad Európában.
0: Szabad Európában, tehát ami egy a bürokrácia egyik leágazásában így gondolták, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a korabeli magyar diktatúrákat, hogy fönt kitalál valamit az elnök, és akkor onnantól mindenki ugyanazt gondolja, hanem itt harcoltak egymással elméletek és érdekek. Zárójelbe zárva, magyarul, hogyan képzelhette azt bárki Magyarországon, hogy Magyarországra akár fegyverek, akár katonák érkeznek a NATO tagországokból, amikor 5 országgal voltunk határosok, abból 3 a Varsói Szerződés tagja, 1 az éppen semlegessé vált Ausztria, aminek ha bárki megsérti a légterét, vagy mi, akkor óriási botrány van, a 5. pedig a Tito jugoszláviai, ami éppen akkor békült ki valamennyire Kruscsovval, és nyilvánvalóan ez ilyenben nem ment volna bele. Szóval hogyan képzelhették azt, hogy itt bármiféle nyugati segítség jön katonai?
1: De azt kell mondanom, ugye, hogy azért a képzettség és a tudatlanság, vagy a felkészültség nem volt egyforma. Tehát a felkelő parancsnokok, ilyet nem tudok erről, hogy az ők próbáltak volna angol követségen, vagy akik fegyvert szerezni. Hát, hogy ezek névtelen emberek, akik ezt próbálkoztak vele, és tehát nem tudunk róla tulajdonképpen semmit. Tehát itt fontos tudni, ugye, hogy azért a Corvinnak, meg a egyéb más parancsnokok azért nem a... Tehát azok műveltebb, tanultabb emberek voltak ezért a tömegeknél, és ez jól is volt így, mert ők azért észnél voltak, amikor észnél kellett lenni. Az más kérdés, ugye, hogy azért a novemberi harcok idején sokan bíztak abban, hogy a Szabad Európa meg a más nyugati adók tudósításaiban, vagy nem mindenki, közülük sem mindenki. Volt, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, és nem, ne higgyetek neki, de többségük hitt annak, hogy végig csak lesz segítség, de azért ilyeneket, ezek nem voltak jellemzőek azért ezek az akciók, tehát kevesen próbálkoztak ilyennel.
0: Hamar a Corvin negyedről beszéltünk, volt 2 parancsnok, Iván Kovács László és Pongrász Gergely. Most ugyanolyan méretben, nagyjából ugyanolyan exponált helyen van, kitéve a bőrkabátos, vagy nem tudom milyen ilyen photoshopolt egész alakos portréjuk, de legalábbis nem csak 89-ig, hanem 89 után is, ugye itt végül Pongrász Gergely a főszereplő, Iván Kovács Lászlóról alig tud valamit a közvélemény, még a nevét sem nagyon ismeri, nem hogy teret. Van tere egyáltalán?
1: Nincs. Utcája? Gödön van, Gödön csak. Gödön van utcája.
0: Hogyan jellemeznéd őket? Miből lett a váltás?
1: Hát ez ami történt itt, az végtelen igazságtalan. Hát azért az most már tudjuk pontról pontra, hogy az Iván Kovács volt az, aki ugye már rádió előtti 23. követeléseknél is ott volt, és követelte a pontok beolvasását. 25-én már Corvin közben tudjuk, vagy ott, és ott már valamiféle parancsnok is lett, és onnantól kezdve 26-ától átvette a főparancsnokságot is, és ő nevéhez kötődik végül is az átmeneti győzelem. Tehát és ő volt az, aki tárgyalt a politikai vezetőkkel, így Nagy Imrével is, meg másokkal is, meg a katonai vezetőkkel is, meg a rendőrségi vezetőkkel is. Ez ő volt elsősorban, tehát messzenő, ezekben az időkben ő volt az első ember a Corvin közben, és eközben pedig Pongrász Gergely meg a társai intrikáltak ellene, és az intrikálás ez úgy mégis odáig vezetett, hogy aztán november 1-e vagy 2-án ilyen palot, ahogy mondják, ezt megpucsolták Iván Kovácsot, egy ilyen villám érdekezettel, őkőhelyeket odahívva leváltatták, és így került aztán Pongrász Gergely a csapat élére. Tehát aztán utána ugye tűzszünet volt, akkor mondjuk ugye mentek a dolgok a maguk útján, de novemberi harcokban pedig azért nem, tehát Pongrác alatt nem nagyon jeleskedett azért a Corvin köz. Jó, az is igaz, hogy a szovjetek legnagyobb támadást tudván, hogy a Corvin köz legerősebb november 4-én már a Corvinra irányították, de hát ennek ez azért, de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy Pongrász Gergelyhez nem fűződnek ilyen sikerek, de viszont intrika az igen, akkor már Iván Kovácsot valami rejtésoknál fogva árulónak kiáltották, és majdnem meg is ölték, és aztán még nagyobb szégyenet találok, hogy amikor ugye kivégezték ezeket a Maléter és Iván Kovács és Renner Péter, egy harmadik korvinista, ennek tudatában Pongrácz Gergely az Amerikában megjelent 82-es könyvében mind a hármat nagyon csúnyán elintézi, rágalmazta, meg egyebek, és ezt ugye a Magyarországon ezt folytatta, és te érdekes módon a Pongrácz Gergely nagyon is olvasott szerző lett, tehát nagyon is keresett szerző volt, és sokan olvasták, sokan ezeket a hazugságokat ugye vették át, és nyomában rengeteg epigón, Pongrácz epigón hasonlóképpen írt, és hát így megállapíthatjuk azért a források, rendelkezésünkre a források alapján, hogy Iván Kovács azért az volt elsősorban a Korvin parancsnok, a másodszorban az is fontos, hogy mondhatjuk azt róla, hogy egy igazi demokrata volt, tehát minden tárgyalásnál elsőként a szabad választásokat követelte a politika vezetéstől, és az is nagyon fontos, hogy tartom az ő személyiségében, hogy ilyet a kockáztatásával is védte a fogságba került AVH-sokat, meg pár funkcionáriusokat. Voltak egy csomó, akik önbíráskodni szerettek volna, és Iván Kovács egy társaival ugye kiállt mellettük, és nem kis kockát vállalva ezért. Úgyhogy én szerintem Iván Kovács azért ez egy kimondott hős. Hát ő, ha lehet, hogy hőst keresni, akkor ő szerintem ő kimondottan olyan, akit példaképpen lehet állítani, sokakkal ellentétben. Ő egy igazi dehék szabadságharcos volt szerintem.
0: Ja, lehetett volna eszménykép.
1: Ő lehetett volna szerintem eszménykép, mindazok miatt igen, amit elmondtunk, és hát Pongrácz Gergelyről ez nem mondható, hát én tisztelem őt is annyiban, hogy részese volt ugye a szabadságharcnak, de azért már ott a forradalom alatt is kijött az, hogy nagyon nehezen és összeférhető ember, ismerjük ugye a Kilián laktanyában történteket, a Maléterrel összecsapott, annak az volt annak is az volt a háttere, hogy Malétert ugye valóban jogtalanul tartották a harcok hősének, mert ugye ő volt a katona, és nem tudta elhinni a közvélemény, hogy ifjú srácok ezek ilyen győzelmet tudtak volna, tehát valóban a Kilián parancsnokához Maléterhez kötötték, de Maléter ő volt olyan korrekt, hogy a újságírók előtt, még a nyugati újság előtt is mondta, hogy nem az ő sikere volt ez, hanem a fiataloké, tehát volt ilyen tisztességes a Maléter, és mint egy egész életében, egész forradalom egészen a elítélésében is végtelenül tisztességes volt, tehát nagyon fájdalmas, hogy Pongrácz Gergely ilyen súlyos rágalmakkal gyalázta, és az is, hogy aztán ilyen sokan követték Pongrácsot ezen az úton.
0: A valóság feltárását egy némi zene után folytatjuk, azért választottam a következő zenét, mert vendég

Jackson van Skix az ugye azt jelenti, hogy jól érzi magát, mulat, kirúg a hámból, viszont a kick az azt is jelenti, hogy rugás, tehát megkapja a rugásait. Knightsbridge előkelő negyede helyett Stepney munkásosztálybeli negyedében hallgassuk.

0: János vagyok, az ÉS rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 1956-ról, a fegyveres felkelésről beszélgetünk, különös tekintettel a közelgő nagy állami évfordulóra. Próbáljuk felderíteni, hogy mi volt a valóság. Beszéltünk arról, hogy Iván Kovács László igazi demokrata volt. Ezek szerint a felkelők között voltak olyanok, akik nem voltak igazi demokraták, de valamennyien tényleg hősies személyiségek voltak. Mit akartak a felkelők?
1: Egy pillanatra visszatérve, hogy nem voltak demokraták, hát például talán érdekes, hogy fogok mondani, tehát Angyal István volt kevésbé viszonylag demokrata, ő annyira kommunista volt, annyira szerette volna, hogyha a régi marxi, lenini eszmék kerülnek, az igazi eszmék kerülnek viadalra, hogy ő nem szerette volna, hogyha szabad választás lett volna. Csak egy példát mondok, egy szintén nagyon rendkívül bámulatos emberről van szó, mint Angyal István, aki tényleg ugye viszonylag ismert név is, hogy mennyire tisztességes és korrekt ember volt, ugye az közismert. Ennek ellenére ez mégiscsak fontos megállapítanunk, tehát hogy ő sem volt, szólnak ebben az értelemben demokrata.
0: Tehát folytatható-e 56? Azért kérdezem, mert ugye az alaptörvénynek a preambulumában, a nemzeti hitvallásban benne van, hogy hisszük és valljuk, hogy mai szabadságunk ennek és 56-nak a hősies harcaiból, ha nem emlékszem pontosan megfogalmazása, sarjad. Na most ez, hogy mondjam, nem tudom az igazságtartalma mekkora tűnik, körülöttünk a térségben, Közép-Kelet-Európában elég sok ország van, ahol nem sarjasztják a mai szabadságukat, demokráciájukat valamilyen lényegesen korábbi történelmi eseményből. Mi volt az a modell, az a demokrácia modell, társadalmi modell, amit a felkelők szerettek volna kivívni?
1: Azért nehéz a kérdésre válaszolni, mert az a felkelők

0: többségében azért, bár azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy tájékozottabbak voltak talán mai fiataloknál politikai értelemben, az érzésem, vagy az látszik a jegyzőkönyvekből, az látszik, de hát azért nem várhatunk el tőlük azért, az, hogy pontosan kikristályozott volna előttük, hogy mit szeretnének. Mindenesetre a felek érdekes módon, és ezt most bármennyire is tagadják azóta, a rendszerváltás óta, többségükben baloldali gondolkodásak voltak, maguk a felkelők is, tehát nem, nagyon nem szerették, ellentétben azzal, ami most érződik, nagyon nem szerették a Varty rendszert, nagyon nem szerették, hogy az visszaálljon. Ugye gyermekkori tapasztalatuk volt arra a nyomorról, főleg akik vidéken voltak, hogy mit is jelentett az, és nagyon nem szerették a Rákosi rendszert, ezt a kettőt nem szerették. De ugyanakkor szerették volna azt, ami a baloldali ideológiának az a része, hogy van, ugye földosztás az megvan, de nem úgy, hogy azt megint államizálják. Szerették volna, hogyha a gyárak üzemekben valóban a munkások érdekei valósulnak, meg nem pedig úgymond a kapitalisták, de a kapitalizmus nem volt igazából Magyarországon addig, tehát nem tudták pontosan, mi is ez. Nem, tehát liberalizmus, emiatt nem volt liberális sem a forradalom, egyáltalán nem volt az. Ez a fajta szólt, ami aztán később munkás tanácsok törekvésében csúcsosodott ki, ez volt leginkább jellemző. Hát sajnos amiatt sem aktuális már ilyen értelemben, amiatt is csak duma ez az 56-os folytatás, ugye, mert hát az is kiderült, például a munkástanácsok sem életképesek abban a formájukban, amik egyébként nagyon szimpatikusak, végtelenül szimpatikus törekvések, azért nem életképesek. Az egyik, hát a másik ugye a nagyon legfontosabb követelések egyik, a függetlenség. Ezt most már tudjuk, hogy Magyarországnak az nem volna előnye, hogy nem volna
1: semlegesség.
0: A semlegességet akartam, nagyon köszönöm. Nem a függetlenség. A függetlenség az persze, az fontos, hanem a semlegesség, igen, azt akartam mondani, tényleg. Tehát, hogy az mennyivel, milyen hátrányokat rejtene, meg mennyire lehetetlenség volna igazából azt fenntartani. Úgyhogy hát az sem teljesen aktuális, és hát mint mondtam, hogy ez a liberális demokrácia, ez lenne szerintem, én úgy gondolom, hogy ez lenne továbbra is, amit folytatni kéne valahogyan, de ez nem volt teljesen jelen, nem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy az 56-ra jellemző volt. Annyiban volt jellemző, hogy valóban többségük azért mégiscsak szabad választásokat szeretett volna.
1: És sajtószabadság. És
0: sajtószabadság, persze, az most talán most ma az a legaktuálisabb, az a követelés, ez benne volt az is a 16 pontban, még pedig a legfontosabb követelések közül való volt, tehát azért az a kormányzat, amelyek úgy ünnepeli az évfordulót, hogy közben így semmibe veszi a sajtószabadságot, az nem lehet azt mondani, hogy méltóképpen ünnepli meg az 56-os forradalmat.
1: Egyébként ezen szoktam gondolkozni, hogy van ez az állítás is, hogy 56-ban mutatták meg először a világnak, hogy fegyveresen szembe lehet szállni a szovjet birodalommal. Na most ez egy kicsit másképpen van, mert a kelet-európai országok nagy részében, még a Szovjetunióban is nagyon heves fegyveres ellenállási mozgalmak voltak sokáig 1945 után. A Baltikumtól Ukrajnáig, Lengyelországtól Romániáig. Magyarországon pont nem volt addig, tudomásom szerint, tehát nem. 45 és, sőt 44 és 45 és 56 között nem volt semmilyen fegyveres ellenállás. Miért most? Az a kérdés, hogy miért ilyen későn kezdődött?
0: Igen, erről is van, írtak többen, de szerintem egyik sem teljesen meggyőző, mert szerintem úgy azért igazából pontosan ezt nem lehet kideríteni. Hát van egy ilyen teória, ugye, hogy már megint vesztett az ország, már megint ugye, vesztesek mellett találta magát az ország a háború után, és ez azzal járt, hogy a trianoni területvesztés az hát igaz, hogy egész kis mértékben, de azért az is fokozódott. És
1: sőt, megpecsételődött.
0: Meg is pecsételődött, de egyben egyszer mindegy, azt hiszem, hogy egy pár falu is, ugye határon túlra került, és így volt, emiatt volt egyfajta, hát ez is hozzájárult ahhoz a többi szocialista országok mellett még, meg valamennyire az is ugye, hogy a Rákosi rendszer az talán még jobban, talán még inkább hű tanítványa volt Sztálinnak, mint talán, mert bár ezt nem biztos, hogy el lehet mondani, de mindesetre így nagyon súlyos elégedetlenség alakult ki az fennálló rendszerrel, de hát annál is kevésbé biztos, hogy ez volt az oka, ugye, mert itt azért 48-ig valamilyen demokrácia, az mégiscsak volt, 47-48-ig valamilyen demokrácia mégiscsak megvolt, a többi szocialista országban, leszámítva mondjuk Csehszlovákiát, ahol szintén ekkor indult be a totalitárius rendszer, ugye még már 45 után már teljesen átvették a sztálinisták a hatalmat, bár mondtad, ugye Lengyelországban, meg Romániában ez nem ment ilyen egyszerűen, igen. De én nem, szóval igazából teljesen meggyőző magyarázat erre én nem találtam még, hogy miért pont Magyarországon lett akkor, miért pont itt, miért csak itt, és miért pont csak Magyarországon alakult ki a forradalom.
1: Nem lehet az, hogy ami Magyarországon 1945 és mondjuk 40 hét között történt, annak a zöme a lakosság vagy a nép nagy része számára rokonszenves volt és egyetértett vele?
0: Tehát az lehet, az annyiban talán, nézd, hát ez nem nyilvánult meg később, hogy ezért volt. Valamiért eltörtött, valamiért nagyon eltörtött, ennél a rádió előtt ott valami hirtelen elpattant. Uh-huh. Ez szerintem egy pillanat volt, ami így adódott, de való igaz, hogy amit mondasz, az annyiban igaz, hogy a forradalomnak a különböző forradalmi szervezetek, a forradalmi bizottságok, meg nemzeti bizottságok nagyon nagy mértékben támaszkodtak arra a korábbi,
1: 45 utáni.
0: 45 utáni.
1: Önkormányzati formákra.
0: Igen, igen, tehát a berendezkedésekhez, és hát ugye meg utána, meg ahhoz a koalíciós időközt, tehát főleg ezek a pártok is futottak föl, és ezek alakították ezekben az időben vidéken is, meg a főváros egyes kerületeiben is a közgazgatást ők vették át a pár napra. Tehát valamennyire ez a berendezkedés mintának bizonyult, úgyhogy ilyen szempontból lehet, tehát igazad lehet, de ezt senki nem deklarálta, főleg nem volt a rádió előtt, amikor kitört a balé, akkor főleg nem jött ki.
1: Tehát lehet az, hogy tendenciák, folyamatok, szükségszerűségek, véletlenek, egyéni szándékok, tehát teljesen egymás mellett létező tényezőknek az összjátékából lett.
0: Igen.
1: 56, igen. Nem a magyar nép lerázta az igát, hanem
0: valahogy így. Hát az hogy még a tündetésnél se jutott, senkinek se eszébe, hogy ebből fegyveres összezörülés lesz, azért azt is mutatja, hogy az a véletlennek nagyon komoly szerepe is lehetett akár. De lehetséges, hogy már ugyanilyen szituáció más esetben nem lett volna, nem akkor lett volna a forradalom, hanem csak mondjuk két nap múlva, vagy két hónap múlva, szóval én szerintem a véletlennek is nagyon nagy szerepe lehetett ebben. De mindenesetre egy biztos, hogy azért meggyőző magyarázat erre szerintem még nem született.
1: Köszönöm, most pedig fél időben hallgassunk némi lassú és melankolikus zenét, Velvet Underground Ó, édes semmi című erős szociális érzékenységről tanúskodó dala következik.

0: Jimmy Brown. Ez volt a Dr. Feelgood Roxette nevű száma, amiről az együttes a nevét kapta, és nem fordítva abból az alkalomból, hogy a Feelgoodnak a Down by the Jetty című live nagy lemeze 40 évvel ezelőtt lett első a brit album listán. Ez itt a Snobok órája, ezúttal 2 órában. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László, 56 történész és 56 specialista. Adástelefonunk 215-37-73, 215-37-73, témánk pedig 1956 a valósága a nagy ünneplés küszöbén. Ott hagytuk abba, hogy mit akartak az 56-osok, tehát mit akartak a fegyveres felkelők. Van, hát itt pedig előjönnek a személyes élmények. Nem tudom, hogy erről van-e valami kutatás, illetve hát elég szorgalmasan olvasom az 56-os intézet kiadványait, hogy a népnek mekkora része értett egyet a fegyveres felkelőkkel.
1: Ezt is elég nehéz pontosan megválaszolni. A kutatásokból az derül elsősorban ki, hogy az októberi harcokban inkább a lakosság inkább támogatta a felkelők tevékenységét, mint negyedike után. Ez érdekes egyébként, hogy miért van ennyire így, és negyedike után a közmorál is nagyon megromlott valami, negyedikén, tehát akkor lett az a szólás, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik, és odáig szerintem elmondható, hogy az a forradalom tiszta volt, onnantól kezdve...
0: tisztasága nem engedi meg, hogy
1: se többi. A tisztaság, igen, odáig, októberi napokban ez elmondható, november 4-től ez már jóval kevésbé, tehát hogy ez miért volt? Talán a lakosság is érezte a szovjetek bizonytalanságát, azt, hogy esetleg itt van keresnivalónk, vagy valami ez hasonló lehetett, mert akkoriban azért sokkal inkább támogatták a felkelőket, nem azt mondom, hogy mindenki, persze ezt sose így kell értelmezni, de azért akkor inkább jellemző volt, hogy itt hagyták a kapukat, be lehetett menekülni a házakba talán, és ellátták a felkelőket üvegekkel, adott esetben a molotov koktélokhoz, meg egyéb támogatást nyújtottak, és negyedikén meg már egyre, tehát de ahogy napok teltek, 5-i, 6-án pedig egyre kevésbé, egyre inkább azt, hát kire érteni meg, ugye, hogy a lakók azok nem nagyon szerették, hogy ott onnan lövöldöznek, azért a szabadságharcosok, az nagyon is veszélybe sodott a házukat, lakásukat, hát persze ők általában pincére voltak, tehát őket személy szerint kevésbé, de bár volt tudunk olyan aknázásról, amely egész családot elpusztított, és mint külvárosokban, mint Csepelen, ott és rendkívül súlyos veszteségekkel járta. Ezért én ócska melós házakban ugye nagyon könnyen pusztítottak a szovjetek különböző aknákkal, meg más bombákkal. De hát ugye, akkor hát ez a lényege, hogy egy számokat mondani, azt tényleg nem nagyon mernék, ez egy általánosságban ez mondható el, amit a beszélgetésünk legelején, hogy az értelmiség azért nagyon meg volt szeppen elején, hogy ebből mi lesz, és ugye hát ők úgy is érezték, hogy felelősséget vállalnak azért, hogy ugye hogy ez a mozgalom idáig kiszélesedett, és ugye hát nagy volt az ijegység, mi lesz ebből.
0: Apád mit mondott? Őrsi István.
1: Apám azért az értelmiségiek közül nem tipikusan azt mondja, mint az értelmiség, tehát sokkal megértőbb, sokkal felkelőbb barát mondjuk, mint értelmiség nagyobb része. Tehát ő is aztán a rendszerzés után is ennek az írásaiban is jelét adta. Tehát szerintem ebben
0: legalábbis az Angyal István barátja.
1: Angyal István barátja volt, de mondjuk csak az Angyal most, az Angyal is értelmiség volt, tehát ő sem az értelmiség volt inkább, még akkor is, hogyha betonszerelő volt, az később itt is lehető ugyan, de az értelmiség volt, művelt, nagyon művelt fiú volt, tehát apám az sokkal megértett azokat a szempontokat, amik a felkelőket mozgatták, tehát az a radikális törekvés, ami a függetlenséggel, meg a szabadsággal, ekképp megszerezhető törekvésekkel, de sokkal jobban azonosult. Tehát ő személyében nagyon bátor, vakmerő is talán volt időnként. Úgyhogy emiatt aztán ezzel jobban tudott azonosulni ezekkel a törekvésekkel, és ez a rendszerváltás után is, amikor megindult ez a megint ez a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy a ketté vált, megint élesen ketté vált a két csoport, akkor sokkal megértést tanúsította a felkelők irányában, mint az értelmiség nagyobb része.
0: Hát nagyon bátor ember volt, tehát mint publicista is, tehát a 70-es, 80-as években ő a hallatlan igazságérzetéről volt nevezetes, és ő volt az, aki ebben a meglehetősen béket szerető és béketűrő korban engesztelhetetlenül gyűlölte Kádárt, amivel úgy kirítta a közegből, tehát nekem voltak kollégáim, meg úgy általában ilyen értelmiségi berkekben, az, hogy mondják, hogy 56 után ült. És akkor ez olyan volt, mint egy, hát nem egy, hogy mondjam, nem szégyenfolt, hanem olyasféle, mint egy nemesi levél, de semmi hatása nem látszott az illető karrierjére. Tehát viszont apád, tehát beilleszkedtek, karriert csináltak, aki láttak, elismert emberek voltak. Apád nem volt hajlandó ilyen kompromisszumokra.
1: Igen, nem csak ő, azért nem lennénk igazságosak, csak őt emelnénk ki, de ő ilyen volt. De ezt, igen, ezt én, ha én mondom, ugye azt hiszem, hogy tárgyalagosan mondhatjuk, hogy ez valahogy. Hogy
0: de viszonylag kevesen voltak, akik nem tárgyaltak.
1: Igen, viszonylag kevesen voltak. Igen, ő az Angyal István na, a történő barátsága, és hát valóban ez az igazságérzet, meg ugye az a, hát meg ez a kádári megegyezés, ez nagyon is mindig nagyon zavart. Tehát megírt sokszor is a börtönben való kijövetel után, ugye, hogy megindult egyfajta konszolidáció, és ez a konszolidáció, ez az, ami neki nagyon nem tetszett.
0: Egy kis zenét, aztán kényesebb kérdésekre térünk rá. Ez pedig a Rokon szemben az ördöggel, Sympathy for the Devil, egy élő verziója 1969-ből, Rolling Stones-tól vendégünk tiszteletére.

0: Itt a Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90.3, adástelefonunk 215-37-73, még egyszer 215-37-73, Széki János vagyok, az és rovat vezetője, és egy látszólag történelmi eseményről beszélgetünk Örsi László történésszel, az 56-os fegyveres felkeléssel, de kiderül, hogy elég sokat meg lehet tudni belőle napjainkról is. Például a mai magyar politikának szerintem az egyik rettenetes hiányossága, hogy képtelenek akár a politikusok, akár a közvélemény mértékadó személy formálói nemzetközi összefüggésekben gondolkozni. Amit tesznek, az gyakran nem más, mint a magyar tapasztalatok kiterjesztése a világra, és a különbségeket nem nagyon vesszük észre. Olyan október vége táján vagyunk, kezdődik a szuezi válság, és Moszkva meggondolja magát. Egyszer megígérik Nagy Imrének, hogy kivonulnak, amit hát miért ígérnének meg, hogyha megtehetik, hogy ne vonuljanak ki, másnapra pedig meggondolják magukat. Ebben közrejátszott egy akaratlan amerikai diplomáciai hiba, ugyanis Dulles külügyminiszter mondta, hogy hát ők nem számolnak a Lengyelországgal, szintén változáson átesett Lengyelországgal és Magyarországgal, mint potenciális szövetségesekkel. Ezt ő Hruscsov szovjet vezető megnyugtatásának szánta. Hruscsov viszont úgy gondolta, hogy ezzel ő szabad kezet kapott a magyarországi beavatkozásra. És ugyanaz nap volt a köztársaságtéri vérontás. Ez a forradalomnak és szabadságharcnak egy fordulópontja. Mennyiben következett szükségszerűen abból, amit te a tájékozatlanságnak neveztél?
1: A köztársaságtéri pártházastoma?
0: Igen. És az, hogy végül is lőttek.
1: Én a köztársaságtéri pártház ostromát is inkább a véletlen számára annak tartom, hogy úgy végződött, ahogy végződött, ugye, mert Budapesten maradva nem történt másod ilyen esemény, ahol ilyen súlyos leszámolásra került volna a sor. Szorványos sem volt egy-egy, tehát az ugye nem túl, ez forradalomban, ha bármilyen fájó is, ilyenek azért előfordulnak. Így a közfeletti lincselése együtt is azért azt kell mondjuk, hogy azért nagyon kevés fordult elő ilyen a magyar forradalomban, ami ahhoz képest, hogy mennyire súlyos diktatúrát gyakorolt, és főleg micsoda borzalmas brutalitás gyakorolt az AVH a lakosság fölött, ahhoz képest ez tényleg egy elismerésre méltó teljesítmény, tehát kezet lehet csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nem nagyon bizonyultak bosszúállóknak. Köztársaságtér ez más volt valóban, de hogy miért volt más, hát itt is voltak jó páran olyanok, akik védték a sikeres ostrom után, amit azért nem tudom mennyire ismernek a hallgatók, ugye teljesen véletlenül sikerült leküzdeni az elvédők ellenállását, mert ugye ha ismerjük a köztársaságteret, akkor tudjuk, a kézi fegyverekkel nem nagyon lehet megtámadni, mert ott olyan fedezék nélküli nagy térségek vannak, hogy az túlságosan kockázatos. A kivezényelt Biszku Béla által kivezényelt páncélosok, vagy közvetetten Biszku Béla át kivezényelt páncélosok.
2: Akkor páncélosok. Biszku mi volt?
1: Biszku ekkor a 13. kerületi párt bizottság elnöke volt.
2: És vagy hogy felültél a köztársaságtér?
1: Hát ő nem, ő amikor volt az ostrom, akkor a védők ugye nagyon szerettek volna segítséget kapni, és mindenhova fordultak, Biszkóz is hosszú időn keresztül. Tudni, az történt akkor már, hogy egy páncélos egy Pilis Csabai, már az Szerbai páncélos volt, amire a felkelők kezére került, már ott volt a téren, és lőtte a pártházat, ha bár lehet tudni, hogy nem volt egy gyakorlott harckocsizó az illető, vagy a kis csapat, 10 percenként lőttek ugyan egyet, de ez ellen teljesen képtelen volt védekezni a párt a pártbizottságban lévő pártfunkcionárusok és AVH-sok, meg katonák, és ekkor mindenhol segítséget kértek, nagy nehezen aztán Biszkú hajlandó arra, hogy a Mátyás laktanyában lévő Virág Edit, vagy Ede parancsnokot felszólítsa, hogy akkor nyújtson segítséget a pártház belieknek. Hát ő annyit értett a Honvédség közt talán, mint egy átlagos ember, tehát nem a katonasághoz, tehát nem volt semmi szakértelme, az is ilyen népi nemzeti káder volt, vagy pontosabban népi káder.
2: Úgyhogy
1: nemzeti is lehet, igen. Aki úgy kiküldte, 5 percet kellett majd várni még ahhoz, hogy a rádiószögöt is megteremtse a harckocsik között, ezt elkapkodták, tehát úgy küldték ki annélkül, olyan emberekkel, akik egyáltalán nem jártak még abba a területen, és ugye ott ki, és pedig jó elvtársok, a Galló István az kipróbált jó elvtárs volt, aki a úgymond ellenforradalom ellen már igencsak lehetett egyet és mást az asztalra az ilyen különböző összecsapások során, és ott nem tudott, véletlenül akkor pártházat lőtték szét. Azt hitték, hogy az Erkel színházat kell védeni, ahol a felkelők voltak, úgy hitték, hogy azt kell védeni, és véletlenül ez a röviden a történet, így tudták, hogy a felkelők leküzdeni, hogy így mondjam, a felkelők együtt a védők ellenállását, és mint ismeretes, hogy akkor egy szörnyű lincselés vette, önbíráskodás vette a kezdetét. És hát, és ismételjem magam, ugye, hogy lehetett volna úgy, mint bárhol máshogy, ahol számos AVH-s foglyokat ejtettek a forradalomban, és mégse majd bántódásuk. Itt viszont azok voltak fölényben, akik gyors leszámolást akarták, és bár voltak sokan a felkelők közül, akik kimentettek több elvtársat is, akik persze később nem főtlen bizonyultak állásnak. Hát tudom, hogy például a Kovács Imre, a Veselényi utcai parancsnok helyettes, aki kimentette Méhes Lajos elvtársat, az egyik pártbizottsági tagot, és ennek ellenek Kovács Imrét kivégezték azért annak legyen, hogy a szerint 58-ban.
2: Ez ilyen a Méhes, is aki aztán ipari miniszter lett?
1: Az. Az onnan, de nem csak ő, tehát ilyen Hollós Ervin mentettek onnan ki, meg még jó pár fontos elvtársat. Így menekült meg. Nemes Dezső az hátul valahogy sikerült a Rákóczi úton egy ilyen lukon sikerült átpasszírozni.
2: Aki idővel a Népszabadság főszerkesztője.
1: Ja, igen.
2: Ha már a témán
1: igen, és még egy jó pár fontos későnek, mert pláne fontos pozíciókhoz jutott elvtársakat is menekítettek a pesti srácok, hogy így mondjam, tehát ilyenek is voltak köztük. Tehát ezt arra mondom, hogy szerintem itt sem lehetett előre, vagy nem lehetett pontosan tudni, mi lesz. Itt ez így balszerencsésen végződött a dolog, ugye ezáltal ez a barzasztó brutalitással, ami sok embernek a életét jelentette, és azok között többségükben besorozott AVH-s kiskatonák voltak, tehát bárki lehetett volna közülük, akár
2: a másik
1: oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen történet volt, de visszatérve a kérdésedhez, ugye, hát bár vannak szakértők, mint Charles Gárti, aki azt írt a később jelentékeny könyvében, most azt címére nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt írta meg, hogy hogy ennek döntő szerepe volt a szovjet beavatkozásban, szerintem ebben téved, nem értek egyet ebben a Gátékval, mert ugye sok bizonyíték van arra, hogy a szovjetek leginkább legfontosabb bizonyíték 68, ahol nem kellett, nem volt fontos ilyen, hogy ahhoz, hogy a szovjetek beavatkozzanak a másik ország életébe. Hát inkább ürügyként volt nagyon jó. Tehát ürügyként volt nagyon jó, hogy miért. Ezzel az ürügyel tudták például a Titónak a hozzájárulását is megszerezni november 2-án Brioniban, amikor Huscsov Malenkova oda látogatott. Tehát inkább ez volt egy jó ürügy a beavatkozáshoz, de nem pedig ok arra, hogy hogy beavatkozás megtörténjen. Annál is inkább, ugye, hogy fenn van a edzőkönyvekben, ugye október 31-éről éjszakáról beszélünk, tehát akkor még szóba se jött. Tehát anélkül szava, anélkül döntöttek a beavatkozás, igen, mert kizárólag Mikoyan volt, aki ellenszavazott. Igen. Hát ott nyilván azon túlmenni, amit mondtál, még ugye hát a kínai pártvezetésnek is nagyon fontos szerepe volt ebben, meg persze a szatellit országok vezetői is, kommunista vezetői is sürgették a beavatkozást, tehát ők ugye nem szerették volna, a precedens teremtődik az országukban, hasonló precedens teremtődik volna, érthető, hogy az ő szempontjuk is ilyen szempontból érthető, hogy meg akarták tartani a diktatúrát a saját országukban.
2: Ami egyébként 68-ban is megismétlődött.
1: Egyébként
2: volt egy nagyon érdekes kitérő, mert Kádárnak az 68-as szerepéről elég nagy viták folynak, de azt lehet tudni, volt egy ilyen mozzanat, hogy elég sokáig óvaintett a katonai bevonulástól az oroszokat, pontosan azért, mert Magyarországon, ha október 23-án éjszaka nem döntenek, úgy akkor nem lett volna harc valószínűleg.
1: Hát azért ebben nem teljesen biztos. Hát
2: legalábbis ő így fogta fel.
1: Hát elkezdődött a harc. Az AVH-val szemben elkezdődött a harc.
2: Még
1: a
2: szovjetek de azt le tudták volna szerelni.
1: Hát nyilván, hogyha meg lett volna kellő akarat, de nagyon erős teljesen. Az nagyon fontos volt a forradalom kitörésében is, és a későbbi fejleményében is, hogy a pártvezetés, a magyar vezetés széteső félbe volt.
2: A köztársaságtér idején létezett még az AVH szervezete, tehát a parancsnoki hierarchia létezett?
1: Elvileg már nem, mert 29-én már Nagy Imre rádió beszédével feloszlatta az AVH-t.
2: És kiadott parancsokat 30-án?
1: Már kinek az AVH? Az AVH az egyébként a forradalom végéig is, pláne 25-én a Kossuth és Sortűz után nagyon komoly passzivitásba vonult. Tehát én szerintem tévedések azok a bizonyos AVH-s orlövészekről szóló visszaemlékezések. Hát nem az AVH kötelékében végezték, ők nagyon is visszavonultak, és nagyon is igyekeztek eltűnni, felszívódni, nem nagyon jeleskedtek abban, hogy most ők szembeszálljanak az akkori a forradalmi néptömegekkel. Úgyhogy ott komoly parancs már nem nagyon volt, és hát itt ezek is átöltöztek rendőrruhába, mint tudjuk, a köztársaságtéri védők is, mármint az AVH-sok. Tehát már központiban meg szétesett az egész.
2: Hát aztán átmentették magukat a megfelelő belügyi szervekbe, ja, változtatás nélkül.
1: Későbbiekben igen.
2: Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig megint Rolling Stones-t, és töltsük együtt az éjszakát, botrányos felvételük 1967-ből, amit aztán egy ismert magyar énekesnő dalszerzőire koppintottak, mármint legalábbis a zongorás riffet. De ezt csak a nagyon-nagyon öreg popzene hallgatók tudják.

0: Szerbusz.
1: A telefonom pont lemerült, csak szerencsém, de Bósznak van másik. Adáson kívül szerettem volna valamit kérdezni.
0: Ki vagy pontosan?
1: Egy hallgató.
0: Jó, szervusz, üdvözlünk, mondjad.
1: Hogy engem, meg szerintem másokat is érdekelne, ami nem a témához szorosan kötődik, hogy miért nevezted ezt a 69-es felvételt botrányosnak, meg hogy ki volt az, aki ellopta azt a zongorás riffet?
0: Irónia volt részemről, bár igaz, hogy közben itt Őrsi Lacos mondta, amíg szólt a zene, hogy ezt Kínában is betiltották. Ugye az a szöveg, hogy töltsük együtt az éjszakát, ezt eredetileg azt hiszem még az Ed Sullivan Show-ban is csak úgy engedték játszani, hogy töltsük együtt némi időt. És nem emlékszem ki írta a számot, ez az utána következő Táncdalfesztiválon Zalatnai Saroltának volt a versenyszáma, tehát természetesen nem ő plagizált, hanem aki a számot szerezte, de hát ez már a múltba tartozik.
1: Ez értem, elég... köszönöm.
0: Szívesen, szervusz. Tehát itten a Sznobok órája című műsort halljuk, morcsos műsor, másként mondolkodóknak, Széki János vagyok az és rovatvezetője, vendégem Őrsi László történész, adástelefonunk továbbra is 215-37-73, 56-ról beszélünk. Van egy érdekes kérdés, ezen szoktam gondolkozni, hogy városi eseményeket látunk. Győr, tehát Budapest, Győr, Miskolc, különféle irányban haladó események, különféle intenzitással. Most tudni kell, hogy a magyar népességnek a többsége ekkor falun lakott és a mezőgazdaságban dolgozott, tehát többen voltak a mezőgazdasági munkások, illetve ebben a pillanatban egyéni gazdálkodók, mint az ipari munkások. Ez csak valamikor a 60-as évek elején fordult át, a Rákosi énásokkal intenzívebb kádárféle iparosítás eredményeként, meg a TSZ-esítésnek, a totális TSZ-esítésnek az eredményeként. Mit tudunk arról, hogy mi volt falun?
2: Hát erről kicsit nehezebb beszélnem, mert ezt nem, én nem kutattam. Tehát egy olvasó vagyok, mint ebben a kérdésben inkább olvasó, mint
0: volt-e valami fegyveres akció?
2: Fegyveres akció kevés volt. Volt egy-két leszámolás, inkább az volt a jellemző. Hát mondjuk a ruszkik ellen, a szovjetek ellen, ugye, ha igaz, akkor ott a mecseki láthatatlanok vették fel, úgymond lecseki láthatatlanok, tehát a mecsekben a Pécs Komoló környékéről verbúválódott csapatok vették fel volna a harcot. Nem, ebben úgy érzékelem, hogy van azért csomó legenda is ebben a történetben, de ezt nem kutattam, tehát azért nem mernék azért teljes biztonsággal nyilatkozni. Fehérváron is volt valami utcai harc, és Dunajvárosban, Dunapentele akkor úgy hívták, Dunapentele környékén, ott súlyosabb volt.
0: Akkor még Pentelének hívták?
2: Dunapentele, Sztálinváros, mind a kettőben. Azt hiszem különböző részei volt, a új város volt, falu volt régen Dunapentele, tehát ebből alakult ki a Dunajváros, és ott még komolyabb fegyveres események voltak, mint az előbb említett helyeken, de összességében azért nem mérhető az ellenállás a pesti, akár külvárosi ellenállással sem. Hát, és hát ugye ott, hát, ami ugye egyértelmű, hogy minden faluban azért átalakult valamennyire, de és intaktul nem maradt meg, még ez rövid alatt is átalakult a szerkezet, atom szerkezete, ott a helyi vezetésnek voltak nagyon jelentős szerepe, vagy vezetés szerezett meg ott különböző funkciókat, vagy a közgazdaságnak a irányításában már sajnos, és a vezetését ott vették, helyiben vették át, különböző forradalmi bizottságok, vagy nemzeti bizottságok révén. Úgyhogy ott nagyon fontos szerepe volt a forradalomnak ott vidéken is. És hát persze abban is, ugye, hogy élelmiszerrel látták a fővárost is, tehát megvolt a szolidaritás is megvolt, amit azért mostanában már olyan gyakran hiányolunk. Tehát a vidék is hozzátartott ahhoz az egész képhez, amit az 56-os forradalomról azért mindenki tud, hogy azért itt egy össz nemzeti össznépi, ez lehet, nem kobott el, az a két szó, megmozulás volt, tehát egy nagy egyetértés, vagy egy nagy közös vállalkozás volt, hogy így mondjam, nem egy jó kifejezés, ezt tudom, de ami ilyesmi volt.
0: Miről nem szólt 56? Az az érdekes kérdés, mert ugye a Kádáréknak az volt, hogy visszajönnek, visszakívánták a Horthy fasizmust. Na most bár hát a mostani mintavételek azok eléggé már hogy mondjam, szubjektívek, és nagyon sok időt telt el azóta. Az, nekem az összbenyomásom, főleg Standeszki Éva tanulmányait olvasva, meg másokat is, hogy ellentétben azzal, amit például Irving, az ismert holokauszt tagadó történész mond egy korai Kádár által támogatott művében, hogy ez egy antiszemita felkelés volt, igazából általánosságban természetesen voltak ilyen jelenségek, és ezt Ungvári Rudolf is megírta, hogy hát terrortámadások is, de igazából meghökkentően kevés antiszemita incidens és jelszó volt 56-ban, ez az egyik. A másik, ami engem furdal, mert ez a könyvemben ezen gondolkoztam elég sokat, hogy ahogy én nézem, mennyire nem volt téma Trianon 9 évvel a párizsi béke után.
2: Hát nézzük az első kérdést. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy a fővárosban, és főleg azok, akik forradalmat fontos szerepet játszottak, tehát a harcok idején nagyon nem volt jellemző az antiszemitizmus, tehát kevés, én úgy láttam, hogy kevésbé, még sokkal kevésbé, mint ahogy az általam is tisztelt Standeszki Éva erről, tehát itt szinte egyáltalán nem, szinte nem is tudunk róla. Amikor véget, tűzszünet volt, amikor véget értek a harcok, akkor persze fölbátorodtak egyesek, és akkor elkezdtek ott a lépcsőházakban, meg egyébként kiabálni mindenféle undorító dolgokat, de tettekre azért nem került sor, és ha valaki próbálkozott volna, akkor kisebbség, akkor biztos, hogy rosszul járt volna. Itt a felkelők közül is több parancsnak is, mégpedig nagyon tekintélyes parancsnak is, nyíltan, tehát közismerten zsidó származású volt, két példát mondunk, Angyal István és Nickertburg László, tudta mindenki róluk, hogy zsidók voltak, és mégis szót fogadtak nekik, tehát elfogadták a vertésüket, úgyhogy ez volt inkább a jellemző forradalomra. Itt Pesten mindenképpen, vidékről tudom, hogy két helyen mindenképpen, ugye Miskolc és Hajdúnánál, ahol voltak azért undorító antiszemita események is, de ez tényleg nagyon nem ez volt a jellemző a forradalomra. Még akkor sem, hogyha most sajnálatosan a zsidók mai fejjel is így érdik meg, mint hogyha sokan visszaemlékezéseiből ez derült, hogy mennyire féltek. Ez érthető az ő félelmük, de legalábbis a forradalom napjaiban ez nem volt megalapozott. Az, hogy később mi lett volna, azt senki nem tudja. Lehet, hogy lett volna egy ilyen fordulat, de a forradalomban ez nem látszott semmilyen a jel ennek, hogy ebbe az irányba fordult volna a mozgalom. A Trianon az is egy érdekes kérdés, és ez is legjobban bizonyítja azt, ugye, mert a Trianon is azért elsősorban, bár nyilvánvalóan ez egy össznépi fájdalom, de mégis elsősorban a jobb oldalnak a tematikában szerepel az első helyen, és tekintve, hogy alapvetően, ha megnézzük az újságokat, plakátokat, azért a messze baloldaliak voltak a követelések is, meg az egy egész arculata forradalom baloldali volt, emiatt ez a érdekes módon a Trianon is háttérbe szorult.
0: Tehát ezt a 45 előtti rezsimmel, azzal a világgal, azzal a jobb oldalal azonosították.
2: Valamennyire azzal, csak valószínűleg ez lehetett az oka, mert valóban ez egy tényleg érdekes felvetés, hogy ez miért nem jött, miért is nem került az előtérbe ez a Trianon, ennyire nem került előtérbe, már pedig hiába keresnénk plakátokon akár, most az újságot hagyjuk is ki, ott se találnánk, plakátokon sem nagyon, nem nagyon, lehet, hogy egy-két elvétve volt egy-ketten, akik ilyen plakátokat megfogalmazta, de nagyon nem volt jellemző.
0: Hogy is volt az a, mondta, volt ez a munkás ember, akit idéztél, amikor beszélgettünk el, hogy Horthy is ilyen, Horthy, a Kádár is olyan, hogy is volt ez?
2: Kapitány Sándor nevű Prátor utcai felkelő, az nyíltani 57-ben, pont egy évvel azután, épp a Köztelet téren, amikor volt egy ünnepi, nagy ünnepi beszéd, ugye, és akkor mondta, hogy Horthyék se akartak segíteni a dolgozókon, a embereken, ugyan a Rákosiék se egyik nagyobb fos, mint a másik, amihez hasonlót írt, mondott is a rendőrkapitán. A rendőr betartozták, és ott is ezt mondta. Tehát nyíltan vitatkozott a börtönőrrel is, aki jelentette, hogy nem volt kedve vitatkozni a kapitán Sándorral, inkább bezártam magam, egy magánzárkába zártam inkább, de ezt nyíltan fölvállalta. Az a letartóztatás úgy történt, hogy ott nagy hangon vitatkozott ott valamelyik házaspárral, miközben a női tagja a párnak ment rendőrért, följelentette, úgyhogy így vitték be a fiút.
0: Hát, igazán kiváló. Aztán kiengedték végül a börtönből? Vagy hogy...
2: Elítélték.
0: De elítélték, és aztán tudunk róla utána valami?
2: Nem, sajnos nem tudok semmit sem. Olyan ötöst azért kapott, ha jól emlékszem.
0: Értem.
2: Hát de elmiatt is, tehát az izgatás is a Péter utcai csoportban részvételére, de nem, ott nem volt különösebb, nem volt nagy szerepe azért neki, azért úszta meg, idézőjelben úszta meg ennyivel.
0: Utolsó előtti zenénk egy Frank Zappa blog. A We Are In It Only For The Money, azaz a Csak a pénzért csináljuk című nagy lemezről, ami a Beatles-től 68. A maga a borító az a borsőrmesternek egy nagyon kegyetlen kifigurázása, a tartalom pedig egy ilyen általános szatíra Amerikáról, a bezápult középosztálybeli figuráktól a kamu hippikig, nagyon utálta Zappa a hippiket. Hallgassuk ezt a pár számot, nagyon tanulságosak, 3 darab egy végtébeni, fél és egy percesek.

0: Az utolsó szakaszban a Sznobok órája című műsorban Széki János vagyok, és Örsi László történésszel beszélgetek. Hogyan lehet 56-ról bármit mondani? Úgy értem, hogy ez nem egészen két hét volt maga az első gyönyörű délutántól a szovjet bevonulásig. Nem volt rendszer. Tehát mindenki sokan sokfélét akartak, különféle érdekek, nézetek ütköztek. Ezek közül az érdekek közül nem mind volt tiszta, volt, ami nagyon tiszta volt. Nézetek között nagyon sok volt, aminek semmi valóság alapja nem volt, és ugyanolyan csődhöz vezetett volna, mint aminek Jugoszláviában később a tanúi voltunk, tehát természetesen a baloldaliaknak nagyon kedves a munkás önigazgatás rendszere, de hát úgy ismereteink szerint gazdaság még nem prosperált tartósan sem, egyáltalán hitelek és egyéb kiáratok nélkül. Folytatható volt-e, vagy lett-e volna 56?
1: Ugye mi itt kénytelen vagyunk ugye feltételezésekbe burkolózni. Hát valóban a munkástanács, így van, az még a beszélgetésünk elején is mondtuk, hogy hát ez nem valósult meg sehol se, ezek a fajta vágyak, amelyek a munkástanács követelésekben vagy a célokban hangsúlyt kaptak. Úgyhogy valószínűleg, hát amit lehet gondolni, az valószínűleg egy ilyen belpolitikai válság lett volna a győzelem esetén. Voltak ugye Nagy Imrések, hogy ezek a Nagy Imrek, aki ekkor nagyon népszerű volt ebbe az időben, tehát október 31-től, amikor a több párt rendszer kihirdette Nagy Imre, aztán másodikán, amikor a függetlenség és a semlegesség, a Varsói Szerződésből való kilépés és a semlegességét menette be, hát akkor ezekkel végül is teljes mértékben megvalósította a Nagy Imre a forradalom követeléseit, és nagy hihetlen népszerű is volt, és ellentétben azokkal mostanában sokan állítanak, hát rengeteg szervezkedés az arról szólt, hogy Nagy Imre lett a kormányban, tehát ez a címmel álltak össze, sok-sok ember is próbálkoztak még menteni a menthetőt sikertelenül. Tehát valószínűleg a Nagy Imre, az kérdés, hogy meddig ment. Hát ezt ugye nem lehet tudni, hogy Nagy Imre népszerűsége meddig tartott volna, valószínűleg a másik nagy erőpont pont az egy idő után a Mindszenti körül alakult volna talán ki, valószínűleg. Bár érdekes
0: aki
1: módon...
0: Aki szintén nem volt olyan elvetemült reakciós, mint aminek a Kádár kormány idején feltüntették, tehát igen konzervatív ember volt, de abban a bizonyos rádióbeszédben egy teljesen normális nyugati jobb-közép.
1: Hát részben, de ő vette azért a széthúzás magját azáltal, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszerőrkösnek nevezte nevezte Nagy Imrét is a Nagy Imre kormány.
0: Ami ez viszont, hogy mondjam, demokratikus viszonyok között joga volt.
1: Hát nem is a jogról beszélünk, hanem azt, hogy persze még

0: Még bármihez joga lehet is volna akár, de azért, amellett, hogy egyetértek veled, hogy a beszéde önmagában abszolút nem volt, lett volna egyébként támadható, tehát nem hirdetett olyan eszmeiséget, amelyek esetleg a régi hortista rendszerre hajazott volna. Ez azért emiatt a széthúzásnak a kezdeményezése miatt nem volt szerencsés, de igen, tehát ez is mutatja a forradalomnak az egységét, a forradalom célkitűzésének egységét a társadalomon belül, hogy még Mindszenty sem mondott olyat, ami magával a forradalommal, a forradalom célkitűzéseivel ugye szemben állt volna, ami azért nem kis szó, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a társadalomnak óriási nagy részét magával foglalhatva, mindaz, amit a forradalom követelései jelentettek. De hát későbbiekben az a kérdés, hogy később mi lett volna, hát részint lehetett volna, hogy a Kisgazdapárt azért nagyon erős volt, lehetséges, hogy ott Kovács Béla ugye nagyon népszerű, főleg akkor túl vagyunk már a Szovjetunió beli deportálásán is, tehát nyilván ez is talán még fokozta volna az ő népszerűségét, tehát Kisgazdapárt, Szociáldemokrata párt, helyi klasszikus nagy történelme bíró pártok, és mondom, ennél még a háború előtti politikai formációk közül ki tudja, mondom, Mindszenty lett volna esélyes, aki körül elhakulott volna ki nagyobb tábor, de érdekes módon...
1: Aminek lett volna realitása egy demokráciában is, hát 45-ben leradíroztak mindent, ami az előző rendszerből még valójában átmentett, tehát ő nem volt becstelen.
0: Nem, de most itt az egész új lehetőség lett volna, ugye itt most ország független, azt játszok, ugye, hogy az ország teljesen független lett volna, tehát még annyira se lehetek volna be a nemzetközi erők, mint amennyire 45 után, és főleg hát a szovjet azért bármennyire is sem annyira avatkoztak be az ország ügyeibe, de mégiscsak a belügyi szektor azért az ő kezükben volt, meg egyéb apróságok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen. És ez most megszűnt volna a semlegességgel.
1: Hát ahogy ugye 1989-ben sem szűntek meg a belügyi erők. Ez volt a sznobok órája. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen Őrsi Lászlónak.
0: Én is köszönöm. Eljött.
1: Szervusztok. Most pedig Leonard Cohen legutóbbi dala következik, pár héttel ezelőtt jelent meg. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de erős a halállal való szembenézésnek az erős hangulata lengi be.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Tilos Rádió 90.3, a Bádogdob rendkívüli adása a mai tematikus napon. Mindannyian tudjátok már, aki a korábbi adásokat is hallgatta, hogy itt egy sajtószabadságnapot tart a rádió, és nyilvánvalóan ez a népszabadság bezárása, pucs, népszabadság szerkesztőségének a pucszerű ellehetetlenítése miatt van ez a műsor, vagyis hát ez az egész tematikus nap, és hát két vendégünk is van, Erdős Virág, író, költő, aki külső szerzője volt a Népszabadságnak, és Révi Sándor, aki nagyon régóta újságírója a Népszabadságnak, én nem tudom mióta, majd ő elmondja, és a publicisztika rovat vezetője volt az utóbbi hány éve, 6 év, 7 év?
1: Volt egy kis szünet, de nagyjából 16 évig, 2-3 éves szünettel.
0: És hát nekem is van egy kis érintettségem a Népszabadsággal, pont Sándor miatt, aki mikor a Magyar Hírlapot bezárták, akkor meghívott, hogy én is legyek külső szerző.
2: És engem is lehozott egyszer. Igen, 15 éve.
0: Na. Úgyhogy sajnos egy olyan orgánumról van szó, ahol akkor már minden négyen érintettek vagyunk. Hogy érzitek magatokat most, Sándor, amit elmondhatsz?
1: Na hát én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát én nem érzem magam túlságosan jól, hát az ember ugye dolgozni szeret. Az, hogy folyósítják a fizetését, amelyet folyósítják, az mindig rendben van. De hát képviseltünk valamit, fölépítettünk valamit, és ez nincs. Hát ettől az ember természetesen rosszul érzi magát, de hát ez triviális dolog, mindenki rosszul érezni magát.
0: Azóta írtál valamit? Mondani. Tudott valahová? Mióta történt ez a szombati esemény? Vagy nem is írhatsz ez is?
1: Nem.
0: Hát, szóval, hogy olyat kérdezek, ami most munkajogilag veszélyes adódhat, úgyhogy nem vagy, nem
2: válasz. Meg a választ.
1: Nem, hát amire úgy gondolom, hogy nem válaszolhatok, arra nem válaszolok, de egyébként nagyon szívesen. Hát ez egyébként is úgy van, és úgy normális, hogyha valahol valaki újságíróként teljes állásban van, akkor hogyha újságíróként akar tevékenykedni máshol, akkor ahhoz engedélyt kell kérnie. A főszerkesztő adta ezeket az engedélyeket, most ő föl van függesztve, most valaki más adja az engedélyt.
2: És ki adja?
1: Hát minket úgy értesítettek, hogy Kálmán Erika adja, de én ebben a helyzetben nem kérek ilyen
2: engedélyt. Ő kicsoda a cégen belül?
1: A HR igazgató. Kaptunk egy levelet, hogy most ő adja ezeket az engedélyeket, de mindegy, hát mindig van valaki, aki adja ezeket az engedélyeket. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én ilyet nem kérek, és amíg a munkaviszonyunk fennáll, addig nyilván nem írhatunk. Ha valaki nagyon akar, akkor gondolom kérhet engedélyt, aztán vagy kap, vagy sem. Vannak olyan régi folyamatos dolgok, amikre már réges-rég megkaptuk az engedélyt, az gondolom folyamatosan megy. Én 6 éve majdnem minden hónapban írok egy eszét a Mozgóvilágnak. Hát ezeket most is írom.
2: Hát ezt most egyszerű dolgozó emberként elég nehéz elképzelni, tehát nektek nem kell bejárni a munkahelyetekre.
0: Bejárhattok.
2: Munkaviszonyban vagytok, de mondjuk a hó végén vagy a következő hónapon a fizetésre számíthattok?
1: Hát mi meg fog érkezni? Hát,
2: és aztán a következő havi is, vagy pedig akkor elbocsátanak végre, vagy mi történik? Tehát ez mint dolgozó, nekem ez teljes... Hogy mondjam, homály.
1: Hogy mi történik, minket nem tájékoztattak arról.
2: És nincs is fülesetek bentről bármi, hogy azt nem mondta valaki, aki szimpatizál veletek, esetleg nem sugta meg, hogy hát ez várható, vagy az várható.
1: Hát egyrészt nem sugta meg, másrészt, ha valaki megsugta volna, nem mondanám el. Mert nyilván azért sukta volna, hogy ne mondjam el, de nyugodtan elmondhatom, hogy ilyen súgás nem volt. Mindenki mindenfélét vél tudni, igazából senki nem tud semmit, valószínűleg azért, mert nem születtek meg azok a döntések. Hát meg nem született döntésekről, nem tudhat.
2: Az, hát de ezeknek előbb-utóbb meg kell születniük, mert
1: előbb-utóbb meg kell
2: két,
1: születni.
2: 2-3-4-5 hónapig ez valószínűleg senkinek sem jó, ha így marad.
1: Egyrészt senkinek sem jó, másrészt a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van.
2: Ez miben áll?
1: Hogy biztosítani kell a munkavállaló részére a munka lehetőségét.
2: Tehát egy irodát, számítógépet
1: írasztat? Benne van a munkatörvénykönyvben, hogyha ezt nem biztosítják X időn keresztül, akkor a munkáltató nem teljesíti az ráháruló kötelezettséget, hogy ezt mennyi idő után ítéli meg így egy bíróság, ha oda kerül a dolog, akkor ez változó különböző körülményektől
2: Hogyan szankcionálható a munkaadó, hogyha ezt nem teljesíti, tehát ha nem biztosít nektek munkahelyet?
0: Nem jogász, szegénység.
1: Én nem vagyok jogász, de nekem azt mondták, hogy ez hosszabb időn keresztül megy, egy hónap, két hónapig, akkor a munkavállaló fölmondhat úgy, hogy nem azok a munkajogi következmények, mint hogyha én úgy magamtól csak úgy fölmondanék, hanem jár mindaz, ami akkor járna, hogyha a munkáltató mondana föl.
2: Hát ez világos beszéd, szerintem jogilag is.
1: Úgyhogy a végtelenségig ez így biztosan nem megy.
0: Virágot is akkor hagyjuk szóhoz jutni egy kicsit. Te hogy kerültél kapcsolatban Népszabadsággal? Megkerestek téged, hogy esetleg írnál le a hétvégi mellékletbe? Vagy
3: hát ez egy régebbi dolog. Most amiben én benne voltam, és ami most így ilyen most is futó folyamat volt, az a Gulliver jelentések. Tehát volt egy Népszabadsághoz kötődő projekt, az év könyveként lett beharangozva egy olyan könyv, ami egyes kortárs írók által írt Gulliver jelentésekből állt volna össze, ami hetente jelent meg az újságban, amiben gyakorlatilag Gullivert kellett beletenni egy mostani helyzetbe, tehát egy jelentést kellett írnunk Gulliver nevében a mai Magyarországról, és ez a 20. fejezetnél tartott.
2: Ahol mi vagyunk, a törpék?
3: Hát nem, a törpék egyszerűen, most ez akkor, ez egy egészen speciális kaland Gulliver részéről, de hát úgy látszik, hogy az élet írta meg most a következő kalandját Gullivernek, mert hogy akkor most ez itt így megszakadt.
0: És milyen, vagy mondjuk erről írnod kellene, akkor milyen, melyik, mit választanál, milyen közeget, környezetet?
3: Hát valószínűleg, hogy ezt így önmagában megírnánk, csak a tényeket megírnánk úgy, ahogy voltak, akkor az lenne a leghihetetlenebb és a legfantasztikusabb kalandja Gullivernek, úgyhogy olyan túlságosan sokat nem kéne ezt hozzátenni.
0: Ahhoz, magam is annyira szatirikus már ez az egész történet.
3: Hát igen, ezt mindannyian látjuk, úgyhogy én most ebbe voltam így benne, úgyhogy igazából ami kis tiltakozó akciónk is igazából ehhez kötődött, mert mi Gulliverek indítottuk el azt a tiltakozást, vagy hát egy ilyen aláírás gyűjtést, ami valószínűleg a világtörténelemben először írók fogtak össze, és most már 400-on felül tart az a lista, amelyen...
0: Nem csak magyar írókról
3: De magyar írók. De hát az nagyon... Hát igen, minden. Sokan kisebb, nagyobb magyar írók. De hogy ez azért örvendetes dolog, mert azért 2016-ot írunk, és azért nagyon emlékszem rá, hogy volt, lett volna ilyen legalább egy lista erejéig egyfajta összefogás.
1: Ez nagyon-nagyon jó dolog. Ez.
0: A jobboldali írók is adagoztak ehhez? jobboldalinak, magukat jobboldalinak való írók is csatlakoztak ehhez? Mert hát én nagyon sok...
3: Annyira nem tudok senkit így igazából beazonosítani most így teljesen, meg ez is nagyon rugalmas dolog, és szerintem nagyon sokan vannak arról a bizonyos másik oldalról is, akik érzik, hogy ez az ő világukat is ugyanúgy fenyegeti, tehát ez az egy abnormális helyzet.
0: Hogyha... Hát én azt vettem le, hogy nagyon sokan megijedtek a és korrekt gondolkodású jobboldali értelmiségek között is, amilyen megnyilvánosokat láttam, hogy ez már az a szint, ami már az ütókokon sem megy le. Szóval még a népszavazás lement, de ez már nem. Szóval ez
3: igen, úgyhogy...
0: És hogy gondolod íróként, hogy ez annak az előjelet, biztos minden író van egy kicsit azért ilyen előérzet, hogy itt most már minden, kivel minden megtörténhet, vagy ez csak tényleg egy főpróba volt, és látták, hogy azért ez egy elég csúnya üzenetet hordozott, és talán visszalépnek ezt. De Sándor, ezt tőled is kérdezem, hogy te, hogyha erről írod kéne egy publicisztikát, akkor te melyik irányt tennél magadével, hogy ez most hát tényleg egy vége van szerinted most ebben a... Hát mit...
1: Minek?
0: Hát akár nem mondjuk, hogy a demokráciának vége van, de az egy súlyos lépés szerint, hogy innentől kezdve bármikor, bárkivel bármit megcsinálhatnak? Van ennek egy ilyen üzenete szerinted, vagy...
1: Hát nézd, a helyzet egyre súlyosabb, és ennek van egyfajta dinamikája, ez mindig úgy működik, hogy el akarnak érni valamit, és az sosem sikerül, és mindig tovább kell lépni. Nem lehet olyan kevés fórum, hogy ez ne legyen túl sok. Ezen a lejtőn ezen nem lehet megállni, ennek a lejtőnek valahol van egy alj, ahol koppannak, de akkor szét is törnek rajta. De ezen a lejtőn nem lehet visszafordulni, ennek a dolognak megvan a maga logikája. Hogyha egyszer nincs kötődés ahhoz a rendszerhez, magához, a pluralista rendszerhez, akkor nincs belső ok rá, hogy megálljanak. Akkor mindenki ellenség, aki nem ők, és mindenkit jobb elpusztítani, mint élni hagyni. Ez egy nagyon egyszerű logika.
0: Hát a másik oldal azt mondja, hogy ez egy balli értelmiségi nyilvánkolás, itt nem voltak jobboldali lapok, például még a megyesi kormány idején megszüntettek, gyakorlatilag a magyar, akkor gyakorlatilag a Fidesz is annak idején még korábban csak a napi Magyarországon indult, neki azért egy médiája volt, és hogy mit csinálkozik itt akkor a baloldal. Van egy ilyen narratívája, és azért is kérdezem, hogy ez...
1: Ez a narratíva, ez a Fidesz ellen ment a 90-es évek elején, akkor azon nyilvánkoltak, akkor ugye a fideszesekre mondták, hogy nyivákolnak, rájuk mondták, hogy csak a sajtó csinálta meg őket, ezt mondták Antal Józsefék, Csóri Sándorék, Csurka Istvánék. A Fidesz egyszerűen azonosult a saját akkori antiliberális, antidemokratikus, antiszemita ellenzékével, ellenségeivel. A Fidesz a hajdani ellenségeivel azonos, és pontosan az akkori jobboldal támadta ezzel a Fideszt és az SZDSZ-t, gondolok... a liberális pártokat egyben.
0: És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag mikor a Fidesznek meg volt a irányváltása, utána Magyarországon nem volt számottevő jobboldali napilap, gyakorlatilag ezt...
2: A 91-98-as
1: időszakban. De természetesen volt a Magyar Nemzetből ilyet csináltak, lenyúlták például Magyarországot, aztán megindították, aztán ott volt a Pesti Hírlap, azt megindították az Új Magyarországot, de hogy is nem volt, hogy a fenében lett volna.
2: Vissza,
1: a Magyar Nemzetet nagyon durván lenyúlták, és azzal tönkre is tették. A Magyar Nemzet lehetett volna az az újság, ez minden adottsága megvolt, ahol ahol ez a pluralizmus belsővé válhatott volna, tehát ahol a különböző árnyalatok, irányzatok egy lapon belül jelentkezhettek
2: volna. Sokan mondják, hogy most paradox módon ez meg is valósult az utóbbi egy évben.
1: Hát,
2: hatalmi viszonyok változásának következtében.
1: Igen, ugyanazok megírják az ellenkezőjét.
2: De közben
1: annak,
2: fölvették a
1: Gazda
2: Albertet, fölvették a Puzsértet.
1: Ugyanez volt a magyar lapokkal a rendszerváltás környékén is. A rendszerváltás óta tudjuk, de hát a világháború óta tudjuk, hogy ugyanaz a gárda, ugyanazok az emberek remekül meg tudják írni a saját korábbi véleményük ellenkezőjét is. Igen. Erre úgy látszik minden korban képesek.
2: Akkor mi lehet a megoldás? Most úgy azt látjuk, hogy a napilappiacon gyakorlatilag mindenki veszteséges, tehát a Népszabadság is valamekkora kérdés, mekkora veszteséget termel, de a Magyar Nemzet sem élne meg piaci alapon, a Magyar Idők sem élne meg piaci alapon, természetesen a Népszava is veszteséges. Kéne egy állami sajtólapot létrehozni, ami ezeket a veszteségeket betömi?
1: Többek között. Én azt gondolom, hogy itt négy feltétele van annak, hogy a komoly újságírás megfelelő súllyal és színvonalon minőségben jelen legyen. Az egyik egy olyan liberális gazdaságpolitika, ahol a magántőkének megfelelő, az államtól független mozgástere van. Ahol ilyen mozgástér van, ott mindenhol létezik komoly ellenzéki politikai sajtó. Nincs olyan liberális kapitalizmus, ahol ilyen ne létezne, ahol a
2: speciál Amerikában is eléggé sírnak a nyomtatott lapok kiadói.
1: Igen, de attól függetlenül ilyenek léteznek, mert nagyon sokféle tőkés létezik, és nagyon sok felé mehet a tőke az államtól függetlenül, és a hirdetőket sem befolyásolja az állam.
2: Tehát az amerikai kiadók...
1: Várjál már, hát most bocsánat, már csak fejezzem be. Mert azt mondtam, hogy négy ilyen tényező van, ez az egyik, ami Magyarországon hiányzik. Ugye a másik az az, hogy ahogy a különböző tudományágak és különböző művészeti ágak nem élnének meg állami anélkül, hogy az állami újraelosztás támogatná őket, mint ahogy sok-sok ember sem élne meg, ezért az újraelosztást ebbe valamiképpen be kell kapcsolni, mégpedig úgy, hogy ne legyen torzító hatása, ezt úgy lehet, ahogy mondjuk Franciaországban támogatják a fiatalok újság előfizetését, és ezzel azt az újságot fizetik elő, amelyiket akarják. Mint ahogy voltak olyan alapok, hogy a különböző könyvtárak egy bizonyos keretből előfizethettek arra a folyóiratra, amelyikre akartak. Ilyen vak módon kellene támogatni a közéleti sajtót is. Ez a második feltétel. A harmadik feltétel az, hogy a hálón megjelenő tartalmakat valaki rendesen megfizesse, mert mi a fenének fizessen valaki a print lapért, hogyha annak a lényegi részét elolvashatja a hálón. Tehát ezt meg kellene oldani, ez egy ilyen strukturális probléma, miután a nyomtatott sajtó ugye megy kifelé, tehát ezt a hálón keresztül, a hálótartalmain keresztül kellene valahogy megfizetni, ennek vannak különböző formái, csak ezek nálunk nem működnek.
2: Közbe kell szólnom, ez sehol sem működik.
1: Hát van, ahol
2: a szlovákoknál megbukott, jobban Amerikában működik, megbukott.
1: Vannak fizetős szájtok, de abban igazad van, hogy igazán jól ez a rendszer még nem alakult ki, de Magyarországon még annyira sem. A negyedik pedig az, hogy létezzen olyan közéleti vitakultúra, és erre szocializáljon az iskola, és erre szocializáljon a média, amelyek a közéleti ügyek iránti érdeklődést erősítik, következésképpen a közéleti sajtó iránti érdeklődést is. Ez az a négy dolog, ami a színvonalas politikai közéleti sajtó jövőjét biztosíthatja.
0: És a világot rossz térek vissza, hogy van még olyan napilap most, vagy olyan megjelenési lehetőség, ahol esetleg egy író olyan tárcaszerű kis művekkel meg tudjon jelenni, akár heti rendszerességgel, mióta a Népszabadság megszűn, mert...
3: Én... Hát nem tudom, én nem szoktam tárcákat írni, úgyhogy nem tudom igazából ezt, a vasárnapi hírek?
0: Vasárnapi hírek?
3: Ami például abban szoktam Grecsót olvasni meg, Tóth Krisztát, úgyhogy ez meg talán tartja magát, de egyébként ugyanezek az effektív irodalmi folyamatokat is valami hasonló folyamat érinti, mert hogy most tavasszal volt az NK-val kapcsolatos botrány, ez most tavasszal volt? Most már egymást érik
2: volt
3: az NK-os botrányok, de hogy minden esetre ugyanilyen hatalmas tragédia szerintem, hogyha olyan nagy múltú, meg olyan nagyon fontos irodalmi folyamatok, vagy kulturális folyamatok szűnnek meg egyik napról a másikra, mint mondjuk a 2000, lehet, hogy kevesebb embert érint effektíve, de a nagy egészet ugyanúgy érinti egy 2000 kicsinálása, mint mondjuk a Népszabadságé.
0: Nincs olyan üzenet ennek, hogy ezt a régi kultúrát teljesen akarják, hogy a nyomtatott lapoknak ami hiszem, hogy én is hozzászoktam, mert például a Népszabadságot szerintem 10 éves korom óta olvasom, és mert sokszor tényleg a papír hiányzik, hogy megfogjam, hogy illata van, és akkor ez, hogyha valaki ez nem szokik hozzá, és teljesen ebben a online médiában nő fel, akkor ez már vissza se fog térni, soha, hogyha most ezeket így beszüntetik, hogy elkezdett, hogy sokkal jobban lehet uralni, akkor a média teret, az online média teret, ennek van egy ilyen üzenete is, vagy...
1: Hát sokkal kevésbé lehet szerintem uralni.
0: De akkor most... gondolják, vagy... szóval... Csak hogy ezt a tradíciót is meg akarják szüntetni, nekem ilyen érzésem van gyakorlatilag ebben, hogy...
3: Hát igen, meg fura ez is, hogy ugyanaz az érv is, hogy akkor az most akkor nem gazdaságos, mert hogy akkor nem olvassák sokan.
0: Lehet itt demagógoskodni, hogy egy stadion meg ez a plakátkampány mennyire volt gazdaságos, és hány újságot lehetne belőle fenntartani.
3: Igen, csak hogy ez úgy nagy, sokak számára ez hihetőnek is tűnik, meg azt gondolják, hogy igen, akkor igaza van, holott veszek pont nem találtak föl szerintem még jobbat, vagy hát nyilván, hogyha az ilyen magán mecenatúra élne Magyarországon, vagy pedig egy kicsit bíznánk, vagy mernénk bízni a közösségi finanszírozásnak az erejébe, akkor még az segíthetne be, de közben meg azt is gondolom, hogy az államnak feladata is, hogy kiegyensúlyozza ezeket a piaci egyenlőtlenségeket, és igenis államilag kell támogatni olyan orgánumokat, mint akkor a 2000, vagy a nem tudom, fontos internetes folyamatok, és a Litera is sokkal kevesebbet kapott, pedig hát nagyon-nagyon fontos. Hát a könyvkiadás se létezne állami támogatás nélkül, úgyhogy ez egy abszolút hamis érv, hogy itt a piac egyszerűen így...
2: Miről lehetne rábírni a kormányzatot, amelyik hát mégis ezért elég erős erőfölényben van, hogy egy ilyen, hogy mondjam, eszmék fölött átívelő egyességet kössön a napilapok túlélésének érdekében. Ők azzal a frusztrációval érkeztek, hogy 2002-ben a vesztes választások után tettek egy ilyen ajánlatot Medgyessy Péternek, aki röhögve elutasította.
1: Nem tudom, miről van szó.
2: Arról van szó, hogy 2002-ben vesztett a Fidesz, és akkor azt a javaslatot tették, hogy két közszolgálati tévécsatorna van, és legyen az a megállapodás, hogy az egyiket a szociálliberális eszmei gondolatok mentén szerkeszik, a másikat pedig hat kapják meg ők a kisebbet a konzervatív eszmerendszer jegyébe. Pont.
0: És akkor volt ez a híres mondás.
2: És akkor Megyesi azt mondta, hogy aki tévét akar magának, az vegyen magának, vagy csináljon magának.
1: Hát ebben egyébként teljesen igaza van.
2: Az de amiről állami, most beszélünk, az egész más.
1: Az, amiről beszélünk, az egészen más. Az állami tévét azt nem kell, nem is lehet, nem is szabad pártok között szétosztani. Már az első Orbán kormány idején, meg az Antal kormány idején is lenyúlták az állami tévét, kormánypropaganda tévét csináltak belőle méghozzá nagyon durva formában. Eszük ágában sem volt semmi.
2: Ők ugyanezt mondják a baloldali tévéről.
1: De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Hát én...
2: Láttam én már baloldali tévészerkesztőt szocialista politikus előtt vigyázban állni.
1: Hát láttál, de olyat nem láttál, mint amilyen a csúcs által vezetett rádió volt, meg ugyanabban az időben a tévé volt, szóval azért itt vannak, egyrészt vannak emberi gyarlóságok, másrészt vannak minőségi különbségek, és
2: de a minőségi különbség mentesíti az etikátlan, immorális viselkedést? Hogy én egy kicsit jobb minőségben vagyok, a te szolgád.
1: Nem minősíti, de akkor is vannak minőségi különbségek. Akkor is ez vannak kétségtelen minőségi különbségek. Egy gyarló és hiányos demokrácia és egy diktatúra, az nem ugyanaz. Minden létező rendszerben el tudod mondani, hogy hol vannak a hibái, hol vannak a bűnei, hol vannak a bűnösei, de hát egyik sem náci, vagy nem azonos egy sztálinista rendszerrel. Az a köztelevízió és közrádió, amit erőszakkal megcsináltak Antalék, amit az Orbánék megcsináltak 98-ban és 2010 után, annak semmi köze ahhoz a állami médiához, ami egy demokráciában működik. Annak, ami a köztes időszakokban volt, annak ez volt köze.
2: Jól lehet elég távoli köze.
1: Nem elég távoli köze, hanem volt egy olyan médiatörvény, amelyik lehet, amelyikkel az ellenzék túlnyomó része egyetértett, amelyben az ellenzéknek megvoltak az intézményes garanciái, ezek működtek, amennyire az ellenzék hagyta. Választottak rádió és tévi elnököt úgy, hogy azzal az összes ellenzéki küldött egyetértett, de nem értett egyet az összes kormányzati küldött. Úgyhogy az egy teljesen más világ volt. Nézd meg, hogy hogy egy példát mondjak, az egy gyarlóság, nem is csekély gyarlóság, hogy kiadták az MSZP-SZDSZ kormány idején Gebinben a reggeli műsort a NAP TV-nek. Ezt én akkor is megírtam, és jó néhányan megírtuk, hogy ez így nem kóser, hogy ez nagyon nem kóser, de ha meggondolod, hogy akkor kik és hogy kérdezték az akkori minisztereket, a kormánytáborhoz tartozó embereket, és hogy most mi folyik az állami médiában, akkor látod, hogy ez egy teljesen más világ. Azok valóságos interjúk voltak, valóban megkérdezték 80-90%-ig, amit meg kellett kérdezni, nem hagyták őket olyan egyszerűen, szóval ez nem mikrofonálványok volt.
2: Esete válogatja, az én emlékem azért csúnya epizódokat is rögzített. De szerintem, hogy kanyarodjunk vissza most
1: a népszabadságkérdésre,
2: hogy lehetne, hogy lehetne egy ilyen kemény...
1: demokrácia gyarlósága, és van, ami az ellentéte.
2: És hogy lehetne egy ilyen kemény hatalmat rábírni arra, hogy mégis hozzon létre egy ilyen sajtótámogatási rendszert? Ez volt az alapkérdés, és most is ezt kérdezem.
1: Ja, ezt nem tudom. Hát ezt én nem tudom. Nézd, hogyha egy kormányzati hatalom nem bízik abban a rendszerben, amelyben a hatalmát szerezte, tehát nem azzal kormányoz, hogy maga a rendszer, a demokrácia rendszere az az elsődleges, az ő párt érdekeihez és hatalmi rendszereihez képest, akkor megette a fene az egészet. Rendes demokráciákban így kormányoznak, nem azért, mert altruisták, hanem azért, mert tudják, hogy az ő általános érdekük az, hogy ezt a rendszert fönntartsák, mert nem tudnak jobbat, és azért egy normális országban akarnak élni, amit normálisan tud teljesíteni, produkálni, ahol az emberek többé-kevésbé szabadon tudnak élni, meg van a mozgásterük, ahol a hatalmat ugyan el is veszíthetik, de vissza is szerezhetik, tehát ahhoz ezek az általános érdekek az elsődlegesek, és a hatalmi érdekek másodlagosak, bár nyilván nagyon fontosak.
2: Egyáltalán van olyan szereplő, aki ezt be tudná terjeszteni bármilyen fronton, vagy bármilyen fórumon? A Népszabadság szerkesztősége lenne az, aki egy ilyen ajánlatot tenne? Vagy az ellenzéki pártok? Hát kire számíthat a magyar polgárok összessége?
1: Van elég ellenzéki párt, bármit be tudnak terjeszteni, ez a kérdés, tettek mindegy, hogy...
2: Akarnak ilyet tenni?
1: Nem tudom.
2: És felvettétek a kapcsolatot velük?
1: Nem, hát ez nekünk nem dolgunk, meg most nem ezzel vagyunk elfoglalva, hogy ilyen támogatási rendszert csinálunk. Én általánosságban elmondtam, hogy mik a szerint, milyen minőségi sajtó létfeltételei szerint.
0: És visszatérve a szerkesztőségre, most összejártok, szóval vannak, most azért megvannak a belső fórumok, ahol kommunikáltak, ilyen, csináltak ilyen kvázi szerkesztőségi értekezleteket is, vagy személyesen?
1: Persze, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot különböző formában.
0: És mi a ilyen területek nem volt, mint mondjuk a Magyar Hírlapnak volt, mikor a Ringé megszüntette, hogy esetleg a szerkesztőség megpróbálja a brendet tovább vinni, vagy ettől is elzárkoznak teljesen most, vagy erről inkább nem beszélsz most még?
1: Hát nem tudok róla, hogy ezt el akarnák adni.
2: Nem is nagyon tudják, hiszen le van téve jelzálogban.
1: Igen, hát mondjuk, ha nagyon akarnák, akkor tudnák, mert kifizetik a kölcsönt, és akkor eladhatják. De...
0: meg hát ilyenkor elértéktelenedik a jelzálog.
2: Igen, ez fedezett elvonás, vagy minek minősül?
0: Nem teljesen annak minősül, de erről már beszéltünk ennek.
2: De a rádióban még nem.
1: Szóval, hogyha el akarnák adni ezt a brandet olyanoknak, akik a brandhez méltó terméket akarnak előállítani, akkor nyilván nem így jártak volna el. Mert így eljárni csak akkor racionális, hogyha nem szeretnék, hogy ilyen jellegű termék megjelenik.
2: Egy hét alatt két vezérigazgató mondott le a cégnél, beszéltetek bármelyikőjükkel?
1: Én nem.
2: És a többi szerkesztőség többi tudja?
1: Nem tudok róla.
0: Mint a most a főszerkesztő, aki képviseli a szerkesztőséget?
1: A Balázs az elbúcsúzott tőlünk rendesen, ahogy kell, de hát...
0: De ő még azelőtt búcsúzott el, nem mielőtt ez az egész történet kirobban.
1: Nem, hát azután, hát az után. Mert...
0: Hol búcsúzott
1: el? Hát ő ezt nem vállalta, hát ő ezt is nyilatkozta, hogy ezt ő nem vállalja, ő elmegy, veszi a kalapját, amint megtudta, hogy mi fog történni másnap. És aztán...
2: És gondolom, a Katona Viktor azzal nem számolt, hogy még becseppen.
1: Örül, hogy velünk dolgozhatott.
2: Az utóda a Katona Viktorról, amit tudtok?
1: Én semmit. Én őt nem ismerem.
2: Ő is talán 3 napig tudta tartani a frontot, vagy még annyi sem?
1: Ha jól számolom, akkor 2.
0: Sosa a vezérigazgató egyáltalán, vagy van valaki tárgyalóképes személy kijelölve?
1: Hát vannak. De nem nagyon tárgyalnak.
0: Nem nagyon tárgyalnak, hogy a betegség miatt nem mennek. Kicsit térjünk vissza egy kicsit a rovatodra. Azért elég innen-onnan, jobbról-balról is azért próbáltál te embereket behúzni azért, aki hajlandó volt egyáltalán megszólalni a Népszabadságnál. Így, mi volt így?
1: Hát megkerestek is.
0: Kerestek? Szóval azért én úgy emlékszem, hogy nekem például nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy megkereste, hogy azért volt színvonal ennek a... Szóval, hogy mondjam, hogy valaki odaírt, akkor az jelentett valamit. Igen. Azért ez...
1: Igen, ehhez nyilván nem nekem van közöm, mert ez előttem is így volt, amikor Kósa Judit és Nagy M. Péter kollégám szerkesztette, akkor is így volt. Ez a Népszabadság presztízsének köszönhető, de egyébként én 98 és 2002 között az akkor regnáló kormány egyetlen miniszterének sem szóltam, hogy írjon, és írtak. Az akkori kormányt megnézed, az akkori kormánytagok több mint fele megjelent például a Fórum rovatban. Például maga Orbán Viktor is írt nekünk egy lángolóan Európa párti nyugatbarát cikket. De a Martonyi is írt, a Dávidi Bolya is írt még miniszterkorában, a Stumpf is írt miniszterkorában.
2: És Gyurcsány is, nem is rosszakat.
1: Harag Péter, úgyhogy...
0: Gyurcsány is írt, nem? Most is.
1: Gyurcsány is persze, de csak abban nincs semmi érdekes, hogy a Gyurcsány írt.
2: Annyiból érdekes, hogy nagyon jó írásai voltak akkor.
1: Igen, hát, és igen, igen, igen. Hát mondjuk a nagy programadó írományait azt nálunk jelentette meg, hogy jobb helyen nem is tudta volna.
2: Én felajánlottam szóval, neki az Indexet, de nem élt vele.
1: Szóval igen, a Népszabadság fórum rovata az nagyon-nagyon fontos fórum volt akkor is, amikor Bocsányi Katalin szerkesztette, Isten nyugasztalja, akkor is, amikor Miklós Gábor létrehozta. Úgyhogy ez nem az én nevemhez kötődik, de én szerettem csinálni.
0: Na, közben megérkezett a harmadik műsorvezető társunk az utolsó negyed órára, számú Jaranka.
2: Hát negyed órát akkor már nem mondanám, inkább 10 percnek.
0: 10 percet, hogy gyorsan ügyél be.
2: Szia, Jaranka!
4: Szia! Hát, üdvözlöm a kedves vendégeket és hallgatókat, és gondoltam, hogy bár voltak mindenféle munkáim, de hát szeretném azért a saját műsorunkban tiszteletemet tenni, illetve hát ezzel is szolidaritást vállalva.
1: Köszönjük
4: a
1: szépen
4: kollégákkal.
0: Hát te felisztelted a kérdést, esetleg az MTVA-s történetek is a mostani hasonlóság között. De vedd le a kabátodat először.
4: Ó, még a sál is rajtam van. Tehát, hogy analógiák. Most kérdeztél, Podi, vagy kérdezzek ezzel?
0: Kérdezzek. Igen, téged eltartogattunk most itt.
4: Köszi. Kérlek egy mondatot, még beszéltek, amíg kitalálom, hogy mit fogok kérdezni. De egyébként láttok bármilyen... Jaj, de jó a kérdés. Látok bármilyen párhuzamot például a között, hogy hogy bántak el annak idején ugye az MTV a akarata ellen mondó kollégákkal, mert mint velünk, illetve hogy bántak el mondjuk a Népszabadságkal. Gondolok itt ezekre az ilyen aljas, tehát ezekre az ilyen aljas dolgokra, vagy ilyen hazugságokra, hogy hát, hogy megrendelték a pizzát, és akkor majd ünnepeljetek, és akkor mindenki abban a hitben él, hogy akkor ti átmentek, hogy ez ennyire a rendszer, igen, például. A költözés.
1: Igen. Hát persze, ezek, hogy mondjam, hát ez ugyanannak a kultúrának a része. Persze, hát ennek megvan a technikája, megnézed a diktatúrák történelmét, akkor sok-sok hasonló vonást találsz. Hát ez igen.
0: De hát, visszatérek egy kicsit arra, hogy itt persze ez a fideszes narratíva, de hogy számos gazdasági társaságnál is ez megtörtént, hogy itt átvették a hatalmat, és akkor nem mentek be a dolgozók. Nyilvánvalóan itt nem számoltak avval, hogy a média sokkal érzékenyebb erre, és akkor lehet, hogy itt elmérték magukat, elképzelhető.
2: Hát szerintem, aki ezzel nem számol, az őrült, mert bocsánat. Igen. A Népszabadságnak.
0: Vagy direkt álltak ebbe így?
2: Jelentősége az akkora, hogy ezt nem lehet alábecsülni.
1: Igen, ez így van. De egyébként a magyar gazdaság világában rengeteg ocsmány dolog történik, rengeteg ocsmány dolog. A Népszabadság ezekből is nagyon sokat megírt. Tanács István kollégámnak ez az egyik területe, ő erre kivételesen érzékeny, ahol ő él Dél-Magyarországon, ott aztán különösen vagy dolgok történnek.
0: Igen,
1: szóval ahogy Magyarországon cégeket föl tudnak számolni, embereket ki tudnak rúgni, tönkre tudnak tenni, jogszabályokat meg tudnak kerülni, az egészen tragikus, és ezeknek a dolgoknak vannak nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő, sokkal védtelenebb áldozatai. Ezt meg kell mondjam.
4: Bocsánat, csak az előbb így az érkezés hevében, hogy nem tudtam normálisan megfogalmazni a gondolataimat, de körülbelül az lett volna így maga a kérdés lényege, hogy miért van szükség, vagy hát nem tudom, nem az, hogy szükség, de miért kell ennyire aljasan bonyolítani ezeket a dolgokat? Tehát, hogy például egy egész mesét, egy egész sztorit köríteni, például a szerkesztőség mondjuk azt, hogy megsemmisítése. Tehát, igen, tehát, hogy
0: nem lehet, ezt úgy jellemeztem, de ezt különben belső munkatársak is, hogy nagyjából a 44-ben csináltak ezt a zsidókkal. Nagyjából ugye
1: nem, azért.
2: Jó, azért ott meg nem tartunk.
0: Jó, de nem úgy, de ezzel, a becsapás.
1: Ezzel ne vicceljünk,
4: nem, de
1: több mint 5 millió ember meghalt.
4: Nem csak ez a szervezett átverés, hogy érted, most belegondolok, hogy például kitalálja ki, vagy kitalálhatta ki annak idején, hogy amikor ott éhségsztrájkoltunk a Kunigunda útján, hogy akkor karácsonykor ők oda tesznek egy kordont. Vagy hogy ők karácsonyi dalokat üvöltetnek maximum hangerővel, különböző hangfalakba. Tehát, hogy annyira abszurd az egész.
1: Igen, ez teljesen
0: hogy bezárnak a lakókocsit, hogy szét rombolják.
4: Igen, tehát az, hogy...
0: Hát az főpróba volt nagyjából.
4: Hát igen. Aztán utána sajnos jött egy kemény.
1: Igen, hát az volt az egyik nagy abszurd a magyar média történetben, ami egyébként tele volt abszurditásokkal 89-től kezdve. Hát a 168 óra szétverése, a tömeges elbocsátás már 93-94-ben, hát az is nagy dráma volt, nagy abszurd volt, és azóta már rengeteg. Úgyhogy...
3: De ezekkel hát, a disznóságokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, de viszont abból szerintem át lehetne venni valamit, ami, ahogy ti reagáltatok, tehát azzal a következetességgel és kitartással és abszolút megalkuvásra való hajlam nélküliséggel, tehát én az én illúzióimban az van, hogy akkor ti most akkor járnátok el a legokosabban, ha most akkor együtt maradnátok, összefognátok, és elkezdenétek valami rendszeren kívüli formában, nem tudom, nem azt mondom, hogy szamizdatként megjelentetni a Népszabadságot, de,
0: de most,
3: hogy valami hasonló.
0: Ott, amíg nincsenek a munkajogi kérdések rendezve, és ott van beragadva például.
2: De ez sokáig nem tarthat.
3: Hát nem tudom, szerintem anélkül, hogy valamit beneáldozzon az ember, anélkül nem nagyon lehet. És hogyha most arra vártok, szóval ilyenkor meg szerintem az időhúzás a legrosszabb, vagy nyilván ez egy taktika is, hogy akkor most titeket minél tovább tartani ebben a bizonytalan helyzetben. De...
1: Hát mondtam, hogy ennek van egy határa. Hogyha nem történik semmi, egy hónapig, vagy két hónapig, akkor a munkáltató teljesen evidens módon megszegte azt a kötelezettségét, hogy nekünk a munkavégzés lehetőségét biztosítsa, és akkor fel lehet mondani úgy, hogy minden járandóságunkra igényt tartunk, és joggal tartunk igényt. Tehát ezt az időszakot mindenképpen...
3: És ezt muszáj kivárni? Igen. Ha nem lehet, hogy akkor ezzel így beszélsz, hát,
1: hát, 70 emberről van szó, 70 ember jogos járandóságáról.
3: Hát értem, csak azért, hogy a mást is jelent a népszabély, szóval
1: hát mást is jelent, de hát közben jelen vagyunk, közben mindenféle akcióban benne vagyunk.
0: Hát, mesélj erről, hogy az nálatok hogy csapódott.
4: Nem, mondjuk egyébként ez itt személyesen egy, mondjuk az egy kellemes meglepetés, ami a szerkesztőséggel történik, mert mint hogy ahogy a szerkesztőség reagált, tehát hogy tényleg, hogy együtt maradtatok, akcióztatok, tehát hogy itt is látok valamiféle analógiát, ugye ez a megpróbáltatok bemenni a munkahelyetekre, és mennyire abszurd nem sikerült. Egyébként szakszervezeti alelnök a mai napig nem sikerült bejutnom az MTVA területére, azóta sem, akkor... Tehát, hogy ez szerintem nagy... Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy következetesen összetartod, és azt az egy-két
1: köszönjük
4: hónapot meg...
1: Szépen.
3: Hát igen, csak addig nincs újság, szóval újságot hát csinálni, az meg nem tudom, hogy mennyire. Igen, szóval effektíve megcsinálni, tehát azt mondani, hogy akkor most neked mi megmaradtunk.
0: Ha végkielégítésed, akkor nem biztos, hogy elkezdesz komikus. Szóval ez nagyon
4: igen,
0: nehéz,
4: mert, tudod, ez olyan, mint hogy valakit leültetnek, és aztán ki kell várnia, amíg kiengedik. Tehát, hogy hát ezt az egy-két hónapot sajnos úgy ki kell bekkelni, és aztán utána lehetnek szabadok.
2: Telefonozzunk.
0: Telefonozzunk egy utoljára. Vegyétek fel.
2: Halló!
5: Utána tudom, hogy már alig van hátra a műsoridőből, de arra azt szeretnélek biztatni benneteket, hogy egyrészt beszéljetek a fedél nélküli akcióról, másrészt a szerkesztőséget arról, hogy arra biztatni, hogy ne várja annyira azt az egy-két hónapot egyrészt, mert könnyen elveszheti a nagy közönség, nem is a támogatását, az érdeklődését, hiszen állandóan kapkodjuk a fejünket, minden héten történik valami. Harmadszor azért nem érdemes erre várni, amiért az Aranka annyira ki volt akadva a karácsonyi dalokon, tehát hogy szerintem meg kell érteni pont azt, amit a Révész úr mondott a diktatúrák természetéről, nem szabad racionális, meg legális lépéseket, meg magatartást elvárni ettől a hatalomtól. Tehát pont az a lényege, hogy mindent megtesz, amit megtehet, hol erővel, hol a széles nagyközönség megtévesztésével. Simán el tudom képzelni, hogy azért játszottak annak idején karácsonyi dalokat, ami nyilvánvalóan ordító, pofátlan cinizmus, mert de azért pont azokat, hogy esetleg, ha ebből hír lesz, akkor azt lehessen mondani, amit nekik 2 millió ember elhitt volna, hogy itt szokás, hogy fölvidítják a munkatársakat karácsonyi dalokkal, és akkor ezt nagyon sokan visszhangozták volna teljes hittel, hogy de hát ez így szokás, és így kell, tehát hogy ez erre a két dologra számítanak minden diktátor mindig, hogy valamit el lehet adni, és ha nem lehet, akkor meghátrálnak, hogyha nincsen más eszközük. Ugyanilyen volt
0: köszönjük
5: még akár
0: szépen,
5: a netadó.
0: Köszönjük szépen, csak lejár a műsoridőnk, mert okay, egy órás blokkot kaptunk most, és vár rá már a következő műsor. Köszönjük.
1: Erre, igen, hát elkészül egy fedél nélkül szám, amit a tiszteletünkre írnak, és...
0: Ingyen írhattuk ezekbe? Vagy ez is, ezt is tiltja?
1: Ezt nem tudom pontosan. Vannak álnevek, vannak külső szervek,

0: további jogsértésekben bonyolódjon, de hogyha véletlenül igen, akkor van még munkaügyi bíróság Magyarországon. Ez a munkaügyi bíróság általában tisztességesen szokott eljárni, a munkaadóknak ilyen esetekben mindig igazat szokott adni.
1: És hogyha ti most elkezdjétek csinálni egy napi lapot, mondjuk...
2: Elnézést, azt mondtad, hogy a munkaadóknak
0: szokott. Ja, bocsánat, a munkavállalóknak.
2: Igen.
3: Közben meg kell fejeznünk a műsort, mert de azért azt...
2: Sőt, egyébként szerintem még ezt az utolsó gondolatot, ezt nehogy benne...
3: Ezt ne hagyjuk benne, a gondolatot.
2: Nem,
4: ha megszületett, ki kell jönni.
3: Igen, ezt ki kell jönni.
1: Nem, hogyha most megpróbáltok megcsinálni egy újságot, valamilyen formában, mégiscsak napilapként összerakni, mint hogyha minden ment volna rendesen a kerékvágásban, akkor ti elestek azoktól a munkaügyi, vagy azoktól a járandóságoktól, amik jártak volna? Te azt nem értem, hogy... Ez miért zárja ki egymást?
0: Hát azért, mert...
1: És akkor te visszamenőleg se vagy jogosult a járandóságaidra?
0: Így van. Igen.
3: Persze, hogy lehet egy ilyen szerződésben, a kiadók általában olyan szerződést kötnek, hogy kötik a szerzőiket.
0: De ez normális is.
1: És akkor a végkielégítőst elestek el, vagy
3: igen, szerzőszegés esetén eleshetnek a végkielégítőst.
2: Persze, pláne ugye különös tekintett a munkatörvénykönyvének a változásaira. Hány éve változott, Bodit? 3-4-5. Igen. Úgyhogy ez nem éppen nagyon munkavállaló barát ez a változat. Úgyhogy nyomokban csak, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Én is köszönöm szépen a szolidaritást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Hát tudom, hogy mi csak így kitartást és sok erőt tudunk kívánni, mert ebben a helyzetben most is kivagytok benne. Úgyhogy hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és holnap lesz Bárdogdob, átlátszó Bárdogdob. Úgyhogy hallgassatok majd minket 5:30-tól 6-ig holnap. Köszönjük szépen, sziasztok!
4: Sziasztok!

0: Sziasztok, ez itt a Megtervezett Valóság, és most egy speciális műsorunk lesz, ugyanis a gyűjtők napjához mi is kapcsolódtunk, és ez a műsor, ez most felvételről fog menni, úgyhogy sajnos nem fogtok tudni betelefonálni, de hogyha esetleg mégis bennetek maradna bármi kérdés, akkor a Facebook oldalunkon tudtok nekünk üzenetet küldeni a Megtervezett Valóság oldalán. A gyűjtők napjához mi olyan módon kapcsolódunk, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a műgyűjtésről fogunk beszélgetni, és ehhez hívtunk most meg vendégeket, vagy ehhez a témához hívtunk meg most vendégeket, Spengler Katalin, műgyűjtő, illetve ékszergyűjtő, a másik vendégünk pedig Valkó Margit, a Kisterem Galériának a vezetője és kurátora. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. És persze a műsorvezető társam Petra, és Feri is itt van velünk, én pedig Zsuzsi vagyok. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is bele ebbe a témába. Ugye a műgyűjtésre szerintem mindenkinek a luxus, a gazdagság a jut eszébe. Engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan lesz valakiből műgyűjtő, hogy ezt így, hogyan, mi az a motiváció, ami miatt ezt valaki elkezd nagyon drága tárgyakat gyűjteni.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Amikor elkezdtük a férjemmel a Somlói Zsoltal a műgyűjtést, akkor egyáltalán nem voltunk jó módúak, elég fiatalok voltunk, ez 1992-ben volt, ez egy közös érdeklődésből született, és ez a szenvedélyünk, és nagyon nehéz volt eldönteni egyébként azt valóban, hogy mit is jelent ez a műgyűjtés, és mit is érdemes gyűjteni. Nem is kortárs képzőművészettel kezdtünk, hanem aukciókra jártunk el, és ott vásároltunk olyan olcsó, vagy el nem kelt műveket, vagy kikiáltási áron megvásárolható műveket, amiket megengedhetünk magunknak. Akkoriban még főleg azért, hogy a lakásban, ahol laktunk a falon, ne valamilyen sokszorosított plakát, vagy poszter, vagy ilyesmi legyen. És akkor ennek kapcsán ébredt föl az érdeklődésünk a képzőművészet iránt, de azt nagyon hamar megéreztük, hogy nem a klasszikus művészet gyűjtése lesz a mi útunk, részben anyagi okokból is, hiszen akkoriban mind a ketten a pályánk elején voltunk, és ezt egyáltalán nem engedhettük meg magunknak. Nagyon izgalmas volt egyébként, mert akkor indult a magyarországi műkereskedelem a 90-es évek elején, ugye rendszerváltás után, és nagyon izgalmas volt ebbe bele csöppen, megismerni azokat az embereket, akik rendszeresen aukcióra jártak, megismerni az aukciós házak világát, de aztán meg 94-95-ben éreztük, hogy más utat kell választanunk, és nagyon sokat tanulmányoztuk azt, hogy Magyarországon kik voltak a műgyűjtők, akár a 20. század elejétől, akár a 19. században, és hogy ők mit gyűjtöttek, hogyan mozogtak ezen a terepen egyáltalán, hogyan választottak, milyen modelleket követtek, mit vásároltak. Nagyon érdekes ezt végig tanulmányozni. És tulajdonképpen 96-ra jutottunk el arra az elhatározásra, hogy csak kortárs képzőművészetet érdemes gyűjteni, és 96-tól máig, pontosan 20 éves ez a kortárs művészeti kollekció, azóta kortárs művészetet gyűjtünk, és itt el is kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy a kortárs művészet egy rendkívül izgalmas terep, számos kihívást rejt, mindenféle szempontból, tehát szellemileg is, akár anyagilag is, akár fizikailag is, hogy elhelyez esetleg a lakásodban bizonyos típusú tárgyakat, de egy mindenképpen mindenkinek javaslom, mert a kortárs képzőművészet egy olyan terület, ahol a gyűjtést egy egészen kis összegektől a csillagászati összegekig lehet gyakorolni.
0: Galériás szempontból ez hogy néz ki?
2: Hát röviden csak annyit, hogy a műgyűjtőket nagyon fontos jól informálni, és szerintem a galériásoknak ez egy nagyon fontos feladata. Én azt tudom, hogy vannak olyan gyűjtők, akik teljesen spontán és mindenfajta előzetes ismeret gyűjtés nélkül vágnak bele a gyűjtésbe, egyszerűen azért, mert valahol kapcsolatba kerülnek kortárs művészettel, és vannak, akik egy hosszabb utat járnak be, ahogy a Kati is elmesélte, akik elkezdenek valamilyen típusú, stílusú műtárgyakat gyűjteni, és aztán egyre jobban belemerülnek abba, hogy hová lehet ezektől a műtárgyakig eljutni. Tehát például múzeumokba és kiállításokra járnak, ami azért egy nagyon fontos információszerzés a gyűjtők számára, és annak alapján jönnek galériákba is, mert hát igen, először talán azt nagyon fontos lenne tisztázni, hogy a kortárs műtárgy fogalma hát az akkor, mit
0: akkor ezt szerintem pontosítsuk, hogy
1: hát, tudjuk egyáltalán.
2: Igen, igen, szóval ez azért érdekes, mert én például nagyon régóta foglalkozom kortárs művészettel, de a galériám maga az csak 10 éves, mert addig egyszerűen nem éreztem alkalmasnak a terepet ahhoz Magyarországon, hogy galériát nyissak, mert különböző médiájú művekkel akartam foglalkozni. Tehát én a 80-as évektől már ismertem és nyomon követtem az akkor is aktuális kortárs művészetet. Pont a Sugár János volt az egyik, aki megismertetett a kortárs művészettel, mert én nem művészeti tanulmányokból jöttem, és az ő révén egy olyan új látásmódot szereztem, ami annyira izgalmas volt így a rendszerváltás megelőző időben, hogy mindenképpen azt gondoltam, hogy szeretnék a kortárs művészet való munkába bekapcsolódni, és végül is, ami az első ilyen fontos lehetőség volt a számomra, az, hogy elkezdtem egy külföldi galériában dolgozni, és ott annyira sok mindent tanultam, és annyira kinyílt a világ, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez akkor Európában már egész másképp működött, mint itthon, de hogy én úgy szeretném csinálni, mint ahogy ott működik, és ezt vártam körülbelül 15 évet, hogy megtehessem, és akkor nyitottam meg a saját galériámat, és azóta azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy progresszív műveket próbálok kiállítani, és progresszív művészeket képviselek.
0: Mi alapján történik a szelekció? Tehát mind a két esetben ugye ti nektek magángyűjteményetek van, teket pedig a galériának a gyűjteménye. Mi alapján válogatjátok ki, hogy milyen...
1: Illetve, hogy máshogy választ-e egy galerista, igen. És máshogy választ-e egy olyan gyűjtő, aki egy magángyűjteményt tart fönn, de nem feltétlenül egy galériás rendszerben működik, vagy hogy mennyiben más. Mik a szempontjaitok?
3: Hát nagyon más, mert a gyűjtő együttműködik a galériával, oda megy, kiállításokat néz, és vásárol. A galériának nincsen gyűjteménye általában, hanem kiállításokat rendez, és művészekkel szerződésben van, és ugye onnan lehet választani, tehát egy bizonyos módon szelektálja a művészeket, és az ő munkáikat ajánlja föl. Én kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb Valkó Margit mondott, hogy nagyon érdekes helyzet alakult ki a műgyűjtésben szerintem a rendszerváltás után. Mert nagyon megváltozott a helyzet, kinyílt a világ, különösen a 90-es években ugye az internet is már nem csak a történelmi változások, hanem az internet is egy nagy robbanást idézett elő. És mi például a férjemmel úgy éreztük, hogy nem lehet a 90-es évek második felétől, meg a 21. század elejétől, vagy az ezredfordulótól kezdve, nem lehet Magyarországon ugyanúgy gyűjteni, ahogy korábban lehetett. És azt gondolom, hogy a galériák is valamelyest érzékelték azt, hogy talán, hogy új típusú gyűjtők jelentek meg a színen, másféle emberek, mint akik a rendszerváltás előtt gyűjtöttek. És mi például nagyon komolyan elkezdtünk azon dolgozni a férjemmel, hogy megteremtsünk, vagy végiggondoljuk azt, hogy milyen újfajta gyűjtői magatartás az, ami ehhez a megváltozott körülményekhez igazodik. Mert hogy ugye nem lehetett azt követni, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahogy egy gyűjtő él, mozog, viselkedik, hiszen ahogy az előbb Margit is mondta, itt nagyon mások voltak a viszonyok, mi itt a hazai műkereskedelem csak gyerekcipőben járt. Ugyanakkor ahhoz képest, ami a 20. században volt Magyarországon, a rendszerváltozás és az internet nagyon más körülményeket hozott. Tehát ez sem volt már egy teljesen járható út, és mi például ezért indultunk el egy más irányba, és elsősorban azokkal a galériákkal vagyunk kapcsolatban, és azoknak köszönhetünk sokat. Itt a Margit a Kisterem galériát képviseli, de sorolhatnám még azokat a budapesti galériákat, a Várfog galériát, ahol elkezdtünk gyűjteni, a Knoll galériát, ahonnan nagyon sok segítséget kaptunk, az ACV galériát, az Inda galériát, és sorolhatnám még tovább. Tehát, hogy vannak olyan galeristák, akik azokat a képzőművészeket választják ki, azokat kínálják a gyűjtőknek, azoknak a munkáit mutatják, akik a legprogresszívebb, a nagy nemzetközi szintérbe beilleszthető munkákat hozzák létre Magyarországon. Mi már kezdettől fogva úgy éreztük, hogy a mi útunk erre felé vezet, és aztán így a nemzetközi szintér felé is nyitottá váltunk. Mi 2002-ben vettük meg az első nemzetközi műtárgyunkat, egyébként éppen itt Budapesten, és egy Tony Craig szoborról van szó, és aztán attól kezdve elkezdtünk kiépíteni egy nemzetközi kapcsolatrendszert, és nemzetközi galériáktól vásárolni, és így egy olyan gyűjtemény jött létre, ami egyébként szerintem a magyar műgyűjtés hagyományaitól, régi hagyományaitól nem áll távol, ahol a magyar és a nemzetközi művészet egyfajta integrációban van jelen, tehát nem azt mutatja a gyűjtemény, hogy mi itt Magyarországon egy zárványként élünk, hanem, és hogy a magyar képzőművészet egy bizonyos értelemben egy zárvány, hanem azt kommunikálja a gyűjtemény, hogy a magyar képzőművészet a nemzetközi művészetnek, a nemzetközi művészeti szintérnek a része.
4: És te egy jelentős nemzetközi és hazai, vagy ti a férjeddel gyűjteménnyel rendelkező gyűjtőként, hogyan látjátok azt, hogy a ti szerepetek ebben az egész művészvilágban, abból a szempontból, hogy mit gyűjtötök, hogy miben látok fantáziát, hogy mit tekintetek nagy értékűnek, hogy ez vajon hogyan hat vissza a kortárs képzőművészetre, a hazai kortárs képzőművészetre, mert biztos van egy ilyen visszafelé működő hatás, és nem csak az, hogy amit ti látok, azt hogyan építitek be a gyűjteménybe, de hogy innentől kezdve, és onnantól kezdve, hogy ti nemzetközi presztízsű gyűjteménynek a tulajdonosai vagytok, innentől kezdve a ti választásotok szerintem meghatározza azt is, hogy valamilyen módon, és igazából ennek a mértéke maga módja érdekelne engem, hogy ez hogyan alakítja az aktuális művészeti közeget.
0: Tehát bizonyos szempontból véleményvezérekké váltok azáltal, hogy egy ilyen gyűjteménnyel rendelkeztek.
4: A galéria vezető szerepkörére is értem ezt a kérdést.
5: Csak
2: gyorsan én ehhez az előző kérdéshez annyit akartam mondani, tényleg egy mondatot, hogy én azt szoktam mondani, hogy én a művészeimnek keresek gyűjtőket, és nem pedig a gyűjtőknek keresek műtárgyakat, tehát hogy én azt mutatom be, amit én jónak tartok, és jó esetben ez tetszik gyűjtőknek, sokat dolgozom azon, hogy tessen, de hogy alapvetően én nem egy tehát, hogy nekem az fontos, hogy én az alkotó oldalról induljak, és ahhoz keresek egy közönséget. És ehhez a kérdéshez pedig csak röviden annyit, hogy, és talán ez még így tovább kibontható téma, hogy a kortárs képzőművészettel kapcsolatban mindig nagyon gyorsan eljutunk ez a nemzetközi szintérhez, akár a galériák működéséről beszélünk, akár a gyűjtemények építéséről, mert egyszerűen ez ma nem működhet. Tehát mindenképpen ez egy országhatáron átívelő tevékenység. És emiatt itt mindenki nagyon igyekszik, a művészek azon, hogy különböző múzeumokban legyen kiállításuk, külföldön, kiállítási intézményekben, rezidencia programokon vehessenek részt. Tehát ez a művészeknek ambíciója. Aztán később, hogy jelentős gyűjteményekbe, akár külföldön is bekerüljön a művük. Tehát ez egy fontos szempont, hogy a művészeknek milyen fontos közgyűjteményekben van munkája, és a galériásoknak pedig az, hogy a művészeiket egy nagyon fontos fórumon, a külföldi vásárokon bemutassák. Tehát az volt nekem is mindig az ambícióm, hogy részt vegyek külföldi vásárokon, és ott jön az a nagyon érdekes fordulat, hogy sokszor magyarok is vásárolnak külföldön magyar művészeket, magyar galériától. De ez már tényleg egy...
0: Folytassak.
3: Visszatérve a kérdésedre, azt hiszem, hogy mi soha nem szerettük volna ezt a szerepet vindikálni magunknak, hogy véleményvezérek legyünk. Szerintem a gyűjtésben az egy nagyon jó dolog, hogy rengetegféle szemlélet érvényesülhet, rengetegféle hang megszólalhat, és mindenki találhat magának egy olyan nagyon érdekes területet, ami az ő számára egy új felfedezés, vagy ami a világ számára is egy új felfedezés, amit ő reflektorfénybe szeretne helyezni. Tehát inkább azt mondanám, hogy végül is mi a kapcsolatrendszerünk révén egy olyan szerencsés, vagy nem tudom, hogy azt hiszem így mondhatom, hogy szerencsés történelmi pillanatban kerültünk jókor, jó helyre, amikor a világ nagy múzeumai, ugye akik tényleg véleményvezérek a képzőművészetben, meg a saját területükön, felismerték azt, hogy egészen a második világháború utáni korszakban, ugye a hidegháború évei alatt meg, amikor ugye itt a világ így kétpólusú volt, akkor a szocialista országoknak a képzőművészete, ugye az a 4-5 évtized, ami eltelt a 20. század második felében, az gyakorlatilag kimaradt az ő gyűjtési területükből. Tehát a kánon az kánonba nem tartozott bele, az ő általuk írt kánonba, a képzőművészeti kánonba. És tulajdonképpen az ezredforduló után jött az a változás, amikor a nagy múzeumok elkezdtek azon gondolkodni, hogy ki kell egészíteni, újra kell írni ezeket a gyűjteményeket, és hogy ez nem maradhat így. És hát ebben az egyik élen járó intézmény az a Tét Modern volt, ugye MoMA és a Tét Modern, de hozzánk ugye a Tét Modern van közelebb, nyilván itt Európában, és hát nyilván ennek a folyamatnak a része az, hogy ők úgy döntöttek, hogy a hogy ezeknek a lyukaknak a befoltozására, vagyis gyűjteményei kiegészítésére olyan regionális bizottságokat hoznak létre, akvizíciós bizottságokat, amelyek segítik azt, hogy az ő gyűjteményük az kiteljesedjen. És 4 évvel ezelőtt alapította meg a Tét Moderna az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságot, ahová keresett ebből a régióból olyan gyűjtőket, akikkel együtt tud működni a gyűjtemény építésében. Visszamenőleg is, meg előre is nyilván, és hát ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek a révén, amit mi kiépítettünk az előző évtizedben a férjemmel, mi meghívást kaptunk ebbe a bizottságba. Így a kérdésedre válaszolva, Petra, gyakorlatilag ebben egy részben intézményesült szerepünk lett, mert egyrészt abból a pénzből gyarapítja a Tét Modern a kelet-európai gyűjteményét, amit mi minden évben tagdíjként ebben a bizottságban befizetünk, tehát ez a mecenatúra része. Másfelől viszont a Tét Modern kurátorai ennek a bizottságnak a tanácsadó munkájára hagyatkozva nyúlnak vissza ugye az időben, és építik a gyűjteményükben ezt a kelet-európai részt, ami kimaradt. Egy picit aztán itt volt egy léptékváltás, de hogy 2 évvel ezelőtt a Párizsban a Centre Pompidou is úgy döntött, hogy ilyen bizottságot hoz létre, és oda is meghívást kaptunk, úgyhogy igazából most így 2 nagy múzeummal működünk együtt elég intenzíven, Párizs és London, és azon túl, hogy a 2 bizottságnak a munkáját támogatjuk, azon túl ajándékozunk is műveket, mert a 2 bizottság munkája egyelőre elsősorban az időben visszafelé megy, és a 70-es évek magyar művészetét helyezi a fókuszba, és azok a fiatalabb kortárs művészek, akik most vannak a pályájuk kezdetén, vagy csúcsán is már akár, de mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es generáció, ők egyelőre még nem tartoznak bele ebbe az érdeklődési körbe, tehát az ő munkáikból pedig mi személyesen, mint gyűjtők ajándékozunk a gyűjteményeknek. Ez nem rég indult el ez a folyamat, csak 2 éve, de már sikerült Kaszás Tamástól egy fantasztikus installációt bejutattunk a Tét Modernbe, és a Pompidouba pedig Ősz Gábortól egy nagyon fontos fotót, és Nemes Csabától a 90-es évek elejéről egy fotósorozatot. Úgyhogy igazából ezzel a munkával kifejezetten azt szeretnénk segíteni, hogy azok a erejük teljében lévő művészek, akik most vannak a csúcson és most alkotnak, hogy az ő munkásságuk még érdekesebb legyen, hogy az ő karrierjük még jobban szárnyalhasson.
0: Tartsunk most egy pici szünetet, és mindjárt jövünk vissza.

0: Sziasztok, ez itt ismét a Megtervezett Valóság, a gyűjtők napján, és a műgyűjtésről beszélgetünk, műgyűjtő és galériás szempontból beszélgetünk erről a témáról. És itt most a szünetben elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan néz ki teljesen tényleg a gyakorlatban a gyűjtésnek a folyamata. Tehát hogy kezd elképzelni teljesen ilyen laikus szinten, hogy az ember hogy kezdi ezt el, hogy nem tudom, bemegy a galériába, és akkor megtetszik neki egy festmény.
1: Akarod, hogy kik a gyűjtők, mert mesélted, Katalin, hogy ti, mikor elkezdtetek egyáltalán a 90-es években a férjeted együtt műgyűjtésen gondolkozni, vagy legalábbis az első lépéseket tettétek ezen a területen, azt néztétek meg, hogy egyáltalán kik voltak a történelem során a gyűjtők, illetve hogy ma kik a gyűjtők, mondjuk ez a 90-es években volt, és hogy engem az érdekelne, hogy ma kik a gyűjtők, tehát hogy ki az, aki egyáltalán úgy gondolja, hogy a pénzét kortárs képzőművészetbe fekteti.
2: Hát azt hiszem, kimondtad a kulcs szót, tehát azért alapvetően a mai világban a legtöbb gyűjtő olyan üzletember, polgárember, akinek van pénze, amit befektethet kortárs képzőművészetbe, tehát a gyűjtők zömében ilyen típusú emberek, szemben azzal, hogy mondjuk a 19. században nyilván arisztokraták voltak a gyűjtők, a 20. század első felében nagyon sok iparos, gyáros, nagypolgár, nagyon sok jellemzően, nagyon sok zsidó származású ember, kereskedők is például gyűjtöttek. Aztán a II. Világháború után, a szocializmus évtizedeiben elsősorban olyan értelmiségiek, akik valamilyen nagyrészt értelmiségiek, akik megengedhették ezt valamilyen módon maguknak, és nyitottak voltak erre, vagy értettek ehhez, tehát orvosok, ügyvédek, de ugyanakkor látjuk azt az elmúlt évtizednek a kiállításaiból, hogy nemrégen egy komoly, nagyon komoly galériában egy nagy gyűjteményt láttunk, amit például egy hentes foglalkozású gyűjtő hozott létre, vagy például a Vasilescu gyűjtemény tulajdonosa is egy vállalkozó volt. Tehát, de már azért a gyűjtők közé elsősorban olyan emberek tartoznak, vagy az ismert gyűjtők közé, nyilván nagyon széles a paletta, akik üzletemberek, és alapvetően pénzzel is foglalkoznak. És azt gondolom, hogy nyilván azok lesznek a legjobb gyűjtemények, ahol a gyűjtő nem egyszerűen befektetésnek, vagy nem elsősorban befektetésnek tekinti azokat a műtárgyakat, amiket megvásárol, hanem megpróbál egy intellektuális kapcsolatba kerülni a képzőművészettel, és megpróbálja megérteni, hogy miről szól a mai képzőművészet. Egyébként a férjem, aki szintén üzletember, nagyon gyakran szokta azt mondani, hogy őt az üzleti világban is nagyon segíti az, hogy egy folyamatos interakcióban van a kortárs képzőművészeknek a munkáival, mert annyiféle új nézőpontot, egy olyan újfajta szemléletet vetnek föl, amit ő például nagyon jól be tud építeni az üzleti gondolkodásba is.
1: Mert hogy ez lett volna a kérdésem, igen, hogy ha én egy elfoglalt gazdag üzletember vagyok, aki nagyon sok korában azzal foglalkozik, hogy pénzt csináljon és működtesse a vállalkozását, akkor hol van nekem időm, energiám, rálátásom, műveltségem és a többim arra, hogy tudjam, hogy mit kell gyűjteni?
2: Szerintem mindenkinek arra van ideje, amire szakít, de átadom a Margitnak a szót, mert ez sokkal jobban ért.
1: A galériásnak a szerepköre.
3: Igen, hát tulajdonképpen a galériák nagyon rugalmasak, nagyon rugalmasan alkalmazkodnak az üzletemberek életmódjához. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van egy állandó nyitvatartásuk, de azon kívül bármikor kinyitnak, hogyha valaki meg akarja nézni az éppen aktuális kiállítást, és ha olyan gyűjtők jönnek, akiket általánosan kell valamiről informálni, akkor az is előfordul, hogy leszedjük az aktuális kiállítást akkor, amikor éppen a közönség előtt zárva van a galéria, és akár egy napra megépítek egy másik kiállítást, majd leszedem, és utána visszarakom az aktuális kiállítást. Tehát azért sokan gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog ülni a festmények között a galériában. Nem, nem ülünk a festmények között a galériában. Nincsenek is festmények, nagyon sok minden más van, de hát van, de nem vannak festmények is, szóval nagyon sokféle tárgyat mozgatunk, és mondom, nagyon-nagyon sok mindenben alkalmazkodunk a gyűjtők igényeihez, és tulajdonképpen a közeg is változik, tehát, hogy tényleg azért az nagyon szerencsés, hogy az utazásai kapcsán az emberek eljutnak az új múzeumokba, és ez felkelti az érdeklődésüket, tehát azért sokan, akik elutaznak külföldre, Londonba, Párizsba, nagyvárosokba, megnézik az aktuális kiállításokat, ha szerencsénk van, és akkor felkelti az érdeklődésüket, hogy de ilyesmit mit láthatnak otthon esetleg. És itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, de most nem, és hogy tulajdonképpen ha nem teszik ezt, akkor én mondom nekik, tehát hogyha véletlenül különböző alkalmakkor lehet érdeklődőkkel találkozni, akkor sok mindenre felhívjuk a figyelmüket, tehát mondom, ez üzleti szféra ilyen szempontból, vagy a for profit galériás, sok nagyon jól együtt tudnak működni szerencsés esetben a non-profit kiállító helyekkel, múzeumokkal, és egyszerűen a gyűjtőkkel egy hosszas, sok mindenre kiterjedő, beszélgetős, műterembe járós, kiállítását rendezős viszonyban vagyunk, ha ez...
0: Hogy talál egymásra a galériás és a műgyűjtő? Hogy az mitől függ, hogy ki hova, vagy ki hol vásárol mondjuk gyűjtemény?
3: Szerintem tényleg nagyon sokáig ez egy nagyon kötött helyzet volt, tehát nagyon keves, ez egy kevés szűk körben létező tevékenység volt, egy kortárs műgyűjtés, és kevés olyan fórum is volt itthon, ami segítette volna az egymásra találást, de az újabb időszakban tényleg azt érzékelem, hogy egyre több ember fordul a kortárs felé. Tehát, hogy tényleg most van egy igény, és az utcáról bejönnek emberek, és érdeklődnek, ami eddig nem volt nálam legalábbis. Tehát, hogy minimum a... Hát az internet segítségével, egyes művészekre rákeresve, az újságcikkek alapján, tehát az is nagyon fontos, hogy mit ír rólunk, és ki, és milyen fórumon, ez mind segíti az eligazodást, a tájékozódást a gyűjteni vágyóknak.
1: És ezt úgy kell inkább elképzelni, hogy van egy állandó gyűjtőkörötök, tehát hogy egy kialakult kapcsolatrendszeretek a visszatérő gyűjtőkkel, ismeritek az ízlésüket, és hogyha van egy olyan alkotó, vagy egy olyan mű, amiről azt gondoljátok, hogy XY-nak biztosan tetszene, akkor így is működik ez a kapcsolat?
3: Tehát ezt próbáltam megfogalmazni, hogy elsősorban kiállításokat csinálok, tehát nem arra gondolok, hogy ez milyen műgyűjtőnek fog tetszeni, hanem először megcsinálunk egy kiállítást a művésszel, és az egy nagyon érdekes, fontos folyamat, és az egyes művészek munkásságában is sokféle szakasz, periódus van, tehát nem is tudom mindig, hogy mit kapok, és akkor megkeresem, igen, azokat a gyűjtőket, akiknek azt gondolom, hogy tetszett, de azokat a gyűjtőket is, akik a más milyen korszakukban ismerték őket, tehát gyakorlatilag az egy váratlan helyzet, hogy kinek, melyik művésztől mi tetszik, de persze célzottan is dolgozunk azon, hogy az valakit elérjen, akit akit mutatok a galériában. És igen, van egy állandó gyűjtőkör, és arról beszélek, hogy mostanában feltűntek újabb érdeklődők, ami egy nagy dolog. Tehát most 10 éves a galéria, és az utóbbi időszakban nyilván én ez ismertebb is lett, tehát ismertebb is lett a galéria is, a művészek is, és így az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal tűnnek fel új gyűjtők, mint a kezdeti időszakban. De szerintem egyáltalán nagyobb érdeklődés van talán a kortárs képzőművészet iránt jelen a szcénában, mint korábban.
2: És ez egyébként nagyon szerintem egybevág a nemzetközi trendekkel, mert hogy ugye a nemzetközi művészeti szintéren már az elmúlt évtizedben sőt, már több mint egy évtizedben beszélhetünk arról, hogy a kortárs képzőművészet iránt egyre fokozódik az érdeklődés, és akár a múzeumok tevékenységéről, tehát az intézményi világról beszélünk, akár a műkereskedelemről beszélünk, és hát nyilván ezek a trendek, vagy ezek a folyamatok előbb-utóbb azért beszűrődnek Magyarországra is, szerencsére, és nyilván, hogy azok a Magyarországon élő gyűjtők, akik mozognak a világba, és látják, hogy külföldön milyen folyamatok érvényesülnek, azok ennek a hírét el is hozzák ide, és itt is próbálnak úgy működni, vagy úgy élni, mint ahogy látják, hogy máshol van. Meg hát az érdeklődés is nyilván, hiszen a kortárs képzőművészet pontosan arról szól, amiben mi most élünk, és ez nagyon érdekes.
0: Engem még nagyon érdekelne az, hogy ebben az egész műkereskedelmi rendszerben, tehát hogy néz ki egy műtárgynak a körforgása, vagy hogy így honnan indul, hova jut el a végére, tehát amikor ugye megvásárolják mondjuk egy műgyűjtő, akkor utána bekerül tehát a magángyűjteménybe, de hogy utána hogy kerül például egy múzeumba ugyanez, tehát hogy milyennek az útja.
1: És ez akár idehozhatjuk ezt az ajándékozást is, amit az előző szünetet említettél, ami szintén nagyon izgalmas szerintem, hogy ez hogyan működik.
3: Hát tulajdonképpen körforgás az nincs, de hát, hogy azt szeretném mondani, hogy számomra, tehát, hogy valahogy én realitásként azt látom, hogy a nagyon kortárs művészet az a galériából bekerül egy műgyűjteménybe, és pont, és boldogok vagyunk. Onnan, ha rögtön ki akar kerülni, az kicsit nehéz, mert a nagyon kortárs művészetnek viszonylag kicsi a másodlagos piaca. Azoknak a műtárgyaknak, amik ritkaság számban mennek most már, mert a 60-as, 70-es évek művészei és műtárgyai, azok természetesen ott már egy keresleti piac van, tehát azokat lehet aukcionálni, lehet másodlagos kereskedelemben eladni, de ez is egy bonyolult helyzet, és ezt így nehéz lenne elmondani. A kortárs művek, azokat Magyarországon így nehéz még szerintem újra értékesíteni, de majd azok is egy idő múlva már alkalmasak lesznek egy ilyen másodlagos piacra. Viszont a főművek a kortárs művészektől is keresettek lehetnek, és egy-egy ilyen múzeumi ajándékozás kapcsán csak nagyon fontos művek jöhetnek szóba, és ott viszont azt mondd el te, hogy milyen alapon működik.
2: Igen, hogy... tehát a műtárgyak útja az Magyarországon ugye úgy vezet, hogy a művész létrehozza a műtárgyat, az egy galériába vagy egy intézménybe kerül kiállításra, és akkor vagy a galéria ezt tovább értékesíti, vagy az intézmény megvásárolja, ha ott volt kiállítva, ha nem vásárolja meg, akkor az a mű is a galériába kerül, és ugye a gyűjtők onnan vásárolhatnak. És itt, amit a Margit mondott, itt véget ér sajnos egy kicsit a folyamat. Külföldön nem feltétlenül van így, nálunk így van, hogyha a gyűjtő szeretné a gyűjteményét átalakítani mondjuk, vagy újra dimenzionálni, vagy bármi egyéb, akkor nagyon, nagyon nehezen tudja másodszor eladni a művet. Ugye a galéria az elsődleges értékesítési hely.
1: Ja, bocsánat, itt akkor azért felmerül ez a kérdés, hogyha befektetés céllal vásárolunk kortárs képzőművészeti alkotást, akkor
2: igen, akkor hogy is felmerül ez a kérdés, ebben az esetben elég hosszú távú befektetés kell gondolkodni.
3: Tehát nem
4: a... Jó döntéseket kell hozni, tehát...
1: Kell tudni a jövőben át.
2: Igen, és nem könnyen mobilizálható befektetésről beszélünk, mint mondjuk egy ingatlan, vagy nem tudom, egyéb dolgok esetében, igen. De azért visszamenőleg már szerintem látszik az, hogy a második világháború után keletkezett képzőművészetnek már azért van egy komolyabb másodlagos piaca, tehát nyilván megvan a remény arra, hogy az a műkereskedelemnek, a magyar műkereskedelemnek ez az elmúlt 2,5 évtizedes fejlődése, ami a rendszerváltás óta volt, ez egyre gyorsabb, és hogy majd itt is kialakul a másodlagos piac, illetve a másik lehetőség az, hogy kitágul a piac, és nem csak a magyar gyűjtők és a magyar érdeklődők kezdenek érdeklődni a magyar képzőművészet iránt, hanem a nemzetközi piacon is értékesíthető lesz, ugye ez is egy nagy vágyálom, és igazából ehhez fontos az, amiről az előbb beszéltünk, igen, hogy nagy, nagyon komoly brandértékű, a kánont író múzeumi gyűjteményekbe, nemzetközi múzeumi gyűjteményekbe bekerüljenek magyar művészek. És hát az ajándékozásra visszatérve, sokan gondolják azt, hogy jaj, nagy szó, mi az, hogy odaadni egy jó művet egy jó múzeumnak. Hát aki ezt mondja, az, hogy ez nem nagy szó, az nem nincsen pontosan tisztában azzal, hogy ez hogyan működik. Ugye a nagy múzeumok nagyon komoly brandet építettek maguknak az elmúlt évtizedekben, és ezt nagyon féltve őrzik, és nem fogadnak el csak olyan ajándékot, ami minden szempontból azt a minőséget hozza, illetve azt a illetve úgy passzol a gyűjteményükbe, ahogy a mindenkori aktuális kurátorok ezt a lehető legjobbnak tartják. Egyrészt nyilván védekeznek az ellen, hogy nagyon gazdag emberek nagyon drága ajándékokkal befolyásolni próbálják őket, ugye ez ellen,
1: az egész művészvilágot feltételezem.
2: Igen, ez ellen nagyon erősen védekeznek, az ellen is védekeznek, hogy művészek megpróbálják őket befolyásolni, ugye, hogy a jelfogultá tenni, és ezért nehezen fogadnak el ajándékot. Egyrészt abba a pozícióba kell kerülni, hogy az ember ajándékot tudjon felajánlani, tehát kapcsolatba kell kerülni azokkal a megfelelő kurátorokkal, akik erről döntenek.
0: Igen, ezek mennyire érdekelni, ez hogy történik meg az első lépés? Hogy ott, egy e-mail, vagy egy telefon, nem, vagy ez hogy?
2: Úgy, hogy meghívást kaptunk az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságban, ahol 4 éve dolgozunk, és 4 éve folyamatos kapcsolatban vagyunk a Tét Modern kurátoraival. Az azt jelenti, hogy ők pontosan tudják, egyrészt ismerik a gyűjteményünket, szabosan tudják a tudásunkat, a felkészültségünket.
3: Ez úgy történt, hogy mivel a Katiék a nemzetközi szintéren is aktívak, tehát hogy ismerik őket jelentős külföldi nemzetközi galériák is, más gyűjtőket is ismernek, külföldi gyűjtőket is, és azokat már ismerték a tétes kurátorok, és ajánlották, és javasolták. Uh-huh. Tehát ebbe a kuratóriumba ajánlat.
2: Tehát egy információgyűjtés előzi meg minden tagnak a felvételét, és akkor ebbe beletartozik ez. Tehát nyilván itt az évek során való együtt dolgozás, mi se ajándékozással kezdtük először, megpróbáltuk megismerni azt, hogy ők mit szeretnének, az ő gyűjteményüket merre szeretnék építeni, milyen szempontjaik vannak, mit várnak, minek örülnének, nem tudom. Tehát ez nyilván így folyik. És És amikor már az adott kurátorokkal is megállapodik az ajándékozó, még akkor több bizottság van, amin keresztül megy, hogy elfogadják-e az ajándékot. A végső szót egyébként még a végső körben, a végső döntésben a restaurátorokat is bevonják, és a raktárosokat is bevonják. Hiszen az is egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet, megfelelő módon lehet-e raktározni a munkát. Például a Kaszás Tamást ugye kisterem képviseli, és Margit is részt vett ebben a folyamatban, hiszen amikor már ott volt, elfogadták a munkát, akkor ugye jött ez a feladat, hogy itt egy nagyméretű installációról volt szó, amit olyan megfelelő módon kellett becsomagolni, és instrukciókkal ellátni, hogy ami szét van szedve, az később
3: összerakható legyen. Külön ide utaztak előtte, egy külön szállító csapat, aki megnézte, hogy ezt hogy lehet szállítani. És utána jöttek el ténylegesen becsomagolni és szállítani.
2: Egyébként a műgyűjtésnek az egyik nagyon fontos kérdése a raktározás. Ez már ugye nyilván igen. Nem az alapszinten, de rendkívül fontos kérdés. De
0: például, volna megkérdezni nálatok. Igen, hogy ti hol tartjátok a saját gyűjteményeteket? Igen.
2: Hát egy raktárban tartjuk a gyűjteményünket természetesen, hiszen jóval több műtárgy van benne, ugye ez mi esetünkben körülbelül 500 műtárgyról beszélünk. Ez nem a legnagyobb gyűjtemények egyik, ennél sokkal nagyobb magángyűjtemények vannak ma Magyarországon is. De az biztos, hogy megőrizni, fenntartani, tehát folyamatosan ugye a műtárgyak állagát óvni, és raktározni a műveket, ez egy nagyon nagy kihívás minden gyűjtő számára. Tehát ez tulajdonképpen majdnem mondhatom, hogy ott kezdődik a gyűjtő, amikor valaki már ezzel a témával is szembesül, hogy hogyan őrizzem meg olyan műveket, ami mondjuk a 70-es években keletkezett, és már amikor ugye a gyűjtemény, mondjuk az én gyűjteményembe bekerült, már akkor sem volt egy fiatal munka, tehát, és nekem is ugye tovább kell őriznem, vagy én legalábbis mindig érzem ennek a felelősségét és a súlyát.
0: De akkor ezek gyakorlatilag nincsenek is kifüggesztve, úgyhogy láthatóak legyenek, hanem ezek szépen becsomagolva, raktárban vannak.
2: Ehhez már egy elég nagy múzeumi épület Aha. kellene, hogy ezt ki lehessen függeszteni. Hát mi mindig azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy különböző utak vannak. Van, aki magának épít múzeumot. Mi azzal, hogy elkezdtünk múzeumoknak ajándékba adni műtárgyakat, mi ezzel az intézményi gyűjteményeket építjük, amiket így módon a magunkénak érzünk. Ez egy másik út, de van az út is, amikor egy gyűjtő a saját gyűjteményének múzeumot épít, vagy múzeumi épületet szerez, ez is egy járható út, vagy ez is egy nagyon jó dolog.
0: De például kiállításokat szoktatok szervezni a saját gyűjteményből?
2: Nem.
3: Meghívják a gyűjteményeket, tehát a magángyűjteményeket gyakran meghívják különböző helyszínekre bemutatkozni. Mm-hmm. A túlzás, hogy gyakran, de ez többször előfordult.
2: Hát
0: a szállítás.
2: Én azt mondanám, hogy rendszeresen kölcsönzünk a gyűjteményekből műveket kiállításokra. Most például jövő héten nyílik a Ludwig Múzeumban Szűcs Attila kiállítása, ott is lesz a gyűjteményünkből néhány darab, mint ahogy sok más magyar magángyűjteményből, tehát ott például nagyon sok művet lehet majd látni. A mi gyűjteményünkből kétszer volt kisebb kiállítás, de ilyen átfogó nagy bemutatkozó kiállítás nem volt. Nyilván nekünk nincsen arra helyünk, felületünk, hogy ezt a gyűjteményt bemutassuk. Amennyiben egy intézménytől kapunk erre meghívást, akkor ennek, ha lehet, akkor eleget teszünk. De nem ez az elsődleges célunk.
1: De hogy a hazai kortárs képzőművészeti világ az úgy működik, hogy akik ebben dolgoznak, akár ti, vagyis hát igen, tehát hogy egy galéria mondjuk teljesen tisztában van azzal, hogy mi ez az 500 műtárgy, ami nálatok van, vagy van erre egy katalógus, ami elér elérhető? Vagy,
3: nekem semmi közöm nincs ahhoz, hogy mi van a Katinál.
1: Nem, tehát, nem, csak arra mondom, hogy mondtad, hogy meghívnak néha, vagy kérnek tőletek kölcsön néha műtárgyat egy kiállításra, és akkor engem az érdekelne, hogy ők honnan tudják, hogy egyáltalán nektek mit
2: a művészek fog... tudják. Ja, a művészek tudják, hogy hol vannak az ő műveik, és nyilván a kiállításokra mindig művészeket szólítanak meg, illetve hát nyilván a szakmai körökben azért vannak olyan szakemberek, akik bizonyos gyűjteményeknek, gyűjteményünknek például bizonyos egységeit ismerik. Tehát például amikor műcsarnokban még annak idején a Páldi Lívia rendezett a Balázs Béla stúdió történetéből egy nagy összefoglaló kiállítást, akkor mondjuk ő tudta, hogy vannak nálunk olyan művek, amik érdekesek lehetnek, ő eljött hozzánk, és akkor egy napot eltöltött a gyűjteménynek az átnézésével, és ki is választott, nem tudom, 20 művet, amit kölcsönkért erre a kiállításra. Tehát ez általában így történik. Vannak olyan gyűjtemények, amelyek nagy magyar magángyűjtemények, amelyekről sok katalógus jelent meg, és amik nagyon hozzáférhetők, ilyenek a Vas László gyűjteménye, az Irokész gyűjtemény, vagy az Antal Péter gyűjteménye, ugye ezek nagyon híres, nagy, jelentős gyűjtemények. Mi erre még nem fordítottunk elég időt és munkát, mert mással voltunk elfoglalva, és ahogy mondtam, egy kicsit más úton járunk. De majd ennek is eljön egyszer az ideje.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, közben letelt a műsoridőnk, úgyhogy akkor nagyon örülünk, hogy velünk voltatok.
4: Köszönjük szépen.

0: Stanislav Lem hogyan kezdődött a ködök menekülése? A csillagászok azt tanítják, hogy minden, ami csak létezik, tejútrendszerek, ködök, csillagok állandóan távolodik, menekül egymástól. És a szüntelen távolodás következtében a világ mindenség évmilliárdok óta tágul. Sokan csodálkoznak ezen az általános menekülésen, és ha gondolatban visszatekintenek, arra a véleményre jutnak, hogy hajdanában, nagyon régen, az egész kozmosz egyetlen pontba tömörült, egyetlen csillagcsöppecske volt, aztán érthetetlen okból felrobbant, és ez a robbanás máig is tart. Miután ezt kiokoskodták, persze furdalja az oldalukat a kíváncsiság, mi lehetett a robbanás előtt, de nem tudnak rájönni. Pedig egyszerű a dolog, és mindjárt el is beszéljük. Az előző világmindenségben élt két tervezőmérnök, a kozmogónia páratlan mesterei. Nem volt olyan csodamű, amit ők meg ne tudtak volna építeni. Persze ahhoz, hogy valamit építeni lehessen, először meg kell tervezni. A tervet pedig ki kell gondolni, mert különben honnan vennék. Így hát a két mérnök, Mikromil és Gigacián folyton folyvást azon töprengett, honnan tudhatnák meg, mi mindent lehetne még építeni azokon a csodaműveken kívül, amik eszükbe jutnak. Mindent meg tudok csinálni, ami az eszembe jut, kesergett Mikromil. De nem minden jut eszembe. Ez korlátoz mindkettőnket. Nem tudunk mindent elgondolni, ami elgondolható. Pedig talán valami mást lenne értelmesebb megcsinálni, nem azt, ami eszünkbe jut. Te mit szólsz ehhez?
1: Kétség kívül igazad van, felelte Gigacián. De látsz-e megoldást?
0: Bármit is csinálunk, anyagból csináljuk, elmélkedett tovább Mikromil. Tehát az anyagban rejlik minden lehetőség. Ha házat gondolunk ki, házat építünk, ha palotát, akkor palotát. Ha gondolkodó csillagot képzelünk el, azt is meg tudjuk csinálni. De az anyagban több lehetőség van, mint a mi fejünkben. Tehát én azt mondom, hogy szájat kellene adni az anyagnak, hogy maga mondja meg, mit lehet még csinálni belőle. Na.
1: Hát igen, szájra csak ugyan szükség van,
0: helyeselt Gigacián.
1: De ez nem elég, mert a száj csak azt mondja, amit az elme kigondolt. Ezért nem csak szájat kell az anyagnak adnunk, hanem gondolkodásra kell bírnunk, s akkor biztosan minden titkát feltárja előttünk.
0: Igazad van, szólt Mikromil. Ez a munka megéri a fáradtságot. De én így képzelem, mivel minden, ami létezik, energia, tehát energiából kell gondolkodást építenünk a legkisebb adaggal, vagyis a kvantummal kezdve. Na most a kvantum, a gondolkodás kvantumot pedig atomokból épített, minél kisebb kalitkába kell zárni. Hát ez egy atommérnöki feladat. Fő a miniaturizálás. Ha majd 100 millió lángelme könnyen elfér a zsebemben, akkor elértük a célunkat. Marék gondolkodó homok megmondja, akár csak egy számtalan személyből álló tanács, hogy mit csináljunk és hogyan.
1: Nem így kell eljárni, vitázott Gigacián. Ellenkezőleg, hiszen minden, ami létezik, tömeg. A világ mindenség egész tömegéből kell tehát egyetlen agyat építeni, gondolkodástól izzó gigászi agyat. Ha ezt vallatóra fogom, a teremtés minden titkát elárulja nekem, erre csak ő képes. Ha te zseniális porod, haszontalan szemét, mert a minden gondolkodó parány más valamit fog mondani, sohasem igazodsz ki rajtuk, és tudásod nem gazdagodik.
0: Évről évre, szóról szóra a két mérnök csúnyán összekapott, és már említés sem történt arról, hogy közösen lássanak hozzá a feladathoz. Elváltak hát egymás módszerét csepülve, és mindegyik a maga módján kezdte a munkát. Mikromil nekiállt kvantumokra vadászgatni, atomkalitkákba zárta őket, és mivel legszorosabban a kristályokban voltak, gyémántokat, kalceodonokat és rubinokat fogott gondolkodásra. A rubinok voltak a legtanillékonyabbak. Annyi okosságot töltött beléjük, hogy csak úgy sziporkáztak.
1: Voltak mindenféle egyéb értelmes drágakövei is, bölcsen zöldellő smaragdok, gyorseszű topázok, de mégiscsak a vörös rubinoknak ment a legjobban a gondolkodás. Míg ő csillogó, fényes kavicsokkal fáradozott, Gigacián az óriásoknak szentelte idejét. Roppant erőfeszítéssel munkába vett napokat és egész tejútrendszereket, olvasztotta, keverte, kavarta, összegyúrta őket, könyökig csillagporosan formálgatta művét. Végül olyan gigászi kozmúriást teremtett, hogy szinte már semmi sem maradt azon kívül, csak ő maga és Mikromilla drága köveivel. Mire befejezték a munkát, már nem is az érdekelte őket, melyikük tud meg több titkot a teremtményétől, hanem csak is az, hogy melyik főzi le a másikat. Melyikük választott jobban? Versenyre hívták ki egymást. Gigacián ott várta Mikromilt a kozmóriás mellett, amelynek széle, hossza, magassága több fényévszázad volt. Sötét csillagfelhők alkották a szélét, lélegzetvételében napok nyüzsögtek, galaxis karokkal hadonászott, tejút lábakon topogott, gravitáció izületei könnyedén mozogtak, 100 trillió vasglóbuszból állt a feje, rajta napszörméből készült lángoló, bolyhos kucsma. Így kiöltöztette Gigacián a kozmóriását, nem hiába röpködött annyit egyik fülétől a másikig, noha mindegyik utazás 6 hónapig tartott. Mikromil viszont egy szál maga érkezett a versenytérre, üres kézzel, zsebében volt egy parányi rubin. Azt akarta szembeállítani a kolosszussal. Felkacagott erre a látványra Gigacián. Ugyan mit mondhat ez a morzsa? Hetvenkedett. Ugyan mit tudhat ez a galaktikus észóriáshoz, ehhez a végtelen csillagbölcsességhez képest, amelyben napokról napokra száll a gondolat, roppant gravitáció erősíti, felrobbanó szupernovák teszik világossá a koncepciókat, s az űr sötétsége mélyíti az elmélkedést. Öndicséret és hencegés helyett inkább kezdjünk hozzá, szólt Mikromil. Vagy tudod mit? Miért kérdezgessük mi a teremtményeinket? Hadd versenyezzenek ők egymással. Ütközzön meg az én mikroszkopikus géniuszom a te kozmóriásoddal páros viadalban, amelyben bölcsesség a pajzs, éles elme a kard. Legyen, mondta Gigacián. Magukra hagyták hát versenyzőiket a viadal terén. Keringett a vörös rubin a sötétségben, az űróceánok fölött, melyekben csillaghegyek úsztak a végtelen, fényes monstrum körül, és így csipogott.
2: Hé, te ormótlan fajankó, te túlméretezett tűzbarom, képes vagy te egyáltalán gondolkodni. Már egy év múlva majd elérnek hozzád ezek a szavak, mi?
1: Így is lett. Már egy év múlva elértek a szavak a kolosszus agyához, s abban forogni kezdtek a mesteri harmóniává szerkesztett firmamentumok. Elcsodálkozott a vak merő szavakon, s kíváncsi volt, ki merészelt így szólni hozzá. Arra felé fordította hát a fejét, ahonnét a kérdést föltették. De mi odafordította, eltelt 2 esztendő. Fürkészte a sötétséget fényes galaxis szemével, de semmit sem látott, mert a rubin már rég nem volt ott, hanem most a háta mögül csiripelte.
2: Jaj, de mamlasz vagy te, csillagfelhős naphajú haverom, de tohonyafráter vagy te. Ahelyett, hogy azt a napkitöréses, kócos, loncsos fejedet forgatod, mondd meg inkább, képes vagy-e kettőt összeadni, mielőtt a kék óriások fele kiég az agyadban, vagy kialszik az öregségtől?
1: Megharagudott a kozmóriás erre a pimaszkodásra, gyorsan meg akart fordulni, hiszen a háta mögül szóltak hozzá. Egyre gyorsabban forgott, és testének tengelye körül örvényleni kezdtek a tejútrendszerek. Spirálissá csavarodtak a galaxisok egyenes karjai, gömbé formálódtak a csillaghalmazok, s minden nap és bolygó pörögni kezdett, mint a búgócsiga. De mire fénylő szemét ellenfelére villanthatta volna, az már a másik oldalról csúfolódott. A vakmerő kristály egyre gyorsabban keringett, a kozmóriás meg csak forgott, forgott maga körül, de semmiképpen sem tudta utolérni, pedig már pörgettyűként forgott, míg nem aztán akkora sebességre tett szert, olyan iszonyúan megnőtt a fordulatszáma, hogy meglazultak a gravitáció kapcsai, felhasadoztak a tér feszes varratai, amelyeket Gigacián oly nagy gonddal készített el, megrepettek a villamos vonzás abroncsai, s mint egy túlpörgetett centrifuga, egyszerre csak darabokra hasadt. És a világ minden tája felé szétrepült a kozmóriás, spirális csapokkal hadonászva, tejútrendszereket szórva, és ezzel a centrifugális erővel kezdődött a ködök menekülése. Mikromill ezután kijelentette, hogy ő győzött, hiszen Gigacián kozmóriása felrobbant, mielőtt egy szót is szólhatott volna. Gigacián viszont egyre azt hajtogatta, hogy a verseny célja nem a szilárdság, hanem az észmérése volt. Tehát azt kellett volna megállapítani, melyikük versenyzője okosabb, nem pedig azt, melyikük robban fel hamarabb. Ennek semmi köze sem volt a verseny tárgyához. Mikromill tehát galádul becsapta őt. Attól kezdve még áldázabbul veszekedtek. Mikromill mai napig keresi a rubinját, amely elkallódott valahol a katasztrófában, de nem tudja megtalálni, mert akármerre néz, vörös fényeket lát. Rögtön odaruhan, de mindig csak az öregségtől hamvadozó csillagok vöröslenek. Tehát előről kezdi a keresgélést, és megint hiába. Gigacián viszont egyre azon töri magát, hogy gravitációzsineggel vagy sugárcérnával újra összefércelje felrobbant kozmóriását, a legkeményebb sugárzást használva tűnek. De amit összevar, rögtön felfeslik újra. Olyan iszonyú erővel menekülnek már a ködök. És így aztán egyiküknek sem sikerült az anyag titkait megtudnia, holott gondolkodni is megtanították, szájat is adtak neki. De mielőtt a döntő beszélgetésre sor került volna, megtörtént a baj, amelyet a tudatlanok a világ teremtésének neveznek. Pedig csak Gigacián kozmóriása robbant fel Mikromill rubinja miatt, de olyan alaposan, hogy mind a mai napig szanaszéjjel repül. Aki pedig nem hiszi, hogy így volt, kérdezze csak meg a tudósokat, nem igaz-e, hogy minden égites szüntelenül pörög a tengelye körül, mint egy búgó csiga? Mert ebből is látszik, hogy minden azzal a kerge forgással kezdődött.

0: Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Hamarosan újra találkozunk.
1: Tilos Rádió a Sajtószabadság tematikus napján most délután, már kora este, 19 óra 6 perc vagy 5 perc van. Sziasztok, váltunk témát. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, hogy a nap folyamán mennyire volt szó a cenzúráról, de mi most alapvetően ezt próbáljuk a Sajtószabadság jegyében. Két vendégünk van, Herman Veronika és Murányi Gábor. Veronika az ELTE média tanszék, mondjad, Lice, annyira komplikáltak vagytok.
2: ELTE média és kommunikáció tanszék.
3: Adjunktus.
2: Adjunktus, igen.
1: Murányi Gábor pedig ismerhetitek őt már a Hírnapból, aki egyébként média, nem, talán inkább azt mondom, hogy sajtótörténetben nagyon járatos, és a HVG munkatársa vagy.
4: Még mindig, igen.
1: Igen, és van még HVG.
4: És van HVG. És
1: a Golyós fantasztikus a Golyós, úgy vezényli az adást, hogy hát szerintem teljesen oda vagyunk, a zenéket is ő fogja választani. Viszont volna egy kérdés, jó, szerintem itt rögtön az elején kérdezzük meg a tilososokat, hogy tudják-e, ne a cseten kérlek, hanem telefonáljatok, mert a cset, hol a telefon? Ja, itt vagyok. 2-15-37-73, hogy ki emlékszik, mikor volt az a bizonyos alkalom a magyar sajtótörténetben, nem régen volt, amikor fehér lappal jelentek meg egyes újságok, például a Magyar Narancs címlapja is fehér volt, a napi lapok is hagytak egy fehér üres helyet a címoldalukon, ami egyezményes nemzetközi jele a cenzúra elleni tiltakozásnak. Tehát, hogyha valamelyik lapot valamilyen módon köztudottan cenzúrázták, és ezt a többi szerkesztőség megtudta, és volt ideje, akkor ez az egyezményes jel, hogy egy fehér foltot, vagy a hiányt magyarul megjelenítik a printben, a nyomtatottban. Emlékeim szerint ez valahogy olyankor volt, amikor még nem volt Facebook. Lehet, hogy Iviv már volt, de Facebook biztosan nem volt. Na szóval 2-15-37-73, mi volt ez és mikor? Mondhatjuk-e azt, hogy ami történik, és most már nem csak a Népszabadság ügye kapcsán, hanem a magyar média verkeiben, hogy az egyfajta cenzúra, hogy az, azt mondjuk, mindenki mondja, hogy politikai nyomás gyakorlás folyik, és Einstein, tehát hogy az állami médiumokká tenni erőszakosan, magukévá teszik erőszakosan rádiókat és nyomtatott lapokat, ezt a HVG-ben föl is sorolják pontosan időszen az elmúlt 6 évre visszamenőleg, de ez egyfajta cenzúra? Tehát amikor az állam, a kormány, az állam vagy a kormány akarja megmondani, hogy mi jelenjen meg, és hol jelenjen meg, azt cenzúrának tekintjük? Veronika a tudós. Hopsz, itt a köke lenne a fejhallgatót. Igen, köszi, Bazsi. Hello.
5: Sziasztok, a hétfői csaj.
1: Majd szia, hétfői csaj.
5: 2011-ben volt, amikor elfogadták az új médiatörvényt.
1: Akkor jelentek meg fehéren a nyomtatott lapok?
5: Aha. Igen.
1: És akkor
5: ez volt utoljára.
1: Köszönöm szépen, hétfői csaj, de még egy percig, ha tudsz maradni.
5: Igen.
1: Te vagy a mai hírszerkesztő, de gondolom készen vagy már.
5: Igen.
1: Akkor feltarthatlak. Hogy ez volt ez a pillanat, amikor Mong Attila és Bogár Zsolt csöndet csináltak a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
5: Így van, és jó. Szépen kitették őket.
1: Hát ha ezt a Golyós megtalálja a neten, akkor megmutatjuk, mert elvileg ott van. Bólintott, hogy megfelelke. Köszi, hétfécsaj. Nagy,
5: okay.
1: Nagy piros pont.
5: Jó, nagyon-nagyon jó a mai műsor.
1: Csillagos. Mi még
5: jó.
1: Csak most kezdtük, de átadjuk a többieknek csillagos ötös a megfejtés. Köszönjük szépen.
5: Hello, sziasztok.
1: Talán bevallhatjuk, hogy ez nagy segítség volt, mert törtük a fejünket, és csak arra emlékeztünk, hogy nem volt ez olyan régen. De miért is felejtünk? De nem ez volt a fő kérdés, hanem hogy cenzúra-e, hogyha ezt csinálja a hatalom a sajtóval, hogy átirányítja a saját oldalára. Vagy a cenzúra az csak egy apróság ehhez képest, hogy itt talán könnyebb a válasz, nem tudom. Mit mond a tudomány, Veronika?
2: Hát a tudomány elég körmönfontan szokta ezt a problémát kezelni. Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen kontextus, milyen társadalmi környezet az, amiben ez történik. És hát, hogyha már tudomány, akkor a tudomány nagyon szeret bonyolult modelleket felállítani, erre is vannak mindenféle modellek, hogy hát az állami beavatkozás, vagy a dereguláció az milyen mértékben valósul meg egy adott médiapiacon, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor igen. Tehát nyilvánvalóan mindenféle politikai nyomásgyakorlás, vagy mindenféle olyan hatalomtechnika, ami a média tartalmak irányultságát, vagy egyáltalán irányát, vagy csapásvonalát megpróbálja befolyásolni, az bizonyos értelemben cenzúra, még akkor is, hogyha cenzúrán ugye a szószoros értelmében azt szoktuk érteni, az valamiféle hiány szokott lenni, amikor valamit kitörlünk, vagy kitöröltetnek velünk, mm-hmm. vagy kitörölnek hatalmi szóval, vagy hatalmi kézzel, de...
1: De az már nem, amikor azt mondják, hogy de ezt viszont meg kell írni?
2: Hát az egy ilyen...
1: Az mi?
2: Jó kérdés, hogy ez mi? Hát az nyomásgyakorlás, de persze. Hát
3: azt irányításnak ilyen, nevezték a szocializmus időszakában, az az irányított sajtónak egy igen jellegzetes tulajdonsága, ami volt.
1: Hogy tartottak jó kis eligazítást, ebben azért én is tapasztalatokat szereztem annak idején a televízióban, hogy tartottak ilyen eligazítást, ez nem pártagsági eligazítás volt, nem pártaggyűlés volt, hanem szerkesztőség értekezletnek tudták nevezni, és akkor megmondták, hogy a Brezsnyev elvtárs azt szeretné, ha erről lenne. Azaz, hogy a Brezsnyev elvtárs miatt azt szeretné a párt elvtárs, ha arról lenne szó, hogy, és arról meg nem lenne szó, hogy. De hát nem egy pártrendszerben élünk ma, tehát akkor a cenzúra az, hogy értelmezhető, ha nem diktatúrában, vagy nem egy pártrendszerben működő társadalomról beszélünk.
2: Abszolút.
1: Mi működteti?
2: A cenzúrát az gyakorlatilag működtetheti az adott médiumnak például a tulajdonosa, működtetheti...
3: Működteti is.
2: Működteti is.
1: De igen. Mondjuk van olyan gazdasági... Bocsánat. Van olyan, hogy gazdasági érdek működteti,
2: persze,
1: politikai érdek működteti, ezek a verziók vannak?
2: Hát a kettő általában össze szokott folyni, de abszolút van több pártrendszerben is. Azért látunk arra példát, hogy működik a cenzúra, ami adott esetben nem feltétlenül politikai okok miatt, hanem mondjuk éppenséggel egy gazdasági szereplőnek a befolyása miatt jön létre, de hát említhetnénk most az Egyesült Államok is a példáját, ahol ugyan utoljára a hétvégén Donald Trump szerette volna betiltatni, vagy szeretné betiltatni a Saturday Night Live című politikai sketch műsort, mert nem tetszett neki, hogy Alec Baldwin őt ahogy kifigurázza.
1: Na jó, de ez amit a kálomista, aki kivágatta a mozikban már forgalmazott filmből a jelenet,
2: hát ez
1: amit
2: is cenzúra, vagy hát a cenzúrára való szándék, úgyhogy mondta, hát ez nyilván nagyon sok mindentől függ, de létezik számtalan formája.
1: Gábor, mennyire finomodott a fájdalom? Tehát, hogy azért mit látsz így visszamenőleg?
3: A módszert kérdezed, vagy a fájdalmat?
1: A fájdalmat kérdezem. A fájdalmat szerintem nem finomítható.
3: Szerintem, én ellentétben veled azt gondolom, hogy a módszer finomodott, ravaszabb lett, becstelenebb lett, aljasabb lett.
1: Na látod, hogy nem lett finom. Hogy csak durvább lett.
3: Nem, de közben finomodott. Igen. Mert a technikája abszolút módon finomodott. Tehát azt, hogy nem egyenes ez a nyomásgyakorlás, nem törvényekkel írja körül. Ugye, hogyha visszatekintesz a múltra, ugye a cenzúra az egy évszázados múltú.
1: Fölírtam 1848.
3: Hát Magyarországon, de azért ha én előveszem egy pillanatra, belenézek, akkor azt látom, hogy 1574-ben első Miksa császár életbe léptette a cenzúrát Magyarországon.
1: Éppen, hogy csak volt nyomtatás, újságban nem is tehát... volt még csak könyv talán. Na, hallgassuk meg a hallgatónkat. Halló, szia, adásban vagy? Tilos.
6: Jó estét, Péter vagyok. Azért telefonálok, mert hallgatom a vitátokat, és tök érdekes lenne azt megtudni tőletek, vagy a ti véleményeket erről, hogy lehetséges-e egyáltalán objektív média egy olyan rendszerben, ahol létezik a pénz fogalma egyáltalán, hogy ugye nem tudja függetleníteni magát az újságíró a bevételtől, és innentől kezdve mindenképpen nyomást lehet legyakorolni, hiszen maga a formátum ez a média nem tud működni, mert anyagilag nincs támogató, vagy nem kap reklámokat, akkor már nem tud hozni tartalmat, nem tud biztosítani tartalmat, és akkor azt nincs milyen megkölcse. Szóval vagy úgy látom, hogy a rendszer maga sérül.
1: Vettük a kérdést.
6: Még egy kérdést tennék, vagy egy javaslatot tennék. Nagyon váltakozó a hangerőség a különböző mikrofonok között, ha tudnátok egy kicsit hangosítani a hölgyet.
1: Jó, a golyos megoldja. Köszönjük, hogy szóltál. Szia. Gábor, gyere, ülj ide mellém. Mert akkor nem fogjuk olyan jól látni egymást, de a mikrofon viszont sokkal jobb lesz.
3: Ha jobb mikrofon van, akkor boldog.
1: Nem, mert közelebb fogsz tudni ülni. Azért.
7: Az ötödiket is, most az ötödiket bekapcsoltam, és hallottam, hogy előtte van, abba belebeszélsz.
1: Ja, addig nem volt bekapcsolva a sárga?
7: Az nem volt, de a másikba beszélt.
3: Na jó, most akkor hova üljek ide, ez a jó.
1: Gyere ide mellé. Jó, és a Veronika mikrofonja. Próba, 1, 2, 3, az jó, és én is jó vagyok.
3: Most működni fog.
1: Igen, és Péter, telefonálj, ha mégse jó, és akkor még javítunk rajta, de szerintem a golyoson van fejhallgató, és hall minket. Jók vagyunk?
7: Igen.
1: Pénz. Van az a pénz, szokták mondani pestiesen, most a Gábor szavába vágtunk ezáltal, de hogy finomodott-e vagy sem a módszer, de most felírtam, hogy pénz nem fogjuk elfelejteni, fejezd be nyugodtan a finomodott-e vagy sem. Tehát nem a törvények írják körül, hanem
3: de, hát korábban ugye a törvények szabályozták.
1: Jó, most a Péter megmondja, hogy jól hallom.
7: Igen.
1: Igen, hello.
6: Sziasztok, Laci vagyok.
1: Laci.
6: Jól hallom titeket.
1: Jó, köszi.
6: De én a módszerhez csatlakoznék, hogy így most például itt a népszavazás kapcsán, itt ugye például a plakátolás, hogy a köztulajdonban, például a villanyoszlopokra elméletileg jogszerűen lehetne plakátolni bárkinek. Erre a körúton 3 méter magasságig, már Budapesten a nagy körúton 3 méter magasságig bekenték valami olyan ilyen darabos festékkel, ami lehetetlenné tette a plakátolást. Ez egy ilyen olyan fölháborító, olyan kisszerű, kisstílű, gonoszkodó, szemétkedő cenzúra, szerintem, ami hát elképesztő.
1: Hát, na, erről nem hallottam eddig. Jó, köszi, jó, hogy mondod. De valahogy ezt senki nem is írta meg, ez most...
3: Erre jeleztem azt, hogy finomodnak a módszerek, tehát befejezve nagyon röviden azt, amit elkezdtem mondani, hogy a törvények által eléggé körül volt bástyázva, hogy mi történjen a cenzúrával. Tehát ugye háborús időszakokban teljesen jogosnak látszik a cenzúra, hiszen ellenfelek állnak egymással, a hírszerzésnek az egyik forrása az újság, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy milyen szövegek menjenek ki.
1: Ugye
3: ez az alapkérdés.
1: Háború,
3: ez az alapkérdés. Most a cenzúra általában próbáltam beszélni. Természetesen most csak kis háborunk van. És ebbe a érdekes módon, abban a pillanatban a hatalom beteszi a lábát külpolitikai ország érdekekre hivatkozva, abban a pillanatban megint csak egy nagyon általános tapasztalat, hogy attól a pillanattól kezdődően, dehogy a külpolitikai érdekekről van szó, hanem temérdek olyan példát lehet mondani az első világháborútól a második világháborúig, ahol kifejezetten belpolitikai szempontok játszanak szerepet, mert abban olyan nagyon egyet lehet érteni, hogy nem kell megmondani, hogy hova vonulnak fel adott helyzetben az ország csapatai, de az, hogy ki melyik párt szólalhat meg és mit adhat, ez már egy nagyon masszív belpolitikai kérdés, és akkor innentől ez egy belpolitikai kérdésé válik, és a cenzúra nagyon is életbevágó forrásoktól fosztja meg az olvasót, a hallgatót.
1: Igen, csak ezt akartam mondani, hogy az írott sajtóhelyzet egészen más, mint egy élő rádióműsoré. Hát én itt most mondok egy olyat, hogy cenzor legyen a talpán, aztán utólag kiszedheti, de az élő, tehát ugye a két világháború közötti rádióműsorok, tévéadások nem olyan nagyon voltak jellemzők, tehát hogy nem lehet ugyanazzal a szemmel nézni, szerintem, vagy ugyanazzal a félelemmel kezelni a cenzúrát akkor, hogyha a print sajtóról beszélünk, vagy hogyha az
3: mit
1: audióról.
3: Mit tett ez félelem alatt?
1: Hát, hogy az, aki audió sajtót csinál, tehát rádiót, televíziót csinál élőadásban, azt nem lehet úgy visszafogni, mint akinek az írását a cenzor a nyomda előtt még megnézi.
2: Na. De vissza lehet fogni azt, hogy hova mehet. Igen. Hát, hogy ez is a cenzúrának egy fajtája.
1: Tehát, hogy azt mondod, hogy ilyen frekvenciát kapsz, és olyat viszont hát, nem kapsz, persze. Országosat, vagy közösségit,
2: hát abszolút,
1: kis közösségit, stb. És már is akkor a pénznél is vagyunk egyszerre, tehát, hogy a printben is, meg az audiovizuális médiában is, hogy mire ki mennyi pénzt ad.
2: Hát ez volt a kérdése a Péternek. Igen, meg is nézik azt, hogy mondjuk egy ilyen piaci média környezetben a cenzúra az működhet olyan alapon, hogy kinek adok, igen, hát amit mondtál, hogy országos frekvenciát.
1: Na jó, de most rögtön ellent szeretnék mondani pénzügyben a jelenlegi helyzettel kapcsolatban annak, amit feltételezünk, mert ugye egyrészt az egyik kifogás, és nem, hanem ürügy, és nem magyarázat a Népszabadság megszüntetésére vagy beszántására az, hogy nem volt gazdaságos és veszteséget termelt, miközben nem voltak benne állami hirdetések, de mégis volt arra pénzük, hogy olyan kormányellenes információkat és helytálló információkat közéljenek, ami miatt valószínűleg valaki felugrott és azt mondta, hogy elég volt. Tehát, hogy nem pénz. Én azt gondolom, hogy nem pusztán pénzkérdés.
2: Hát nem pusztán pénzkérdés. Nyilván ez már egy durva beavatkozás volt, egy olyan durva hatalomtechnika, amire hát a rendszerváltozás óta nem nagyon láttunk példát. Magyarországon.
3: Nem láttunk példát, meg
2: más országokban sem láttunk példát, amelyek magukat demokratikusnak vallják, demokratikus berendezkedésének. Itt a pénz, egyébként a pénzkérdéssel tényleg jól rátapintott Péter valamire, mert hogy amikor sajtótörténetről beszélünk, akkor tulajdonképpen nem csak a médiumoknak a történetéről beszélünk, hanem az újságíróknak is a történetéről, hogy ugye tulajdonképpen ez egy ilyen professzionalizációs folyamat volt, ameddig kialakult az újságírás, ugye vannak emberek, akik pénzért azzal foglalkoznak, hogy más embereket dolgokról tájékoztatnak, hogyha most nagyon.
1: Hát az információ hatalom, tehát azért ezt így megfizetik.
2: Így van, és hát amikor azt nézzük meg, mondjuk visszamenőlegesen is, hogy az újságíró szakmának milyen történelme van, vagy milyen története van, akkor ugye megint azt lehet látni, hogy van ez az objektív modell, ami főleg az angol száz országokban menő, hogy hát az újságírónak ugye az a dolga, hogy minél lehetőségeihez képest minél kiegyensúlyozottabban tájékoztasson, és hát a minden ettől eltérő, ami pedig egyszerűen azt mondja, hogy az újságíró is ember, az újságírónak is vannak mindenféle kötődései, meg ideológiai megfontolásai, és akkor innentől kezdve.
1: Na jó, de akkor ő olyan médiumhoz fog elszerződni,
2: hát,
1: nem?
2: Így van.
1: Akkor eleve zárjuk ki a nem minőségi újságírást ebből, mert hogy nálunk a Blik, vagy a Bors, vagy korábban, hát mit tudom, milyen újságok voltak, hasonló hát bulvárlapok, azt most vegyük ebből ki, mert ott pénzért azt írnak, amit megfizetsz. Tehát ez, most akkor ezt így nem, de hogyha a minőségi... Nem?
3: De azért ebben nem lennék ennyire.
1: Igen, bocsánat, nagyon szögletes vagyok, de...
3: Szögletes, mert hogy mondjam, a bulvár az részben ez, amit te mondasz, részben pedig egy olyan tömegigényt kielégítő fórum, amelyet adott helyzetben te is, én is olvasunk, felhasználunk, stilizálunk, átemelünk, az ott elhangzott hírekre utána megyünk, tehát azért ezt...
1: És nagyon sokszor nem, ők írnak meg olyat, amit a minőségi lapok
3: tehát
1: csak
3: azért
1: utóbb.
3: Nem így kellene.
1: Tehát a szivárogtatás, igen, visszaszívom, elnézést kérem. Mégsem nevezzük nagyon, minőséginek.
3: Én nem mondtam, hogy minőségi, csak azt mondtam, hogy újságírás,
1: igen.
3: És nem tagadnám ki az újságírásból ezeket a kollégákat.
1: Visszavettük, rendben. Bocsánat, ne haragudjatok. És ráadásul olyannyira tévedés volt részemre ez a kijelentés, hogy emlékszem, hogy a 20 évvel ezelőtti brit kormányváltáskor az egyik ottani bulvárnak tekintett, de a legnagyobb példányszámú napilapon múlott, hogy ki a tulajdonosa, és azt feltételezték valószínűleg jogosan utólag is bizonyítottan, hogy aki ott írja, amit írni akar, az fogja eldönteni a Tony Blair sorsát, és így is történt. Úgyhogy vissza az egész, bár a magyar média nem hasonlít a britre, de van rá példa, hogy...
3: Nagyon nem szeretem a bulvár újságírást, ez két dolog, amiről most beszélünk.
1: Jó, de az egy bulvárlap volt, és mégis ők döntötték el, mert az emberek többsége azt olvasta. Na most menjünk vissza ez a pénzhez, mert ebből a szempontból viszont a bulvár az egy másik história, mert ott nagyon sok pénz van, azért, hogy nagyon sok fogyjon belőle, de a minőségi újságírásnál a pénz az a tulajdonos. Vagy hogy van ez? Ki ad pénzt? Most nincs, a printben nincs állami nincs közszolgálati, hát úgy, nincsen, mint a rádió, ami annak van nevezve, meg televízió.
3: És attól függ, hogy nagyon egyértelműen fogalmazunk, attól függ, hogy melyik sajtóorgánumról van szó. Mert bizony ma is van olyan sajtóorgánum,
1: a kormánylapja.
3: Van pénz. Tehát
1: éppen hogy hívják?
3: Tessék?
1: Éppen hogy hívják, mert ugye most épp azt látjuk, hogy hogy színeződnek át egyes szerkesztőségek a beavatkozásokat követően.
3: Ez is természetesen így van, de van pénz a sajtóra, attól függ, hogy a kormány éppen milyen, és ez én válaszom arra, hogy amikor én kormányról beszélek, hogy nem államról beszélek, hanem jelen pillanatban egy kormányról beszélek, hogy a kormány éppen hova csoportosít át állami hirdetéseket.
1: És információt.
3: Milyen információkat oszt meg, milyen csatornákon keresztül, tehát a rendőrségi híreknek ugyancsak nagyon komoly, ügyészségi híreknek nagyon komoly szerepe van. Tehát attól függ, hogy éppen hova juttatja el ezeket a híreket.
1: Okay.
3: És ez nem csupán pénzkérdés, mert a példányszám pláne a printnél már nem egy olyan tényező, ami mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtt is volt, mert azok a példányszámok az internet miatt és olyan mértékben visszazuhantak, hogy ez a része már nem annyira érdekes. Ebből fakadóan a print sem annyira érdekes, mégis az a minőségi újságírásnak, vagy a kinyomtatott szóval már nem lehet. Amit egyszer kinyomtattak, azt
1: azzal
3: már
1: nem lehet úgy elbánni.
3: Bezúzni lehet. Dehogy nem, erre sok példa volt a bezúzásra is egy korábbi időszakban, nem ötleteket akarnék adni, de egyszerűen azt akarom mondani, hogy a kinyomtatott szót nem lehet olyan egyszerűen megváltoztatni, mint például a interneten
1: erre
3: egy
1: gondoltam.
3: Szót lecserélni.
1: Vagy egy egész cikket eltüntetni.
3: Igen.
1: Igen, erre gondoltam, hogy nem, tehát nem lehet úgy elbánni a kinyomtatott szóval, mint egy internetes cikk, hogy egyszerűen nincs
3: zúzni,
1: meg.
3: És nekem egy nagyon szép gyűjteményem
1: nagy
3: van, abból a bezúzás után megmaradt sajtótermékekből, a Mozgó Világtól, a Tiszatájon át, a históriáik, hogy most csak néhány...
1: Ezek mind cenzúra események voltak?
3: Ezek abszolút
1: de ez cenzúra a
3: események,
1: volt.
3: A Kádár rendszernek emblematikus cenzúra történetei voltak.
1: Na de most lehet-e cenzúráról beszélni ilyen értelemben az internet korában? Mert hát oké, hogy a nyomtatott sajtónak nyújtatott ilyen-olyan hirdetések miatt a egyes nyomtatott lapok jól élnek, a kormányinfo mindenki megkap valamit, de nem mindenki úgy szóhoz, hogy kérdezzen, tehát azért ez is egy elég komoly cenzurális terep, ezt most már lehet tudni, mert most már megírják az interneten, hogy ki nem kapott szót a kormányinfon, de ez is működő cenzúra, ha úgy vesszük. De mégis lehet-e olyan értelemben cenzuráról beszélni, mint mielőtt az interneten kezdtünk olvasni? Tehát valakinek van erre valami... Hát most egy ilyen rá lehet mondani, tehát látszik, hogy már ez nem az a cenzúra, de úgy tűnik, hogy mégis ugyanúgy működhet.
3: Hát én azt gondolom, hogy a lényegét tekintve megint ugyanaz a cenzúra. Azt a kérdésem van, hogy hogy lehet ma például elolvasni a 0.hu-nak a
1: az archívumát, igen.
3: Még a nyomtatott sajtóban megjelent szövegeket elő lehet bányászni, ugye, mert van egy Arcanum nevezetű cég, amelyik éppen most fejezte be ennek a digitalizálását 1956-tól 2015-ig. Ez működik, de a 0.hu-t most nem lehet, illetve nyilván vannak olyan guruk, akik mert ugye ami egyszer kikerült az internetre,
1: azt
3: már
1: menteni.
3: Valamilyen módon meg lehet találni. Bevallom, hogy nekem ez még nem nagyon sikerült, és nyilván nem lesz egy tömeges kutatás az ügyben, hogy a 0.hu mit írt mondjuk 2 évvel ezelőtt.
1: De nem csak az, hogy mi nem tudjuk megkeresni, mert maguk a szerzők, tehát ha otthon ők nem őrizték meg, amit publikáltak, akkor ők maguk a saját szellemi terméküket sem érik el. Ez már nem cenzurális kérdés, gondolom, hanem jó.
2: Hát igen, szerintem. És azt hiszem a 444-en volt egy ilyen tutoriál, hogy hogyan lehet előhívni a 0.hu, és ilyen borzasztóan bonyolult.
1: Igen,
2: tehát,
1: rögtön másnap.
2: Biztos, hogy nagyon kevesen fognak neki ugrani ennek csak úgy lárpurlár, hogy előhívják ezeket a...
1: De a másik, ami szintén a 444-en jelent meg, és az esetleg, hogy kis zene után abba az irányba elmehetnénk, ha van kedvetek hozzá, még esetleg a hallgatóknak is van kedvük, nem tudom, a plakátról nem beszéltünk el, ne felejtsük. hogy teljesen jogosan az a mondat van kiemelve, hogyha ez egy ország lenne, és nem egy vidám park, most ugyanitt ülnénk, és arról beszélgetnénk, miért távozott Matolcs egy cikk miatt. Ez egy egyetemi rendezvény volt nálatok, Veronika,
2: hát
1: ott voltál.
2: Hát ez éppenséggel pont nálunk volt.
1: Igen, múlt kedden, rögtön azon melegében.
2: Így van, azt
1: és hogy az volt hogy... a lényeg, hogy itt most akkor nem arról kéne beszélni, hogy az újságot bezárták, hanem arról, hogy felfüggesztették a bizonyítottan szakszerűtlenül működő kormányzati vezetőket,
2: hát
1: finoman fogalmaztam.
2: Igen, és hát igazából ugye ez egy nagyon, nem akarom reklámozni magunkat, de ez egy tényleg nagyon húsba vágó esemény volt tényleg 2-3 nappal az események után, már mint a népszabadságos események után, és hát az egyik tétje pont ez volt ennek a beszélgetésnek, és azt hiszem, hogy erre gondolsz, hogy ez minek a függvénye, ez a politikai nyilvánosságnak, meg a közvéleménynek a szerkezete, ami Magyarországon elég erős deficitben van, hát most már legalább 100 éve lassan, de hogy ez abszolút annak a kérdése, hogy mi az, ami átviszi az inger küszöböt, és nálunk úgy tűnik, hogy szinte semmi nem viszi át az inger küszöböt. Én nem tudom elképzelni, hogy most már minek kellene történnie ahhoz, hogy ne ez az apátia és közöny legyen.
1: De hogy mit mutatnak a történelmi tapasztalatok? Tehát, hogy jó, hogy Magyarországon még ilyen típusú médium lefejezés nem volt, tehát ez az első, mindenki az érisával szegdöbbenten, és tapasztalat ilyen nem tudni hova, de itt munkajogilag is olyan mértékig van megbénítva a szerkesztőség. Nem is értem, hogy ez a csütörtöki fedél nélkül publikálás, ez hogy lesz, mert hiszen megtiltották nekik, hogy publikáljanak, de nyilván a fedél nélkül újságírói fogják a fedél nélkült, csak mégis van egy hír, hogy a Népszabadságnak újságíróinak közük van ez. Nem tudom, hogy lesz. De az a lényeg, hogy ha ehhez nincs, ehhez hasonlatos esemény a nem csak a közelmúltban, hanem egyáltalán nincs tapasztalat ilyen gyökeres kitépésről, vagy nullára nyírásról, akkor mégis hova fordulnak ilyenkor azok, akik ezzel fognak? Mert azt mondod, hogy teljes apátia, oké. De miért nem háborodnak fel az emberek? Az egy másik kérdés, mint hogy a szakma befogad, helyet ad, de nem tud népszabadságot csinálni, vagy egy másik lapot csinálni sem tud, nincs rá pénz. Mert lehetne egy másik lapot, egy másik névvel, de ugye a ti összejöveteleteken pont azt fogalmazódott meg, hogy a Népszabadság története, a magyar társadalom története, ez a társadalom most a saját nyomorával és frusztrációval van elfoglalva, de a fiatalokon, az ELT és a többi egyetemi időszakos hallgatóin, a jövő média munkásain múlik, hagyják-e majd magukat? Hogy értem be? Mi az, hogy hagyják? Hagyják-e magukat mit csinálni? Apátiába sűjeszteni, vagy információ nélkül maradni, de nem maradnak információ, szóval, hogy ez így hogy?
2: Hát meg gondolom, hogy olyan újságíróvá válni, akik most ugye láthatjuk, hogy a Népszabadság munkatársai nagyon példásan összezártak, és kiállnak egy nagyon erősen demokratikus, nagyon erősen a nyilvánosságot figyelembe vévő modell mellett. Nyilván a fiatal újságíróknak is ezt a modellt kell követnie, csak egyre nehezebb ezt követni, és szerintem ez a megfogalmazás ez talán erre vonatkozott, hogy egy olyan társadalomban, ami nem csak apatikus, de ráadásul hagyományosan a szólásszabadság, a sajtószabadság, a közvélemény kérdéseit hát meglehetősen alul reprezentálja, hogy így mondjam. Tehát Magyarországon alapvetően a sajtószabadság az nagyon keveseket érdekel. Szintén történeti okok miatt.
1: De miért van ez így?
2: Azért, mert nem tudom, lehet, hogy egy kicsit messziről indítok, de amikor volt a Charlie Hebdo elleni merénylet, és ugye olvashattuk a kommenteket, a publicisztikákra adott kommenteket, de magukat egyébként nagyon sok publicisztikát, és tulajdonképpen az jött át, hogyha az ember végigfésülte ezeket a megnyilvánulásokat, hogy Magyarországon az, hogy valaki leírhat valamit, és ezért a véleményért nem történik vele semmilyen értelemben, az egy teljesen ilyen absztrakt elgondolás. Tehát, hogy magyarul nagyon sok olyan vélemény volt ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye nem kellett volna ugye csúnyákat rajzolni, megírni, meg nem kellett volna ugye ezzel
1: turnézni. Ugye elnyek is fiam csúnyát mondtál.
2: Igen, igen.
8: Tehát, hogy maguknak keresték a bajt, igen, hogy beleszólt.
2: Igen, és hogy ugye eleve az újságíró szakma felé van egy ilyen elég negatív attitűd a magyar társadalomban.
1: De ez nem az a van összefüggésben, amivel a mindenféle fővárosi fakivágás, és ez, hogy legyen rend, tehát hogy semmi ne lógjon ki a szabályból, tehát hogy ne írjatok olyat, amitől dühös leszek, vérges leszek, amit rossz olvasni, ami írjatok kedvesen, jól, nyugisan, ne zavarjátok meg a köreimet. Van egy ilyen attitűd, és ebből kifőleg, amit a Charlie Hebdo csinált, amit addig a magyarok egyáltalán nem ismertek, mert ahhoz eléggé kell tudni franciául, meg kell tudni képet olvasni, akkor egyszer csak azt mondták, hogy de hát, ja, hogy a golyos mondja, hogy maguknak keresték a bajt.
2: Szerintem ez egyszerűen egy ilyen elég szélsőséges példa volt, és ettől felszínre került egy csomó olyan attitűd, meg mentalitás, ami egyébként a társadalomban egyébként is övezi ezt a kérdéskört. Persze ez a rendpártiság mindenképpen benne van.
1: De ne haragudj, most jut eszembe a Bayer Zsolt, bocsánat, most nem kellett mondanom a nevét, de nem tehetek róla, hogy nem tudom nem kimondani. Tehát, hogy az ő általa képviselt szélsőséges újságírás a másik irányban természetesen, hiszen rasszista a maga módján, az nem zavarja azokat, akik nagy kanállal kaját? Akkor hol van a...
2: Hát nem, mert ez beleillik ebbe a rendpártiságba.
1: Az apatikusba?
2: A rendpártiságba, meg a... Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a fősodorba, amit még a fakivágás is jelentett, az, hogy nyilvánvalóan Magyarországon az a kultúra felfogás jelenleg, hogy a kultúra az egy ilyen homogén dolog, az egy ilyen leírható, egyszerű, el tudom mondani, hogy mi az a kultúra, amit ugye meg kell védeni, a társadalom ugyanígy, egyszerű, nem veszünk arról tudomást, hogy sem a kultúra, sem a társadalom, és hogyha már itt járunk, akkor az újságírás, vagy a szólásszabadság sem, ezek nem statikus fogalmak, hanem folyamatosan változásban lévő rendszerek, és
1: az baj, nem mozog.
3: Hát olyan mértékben.
2: Mozog, kicsúszik, így változik, úgy változik, és nagyon, hát résen
1: könnyű
2: élni ahhoz, hogy az ember ezt le tudja követni.
3: Hát olyan mértékben, hogyha végig, vagy megnézed azt a közvéleménykutatást, amelyik mondjuk az 1989-90-92-es éveket jellemezte, akkor az újságírás az egyik legnépszerűbb és a legtiszteletemértőbb foglalkozásnak számított, és ez a azt hiszem az első 5-6-ban volt benne a szakmáknak a tiszteleti rangsorában. Hát, ha most ezt a közvéleménykutatás legfrissebbeket mondjuk nem ismerem, de tudom, hogy bűven kicsúszott a 25-ből. Tehát, hogy
1: egész a politikusok is kicsúsztak.
3: Most ezt, én most csak a szakmákról
1: beszélek. Azt hiszem, hogy csak a tűzoltókat szeretik az emberek.
3: Lehet, de minden esetre ennek a rendpártiságtól kezdődően a sok mitugrásságon és a saját szakmánknak a, hogy mondjam, lecsúszása is benne van, amelyik nyilván egy nagyon összetett folyamat, és nem gondolnám, hogy magunkat, újságírókat feltétlenül mindenképp meg kellene szaggatni, de hát azért néhány kollégámat szívesen megszaggatnám, amelyik éppen roncsolta azt a nimbuszt, amelyik körülvett bennünket. Megengedem akár még oktalanul is, vagy nem teljesen jogosultan.
1: Mármint, hogy a nimbusz nem volt teljesen
3: mindig. Igen, mert hogy mondjam, ott az egész társadalomban volt egy olyan mérhetetlen optimistaság, egy olyan mérhetetlen remény arra, hogy itt most mindent megváltozik.
1: A cenzúramentes sajtó.
3: És a cenzúramentes sajtót is, igen. És aztán kiderült, hogy hát azért egy kicsit bonyolultabb kérdésről van szó.
1: A golyostok zenét kértünk 10 perc ezelőtt, de most akkor tényleg van?
7: Persze. Igen. Pillanat, mert most
1: telefonról fogod adni?
7: Nem, pillanat.
1: Úgy nézed ki a kezedben.
7: Nem ilyen izé DJ vagyok, ilyen laptop DJ, tudod.
1: Aha, ugye megnézzük. Tilos Rádió sajtószabadság napja, tematikus nap a Tilosban reggel 7 óra óta. Remélem bírjátok még, mert még egyáltalán nincsen vége. Mi most itt ülünk Herman Veronikával és Murányi Gáborral, Golyóssal, én Ránki Júlia vagyok, és a cenzúráról próbálunk beszélni, hogy ennek most már egyre inkább az az érzésem, hogy sokkal komplikáltabb sem, mint azt az ember elsőre gondolja, mert nem úgy van, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy ezt nem lehet megírni, hanem ezerféle módon, mint egy ilyen hídra rátelepszik a szakmára, és pénzügyileg folytogatja, információval folytogatja, befolyással folytogatja a szakma.
3: És olyan festékkel, amivel éppen...
1: Na most is jöjjön ez, hogy bekenték az oszlopokat valamivel.
3: Én ezt a történetet.
1: Ezt én soha nem hallottam. Te hallottad, Veronika?
3: Hát ilyen anyagok vannak az, amire tudjuk, ugye, amikor
1: elkezdődött. De ki volt az? Ennyi oszlopot bekent valaki országszerte?
3: Nem tudom, tehát itt csak találgatni tudnék, de amikor azt mondtam, hogy finomulnak a módszerek, akkor pontosan erre gondoltam, hogy van egy csomó eset, amikor az ember előtte jár ennek a hatalom valamilyen módon.
1: Nagyon.
3: Milyen módon.
1: Nagyon furfangosak. Igen. Telefon. Hello, szia, hallgató adásban vagy.

0: A Gyuri vagy Peti, aki telefonált, azt mondta, hogy 3 méter magasan, tehát hogy a láthatóság.
1: Hát mert az ember az nagyon találékony, és 3 méter magasig beragasztja az oszlopot, ami szerintem egyébként nem rossz ötlet, hogy így bekenik, mert nem esztétikus, tele mindenféle
0: hülyeséggel. Persze, egyetértem.
1: Tehát, de ez évek óta így van, tehát ezt nem most rálták.
0: Na jó, hazafele megnézem.
1: Nyugodtan. Tehát szép lassan terjednek ezek a dolgok, de ez azért egy kicsit túlparázása a dolgoknak.
0: Mert de közben meg igaz, nem? Tehát, hogy...
1: De nem azért kenték be, hogy választási plakátot ne rakjanak oda, hanem hogy ne rakjanak oda szetliket az emberek, ami nem esztét.
0: Oké, akkor köszi, hogy mondtad. Kicsit jobban látjuk akkor a helyzetet talán, vagy reálisabban. Szia! Viszont a kérdés az kérdés maradt, hogy tele volt plakátolva az ország, és akkor volt egy adott pillanat, amikor az ellenzéki pártok is nekiugrottak a plakátoknak, és jött a két farkú kutya, és tulajdonképpen beverekedte magát a parlamentbe olyan százalékban, egy virtuális parlamentről beszélek, olyan százalékban lettek híveik, de hát ez megint pénzkérdés volt, tehát ugye ez a véleménynek egy olyan fajta befolyásolása, hatalmi eszközzel, jelen esetben egy politikai ügy érdekében egyetlen álláspontnak a nyomása mindenek fölött, vagy hogy mondják ezt túl. Tehát, hogy egymás mellett voltak ezek a kormányplakátok, amik igazából egy pártnak a plakátjai. Tehát itt már olyan szintű kérdéshalmaz van előttünk, ami nem is a média simán csak a médiában megjelenő cenzúra vagy nem cenzúra kérdése, hanem teljes felületi támadás. Minden vizualitás, tehát minden, ami látható, az tele volt azzal, ami aztán a tévében és az újságban és az interneten is látható lett. Vagy volt már előtte. Ez minek? Ez sima hatalom gyakorlás.
2: Hát ez a tömegkommunikáció logikáját átvette a át is veszik egyébként, tehát hogy a 20-as, 30-as évek óta elkezdték átvenni, és hát a 70-es évek óta, meg aztán pláne a politikai kampányok a tömegkommunikációnak a logikáját, amiben a plakát is természetesen úgy, hogy benne van itt, szerintem inkább ami érdekes, és teljesen példátlan volt, vagy hát én legalábbis nem emlékszem olyanra, hogy lett volna ilyen mértékű minden, tényleg a tömegkommunikáció minden formájára kiterjedő kampány. Én nem hallottam ezt az oszlopos bekenősdit, azt viszont ugye hallottuk, hogy a két farkú kutyás plakátokat letépték, és hogy az aktivisták mentek ki, és vegzálták őket. Amire hát az emberben egy kicsit úgy volt, hogy hát szóval, hogy tényleg minden kell, hogy azért a, nem tudom, a két farkú pár 10 millió forintot gyűjtött össze, ugye,
0: közadakozásból. És akkor a közmunkásokat küldik ki letépni ezeket,
2: igen,
0: a plakátokat.
2: Igen, és akkor a másik oldalon ott volt a 10-12 milliárd forintos költségvetésű hivatalos kampány, teljesen egy elképesztő összeg, és amit nyilván fölmerül az az, hogy hol van a határ a politikai kommunikáció és a propaganda között, tehát hogyha valamit ilyen mértékben... Hát valahol ez, annak van egy mennyiségi határa is, tehát hogyha valami
3: és van egy
2: ilyen
3: kontraproduktivitása is a dolognak. Nagyon erősen azt gondolom, hogy ez már inkább ellentétes hatást keltett, amit én nem tudok felmérni, és nem tudom semmilyen módon bizonyítani ezt a feltételezésemet, de azt gondolom, hogy ez azt a fajta töménységben érkezett az emberekre, hogy már nem érdekelte őket, tehát kifejezetten telítődtek ebben, és abban, hogy itt a nem ugye az 50-et, de 45-nél is lejjebb volt ez, ennek azt hiszem, hogy néhány százaléka ebbe szerepet játszott. Ez egyfajta remény. És amit még akartam az előbb mondani, hogy ez egy állandó harc egyébként a cenzúra és a hatalom között, nevezetesen azért, mert ha valamit kitalál a cenzúra és elébe megy, akkor ennek az ellenszerét a találékony újságírás, a találékony ellenpropaganda mindig megtalálja.
0: Vagy esetleg a művészet, mert arról még nem
3: arról
0: is beszéltünk.
3: Nem is.
0: Na, hallgassuk
3: rá,
0: meg. Hello, adásban vagy, szia.
4: Sziasztok, a buszos vagyok.
0: Szia, buszos.
4: Azért ez mennyiben remény, azért ezt megkérdezném, mert én úgy gondolom, ha megvizsgáljuk, hogy a vidéken milyen volt a szavazóknak az aránya. Tehát ott az emberek hány százaléka ment el? Ugye jól tudom, olyan

0: 50% körüli volt ott azért, illetve hogy magasabb volt a részvétel a vidéki szférában, mint mondjuk Budapesten vagy Pest megye, illetve a városok, falvakat nézek, tehát a falvakra gondolok elsősorban, nem?
1: Hát inkább egy nagyváros és kisebb település ellentét volt.
0: Így van, tehát azért arra reflektálni csak, hogy ugye most ugye a Népszabadságot is hogy hidegre tették, mindenképpen egy ilyen, hogy mondjam nektek, tehát egy a megvilágosodás, tehát az ember reményt még nem látnék, mert a megvilágosodásnak a lehetősége az most meg aztán a média ennyire erős kisátításával az olyan teljesen le fogja tarolni, illetve el fogja még jobban sötétíteni azokat a rétegeket, akik azért elmentek ezzel a magasabb részvétellel szavazni, és a tudás, az értelem, a tudatosság, hogy úgy mondjam, az meg aztán háttérbe szorul teljesen. Tehát én reményt itt azért még nem látnék, mert tényleg kellene, hogy legyen egy olyan értelmiségi, vagy kellene egy olyan másik média csoport, aki pont a józan ész felé próbálja terelni, illetve józan ész tanácsai felé próbálja orientálni az embereknek többségét, mert az kevés, hogy úgy mondjam, hogy hagyjuk ezt ennyiben, és azt gondoljuk, hogy itt van valami fajta remény, ez már mutathat valami fajta reményt, mert azt gondolom, hogy nagyon lefelé megyünk. Tehát ez a média, ez meg rá fog erősíteni.
2: Sem kincstári remény nincs bennem, sem valóságos remény. Azt mondtam, hogy ez egy a kontraproduktivitásra hoztam példának, és azt gondolom, hogy ez viszont egy olyan történeti tapasztalat, amelyik az embereket egy idő után valamilyen módon mégiscsak elgondolkoztatja arról, amikor a mindennapi tapasztalatai és a hirdetett szövegek egymással szöges ellentétbe kerülnek. És valószínűleg ilyesmi történhetett. Ebben én meg kell, hogy valljam, egy halvány reményt azért valóban látok.
3: Igen, hát ez körülbelül úgy van, amikor nagyon ki akarod nyomni a pattanásodat, és mindig azt mondják, hogy ne nyomkod, mert befele megy, tehát hogy nem szabad erőszakon, most átvitt értelme. Ugye, ilyen erőszakos, vizuális hatás, mint amit ezek a plakátok keltettek, egyébként ez szerintem összefügg ezzel az apatikus szemléletmóddal, hogy ennyire akarnak tőlem valamit, akkor én biztos, hogy hátrébb megyek, és nem működök együtt, tartok tőle, hogy ez lehet.
0: Most hát te, aki mondjuk tudatosan gondolkod, de most gondoljunk be, és ez nagyon-nagyon nehéz.
3: Tehát te pont ezt kéred, hogy legyen tudatosan gondolkodó, több tudatosan gondolkodó ember, és most, ha jól értem, akkor attól félted a médiafogyasztó magyarokat, hogyha mindentől megfosztják őket, és egyféle információkat kapnak, akkor nem lesznek tudatosan gondolkodóak. Már pedig...
0: Nem biztos, hogy ez... Igen, igazad van, valahol lehet egy ilyen olvasat annak, amit elmondtam, de én inkább attól az miatt aggódom, hogy már nagyon nagy kisebbségben van az a réteg, aki gondolkodik. Akinek nem elég az, hogy bekapcsolja a tévét, és ott majd a szájába adják, mert én ezt nagyon hiányoltam, hogy nem volt valójában szabadás során olyan, tehát ennek az volt ez a szabadás, és nem volt egy olyan, hogy úgy mondjam, ismeretanyag, amely alapján itt mindenki, aki odaerült az urnához, tudta, hogy valójában miért kell neki, és mit kell, és mit választhatóan, tehát mi mellett áll ki. Nem volt ilyen ismeretanyag a nagy többségének az embereknek.
3: Én inkább azt mondanám, hogy megvoltak már vezetve, hogy úgy mondjam, tehát olyan erőszakos hónapok óta tartó, hát az is egy ismeretanyag, csak a valósággal milyen a viszonya, az a fő kérdés. Most leraklak a fejem, igen, mondjad?
0: Ez az ismeretanyag, hogyha téves, amit ezen a médián keresztül az emberek elé tárnak, akkor nagy valószínűséggel ezen a téves ismeretanyagon fognak gondolkodni. És ezen nem fognak, tehát ez a gondolkodásokat annyiban befolyásolja, hogy rossz döntést hozhatnak. Tehát amikor erőnyire erős nyomás van, akkor és tévesek az információim, akkor nem fog tudni jól dönteni. Nagyon nagy százalékban elrontom azt az egészet, és hogyha a társadalom helyzetéről van szó, és egy ilyen komoly kérdésről, akkor abszolút tévútra megyünk.
3: Hát nézd, ebben teljesen igazad van, szerintem ezen a közösségi média sokat változtathat, vagy segíthet, hogy mennyire válik valaki tudatos információ befogadóvá.
0: Ez igaz, de mondjuk a falvakban mennyi?
4: A tévéből is.
3: Viszont kevesebb.
4: Bocs, hogy beleszólok, de a tévéből is az harsogott, hogy ez komoly kérdés.
3: De hogy egy tévét néznek tulajdonképpen, tehát itt megint az a kormányzati túlnyomás van, hogy eldöntötték, hogy milyen tévét kell nézni.
4: Hogy tudod eldönteni, hogy hazudnak, amikor kormányról hazudnak?
3: Amikor nincs összehasonlítási alapod. Tehát jogos, tehát egyébként valamelyik műsor már erre a következtetésre jutottam én a folyamán itt a Tilosban, hogy ugye az erőforrások annyira korlátozottak egy vidéki kis településen mondjuk, hogy van-e internet egyáltalán fizikailag lehetséges-e, van-e pénzük rá, milyen tévécsatornákra tudnak előfizetni, hogy ez egy nagyon tudatosan végiggondolt
4: plusz
3: kormányzati médiapolitika.
4: Név szerint mindenkit ismer a polgármester, tehát látja a szavazó cédulán, hogy Pista bácsi
3: nem
4: zárója 62,
3: erre gondoltam,
4: nem
3: arra,
4: eljön.
3: Hogy mit tud nézni, tehát hogy tud tájékozódni. Most csak azért köszönünk el, Buszos, mert mindjárt vége a műsornak, és még itt van két kérdés, ami nem került napira, de ne haragudj, de köszönjük.
0: Jó, én nagyon örülök, egyébként néha van ilyen műsor, nagyon ritkán tudok estet rágyúzni. Csak annyit akarnék még mondani, ez tényleg egy mondat, hogy azért azt ne felejts el, és azt szeretném, ha tolmácsolnátok a délelőtti műsorvezetőknek, hogy ne felejts el az a réteg, aki délelőtt ott műsort szerkeszt, hogy délelőttönként hol van olyan józan műsor, ahol egyébként nem az a szar, ami egyébként szar, és amivel megvezetnek minket. Jó, tehát azért, mert van egy-két reggel olyan botrányos műsor, amit ki kell kapcsolni.
3: Már itt a Tilosban, úgy érted?
0: Igen, nagyon.
3: De ezt most nem most beszéljük meg, azt megbeszéljük külön, jó?
0: Oké, csak azt mondom, hogy ők is kicsit felelősebben, ha lehet.
3: Értelek. Jó, szevasz, szia, köszi. Szóval, igen, tehát, hogy és ez a keretes szerkezet a sikeredet a Buszosnak köszönhetően, hogy mégis milyen csatornákon jutunk hozzá az információhoz, az nagyban befolyásolja, hogy mennyire hat ránk az, amit üzennek.
1: Ez a hozzáférés, ez a legeslegelsődleges, én egyre inkább azt gondolom.
3: Szóval én például egészen el vagyok képedve azon, hogy hova lettek a teleházak a falvakból, és hogy miért nem működnek, ami egy zseniális ötlet volt annak idején, mert könyvtár sincs, posta sincs, kocsma van, de kocsmában tévé van, és abban a tévében az állami műsor van.
1: És hát internet sincs, tehát hogy
3: nincs.
1: Ez a
3: teleház az
1: probléma,
3: lett volna, hogy ez az internetet...
1: egyébként, de ez hihetetlen probléma, hogy az emberek egyszerűen nem is jutnak hozzá az információhoz, és hogy hozzájutnak, akkor nem tudnak valamit kezdeni. Ja, megint az Egyesült Államokkal példáloznék, aminek politikai nyilvánosságában most eléggé érdekes dolgok történnek, tehát hogy ott is azért egészen hajmeresztő dolgokat lehet látni, meg hallani a kampány kapcsán, mondjuk a Trump visel dolgairól, és ehhez képest az ő támogatóiról, tehát hogy az egész olyan, mint...
3: Ott csak akarják meghallani, ami mondva van?
1: Hát
3: de csak azt akarják hallani, amit tetszik?
1: Hát azt akarják hallani, amit tetszik, és hogyha esetleg valaki felhívja arra a figyelmet, hogy de hát lehet, hogy ez mégsem úgy volt, akkor pedig gyakorlatilag megvonják a vállukat. Most volt egy ilyen, végigkérdeztek egy csomó embert egy kampány körúton, hogy hát tényleg azt mondta, ugye, bocsánat, akkor befejezem, tehát hogy azt mondták, hogy ugye molesztált, vagy molesztálni akart házas nőket, és erre legtöbben azt mondták, hogy hát nem baj, én is akarnék molesztálni házas nőket, attól meg rá fogok szavazni. Tehát, hogy azért nem csak nálunk van gond a hozzáférésre.
3: Most rettenetes párhuzam jutott eszembe, hogy azt mondják a magyar polgárok, hogy nem baj, én is lopok, csalok, hazudok, és rá fogok szavazni.
1: Hát lehet, hogy ezt így nem ilyen tudatosan mondják, de a moralitás az biztos, hogy benne van.
3: Nem tudom, mi jön utánunk, mindjárt megnézem, de próbáljuk meg. Halló, igen. Halló, szervusz, hallgató, adásban vagy.
5: Szevasztok. Én azért kíváncsi lennék, hogy ez a kormány és ez a Fidesz, hogyha ilyen erőforrásokkal szeresd az idegent kampányt folytatott volna, akkor és amúgy meg mindenben pontosan azt csinálja, amit amúgy is, akkor hány ember győzött volna meg arról, hogy szeresse az idegent, és ne úgy szavazom, mint ahogy elvárt tőle.
3: Hát azt hiszem, hogy erre...
5: Én... Mármint, hogy most arra gondolok, hogyha minél többet súlykolnak valamit, annál hatásosabb, de azért...
3: Nem, mi pont az ellenkezőjét mondtuk, hogy ezzel a plakát kampánnyal túl léptek egy határt, és minél inkább súlykolták, annál kevésbé tudták elérni azokat, akiket el akartak érni
5: vele. Hát azért a szavazóbázisuk elment, talán az utolsó emberig, tehát kb. 3.200.000 valamennyi az, aki rájuk szavaz amúgy is, és ennyien mentek el, tehát
6: őket hatásosan.
1: Hát ez nem csak az ő szavazóbázisuk volt, hanem mondjuk a Jobbik szavazóbázisa, illetve mondjuk a, én megkockáztam, az MSZP.
6: Na jó, akkor egy kis ráhagyással, de azért valljuk be, hogy igen, ez kb. Pont annyi, amennyit úgy
3: hát ezzel viszont akkor azt kell mondanom, hogy akármit mondanak, ez a szavazóbázis rájuk szavaz, tehát mondhatták volna azt, hogy az idegen szép. Ezt kellett volna mondani, az idegen szép, és akkor ezt fogadták volna el, és akkor már is kijöttünk volna ebből a zsákutcából, politikai értelemben vett zsákutcából. Jó kérdés, kár, hogy az egy másik műsor, ami most következik, meg amit föltették kérdés is, azt is, de nem felejtjük el, jó kérdés. Majd csinálunk egy ilyen reklámpszichológia, politikai reklámpszichológia kérdéskört egyszer egy napon.
6: Jó,
3: és abban már bőven bele fog férni. Köszönjük, hogy hívtál. De szia! Azt hiszem, hogy itt véget kell vetni ennek a műsornak, mert jön a következő, de ami kimarad, az nem más, mint azt szeretem volna, hogyha Murányi Gábor elmondja, hogy milyen egy cenzor, így személyesen ismertél a cenzorokat, és volt-e köztük boldog ember?
2: Magabiztos embert ismertem.
3: Boldog cenzor.
2: Embert nem tudom, hogy ismertem-e, és nem tudom, hogy boldog volt-e ez a cenzor. Magabiztos embert, aki mindig pontosan tudta, hogy mihez kell igazodnia, és pontosan tudta, hogy adott helyzetben, hogy kell a ellentétét mondani annak, amit adott helyzetben három nappal ezelőtt képviselt, mert közben megváltozott a vonal, és azt kell mondanom, hogy azért ez nem egy annyira idegen dolog, és ez korán sem az előző érának a jellemző vonása, hogy senki
3: akkor
2: mása...
3: Akkor ma is vannak hogy, cenzorok?
2: Nem, én csak azt akarom mondani, hogy vannak kormányszóvivők.
4: A mindenkori hatalomnak szerintem ez a dolga pont, hogy megtalálja ezeket az embereket, akik...
1: Ez így van egyébként.
3: Aha, na akkor szerintem ne legyünk kormányszívűek, és ne legyünk szenzorok, de csináljunk sok-sok jó rádióműsort, például a sajtószabadságról, mint ezen a napon. Köszönöm
2: meg
3: szépen.
2: Újságot,
3: meg újságot.
2: A nyomtatott sajtót se hagyjuk
1: meg
2: ki.
3: Írjunk és olvassunk. A Gábor itt egy olyan listával készült a cenzora történetéről, hogy kifejezetten sajnálom, hogy nem tudtad elmondani mindent. Szerintem lesz még egyszer ünnep a világon, és akkor megint fogunk foglalkozni a sajtóval és az összabadságával. Köszönöm, hogy itt voltatok, Herman Veronika, Murányi Gábor. Golyos, köszi!

0: Ez itt Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló millenáris, halló szintakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottok bennünket. Nem nagyon hallunk benneteket még. Még mindig alig hallom. Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló millenáris, halló szintakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottok bennünket.
1: Szerbusz, káosz, szerbusz, Tilos Rádió, itt a millenáris beszél.
2: Halló.
0: Még mindig alig hallunk, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani.
1: Itt vagyunk, és már jó 45 perce várunk arra, hogy bejelentkezhessünk az élő adásba, ugyanis itt ül velünk Szent Jóbi Tamás, az International Parallel Telecommunications Union, vagy ennek valamilyen kombinációja, a szuperintendáns, ezt elmondjuk magyarul is?
3: A szuperintendánsra nincs szó.
1: A szuperintendánsra nem, de hogy a telekommunikációs párhuzamos uniót és a telekommunikációs unió közötti különbséget vagy hasonlatosságot azt gondolom, hogy érdemes elmondani, ugyanis a telekommunikációs unió az az a szervezet, ha jól tudom, amelyik a világ összes telekommunikációs reguláját és szabályát azt írja, azt betartja, kikísérletezi. És ehhez képest mit csinál egy szuperintendáns? Mit csinál Szent Jóbi Tamás 2006-ban Magyarországon?
3: Szóval először is azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy meghívtatok. Csak rendszerváltás előtt volt rádióm, mert akkor kellett hallgatni a Luxemburg adót. És nagyon szeretem ezt a szót, hogy tilos. Ez az egyetlen szó, amit állandóan fejben tartok, mert ez egy kiszögelési pont, ehhez lehet igazodni. Ez egy olyan struktúrálását adja az elmének, ami nélkülözhetetlen számomra.
1: De egy ilyen tilos művész vagy, nem? Tilos művész. Vagy rossz művész, vagy rossz?
3: Én rossz, nagyon rossz művész vagyok. Pontosabban nem művész művész vagyok, és ez úgy látszik, nem legális egészen, sem Magyarországon, sem máshol.
2: De neked ez tetszik, hogy ez nem legális?
3: Persze, persze, tudnék. Mondom, így a tilos szó állandóan kéznél van, és lehet vele operálni.
1: De Tamás, én most hadd kössek beléd, itt Magyarországon demokrácia van, tehát itt most én azt gondolnám, hogy nincsen tilos. nincs tilos. Mi is csak nevünkben vagyunk álságosan tilos rádió.
3: Igen, szóval akkor inkább arra térnék ki, hogy mi a különbség a telekommunikáció nemzetközi paralel uniója és a telekommunikáció nemzetközi uniója között. Ez először is egy rendkívül komplikált, összetett és zavaros téma egyik szempontból.
1: Akkor szerintem vissza fogunk erre térni. Most átadjuk a szót a bármelyik másik helyszínnek, amelyik hall minket, és akkor bele fogunk menni részleteiben abban, hogy miért tilos, miért rossz, és hogy miért paralel.
2: Ugye? Én azt szeretném kérni a másik helyszínt, hogy számoljon be, hogy mi hogy hallatszottunk. Szevasztok!
1: Szevasztok!
0: Ti nagyon jól hallatszottatok, a delay jelentőség teljes, viszont a másik helyszín még nem állt össze teljesen, leginkább egy nagy masszatos hallatszott.
1: Most átadjuk a szót a...
0: Egészen különlegesen hallatszottatok minden esetre, most akkor egy kis zene, és akkor jelezzétek, amikor visszajönnétek, mert tiétek az egyedüli szó most. Tehát egy 5 perc zene, és akkor visszajövünk.

És sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenárist. Hello, millenáris!

0: És sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenáris. Hello, millenáris!
1: Szerusztok, ez itt a Tilos Rádió, nem csak az FM 90.3-on, hanem a Millenáris Parkban, telibe viszonyzott vágyakozása, Tilos Rádió Rádió Történeti Tematikus Napján. Itt van köztünk Szent Jóbi Tamás, a stáb pedig nem más, mint MC Ripperman, másik nevén Bodó Balázs, Rádió Edit, neki nem mondom el a másik nevét, és itt van DJ Lingam is, aki most nem DJ-zik, hanem tologatja itt a keverőn a potikat. Szóval, hogy ez a rádió történeti tematikus nap, és ennek keretén belül, és a Tilos Rádió performance, workshop, lokatív média, minden, amit akartok, annak keretében, tehát Radio Territories 2, és ennek keretében itt a Millenáris Parkban, a mobil stúdiókban egész nap a Tilos Rádiósok dolgaival találkozhattok, most éppen egy élő műsorral, körülöttünk hatalmas forgatag, népzenei színpad, szemben mögöttem tó, meleg van, akinek van kedve, az jöjjön ide. Mindjárt tovább is fogom adni a szót, tehát ez a Radio Territories 2, és ezen belül itt találkozhattok a Tilos Rádiós workshopon készült kis hangzó installációkkal, amik mini rádióadók, kis teljesítménnyel ki lehet ide jönni, és kis apró kínai rádiókon, amit itt osztogatunk, azon meg lehet hallgatni ezeket a hangzó installációkat, amiket természetesen megtekinteni is meg lehet. Mi pedig folytatjuk itt a műsorunkat, és át is adom a mikrofont és a szót is MC Rippermannek, akinek itt ül a vendége, Szent Jóbi Tamás személyében.
2: Mert hogy nagy izgalmamban elfelejtettem elmondani azt, hogy mi is az apropója annak, hogy egy paralel uniós szuperintendást hívtunk meg az adásba, és ennek az apropója az tényleg az, hogy itt, amit a mobil stúdiókban kiállítottunk, és amiket a mobil stúdiókban meg lehet látni, meg lehet nézni, és meg lehet hallgatni, azok ilyen nagyon olcsón és nagyon könnyen összeszerelhető mini rádióadók, amikkel gyakorlatilag azt a tájékoztatás és rádió monopóliumot lehet föltörni, aminek a Tilos Rádiós is most, mint legális frekvencián működő adó része.
3: Én még azt azért elmondanám, hogy ez a mobil stúdiók, ez meg egy nomád multimédia projekt, tehát az meg egy másik formáját töri föl a institucionális művészet fogyasztásnak, mondjuk. Tehát
2: itt vagyunk egy múzeum nélküli múzeumban, egy rádió stúdió nélküli rádió stúdióban, és azt gondolom, hogy ha lehet még ennél mobilabbnak lenni, akkor az olyasfajta mobilitás, mint amilyet...
3: Az már hazudik.
2: Nem? Hát vagy olyan nemzetközi művész, mint Szent Jóbi Tamás, aki ugye 1975-ben elment ebből az országból. Ez a jó szó, hogy elment.
4: Ez egy elég jó szó, de van ennél jobb.
2: Mondjad.
4: Számüzetésbe vonult.
3: De nem elküldtek?
4: De.
3: De megkértek, hogy menjél el?
4: Igen.
3: És mikor történt, vagy hogy történt ez, amikor megkértek?
4: Hát szóval ez jóval korábban kezdődött.
3: Hát már többször kérték, hogy menjél el?
4: Nem.
2: Többször mondták, hogy ne szólalj meg.
4: Azt mondták sokszor, alá is iratták velem többször, ilyen rózsaszín kis formanyomtatványokat kellett aláírni a rendőrségen.
2: Hogy nem csinálsz mit?
4: Happeninget. Happeninget.
2: Nem mondd ki ezt a szót még egyszer.
4: Szóval igen, ez jóval korábban kezdődött ez az egész. Voltak éppen, igen, a költészettel kezdődött, mert eleinte metafizikus irányultságú költészettel foglalkoztam, ami egyszerűen vérlázító volt a fennálló hatalom számára a 60-as években.
3: Elnézést, tudsz egy ilyen metafizikus, emlékszel egy metafizikus költeményedre? Esetleg spontán?
4: Ezeket mind kitöröltem az emlékezetemből.
3: Helyes.
2: Amikor... Rendőri parancsra?
4: Nem, nekem... teoretikus és gyakorlati problémáim voltak ezzel az irányzattal, és abba is hagytam a költészetet 1965-ben. És fél évig nem foglalkoztam ezzel a dologgal, nagyon hiányzott, és akkor visszajöttem a földre, és egy happening keretében megérkeztem ide, ugye, és attól kezdve meg az volt problematikus a fennálló hatalomnak.
2: Ugye leginkább amelyik ilyen nagyon tudható műved, az a Balatonboglári kápolnatárlatban kiállított önmagad a preventív bűn megelőzési gyakorlatok, vagy önbüntetési gyakorlatok, ugye nem tudom pontosan mondom el a címét, ahol különböző kérdéseket lehetett neked föltenni. Most, hogyha előbányáztam a számítógépemből, mint ahogy most nem fogom tudni, akkor föltenném neked azokat a kérdéseket, amiket ott te a látogatóknak föltetettél magaddal. Mások lennének-e a válaszaid?
4: Szóval az a helyzet, hogy először is tisztában kell lennünk annak a konstrukciónak a szerkezetével. Tehát, mivel a fennálló hatalom büntette a művészeti tevékenységünket, ezért én arra gondoltam, hogy most segítek a hatalomnak, mentesítem őket a büntetés aktusának elvégzése alól. Én magam egy olyan műveletet fogok végrehajtani, ami egyúttal tartalmazza a büntetést is. Tehát napi 8 órán keresztül ültem egy katolikus kápolnában, egy vödörrel a fejemen, és egy tábla volt a nyakamba akasztva, kizárás gyakorlat büntetés megelőző autoterápia. A falon pedig elhelyeztem két papírt, az egyikre az volt írva, hogy az önbüntetőtől kérdezhet bármit, és a másik papírra 24 kérdés volt felírva, hogyha valaki nem tudja, hogy mit kérdezzen.
3: Ennek te megcsináltad egyszer a remake-jét, talán egy éve a Leheltér környékén. Nem emlékszem egy kérdésre, azt hiszem az volt, hogy mi a jövő? Tudsz erre válaszolni most így vödör nélkül?
4: Ilyen kérdés nem volt.
3: De valami a jövővel kapcsolatban elég konkrétan...
4: A jövővel kapcsolatban volt egy kérdés, de az nagyon komplikált volt, hogy is volt valami olyasmi, hogy a jövőben... A jövőben nem emlékszem. Ez a múltban volt.
3: Jó, akkor mi volt? És ez hogy nézett ki, hogy tavaly megcsináltad ezt? Egy kvázi üres lakásban a Leheltér környékén.
4: Egy műteremben.
3: Igen, mert hogy azt értem azt a kontextust, mint a 75-ben, vagy mikor Balatonbogláron, de 2005-ben a Leheltéren ez... Mit jelentett?
4: Nos, ez nem az én iniciatívámból keletkezett ez a remake, ez a rekonstrukció, hanem a Little Warsaw, a Kis Varsó nevű társaság, tehát Havas Bálint és barátja, ketten csinálták ezt, Gálik András, ketten kezdték el ezt a rekonstrukciós műveletet végezni, aminek egyébként rengeteg ríme van a világban jelenleg. Nagyon sok rekonstrukciót végeznek művészek. És Kisvarsó is bele kezdett ebbe a rekonstrukciós ügybe, és felkértek engem arra, hogy azt a bizonyos 1972-es talán büntetés megelőző autoterápiát rekonstruáljam most, mert hogy nagyon sokan nem látták ezt akkoriban, és hát, hogy érdekes lenne esetleg ezt újra megcsinálni.
3: És hogy érezted, hogy mi volt az eredmény ennek a rekonstrukciónak a közönség számára?
2: Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
4: Hát ez nagyon érdekes kérdés.
2: Amennyiben
3: a kétszer nem lépsz ugyanabban a folyamban.
2: Amennyiben Szent Gyuri Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
4: Ezt a problémát ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete. Különböző stílusúak, tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint milyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
3: A Hamupipőke, ne
2: haragudj meg! Hamupipőke című népi előadás szórakoztatja az önfelett parklát. Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
4: Ugyanaz. Ez nagyon érdekes kérdés.
3: Ha kétszer nem lépsz ugyanabban a folyamban.
2: Amennyiben Szent Gyuri Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
4: Ezt a problémát ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete különböző stílusúak. Tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, okay, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint amilyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
3: A Hamupipőke, ne haragudj meg!
2: Hamupipőke című néki előadás szórakoztatja az önfelett parklátogatókat. Tehát egy ilyen térben, amelyik egy totálisan megváltozott, remélhetőleg totálisan megváltozott tér, neked hol a helyed?
3: Nyomokban megváltozott tér.
4: Hát azért én nem így látom a dolgot, tehát én nem állok kívül. Ez egy félreértés, ez egy niképző szó lenne. Nem állok én kívül, egyszerűen állandóan belém kötnek és kitaszítanak. Tehát én csak azt csinálom, amit a sátán, vagy a démon, vagy... Másrészt pedig megpróbálom az akarani azokat a belső impulzusokat, amelyek így érnek, az összjátékából kialakul az, aki aztán így ki lesz.
2: Ez egy, tehát nem tudom, hogy te téged ebrudalnak ki, vagy te ebrudalod el ki a környezetedet. Ugye itt ülünk a Millenáris Parkban, amelyik állításnak, amelyik földolgozta azt a teljes kort, amelyiknek te is részese voltál, de sztrájkoltál éppen akkor.
4: Igen, de például ott is ugye felkért a számíztat kiállítás szerv, hogy a hordozható intelligencia négyzeten múzeumot állítsam ki. Hoztam a múzeumot, 1100 digitalizált mű van benne ki, amit a 60-as években mai napig titkolja. Tehát én nagy elánnal remek múzeumot, és kérem, amikor mondtam, hogy de hát itt vannak munkatársak, stb., akiknek család nem lehetne valami honoráriumról szó, és ők, akik a pénzüket ebből a kiállításból, azt mondták, hogy hát örüljek annak, hogy intelligencia fokozásnak. Úgyhogy ekkor nem tehettem mást, ugye mivel kilettem megint taszítva egyfajta, rögtön kénytelen voltam a régi bevált módszert, a sztrájkot alkalmazni, úgyhogy a múzeumot magát felállítottuk, de nem raktunk bele semmit, egészen egyszerűen csupán egy kis nyugágyat raktam bele, és azzal szemben felállítottam az egyik első számizdat kiadványt, amit készítettem a 60-as években, és rúg falára, hogy st.rajk.
2: Amely túlviszony elemzése volt.
4: Pontosan. Emblematikus.
2: Emblematikus volt. Nem tudom, hogy állunk a központi stúdióval. Azt látom, hogy itt akadozik az adásgondot talán a hallgatóknak.
3: Próbáljuk meg, hát ha mégis ők is be tudnak kapcsolódni.
0: Megvagyunk itt.
2: Annyit
0: a központi stúdió, bocsánat.
2: Addig is, hogy akkor hogyan lehet itt létezni? Hogyan létezelt ebben a rájkolni művészetileg?
4: Hát persze, nem vagyok dogmatikus, úgyhogy vannak strike törése.
2: Magad által meghirdetett strike-ot, de magad törött meg.
3: Hogy jöttök ki magaddal?
4: Civakodunk. Végre valamiféle strike szituáció van, akár strike törés, vagy sító strike, mert ilyenek is vannak, akkor már sinem vagyunk, és akkor már viszonylag jól mennek a dolgok kívül is és belül is.
2: Színplakátban, ahol a rádiózás jövőjéről, arról hallhatnak műsort. A Millenárisból még itt nem búcsúzunk teljesen, majd visszajövünk. A szó a stúdió és a másik helyszínén. Köszönjük szépen!
0: Tehát itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap és a Millenáris helyszínen köszönjük, és akkor megpróbáljuk beadni a másik helyszínünket, ami még kísérleti bejelentkezés lesz.
5: A kepidákkal azért nem tudsz találkozni, mert kiirtották őket egy szállig.
0: De ki értettek meg? Megy egy adás.
5: A kepidák magukat jutották ki,
0: figyeljétek,
5: az első hónap az rettenetes ismerkedés a fürdővel, meg mindazzal, amit hát ők külön kérdésre laktak. Aztán rájöttek, hogy mire használják ezeket. és amikor a rómaiaknak több százalék tartott, hogy elromoljanak, az ők egy-két év alatt tönkremettek, és hát az újabb bármitek agyon vették.
6: Persze, azért, hogy gyorsan tanultak.
5: Hát gyorsan tanultak, beleszoktak a jóba, és akkor...
6: Jó, és meg a rossz is.
5: Miért kibusztultak
7: el? Most rúgták a fülembe, hogy még csak mostanra vagyunk. Hát mi is az?
5: Mi az?
7: Szellemes.
5: Magyarok. Nagyon sajnálhat az új kőkapcsolásod, hogy már 20 perre azt hiszik, és pofás,
7: hogy a legjobb szorúkat másodszor.
5: Nagyon jó volt.
7: Másodszor már
6: nem tudom. Nem tudom, hogy így
7: látható. András akkor úgy volt régen, hogy akkor a kazettás mocere vissza kéne törni, mert úgy akkor ezt fixam. Volt hát fölbe tudom.
6: Nem, soha. Az András mocere már kátés volt, várjál régen, meg szallagos volt.
7: Még ha jobb is volt, a régi módszer, akkor se térjünk hozzá hozzá vissza. Mert a régi módszer az a régi idő, és most pedig menjünk be a bizonytalan újba, ami nem jó, hiszen bizonytalan, de mégis, mint a jövő érdekel, tehát kapaszkodjunk bele a jövőbe, és hagyjuk, hogy ez bizonytalanság elhúzzon minket a végtelen.
6: Miért kétszer ugyan abba a papucsba belépni, az jobb?
7: Lehetetlen. Lehetetlen. Az a papucs, amit reggel este kikészítesz az ágyad elé, az reggelre már egy egészen más kémiai összetétel tulajdonképpen.
6: Hát ez az, hogy na mindegy, nem akarok visszatérni az témánkhoz. A szündisznónál meg a járatnál.
7: Szerintem arról beszélj, az is maradt, hogy beszéljük arról, ha valóban most indul az adás, akkor hogy miről szól ez az adás, kedves hallgatói. A Tilos Rádió elhatározta, hogy filmet fog vetíteni nektek, magyar állampolgároknak, valamint a határon túli és tengeren túli. Tengeren túli kapja ugye az adást az interneten keresztül. Hála jó Istennek, határtalanok vagyunk. Éppen egy filmet nézünk. A filmben egy lófarkas lány, pontos lányt látta.
5: Az első hagyja a kalózadó, és a köszönöm, hogy fiatal ember ülőkörben, 94, elhúzik 21-én.
7: Megmutatásra föl kell
5: erőt. A felülkénységük a felváros frekvenciamoratórium miatt illegálisnak minősül, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felvételésre. Tehát látom, hogy a szerkesztői tett.
7: Na most nem erről volt szó, hogy nincsen mondatok itt. Nem baj. Tehát mit láttunk a képen? Mondjátok. Dilan tartunk. Igen, a tatárnak, a jelző tatárnak tartunk. Ura, tartottak, hogy találják őket. Őrcsikötték fel, hogy a terve kutatott hátulról hozzá, hogy a borodicat láthatjuk. Igen. Ezt az egy teljesen kriminális az egész nagyon jó. Őrült, hogy mi volt a múltban. Olyan, mint a 60-as években. Nem volt ő, beszélni volt ez a múlt.
5: Hihetetlen.
7: Igen. Mutatkozzatok be a kedves hallgatóknak.
5: Igen, nem tudják, hogy egymásba csúsztunk.
6: Tudom, C vagyok a Bondi.
7: Engem fog felkérni a szintén a bukterető. Jóból, és itt van mellett.
6: Én Kán Gábor vagyok magamtól.
7: Én meg a Vidagé vagyok, szintén a bukterető. Három bandita rádiós és egy magánzó. Ezen az oldalon pedig a Kopi Hanna műsornak egy réde, amelyben az előadottátok éppen Vakács Tibor sette. Én magam pedig Kopi vagyok, köszönöm. Látjuk a hosszú fiatal az autóval. Szerintem nagyon unalmas ez a film most már autóval, mert nem tudják nézni.
5: Ez a hőskor volt, amikor még üldözték a tegyére, de
7: szerintem is egyszer felvetnénk, kedves kollégák, hogy mi lenne akkor, hogyha minden nem csak 6-16 rádiótól lenne, hanem mindannyi egy-egy rádiótól lennék. Jó lenne?
5: Nonstopban azt a kollégája.
7: Nonstopban jön, ne persze.
8: Azért lenne jó, mert akkor mindenki a saját sorra csinálna és nem kaphatná a másikat.
5: Egyetemben minden beutás.
6: De én szerintem meg eléggé 1984-es lenne a film.
7: Akkor volt ilyen?
6: Hát ahogy könyvoltam, nagyon ez volt. Tehát a gyógyás azért az elég gáz.
7: És felejtett, hogy nem egy ahány évvel szó, mire kinek van,
6: hogy mindenki ilyen.
7: Nem figyelsz, 6 milliárd volt. 6 milliárd rád volt.
6: Az meg már nagyon internetes lenne, és akkor az úgy annak szerintem nem nincs értelme, mert internetes vagyok.
7: Igen, ez ötlet jó.
5: Ez ötlet jó. A film. Néha legyen meg
9: egy kicsi hangos, de most elkezdődött. Most az a, mondhatom, mert ez gyerek élmény, hogy mindig itt vagy az iskolába, ba, moziba, de hát ugye nem nézzük fel, hogy csak a csinálkozik, hogy mit. És nem is mutat semmire. És ez az első film, amikor felfigyelek, de hát a felénél. Tényleg nagyon jó a csaj. Nem. Ez volt, hogy még néztem is a csata, utána a mozi fényében, hogy ez ennyire jó csajt kihagyni. De tényleg ez az első film, a Smith-Hoss Kramit-e, ami sikerült. De ez a Smith-Hoss-nak 30, nem tudom hány éves, de mégis azt találják, hogy ő játsza Hamletet.
10: Ez egy orosz film, amit már tudunk, ez volt a Lenin kitetett Lenin stúdió.
9: A fák, amint fát a fal. Kozint, és Lenin, hát, fák, amint fát a fal. Kozint, fát, és Lenin, hát, ő mondjuk, szálltuk a film, az olyan, mint az asztalmi kerékpározás.
10: Milyen népszerű ez a történet a Hamlet?
9: Tudod, hogy a fekete ember fehér, hogy a fekete emberek miért szomorkodnak a fekete emberek, hogy mit tudom. És megfogalmazott itt ez az ötkös képte, a boldogság és az igazság.
10: Azért hagyd meséljem el, hogy a magyarokon kívül, a magyarokhoz mit ilyen negatív, panaszkodós társaság, mint a magyarok, csak egy van, a feketék. Tehát, hogyha a televízióban egy túlsgat, a bíjomos fekete bíjés nyilatkozik, akkor a másod mondat az, hogy milyen nehéz elnyomára élni.
9: De ez jó.
10: Tehát mégiscsak...
9: De hát, ez meg az a történet, hogy a mamáját, a megvitte az apját, az a mamáját megdugta, és ez hiszik, és még a Homerus Odüsszeiában is egy probléma.
10: De mi
9: is
10: a probléma?
9: Hogy elvesztik meg Demébet, és azt mondják, hogy ez a kötelkölcs. És úgy látja az a fickó, hogy ebben mindenki együtt működik.
10: Érzi, hogy az világ igazságtalan.
9: Nem, a világ nem is érdekli az igazság. Egyetlen mérdekéket, hogy halt meg a kicsit, hogy mi van.
10: Most mit van? Egy fekete zászlót látunk lobogni a tenger fölött, majd lovak. Ért egy
9: ötlőért. Az a jó király, a jó király. Azt nem tudják, nem tudják az ostobák, mert mindjárt nem adják le, hogy a fiúkat
10: csökkentettek. Hamlet apja.
9: Ezért van, igen, aztán ez majd visszajön a szellemt. Oda lesz itt egy heavy metal gitár is.
10: És ez a fekete zászló, ami most lobog,

0: te lo sto anch'io. Ale za mnie nie umiar, to ja twego. Na mnie jest za kowarbo. Ahol tanácstalan kapőrök figyeli. Igen, bejönnek el, idejük se volt megkérdezni, már is megérkeztek, leugrottak a lóról, és rohan föl a várba az 1000 lépcsőfokon keresztül, és már vele szembe nem látni, mert éretlen a film, letérdent az alakok, ez nagyon művészi, hogy a függön leledben, és egy zokogó...
1: Itt a legnagyobb a király, lát? Na jó az.
0: De ki most az anya, jól elte meg fiát?
1: Igen, mert az anya azért egyszerre szeret kúrni a gyilkossá, szereti a fiát is, mert a fiát még végre
0: hát, hogy szeretni. Nem szerette a férjét. Nyilván azért ölte hát, meg.
2: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a...
1: De ez csak mi tudjuk?
2: Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, Millenár is, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést. Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a... Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, Millenár is, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést.
3: Itt hát, szevasz!
4: Itt vagyunk egy lazak 2 perces delay-jel, de itt vagyunk, és éppen arról beszélgettünk, hogy eladó-e a magyar nyelv. Ez nem biztos, hogy ide tartozik.
3: Nem, hát én arra gondoltam, hogy el kéne adni régen az FBI-nak a magyar nyelvet, mint kódolási módszer, de kiderült, hogy már bizonyos barátaik alatták.
4: Így van. De nem ez volt igazából a téma, hogyha ez van vendégünknek, Szent Jobbi Tamásnak hozzáfűzni való, akkor annak itt a lehetősége.
1: Nincs.
4: Érte. akkor visszamennék oda, ahol tartottunk, mielőtt ezzel a hangkollással átkapcsoltunk volna a másik helyszínen. Mi helyed van neked ebben a világban? Látod-e annak a lehetőségét, hogy egy olyan szerepet játszál mondjuk Budapesten, vagy a magyar, nem is igazából a művészet életben, hanem a társadalom egyes szabadságszobor letakarásod volt, amelyik azt gondolom, hogy a rendszerváltásnak egy ilyen ikonikus pontja volt, ahonnan egy új időszámítás kezdődött. Tehát, hogy lehet-e még egy ilyet csinálni 2005-ben?
1: Dolgot sem csinálni. 91-92-ben voltak éppen, szinte azt lehet mondani, hogy könnyen meg lehetett oldani a dolgot, de már egy fél év múlva egy lehetetlen lett.
3: Mi változott?
1: Hát 91-92-ben az embereknek még a fülig ért a szája a vigyorgástól, a jó hangulattól, és aztán már 93-ra összehúzódtak az ajkak. Nem lehetne hasonlót összehozni. Néhány nagyobb volumenű dologba belekezdtem, például az előbb említett hordozható intelligencia négyzeten múzeum ügyébe, ami hát 70 művész és művész csoport 60-as évekbeli műveit gyűjtötte egybe. Hát ezt a magyar sajtó abszolút elhallgatta, a szaksajtó is.
4: Mi hiányzik a közönségnek, a tágabb értelemben vett közönségnek az érdeklődése, a sajtónak a jó indulata, vagy micsoda?
1: Szakszerűség. A szakszerűség hiányzik. A publikumot rendkívül módon érdekelte a dolog. Hát, állandóan zsúfolt volt a Dorottya Galéria 3 hónapon keresztül a belváros szívében. De a szakemberek egyszerűen nem foglalkoztak a dologgal, feltehetőleg azért, mert akiknek módjában állna beszélni, írni és elemezni ilyen ügyeket, azok valamilyen módon el vannak kötelezve olyan személyeknek, olyan hatalmi pozícióban lévő személyeknek, akik nem akarják azt, hogy az a dolog, ami így napvilágra kerül most, az valóban bekerüljön a köztudatba. Pontosan azért nem akarják, mert ők voltak azok, akik a 60-as években ezeket a műveket hát betiltották.
4: De azt mondod, mert csináljuk ezt a műsort már egy jó ideje, és sokféle különböző vendégünk van, és nagyon gyakran elhangzik ez a mondat, amit most te kimondtál, mégpedig azt, hogy nem lehet, hogy még mindig blokkolják azokat a törekvéseket, amiket. És ezt én nagyon-nagyon furcsának tartom, tehát mondhatnám úgyis, hogy nem hiszem el. Itt egyszerűen itt ülünk. Hát,
3: igen, de tehát tényleg visszatérő motivum ez, hogy kádárizmus van még mindig, hogy így vannak dolgok, amiről mindenki tudja, hogy vannak, de nem beszélünk róla.
4: Mondok egy példát, a Makovec a nevű építész és az ő barátai, ugye, meg tudták azt csinálni, amit gyakorlatilag, hát végeredményben te is csináltál, és máig kim van az a közterületi szobruk, amit ők maguk felállítottak a Tavánban a Dózsa György szoborra szemközt gyakorlatilag. És ezt meg lehetett csinálni. Nagyon sok ilyen önszobor van, ha így tetszik, a városban. Ugye a másik kedvencem az a Jobbik, amelyik ugye folyamatosan a Ságvári Endre szobrából csinál valamit. Hol egy lepeltartót, hol egy piros felületet. Tehát, hogy van, úgy látom, hogy emberek simán belegyalogolnak ilyen terekbe, anélkül, hogy bármi problémájuk lenne azzal, hogy kitiltja őket, meg ki nem. Le se szarják.
1: Nem tudok válaszolni a kérdésre, meg kéne kérdezni a szaksajtót, tehát a művészeti szaksajtót, és azok képviselőit, vagy szerkesztőit, főszerkesztőit, hogy miért hallgatják el ezeket a dolgokat, amelyekkel foglalkozom. De Makovec nevét említetted, azért most eszembe jut egy ügymenet. A 60-as, 70-es évek elején, 60-as évek végén Makovec is készített Samizdat kiadványt, amiben engem meghívott. És amikor én beadtam oda a dolgot, ami hát egy ilyen könyvbe került volna, ő azt cenzúrázta. Tehát a Samizdat is cenzúrázott. Úgyhogy nagyon összetett és komplikált a szituáció. Ma is, akkor is.
4: Valahol olvastam tőled, hogy azt mondod, hogy egy demokratikus rendszerben nem direkt módon működik, vagy politikai módon működik a cenzúra, hanem olyan formában, hogy a hivatalos intézményrendszer ugye azt mondja, hogy ez rossz művészet. És játszol is ezzel a gondolattal, hogy találjuk meg azt a festékkötnek azt a pontját a fehér vásznon, amelyik a rossz művészetnek a helye, és akkor onnantól ugye kiderül az, hogy az a fajta cenzúra, amelyik politikai cenzúraként működött a rendszerváltás előtt, az hogyan kezd el dolgozni értékítéletek formájában. Erről beszélsz?
1: Erről is, de ez csak egyik rétege ennek az úgynevezett bad art, rossz művészetnek. Az egy sokkal tágabb terület annál, hogy csupán szociális, politikai kérdésekkel foglalkozzon. A lényege talán tényleg nem is itt van, hanem az egy esztétikai, etikai operáció, a bad art. Azt a dualizmust, ami a mi mítoszunknak alapja, a jó és a rossz, mint két alapfogalom, ezt akarja felborítani alapjaiban. Akkor, amikor hatalmi pozícióban lévő emberek azt mondják, hogy ez nem érdekes, mert rossz, akkor hát ők csupán politikai és kisiskolás esztétikai érvekre hivatkozhatnak. Ők képtelenek belemenni abba a metafizikus és mitológiai problémába, amit a bad art, a rossz művészet és a nem művészet kérdése fölvet.
4: Mennyiben érdekes ez a történet az internet akkor, hogyha van internet. Ugye itt volt tegnap a mobil stúdiókban a Naimányi László, aki úgy jött vissza, hogy az internetet nagyon intenzíven használja arra, hogy ott jelen legyen. Nem nagyon van jelen nagyon sok felületen, nem nagyon van jelen hivatalos intézményekben, de totálisan szabadnak látom őt a neten.
1: Igen, Naimányi szenzációs, amit művel a neten. Gratulálok neki innen is. Igen, a net, az internet, a web, ez a kiút, úgy néz ki, legalábbis technikailag ez a kiút.
4: Te használod?
1: Hát, van egy szánalmas honlapom, vagy honlap, ami a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója honlapja. Már évek óta fönn van neten, de talán jobb lenne, ha nem lenne, mert olyan ügyetlen és hibás elemeket tartalmaz, és nincs kész. Igen, az a szándékom, hogy ezt rövidesen normális állapotba hozom.
4: Visszatérve még itt ezekre a konfliktusokra, én szeretnék rákérdezni arra a dologra, amit ugye tapasztalatból ismerünk leginkább, meg személyes történetekből lehet ismerni, mégpedig azt, hogy az elnyomás, ami a rendszerváltás előtt összetartotta mondjuk a magyar avantgárdot, vagy a magyar szamizdatot, az 89 után ugye 1000 szára szakadt, gyakorlatilag a teljes politikai spektrum mentén megtalálhatók már azok az emberek, akik akkor egy asztalnál, egy projektekben, vagy Balatonbogláron ültek. Ezt is érzed akkor, amikor te...
1: Persze. Szóval én azt gondolom, hogy igen, ahogy mondtad, amikor leemelték a diktatúra fedelét a boszorkányüstről, akkor tényleg szerteugráltak a kígyók, békák. Én is az egyik voltam közülük, én is ugrottam egy irányba, és az a benyomásom, hogy az egyik központi probléma, ami engem, mint kígyót elválaszt a többi kígyótól, az, hogy nincs egyetértés közöttünk a demokrácia, tehát a képviseleti demokrácia és a direkt demokrácia kérdését tekintve.
3: Jó, de ez öndefiníció, hiszen pont ez a demokrácia, hogy nincs benne teljes egyetértés, nem?
1: Igen, persze, de ez a nem egyetértés fennáll, és ezért erősen elszigeteltek vagyunk egymástól, mert én mániákusan a direkt demokrácia híve vagyok, míg ők mániákusan vagy nem érdeklődnek a demokrácia, mint olyan iránt, vagy pedig hajlandók a reprezentatív demokrácia jármába beállni.

0: polgár 75 és 91 között, vagy 89 között.
1: Hát azt profitáltam, hogy éltem ezt a szisztémát. Tehát én évente 4-5 alkalommal mentem szavazni a legkülönbözőbb kérdésekről.
0: Csak azért kérdezem, mert ugye egy másik svájci emigráns magyar, ugye a zavatai építész, ő pont ennek a direkt demokráciának az áldozata, akkor, amikor ugye ő fölépítette a házát valami hegyi falucskában, és aztán a szomszédok szavazták meg azt, hogy hát ez a ház, ez annyira csúnya, hogy azonnal bontsák le, és ugye ő aztán így nagyon nehezen bírta megmenteni szinte az egyetlen megépült épületét, amelyik a saját otthona is egyben. Nagyon, nagyon komoly problémák vannak neki ebből ma is. Tehát, hogy ezt én nem látom azért egy annyira problémamentes dolognak.
1: Én nem azt mondom, hogy a direkt demokrácia megoldja a problémákat, hanem csak annyit mondok, hogy a direkt demokrácia az egy olyan eszköz, amely mindannyiunk kezében van, tehát nem csak egy párt kezében, nem csak egy kiválasztott kormány kezében, vagy megválasztott kormány kezében van, hanem folyamatosan a nép kezében van. Most a zalotai elemérrel két dolog történt, az egyik az, hogy igen, ahogy mondjuk így, áldozata lett ő, mint építész a direkt demokratikus műveletnek, de ez a direkt demokratikus művelet adott lehetőséget arra, hogy megvédje magát, megvédje a házát, és valóban törvényileg felülbírálták az első határozatot, és ma már a háza nem kerül lebontásra. Sikerült direkt demokratikus területen megoldani ezt a problémát.
0: Egy masszív, hierarchikus intézményrendszernek a segítségét igénybe véve. Tehát amikor azt mondta a közösség, hogy Elemér önt kiszavazta a közösség, hagyja el a házát, majd a ház is hagyja el a közösséget, akkor ő ugye egy ilyen isteni intervenciót vett igénybe, ha jól értem. És ugye ez a... ugye itt is folyamatosan ez van, én azt látom egy kicsit, hogy a művészeti területen a közönség simán kiszavaz művészeket különböző házakból, aztán ugye egy nagyon jól bejáratott érdekérvényesítési szisztém mának köszönhetően ők visszamásznak az ablakon. Most nézel rám nagyon furcsán.
2: Na, én még az isteni intervenciónál vagyok leakadva, hogy ez egész konkrétan mit jelent. Egyébként azzal egyetértek, amit most mondasz.
0: Hát azt értem ez alatt, hogy el lehet balladni a polgármesterhez, vagy valami erős emberhez, aki azt mondja, hogy jó, hogy ti így szavaztatok, de hát én meg másképp döntök.
1: Nem, hát nem ez történt Svájcban a zalotai elemérféle épülettel. Először is, Svájcban sajnálatos módon körülbelül 75%-át egyébként direkt demokratikus eszközökkel, de 75%-át a döntéseknek már nem a nép hozza. Erről a nép maga lemondott. Véleményem szerint ez egy hibás döntése volt a svájci népnek, de éppen direkt demokratikus eszközökkel vissza is lehet majd venni azt a 75%-ot. Tehát az a szakmai bizottság, amely végül is megmentette a házat, az voltaképpen direkt demokratikus úton lett megválasztva. Ez a fontos.
0: Van neked egy kantonod, ha már Svájcnál tartunk? Ez a 24. kanton, ha jól tudom. Ez létezik? A repülő kanton?
1: Valamilyen szinten természetesen létezik. Létezik a te álmod? Létezik, amit te gondolsz, hogyha ülsz egy barlangban, és kitalálsz valamit? Létezik? Bizonyos szinten persze, hogy létezik. Sőt, ez ki van vetítve belülről, ki van vetítve írás formájában, képek formájában, tehát már egy másik szinten is létezik. Az, hogy sajnálatos módon a lakosság nem veri az ajtókat és követeli ennek egy még magasabb szinten, vagy még technicizáltabb szinten való realizálását, hát igen, a történelem elég lassan megy. De hozzá kell tennem, hogy a 24. kanton, amit 1984-ben alapítottam, az mutálódott, és ma már van a Sekkefluz, a semleges közel-kelet-európai fegyvermentes fluxus zöld zóna, ami 18 országot ölel magában, Finnországtól le egész Ciprusig. A himnuszokat most kaptad meg tőlem ajándékba.
2: Azt Ez mindig érdekelt, hogy ez miért egy ilyen észak-déli vonal, ezt elmondod?
1: Ennek két oka van. Egyrészt egy ütközési zónát képez Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, Urálig mondjuk így. Tehát mi nem avatkozunk bele a

0: nyugat-európai és a kelet-európai műveletekben semlegesek vagyunk, egy ilyen zöld, ütköző zónában fegyvermentesen. Ők bombázhatják, lőhetik egymást, ha ők úgy döntenek. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy ez észak és dél között húzódik így, így voltak éppen tartalmazza a klímák sok féleségét.
1: Ennek az ütköző zónának ugyanazok a lakói, mint amik a 24. kantonnak lettek volna? Ugye
0: igen, a mutáns osztály. Igen. A mutáns osztálynak az alapeszméje az, hogy létminimum szinten akar élni. Nem akar kevesebbet annál, mert akkor meghal, és nem akar többet annál, mert akkor megint csak meghal. Tudni illik, mi egy mítoszban élünk, amelynek alapeszméje, alap mitológémája azt mondja, hogy ha azt ott elfogyasztod, akkor a nő el lesz nyomva, akkor a nő fájdalommal szül, akkor dolgoznod kell, akkor a leszármazottak mind kísértve lesznek a többletfogyasztásra, és a végén meg kell halnod.
1: Ez a, az alma. Ez a kis...
0: Állítólag alma, de állítólag más néven a luxus. A felesleg. A hadsereg.
1: Hányan lakják a te zöld zónádat, vagy 24. kantonodat?
0: Egyre többen vagyunk.
1: Szerintem itt adjuk most vissza a szót a stúdiónak, illetve a többi helyszínnek. Búcsúzik a Millenáris, meg lehet, hogy visszajövünk. Stúdiója szó.
2: Szevasztok.
3: Tehát megcsíptük a szót, ez itt a Rádió Történeti Nap, és benne a Millenáris és a Jövőháza bejelentkezett Szent Jóbi Tamással, Bodóval és Rádió Edittel a mondjuk média művészet kapcsán, és ott a Rádió Territories 2, mint rádió jövőjét kutató projekt még megtekinthető, és talán ennek kapcsán lassacskán bezárul a mai nap, mint egy búcsúzól és összefoglalóul a Rádió Territories 2 résztvevőinek bemutatkozóját, és hát, hogy is mondjam, egy ilyen összefoglalót, hogy milyen adásokat hallhattok, aki kísérleti rádióműsort csinál, milyen műsort tesz bele ma, 2006-ban, mert ugye egész nap hallhattátok a 70-es, 80-es, 90-es évekbeli visszaemlékezéseket. Hát most 2006-ban mit csinálnak a fiatalok? Még meghallgatható a Millenáris Parkban. És addig zene. Tilos Rádió. FM 90,3.

0: Szép jó estét kívánunk! Ez továbbra is a Tilos Rádió és az Egy éjszakás kaland tematikus szex éjszaka folytatódik. Egészen hajnalig fogunk mindenféle szórakoztató programokkal, szövegekkel, zenékkel itt mindent megtenni azért, hogy ti nektek legyen hozzáférésetek az örömhöz, hogy egy klasszikust idézek. Hogy mivel folytatjuk? Vendégünk ismét, és hát nagyon örülök, hogy itt van, a stúdióban Kovács Ilona, akit figyelmesen követték a műsort, azok emlékezhetnek rá, a francia libertinus irodalomról beszélgettünk nyáron, már akkor fél éve. Most egy felolvasással jön vissza Ilona. Ennek van apropója is, az a kiállítás, ami végül is Párizsban megvalósult. Azért nézek Dórira, mert Dóri látta, Ilona kurálta.
1: Igen, kuráltam, de még nem láttam az eredményt.
0: És akkor egy felolvasás lesz, és akkor ezt kellene bele engem felizgatni.
1: Szóval a kiállítás az a kéziratoknak az ürügyén keletkezett, hogy a múlt év februárjában valaki, egy mecénás, vagy az a valószínű, hogy bankok oda megvásárolták a Brockhaus kiadótól az összes kéziratot, és az most a BNF-nek, a Francia Nemzeti Könyvtárnak a kéziratárában van, felteszik az internetre, kiadják, új kiadás, meg minden őrült divat lett belőle, és most, hogy tavaly novemberben nyílt meg az a kiállítás, amely a Casanova egész életét, korát, meg mindent a kéziratok köré csoportosítja, és egyre ugye népszerűbb az a tétel, hogy ez egy jó író, és csak ugyan egy jó író, mert a saját figuráját isteni emberre tudta égetni az európai közvéleménybe, és ideje lenne annak is, hogy esetleg magyarul is megjelenjen több. De eddig csak szemelvények vannak, és vagy egy teljes, vagy egy sokkal bőségesebb válogatás, de minden esetre szemelvények már vannak, és itt az Atlantis kiadónak a működése nagyon fontos, mert ők kiadták először a Szerbantal, aki állati nagy Casanova olvasó, rajongó volt, ő volt a kedvenc szerzője, ő csinált belőle egy válogatást, valószínűleg az Officina könyvtárnak, de az soha nem jelent meg, csak a gépirata maradt meg, és azt adtuk ki először az első kötetben, és a másodikban pedig én csináltam egy olyan válogatást, aminek az a lényege, hogy van egy olyan nagyon rossz szokása az embereknek, hogy a könyveknek csak az elejét olvassák el, és aztán talán leállnak vele, és a Casanovánál ez úgy néz ki, hogy a kiadások egy része is, de az olvasók szinte teljes tömege, az leáll az Olon börtönbeli szökés után, amikor sikerül neki megmenekülnie a velencei olomtetők alól, holott ugyanolyan nagy történetek, isteni sztorik és anekdoták vannak. Egyre fokozódik, és mindenféle történik vele, de ezt nagyon kevesen olvassák. Úgyhogy ebben a második kötetben és a válogatásnak az egyik fő szempontja az volt, hogy bemutatni azt, hogy milyen jó a folytatás is, tehát, hogy nem csak a Velence, a Murádói apácák, meg egyéb ilyen már teljesen közismert történetek jók, hanem a későbbiek is. És ez aztán végigmegy az egészet, mert benne van a Casanova csúfos felsüléseinek legcsúfosabbika, a londoni Sharpion, amelyik több filmet is megihletett. A leghíresebb a Buñuelnek ez a vágy titokzatos, vagy vágyos tárgya, amelyik az a bizonyos teljesen balek pasi, akit a Fernando Rey játszott, az a Casanova emlékiratok alapján készült, és ha lesz rá idő, akkor azt a kis részt esetleg föl is olvasom, mert azt a részt tökéletesen átvette a Buñuel, amikor a nőt, aki egy ilyen kis kurva, azt nem tudja kiszedni abból a zsákból, amit Halloween gyanánt magára rakott, és egész éjszaka ott küzdenek, és a végén meg akarja verni, és meg is akarja folytani, de aztán ez valahogy erről lebeszéli magát. Szóval, hogy ezek a történetek például jóval már az Olombörtön után vannak, és van egy pár gyönyörű szerelmi történet is, úgyhogy érdemes, egyébként befejezetlen az emlékirat, de érdemes a második harmada, ez kb. Az egy harmada ismert, és a két harmada, ami meg utána jön, az csak mondjuk a koneszőrök szokták például a Fellini forgatókönyvírója, a Bernardo Zappoli, az istenél tudta az egészet, csak aztán a Fellini elrontotta neki a forgatókönyveit, és csinált belőle egy saját filmet. De mondjuk ott is óriásiak a történetek, és nagyon szépek szépen van előadva. Na most akkor az első, amit felolvasnék, az ezzel ellentétben egyébként az elejéről való, mert ez a történet, aminek az a címe, hogy Nanetta és Martina, legalábbis a mi kiadásunkban, ez az első harmadban van, ez még jóval az ólombörtönbe való kerülés előtt, és az neki a mondjuk a nagy sármja, hogy tulajdonképpen mindegyik szereplő tapasztalatlan. A Casanova egyébként Velencében, mielőtt az ólombörtönbe került volna, nagyon sok kalandor átment, de rettentő zöldfülű volt, és nagyon sok mindenféle baj is érte. Most nem akarok mindent előre elmondani, esetleg majd a szemelvény után többet is, hogy három nő is szerepel a történetben, és a végső, ugye maga a kaland, az mutatja azt a felállást, amit a Casanova imádott aztán, és későbbiekben mindig igyekezett újra és újra előállítani, amikor ő volt két nővel, és az a két nő szerette egymást. Tehát vagy nővérek voltak, vagy szeretők, vagy jó barátnők, vagy ilyesmi, és azt nagyon jól ki tudta használni az élvezetek szempontjából. Tehát itt is a történet eleje, csak a keretet elmondom, az, hogy vadul udvarol egy hölgynek, akit Angelának hívnak, és akiről sok szó is fog esni, és aki folyton felülteti. Tehát egy ilyen, az a fajta, aki úgy mindig nagyon hitegeti, meg ígérget, meg minden, és aztán utána semmi. Úgyhogy, és akkor ebből a helyzetből kell neki kimászni, és itt sikeresen meg tudja oldani a Danetta és Martina nevű nővérek segítségével. Na akkor most jön az idézet, ez az én fordításomból való, és úgy kezdődik, hogy amikor visszatértem Velencébe, levelet kaptam Róza úrtól, aki Orió asszony meghívását tolmácsolta nekem. Este tettem tiszteletemet, hogy ne találkozzam Angelával, akire gondolni sem akartam többé. Nanetta és Martina vidám szívélyessége nyomban eloszlatta a restelkedésemet, amiért két hónapig feléjük sem néztem. De értekezésem és doktorátusom megszerzése elfogadhatóvá tették mentségeimet Orió asszony szemében is, aki csupán sajnálkozását fejezte ki, hogy az utóbbi időben nem jártam náluk. Távozásomkor Nanetta egy levelet adott át nekem, amelyben ott lapult egy másik, Angelától. Ha van még mersze velem tölteni egy éjszakát, szólt a levél, ezúttal nem lesz oka panaszra, mert szeretem. Saját szájából akarom hallani, szeretne még akkor is, ha engedve muszolásának szégyenbe hoztam volna magam. Egyedül Nanettának volt esze köztük, íme az ő levele. Mivel Róza úr fejébe vette, hogy visszacsalogatja hozzánk, ezzel a levéllel hozom tudomására, hogy Angela kétségbe van esve, amiért elvesztette önt. Belátom, hogy szörnyű éjszakát töltött legutóbb velünk, de Orió asszonyt ettől függetlenül meglátogathatta volna. Ha még mindig szerelmes Angelába, azt tanácsolom, kockáztasson meg egy éjszakát. Hát, ha kimagyarázkodik, és ön elégedetten távozik. Jöjjön hát, Isten vele! Örültem a két levélnek. Biztosra vettem, hogy mélységes megvetésemmel állhatok majd bosszút Angela. Az ünnep első napján zsebemben két üveg ciprusi borral és némi füstölt nyelven felszerelkezve jelentem meg náluk, de meglepve tapasztaltam, hogy a kőszívű lány nincs otthon. Nanetta beszélgetés közben ráterelvén a szót, elmesélte, hogy Angela a reggeli misén említette, hogy csak vacsorára jön haza. Eszembe sem jutott kételkedni a szavában, úgyhogy nem fogadtam el Orió asszony marasztalását. Akárcsak első alkalommal, kevéssel a megbeszélt idő előtt színleg távoztam, majd a kijelölt helyre mentem. Alig vártam, hogy eljátszhassam előre kitervelt csinos kis szerepemet. Biztos voltam abban, hogy ha Angela változtatna is praktikáin, csupán apró kegyekben részesítene, és ez már nem érdekelt. Már csak heves bosszúvágy élt bennem iránta. 3/4 óra múlva egyszer csak hallom, hogy becsapódik a kapu, 10 percre rá felsiet valaki a lépcsőn, és hirtelen előttem terem Nanetta és Martina. Hát Angela hol marad? Kérdeztem Nanettát. Bizonyára nem tudott sem eljönni, sem üzenni, pedig tudja, hogy ön itt várja. Most persze azt hiszi rászedett, és csak ugyan nem számítottam erre, maguk is láthatják, kivel van dolgunk. Csúfot üz belőlem, és örül a diadalának. A kisasszonyok segítségével csalt törbe, és győzött, de ha eljön, én tettem volna őt nevetségessé. Nos, engedelmet, én ezt nem hinném. Pedig el kell hinnie drága Nanetta, és majd meggyőződik róla a nélküle eltöltött gyönyörű éjszaka után. Látom, okos ember lévén könnyen feltalálja magát, ennek ellenére ön itt alszik majd, mi pedig a másik szobában a kanapén. Mit tehetnék ellene? Kegyetlen játékot játszanak, amúgy pedig le sem fekszem. Képes lenne 8 órát fennmaradni? Biztosra veszem, hogy amint kifogy a mondani valóból, elalszik. Majd meglátjuk. Addig is van itt egy kis füstölt nyelv és ciprusi bor. Csak nem vennék szívükre, hogy egyedül legyen. Kenyerük van? Van, és szívtelenek sem leszünk. Megvacsorázunk másodszor is. Hogy miért is nem a kisasszonyba szerettem bele? Mondja csak szép Nanetta. Ön is olyan boldogtalanná tenne, mint Angela? Hogy merészel ilyen kérdést feltenni nekem? Önteltségre val, és nem felelhetek rá mást, mint hogy nem tudom. Térdültek, fordultak, egy-kettőre megterítettek 3 személyre, hoztak kenyeret, parmezánt és vizet, és nagy kacagások közepette falatoztak velem, ittak a ciprusi borból is, amihez nem voltak hozzászokva, így aztán hamar a fejükbe szállt. Vidámságuk egyre édesebb lett, ahogy jobban szemügyre vettem őket, nem is értettem már, miért nem figyeltem fel rájuk korábban. Szerény kis vacsoránk végeztével, miután közéjük ültem, kezüket fogtam és csókolgattam, megkérdeztem tőlük, igaz barátnőime, helyeslik-e, hogy Angela ilyen méltatlanul bánik velem. Kórusban felelték, hogy könnyeket hulladtak értem. Engedjék hát megmondtam, hogy testvéri gyöngétséggel közeledjen magukhoz, és cserébe viselkedjenek úgy, mintha nővéreim lennének, váltsunk tiszta szívvel zálogot, csókoljuk meg egymást, és esküdjünk örök hűséget. Első csókjaimat nem fütötte sem szerelmi vágy, sem hódítási szándék, és ők is csak azért viszonozták, hogy kifejezzék, mennyire osztoznak velem őszinte testvéri érzelmeimben. Ezt néhány nap múlva maguk is esküvel állították, de az első ártatlan csókok hamar felforrósodtak, és emésztő lángot gyújtottak bennünk, ami nagyon meglepődhettünk, mert egyszeriben mindhárman abba hagytuk a csókolózást, és döbbenten figyeltük egymást. A két nővér valami ürüggyel magamra hagyott, én pedig gondolataimba mélyedtem. Nem csoda, hogy a tűz, amelyet a csókok gyújtottak a lelkemben, és amely átjárta minden tagomat, oldhatatlan szerelmet ébresztett bennem mindkettőjük iránt. Szebbek voltak, mint Angela, sőt Nanetta az eszével, Martina pedig szelíd és jámbor természetével, jócskán felette is állt a kegyetlen lánynak. Nem győztem csodálkozni, miért nem jöttem rá erre már korábban, de mivel nemes és tisztességes lányok voltak, úgy éreztem a véletlen, amely kezemre játszotta őket, nem lehet a végzetük. Önhítség lett volna azt gondolnom, hogy szerelmesek belém, viszont jogosan tételeztem föl, hogy csókjaink rájuk sem maradtak hatástalanok. E feltevésből kiindulva világosan láttam, hogy különféle fondorlatokkal és praktikákkal, melyek hatalmát még nem ismerhették, könnyűszerrel rávehettem őket holmi pajkosságokra az előttünk álló hosszú éjszaka folyamán, ezek viszont súlyos következményekkel járhatnak. Ez a gondolat visszariasztott. Szigorú korlátokat szabtam magamnak, és biztosra vettem, hogy ezeket nem is fogom áthágni. Amikor a lányok visszajöttek, arcuk magabiztosságot és elégedettséget sugárzott, erre én is hasonló állarcot öltöttem magamra, azzal a szent elhatározással, hogy nem teszem ki magam többet csókjaik tüzének. Egy teljes órán át beszélgettünk Angeláról. Eltökéltem magamba, mondtam, hogy soha többé nem találkozom vele, hiszen nyilvánvalóan nem szeret. Igenis szereti, bizonygatta a jámbor Martina, biztosan tudom, hogy szereti, ha viszont nem szándékozik feleségül venni, jobb, ha szakít vele, mert Angela elhatározta, egyetlen csókot sem ad magának, amíg csak udvarol neki. Egy szóval, vagy elhagyja, vagy bele kell törődnie, hogy semmit sem ér el nála. Angyalian élvel, de honnan tudja olyan biztosan, hogy szeret? Biztos vagyok benne, és mivel testvéri szeretetet fogadtunk egymásnak, elárulhatom, amikor Angela egy ágyban alszik velünk, álmában kedves abbéjának hív, és csókjaival halmoz el. Nanettából kirobbant a kacagás, és gyorsan betapasztotta kezével húga száját, akinek naivitásától úgy felhevültem, hogy csak a legkeservesebb kínok árán tudtam megőrizni nyugalmamat. Martina Nanetta felé fordulva még hozzátette azt is, lehetetlen, hogy én, mint eszes ember, ne tudnám, mit csinál két jó barátnő, ha egy ágyban alszik. Persze, nyugtattam meg, mindenki tud az ilyen hancúrozásokról, és ne gondolja, kedves Nanetta, hogy húga indiszkréciót követettem. Ami történt, megtörtént, de ilyesmiről nem szokás beszélni. Ha Angela tudná, kétségbe esne, jól tudom, de Martina bizalmas vallomásával igaz barátságának adta tanújelét, és ezért halálomig hálás leszek neki. Döntöttem. Gyűlölöm Angélát, többet hozzá sem szólok, álnok lélek, és a vesztemre tör. Azt viszont nem vetheti a szemére, hogy szerelmes lévén férjhez akar menni önhöz. Rendben van, de ha így viselkedik, ez azt jelenti, hogy csak is saját érdekét tartja szem előtt, és ha tudja, mit állok ki, és mégis így bánik velem, akkor nem szeret. Arról nem is szólva, hogy buja vágyain, torz és hamis fantáziával, a bájos Martina segítségével könnyít, aki készséggel eljátsza neki a férj szerepét. Nanetta erre még jobban kacagont, de én nem zökkentem ki komolyságomból, és új hangot sem ütöttem meg Martinával, továbbra is agyba főbe dicsértem őszinteségét. Mivel a téma igencsak kedvemre való volt, hozzáfűztem, hogy Angela is eljátszhatná a férj szerepét Martina kedvére, de a lány nevetve közölte, hogy az csak Nanettával teszi, és Nanettának nincs is ellenére. Na és hogyan nevezi férjét szerelmi mámorában? Arról senki nem tudhat semmit. Szóval a kisasszony is szerelmes valakibe, fordultam Nanettához. Bizony, de senkinek sem árulom el a titkomat. Ekkor merült föl bennem az a hízelgő gondolat, hogy Nanetta titokban talán Angela vetétársa. A sok incselkedés, évődés hatására ugyancsak elment a kedvem attól, hogy tétlenül töltsem az éjszakát két ilyen szerelemre termett lánnyal. Kijelentettem nekik, nagy szerencse, hogy csupán barátságot táplálok irántuk, különben ugyancsak zavarban lennék, ha úgy kellene velük töltenem az éjszakát, hogy nem adhatnám gyöngétségem tanújeleit, és nem számíthatnék viszonzásra, holott, tettem hozzá szemtelen arckifejezéssel, mindketten elbűvölően szépek, és bármelyik férfi fejét könnyen elcsavarnák, akit közel engednek magukhoz. Ezek után úgy tettem, mintha álmos volnék. Ne kéresse magát, biztatott Nanetta, bújjon ágyba, mi átmegyünk a másik szobába a kanapéra. Nem lenne nálam hitványabb férfi a föld kerekén, ha itt tennék. Beszélgessünk tovább, az majd kiveri az álmot a szememből. Csak magukat sajnálom. A kisasszonyoknak kellene ágyban feküdni, és úgy illenék, én menjek át. Ha félnek tőlem, be is zárkózhatnak, de kár lenne, hiszen csak testvéri érzelmek fűtenek. Eszünk ágába sincs, biztosított Nanetta. Ne makacskodjék, bújjon ágyba. Ruhástól nem tudok aludni. Vetkőzőn le nyugodtan, mi majd elfordulunk. Nem az a baj, attól nem tudnék aludni, hogy közben miattam virrasztanak. Mi is lefekszünk, szólalt meg Martina, de nem vetkőzünk le. Megsértődöm, ha ilyen gyanakvóak velem. Mondja csak, Nanetta, tisztességes embernek tart? Hogyne, persze. Pompás, meg akar győzni erről? Feküdjenek mellém mindketten ruhátlanul, bízva becsület szamamban, hogy egy ujjal sem nyúlok egyikhöz sem. Ketten egy ellen mitől is félnének? És talán nem ugorhatnak ki az ágyból, ha mégis elveszteném a fejemet? Egy szóval, ha bizalmuk jelétől is megfosztanak, le sem fekszem. Elhallgattam, mintha már is elnyomott volna az álom, a két lány pedig halkan suggott-buggott egymással. Azután Martina szólt nekem, hogy feküdjek le, majd ők is mellém fekszenek, ha látják már, hogy alszom. Nanettai szavát adta, én pedig erre, hátat fordítva nekik, mesztelenre vetköztem, bebújtam az ágyba, és jó ét kívántam. Előbb csak szilleltem az alvást, de egy negyed óra elteltével csak ugyan elnyomott az álom. Csak akkor riadtam fel, amikor a két lány is mellém feküdt, de előbb a másik oldalamra fordultam, hogy tovább aludjak, és akkor léptem a tettek mezeire, amikor már joggal hihettem, hogy ők is alszanak. Ha netán ébren voltak, csak ők tudták, miért színlelik az alvást. Hátat fordítottak nekem, és feküdtünk a sötétben. Mivel nem tudtam, melyikük Nanetta és melyikük Martina, azon az oldalon kezdtem, amelyikre befordultam az imént. Összegömbölyödve hálóinkben feküdt a lány, én pedig sietség nélkül, alig észrevehető mozdulatokkal cselkésztem be, amiből rájött, hogy a legjobb, amit tehet, ha továbbra is alvást színlel, és rám bíz mindent. Szép lassan kihámoztam a hálóingéből, szép lassan ő is kitárulkozott, és lassú, de folyamatos mozdulatokkal, a természet szavát követve, olyan testhelyzetet vett fel, aminél kedvezőbbet csak akkor kínálhatott volna fel nekem, ha nyíltan szint vall. Dologhoz láttam, de csak úgy érhettem célba, ha ő is segít,
2: és előbb-utóbb már nem visszakozhatott. A természet csugallatát követve ő is rászánta magát. Első és fájdalmas ölelése volt ez, kétség sem férhetett hozzá, és nagyon meglepődtem. Úgy éreztem, lelkiismeretesen le kell rónom tiszteletemet egy előítélet iránt, amelynek életemben először ilyen édes gyönyörűséget köszönhetek, ezért nyugton hagytam áldozatomat, és átfordultam a másik oldalra, hogy nővérével foglalkozzam, aki ugyanígy számíthatott minden hálámra. Mozdulatlanul feküdt a hátán, mint aki békésen és mélyen alszik. Óvatosan kezdtem el simogatni, őrizve a látszatot, hogy a világért sem szeretném felébreszteni, és hamarosan meggyőződtem arról, hogy épp oly érintetlen, mint a nővére, és csak addig halogattam, hogy nála is révbe érjek, amíg egy természetes mozdulattal, amely nélkül nem koronázhattam meg művemet, ő maga nem segített feljutnom a csúcsra. Ott azonban már nem folytathatta a játékot. Szorosan karjába zárt, és ajkát ajkamra tapasztva elárulta érzéseit. A történtek után bizonyos vagyok abban, szólaltam meg, hogy Nanettát tartom a karomban. Bizony, és én is, nővérem is örvendezni fogunk, ha ön becsületes lesz és kitartó. Mint halálig az leszek, édes angyalaim, és minthogy a szerelem műve teljesedett be rajtunk, Angela nevét többé kisejtsük. Ezután kértem, hogy keljen fel és gyújtson gyertyát, de Martina tette meg ezt a szívességet. Amikor végre megpillantottam karomban a szerelemtől kipirult Nanettát, majd Martinát, amint kezében gyertyát tartva szemrehányó tekintettel néz ránk, mintha vádolna, amiért nem szólunk hozzá, holott ő simult elsőnek ölelő karomba, és ő bátorította nővérét példájával, szívem csordulti megtelt boldogsággal. Keljünk ki az ágyból, ajánlottam nekik, hogy örök barátságot esküdjünk egymásnak, és frissítsük fel magunkat. Előbb egy színültig vízzel töltött dézsában, elképzelésem és útmutatásaim szerint mindhárman megmosakodtunk, ami sok kacagással járt, és vágyainkat is újra felszította, majd Ádám kosztümben megettük a füstölt nyelv maradékát, és fenékig ürítettük a második üveg ciprusi bort. Azután sok mindent összefecsegtünk, amit az érzékek bódulatában csak a szerelem érthet meg, majd visszafeküdtünk, és változatos enyelgésekkel töltöttük az éjszaka hátra levő részét. Az egészre Nanettával tettünk pecsétet. Mivel Orió asszony elindult már a misére, septében el kellett válnom tőlük. Megesküdtem nekik, hogy Angela már eszembe se jut, azután hazamentem, és ebédig álomba merültem. Mali Piero úr úgy találta, ez egy szenátor, aki megjegyzés csak, aki ilyen protektora is volt a Kazanovának. Tehát Mali Piero úr úgy találta, hogy vidám vagyok, de karikás a szemem. Nem bántam, akármit képzel is, én semmit sem meséltem neki. Két nap múlva újra ellátogattam Orió asszonyhoz, és mivel Angela nem volt ott, nála vacsoráztam, majd Róza úrral együtt távoztam. Nanetta egy alkalmas pillanatban a kezembe csúsztatott egy levélkét és egy csomagot. A csomagban kenyérgalacsint találtam egy kulcs lenyomatával, a levélben pedig felszólítást, hogy csináltassam meg a kulcsot, és töltsem velük az éjszakát, amikor csak kedvem támad. Nanetta ezen kívül arról is beszámolt, hogy Angela vele töltötte az együttlétünket követő éjszakát, és meghitt szokásaikból rájött arra, hogy mi történt. Ő pedig semmit nem tagadott, de mindenért Angelát tette felelőssé. Angela a legközönségesebb szitkokat szórta rájuk, és megfogadta, hogy be nem teszi többé a lábát hozzájuk. Ők azonban egyáltalán nem izgatják magukat emiatt. Néhány nap múlva szerencsésen megszabadultunk Angelától, Vicenzába költözött az apjával, aki két évig freskókkal díszítette az ottani lakásokat. Így aztán hetente legalább kétszer ennél a két angyalnál éjszakáztam a kulcs segítségével, amelyet olyan ügyesen megszereztek a számomra. Mindig szívesen fogadtak, és nagy nyugalomban élveztem szerelmüket. Idézet vége. És akkor nem tudom, hogy kell-e magyarázni, hogy virágnyelven ugye miről van szó, hogy ugye ez végig így van az emlékiratban, hogy sehol semmi obszenitás, eleme, mégiscsak ez három tapasztalatlan fiatal, a Kazanovának ez az első szerelmi éjszakája, és a két lány pedig mind a kettő szűz, és ezt nagyon gyönyörű, nagyon szépen megoldják úgy, hogy halvány színlelnek hol az egyik, hol a másik, és ugye szerelemről, érzelmekről nem nagyon esik szó, de ez aztán hetekig és talán hónapokig is folytatódik, és ez egy ilyen
1: beköszöntő történet, mint egy, amelyik megelőlegezi azt, hogy aztán a későbbiekben is nagyon törekszik arra, hogy hasonló helyzeteket hozzon létre. Na most ezek a velencei történetek, aztán van olyan is, és az egyik leghíresebb a négyes, a muránai, két muránai apácával és a Berni kardinálissal, aki akkor Franciaország velencei nagykövete volt. Ott már egész más a helyzet, mert ott a nagy szenvedélyek is belezavarnak, de majd erről esetleg kicsit később beszélünk.

0: Ez itt az Egy Éjszakás Kaland, a Tilos Rádió Szex Éjszakája január 13-án pénteken. És most még egészen 10 óráig, vagy még egy kicsit tovább, Kovács Ilona olvas fel a Casanova emlékirataiból, mint válogató és fordító.
1: Igen, tehát az előbbi történet, a Nanetta és Martina, az egy ilyen minta lett az ő számára, amit nagyon sokszor sikerült neki újra és újra létrehoznia. De hát van egy másik nagy alaptörténet. Ez, aki látta a Fellini filmet, vagy olvasta az elejét az emlékiratnak, az tudja, hogy ez a bizonyos négyes, a két Murano-i apácával és a Bernivel, ez is egy ilyen típusú minta lett az ő életében, de ebbe az a furcsa, hogy itten ő a Balek, tehát hogy ő az, aki sokáig azt hitte, hogy ő nagyon nagy, már akkor is nagy csábítónak gondolta magát ilyen fiatalon, holott borzasztó tapasztalatlan volt, mint az előző történetből is kiderül, és ebben a négyesben elég későn jött rá arra, hogy itt tulajdonképpen a Bernie az, aki a háttérből irányítja a szálkat, és hogy ezért, és hogy tulajdonképpen átverték őt nagyon alaposan, és elveszti a volt szerelmét, a Katerina Caprettát, aki CC-nek emlegette az emlékiratban, mert a Berni ugye megszerzi magának a CC-t, és akkor amikor bejár oda az árdába, hogy azért küldték a lányt az árdába, hogy ő ne vehesse feleségül. Annyira szerelmes volt belé, hogy el is vette volna, de hát ugye a család nagyon rossz partinak találta, úgyhogy beküldték a lányt az árdába, de következtében az erkölcstelensége megnőtt, mert jobba lett az MM-mel, akiről nem tudjuk pontosan, hogy de egy nagyon előkelő gazdag családba származott, és Maddaléna lehetett a keresztneve. És ez a Maddaléna aztán rávette a Casanovát mindenfélére, aki boldogan kötélnek állt, csak későn jött rá, hogy itt elveszti a CC-t, és ő azt hitte, hogy ez az MM, ez majd igazán nagyon szerelmes lesz belé, és egy hatalmas szerelmi kalandba bonyolódott volna vele, ha nem derült volna ki aztán időközben,

0: szobát szolgál föl neki a különböző randevukon, ahol, és ez is csak később derül ki, a Bernie az a kéleső, a kukkoló szerepét alakítja. A Fellini filmben ez az a halszem. A történet, a Casanova elbeszélésében a tapétának egy részét lehet úgy elforgatni, és akkor ezt ő meg is tudja, de már nagyon későn, hogy a Bernie mindent végignézett, és hogy ez a bizonyos tojásfehérje saláta is, ez is a francia nagykövettől származik, ezt csak röviden idézem.
1: Kérdezhetek?
0: Persze.
1: Mert ugye ez engem egyre inkább izgat, hogy mi volt az, tehát mi a szerelem, amikor a fordító, vagy amikor a szerző is azt írja, hogy szerelem, vagy lemúl, akkor az mi volt valójában? Akkor az az nagy fellángolás volt, a szalmaláng volt, a szenvedély volt, a szex volt, mit akar ez a fogalom?
0: Nem, ezt nagyon könnyű tulajdonképpen meghatározni, hogy pont az ellenkezője. Tehát a szerelem az, amikor lassan, hosszan folytatódnak ezek a találkozók, a beszélgetések, és akkor lassan kialakul az érzelem. Tehát az, hogy a vágy föl ágaskodik benne, az végig egy nagy vezérmotívuma az ő életének, és ezt imádja is, de ezt nem keveri össze azokkal azokkal a nőkkel, akik iránt úgy érdeklődik, hogy majd belehal. És az a furcsa, még szociológiailag is magyarázható helyzet áll elő, hogy főleg olyan nőkbe szokott beleszeretni, akik nem kértek belőle, vagy legalábbis akiket nem lehetett feleségül venni. Nem csak azért, mert ő maga is meggondolta magát, folyton házasodni akart, de mindig valami közbe jött, vagy ő úgy intézte, hogy közbe jöjjön. De a két legnagyobb szerelmét, ezt az MM-et, aki ugye a murano-i apáca volt, és az Henriette nevű francia arisztokrata nőt, az nem olyan nem tudta volna feleségül venni, hanem mind a kettő kirúgta őt. Tehát mind a kettő lényegében szakított vele, és ezek óriási megrázkodtatások is voltak. Tehát ő például azt hitte, hogy amikor a Bernie eltávozott Velencéből, ő rá bízta az MM-et, hogy vigasztalja. És akkor jönnie kellett volna a nagy kefélések, a vidám négyes, amelyik ugye minden kombinációban kipróbálták egymást, kettesben, hármasban. Hát négyesben nem lehetett, mert a Bernie valószínűleg nem volt elég potens hozzá. Ez is kiderül az MM-nek a receptjeiből. De azért a hármast, a ketteseket és a hármasokat azokat gyönyörűen gyakorolták. És amikor a Bernie elment, akkor a Casanovának kellett volna vigasztalnia az apácát, aki viszont olyan belebetegedett a szakításba, és nem kért a Casanovából. Tehát jóformán megszűnt és ez nőnek rettenetes megpróbáltatás volt, mert elvesztette a Katerinát, a CC-t, akit ő feleségül vett volna, és akkor mond is egy olyat, hogy hát ezek után most már nem venném feleségül, de úgy barátságba eléldegélnek vele egy fedél alatt. Az MM pedig majdnem belehalt ebbe a bizonyos szakításba, és ő nem tudott rajta segíteni. Az Henriette pedig egyszerűen, aki egy kalandornő is lehetett, de kiderül, hogy későbbiekben, hogy valószínűleg a férjét hagyta ott egy francia arisztokrata házasságnak a válságába került bele a Casanova Észak-Olaszországban, és amikor a család aztán üzent neki, meg megalkuttak vele, akkor megmondta a Casanovának, hogy vége, és hogy soha többet nem merje őt keresni. És annyira, mint a megriadt nyúl a reflektorfényben, ezt meg is fogadta. Olyannyira, hogy amikor 16 évvel később Dél-Franciaországban egy Marcolina nevű lányjal utazgatott, és a kocsijuk lerobbant, akkor egy kastélyban kaptak szállást, és ő nem ismert rá a kastély asszonyára, aki az Henriette volt. És aki azt csinálta, hogy ez is benne van a Fellini filmben, csak nagyon elbújtatva, hogy a Marcolinát elvitte magához éjszakára, mert ő is leszbikus volt, a Casanovát ott hagyták egyedül a kastélynak valami szárnyában, és írt egy levelet, amit a Marcolinának csak Lyonban, tehát Dél-Franci, Aix-en-Provence környékén volt a kastély, csak Lyonban volt szabad átadni, amiben az Henriette fölvette, hogy ő volt az, de nem akarja, hogy visszamenjen, és így tovább. És akkor még van egy harmadik rész, ami valószínűleg teljesen kitalált, hogy az Henriette, amikor ő beteg volt, akkor küldött neki ápolónőt, ennek semmi nyoma, hogy ebbe. Ezt ő annyira bántotta a dolog. Tehát ugye ezek az arisztokrata nők, akik társadalmilag felette álltak, műveltek, szépek, okosak voltak, ezeket imádta, de ezek lerugdosták magukról elég hamar, amikor a körülmények úgy hozták magukkal. Na most az MM-től éppen ezért rengeteget tanult, tehát a Bernie és az MM révén

0: a francia gasztronómiai és erotikus kultúrából, és akkor itt van ez a saláta recept, hogy még bánatomban is elnevettem magam a tojásfehérje saláta láttán. CC megjegyezte, hogy igazam van, amiért nevetek, mert a tojás legjobb részét, a sárgáját kivették belőle. Örömmel és csodálattal szemléltem, mennyire megszépült, de semmi vágyat nem éreztem, hogy kifejezzem vonzalmamat. Mindig úgy gondoltam, hogy semmi érdemünk sincs abban, ha hűségesek maradunk szerelmünk tárgyához. Ez 6 tojásfehérjéből készített saláta, balzsamecettel, és el van teljesen magyarázva, hogy meg fürtojásokat is kapott, meg szóval mindenféle olyat, amit amiről a franciák azt hitték, hogy ez potencia nevelő. És az MM-től tanulta azt is, hogy az osztriga evésnek van egy rendkívül erotikus változata, amikor a szerelmesek egymás szájából veszik ki az osztrigát, és pezsgőt vagy puncsot isznak rá, és persze közben csókolóznak. Idézem, amikor az MM, ugye ő készíti el neki saját kezűleg a puncsot, idézett, miután elkészítettük a puncsot, azzal szórakoztunk, hogy az osztrigákat a szájunkban feltörve ettük. MM a nyelvén nyújtotta nekem az övét, miközben én ugyanígy a szájába tettem az én osztrigámat. Nincs érzékibb, kélyesebb játék két szerelmes között, még ha komikus is, és ha a komikum semmit nem ront el, hiszen a nevetés a boldogok kiváltsága. Milyen fenséges az osztriga leve, amikor imádatom tárgyának szájából szívom ki. Nyállal keverve. Nem lehet, hogy a szerelem hatalma is ne nőjön, amikor elharapom és lenyelem. És akkor ez ugye akkora hatást tett rá, hogy a későbbiekben a legtöbb szerelmét rábeszélte egy ilyenre, és van még annyi idő, hogy és akkor van ez a római történet, az Armelina és az Emilia, ez már jóval ez már a második harmad legvége, a Sárpion felsülés után, ahol Rómában találkozik egy fiúval, egy gyönyörű olasz sráccal, akit úgy hívnak, hogy Menicuccio, és ennek van egy húga az Armelina, és egy szerelme az Emilia, és mind a kettőt zárdában tartják a házasságig, és a Menicuccio megkéri a Casanovát, hogy segítse neki az Emiliát valahogyan megszerezni. A Casanova rendkívül bőkezű volt, erre sok-sok bizonyíték van, tehát pénzt szerzett, ajándékozott, például a kártya adósságait azt időnként hozományba fektette, de nem saját feleségnek, hanem mások számára. És akkor elkezdenek bejárni a Menicuccióval az árdába, és a Casanova bele, ugye főleg az Emilia és a Menicuccio közti házasság, de hát a Casanova fülig bele szerelmesedik Armelinába, aki egy gyönyörű és teljesen ártatlan lány. És akkor az a lényeg, hogy hát mindent kitalál. Megreformálja a zárda rendjét, mert teljesen ugye fel akarja szabadítani ezeket a szegény lányokat, akik ott nem egészen önzetlenül, és el is éri különböző arisztokrata barátok és ismerősök segítségével, rengeteg bíborost, meg mindenféle vatikáni embert ismert, és ezekkel elérte azt, hogy a két lányt kiengedjék a zárdából színházba és operába. Mert ezek soha életükben nem voltak kint, és ő meg minden este ugye színházban volt, és utána meg szupékat adott, és részt vett az színészekkel, énekesekkel, és akkor el is viszi a két lányt, kapnak kimenőt, rábízza a főnöknő, aki szintén nagyon szereti a Casanovát, és akkor kijárja, hogy nem csak, hogy elviheti őket először színházba, hanem utána egy fogadóba is. És akkor itt ugye úgy próbálja az Armelinát meghódítani, ahogy annak idején az MM ővele a kalandban viselkedett, vagy foglalkozott, és elkezdi a nagy hódító műveletet, és akkor most idézem, hogy megérkeztünk a fogadóban, ahol rendes tüzet rakattam, és finom vacsorát rendeltem. Az iras érdeklődött, hogy kérek-e osztrigát, én pedig, mivel láttam, hogy a lányok kíváncsiak mi az, megkérdeztem az árát. Azt felelte, hogy a velencei arzenálból valók, így aztán nem adhat olcsóbban, 150 paulinál, amire ráálltam. Ez ki fog derülni, hogy ez egy hatalmas összeg. Elég nehéz egyébként ugye a pénzeknek a vásárlóértékét. Ebben van egy matematikus kazanovista, aki ezzel foglalkozik, hogy a bevásárló kosár az hogy nézett ki Casanova idején, és a pauli az nagyon sokat ért, de hát ilyenkor nagyon bőkezű volt, és abszolút állta a költségeket. Azt kívántam, hogy a jelenlétemben nyissák fel őket. Armelinda elámult, hogy az ő szeszélye 5 római talléromba kerül, és kért, hogy vonjam vissza a rendelést, de elnémult, amikor elmagyaráztam, hogy az én szememben semmi sem drága, ha azt remélhetem, hogy örömet szerzek neki. A válaszom hallatán megragadta a kezemet, amit bosszusan visszahúztam, amikor az ajkához emelte, de mivel túl hirtelenül rántottam vissza, Armelina kétségbe esett. Na most az Armelinát nem akarja megrémíteni, és ezért azt találja ki, hogy előbb az Emiliával, aki a Menikuccsónak a menyasszonya, és neki csak olyan közepesen tetszik, azzal eljátsza ezt az osztrigás játékot, és hogy akkor vagy utána az Armelina vagy magától követi, vagy rá tudja beszélni. Úgyhogy itt ugrok egy részt, és akkor azt mondja, hogy elérkezettnek láttam az időt, hogy Emiliát megkérjem, az ajkával tegyem a számba egy osztrigát. Maga nagyon okos, és nem fogja azt képzelni, bűnt követünk el. Emilia elálmélkodott a kérésemen, azután gondolkodóba esett, Armelina pedig kíváncsi lett, feszülten figyelte, hogyan válaszol nekem. Miért nem Armelinájától kéri ezt, szólalt meg végül. Előbb te próbált ki, szólt közbe Armelina, és ha van hozzá bátorságod, én sem maradok el mögötted. Miféle bátorság kell ehhez? Gyerekes bolondozás, amiben semmi bűnös nincs. Emilia okos válasza hallatán azt hittem, elérkezett a győzelem pillanata. Áttettem a szájába egy kagylót, és mondtam, hogy szívja ki a levét, tartsa az ajkai közt az osztrigát. Nagy kacagások közepette híven végrehajtotta az utasításaim, én pedig átvettem az osztrigát, a lehető legilledelmesebben tapasztva ajkam az övére. Armelina megtapsolta, mondván, hogy nem tartotta eddig képesnek ilyesmire, azután pedig tökéletesen követte a példáját. Elbűvölte, milyen finoman vettem át az osztrigát az ajkai közül, nagy ámulatomra ő jelentette ki, hogy most rajtam a sor. Rajtam a sor, hogy visszaadjam az ajándékot, és Isten a megmondhatója, milyen élvezettel tettem eleget ennek a kötelességemnek. Ilyen játékosan elfogyasztottuk az összes osztrigát, és mindegyiket egy-egy pohár punccsal öblítettük le. Sorban ültünk egymás mellett, én a két lány között, háttal a tűznek, szédelegve. Ilyen vidám, józan, tökéletes részegséget még nem látott a világ. És a puncs még el sem fogyott. Melegünk lett, nem bírtam tovább. Le kellett vetnem a felső ruhámat, a lányok pedig kigombolták a ruhájukat, amelyik elől prémmel volt bélelve. Szóltam nekik, hogy van egy kis illemhely mindjárt a szobánk ajtaja mellett, oda kimehetnek, mire felugrottak, és kézenfogva kiszaladtak, elbűvölten, hogy kitaláltam, milyen szükség kínozza őket, amiről nem mertek beszélni nekem. Amikor visszajöttek a szobába, csak úgy pukkadoztak a kacagástól, mert nem bírtak megállni a lábukon. Egy percre én is magamra hagytam őket ugyanabból az okból kifolyólag, de én azért nem voltam úgy becsípve. A tűz előtt ülve találtam őket, még mindig azon kacagtak, hogy milyen állapotba kerültek. Ellenzőt képeztem nekik a tűz előtt, és nem árultam el, milyen élvezettel szemlélem ziláltságukat, ami elragadtatásba ejtett, mert keblük szépségét láttatni engedte. Kacagás, rohamok és mindenféle, és akkor ugye, most jönne az a pillanat, amikor ugye meg lehetne próbálni a hódítást, de rájönnek azon, hogy az Armelina nagyon kedveli őt, de nem szerelmes belé. És ezért aztán itt meg is állunk. Mert itt lehet, vagy még folytatjuk?
1: Csak ez a szerelem kérdésre szeretnék visszatérni. Mert én azt látom, hogy egyébként a hódításnak, tehát hogy úgy tűnik, mintha feltétele lenne az, hogy az ember szerelmet hozzá a nőnek.
0: Hát vagy házasságot kell ígérni, vagy szerelmet hazudni, hát valamiféle...
2: Valamit kell ajánlani. Magában kevés.
1: Jó, ezt mindkét fél tudja, hogy ez az ígéret az igazából nem beváltható.
0: Na most nem mindig. Tehát itt például ebben a történetben az a helyzet, hogy a Casanova halálosan szerelmes ebbe a lányba, és lemond róla, amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen ez a lány nagyon, ugye apának, ilyen apapótléknak tartja őt, és hogy nincs azzal tisztában, hogy ő voltak éppen, ugye hát szerelmet érez iránta, de hát nem tudja feleségül venni, meg nincs vagyona, meg sose, arra soha nem volt képes, hogy letelepedjen, állást vállaljon, ilyesmi. Tehát a nőknél jobban szerette a szabadságát. Ezt emelik ki a Casanova katalógusnak is a címlapján, hogy imádta a nőket, de a szabadságot még inkább. És akkor rájön arra, hogy, mert másodszor is elviszi őket a operába. És ott van egy szörnyű jelenet, amiben kiderül, hogy a szerelem az egy szenvedés főleg, vagy legalább annyira szenvedés, hogy ott egy fiatal tiszt megjelenik a páholyukba, és elkezd udvarolni az Ármelindának, aki rögtön belepirul, és a Casanova iszonyatos féltékenységi rohamot kap, nagyon kínos az egész jelenet, és mindenki rossz kedvű lesz, és akkor rájön, hogy ő már öreg. Tehát, hogy őt most ez a nő ez úgy szereti, mint a papáját, vagy mint egy barátot, de hogy nem tudja viszont szeretni. És akkor nem akarja eljátszani azt, amit már rengetegszer megcsinált, hogy elcsábítja a nőt, aztán talál neki egy férjet, és a házasságot még meg is rendezi, meg még pénzt is ad hozzá, hanem teljesen átmegy Tonio Krögerbe, és akkor azt mondja, hogy hát ezt nem tehetem magammal se, mert hogy ez a nő soha nem fog engem viszont szeretni, és akkor én olyan szenvedésre kényszerülök, amit nem bírok. Tehát eszébe jut neki az MM-szakítás, meg az Arriet, meg minden, és akkor pont ezt mondja, hogy aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. És ezt nem akarja, úgyhogy még egyszer eljátsszák az egész, az osztrigát, a pezsgőt, az operát és egyebet, és akkor lelép. És ott hagyja az Armelinát, és ez rettenetesen fáj a szíve, de nem akarja őt. Sem a lányt nem akarja ugye bajba keverni, vagy szenvedések árhoztatni, és ő maga pedig iszonyatosan fél azoktól a szerelmi bánatoktól, amiken már sokszor átment, és akkor inkább abba hagyja az egészet. Úgyhogy ez csak arra példa, hogy az első mámor, amit ő az MM-mel átélt még Velencében, 20 éves korában, itt már ilyen 50-60 közötti az életkora, és ilyenkorra már annyi, már tapasztalt. Tehát meg is tud, tehát technikailag le tudná bonyolítani, a pénze is van éppen, meg ugye a lány is ki van szolgáltatva, meg minden, de nem akarja, mert várja a szenvedést, és minél tovább találkozik vele, meg beszélgetnek, annál jobban szerelmes belé. Ez a libertinus regényekben úgy néz ki, hogy megtiltják a lassú. Tehát a hódításnak gyorsnak kell lennie, és rögtön szakítani kell. Mert különben az ember képes is beleszeret abba a nőbe vagy férfiba, és ez történik a Valmont Vikonttal és a Turvelnével, hogy túlságosan sokáig játszanak ott egymással, és akkor bele is szeret. És akkor ebben mindenki belehal egyébként.
1: Miközben mindenki szerelmet ígér, nem?
0: Igen, és valóban szerelmes is. Hát életében először a Valmont Vikont akkor lesz szerelmes, amikor a Turvelné megszereti őt, és amikor szakít azon a hülye levélnek az útján, amit a Mertőny Márkiné diktál neki, akkor a nő megbolondul és meghal, és ő pedig megöleti magát egy párbajban, mert az életnek viszont nincs tovább értelme. És a Casanova ezt elkerülte. Tehát a hatalmas nagy szakítások, amikor ő nagyon szerelmes volt, és őt kirúgták, és ilyen sok van, ilyen a nagy történetei azok rosszul végződtek. Van rengeteg olyan csábítási történet, aminek nem volt tétje. Tehát ahol jól érezték magukat, élvezkedtek, és kész.
1: Milyen kondíciók mellett lehetett egy ilyenkor van a nőnek odaadnia magát? Tehát mi az a... Tehát mit kellett ahhoz, nem jó, hogy a férfinak ígérni, nem ezt a szót keresem, de hogy
0: mit kellett a férfinak
1: mondani ahhoz, hogy a nő odaadhassa magát, akár egy flörtre, akár egy... És hol vannak ezek a határok egyáltalán? Tehát a flört, a szexuális aktus, a szüzesség elvesztése, a közepes, hosszú távú kaland, a szerelem között hol vannak a határok, és mi az, amikor egy nő úgy dönt, hogy ebbe belebonyolódik, tehát hogy milyen kondíciók mentén.
0: Igen, hát azt kell mondanom, hogy az emlékiratból az derül ki, hogy a nők nagyon kiszolgáltatottak voltak. Tehát, hogyha engedtek a vágynak, és tényleg belementek egy ilyen valódi kalandba, akkor nagyon rosszul járhattak, és egy csomó esetben rosszul is jártak. Tehát ő egyébként rendkívül érzékeny volt, és nagyon nőies természetű. Tehát bele empátiával nagyon erősen rendelkezett, és egy csomó esetben, például amikor felcsinált valakit, akkor soha nem hagyta ott, hanem mindig szerzett neki férjet. Van egy nagyon jó történet, a Krisztina a falusi leányzó, mindjárt egy velencei történet, de a többiekben is. Tehát, hogy ő nagyon vigyázott arra, hogy ha teherbe esett a nő, és benne akkor ugye vége volt, akkor soha többet házasság semmi, hogy akkor ő rögtön csak úgy lépett le, hogy maga helyett pótférjet állított, hozományt, mindent megtanította az egyik nő például írni, olvasni, szerzett neki egy magánál sokkal jobb férjet, és azt is látta, hogy mi van akkor, hogyha ő nem csábít el valakit, de aztán jön helyette egy gátlástalanabb, és van egy egészen megrendítő történet, egy Pazean nevű faluban megismerkedett egy Luciával, aki egy ragyogó nő volt, és akit ő végül is, ott is lemondott a hódításról, éppen azért, mert ment tovább. És akkor ezzel a nővel egy olyan 10-15 év múlva később találkozott egy bordélyházban. És ez a nő, ez aki akkor ilyen 18-20 éves lehetett, ez a Lucia, ez ugye 10-15 év alatt mindenféle nemi beteg, alig ismert rá, ragyás volt, szifiliszes, és akkor iszonyatosan meg is döbbent, hát ilyen sok történet van a nemi betegségekről. Őnek is volt, mert hát ő sokat látott ilyet, és akkor többen szemrehányást tett magának, hogy miért nem ő csábította el annak idején, mert ő ezt nem csinálta volna vele, amit egy házasságban egy férj csinált vele, hogy ott hagyta, és akkor ő beállt egy bordélyházba, ott beteg lett, és akkor megöregedett. És, tehát, hogy a női sorsnak ezek a szörnyű csapdái, ezek az ő életében látszottak, de azt lehet mondani, hogy sok mindent csinált, még gyilkolt is. Ugyanazt, amiről a Faust. Ugyanolyan történet van a kettes számú MM-mel, ahol ő elaltat valakit tulajdonképpen ártatlanul, de hát az illető nem ébredt föl egy ilyen laikus nővét. Tehát csalt, lopott, hazudott, és mondom, még ilyen gyilkosságba is belekeveredett, de nőt soha cserben nem hagyott. Tehát ebben volt egy ilyen, persze lehet azt mondani, hogy hát nem szép dolog, hogy maga helyett ugye másokat küldött a házasságba bele, de ezt végigcsinálta, és nagyon megértette, hogy a nőknek micsoda. Tehát, hogy pláne, és minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétlán, annál nagyobb volt a veszély. Ugye a szegénység, a kiszolgáltatottság, a betegségek, a bordély, mit tehetett egy nő, hogyha megesett, és nem vették feleségül, akkor vagy cselédnek állt, vagy kurvának. A apácának se nagyon állhatott, mert ahhoz is kellett azért valami társadalmi háttér. És ebből a tekintetben egészen megrázó a dolog. Tehát van olyan táncos nő például, akivel neki sokszor volt viszonya, meg minden, de sosem voltak szerelmesek egymásba, és ő is a végén fizet neki valamilyen ilyen szifilisz elleni kúrát Svájcban, és hát ott hagyja lényegében ilyen haldokló izébe. Tehát, hogy ő látta ezeket, és ezeket nagyon átérezte, tehát persze nem tudott ezen változtatni, de ő maga nem vett részt ebben a játékban. És azt is lehet mondani, hogy az arisztokrata nők, tehát például az Ariet, azok meg tudták oldani azt, hogy leszbikus viszony, hogy szökés, nadrágban utazott például, és tényleg kalandornő módjára viselkedett, holott hát rengeteg nyelvet tudott, csellózott, meg nagy látszik, hogy komoly műveltsége volt, és jó nevelést kapott. És akkor ezek a nők ezeket visszafogadták. Tehát itten ott minél magasabban volt az illető, minél több pénze, magasabb társadalmi rangja volt, annál jobban el lehetett ezt valahogyan kenni, de lejjebb, és főleg a cselédlányok, a szegények, és ott döbbenetes tragédiákat látott, és le is ír egy csomó ilyen esetet. Ezeket a... Van olyan is, ahol egyébként ő maga például kimosott egy kislányt, az Morfit, aki nem volt hajlandó éppen ezért, tehát az okos lányok, voltak ilyen okos lányok, az egy színésznőnek a húga volt, és tudta, hogy nem szabad magát ingyen odaadni, mert a Morf nem baj lesz. És akkor a Casanova azért fizetett, hogy mesztelenül nézhesse, le is festette a buséval, és a 15. Lajos az meglátta a festményt, és kellett neki a nő, és akkor a Casanova szállította a 15. Lajosnak, aki egy híres nőcsebász volt, abba a bizonyos szarvas parkba, ahol a nőket tartotta, és végül is egy ilyen morganatikus házassággal nemes asszony lett belőle, és innen tudjuk, hogy a Casanova őt tényleg nem csábította el, hogy a 15. Lajos soha nem vett volna be a szarvas parkba egy olyan nőt, aki már nem érintetlen. És akkor a Casanova kimosta, teljesen, mint egy ilyen festményt, már úgy szemlélte a nő szépségét, és nagyon boldog volt, hogy sikerült a szerencséjét megcsinálni. Tehát ezt lehetett, hogy kegyencnőt csinálni belőle, találni egy szeretőt vagy férjet, de aki úgy ott maradt gyerekkel, hát az annak vége. Ez teljesen.
2: költséges szexuális örömök voltak.
1: Igen. Azt mondom, mint a társadalmi mobilitás.
0: Hogy igen. Őnek is igen. Személyesen föltörekednie, és nőket is időnként feljuttatni.
1: Ez a Tilos Rádió és az egy éjszakás kaland tematikus szex éjszaka egészen hajnalig. Kovács Ilonát hallották. Nagyon szépen köszönjük
0: hogy szépen. Örülök, hogy Kazanováról meséltette.
1: És reméljük, hogy találkozunk még, mert egyszerűen én ebből bele vagyok szerelmesedve.
2: Ez egy hosszú. Nem lehet bele betelni.
0: Igen, de tényleg, szóval olyan döbbenetesek, de az aranycsinálási történetei is óriásiak, ahol ez egy csomó olyan, tehát a szélhámos része is ugyanolyan izgalmas, csak hát az nem illik ebbe a témába.
1: Legközelebb, hogyha majd a médiahatóság ránk parancsol, akkor aranycsinálás.
0: Az bizony, az ráférne a magyarokra, igen.
1: Így van, most egy kicsit zenélünk, és aztán nem sokára Péro jön Vörös Sándorral és Pszichével, úgyhogy folytatjuk a felolvasást, folytatjuk a finom erotikát, folytatjuk az estét. Maradjatok velünk, Tilos Rádió.

0: Miles esuta.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: 1962. február 4-e. 1. 1962. február 4-én reggel 7 órakor mondják, a bolygók az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a vízöntő jelében a nap mellett ott lesz a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. A hagyomány 7 bolygója egyetlen stelliumban. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uránusz és a Plutó, és pontosan 90 foknyira a Neptunusz. Az asztrológusok a helyzethez különböző jóslatokat fűznek, és ezek közül egy sem mondható kedvezőnek. A vízöntő az állatkörnek az a jegye, amelyben világtengelyünk jelenleg áll. Jézus születésétől a 20. század 4. évtizedéig a Föld a halakban tartózkodott. Most, 19,5 év után új világhónapba léptünk át. Az ilyen átlépés mindig válságos volt. Ma is az. Most ez a 62-ben elkövetkező stellium a válságot, mondják, még jobban aláhúzza. Egyesek a reánk váró eseményt az atombombával hozzák kapcsolatba. Mások a helyzetnek messianisztikus jelentőséget tulajdonítanak. Korunk egyik nagy előnye, hogy annyira tele van lappangó borzalommal, hogy az ember bárhová néz, mindenünnen egy-egy apokaliptikus halálnem arcát látja magára meredni. Jóslat van, elég. Kétségtelen bizonyítékául annak, hogy mialatt az emberek túlnyomó többsége élete felszínén csak azért látszik loholni, hogy éhen ne haljon és meg ne fagyjon, a mélyben hogyan reszket valamitől, aminek még józanságáról sem volt alkalma meggyőződni. A konstellációk fix időponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos. 1962, 64, vagy más várt és rettegett időpont minden valószínűség szerint csődöt mond. Mindig van valami sajnálatra méltó naivitás abban, ha valaki a valóságos történést csak mint látható és látványos események bekövetkezését képes megragadni. Az öntudatlan messiás várás olyan modern változatáról van szó, amely a nyíltan vallott pragmatikus ateista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. Mialatt a hivatalos tudomány az ember minden élettevékenységét egy állatirasz sajátságaira vezeti vissza, és ezzel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni, az emberiség sohasem volt babonásabb, és egy imaginárius világvég lehetőségében hisz. Nem éppen csodálatra méltó. Nem lehet elég keveset élni ahhoz, hogy az ember a bajokon való segítésnek tökéletes időszerűtlenségét ne tapasztalja. Úgy látszik, az ilyen időknek az a sajátsága, hogy nem azoknak enged, akik javítani kívánják, hanem azoknak, akik ténylegesen aláássák. A modern civilizáció gépszövevénye remekül működik, amíg jó idő van. Mihelyt aszály áll be, vagy árvíz van, sokat esik az eső, vagy a hó, kitűnik, hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. Inogni kezd, és pedig nem egyik vagy másik részletében, inogni kezd az egész. Az államintézmény is csak jó idő esetén működik. Mihelyt szociális zavar, elégedetlenség, bizalmatlanság lép fel, válságba kerül. Az egész civilizáció normál időben jó. Nem számol azonban a mutációkkal és a katasztrófákkal. Ami pedig a vízöntőbe való átlépéskor, főként pedig a stelliumban fenyeget, az éppen valami ilyen mutáció vagy katasztrófa. Ilyen ki nem számítható aszály vagy árvíz, vagy olyasmi, amivel a civilizáció nem kalkulált, és ezért most egész létében fenyegeti. Mihelyt valaki eddig eljutott asztrológiára, már nincs is szüksége. Részben azért, mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek, és így a jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szükség a hindu kali-yuga elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végső idejében élünk. Ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháborúk, szociális felfordulások, a morális debakl, felfordulás, ismeretlen betegségek, és az a tény, hogy a társadalomban alig van ember, aki saját helyén áll. Egyik oldalon a felhalmozott vagyon és hatalom, a másikon a tehetetlen szegénység. Vallás szurrogátumok, hamis proféták, és sok más. Az asztrológia, a kali-yuga és hasonló teória a hagyomány magyarázata. Ma pedig mindez hatástalan. És ezekkel a módszerekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. Történetünk e fokán, a keresztény ájomban, a tudomány, a szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen. 2. Régebben a fejlődés elméletet nem úgy tanították, mint ma. Folyamatos evolúciót nem tételeztek fel. Úgy látták, hogy sima átmenet a természetben sehol sincs. Az egyes fajok között szemmel látható problematikus hiányok vannak. Ma ezt úgy magyarázzák, hogy a közbelső fajok kivesztek. Nem mondom, ez is kényelmes álláspont. Régebben valamivel intelligensebben azt mondták, hogy minden faj keletkezése hosszú-hosszú ideig felhalmozott erőknek és hosszas készülődésnek ugrásszerű megnyilatkozása. Úgynevezett mutáció. Ehhez képest az élőlények családfáját az egysejtűtől az emberig nem tekintették egységes, összefüggően emelkedő rendszernek. Az ilyesmit nagyon is absztraktnak, doktrinérnek tartották volna. A régiek azt gondolták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelőzések is. Voltak ideiglenes megoldások, sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok, és elég nagy számmal voltak visszaesések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolúciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a többitől elszakadt és visszaesett. És aztán, ahelyett, hogy fejlődési hátrányát behozta volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy visszakanyarodott, és irányát ismét a primitív felé vette. Egyiptomban azt mondták, hogy a pávián, Iránban azt mondták, hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport, amely ilyen sokan retúrban, furcsa szédületben visszafordult, és jelenleg retrográd irányban mozog. Ez a kép a modern, gyermekesen mechanikus, sok tekintetben ostoba és unalmas fejlődés elméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. Nem is szólva arról, hogy mennyivel valószerűbb. A faj nem állandó tényező, hanem valamely irány felé mozgásban való állandó erőfeszítés. Darwin ebből sejtett valamit. Csak hogy nem minden faj mozog előre, és nem mindegyik mozog ugyanabban az irányban is, egyöntető időben. Van olyan, amelyik lassan mozog, amelyik hirtelen, sőt, ugrik. Vannak stagnáló fajok. Vannak, amelyek retrográd mozgásban vannak. Ez a sok szimultán idő és irány és cél és mozgás, a mai monoton, egy irányban menetelő, terrorista, imperialista állammal analóg. A modern fejlődés elméletnél komolyabbnak és reálisabbnak látszik. A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetetlenül okos emberek voltak. Sok tekintetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan. számoltak a mutációkkal és a katasztrófákkal. Tudták, hogy az átlagos időknek átlagos teóriák felelnek meg. Válságos időkben azonban egészen más elméletekre van szükség. Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni, és többet kell merni. A baj a nyakunkon van. Lesz, ami lesz. 3. Ha a kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról vagy katasztrófáról van szó, rendesen arra az Atlantisra szoktak hivatkozni, amely állítólag 12 ezer évvel ezelőtt az óceánban egyik napról a másikra elsüllyedt. Atlantis azonban tegnap volt, a világ pedig nem tegnap előtt keletkezett. Amiben a régiek ismét kimagaslottak, az a generozitás, nagy vonalúság, ahogy történetüket mérték. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfeljebb századokban, vagyis időmilliméterekben, hanem tágas és levegős távlatokban. Amikor történetről volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük 100 000 évekről beszélni. Ha az ember a mutációt és annak lehetőségeit megkívánja érteni, a brahmanok történeti perspektíváit minden esetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a következőket. Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésül kígyókat kellett megölnie. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett, hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ez volt a penitencia. A rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a kígyó valamikor ember volt, de autokrata, önhitt és önző, kevés, hiú, befolyásolhatatlan és részvétlen, kőszívű, kegyetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rassz volt ilyen. Az énről a régiek éppen úgy tudták, ahogy ma tudjuk, hogy tulajdonképpen a matematikai pont. Fikció. Üresség. A semmi. Az én felület. Látszat. Ruha. Fátyol. Maszk. Aki tartósan az én világában él, az ilyen felületté válik. Ezért az egoista hiú és a hiúság merő külsőség. A többitől elszakad. Érzéketlenné válik, ezért dőfös és konok. Belső világa lassan kiürül, és csak az marad meg belőle, ami látszott. Mindössze a fátyol. Egyetlen vonal. A kígyó. Aki középpontjába énjét helyezi, annak középpontja üres. Maszk és egyetlen vonal. A kígyó, ha szembenézi, pont. Profilból vonal. Ez a pont és ez a vonal az én valódi képe. Valamely mutáció következtében az én ember, ez az autokrata, szívtelen maszk, az emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A közösséghez úgysem fűzte semmi. Most egészen magára maradt. Mindez talán 100 000 év alatt történt, de egyetlen megrázkódtatásban vált valósággá. Beledermedt saját maszkjába. Emberi alakját egyre jobban elvesztette, és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt. Ez az alak a kígyó. A kígyó, amely semmi más, csak felület. Centrumtalan üresség. A maszk és a középpontban a nem létező fikció. Egyetlen ruhafoszlánya. Szalag. Fátyol. Felület. Vonal. 4. Aki Iránban a közösség ellen vétkezett, annak hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a hangya állam valamikor emberi közösség volt. Ez a közösség Lehet, hogy az éhehalástól való félelmében, vagy vele született örömtelenségében, vagy valamely ismeretlen októl hajtva és szorongva olyan szervezetet épített ki, amelyben a középpontban a munka állott. Semmi más, csak a munka. Nem volt színház, nem volt költészet, nem volt muzsika, nem volt sport. Hangya az, akinek nincs szabad ideje. Munka lett az evés, az ivás, kötelesség a szerelem. Tompult automatizmusával dolgozni, fát hordani, vizet meríteni, beverni, kirakni, eltenni, szállítani, monomániás egyhangúsággal, folyton-folyton dolgozni, ösztönből, kényszerből, szokásból, szenvedélyből, hülyeségből, kicsapongásból, őrületből folyton dolgozni és dolgozni és dolgozni. Valamely mutáció következtében a munkaállam leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A többi néphez úgy sem fűzte semmi. Nem volt zenéje, csak munkaüteme. Nem volt költészete, csak munkaparancsa. Nem volt vallása, és soha nem nézett az égre. A kígyó énjébe, a fikcióba, az ürességbe merült el, mint én, és mint individum, és mint egyén, és egyedül. A hangya, mint állam és közösség és társadalom merült el és fordult vissza. Egyszerre több millió lény. Elkezdett feketedni, hat lában nőtt, csápja és rágója, mindez hihetetlenül praktikusan, munkájához mérten és annak megfelelően. Kedélyét elvesztette, és egyre mogorvább lett. Elkezdett zsugorodni, és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljön. A munka azonban olyas valami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbössé vált a humor, a művészet, az öröm, a szabad csatangolás iránt. Leszokott a jó, mély alvásról, az üldögélésről, a beszélgetésről. A hangya, mint egész állam, az emberiségről egyszerre szakadt le és korcsosult vissza egy különös irányba, ahol lény előtte még nem állott és nem élt. Rág, cipel, keres, rak, emel, fut és fut és fut. Végül a szerelemről is leszakadt. E dráma olyan mélyen megrázta, hogy még ma is, minden évben meg kell ismételnie, hogy a hímeket, akik nem dolgoznak, csak szeretnek, gonoszul és vérszomjasan, egy hallatlan szentbertalan éjszakáján halomra gyilkolja. 5. Azt, hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá vetnie, most már nem különösebben nehéz megérteni. Miért kellett annak, aki az individualitás ellen bűnt követett el, kígyót ölnie? Mert az illető a kígyó bűnben, az egocentrizmus bűnében részesedett. Abban a bűnben, amelyet sok százezer évvel ezelőtt az individuum követett el, és amiért kígyóvá lett. Miért kellett annak, aki a közösség ellen követett el bűnt, hangyabolyokat elpusztítania? Mert az illető részesedett a hangya bűnben, kedélytelen volt és mogorva. Monomániásan dolgozott és futkosott és sürgött, forgott, tett, vett, rohant és cipelt. Részesedett abban a bűnben, amit egyszer, sok százezer évvel ezelőtt egy emberi közösség követett el, és hangyává lett. Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors. Nem csak az egyes ember sorsa, az egész emberiségé. De a régiek tudták azt is, hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép. A gondolat. Ez az idea. A régieknek tudomásuk volt arról, hogy ezeknek a képeknek vagy gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van. A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea, és ezért a legnagyobb valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolvergolyó, és ezek szerint az egyetlen valóság. A régiek tudták, hogy a revolvergolyót megelőzi az embernek önmagáról alkotott, látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít, és lehangol és felbuzdít, és megőrít és búskomorrá tesz. A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről leszakíthatja és kígyóvá varázsolhatja. Mint Odysseus társait Kirké bűbája disznókká varázsolta. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le, és örömtelenül nyüzsgő hangyabollyá teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen hőfokon. Azt, hogy mi a vágya, mitől fél, mit kíván, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik. Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső valóság. Valóság az, ami hat. És semmi sem hat mélyebbre és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligenciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. Ma ismét kezdik látni, milyen iszonyú veszélye és következménye van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanyagolhatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását, és kezdik megérteni, mi történik azzal az emberrel, aki önmagát kígyóvá, és azzal az állammal, amely önmagát hangyabollyá változtatja. Kezdik megérteni, nem a revolvergolyó varázsolt el őket, hanem saját képükké alakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a sok arretúr, a visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná mikor és hogyan, leszakad, és a sötétség bűveletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira visszabukik. Ez a sok arretúr minden megrázkódtatáskor fellép, és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót. 6. Az új élet először mindig, mint idea jelentkezik. Ilyenkor az új ember a világban még láthatatlanul él, mint szédítő lehetőség. A józanok számára tökéletesen hihetetlen, bámulat és fantasztikus izgalom, kiválóság és vívmány, mint veszély és különbözés. Ez a lappangási idő, amely alatt a kép csupán eszmény, és ezért csak nem tilalom. Senki sincs, akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne, és éppen ezért ne fertőzne meg. Bűvös varázskép, amit az ember önmagáról gondol, persze észrevehető szerénytelen túlzással. Úgy látszik, az egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet előlegéből él, és ebből a még tilos létből torkoskodik. A hétköznapi értelem a dolgot hiába tartja eszeveszettnek. A fanatikusokat követik a tudósok. Vagyis a profétikus monomániát követi a szientifikus egzaktság pátosza. Most már nem csak, hogy meg kell csinálni, hanem be is van bizonyítva. A bűvös kép boldogság, de ugyanakkor kötelesség és büntetés terhe alatt követendő mintakép. Az eszménnyel az ember önmaga útját mind a két oldalról elállja,
1: Belülről azzal, hogy önmagának puha álomhangon suttog, kívülről azzal, hogy nagy, nyilvános érdemet ígér. Nem egészen érdektelen, hogy a mai embernek ez az eszménye micsoda. Mi az, amire magát oly kínnal kényszeríti, és amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvárog? Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik, és magát nyilvánosan kitünteti, amikor önmagát eszményíti, csak nem tudatosan, mintha már sejtené, hogy ennek a bűvös képnek melengetése biztosan az első, és biztosan a döntő lépés, ami bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, amelyé változni óhajt. S ha rajta múlna, már is az lenne, mint ahogyan ténylegesen már is az. Az elhatározás megtörtént. A bűvös képben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta. Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek, és a teremtő eszménycsíra életének fenntartásához szükséges összes szerveket milyen gyorsan és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll. Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűen lép elő. Csak nézze meg jól Bosch és Breuer képeit, és gondolkozzék afölött, amit Swift a Yahoo-ról mondott. Akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani, és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magában bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mielőtt nyilvánosan folyton utópiákról és ideális életről beszélt. Ezt gondolta ideálnak? Szándékát jól elrejtette. Milyen mamlaszok voltunk, mikor a kélyes hitegetéseknek felültünk. Nem gondoltunk arra, amit az idealisták már réges-régen, csak nem a szószékről tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefa levél, és ezzel az ember szégyenét takarja. Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is, de arra megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csak nem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülni.

és azt, hogy mire sóvárog, mitől reszket, és azt, amerre szédül. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, amit eltakar, visszanyitható. A felbőszült komisság elemi kitörése. A viszályok kioldhatatlan világszövevénye. Az embernyúzás technikájának megsemmisítő fejlettsége, és mindez még a rafinált önsanyargatás módszereinek hallatlan virtuózitása, mindenről csak a mai művészet beszél úgy, hogy világosabban már nem is lehet. Grillparzer úgy látszik jól látott, amikor azt mondta, hogy a modern emberiség a humanizmusból kiindulva, a nacionalizmuson keresztül a bestializmus felé tart. Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne, a más szenvedésében való gyönyörködés. Amelynél nagyobb, csak a saját szenvedésében való gyönyörködés. 7. Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli, olyan lényt csinál, amelyet pontosan legfeljebb Swift vagy Bruegel tudott volna leírni. Ma olyan művész, aki az élet nemének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni, és azt fel tudná mérni, sajnos nincs. A mai művészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrázol, de a látomás egészéhez sem a tudás precizitása, sem az erő mélysége fölött nem rendelkezik. Minden jel arra val, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az ember lesz, leginkább madárhoz hasonlít, és pedig nagyságban is, alakban a keselyűhöz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás. Amikor repül, úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított, és éles, üvegszerű karmai vannak. Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezető nélkül. Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül veszekszenek. Tökéletesen értelem nélkül egymást lögdösik, tépdesik és taszigálják, ok nélkül egymást mardossák, vagy lesből egymás fejére ütnek. Egymás oldalából vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csak nem állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek természetesen fájnak, a lények ingerültek, és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz, támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik. Horgas csőrével jobbra-balra csapdos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, oda sereglik, víjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek, és így szívódnak tovább. A sokszáz madár, rovar, berregő zúgással repül, de rendesen nem nagyon messzire. Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják is. Amilyen lármásak, rendetlenek, piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelepszenek, ott pillanatok alatt mindent fölfalnak. Állatot, hangyát, tetűt, egeret, gilisztát, békát, levelet, füvet, a fa levelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag támad, puszta föld és kövek. Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvárak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orszarvút éppen úgy pillanatok alatt szétszednek, mint oroszlánt vagy krokodilust. Nincs szenny, amit el ne kapdosnának, különösen egymás elől. Ha valamelyik a falatot már nem tudja lenyelni, el akarja dugni. A többi azonban résen van, és akit azon kap rajta, hogy ételt elrejt, azt azonnal véresre püföli. A hím cementszürke. Horkoló hangon berreg, körülbelül, mint a motorkerékpár vagy a géppisztoly. A nőstény eszeveszetten tarka, piros, sárga, kék, lila, zöld szarutollaival kelleti magát, szakadozott fejhangon visel,

Sheet csőrével szüntelenül tollait fésüli, peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel, és lihegbe sürgölődik a koncert és a nőstényért. Lecsap, beszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vámpír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg. Szidja, bántalmazza, alvás közben is fölzaklatja, követelőzik, sértődik, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog. Bár a lényfaja rovar, mégis eleven szülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a hím a nősténre, a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettőt megcsalja, meglopja és becsapja. Az új faj neve Chirihau. Latin, illetve tudományos neve Chirihau communis. Többféle variétásban szerepel. Van Europeus, Africanus, Asiaticus, Americanus, és itt többféle alfajt különböztetnek meg. A Chirihau szemmel láthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és észszerű élet. Amit lehet felfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni, s ami ereje ezen felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent bekapni, és a nőstényt lerohanni, aztán víjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet. Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósul meg a teljes egyenlőség. Csak az él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, késóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Sohasem tisztálkodnak. Régebben a Varietas Germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiugrottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg, és pedig, hogy ürüléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok Chirihau tele van fekéllyel, soknak fél lába van, fél szeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás, hogy egymást szárny tövön vágják. Akkor nem tud repülni, a többitől lemarad. Az idegen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nősténye, de csak azért, hogy a hímet agyon üsse, felfalja. Ezután csűrhéjét ismét megkeresi. A Chirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiszi, hogy sikerült az életet tökéletesen leegyszerűsíteni a maga teljes realitására. Ez a valóság. A többi csak mellébeszélés. Ez a létezés quintesszenciája, minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Ez az úgynevezett létért való küzdelem. Mindenki csak magára gondol, magát biztosítja. Önmagának szerez annyit, amennyit tud. Mindegy, milyen áron és milyen úton. Ez az észszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit védi rafináltan, és valami trükkel akarja ugyanazt. A Chirihau az ilyesmin keresztül lát. Az élet alapvetően önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a többi rovására jól éljenek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mindegyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar. Zabálni és párzani, és horkolni. A többi tökéletesen érdektelen. 8. Ez a Chirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan valóságérzék csodája, a fanatikus proféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiérlelt, most megszületésre váró új világtörténeti lény.
ez az emberben, mint állatfajban való hitnek, a sokan retúrnak, az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kőkemény szükségszerűség realitásának tündöklő egysége. A várva várt boldogság és az utópiák nagy, nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mialatt a szószékről morált és humanizmust, tökéletes embert és társadalmat, oly sok vallást és tudást hirdetett, legőszintébb szívbéli izgalmával erre gondolt. És ez volt benne a valóság, amelytől úgy rettegett, és amelyet oly szomjasan várt, amelytől irtózott, és amelybe beleszédett. Ezzel fenyegette, és ezzel kecsegtette magát. Félelmetes duplán, sóvárogva, akarva és nem akarva, mert amit az ember akar, azt eltaszítja, amit nem akar, azt magához vonza. Most végre felszabadult. Ez a humánum már nagyon a terhére volt. Ostoba és korlátolt előítélet, régi idők csökevénye, amely arra kötelezte, hogy legalább külsőségekben tisztességesen viselkedjék. Most már nem kell szégyenkeznie, ha dühében zabál és kélyesen marakodik. Mindezt a létért való küzdelem jegyében. Ha írig és gonosz, és pimasz, és hazudik, és vigyorog, és víjog, és vérszomjas, a lesből a másik torkát elharapja, ha a másik szemébe ganétken, és ha gennyes fekélyekben bájkál. Nincs többé gondja gátlásokra és az illemre. Micsoda felszabadulás! Úgyis mindig ez volt a valóság. Hát nem voltunk mindig bestiák. Ember! Álnok hazugság, bigott képmutatás. Milyen hálásak vagyunk az idealizmusnak, amely fennhéjázó eszmével bennünket idevezetett, és kitermelte bennünk az ellentétet, mi alatt malasztal beszélt, és senki sem vette észre valójában, mi történik. Ez a csirihau, a bűvös kép valóságos arca, amely századok óta a cselekvő és a gondolkozó ember szívében él, amelyet most sikerült felszabadítani. Katasztrofális megrázkódtatásnak kellett elkövetkeznie, hogy a lény megvalósulhasson. E megrázkódtatás nélkül talán a léleke gyermekét még ezer évig kellett volna rejtegetni. Most egyszerre pattant ki a bámuló világ szeme láttára, mint Zeus fejéből Pallas Athéné. Halleluja, csirihau! 9. E víziónak persze nincs valószínűsége. Nem azért, mert képeit és következtetéseit iráni példára a hagyományból vette, és a hagyomány értelme ma a keresztény ajonban megváltozott. Nincs valószínűsége, mert a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Amiről a jelen történeti pillanatban szó van, az a tömegesen fellépő embertelenné válásnak olyan legázoló ereje, amely elől kitérni épp oly kevéssé lehet, mint azt feltartóztatni. Hogyan? Van érző lény, aki látja, hogy egész népek észvesztő sebességgel zuhannak az állati lét alá, és szótlanul megállja? De van olyan ostoba, aki látja, hogy egész népek, mint a lavinák gurulnak le a hegyről, amelyre 100 000 év alatt kapaszkodtak fel, és azt higgye, ha ő kiáltozni kezd, a lavina meg fog állni. Mindenképpen arról van szó, hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége az emberi létezés körét elhagyni készül. A népek nagy része leszakad és elmerül. Ez a leszakadás természetesen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erőmennyiséget szabadít fel, és ez az erőmennyiség azokat, akik nem merülnek el, valósággal a magasba repíti. Az emberiség így ketté szakad. Amelyik lezuhan, abból lesz a Yahoo, vagy a robotos, vagy akár a csirihau, mindegy. A szubhumános lény. Amelyik felröppen, abból valami fél szellem, fél lélek, fél angyal.
az emberi közép helye pedig üres marad. A helyzet azonban minden valószínűség szerint még ennél is sokkal súlyosabb. Persze pontosan senki sem tudhatja, de aki esetleg sejteni, óvakodna beszélni róla. Arra a kérdésre pedig, hogy miért, azt kellene válaszolni, mert a jelent már a csirihau, vagy más féreg, oly inkubációs idejének kell tekinteni, amikor a lény maga ugyan még nem él, de a létrehozásában közreműködő erők rendkívül érzékenyek, s azt, aki az új lényt ócsárolja, elpusztítanák. Ami egészen természetes. Nem lehet büntetlenül a várandó szülők füle hallatára a még meg nem született gyermeket szidalmazni. Különösen akkor, ha a terhesség ideje oly hosszú volt, a lény alakja oly féltett titok, és amikor a gyermek megszületésétől az emberiség oly rendkívül sokat vár. 10. Egyszerűen tényként még annyit kell elmondani, hogy nálunk, újkori európaiaknál a művészetnek egészen más szerepe van, mint a régieknél volt, vagy mint a színeseknél, még ma is. Régebben a művész a világ erőit megfékezte. Rendezte és harmonizálta, és megbékítette. E régi művészetnek minden magas teljesítménye, a kínai, a görög, a tolték, az egyiptomi, éppen ezért az orfika egy neme volt. Ma azt mondanók, hogy klasszikus. A mű kristály. A megérintett összes erőket végleges alakban rendezte. A mi művészetünk nem a kristály, hanem az örvény jegyében áll. A mi művészeink idéznek. Éppen ezért a régi klasszikus művészettel szemben a miénk varázslat. A világ erőit nem fékezi és nem rendezi, hanem azokat varázsformuláival felébreszti és felszabadítja. A mi művészetünk nem orfikus, hanem mágikus. A zenének és a költészetnek, a festészetnek és a regénynek ezek szerint nálunk egészen különleges fontossága van. A művészet ébreszti fel azokat az erőket, amelyek az emberiséget kormányozzák. A művészet sokkal fontosabb, mint a tudomány. Fontosabb, mint az államhatalom. Fontosabb, mint a morál, vagy mint a vallás. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, akit eltakar, visszanyitható. A művészet az, ami az ideálokról elmondja azt, ami bennük igazán érdekes. A kapcsolatot a transzcendens erőkkel egyedül a művész tartotta fenn. Az egyetlen hívő. A hitről pedig tudjuk, hogy hegyeket mozdít meg, vagyis hatalmakat idéz. Ezért most a hívő autonóm módon rendelkezik a fölött, hogy milyen erőket idézzen. Milyeneknek adja át a hatalmat. Milyeneket távolítson el, emeljen ki, szabadítson fel abból az örvényből, amelynek mágusa a művész. Ez a tény kedvező és nem kedvező. Kedvező azért, mert az újkori Európában a magasrendű ember a művész volt. Kimondhatatlan beszélet volna, ha az idéző erők fölött például a gazdasági ember, vagy a tudós, vagy a politikus, vagy a pap, vagyis a hitetlen rendelkezett volna. Veszély azonban azért, mert a művésznek egészen kivételes esetektől eltekintve erről a képességéről sejtelme sincs, és nem is volt. Ilyen kivételes eset kevés volt. Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Bach, Velázquez, Rembrandt, Beethoven, Cézanne. Lehet, hogy nincs is több. A többi sok-sok esetet tekintve igazán alig számít. És ha az újkori Európát ez a néhány művész teremtette volna, úgy élnék, mint a Bach fúga szólamai, és a Telemakolostor tagjai, mint Goethe Itáliában. Olyan egészségesek lennék, mint Sancho Panza, olyan humorunk lenne, mint Cervantesnek is, olyan szenvedélyesek lennénk, mint egy Beethoven szonáta. A többi művész nagymester lehetett, és volt is sok,
és idézhetett erőket, amelyeknek nem lehetett ellenállni, de a magasabb tudást tekintve mind kontár volt. Nem tudta, mit csinál. Nem tudta, milyen varázslatot idéz a földre, és életünkre milyen erőket szabadít. 11. A modern művészet, mintha semmi egyéb nem lenne, mint egy féreg létrehívása és apoteózisa. Idézi az örvényt, amelynek úgy látszik legmélyebb fenekéről a legfélelmetesebb erőket kelti fel. E kort szörnyetegeket Porfürios elementároknak hívta. Később a kabalisták bastardoknak mondták. Állítólag a préta, vagyis asztrál világ legalsó rétegében milliárd számra élnek. A héber hagyomány szerint Nahasznak, a világkígyónak édes gyermekei. Depravált, züllött, a világ minden részéből elűzött és kitiltott söpredék, foszlány és lélekrongy. Intelligencia is, érzés és önálló akarat nélkül. Szégyentelen életmohóságának tehetetlen martaléka. Jóra, rosszra egyaránt tökéletesen érzéketlen. Csak élni akar. Élni. Nem egész lény, a létezésnek mindössze homályos nyoma. Alaktalan. Ha nem is egészen testetlen, tudatlan, csak derengő, szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. Van, aki úgy írja le, hogy láthatatlan pszichikus baktériumhoz lehetne hasonlítani. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos késóvárság. Ha az ember nem védekezik ellene testi és lelki tisztasággal, belefurakszik az ételekbe, a gondolatokba, a beszédbe, a szerelmesek csókjába, az anyatejbe, az imádságba. Belepiszkol az ember fantáziájába. Feldúlja a harmonikus barátságokat és házasságokat. Népeket egymásra úszít. Gyűlölködést szít. Pimaszul bemászik az álmodó képeibe, és összerondítja a tiszta szándékokat. Mivel láthatatlan és ritka testű lény, és mivel nem ismer tiszteletet és szégyent, számára minden úgy szabad. Egyetlen módon lehet ellene védekezni. Világossággal. Napfény, értelem, erkölcs, derű, nyugalom, béke. Mindaz, ami ma nincs. A pantagrueli mágiával. Ahol valaki hazudik, írígy, ahol tilosat gondol vagy tesz, valamit elrejt, ott millió számra megjelenik, és az embert elárasztja, és mint az atmoszféra veszi körül. Bele tolakszik a lélegzetébe, vérébe és májába, és elkezdi mérgezni. A bastard csak tiszta gondolatokkal, mély meditációkkal, erényes tettekkel, imákkal űzhető el. Ilyenkor nincs hatalma. Ha a bastard valamely lényt megrohan, azt elfogja a sokan retour, a sötétségbe való visszasóvárgás, az örvény szédülete. Az a lény, ha ideje korán nem védekezik, visszaszédül. Mint az iráni hangya embernek, elkezd hatlába nőni. Megfeketedik, összezsugorodik, és elkezd futni, és futni, és futni. Mint az iráni kígyó embernek, lesorvad a keze és a lába, elvékonyodik. Vére kihűl, és a hasán kezd csúszni, mint a csirihaunak keselyű csőre nő. Kurrog, zsivajog, tépdes, rikácsol, falánk, orvul, taszigál, irigy, verekszik, és tele van folytott méreggel. 12. És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Elkerülhető a katasztrófa? Mi fog történni? És végül mit lehet tenni? És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket oly sűrűn, mint ahogy a hó esik, a poklokra hullani.
gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem érzékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nem sokára. Addig mondják, hogy a lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudomány. Egyetlen dologról van szó. Az örvény szédületéből megszabadulni. A világosság kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak. Se fel, se le. Embernek maradni. Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökni. Aki saját énjének bőrét akarja megmenteni, az már is kezdi tagjait ledobálni, vére kihűl, és nem sokára hasán csúszik. Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak már is nő a hat lába, elkezd feketedni, és fut, és fut, és fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hangya. Jó dolog embernek lenni. Ha aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik, mint Atlantis esetében 12 ezer évvel ezelőtt, vagyis tegnap, és más esetekben is, de minden valószínűség szerint igen sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és szökőár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani. És ha a katasztrófa mégis elkövetkezik, az emberiséget valamely ismeretlen vész elönti, az ember ember marad. Nem aljasodik el, és helyéből nem mozdul. Az újan avatott görögök a tengerbe rohantak, és a nagy szent vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászületés rítusa. Hala de müstai. Tengerbe müstészek. A tengerbe avatottak. Merüljünk el, és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk, nincs mitől félnünk. A napfény és az értelem világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni. És ha jön az ár, halade müstai.

Hénof. A héber hagyomány azt mondja, hogy Hénof Metatron. Metatron. Ez a különös szó, mint a már elkallódott kabala könyvei magyarázzák, rang. Isten után közvetlenül ő következik. Feljegyezték, amikor az Úr Hénokot a lelkek fölött való teljhatalommal megbízta, az angyalok elcsodálkoztak és azt kérdezték, ugyan miféle dolog ez, hogy mi egy halandó emberi lénynek szolgáljunk? Hosszú ideig az egész mitológiai túlzásnak is látszik. Csak lassan, mi alatt az ember a hagyománynak egyre nagyobb területét látja be, tűnik ki, hogy az őskor kivétel nélkül minden vonala és útja kereszteződésében ott áll Hénof, a Metatron, a lelkek világának helytartója, a hierarchiák legmagasabb lépcsőjén, még az arkangyalok fölött. Néhány lényeges mozzanat. Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv, héberül Széfer, körülbelül mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De minden esetre valamit, amit bevéstek, vagyis szignatúrát. A könyvet Ádám elásta. Hénof azonban megtalálta, és így azt, ami a paradicsomban történt, közvetlenül megismerte. De, mint Bőme mondja, az első hat pátriárka után, Ádámtól Járedig, Hénof volt az első próféta. Az apokalipszis küszöbén, a sötét korszak kezdetén ő volt az első éber, mert próféta nem annyi, mint Jós, hanem annyi, mint látó és szóló, mint őrző, phylax pneumaton, mint Platón írta. Tanúja volt az angyalok lázadásának. Ő volt a követ, aki a bukott angyalok kérvényét az égben az Úrnak átadta. Az egyetlen lény, aki a halál küszöbét teljes öntudattal lépte át, amikor az Úr őt magához emelte. Ő volt az, aki a csillagokról való tudást az emberekkel megismertette. Törvényeket és szokásokat hozott. Végül, mikor a mennyben járt, ő volt az, aki a megváltót születése előtt saját szemével látta. Hénof lénye összeköti a paradicsomi emberiséget az apokaliptikus emberiséggel és a megváltás emberiségével. És ami a legfontosabb, Hénofnak szemléletes tapasztalata volt Istenről. Ténylegesen látta őt és hangját hallotta. Nem jelképekben, mint Illés vagy Mózes. Nem látomásokban, mint a hinduk vagy az irániak. Nem a mítosz káprázatában, mint a görögök vagy az egyiptomiak. Hanem személyesen és közvetlenül szemtől szemben állt és beszélt vele. Hénof megmutatja, milyen az apokalipszisben az egyetlen lehetséges magatartás. A sziklaszilárd bázis és a megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. Hénof ezért Metatron, a világ kancellárja, és Isten után közvetlenül ő következik. Ezt a tényt ma minden erővel fenn kell tartani, és hangsúlyozni kell. Ma, éppen ma, mikor, mint a Széfer Jecirach mondja, az égnek földi megnyilatkozása nincs. A történet e pontján ma a válság egyre félelmetesebb szorosában, ma Hénof magatartásán kívül más egyáltalán nincs. Az apokalipszis jelenlegi végső szakaszában más tenni, mint amit ő tett, nem lehet és nem szabad. A megtántoríthatatlan hűség és elszegődés, a megrázhatatlan bizonyossága az Úrban, ma úgy mondanák, hogy az igazság szellemében. Ébernek lenni, ahogy a keresztény vallás mondja, hinni, mert a hit hűség is. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Légy hű, légy éber. Keresd meg azt a könyvet, amit Ádám elásott. A könyv héberül Széfer, tudást és világosságot és értelmet is jelent. Az apokalipszisben a mélyponthoz egészen közel, a várható ítélet előestéjén, ma Hénof magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Igen, aki a hagyományt olvassa, egészen elcsodálkozik.
Hénok, akinek könyvét a régebbi farizeusok az Ószövetségből oly észrevétlenül kicenzúrázták, hogy tőlük még a maiak is tanulhatnának, Hénok az őskor minden lényeges mozzanatával vonatkozásban áll. Az egyik feljegyzés azt mondja, hogy benne Ádámnak első lelke kelt életre, az a lélek, aki Ádám a bűnbeesés előtt volt. Mikor megkérdezték tőle, mi a neve, azt válaszolta, 70 nevem van, de a király engem csak kamasznak hív. Kamasz. Gyermek, ifjú. Efébosz, mint Platón, a Fédroszban írta. Hénoch az úr kamasza. Ez a tündöklő kölyök, akiről a megváltó később azt mondta, hogy jaj annak, aki nem tud olyan lenni, mint ő. Hénoch tudta, mit jelent a sötét nemzedékben élni. Az istentelenek között, az emiták, vagyis a borzasztók, a refaiták, vagyis a gigászok, a giborim, vagyis a hatalmaskodók, a szamszuniták, vagyis a zűrzavarosak, az anaguidák, vagyis a szörnyek, az avidák, vagyis a visszájára fordítottak, a nefilim, vagyis a megrontók között. Elárulták a fényt, írja a hagyomány. Hénoch az árulókat és a törtetőket nem gyűlölte. Az Úrral szövetségben állt. Nem gyűlöl, de aki nincs vele, ellene van. Az egyetlen mód az elátkozottak között élni, nem gyűlölni. Az Úrral szövetségben állni. Az Úr felvitte őt az Araratba, a legmagasabb mennybe, hogy a vízözön nemzedéke ellen tanúskodjék. Megnyitotta neki a bölcsesség 300 000 kapuját. Az ész, az okosság, az élet, a béke, a hatalom, a bátorság, a kellem, a tanítás, a könyörület, az alázat, az istenfélelem 300 000 kapuját. Adott neki 72 szárnyat. És 365-szörös áldással adott neki 365 szemet. Mindegyik, mint a nap. Olyan székbe ültette, amely az ő trónusához hasonló. Megkoronázta. Testének húsát élő tűzé változtatta, és olyan volt, mint a fákja, és mint a villám. És mint az egyik könyv írja, az emberek nem mertek reánézni, mert arcáról az isteni rettenet sugárzott, és aki látta, meghalt. Az Úr így szólt. Neveim közül 70-et kivettem, és nekiadtam. Palotám előtt ül, és ítéletet tart az égi seregek fölött. A parancsokat a nyelveknek ő osztja el. Nekiadtam a 22 pecsétet, amelyek mindegyikét ujjammal jelöltem meg, és ezek a bélyegek azok, amelyek az ég minden törvényét lezárják. És végül ismét és újra ő volt a kamasz, az Úr kamasza, a hajnal és a harmad gyermeke, mint Bőme mondja, a paradicsomi lélek. És jaj annak, aki nem tud hozzá hasonló lenni. Mi volt az a bűn, amit a lázadó angyalok elkövettek? És mi volt az a sötét tudás, amire az özönvíz emberiségét a bukott angyalok megtanították? Igen, Bader szerint már nem tudjuk, mert nem tudjuk elkövetni. Valami borzalom történt, amitől Hénoch minden szava reszket. Nem kell azt hinni, hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltűnt. Talán létünkbe észrevétlenül beleépült, és azért nem tudunk róla, mert állandóan elkövetjük. Az özönvíz előtt élt emberiség sötétsége a maiénál minden esetre kisebb volt. Az Antikrisztus korszakában mi, ma, mélyebbre merültünk. Hénoch helyzete a miénknél könnyebb volt. Nemtelen hitvány fiak, mondja Jeremiás. Mi az oka, hogy mennél inkább ostorozlak, annál inkább dövelitek a bűnt? Talpától fogva tetejéig nincsen a testben épség, mindenestül seb, daganat, kelevény, siess a dúlásra, siess a prédára. Az apokalipszis pedig így. És az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.
és megfogalászkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt bárány életkönyvébe. Adatott neki felsőbb hatalom. Kai edoté auto exousia. Siess a dúlásra, siess a prédára. Hénok csak Azazelt ismerte, és a lázadó angyalokat, a szörnyeket és a gigászokat és a visszájára fordítottakat, de nem ismerte az Antikrisztust és azokat az embereket, akik összerágták nyelvüket a fájdalomtól, de azért nem tértek meg. Az ember kínjában melléről a szört kitépné, mikor a becsapottak milliárdjait látja, az árulást és az erőszakot, a hazugságot és a gyűlöletet, és a dühöngőket, és az orgyilkosokat, és a ripőköket, és a mérgezőket, és a nyelvöltögetőket, és az elvetemültség, és a szenny, és a gyalázat, és a káromlás, és a törvényesített és megzenésített embernyúzás emberiségét. Siess a dúlásra, siess a prédára! Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, de nem tértek meg. Ó, Hénok helyzete igazán könnyebb volt. De ma sincs más mód, mint helytállni, ahogy Hénok tette. Hénok, aki az úr kamasza volt. Nincs más mód nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az úrral. Ez a kamasság, ez a hűség, a hit. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Ez a megrázhatatlan bizonyosság. Ma, amikor az égnek nincsen földi megnyilatkozása. Ma, amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója, hogy siess a dúlásra, siess a prédára. Amikor az emberek nyelvüket összerágták a fájdalomtól, de nem tértek meg. Tehetsz valamit? Feltéve, ha a földön a legfelsőbb teljhatalmat kezedbe kapnád, akkor is tehetetlen maradnál. Ha melledről a szőrt kínodban kitépnél, akkor se tudnád tenni semmit. Nem tudnád őket észre téríteni. Nem tértek meg. Nyelvüket a fájdalomtól összerágják, és elviselnek árulást, és erőszakot, és nyúzást, és éhséget, és háborút, és rugdalást, és hazugságot, és ripőkséget, és leköbdösést, és nem térnek észre. Tovább nyüzsögnek. Siess a dúlásra, siess a prédára. Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott. Kai edoté auto exousia. Ki vagyunk neki adva? És ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt az isteni kölyök tette. Az úr kamasza. A hajnal és a harmad gyermeke. Nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az úrral megrendíthetetlen szövetségben állni. Ma a várható ítélethez egészen közel, Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Az egyetlen, mondjuk adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János apokalipszise azt mondja, 666. És hozzáteszi, íme a bölcsesség. Hode hé Sophia Estin. 666. Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudás kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Hodé hé Sophia Est. De valami most már, ma, az apokalipszis ilyen előre haladott évszakában hol bizonyos. Az Antikrisztus nem személy. Nem ember. Lehet, talán nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember. Inkább szörny. Visszájára fordított. Zűrzavaros. Hatalmaskodó lesz. Borzasztó. Megrontó. De ezen felül még erőszakos és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt.
De akármilyen félelmetes és irtózatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test, lélek, szellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, hogy íme a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen, a nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a 666. A személytelen terror. Rémület és reszketés, írja Henok. Tromos kai phobos. De az Antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel, és fog felkelni, és a világ azért van neki kiadva, és azért adatott neki felsőbb hatalom. Exousia. Az Antikrisztus kolosszális valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni, a semmiben és az űrben, és a sötétben, és a tagadásban, és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. Aki bűnt követ el, az önmagát személyes létéből, vagyis a szellemből, vagyis a valóságból, végül Istenből kizárja. Nem létezővé vált. Mert Isten az egyetlen valóság, ahogy Coventry Patmore mondja. The divine is only real. Az Antikrisztus nem lehet ember, alakot nem ölthet. Történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a személytelenben? Az, hogy megszólíthatatlan. Az a személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Tromos kai phobos. De senki se tudja, hogy a föld miképpen lett ilyen. Miért? Mert nem az ember csinálta, hanem a nem létező, az értelmetlen és a vak, és a komisz és az őrült. Főképpen őrült. És valótlan. Mert értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülésbe lóg. Lehet, hogy János apostol ezt akarta elrejteni abban, amikor azt írta 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Sohasem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványok, és pimaszok, és vérengzők, és hazugok, és visszájára fordítottak, de az Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy, még csak nem is dolog. Az Antikrisztus a személytelenség ténye, a megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye. 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus az apersonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk. Nem mert tőlünk független, hanem mert ezt a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Egyetlen pillanatában sem valódi.
egyedül az Isten a valódi. The divine is only real. Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. 666. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az apokalipszis végső szakasza. A személytelen terror megjelenése. Mindenki reszket, mégis itt van, és tény, és mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg. Mégis itt van. E napokban sokan és sokszor szóvá tették, hogy ma úgy szóván nem történik semmi, ami ne kívánna rajtunk valamiféleképpen segíteni. Politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyáltalán nincsen mozzanat, amely mögött ne a jó szándék áll. Biztos. Akármilyen ügyefogyottan, de ez a jó szándék jelen van. Szekták és államok és szervezetek és művek. Csupa jó szándék. Egészen biztos. De minden ilyen jó szándékot belülről valami megőröl. Alig kezd el élni, már is csődben van. A nem létezőbe porlad. Ez az egyetemes romlás jelenléte. Nem lehet segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Az ember csaknem megrendítő erőfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és ipari és gazdasági terveket, egy percben az egész visszájára fordul, és ahelyett, hogy segítene, a romlást fokozza. Egy idő óta az emberi létezés egész területén nincsen, és nem volt olyan szándék, amelyre ez érvényes ne lenne. Meg akart bennünket menteni, és amit elért, még több rémület és reszketés. Ennek a minden jó szándékot és segítést belülről megőrlő és felbontó személytelen hatalomnak vagyunk kiadva. Ez a 666. Ez az Antikrisztus. Semmiféle természeti megjelenése nincs, nem rovar, nem féreg, nem mikroba. Absztrakt és fiktív. Talán annak az embernek viselkedéséből érthető, akit Proust domptörnek nevez. Ez az állatszelédítő. A cirkusz igazgató. Egyik kezében cukor, a másikban ostor és tüzes vas. Egzecíroztat bennünket. Köteleken és karikákon kell átugranunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni, vagy kiabálni, hogy éljen, vagy vesszen, halálra áll. Gömbökön balanszírozni kell, és fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra a puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepuffantani, és indulókat énekelni. Azt lehetne kérdezni, hogy a domptőr, vagyis a cirkuszigazgató az előadást kinek, és milyen nézőközönségnek rendezi? Tűnődve nézünk egymásra. Nekem nem. Neki sem? Nem. Igazán nem. Neki sem. Kinek? Miért van ez az egész fene nagy díszelőadás? Senkinek se kell. Mindenki unja. Mindenki szeretné a cukrot, és fél a tüzes vastól és az ostortól. A domptör hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem. Az egész mutatvány senkinek se kell, és legjobban szeretnénk már végre hazamenni, de nem lehet. Kötélen kell táncolni és hurrázni. A cirkuszigazgató nem veszi észre, hogy az előadást az absztrakt személynek rendezi. Vagyis a kell nem személyes, hanem absztrakt kell. Nincs közönség. Körös körül a semmi és az űr, és a valótlan és a fikció, és a kényszerképzet, és az őrület. Főképpen az őrület. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Amíg rájövünk, hogy nincs is közönség. Andersen meséjének ez pont a fordítottja. Ott a király büszkén lépeget a nagy ünnepen pucéron, abban a hiszemben, hogy a világ legszebb ruháját viseli. Mi itt a semminek komédiázunk, abban a hiszemben, hogy a világközönség színe előtt a jövőt csináljuk. Hol a néző? A cirkusz üres. Az igazgató őrült. Nem látja, hogy közönség nincs. Vagyis a néző a személytelen, az absztrakt, a nem létező. Ez az absztrakt és nem létező személytelen semmi,
Ez a sötét és üres kényszerképzet, ez a 666, az Antikrisztus. Íme a bölcsesség. Az ágy. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb. Az aranykorban az volt az öröm, hogy az egész föld intim volt, mint a gyümölcsös. Ezért hívta az aranykort a tóra Édenkertnek. Később voltak uralkodók, akik megkísérelték, hogy birodalmukban a paradicsomi békét megőrizzék. A kínai Yü volt ilyen császár, és minden bizonnyal Echnaton fáraó. A különös, hogy az aranykori intimitás eltűnésének arányában az emberi lét is megzavarodott. Mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. Nem tudni pontosan, hogy a kör milyen mértékben vált egyre szorosabbá. Még nemrég volt néhány földesúri birtok, aztán csak tanya, kastély vagy virágos kert, vadászlak az erdő közepén, vagy világító torony a szirten. Voltak, akik legalább kis szobájukat akarták megmenteni. A meghittség utolsó állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüldözte önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet aranykorából élni. Ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinnyog a rádió, belül az zaklatottság nem simult el, az óra mindig ketyeg, és a lelkiismeret háborog, de bevonhatja magát egy különös burokkal, a párnára dőlhet, mint egykor nyári délután az árnyékban fejét a tigris hasára hajtotta az illatos fügefa alatt. Életünk koordináta rendszere az oszlop és az ágy. Az oszlop az út fölfelé. Hajthatatlanul fölfelé, az ébrellét és az éberség és a tudat és a nappal. Az oszlop tartja az eget a földön, vagy ami ugyanaz, a földet az égen. Gondolkozni annyi, mint merőlegesnek lenni, és a földet az éggel összekötni. Ágyban lenni annyi, mint vízszintesnek lenni, aludni és megnyugodni a kiegyenlítődésben. Visszabújni az éjszakába. Az anyába, ahonnan származott. Minden reggel megszületni, oszloppá lenni, és este abban a metamorfózisban, amelynél nincsen természetesebb és rejtélyesebb, újra vízszintessé lenni. Oszlop annyi, mint individuum. Ágy annyi, mint elolvadni a közösben. Házastársakban, amikor egy ágyban alszanak, az eszenciák kicserélődnek. Férfi és nő egymást áthatja. Inkvalálnak, mint Böhme mondja. Az együttalvásban válnak egyre hasonlóbbakká, vagyis egyre egyénibbé. Ahogy Saint Martin írja, az egyesülésben elhatárolódni, és az elhatárolódásban egyesülni. Az ember, ha éjszaka felébred, nem is tud különbséget tenni önmaga és a között, akivel alszik. Semmi sem érthetőbb, mint a gond, amivel az ember az ágyat megalkotta, ahogy föléje védelmet épített, mert a ház az ágy héja. Ahogy évezredeken át kigondolta a rugót, a matracot, letakarta fehér lepedővel, fosztott lúdtollból készült párnát helyezett el rajta, paplant vagy takarót vagy dunyhát, és nincs érthetőbb, mint a kultusz, amivel az ágyneműt mossák és mángorolják és vasalják, reggel az ablakba teszik a napra és a szélbe. A világ rupaloka, mint a hinduk mondják, a hely, ahol a dolgok vannak. De ha az ember a házba lép, rögtön tudja, az ott lakók az aranykorral milyen viszonyban állnak.
A házak is a lakások többségében olyanok, hogy le sem lehet ülni. Egyetlen meghitt hely sincs. Van itt divat, hencegés, higiéné, csak meghittség nincs. Az ágy eltűnt, csak a fekhely maradt. Nem lehet sem nászt tartani, sem szülni, sem meghalni. Az alvásból a biológiai aktus maradt. Intimitás nélkül élünk. A lakás szállás, otthon lenni szentimentalizmus. Kajüt egzisztenciák. Úton vagyunk, de senki sem tudja, hová megy, és nincs utazás, csak közlekedés. Az utcán alszunk, és a kirakat ablakon a függönyt valószínűleg csak álszeméremből húzzuk össze.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: volt, tegnap volt, ne hidd azt, hogy régen volt, elmentünk a cirkuszba. Tudod, mi volt ott? Tudod? Emlékszel? Láttad? Hallottad? Hazamentél és eljátszottad? Voltál te is bűvész? Tornász? Voltál idomár, táncos, lovas, bóc és zsonglőr? Voltál? Mert én voltam. Minden voltam. De leginkább bohóc voltam. Betáncoltam a szobába. Figyelem, megjött Pogácsa! Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon. Egész cirkusz egy szemében. Gyere, légy a közönségem. Gyere, hív Pogácsa, a nagy bohóc varázsló. Gyere, kiált a kikiáltó. Nem veszélyes, egy személyes, mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne majom, mászik a falon, van benne zsiráf, félti a nyakát, van benne minden, mesés a kincsem. Ha elképzelem.
1: Jaj, szegény fejem!
0: Nem veszélyes, egy

lakhatnál nálam, lennél a társam, mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon senkinél? Mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon

se családja. Van benne majom, árnyék a falon, van benne minden, csak társa nincsen. Jöhetnél értem, szólhatnál hozzám, lakhatnál nálam, élhetnél velem, értem hozzám nálam.

Az én cirkuszomban minden este tovább folytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok, és elalszik a lámpa. Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon, egész cirkusz egy személyben. Gyere, légy a társam! Olyan az én cirkuszom, mint az álom. Gyere, figyeld meg, hogyan csinálom.

0: hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, szélhátán szállok mennyegződre, felhő menyasszony. Leszek vőlegényed, ha nem hát zenészed, bohócod, árnyad. A láthatárnak most nekivágok, leszek a bárányod, leszek a madarad, vánkos fejed alatt. Ha nem, hát panaszom elmondom a szélnek, versemhez elég lesz ennyi. Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, mégsem értem el mennyegződre, felhő menyasszony.
1: Nem, de nem ám, mert lusta voltál, elaludtál. Hallottam, hogy kását fújtál, menyegzőről lemaradtál. Tutyi-mutyi fickó vagy te, naplopó.

0: másítos, csak bámulj csak, szervusz naplopó! Tucsi mucsi, hopp, hopp, hopp, megkapod az ékoppot. Jajgass naplopó, szervusz naplopó!
1: Szervusz, lókötő, te csak ne kötekedj. Én hoppon maradok, de te pórul jársz, ha szüntelenül sétikálsz és jégre lépsz, csapdába esel és ott is maradsz. Úgy kell neked, lókötő.
2: Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek, lódulj, lókötő. Kötekedj csak, hencek csak, szervusz, lókötő.

0: Rockete!
1: Tutti muti, hop, hop, hop, lo sta la plovo.
2: Che se cussa, nec, nec, nec,
0: lo dui Rockete!
3: Eso trombito, bito, bito, occuro, occuro, sargo de riz. Uj, villog de ujte, rane, rane niz. A trombita bitabában ott lakik egy anyja, maszatos ruhában, maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita bitabában az angyal hamisan énekel.
4: De semmi, ez semmi, ez akkor is annyira, annyira szép.
3: Hallgass csak a trombita bából az angyal énekét.
4: Angyal, angyal, de kötéltáncos. Láthatod, dörzsölt mutatványos, orrát orrodhoz dörzsöli. Kérdez, felej neki. Ibolyának ibolyát adtál-e már? Katicának katicát fogtál-e már? Harangoztál-e gyöngyvirággal? Jártál-e vizen száraz lábbal? Angyal, angyal, de nem magányos. Odahajlik a bohócához, olyan, mint a jébetű. Játékos és gyönyörű. A bohóc, ha sír, ha nevet, másra gondol, mindig másra. Nevetésben a sírásra, édes és keserű könnyekre. A lejjebben a följebbre, a padlásban a pincére, a pincében a cincérre. A nagy hősben a kis gyávára, napsütésben a vakvilágra, szóval a túloldalra, ellenkezőre. Gyűszűbe zárt zöld mezőre, fényben az ére, hőben a fagyra, vagy csak arra, hogy mindig van másik. A nevetéstől a zokogásig végtelen a dolgok nyitja zárja. Ezért gondol a bohó mindig másra. Nyugtat ezért nem talál. Két végpont közt röpködő madár, csupa rongy, csupa kóc, csupa színlelés, festékkel kimázolt, kétségbeesés. Mulatságos mutatványos, odakötve az éjszakához. Leláncolt szárnyos. Azt mondja, vágtas! Nincs lovad? Legyél ló maga!
3: A dzsikitek, a dzsikitek, jönnek a dzsikit lovasok. A lovak lába a porony porába tapos. Csak a vágta, a dzsikitek álma. Se nyerek, se kantár, csak a csizma és a tér. Se porony, se pálya, se cél. És mégis jönnek a dzsikitek, a ló sörénye úszik a szélbe. Száll a dzsikit, felhő a ló hátán, árnyék a ló oldalán, a ló nyakához tapad a dzsikit. És háttal előre, kézen állva keresztben a ló hasa alatt. Csak jönnek a dzsikitek, a dzsikitek. Se nyerek, se kantár, se ló, csak a dzsikitek, a dzsikitek.
5: Láttad őket, naplopó? Láttad? Micsoda vágta? Hé, hey, naplopó! Alszol, naplopó!
6: Ki az?
5: Mi az?
6: Állj, ki vagy? Fogják meg, segítség!
5: Na, naplopó, tér már magadhoz! Én vagyok itt a barátod, lókötő.
6: Most vagyok.
5: Álmos vagy? Na lám. Mondd, éhes nem vagy?
6: De igen, éhes is, meg álmos is, de ne kérdezz, kérlek, nem,
5: hát
6: mert...
5: a pitét szereted-e?
6: Ne, ne.
5: Milyen pitére gondolsz? Almás pitére.
6: Én meg mákosra.
1: Pite, pite, almás pite.

0: bitte, Márkos, bitte, bitte, bitte, Márkos, bitte,
1: gyere hozzám, bitte, légy enyém ma, bitte. Én is bitte, te is bitte, mindegy mi, de bitte.
0: Gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze,
1: gyere,
0: gyere, bitte, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte.
2: Nem mondom, a pite, ha mákos vagy almás, finom falat. Pitékkel bizony jól mulat az ember holmi bálban, ahol zenebonas tánc van, ahol pisze piték lejtenek a porondon. Mondom, az ilyen cirkusz fölér akármi mással, de betekedhet-e a pite a pogácsá.
3: Sejem sárga megszitált homokra, piros, kék vagy barna kis vödörből, közvetlen közelről öntsünk naptól langyos, az se baj, ha piszkos, csap vagy kútvizet. Jobb kézzel öntsük, hogy bakkal, és persze óvatosan, bár folyamatosan, vagyis egyenletesen, hogy tésztánk csomós ne legyen. Bármilyen formát használhatunk, ami kéznél van éppen, mert zsiráf és nyúl egyként mutat az edényen, s majd a süteményen, ha gyors, határozott mozdulattal az előre megtisztított talajra, esetleg megreszelt tégladarabra, vagy a szálkátlan szaggató deszkára a sárpogácsát az ember jól kivágja. Megsütni, ha éppen maradt a forma, az már a napocska dolga. Csak várjunk türelmesen, percet, órát, évet se bánva, és csodás lesz majd a sár.

0: Anna, Tana, Té, Tana, Té, Tova, Fény, Hona, Lép, Lova, Lép, Lova.
1: Lova lép.
2: Kilenc kánya, egybe lép.
1: Huss el, huss!
3: Kánya, bánya, vigye ördög szerdára, megjött csütörtök.
4: Péntek, szombat és vasárnap, de jó, a szamárnak.
3: Egész héten csak iázik, hétfőn kedden csacsit játszik.
4: Szerdán szabad jön csütörtök, kánya, bánya, vigye ördög.
3: Péntekre megjön a szombat, szombaton a szamár szombat.
4: Szamár létrát nyújt a hétnek, szamarai herésznek.
3: Gyere, helyen jó a szamárnak.
5: Fakanállal aranytálat, zsonglőr pörget, háromszázat, kilenc kalap,

Éjjel-nappal dobálóztam, holdal-nappal, 10 ujjamon, 10 gyertya ég, örgök, mint egy varázskerék. Zsa-

0: mint az ördög. Éppen lobban jó a játék, csíkos, pöttyös, szép ajándék. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr. Erre csengő, arra bongó, táncol három napra forgó, sárga sejmek, tompa árnyak, tapsolunk a mutatványnak. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr.
1: Kis bohócom fekete-fehérben, zárjuk a boltot kéz a kézben. Elég ebből mára, lesz még idő vadviháncolásra. Csukódj esernyő, koppany csákó, fűzd ki a cipőd, nagy varázsló. Hagyd a tréfát, kupolákban a cérna létrát, lengjenek csak, fújjon, fújjon a szél.
2: Fekete, fehér, üres tenyér, nyitott ablak. Szárnya most nő a madaraknak.
3: Csönd, csönd, figyelem. Magban az alma most terem.
2: Csönd, csönd, ámulat. Így csak a csönd mulat, csak a hallgatás beszél.
3: Fekete, fehér,

0: réges-régen, a tegnapi nap erdejében, egyszer nyáron, vagyis télen, a városban, vagyis az erdőben, jobban mondva az erdő és a város közti úton, az alvó cirkusszal szemben, a kőhíd kellős közepén találkoztam Map királynővel. Furcsa kis találkozás volt, annyi bizonyos. Tél volt, hideg volt, éjszaka volt, szikráztak a csillagok az égen, és fagyos göröngyök ropogtak a talpam alatt a hóban. Az erdészházban jártam, a városba tartottam, zsebemben egy-egy sült krumpli melengette az ujjaimat. Ez hozta meg a szerencsémet. Ahogy lépkedek a szikrázó, ropogó, csillagos hóban, egyszer csak kicsúszik alólam egy ezüst gömböcske, én meg szépen elzuhanok a kőhíd kellős közepén, de úgy ám olyan alaposan, hogy a két sarkam és a fejem búbja is odakoccan a fagyos hóra. És én mégsem érzek semmi fájdalmat. De hangot, azt aztán hallok. Az ezüst gömböcske gyöngyözve nevet mellettem, olyan jókedvűen, hogy nem haragszom. Aztán meg is szólal az új hegyi gömböcske.
1: Föl, te lusta! Hé, vagy itt akarsz aludni a kőhidon? Itt a hóba?
0: Lehet, tűnöttem magamon, hogy mégis bejutottam. Lehet, hogy el is ájultam, és most valami ájult álom játszik velem. Elengedem a sült krumplikat, kezemet oldalt a hóba lököm, és már ugrok is talpra, de mintha csupa guruló ezüst gömböcske lenne alattam, püff neki, elzuhanok újra. Sarkam és fejem a hóban, de most se fáj. A nevetés meg gyöngyözik tovább a holsütésben, és újra szól a hang.
1: Ó, te lusta, lusta, hát a sült krumplidra se vigyázol.
0: Oda kapok a zsebemhez, belemarkolok a bundás eleg bélésébe. Hát mit találok? Rücskös jégdarabot, deres követ, fagyos sarat, azt találok. És kitette ezt velem? Ő, Map királynő, mert az ezüst gömböcskében ő utazott arra éppen. Map, a tündéri mókák királynője.
2: Királynő, ne tréfálj velem! Add vissza a sült krumplimat!
0: Map csak nevetett, és rázta a fejét a hintó ablakában, és vele nevetett a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis. És az egészben az volt a legjobb, hogy a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mind elfért az új hegynyi ezüst gömböcskében. Ők nevettek, én feküdtem a hóban, és a kőhíd kockaköveit is éreztem a bordáimon.
2: Kedves királynő, nekem szükségem van a sült krumplikra, érted? Előbb melegítik a kezemet, aztán díszítik a karácsonyfámat. Kérlek, add vissza a sült krumplimat.
0: Adok helyette mást.
1: Mit adhatsz te nekem? Te lusta. Nos, halljam, te lusta.
0: Neked adom egy álmomat. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Map királynő ebben a pillanatban abba hagyta a nevetést, és elkomolyodott. És vele komolyodott a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis, és ebben már nem az volt a különös, hogy a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mind elfért az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy egyik pillanatról a másikra elmúlt a nagy nevetésük. Hűha, gondoltam, csak nem bántotta meg azt a parányi királynőt. Ilyetten ültem fel a hóban, és kisé reszkető hangon kérdeztem. Rosszat mondtam, felséges Map királynő, tündérek parányi móka királynője.
1: Nekem adod egy álmodat? És rám bízod, hogy mi legyen a sorsa? Rám bízod egészen?
0: Ha visszaadod a sült krumplimat.
1: Ó, te! Tudod is te, hogy mit beszélsz. Na gyere!
0: Map kinyitotta hintója ajtaját, és helyet mutatott maga mellett. Beléptem a könnyű kétkerekű hintóba, lehuppantam az ülésre, és ebben nem az volt a különös, hogy még én is elfértem a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mellett az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy Map meghívott egy kis sétakocsikázásra. Mert már rohantunk is a téli éjszakában, be a városba, be a házakba, be az alvók álmaiba. Amikor már jó nagy utat megtettünk, jó sok álmot bebarangoltunk, és szépre, gyönyörűre változtattuk valamennyit. Mab királynő egy-kettőre visszaröpített a kőhíd közepére. Még köszönni sem igen volt időm, s már is egyedül maradtam. Csak valami ezüstös nevetést sodort felém a szél. Elindultam a város felé, s ahogyan kezemet a zsebembe süllyeztem, hát mit találok? Egy-egy forró, puha, sült krumplit találok. Az egyiket nyomban meg is ettem, mert a sétakocsikázásban megéheztem, de a másik hazáig melengedte a kezemet. Otthon aztán szépen elhelyeztem az én kalandos sült krumplimat a karácsonyfa csúcsán. Reggel, ébredés után az első pillantásommal a karácsonyfa krumplit kerestem, de nem találom sehol. Helyette egy kis ezüst gömböt látok. Fényes, mint a csillagok. Vidám, mint napkirálynő nevetése. És olyan könnyű, hogy szinte elrepül. Olyan

0: Hogy játsz a könnyedén meghajol?
1: Örülök, hogy találkoztunk.
0: Ki ez van szerencsém?
1: Tudakolt a Misóka. Hozzám?
0: Misóka eltűnődve bólintott. Mindjárt gondoltam, ám bár inkább a nevedre lettem volna kíváncsi.
1: A pojáca megzavarodva pislogott. A nevemre? Látod, erre magam is kíváncsi vagyok.
0: Misóka egy pillanatra meghökkent, a pojáca pedig olyan vékony magas hangon nevetett, mint a csiklandoznák. Elfelejtettem, hát nem mókás, 20 éve nem hallottam. Csoda, ha elfelejtettem. Sajnálkozott Misóka, mert mód felett érdekelte a pojáca neve. Alaposan szemügyre vette a tarkaruhás jószágot, akinek hosszú, vörös orra gyűrögten és ferdén virított az arca közepén, de fényes gombszeme körül olyan vidáman sorakoztak az apró kicsi ráncok, hogy Misóka egyszerűen jókedvre derült tőle. És ha jókedve volt, könnyebben ment nála a gondolkozás is. Egyet-kettőt vakargatott a fületövén, azután így szólt. Véleményem szerint semmi okod a búslakodásra, majd kitalálom a nevedet. Ó, rebegte a pojáca, örök barátságra kötelezel, ha megteszed. Találd ki, kérlek, s amíg csak egy parányi fűrészpor lesz bennem, szeretni foglak. Misóka érzékeny mackó szíve összefacsarodott a meghatottságtól. Eltökélte, hogy akkor is szeretni fogja a pojácát, ha nem sikerül nevet találnia neki, de azért minden tudományát összeszedte, hogy segítsen rajta. Kerek fejét két puha mancsa közé fogta és gondolkodott. Abban a házban, súgta végül, Pesten, ahol mi lakunk, él egy nagy fontosságú illető, mondhatom, veszekedős és házsártos személyiség, és van egy hatalmas seprűje, azzal, ha kedve tartja, akkor a port kavar a folyosón, hogy látni sem lehet tőle, és van egy szemetes ládája is, ahová mindent beletesz, amit a lába ügyében talál. Egyszer engem is beletett. Na, kellemetlen élmény volt, mondhatom. Egy szóval, ennek az illetőnek szakasztott olyan hosszú és vörös orra van, mint neked. Na már most, ha az orrotok egyforma, akkor biztosan egyforma a nevetek is. Persze, mondta elfúró lélegzettel a pojáca, és őt hogy hívják? Józsinak, közölte égnek emelt orral Misóka. Ám bár megeshetik, hogy tévedek. Józsi! Rikkantott a pojáca. Dehogy is tévedsz, Józsi! Nem mindennapi név, ugye? Ó, de hálás vagyok, végtelenül örülök, és ugrált bukfencezett örömében. Hegyes orrú cipője hegyén halkan csendült össze a két pici csengé. Misóka rácsodálkozott a csilingelő cipőkre, azon gondolkodott, látott-e valaha ehhez hasonló csodálatos lámpelit. Szerette volna megkérni Józsit, mutassa meg közelebbről is azokat a muzsikáló topánkákat, de Józsi kérés nélkül is közelen hozta a cipőit. Lekuporodott Misóka mellé a szőnyegre, és belekarolt. Tudod, súgta, egészen összekavarodott a fűrészpor a fejemben, szünet nélkül tüsszentenem kell, teli van az orrom naftalinnal. Ó! Hüledezett Misóka, hát miért raktad az orrodba, ha nem állhatod a szagát? Nem is tudom, nyögte panaszosan Józsi, talán mert attól féltem, hogy megesznek a molyok. Misóka szomorúan bólintott. Gondolod, hogy a molyok pojácákat esznek? Is. Tessék? Mondom, is. Pojácákat is, ha a pojácák szövetből készülnek, márpedig én abból vagyok tetőtől talpig, hogy úgy mondjam. Én is, lehelte elgyengülő hangon Misóka. Akkor a molyok rád nézve is életveszélyt jelentenek, szögezte le Józsi. Ezt elhiheted nekem. Misóka elhitte, és azon nyomban összekoccantak a fokai. Az a láda, ahonnan előszedtek bennünket, teli volt régi ruhákkal meg molyokkal, mesélte Józsi. A naftalint is a molyok ellen szórták oda, de a molyok megették a ruhákat is, meg a naftalint is, aztán szép kövére meghíztak. Jaj, falánk állatok, én mondom, már az orromba is belekóstoltak. Józsi féltő szeretettel tapogatta málladozó orrahegyét. Ha még sokáig ott kuksolok, sóhajtotta, elpusztulok. Pedig a régi gazdám nagyon ragaszkodott hozzám. Ezért is tett el emlékbe. Most is mondta, amikor előszedett a ládából. Na gyere, öreg fajtás, van már, aki játszék veled. Aztán szerez neki sok örömet, mert én Dorkát nagyon szeretem. Dorka! Rikkantott a Misóka, hiszen vele nyaralok.
1: Józsi elnézően bólintott. Ezt mindenki tudja. Remélem azért bennünket is szeretni fog.
0: Ő kétségtelenül, nyugtatta meg Misóka. Dorka mindenkit szeret.
1: Józsi közelebb hajolt Misókához. Szerette volna megkérdezni, milyen kislány is az a Dorka voltak éppen, de hirtelen távoli dobszó, majd szapora lépése koppanása hallatszott.
0: Józsi izgatottan felugrott. Gyerünk elébük, kiáltotta.
1: Misókának annyi ideje sem volt, hogy megkérdezze, hová és miért kell elszaladni innen, mikor apró tánclépésekkel színes torruhás kaucsukbaba toppant elé.

Szólító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatónk, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatónk, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról,

0: lemezeit megfelelő minőségben élvezhesse, fontos a hangszórók hangerejét is pontosan beállítani.
1: Középről hallja most a hangomat? Ez esetben a hangerő beállítás helyes. Ha talán a középtől kissé jobbra, illetve balra hallana, kérem, csökkentse a hozzám közelebb álló hangszóró hangerejét. Ezzel éri el azt, hogy most már bizonyosan középről szól a hangom. Még egy pillanatra. Elnézését kérem, hogy ilyen sokat beszélek, és még most is igénybe veszem türelmét, de éppen önnek van szüksége a fontos beállításhoz.

0: Ugye észrevette, hogy az angyalok kara a két hangszóró között mint egy sor falat áll, az urhangja szinte az egész teret betölti, ugyanakkor a főangyalok helyét az úr trónja mellett két oldalt jelölte ki, felvételünk rendezője.
1: De van még valami többlet, amit szintén csak a sztereofónia nyújt önnek.
0: Monaurális felvételen két egyidőben beszélő személy szövege érthetetlen. Hallgassa csak meg!
2: A katakomba zsörözőbondja megír a jövő évben a hold kiliállapjai
3: a Balaton lellei
2: az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen átöltvárnak 2% kezdett.
0: Figyelje meg ugyanezt sztereo változatban. Bármelyik beszélőre koncentrál, minden nehézség nélkül megérti a szöveget.
2: A katakomba zsörözőbondja megír a jövő évben a hold kiliállapjai
3: a Balaton lellei
2: az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen átöltvárnak 2% kezdett.
0: Ugyanilyen áttekinthetővé válik a legnagyobb szimfonikus zenekar játéka is, sztereó felvétele.
1: Térérzékelés, áttekinthetőség.
0: Ez a négy együtt a sztereofónia. Ebből adunk önnek egy kis ízelítőt lemezünk másik oldalán. Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok!

0: Baptista bácsit a ragadozóknál találtam meg, pedig amúgy szelíd ember. Simogatta azt a nagy leopárdot, meg még dorombolt is neki, mint valami macskának.
1: Csilla, gyere ide! Jó! Jó kis cica vagy, úgy. Pacsit, pacsit. Úgy, jó. Nagyon szép vagy. Rendben.
0: Pista bácsi, mondd, hogy lehet, hogy egy ilyen vad leopárd olyan szelíd, mint egy macska?
1: Ez is macska, nagy macska, így hívják őket. Ne felejtsd el, hogy a kettős rács nem véletlenül van itt. Köztük a senki földje. Soha eszedbe ne jusson ide belépni, mert az állat karmai messzebbre nyúlnak, mint ahogy ezt a könnyelmű néző gondolná. Egy mozdulat és letépi a kezét. Érted?
0: És akkor Pista bácsihoz miért volt olyan szelíd?
1: Azért, mert kicsikorában én neveltem, én cucliztattam. Ezt az állat nem felejti el. És annak az embernek, de csak is annak, aki őt felnevelte, ugyanolyan kedves, ugyanolyan kezes, mint amilyen kicsikorában volt. Fogságban az anya sokszor nem törődik a kölykeivel. Érted? Az okos kutya felér a legjobb dadussal. Nincs nála külön pótmama a világon. Némi szelíd meggyőzés után saját kölykének tekinti a legfurább jövevényt is. Hogy is szokták mondani? Teje van, ideje van, még türelme is van, miért ne szoptasson akár 4 leopárd kölyköt is. A veszprémi bakfiskorú fekete párduc Sejla névre hallgat. Ha akar. Ezért a városi parkot már csak pórázon látogathatja. Nehogy valami nagy kutyába belekössön. Az állatkertbe született, és Ildikónak kellett volna dudlisztatnia. Ő azonban hazavitte kertesházunkba, ahol kölykös kutyájuk mellett élelmezése már is megoldódott. Dadájára emlékezve tiszteli a kutyákat, de csak a feketéket. Hogy miért került vissza Sejla az állatkertbe? Szerette a szép függönyöket. Nem kell ezen csodálkozni. Valahol, valamin gyakorolnia kellett a fára mászást. A párducok, feketék és pöttyösek, Ázsiában és Afrikában, akárcsak Veszprémben, a fákon érzik igazán jól magukat.
0: Azt hittem, hogy csak a házi állatokat vezetik pórázon. Jó dolga lehet Sejlának meg a többi kedvencnek, akik dudlin nőttek fel.

0: otthon sok gyerek. Madárra kalitkában, dobozban egerek, üvegfal közé zárják a fényes halakat, kutyának kell a porán, a macska a szavat. Az állatkertnek is van kedvence, nem is egy. A kismackó reggel az óvodába megy, a nagy fekete párduc a ház körül marad, párducnak kell a póráz, a macska a szavat. Lapul mózes kosárban a kis csimpánz gyerek, orángután, ha játszik, a kertbe is mehet. A nagy gorilla sétál, ő már láncon halad, majomnak kell a póráz, a macska a szavat.
1: A lipcsei állatkert valóságos parándután paradicsom, amelyiknek formázik.

Pista és a Mette. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, vendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsák.

Tilos Rádió. Maraton utáni pihentető kátakarót hallatok. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támogatást. És jó pihenést kívánunk itt a kemény 9 nap után. Jó hallgatást!

0: melyik ér többet? Arra-arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú tarkamalac túr, volt egyszer egy király, annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseveredett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király. Na, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi három szép parikán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elé felé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy feltó. Hé, fiú, miféle város ez a falu? Feleli a fiú, ez a Fejér király város. Megörültek a királyfik, hogy király városába értek, mentek egyenest a király palotába, ottan is a király elé, s elé mondták, hogy kik s mik ők. Örvendett a Fejér király fiúknak, mert erős barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, mikor meglátták a Fejér király leányát. Sok szép leányt láttak a hazájukban, de ilyen szép. Bezzeg közre fogták mind a hárman, kellették magukat, és ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, megkérték a leányát, mind a hárman. Hát én most melyiknek adjam, tépelődött a király. Hej, csak volna még két leányom. Mit csináljon? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta. Halljátok, fiúk! Én most egyiknek sem adom a leányomat, hanem menjetek tovább, és amelyik mához esztendőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem, nem disznóláb. A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek. Itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, és majd esztendő ilyenkor találkoznak ezen a helyen. Elváltak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok-sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egy-más dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érőre akadtak. Hanem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, és mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta. Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középső azt mondta. Én egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod. A harmadik azt mondta. Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha még nem telt el 24 óra a halál után, csak az orra alá kell tartani, s egyszerre fölébred. Ahogy ezt elmondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messze látóba, s hát, Uram Jézus, csak kiejti a kezéből ilyetten. Talán bizony valami rosszat láttál, kérdezték a testvérei. Jaj, ne is kérdjétek, halva fekszik a király kisasszony. Belenéz a másik kettő is a messze látóba, s hát csak ugyanigaz, halva feküdt a szép király. Hamar, hamar, kiáltott a középső királyfiú. Bújjatok a köpenyegembe, egyszeriben ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani. Belebújtak a köpenyegbe, hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám, egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta. Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva. A középső azt mondta. Azt bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány. Úgy-e? Mondta a legkisebb. Hát aztán mit értünk volna azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ide röpített, ha nincs az én narancsom? nem tudott igazságot tenni közt a király. Össze kellett, hogy hívass az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot.
1: Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanakodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra,
0: még a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfi illeti meg a király kisasszonyt. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk is, s úgy járták a Kálai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palotában. Egyszer csak a nagy vigasság közben elé veszi a legidősebb fiú a messzelátóját, és beléje kukkint. Gyere csak, gyere, mondja a köpenyeges öccsének. Nézd bele, s mit látsz?
2: Látok, mondja ez, 2 szép leányt, mint 2 ragyogó csillag.
0: No, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, s nézzük meg őket közelebbről. Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Azám királylánya volt az a 2 leány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpenyekbe. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a part, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel itt a kevés volt, mégis minden jól volt.

két krajca. Móricz Zsigmond karcolata. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a nemzedéke, amelyből az apám volt, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesen tudott nevetni, hogy a könny is csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestük, és találtunk is. Hármat a gépfiókban,

kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut, krajcárkák. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor a kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem buvike ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Psz, ijesztett rám az anyám. Csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad, az csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsuttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy elbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta, csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van 3, még kell 4, az itt van ebben a kis házikóban, itt lakik, de nem szereti a háborgatját, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni, tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjból. Hányat kacagtunk a csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz, bácsi, gyere ki, ég a házad, ide ki, azzal felfordítottam a házat. Volt alatta 100 féle szemét, csak pénz az nem. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekaporgáltam a sok lomot, és beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, hogy tettél valahova valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalam. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumban, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, be jó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókban ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. Na, van már 4 krajcár, sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell, aztán ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig, gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. Az anyám minden fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt, ennek sose volt semmije. Ez mindig hitelből élt. Na te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, s most sem adsz. Ennek van a legtöbb mi, kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekesen volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk.

földre. Megálltsa, szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájában lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. Csudák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van, mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcár. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze, ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kút víz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csak az anyám. Ó, én szamám, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte, és tessék, ott is lehet egy krajcár. A 6. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebeidet is, hát ha abban is van valami. Az én zsebem, nojsza, azokat megmutathatom, azokban nem volt semmi. Beálltunk, és mi ott voltunk a diányos 6 krajcárunkkal, mintha egységet volt. A boltosnál nem volt hitel, a szomszédok épp oly szegények, mint mi, és csak nem kérünk 1 krajcát. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És ekkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondja. Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom. A fél font szappanhoz hibázzik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na még az kéne, koldustól alamizsnát. Hadd el, lányom. Nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik. A kapafőd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála legyen, szólt az anyám. Szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen már nem moshatok ma. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint 2 tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is, csak kevés tud.